0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
1: Vendégünk Szulák Andrea, Emerton és Máté Péter díjas énekesnő színművész, aki az Élet az Úr címmel ad nagyszabású koncertet június 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Beszámolunk a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház és a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház új évadáról, valamint a Zente nyár programjairól is. És természetesen ajánlunk a hétvégi gyereknaphoz kapcsolódó kulturális eseményeket is. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják, a szerkesztő Kovács Bernadett, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Az Élet az Úr, Szulák Andrea van itt a stúdióban, kezét csókolom, jó napot kívánok.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és önt is.
1: Június 6-a, esőnap június 7-e, reméljük nem lesz rá szükség, de azt olvasom, hogy hát ezen a koncerten minden lesz, ami az ön pályája szempontjából fontos. Rögtön fontos a helyszín, a Margit-sziget.
2: Így igaz, egy régi romantikus kötődés fűz bennünket össze. Több alkalommal volt már szerencsém hol részvevőként, hol színészként, hol koncertező művészként ott szerepelni, már egészen fiatal koromban is.
1: Az egészen fiatal, az 4 éves jelent.
2: Nem, 14, mert az, amire ön gondol, az az Operaház színpadán volt, nem?
1: Az nem a Margit-szigeten.
2: Nem. A Margit-szigeten 13 vagy 14 éves lehettem, tehát gimnazista.
1: Ez se adatik meg mindenkinek.
2: Amikor egy Carmen előadásban statisztálhattam, nyári zseppénz szempontból, és hát azóta rengeteg olyan tévéfelvétel, koncert, színházi előadás, musical előadás, tehát sokféle dolog történt ez alatt a néhány évtized alatt, és ez a sok emlék azért összefűz bennünket a szigettel.
1: De azért ez a koncert, ez egy visszatekintő, vagy hát egy ilyen eddigi életútját összegző koncertnek már a változata. Tehát, hogy ez kőszínházban, vagy hát fedett területen már létrejött ez a koncert. Mi lesz más, és mi lesz hasonló?
2: Igen, az Erkel Színházra gondol, ami 2024. december 6-dik. Nekem ezek a hatosokkal...
1: A csodálatos.
2: Remélem, hogy most is szerencsém lesz. Az egy számomra meghatározó élmény volt, az a teltházas Erkel Színházbeli koncert, mert az volt igazándiból az én pályafutásomnak a jubileumi összefoglalása. És meghatott az az érdeklődés, vagy az a visszaigazolása a pályafutásomnak, amit a közönségtől kaptam. Nagyon sokáig nem is tudtam feldolgozni, őszintén szólva. A barátaim segítettek a feldolgozásban azzal, hogy addig piszkáltak, hogy csináljunk még egyet, hogy végül is megszületett az a döntés, hogy rendben, akkor legyen egy másik ilyen
1: koncert.
2: De már a Margit-szigeten, és nem ugyanazokkal a vendégművész barátaimmal, akikkel az Erkel Színházban, ugyanis most Wolf Kati, Verép Tamás és Molnár Ferenc Karamell fogadták el a meghívásomat. Mindhármójukhoz barátság és nagyon nagy tisztelet köt, és örültem, hogy elfogadták ezt a lehetőséget. És hát az én hagyományos harcos és tettes társaim, a Stúdió 11 fog kísérni bennünket ezen a zenei kalandozáson.
1: Nosztalgikus vagy nosztalgiázós típus? Tehát szívesen néz hátra, vagy inkább azért előre?
2: Is. Nagyon szeretek hátranézni, mert nagyon nem szeretném elfelejteni azt, hogy ki vagyok és hogy honnan jöttem. Előre tekinteni is szeretek, mert vannak olyan élethelyzetek, amikor muszáj előkészíteni a véletleneket. Nem nagyon hiszek egyébként a véletlenekben. A szerencse is szerintem olyanokra talál rá, akik egy kicsit segítenek, alá dolgoznak a szerencsének. Nekem a nagy mesterem azt tanította, amikor én kicsit tanácstalanul kérdeztem, hogy mit kezdjek a pályafutásommal, azt mondta, hogy legyél kész. Hogy mire legyek kész, aztán mindenre. Hogyha bármikor, bármilyen feladattal megtalál a szerencséd, a jóisten, a sors, akkor ne tudd azt mondani, hogy jaj, én ezt nem tudom, én ezt nem merem, én ezt nem akarom, hanem készülj fel, tanuld meg a dolgaidat, képezd magad, frissülj, legyél sokat fiatalok között, hogy inspirálódj, mert azért ők a jövő.
1: egy színésszel beszélgettem egyszer, férfi színésszel, aki azt mondta, hogy nagy különbség van a színészek között. Az egyik azt mondja, hogy ha megkapom Hamlet szerepét, akkor majd lefogyok. A másik pedig azt mondja, hogy lefogyok, hát ha megkapom Hamlet szerepét. De akkor ön ez az utóbbi típus, tehát legyél mindig készen, ez valahogy fontosnak tűnik.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz, mert én is inkább az a típus vagyok, hogy ha megkapom, akkor lefogyok. De csak azért, mert soha nem megyek a feladatok elé. Tehát engem a feladatok szoktak megtalálni, de mire megtalálnak, én addigra már készen állok. Tehát amikor életemben először kaptam egy musical főszerepet, akkor én azt már annak biztos tudatában vállaltam el, hogy én ezt meg fogom tudni ugrani. Felkészültem rá lélekben, szellemiekben, hangban, idegrendszerben, mert azért ez egy eléggé összetett dolog.
1: Ha még sose csinált olyat, akkor igen, honnan tudja, hogy fel van rá készülve?
2: Főszerepet nem csináltam, de volt már színházi színpadi tapasztalatom. Tehát, hogy nagyjából fel tudtam mérni, hogy meg tudok-e ezzel a feladattal birkózni.
1: Tehát, ami addig volt, megszorozta kettővel, és azt gondolta, hogy ez menni fog.
2: És szófogadó vagyok. Tehát én szeretem a rendezőket, akikkel dolgozom, szeretem a kollégáimat, akikkel dolgozom. Most is egy színházi próbáról szaladtam ide, és hagyom, hogy hassanak rám, hagyom, hogy inspiráljanak, hagyom, hogy felkészítsenek ők is. És ezek nagyon izgalmas és nagyon gazdagító találkozások.
1: Mi az, ami elárulható a koncert programjából, ról?
2: Mind az, ami számon kérhető rajtam. Tehát amit én ez alatt a, hát most már mondjuk ki, mert a Wikipédia semmit nem felejt, hát 42 éve vagyok hivatalosan a pályán, tehát 42 éve fogadhatok el pénzt a szolgálataimért, viccesen szólva, és ez alatt a 42 év alatt szerintem elég sok olyan ikonikus pillanat színezte az én pályafutásomat, amire sok generáció emlékezik. Ne menjünk messzire, ugye a koncert címadó dala is az Élet az úr az Oroszlán király című rajzfilmből van, amire a mai napig apukák, anyukák, nagypapák és a gyerekek is felkapják a fejüket. Aztán voltak izgalmas korszakai a popkarrieremnek, voltak nagyon fontos pillanatai a színészi, musical színészi pályafutásomnak, tehát ezt így egy szép nagy csokorba összefűztem, és ebbe kapcsolódnak bele úgy a művész barátaim, hogy nem csak ilyen véletlenszerű, random dolgokat fogunk énekelni, hanem közösen van közünk mindegyikhez.
1: Azt gondolnám, hogy egy ilyen koncert, hát az rengeteg energia. Felkészülés is rengeteg energiát kivesz önből, szóval akkor ott kipucolja az életét. De hát azt látom, hogy a Rózsavölgyiben június 3-án is játszik, 8-án is játszik, ez meg ugye a kettő között 6-án van, ezt hogy csinálja?
2: Halált megvető bátorsággal. Én egy ilyen strapakanca vagyok, tehát én egy terhelhető művész vagyok, aki szeretem is és bírom is a gyűrődést, és aki elég tudatos ahhoz, hogy a nagy gyűrődések után tudjon magának egy kis én időt szigorúan biztosítani, amikor is töltődöm, amikor is nem veszem fel a telefont, kiülök a kertbe, füvet nyírok, macskát simogatok, kenyeret dagasztok, és egy teljesen más bolygón élem az életemet addig, amíg vissza nem töltődik az aku.
1: Ott a koncerten a közönség nyilván kap egy gyönyörű távlatot, visszamenőleg is, meg talán előre nézve is. Ön mit kap ott, azon a koncerten vajon? Vagy már a felkészülés során megtörténik önnel mindaz, ami aztán majd a közönséggel is megtörténik?
2: Jó, nehezeket kérdez. Hát, hogy én mit kapok? Nekem már az egy elképesztő, fontos és szívmelengető érzés, hogy erre a koncertre van, és nem is kicsi érdeklődés. Tehát a jegyeladásból látom, hogy szeretnek. És ennél többet nem hinném, hogy egy előadó művész kaphat. Valamikor egy nagyon-nagyon nagy idős régi művész mondta, hogy a díjakat nem kapják, hanem adják. Engem a díjak igazándiból soha nem, hazudnék az, mert nem érdekel, de nem az volt a prioritás, hogy jaj, most akkor én most addig gyúrom itt a pályámat, amíg ilyen meg olyan, meg amolyan elismeréseket kapok fontos fórumokon. Nekem az a legfontosabb, hogy a közönség, aki a kis pénzén eljön, hogy engem lásson és halljon, hogy azt kapja, amire számít, vagy aminek örülni tud.
1: Ott lesz a közönség június 6-án a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon. Szulák Andrea volt a vendégünk, és az Élet az úr. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.

0: 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fest-tel várják a színház szerető közönséget a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban a következő évadban. Gyarmati Péter összeállítása.
1: A most záródó évad utolsó bemutatója Örkény István Tóték című drámája volt, melyet a következő évadban is műsorra tűznek Debrecenben. Herceg T. Tamás a darab rendezője, aki a Békés Csabai Színház vezetője, az önfeladás folyamatát kíséri végig a darabban.
2: Nekem itt és most Debrecenben a Csokonai Színházban az volt a fontos, és az volt az érdekes, ami a mi alap mondani való, és hogy miként képesek folyamatosan meghajolni valamilyen hatalom, valamilyen nyomás előtt, és milyen végtelenségén vagyunk erre képesek.
1: Az évad ismertető sajtótájékoztatón Vadász Dániel, a színház igazgatója elmondta, a sokszínűség jellemzi a teátrum következő évadát, kihasználják a debreceni színház adottságait, vagyis a három tagozat, a próza, az opera és a tánc tagozat lehetőségeit. Kiemelte azt is, hogy folytatják együttműködésüket számos intézménnyel.
3: Oktatási intézmény, mint a Debreceni Egyetem, vagy a városban működő Bábszínház, Ojtina, vagy akár más vidéki nagy színházak, mint a Szegedi Nemzeti Színház, ahol már ezen a nyáron ugye közösen mutatunk be a Szegedi Szabadtéri egy Kárment, vagy akár a Miskolci Színház, amelynek a művészeti tanácsnak több tagja, akár ebben az évadban is rendezett, akár a következőben. Van egy majdnem, hogy stratégiai szintű együttműködés Miskolccal is. Nagyvárad történeti és földrajzi okok okán is egy nagyon fontos szerepet tölt be a Csokonai Színház életében, és ugyanezt mondhatom Kolozsvárról is, a Kolozsvári Magyar Opera és a Kolozsvári Állami Magyar Színház együttesével, mind a kettővel kitűnő kapcsolatot ápolunk, rendre történnek előadáscserék is. Tehát rendre keressük azokat az együttes lehetőségeket, amelyekkel a feladatokat, a célokat közösen célozhatjuk meg, és így alkotjuk meg.
1: Vadász Dániel elmondta, a prózai bemutatók között a világirodalom és a magyar dráma kiemelkedő alkotásai egyaránt helyet kapnak majd. Az évad első bemutatójaként ifja Vigyánszky Attila rendezésében az Izzik a Galagonya című ifjúsági komédiát tűzik műsorra szeptember 11-én.
3: Bertolt Brecht, Kurázsi Mama és gyermekeit Tumpa Gábor fogja rendezni. Holdkölyköktől társasága, ami sok szempontból lesz izgalmas, hiszen az egész irodalom és a színház együttműködése a városban, hogyan legyünk még több helyen jelen, és hogy milyen hatással van az emberekre a magas kultúrának. Ebből a szempontból az irodalommal való találkozás élményszerű megfogalmazásában szerintem ez egy nagyon sokunknak kellemes, jó emlékeket felidéző film.
1: Új bemutatóként láthatja majd a közönség Federico García Lorca, Bernardo Alba háza című drámáját. Látható lesz Keresztes Attila rendezésében a harmadik Richard, Barta Lajos szerelem című drámája. Az opera műfajban is erős évadra készülnek Debrecenben, többek között két Verdi előadás is lesz, a Traviata és az Aida. Továbbra is rendez majd Debrecenben Juronics Tamás, aki ezúttal a világhírű West Side Story-t viszi színpadra. A Kossuth díjas rendező szerint a darab meghaladta korát.
4: 50-es években felvetni azt a problémát, hogy vannak migráns fiatalok, migráns társadalom megjelenik Amerikában, és ebből adódó konfliktusokról beszélni, hát sejthettük-e, hogy ez mint problematika, mint kérdéskör, ez micsoda aktualitással bírhat egyébként 70-80 évvel később. Milyen érdekes egyébként, hoggyha visszanézzünk mondjuk a Róma és Júlia időszakban, akkor itt két család viszályából adódó konfliktusról beszélünk. Ez később ugye már etnikai kérdéssé válik, identitás kérdéssé, és ehhez képest jelenik meg a szerelem ereje.
1: A következő évadban műsoron maradnak a közönség kedvenc előadások is, többek között az Üvegcipő, a János Vitéz, a Hegedűs a háztetőn, a Dzsungelkönyve, a már említett Tóték és a Szálemi boszorkányok is. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen évad ismertető sajtótájékoztatóján bejelentették, ősszel már 9. alkalommal rendezik meg Debrecenben a Magda Festet.
0: A debreceni Csokonai Nemzeti Színház következő évadáról szólt Gyarmati Péter összeállítása. Debrecen után pedig Salgótarján élet és derű, ez a szlogenje a Zente Ferenc Színház következő évadának. A tervezett előadásaik pedig valóban üdítő kikapcsolódást ígérnek szabadtéri színházi játékaikra, a Zente nyárra is. A Nógrádi Teátrum megújult arculattal, izgalmas szórakoztató előadásokkal, bővülő tagsággal készül. Susán Ferenc főrendezőt és Szarka Tamás előadó művészt kérdezte Tarnóczy László.
5: Susán Ferenccel, a Zente Színház főrendezőjével a Zente nyár programfüzetét lapozzuk, illetve a következő évadét. Mi az, ami igazán kiemelhető ebből a program sorozatból, és mit tud ma a Zente Színház? Lassan 15 évesek lesznek.
6: A Zente nyár két eseményét említeném meg. Az egyik a Zente Ferenc Színház premierje, szabadtéri premierje július 20-án a Naftalin, melyben élőben közreműködik a Budapest Bár zenekar. Ez a heltai anyag leporolva frissen, üdén, kacagtató módon fog a közönség elé kerülni, és remélem, hogy elindul majd egy országos turnéra is.
5: Bozó Andrea színművésznő rendezésében tavaly nyáron is ő rendezte a Zente premiért. Vendégelőadások honnan érkeznek egyébként?
6: A szokásos partnereinkkel dolgozunk, a Veresed Színház két produkciója lesz itt a Szép nyári nap, illetve a Mesztelen igazság, itt lesz a Veszprém Petőfi Színház István a király című produkciója, persze bemutattunk saját produkciót, még a Kölcsönlakást, hogy itt beleszúrjam a vendégek közé, itt lesz a Pál utcai fiúk, szintén Veszprém, Panóvár Színház előadásában, lesz egy nagy koncert, amit ki akartam egyébként is emelni, a Szarka Tamás koncertje, Szarka Tamás és zenekara, aki át is köt majd ezzel az évadra, hiszen az évad egyik főbemutatója lesz az Esthajnal című produkció, amit Szarka Tamás jegyez zenében, szövegben, dalszövegben, nagyon izgatottan várjuk. Tehát sok érdekes nyári esti program lesz.
7: Nem lehet a világ olyan szegény, ha én veled repülök a szegény.
5: A színház igazgatója azt mondta, hogy egy 100 kilométeres hatósugarú körük van, ami azt jelenti, hogy megyehatáron túlra is érnek ezzel, más megyékbe is, sőt, országhatáron túlra.
6: Nyilván tudjuk a szervezőink által, hogy honnan látogatnak, illetve ma, amikor az internetes jegyvásárlás most már szépen fejlődik, látjuk, hogy honnan vásárolnak jegyeket, és ebből érezzük azt, hogy ez a 100 kilométer kezd reálissá válni, de egyre többen vannak, akik már nem csak a szűk vonzás körzetből érkeznek, és nagyon nagy élvezettel látják azt a környezetet, amit a város főterén felépül, és tényleg nagyon könnyű nyáresti szórakozás a város szívében. Reméljük, hogy az idén sem lesz másképp.
5: A 2026-27-es színházi évad előadásai láthatók nyilván Salgótarján színházában, és láthatók környékbeli városoknak a művelődési házaiban.
6: Igen, a mi színházunk működéséhez hozzátartozik, hogy sokat utazunk, ezt szeretnénk is tartani. Amit ki tudok emelni, nyilván megyei szinten, Széchenyben rendszeresen jelen vagyunk, Pászton elég sokat megfordulunk, Balassagyarmat sem szokott kimaradni évente az utazási célpontjaink között, de megjelentek megyén kívüli helyszínek, említeni most csak Kazincbarcikát éppen, ahol 8 előadással vagyunk jelen egy évadon belül. Ezzel is azt szeretnénk megmutatni, hogy azok a nézők, akik ott ezeken a településeken laknak, ők is vegyék föl néha a szuszkulcsot, és jöjjenek el egy nyáresti előadás a Salgótarjában, vagy éppen jöjjenek egy olyan produkcióra, ami az ő tereikben nem fér bele, nem tudjuk ott megvalósítani, és talán azt a biztonságot tudjuk nekik adni, hogy látják, hogy milyen előadásokkal, milyen színvonalon dolgozunk, ezért bátran indulhatnak útnak Salgótarján felé.
5: Szarka Tamás, Kossuth díjas, Magyar Örökség díjas, zenész, zeneszerző és előadó művész a Zente nyár programjában, a szabadtéri játékon, és a 2026-2027-es évadban nagy színháztermi produkcióban is bemutatkozik Salgótarjánban, illetve Salgótarjánban személyesen is ismerik, hiszen több koncerten is volt már itt. Mi lesz a nyári program, és mi az az őszi előadás?
8: Nyáron az Otthon vagyunk című koncertemmel jövök kívülbelül csodálatos zenész barátaimmal, 9-en vagy 10-en, ezt most meg nem tudom pontosan, attól függ, hogy hány vokalista lesz. Ezzel turnézzük végig a nyarat, de még az őszt is, már először is igen jól éreztük mit magad, gémes együttesen belül is, hát most már én a saját zenekarommal járok, és most azt a sikert, ami nem tudom, 10-el volt, ezt szeretnénk most megismételni. Egyéb iránt meg nyilvánvalóan van egy ilyen furcsa érzés az embernek, amikor ide jön, hogy nagyon közel van Fölvidék. Ide közel van. Szlovákia.
5: A Zente Színház nagy termétől körülbelül 1 kilométer a határkő.
8: Na hát igen, biztos vagyok benne, hogy Fölvidékről is jönnek majd. Ahogy mindig is jönnek a Zente Ferenc Színházba, hiszen mondták, hogy jönnek. Természetesen jön, miért is ne jönnének. Erre a darabra is eljönnek majd fölvidékiek is, és nekem ez külön büszkeség, hogy egy ilyen színházba dolgozhatok. Pontosan, mert nem fogok én valószínűleg dolgozni, mert a zenét leadtam, a darabot leadtam. Nyilván a szövegkönyvet is leadtam, amit írtam. Ettől függetlenül azért lehet, hogy még majd azt fogja mondani, hogy jöjjek el és dolgozzak, egy kicsit nézek bele. Ha hívnak, én jövök szívesen. Az az igazság, hogy csak most csodálkozom rá igazán, hogy ez a Zente Ferenc Színház milyen csodálatos. Azért, mert csodálatos emberek, értő és érző emberek találták ki, viszik a vállukon, és olyan meggyőződéssel látom, hogy itt biztos, hogy lesz ház is.
0: A Zente Ferenc Színház új évadáról és szabadtéri játékairól, a Zente nyárról hallhattak az iménti percekben.
9: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
0: Jótékonysági koncertet szervez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ma este 8 órától a Budapesti Operett Színházban. A Gyermekmentő Szolgálat gyermekgyógyászati szakrendelőket működtet, lovasterápiás fejlesztést végez, fogorvosi és nőgyógyászati szűrőkamionokat tart fent, rászoruló beteg gyerekek vizsgálatának műtéteinek költségeit vállalja át. A koncert jegybevételét a szervezet erre az egészségügyi programjára fordítja. Az eseményen a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Berec Mihály zongoraművész lép fel. A részletekről Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét kérdezte Meszesán György.
10: Honnan indult ez a kezdeményezés?
11: Ezt rögtön a megalakulásunkkor találtuk ki. Kocsis Zoltán ugyanis felajánlotta, akinek május 30-án van a születésnapja, hogy élete végéig a születésnapi koncertjét a gyermekmentőnek ajándékozza.
10: Idén mivel várják a nagy közönséget?
11: Idén, és már évek óta, Berec Mihályt kérjük fel, hogy adjon egy koncertet, és a Liszt Ferenc Kamarazenekart kérjük meg, hogy kísérjék. Ők mind a ketten, tehát mind Berec Mihály, mind a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszottak együtt Zolival, így aztán pontosan tudták, hogy miért és hogyan kérjük fel őket. Idén nagyon szép program lesz, Mozart, Haydn, és ami a Berec misi része, és a szünet után a Liszt Ferenc Kamarazenekar Bartókot játszik, és az a koncertnak mondjuk úgy, hogy a befejezése.
10: Az érdeklődők a koncerten még tudnak jegyet vásárolni?
11: Szerencsére a jegyeknek mondjuk a háromnegyedét már eladtuk, körülbelül az 1000 jegyből még talán 100 van. Két lehetőség van. Az egyik lehetőség, hogy valaki telefonál ide hozzánk a nagyon egyszerű 47 57 000 telefonszámra, ahol valaki foglalhat jegyet, vagy pedig legrosszabb esetben valaki oda jön olyan 7:30 körül, és vásárolhat még a helyszínen.
0: Jótékonysági koncertet szervez tehát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ma este 8 órától a Budapesti Operett Színházban, ahol a most hallható Liszt Ferenc Kamarazenekar és Berec Mihály zongoraművész lép fel. És ha már gyerekekről van szó, műsorunk végén szemezgessünk a május 31-i gyereknapi kulturális programokból. A Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényére várja a kicsiket és nagyokat koncertekkel, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. Délelőtt 10:30-től este 6 óráig várják a család minden tagját. A szórakozás mellett jegy- és bérletvásárlásra is lesz lehetőség a Budapesti Fesztivál zenekar koncertjeire. A Fővárosi Magyar Színház is egésznapos, ingyenes gyermeknapi programmal várja a családokat a lezárt Rejtő Jenő utcában reggel 9 órától. Zenével, tánccal, közös énekléssel, játékokkal és ismert történetekkel készülnek a szervezők, hogy a gyerekek ne csak nézői, hanem résztvevői is lehessenek a színház világának. Délelőtt gyerekkoncert, a Magyar Színház gyerektársulatának műsora és ikonikus előadások részletei várják az érdeklődőket. Délután pedig táncos produkció, közös tánctanítás és tombola zárja a napot. Idén egy napra esik a Magyar Hősök Napja és a Gyermeknap. Május 31-én a Hősök Emlékünnepén azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. A Gyermeknap a világ más országaiban is ünnepnap, hazánkban 1931-től tartják. Balaton-Almádiban most összekötötték a két eseményt, és vasárnap a gyerekekkel együtt terveznek kirándulást a város hősi emlékművei mentén. Indulás 10 órakor, de természetesen az Erzsébet Parkban is egész napos programokkal várják a kicsiket és szüleiket.

Kedves hallgatóink, a kalendárium ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Kovács Bernadett és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: napi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Zalaegerszegen FM 102,6. A következő műsor termékmegjelenítés tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. A fenntarthatósági témahét mára az egyik legfontosabb hazai oktatási kezdeményezésé vált, amely a Föld napja környékén évről évre több iskolát, pedagógust és diákot kapcsol be a fenntarthatóságról szóló közös gondolkodásba. A program különlegessége, hogy nem elvont környezetvédelmi üzeneteket közvetít, hanem a fiatalok mindennapi döntéseihez kapcsolja a témát. Hogyan közlekedünk, mit vásárolunk, mennyi hulladékot termelünk, hogyan használjuk a vizet, vagy éppen milyen szerepe van az erdőknek, a mozgásnak és az egészségnek az életünkben. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézete és partnerei jó példát mutatnak arra, hogyan lehet a középiskolásokat élményszerűen bevonni. Interaktív feladatokkal, egyetemi látogatásokkal, játékos műhelymunkákkal és olyan kérdésekkel, amelyekre a diákok saját tapasztalataik alapján is reflektálhatnak. A 2026-os témahét kiemelt témái az erdő, mint ökoszisztéma, a mozgás és egészség, valamint a fenntartható közlekedés különösen aktuálisak, mert egyszerre érintik a környezetvédelem, az életmód, az oktatás és a jövő generációinak felelősségét. A mai adásunkban arra fókuszálunk, hogy hogyan lehet a fenntarthatóságot közelebb vinni a fiatalokhoz, milyen szerepe lehet ebben az egyetemeknek, a szakkollégiumoknak és a pedagógusoknak, illetve miért fontos, hogy a fenntartható gondolkodás ne kampányszerű üzenet, hanem mindennapi szemléletformálás legyen. Az NKE programja azt is jól mutatja, hogy a fenntarthatóságról nem csak beszélni kell, hanem azt kipróbálható, megélhető és közösen alakítható tudássá kell tenni. Vendégeink a stúdióban Cippán Katalin, az NKE Környezeti Fenntarthatósági Intézet stratégiai tanácsadója, címzetes docens, illetve Hajnal Nikol, tanítószakos egyetemi hallgató, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagja. Elfogadta továbbá a meghívásomat Halbritter András Albert is, az NKE Nemeskülti István tanárképző kar egyetemi docense, a fenntarthatósági témahét nagykövete. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok én is a hallgatóknak!
3: Jó napot kívánok!
4: Szeretettel köszönöm a hallgatókat én is.
1: Első helyen azt kérdezném, hogy mi a fenntarthatósági témahét legfontosabb célja, és hogyan változott ez az elmúlt több mint 10 évben?
2: A fenntarthatósági témahetet azonnal a fenntartható fejlődési célok 2015 évi elfogadása után indította Magyarországon, és azóta is gondozza az Alapértékek Nonprofit Kft. A témáját úgy határozzák meg gyakorlatilag, hogy minden évben legyen egy kis társadalmi, gazdasági és környezeti feladat is, és egyébként az átfogó az minden évben a hulladék, illetve a tudatos fogyasztás. És ez öleli fel gyakorlatilag az elmúlt 10 év alatt. Az elején 700 iskolával indult, 2025-ben már 1965 iskola vett részt, az idei adatokat még nem ismerem, és a programok folyamatosan bővültek, tehát indultak. Minden évben van egy elnöki tanóra, amit akkor még a Áder János köztársasági elnök, később pedig mint a Kékbolygó Alapítvány kuratóriumának elnöke és alapítója, illetve a Kékbolygó Alapítvány támogatásával elindultak ezek a tanórák, és vannak iskolai órák, vannak tanárok számára készített óravázlatok, felkészítések, tudásversenyek, mára egy zöld hídnak nevezett együttműködés a társadalom és az iskolák között, illetve vannak kutatások, de ezekről Halbitter tanár úr többet tud mondani.
4: Én külön aláhúznám még a témaheteknél, mind a 3 magyarországi témahétnél, hogy ez alkalmat ad úgynevezett jelenség alapú oktatásra, amikor nem egy tantárgy oldaláról nézünk meg egy dolgot, hanem több tantárgy nézőpontjából, és ezzel a diákok azt is gyakorolják, hogy a tantárgyi határokat hogy lehet átlépni, hogy lehet komplexen gondolkodni, és a fenntarthatóság pont egy ilyen téma, amit nem lehet egy adott tudományág keretében megoldani, hanem több tudományágnak az együttműködése szükséges a probléma megoldásához. A kutatásokról pedig nagyon fontos, a témáitnak az eredményességét is vizsgáljuk, ugyanis nem minden fenntarthatósággal nevelési program éri el azokat az eredményeket, amiket várnak tőle. Itt van egy országos, illetve Kárpát-medencei nagy kérdőíves vizsgálat, diákoknak és a pedagógusoknak a vizsgálata, aminek sok értékes eredménye van egyébként, de alapvetően igazolja a fenntarthatósági témahét létjogosultságát és a fenntarthatóság neveléshez való hozzájárulását.
1: Miért tartják fontosnak, hogy a fenntarthatóságról már középiskolás korban élményszerűen, interaktív formában beszélgessenek a diákokkal? Korán kell kezdeni?
3: Minél korábban érdemes beszélgetni a diákokkal erről a témáról, hiszen ebben az életkorban alakul ki náluk azok az értékek és szokások, amelyek később természetesebbé válnak számukra. Az interaktív élményszerű forma pedig ezáltal nem csak információt kapnak, hanem a saját tapasztalataikon keresztül ismerhetik meg a témát és gondolkodhatnak a témáról. A cél az pedig, hogy ne csak tudást adjunk át, hanem gondolkodásra is neveljünk ezáltal.
1: Javítsanak ki, hogyha tévedek, de 2023 óta fogad középiskolás osztályokat az NKE, Környezeti Fenntarthatóság Intézete, ez ugye 3 év, és ugye itt a Hívószó Zöld Híd program. Milyen tapasztalataik vannak eddig a diákok érdeklődéséről, hozzáállásáról? 3 év nem nagy idő, de gondolom, hogy lehet már látni a változást.
2: Ami számomra nagyon izgalmas, tehát hogy a Környezeti Fenntarthatósági Intézet egyik külső munkatársa volt, akkor a Nemzetközi és Európai Szakkollégium vezetője. Vele kezdtük el közösen az első témahetet, mert mondtuk, hogy hát ha már egy Környezeti Fenntarthatósági Intézet vagyunk, akkor miért ne tartsunk egy ilyet? És akkor mondjuk ki a nevét, Kis Fanni akkor megmozdította az egész szakkollégiumot, és összehoztunk egy ilyen tanórát, meghirdettük középiskolásoknak, és nagyon jól sikerült az együttműködés, nekik és nekünk is. Szerintem nem csak a középiskolásoknak volt ez izgalmas. Tehát, hogy én azt vettem észre, hogy az egyetemistáink is, akik ebben részt vettek, ahogyan készültek, ahogyan felkészültek ezekre a programokra, ez így egy ilyen egyetemi motiváló eszköz is lett, és volt akkor az elsők között volt egy olyan feladat, hogy a diákokat kiküldtük az egyetemi hallgatók közé, hogy készítsenek velük interjút, mondjuk a környezettudatosságról, és az is egy nagyon izgalmas eredményt hozott, kis videókat nézhettünk, hogy a hallgatóink hogyan állnak ehhez hozzá, valószínűleg ez is változott, és az meg egy külön öröm, hogy ugye az egyetemisták jönnek, aztán végeznek, jönnek újabb egyetemisták, és újakat köszönhetünk itt a körükben, és viszik tovább is akarják adni, úgyhogy én át is adom Nikolnak, hogy meséljen, hogy milyen volt az idei felkészülés.
3: Én ugye, mint hallgatóként, mint szakkollégiumi tagként most vehettem részt először ebbe, és nagyon jó volt látni, hogy a diákok nyitottak voltak, mertek kérdéseket felrakni, és a saját tapasztalataikat is megosztani.
2: Amit még hozzátennék, hogy az eredeti cél is azóta is megmaradt, kifejezetten a középiskolás korosztály volt, mert hogy ők vannak legközelebb az egyetem választás előtt. És ha egy egyetemre hívjuk őket, akkor miért ne lennénk egy kicsit önzők is? Mutassuk meg, hogy hogyan működik egy egyetem, hogy lássanak olyan példákat maguk előtt, hogy az egyetem az nem csak bemegyek, tanulok, magolok, levizsgázom és végzek, hanem lehet szakkollégiumokban részt venni, hogy lehet aktívnak lenni, hogy lehet különböző tevékenységeket végezni, tehát hogy volt azért ebben egy ilyen pályaválasztási segítő, orientáló háttérgondolat is.
1: Beszélgetés ezen részén arra lehetünk kíváncsiak, hogy miben más egy egyetemi környezetben megtartott fenntarthatósági program,

0: nekik, hogy nem a saját tanáraiktól hallhatják ezeket a témákat, hanem akár a hozzájuk korban, akár közelebb álló diákoktól is, és ez így jobban megragad nekik, és új élményt ad számukra.
1: Igen, ez a lényeg, hogy egy új élmény igazából.
2: Hogyan lehet a fenntartható közlekedésről például úgy beszélni a fiatalokkal, hogy az ne csak elméleti kérdés legyen, hanem a saját mindennapi döntéseikhez is kapcsolódjon? Ebben a műsorban korábban beszélgettünk például az európai autóiparról. Franciaországban több éve érvényben van egy olyan reklámszabályozás, hogy csak úgy lehet új autót reklámozni, hogyha bemutatják az alternatíváit az autózásnak. Szóval lehet látni kísérleteket arra vonatkozóan, hogy hol és mikor és hogyan próbálják formálni a szemléletet. Itt önök milyen mozgásteret látnak a fiatalokkal való párbeszédben, kapcsolattartásban?
3: Egy kicsit kimennék a témahét keretei közül. A témahét során, miközben voltak ezek az egyhetes, vagy kicsit hosszabb, mint egyhetes programok, de azért fókuszáltan a földnapja köré tömörítetten, a pedagógusok megfogalmazták, hogy milyen lenne, hogyha lenne egy állandó tantárgy. És ugyanez az Alapértékek Nonprofit Kft. Elindította, azt megszerezte hozzá a forrásokat egy fenntarthatóság tananyagnak a kidolgozását. Tehát az elkészült egy kerettanterv, elkészültek tankönyvek, elkészültek most már az általános iskolásoknak is, kezdtük a 9-10-esekkel, később a 11-12-esekkel, tavalyra már érettségizni is lehetett belőle. Tehát ezt azért mondom, hogy hova tud vezetni egy ilyen mozgalom, de amit akarok mondani, hogy a tananyag fejlesztése során akkor szerencsém volt, és meghívtak abba a csoportba, akik megálmodtuk, hogy milyen kerettanterv legyen, és azt mondtuk, hogy induljunk ki abból, hogy egy 9-10-es diákoknak milyen élethelyzeteik vannak, és a fenntarthatóságot ne önálló tantárgyként, hanem az élethelyzetre fokozottan találjuk ki. És az egyik az ebből a közlekedés szállítás lett. És van benne interjú, van benne mindenféle. De én visszatérnék a téma hétre, mert az egyik feladat itt az a fenntartható közlekedés tervezés, vagy utazás tervezés volt, amit itt a hallgatók maguk oldottak meg, mint feladatot. Ők is ezt találták ki, és a diákokkal megoldották. Tehát lehet velük terveztetni, applikációt használni.
2: A hulladék, a tudatos vásárlás és az ökocímkék állandó témaként jelennek meg. Mennyire tudatosak ma a diákok fogyasztóként, illetve lehetett tudni, hogy mennyire voltak tudatosak mondjuk néhány évvel ezelőtt? Látható a változás?
0: Én úgy gondolom, hogy manapság sokkal tudatosabbak, mint azt elsőre gondolnánk, hiszen sok információ jut el hozzájuk a közösségi médián, az iskolában, vagy akár a saját környezetükben. Gyakran figyelnek például arra, hogy mit vásárolnak, hogy mennyi hulladékot termelnek, viszont az is látszik, hogy ez a tudás és a mindennapi szokásai között még van különbség, és sokszor nem az érdeklődés hiányzik, hanem inkább az, hogy megmutassuk, hogy ez gyakorlatban hogyan tudjuk alkalmazni. Múltkori programhoz visszamenőleg is egy akár egyszerűnek gondolt szelektív hulladékgyűjtésnél maguk a diákok mondták azt, hogy hát ők azt hitték, hogy ez könnyű, és hogy ők ezt tudják, és hogy még mindig van olyan új információ számukra, amit még el kell sajátítaniuk ezáltal is. Például volt egy olyan feladat, hogy a gyógyszereket azt melyik hulladékgyűjtőbe rakjuk, és ők ezt nem tudták, hogy ezt a gyógyszertárakba kell visszarakni, és ezáltal is a saját hibáikból is tanultak, és új dolgokat tudtak továbbvinni magukkal.
2: Ez egy gazdasági felfedező műsor, és ugye fenntarthatósági kérdésekben, gazdasági kérdésekben nagyon fontos az oktatás, a képzés, a szemléletformálás. Ehhez kapcsolódna a következő kérdés. Önök hogy látják, milyen szerepe lehet az egyetemeknek, a karoknak, az intézeteknek, szakkollégiumoknak abban, hogy a fenntarthatósági szemlélet szélesebb körben elterjedjen?
4: Egy egyetemnél azzal, hogyha a zölden működik, tehát maga az egyetem az infrastruktúrájában keletkezett hulladékot például elkülönítve szelektíven gyűjti, ezzel nem csak saját környezeti terhelését csökkenti, hanem egyben példát mutat, ami egy igen jelentős dolog. Tehát a hallgatók számára azt hiszem, hogy hitelesnek kell mutatkozni az egyetemnek ezen a téren is, és ezek a jó példák aztán tovább vihetők a hallgatóknak a magánéletében is, meg a későbbi szakmai életében, tehát amiket jó példákat látnak. A pedagógusok esetében az különösen fontos, hogy fenntarthatóságra nevelési területre is felkészítsük őket, hiszen néhány éve bekerült most már egyébként a pedagógus kompetenciák közé is, tehát valakinek a szakmai előmenetele múlhat azon, hogy mennyire jól tud környezeti nevelést végezni. És ebben én ott látok külön lehetőséget, hogy egy egyetem együttműködik mondjuk egy szakmai partnerrel, akár egy civil szervezettel, ebbe bevonja a hallgatóit és egy köznevelési intézményt, és akkor ebben a partnerségben a hallgatók nagyon sokat tudnak tanulni. Például az egyetemben most már 5 éve visszük a fenntartható

0: lakossági témahéten belül az úgynevezett kertkóstolgató programelemet, ez egy ilyen kis pályázat. Azoknak találtuk ki, akiknek még nincsen iskolakertje, és igazából nem is tudják, hogy szeretnének-e vagy sem, mert hogy ebbe belevágunk, mi van, ha belebukunk, és ebben a programban csak azt vállalják, hogy egy kis ágyást hozzanak létre a fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan, de minél több fenntarthatósági megoldással, mondjuk mulcsozás, komposztálás, madárvédelem, és így tovább, és akkor alsós, felsős és középiskolás kategóriában lehet díjakat nyerni. Tehát ez is egy olyan program, mert egy hallgató rengeteg mindent tud tanulni, nem csak egy konkrét kertnek a kialakításának a kezdetét láthatja meg, hanem egy intézmény működésébe is, egy programnak a szervezésébe is beleláthat, vagy akár egy díjátadóba is.
1: Én ezt egy kicsit általánosabban is hozzátenném még, hogy magának a környezeti fenntarthatósági intézetnek az NKM belül az egyik küldetése, hogy az egyetem egész életére valamilyen módon segítsen, vagy összefogja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fenntarthatóságra való átmenet felé mutatnak. Ugye az egyetemnek az egyik legfontosabb feladata az oktatás és a hallgatóknak a szemléletformálása, de az egyetem kutat is, az egyetem működteti az intézményt, erről András már beszélt, hogy ha a működésben példaszerűen mutatja, akkor ezt teljesen át tudja adni. És hát van egy harmadik funkciója is még, hogy a társadalom felé egyébként milyen szemléletformáló programokat, eseményeket, hogy az eseményeiben ezek hogyan jelennek meg. És az intézetünk az többféle módon próbálja ezt segíteni. Egyrészt elkészült egy koncepció arra, hogy hogyan lehetne ezt az egyetemen rendszer szintűen továbbvinni. Korábban például volt, és valamilyen szinten még megmarad, hogy a fenntarthatóságot minden hallgató tanulja valamilyen formában. Hogy ez most egy központilag kötelező vizsgatantárgya, vagy egy érzékenyítő tantárgy, vagy minden kar maga dolgozza ki, hogy a saját hallgatóinak mire van szüksége, erről még lehet a továbbiakban is beszélni, és lehet értékelni az eddigi tapasztalatokat. Biztos, hogy például a rendszerszemlélet ez egy nagyon-nagyon fontos, egy rendszerszemléletű oktatás, mert a fenntarthatóság az nem egy terület. A gazdaság összefügg a környezettel, a környezet összefügg a társadalommal, és a többi mindegyik között a 17 fenntarthatósági cél is 200 féleképpen van összedrótozva egymással, tehát hogy ezt megérezzük, hogy amikor egy államigazgatási döntést hozunk egy közszolgálati egyetemen, vagy éppen egy biztonsági problémával szembesülünk, annak milyen természeti gyökere van, annak milyen gazdasági vonatkozása van. Hogy lehet ezeket összehangoltan olyan döntéseket hozni, amikor ezt a rendszert egyben is nézzük. Ez nekünk külön feladatunk, hogy ebbe az irányba elmenjünk, de például nem régen volt egy olyan kutatásunk, amikor megnéztük, hogy a kutatásokban hogyan jelenik meg a közszolgálati egyetemen a fenntartható fejlődési célok, és egy nagyon jó eredményt láttunk, hogy elég sokat foglalkozunk ezzel. Jó, nyilván egy víztudományi kar az előre jár, de valamennyi karon nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával, hogy ezeket az oktatókat összehozzuk időnként, hogy kutatókat, hogy erről beszélgessünk, hogy ezt hogyan adjuk át külön a hallgatóknak, hogy hogyan vonjuk be a szakkollégiumokat ezekbe a munkákba. Ez a témahét is egy ilyen törekvés volt.
2: A programhoz más karok, intézetek és szakkollégiumok is csatlakozhatnak. Milyen típusú előadásokkal, workshopokkal vagy interaktív programokkal lehetne még gazdagítani a témahét kínálatát? Itt egy kicsit azt is kérdezem, hogy milyen programjai, terveik vannak a jövőre nézve? Gondolom, hogy szeretnék szélesíteni a kínálatot. Mikben gondolkodnak, meg milyen lehetőségekben gondolkodnak?
1: Az ideiben is már más is részt vett, nem csak a környezeti fenntarthatósági intézet, és nem csak a szakkollégisták, hanem jelentkeztek a rendészek, és tartottak egy külön programot. Milyen volt ez a program?
3: A középiskolásoknak tartottak egy, hát ez is interaktív formában történt ez az előadás, hiszen bevonták őket is a kérdéseikkel, és azt mutatták meg, hogy például az erdőtűznek milyen hatásai vannak, vagy ezekről mondtak különböző olyan érdekes dolgokat, amivel a középiskolások mindennapok folyamán nem biztos, hogy találkozhatnak, vagy akár olvashatnak róluk a social médiában.
1: Már tavaly is kiterjesztette az intézet a többi kar felé, és megkérdeztük, hogy ki akar bekapcsolódni. Tudjuk, hogy már tavaly volt 3 vizes előadás középiskolákban, mert az egyik víztudományi kari munkatárs ezt felajánlotta, és elment iskolákba ezzel foglalkozni, de Hallgrit tanár úr már tavaly is abszolút aktívan vett részt, meg idén is pluszban, úgyhogy inkább szerintem ő tud erről mesélni, hogy hogyan tudnak még a többiek bevonódni.
0: Az iskolákba szoktam kijárni, tehát a Zöld Híd programnak a másik változatában szoktam inkább részt venni, amikor nem diákok mennek az egyetemre, hanem az egyetem, vagy akár más szakértők mennek be az iskolákba. Előadást tartani, egy kis foglalkozásokat gyerekeknek. Szerintem ez az egyik lehetőség, amit még ki lehetne terjeszteni. Elég sok intézménnyel, általános és középiskolával működik együtt az egyetem, tehát őket kell megcélozni. Még, és a fenntarthatósági témahéthez is kapcsolódva pont a Föld napján tartottunk egy pedagógus fórumot is ezeknek az intézményeknek a fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó kollégáival is. Ott próbáltuk megkeresni egymás jó gyakorlatait, szükségleteit, nehézségeit ezeken a témákon, hogy ebbe tényleg egy ilyen szakmai együttműködés kibontakozhasson, amiből nem csak ezek az iskolák meríthetnek tudást vagy tapasztalatot, hogy az egyetemi forrásokhoz így hozzáférnek, hanem mi is sokat tanulhatunk abban, hogy a terepen egyes intézmények ebben milyen nehézségei vannak mondjuk a fenntarthatóságra nevelésnek, és megint csak egy olyan téma, ahol véte kihagyni a hallgatókat.
1: És az idén a minisztérium kérésére összegyűjtöttük, hogy az egyetemen hol ki mindenki milyen módon foglalkozik a fenntarthatósággal, fenntarthatóságra oktatással, kutatással, projektekkel, és nagyon bízunk abban, hogy az idén lesz arra időnk és energiánk, hogy az így kialakult hálózatot egy kicsit megszólítsuk, és egy kicsit együtt tervezzük, hogy mit tudunk mi közösen tenni, és akkor talán például a témahétben is több karról fognak felajánlani, vagy azt, hogy szakértőként kimennek egy-egy órára, vagy ők maguk, az ő hallgatóik, vagy egy másik szakkollégium hallgatói tartanak órák a diákoknak. Tehát, hogy próbáljuk ezt ilyen, hát azt mondom, hogy ilyen organikusan növelni. Tehát ezt nem lehet erőltetni, ennek meg kell érnie, de lehet érezni, és jönnek a hangok, hogy egyre többen akarnak ezzel foglalkozni. Tehát bízunk benne, hogy sikerül.
0: Külön előnyös még az a helyzet, hogy a fenntarthatósági témahetet szervező Alapértékek Kft-vel kifejezetten jó a kapcsolatunk, meg sok más egyetemnek is, és az ő szakembereikkel tudunk együtt dolgozni. Nálunk tartották például ősszel a pedagógusok fórumát is, ahol a következő évnek a tervezése zajlik. Részt veszünk az Alapértékek Kft-nek a fenntarthatósági témahelyzet előkészítő pedagógus képzéseiben is, és tulajdonképpen az ötletelésben is. Tehát a szakmai kidolgozásban is ott vannak az egyetem, meg más egyetemek szakemberei is.
2: Önöket hallgatva úgy látom, hogy működik az úgynevezett hólabda effektus, tehát egyre többen és többen csatlakoznak a kezdeményezésükhöz, és ezt nagyon jó hallani. Mit szeretnének, hogy a középiskolások hazavigyenek egy ilyen nap után? Mire gondolnak, konkrét tudásra, új szokásokra, szemléletváltásra, vagy inkább kérdéseket szeretnének kapni, vagy ők válaszokat szeretnének hazavinni? Hogyan gondolkodnak a későbbiekben arról, hogy hogyan formálják a középiskolások szemléletét?
3: Szerintem a legfontosabb, hogy ez a szemlélet hosszú távon is velük maradhasson, és a legfontosabb üzenet, hogy a fenntarthatóság az nem csak egy nagy rendszerekről és döntésekről szól, hanem a mindennapi választásaink és mindennapi életünk része, akár a közlekedésről, az étkezésről, vásárlásainkról. És ezek a foglalkozások által a diákok megtapasztalhatják, hogy sokszor kompromisszumokat kell kötni, és nincsen egyetlen tökéletes megoldás sem.
2: Akkor talán utolsó kérdésként még egy egészen meredek kérdést engedjenek meg nekem. Önök hogy látják, hogy a szemléletformálásban, a fenntarthatóságban nagyjából milyen szerepet képvisel a mintaadás, ahogyan önök is hangsúlyozták, illetve a példamutatás, illetve az oktatás? Ezen múlik minden, vagy egyébként ezt ki kell, hogy egészítse más program is? Hogyan lehet például a gazdaságot fenntartható pályára állítani?
1: Biztos, hogy az oktatásnak nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy milyen szemlélettel és milyen gondolkodással jönnek ki a fiatalok, meg hogy megkapják-e azokat az alapismereteket, amikre utána lehet építeni. Mert én mondtam, hogy rendszer szemlélet kell, de rendszert az csak meglévő tudások között lehet kialakítani. Ez az egyik. A másik, hogy biztos, hogy nem elég. Tehát, hogy az oktatás az egy formális keretek között zajlik, és eléggé megszoktuk, hogy megtanulunk egy tananyagot, levizsgázunk és kész van. És ha ezt a szocializáció, a társadalmi környezet, a média, az online kommunikáció nem erősíti meg, nem tudatosítja, akkor az oktatás az egy halott tudás marad. Levizsgáztam belőle, leérettségiztem belőle, és élek úgy, ahogy követem a felnőtteket, ahogy követem a többieket, és ahogy követem a világot. Ez csak úgy lehet, hogyha ezt az egészet így összerakjuk. volt egy fantasztikus esemény szintén a szakkollégium szervezésében és a Baptista Szeretetszolgálat szervezésében a fenntarthatósági projektekről. És ott volt egy előadás, amit a pro bono kolléganőnk Balatoni Mónika tartott, és a kommunikációról volt szó, és azt mondta, hogy látszik, hogy a fiatalok megmozdíthatók a social media által. Azon keresztül lehet őket elérni, de ami az egyik legfontosabb, hogy az egyéni felelősségvállalást is ne lemondásként, ne önmegszorításként éljük meg, hanem úgy tanítsuk meg, hogy valami fantasztikus jóhoz fognak ezáltal csatlakozni, és hozzájárulni. Tegyük élményé, tegyük kullá a fenntarthatósági intézkedéseket, és akkor tudjuk, hogy egy jóhoz fogunk hozzájárulni, és akkor valószínűleg követni fogják.
2: Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a mai műsorunkban a fenntarthatóságról, az élményszerű oktatásról és a fenntarthatósági témahétről beszélgettünk szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Cippán Katalin, az NKE Környezeti Fenntarthatósági Intézet stratégiai tanácsadója, címzetes docense, illetve Hajnal Nikol, tanítószakos egyetemi hallgató, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagja. Itt volt továbbá Halbiter András Albert is, az NKE Nemeskőti István tanárképző kar egyetemi docense, a fenntarthatósági témahét nagykövete. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a fenntarthatóság kapcsán a minta, illetve a példa átadása mindennél fontosabb. Beszéltünk továbbá a kert kóstolgató programról is, illetve értékeltük az oktatás szerepét a fenntarthatósági kérdésekben. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok Önöknek!
4: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Új fejezet jöhet a magyar-ukrán kapcsolatokban, első lépésként azonban Kijevnek garantálnia kell az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi jogait. Erről is a miniszterelnök beszélt Brüsszelben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a rendezést a külügyminiszterek közötti találkozóval is segíthetik, ha Ukrajna alkalmazza a kisebbségvédelemről összeállított magyar javaslatcsomagot, és a kárpátaljai magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kérte a Velencei Bizottságtól Súlyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota szerint a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt politikai igényt tart az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítását célzó felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tárgyalta a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. Elkezdődött a Közmédia Erdélyi Fesztiválja a 12. Duna Napok programsorozata Torockón. A résztvevőket kulturális rendezvényekkel, valamint családi és gyermekprogramokkal is várják. A fesztivál nagy színpadán erdélyi és magyarországi előadók is fellépnek. Megnyílt a Csukás Mesebirodalom és a hagyományos termékek vására is. Megnyerte a lengyelországi Irena Sevinska emlékversenyt 100 gáton Kozák Luca. 12,66 másodperces ideje új országos csúcs is egyben. A korábbi rekordot szintén a debreceni sprinter tartotta. Marad a napos nyári idő, délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 8-15, napközben 26-31 fok között alakul. A pontos idő 3 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nap kérdése.
2: Az orosz-ukrán háború új veszélyes szakaszába lépett, mégpedig a nemzetközi elemzők szerint. Miközben Kijev egyre mélyebben orosz területeken hajt végre támadásokat, Moszkva válaszul kiterjedt csapásokkal és a háború kiszélesítésével fenyeget. Jeffrey Sachs, amerikai közgazdász és diplomata nyílt levélben figyelmeztette a német kancellárt, Friedrich Merzet, hogy a helyzet drámai módon romlik, ezt írta a Berliner Zeitung. A diplomata szerint Európa és Oroszország a nyílt háború felé sodródik, így fogalmazott ő. Ezért sürgette a közvetlen diplomáciai kapcsolatfelvételt Putyin orosz elnökkel. Mi lenne a jó lépés az Európai Unió számára? Egyáltalán létezik-e egységes politika ebből a szempontból, vagy az erős nemzetállamokon múlik a jövő ebből a szempontból is? Ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Csiklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzőjét. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást!
2: Induljunk ki innen, hogy ez a bizonyos felhívás, ez milyen súlyú, hogy kell ezt kezelni? Ugye többen megszólalnak, de azért vannak olyan személyek, akiknek a szavára különösen figyelni kell, mert lehet, hogy üzenetet hoz, üzenetet visz.
3: Igen, hát ugye így van, sokan megszólalnak ebben a témában, de Jeffrey Sachs azért egy komoly ember. Tehát őre az átlagnál sokkal jobban kell figyelni. De az mostanra már tulajdonképpen leesett ez a 20 fillér, hogy pestiesen szóljak, az Európai Unióban, hogy Európának is tárgyalnia kellene az oroszokkal. Ugye eddig az volt a felállás, hogy az Egyesült Államok közvetített a két fél között, és az Egyesült Államok fenntartotta azt a párbeszédet, a beszélő viszonyt, hogyha úgy tetszik, amelyik ahhoz szükséges, hogy egyáltalán az érdekeit érvényesíteni tudja. Ezzel szemben hosszú-hosszú időn keresztül Európa ugyanazt a vonalat vitte, amit egyébként az előző amerikai adminisztráció, hogy támogatjuk Ukrajnát, ameddig csak kell, nincs meghatározva, hogy mennyi ideig, és közben Oroszországot szankcionáljuk, de nem beszélünk vele. Ugye ez persze, ezt fenn lehet tartani, ezt a fajta hozzáállást, egészen odáig, amíg mondjuk volt arra némi esély, hogy Oroszországot ki lehet szorítani a megszállt területekről. De én egészen biztos vagyok benne, az én értékelésem az, hogy ez a pillanat legkésőbb 2023 nyarán elmúlt. 2022-ben még tudtak sikeres ellen lökéseket, területfelszabadító offenzívákat indítani az ukránok, de 23 nyarára kiderült, hogy lehetetlenség. És onnantól kezdve ez egy állóháború. Az oroszok is csak rendkívül lassan, rendkívül kicsi területeket tudtak elfoglalni, és azt is hatalmas veszteségek árán. Az ukránok pedig némi kicsi területeket időnként elfoglaltak, amit aztán később elveszítettek. De lényeg az, hogy az katonailag reménytelenné vált, hogy ki lehessen szorítani az oroszokat. Hogyha ez a helyzet, ha állóháború van, akkor onnantól kezdve ugye a felállás az, hogy telnek múlnak a napok, egyre növekszenek a veszteségek, de a háború nem halad semmilyen irányba. Most, hogyha ez a helyzet, akkor ebből az következik logikusan, hogy előbb-utóbb békét kell kötni. Ezt az amerikaiak felismerték, a régi adminisztráció nem ismerte föl, de az új adminisztráció ugye, a Trump adminisztráció felismerte, meg is tesz mindent ennek érdekében, pontosabban megtett, mert most egy kicsit zárójelben van helyezve, amíg az iráni háború tart, addig azzal arra koncentrálnak, de vissza fognak térni, mert az a geostratégiai érdekük, hogy béke legyen, és az európaiak viszont nem tudtak erről az ideológikus hozzáállásról leválni.
2: Nem beszél senki egyébként az orosz elnökkel, mert korábban volt olyan hír, hogy esetleg a francia elnök, ugye Macron, meg talán a német is valamennyire, meg hát ugye rendszeresen a volt magyar miniszterelnök, ugye Orbán Viktor, szóval volt egy közvetítő szereplő az amerikai, mert ugye mind a két féllel kifejezetten jó beszélő viszonyban volt, tehát az amerikaiak és az oroszok között. Most ez kiesett Európából, vagy valaki átvette, csak nem tudunk róla, vagy át kéne, hogy vegye?
3: Az a helyzet, igen, hát Orbán Viktor próbált közvetíteni, Európában nem volt igény arra, hogy közvetítsen. Időnként a Macron elnök megpróbált beszélni Putyinnal, sehova se jutott tulajdonképpen. A legnagyobb probléma az, hogy nincs meg az egységes európai álláspont arról, hogy tulajdonképpen mit is szeretne Európa elérni. Ugye elindult itt egy, mondom, most arra elértünk oda, hogy tulajdonképpen mindenki azt mondja, hogy beszélni kell az oroszokkal. És az a baj, hogy jelen pillanatban az áll a vitáknak a homlok terében, hogy ki is legyen az, aki majd az oroszokkal beszél.
2: Hát olyannak de, én, akivel szóba is áll. Hát ugye van. Ez mégiscsak két oldal.
3: De ugye azért azt gondoljunk ebbe bele, azért ez pótcselekvés. Mert a legfontosabb kérdés nem az, hogy ki beszél az oroszokkal. Kétségtelenül aláírom, ez diplomáciailag is, meg egyéb praktikus szempontokból is fontos kérdés. De a legfontosabb kérdés az, hogy Európa tudja, hogy mit akar elérni az oroszokkal szemben, vagy milyen jövőképe van, amiben beleilleszthető Oroszország is. Ugye egy dolog egészen biztos az, hogy Európa és Oroszország szomszédok maradnak. Tehát az eurázsiai kontinens, ez nem fog ketté hasadni, nem lesz köztünk tenger, szomszédok maradunk. Tehát a jövőben együtt kell valahogy élnünk.
2: Ráadásul hatalmas nyersanyag, ugye ráadásul hatalmas nyersanyag és energiaforrások.
3: Pontosan, meg kell találni azokat a megoldásokat, ami mindkét fél számára egy kielégítő. Ugye ez a háború ez a bizalmat, az teljesen aláásta, eltüntette. Nincs bizalom a két fél, kölcsönösen bizalmatlan egymással a két fél. De nyilván ebben a helyzetben egyfelől katonailag el kell egymást rettenteni. Ez az egyik lába. De az senkinek nem lehet érdeke, hogy egy ilyen nagyon veszélyes második hidegháborús katonai szembenállásban merüljön ki a két területnek a viszonya egymással. Kell ide egy másik láb is, és ez a másik láb csak is a gazdasági együttműködés. Hát nyilván kölcsönös érdekeken alapuló, de gazdasági együttműködés lehet. De sokan nem szeretnék ezt. Tehát, akik nagyon közel vannak az oroszokhoz földrajzilag, balti országok, lengyel, nagyon bizalmatlanok ezzel a fajta megoldással szemben. Ők tulajdonképpen azt szeretnék folytatni, ami eddig is volt, hogy Európa fizet, az ukránok meg a vérüket áldozzák, és ezzel lekötik az oroszokat. Szerintem ez fenntarthatatlan, ez a megoldás. Előbb-utóbb az ukránok is elfogynak. Tehát, és kifejezetten egyébként káros az ukrán nemzet részére ez, még hogyha adott esetben ezt az ukrán vezetők nem is akarják felismerni, vagy elismerni. De hát ez számukra hosszú távon ez a lassú kivéreztetés. Ez hogy lenne jó nekik? Tehát kétségtelenül a háború végén el fognak veszíteni bizonyos területeket, de legalább az ukrán nemzet az túléli ezt a háborút. Míg hogyha egyébként a háború folytatódik a végtelen jövőbe, akkor Ukrajna elnéptelenedik, az emberek elmenekülnek, és Ukrajna jövője válik teljesen kétséges.
2: Egyáltalán az újjáépítés is reménytelenné válik, még ha mindenféle hitelt is megkapnak. Most ha visszatérünk a Jeffrey Sachs-féle felszólításhoz, akkor ugye azért mégiscsak Friedrich Merz német kancellárnak címezte ezt az üzenetet, hogy itt az ideje. Ez azt jelenti, hogy akár Amerikából is, meg figyelembe véve az orosz felfogást, mégiscsak tárgyalópartner Németország kell, hogy legyen, mint ők úgy fogják fel, hogy az Európai Uniós politika, mivel nincs közös politika, Németország meg gazdaságilag, és hát azért politikailag is ugye az unió motorjaként szerepelt eddig, legalábbis gazdaságilag ide vonatkozik az eddig, hogy ő lenne a partner, őt kellene figyelni.
3: Igen, és ez egy logikus következtetés, az kell, hogy mondjam. Bár hogy is mondjam, csak rendszer szemléletileg, az lenne az igazán szép, hogyha az Európai Uniónak lenne egy tényleges közös külpolitikája, ahol egyet értenek mind a 27 tagállam arról, hogy mit is szeretnének elérni, és ezt az EU közös külügyminisztere képviselje, ugye Kaja Kallas jelen pillanatban.
2: Na de innentől kezdve akkor ez már egy föderális Európa lenne.
3: Több probléma is van, ugye az egyik probléma, hogy nincs ilyen közös külpolitika. A másik probléma, hogy Kaja Kallasszal nem állnak szóba, tehát ő nem is tudja képviselni, ha akarná se, ugye ezt a közös álláspontot. Ezért az a logikus következtetés, hogy itt Németországnak kell vinnie a prímet. Németországnak kell előre haladnia, már csak azért is, mert korábban volt egy jól működő modell Németország és Oroszország között, amiből egyébként egész Európa profitált. Ugye ez röviden úgy lehet leírni, hogy az olcsó orosz energiaforrásokra és nyersanyagokra alapozva, hozzátéve ehhez a német high-tech know-how-t és a magas munkakultúrát, és a kettőből együtt a világpiacon jól eladható versenyképes high-tech termékeket állítottak elő, és erre alapult az európai gazdaság. Ezt egyébként miért ne lehetne visszahozni? Ugye az a helyzet, hogy az olcsó orosz energiaforrásokat és nyersanyagokat most is megveszi valaki, csak ezek a valakik éppen nem mi vagyunk Európában, hanem a versenytársaink Kínában, meg Indiában, meg egy csomó más helyen. Nem csoda, hogy Európa gazdasága az hát a válság szélén billeg. Európához képest még amerikai is sokkal nagyobb gazdasági növekedést produkál, nem beszélve akkor Kínáról, meg Indiáról, meg a többi feltörekvő gazdaságról.
2: Igen, csak ugye kérdés, ugye, amire ön is utalt, hogy abban az időben azért karakteres politikusok vezették Németországot. Még Angela Merkel is ide számít, ugye sikerült a Krím elfoglalásakor megakadályozni, hogy ebből kiszélesedő háborúvá váljon. Aztán Merz áll helyzete most nem annyira erős, ugye, a saját irodalmán belül sem, hogy így fogalmazzuk.
3: Merzel több probléma is van. Ugye az egyik probléma, hogy a viselkedése, a szemlélete az egy könyvelői. Mint ahogy egyébként ő maga tulajdonképpen az is. Tehát ő nem egy hadvezér, ő nem egy távlatos gondolkodású politikus.
2: Hát nem államférfi.
3: Hanem egy könyvelő. Lehet, hogy könyvelőnek jó egyébként, hát csak ide egy sokkal távlatosabb gondolkodású ember kellene. Ez az egyik probléma vele, a másik pedig a belpolitikai helyzete. Ugye az a helyzet, hogy egy koalíciós kormány élén, mégpedig nagy koalíció élén vezeti Németországot, ahol ugye az eredmények nem jönnek, egyre rosszabbak a felmérési eredmények, folyamatosan vannak ugye tartományi választások, ahol minden egyes alkalommal rosszabbul szerepelnek, mint ahogy elvárható lenne, ezért aztán a koalíciós felek, azok egymást kezdik el, hogy úgy mondjam, ezekért a vereségekért okolni, és egyre gyengébb a belpolitikai helyzete. Így nehéz vezérnek lenni, hogy közben a közvetlen hátországod az nincsen mögötted.
2: Na most egy kicsit, hogyha a frontról beszélünk, mert akkor nézzük a veszélyeket, meg a kockázatokat, de lehet itt több szakaszra bontani már elemzési szempontból ezt a háborút, meg hadászati szempontból. Ugye először egy ilyen kimerítő, klasszikus állóháború, amire ugye ön is utalt. Utóbbi időszakban azonban úgy tűnik, hogy a hadviselés jelentősen átalakult. A frontvonalok körül ugye ezek a drónok, drónháború alakult, kis többen így is fogalmaznak, hogy ez most már drónháború. Ennek az eredménye bizonyos áthatolhatatlan zóna, mindkét fél számára súlyos veszteséget, és eredményes lehet. Hátországot támadja, orosz hátországot, most már Ukrajna eredményesen, hát vannak adatok, hogy miket, hogy. Most már civil célpontok is bekerültek ott a képbe, aztán akkor jönnek a válaszcsapások. Mit jelent ez? Aztán jött a rakéta, de eljutunk majd oda is, ez a bizonyos oresnyik típusú közepes hatótávolságú rakéták alkalmazása. Tehát úgy tűnik, hogy egyre súlyosabb fegyvereket és egyre érzékenyebb célpontokat támad mindkét fél.
3: Igen. Válasszuk ketté a dolgot. Először is a front vonal, maga a front vonal. Ugye ez egy állóháború, ugyanolyan, mint az első világháború. A különbség annyi, hogy az első világháborúban a frontvonal az sokkal keskenyebb volt, mert a két egymással szemben álló félnek a lövészárok rendszere az néhány száz, volt olyan terület, ahol néhány tucat méterre volt egymástól. Gyakorlatilag géppuska lövési távolságra voltak egymástól. Míg a mostani háborúban ezek a frontvonalak sokkal elmosódottabbak, és most drón lövési távolságban vannak egymástól, ami néhány tucat kilométer is lehet akár, most már vannak olyan területek, ahol 30 kilométer, tehát meglehetősen távol vannak egymástól az erők.
2: Ugye mire többféle típusú drón is van, hatós sugár, és azt hiszem, hogy mondható az, hogy így felhasználás szempontjából is van, ami felderítő drón, van, ami pusztító drón, van, ami bombát is tud vinni.
3: De az általánosan elmondható, hogy ezek a drónok uralják jelen pillanatban a légteret, ott a frontvonalon, pontosan látják, ha valaki megmozdul, ha valaki kijön a lövészárokból, ha valaki kilép egy ajtón, bemegy egy másik ajtón, ezt pontosan látják, és ha van rá idejük, akkor meg is támadják. Éppen ezért, ugye gyakorlatilag megszűnt a gépesített mozgás, tehát nem teherautókkal, nem páncélosokkal mozognak, hanem gyalog. Megpróbálnak fedezékben mozogni, erdősávokban, erdőkben, erdősávokban, vagy lakott területen próbálnak mozogni, tehát tulajdonképpen nem nagy gépesített offenzívák vannak, hanem lopakodás gyakorlatilag. És így aztán már az is nagy eredmény, hogyha egy-egy háztömböt meg tudnak egymástól szerezni, eközben nagyon súlyos veszteségeket elszenvedve. Ugye ez a front. A másik, hogy is mondjam csak, területe ennek a háborúnak, az a hátország. A hátország támadása. Ugye ezeket is javarészt drónokkal támadják. Nem csak drónokkal, mert van ballisztikus rakéta, van hagyományos értelemben vett robotrepülőgépek, ilyesmivel is támadják. Ezek egyébként nagyobb hatékonysággal érnek célba. De közben a drónoknak a több százas, egy-egy támadásban több száz drón vesz részt, ezzel megpróbálják túlterelni az ellenségnek a légvédelmét, és ez mind a két oldalra igaz. Milyen célokat támadnak a felek? Alapvetően az ukránok az orosz hátországban eredetileg az orosz bevételforrást jelentő olajipart támadták elsősorban, kettős céllal, egyfelől a finomítókat, hogy az orosz hadsereg ellátását nehezítsék, másfelől pedig az export infrastruktúrát, tehát mondjuk kikötőket, kikötői raktárakat, stb., hogy az orosz olajexport bevételt csökkentsék. Az utóbbi időben viszont úgy tűnik, hogy megnövekedett az ukrán hosszú távú dróngyártási képesség is, ezért több drónjuk van, ezért több célt tudnak támadni.
4: Megfejlesztették is ezeket.
3: Fejlesztették is, jó, ez folyamatos fejlesztésen, de nagyon gyors ciklusú fejlesztésen mennek keresztül ezek a drónok. És most már az orosz utánpótlási vonalakat is támadják. Egyfelől az orosz hátország és a Krím közötti ellátási autópályát, vasútvonalat, másfelől pedig a hátország és a frontvonal közötti ellátási útvonalakat. Az ellenkező irányból pedig Oroszország alapvetően egyfelől az ukrán hadipart támadja, és ugye itt az a különbség, hogy Oroszország be tudja lőni az egész Ukrajnát, míg Ukrajna nem éri el egész Oroszországot. De Ukrajnán belül ezért széttelepítették a hadipart. Nem egy-egy nagy hadipari komplexum van, hanem hát gyakorlatilag kis műhelyekben gyártják, és ezeknek a műhelyeknek egy jó részét egyébként civil lakossági terekbe helyezik el. Tehát ezeket is támadják. Persze van, amikor az oroszok kifejezetten megfélemlítési célból civil célpontokat is támadnak, de ezeket a civil célpontok közé rejtett hadipari cégeket is. Egyfelől. Másfelől pedig az Ukrajnának a világgal való kapcsolatát támadják, alapvetően az odesszai és az odessza környéki kikötőket, hiszen Ukrajnának az exportja, mondjuk gabona exportja, az ezeken keresztül a kikötőkön keresztül zajlik nagyobb részt, tehát ezeket támadják, illetve ugye Ukrajna rá van szorulva az importra, és az import képességet is ezeken keresztül lehet támadni.
4: Ugye arra hivatkozással, ugye orosz közlések szerint, hogy ukrán dróntámadás érte a Luhanszki régióban található egyik szakiskola kollégiumát, itt 21-en haltak meg, 42-en megsérültek, ráadásul fiatalokról van szó, 14-18 éves korú fiatalokról. Válaszul, ugye erre hivatkozásul, tömeges rakéta és drón támadás Kijev ellen, és felszólították a nyugati diplomatákat, hogy hát hagyják el ugye Kijevet, az orosz külügyminiszter vagy külügyminisztérium közlése szerint Rubióval folytatott telefonbeszélgetés ennek a alapja. Rendszeres és célzott támogatások az ukrán katonai célpontok ellen, és ez a figyelmes figyelmeztetés, mert hogy a város különböző részeit érhetik majd csapások, katonai és kormányzati létesítményeket is. Erre aztán azt mondták a nyugati diplomaták, például az Unió is, hogy egyrészt bírálta ezt a bizonyos orosz fenyegetést, másrészt hát, hogy nem adják el az állomás helyeiket. Ez egy következő lépés, minek lehet ezt értékelni?
3: Én nem gondolom, hogy ez eszkaláció lenne. És az a helyzet, hogy megpróbáljuk egy picit objektíven nézni a dolgot, tehát több mint 4 éve zajló háborúban kimondani azt, hogy ez a támadás, ez megtorlás volt arra a támadásra. Hát, ugye minden éjjel támadják egymást. Tehát mi minek a megtorlása? Egy ilyen háborúban ezt nem lehet azt mondani, hogy ez a támadás, ez nem jött volna létre, hogyha te nem támadtál volna. Hát de, ugye 4 éve tart a háború, kölcsönösen ütik egymást a felek. Most persze a kinetikus háborúra rárakódik egy politikai háború is, amit ugye a világ közvéleménye előtt a médián keresztül zajlik ez a fajta háború. Ennek az a célja, hogy a felek saját magukat a jó képébe pozícionálják, és az ellenségüket pedig a rossz képébe pozícionálják. Ugye ez gyakorlatilag ez a fajta háború, a külső megfigyelők vagy figyelőknek a szimpátiájáért zajlik.
4: Ugye hát az alaphelyzet ugye mégiscsak az, hogy Oroszország vonult be az előzményeket, ugye ismerik, hosszú több éves, de hogyha csak ezt az egy szakaszát nézzük, akkor most válaszként, nem válaszként, de mégis ugye ő az agresszor.
3: Tehát ebben a szituációban. Oroszország az agresszor, és Ukrajna a megtámadott fél, csak hogy hát sajnos az emberi természet olyan, hogy 4 év után ez hajlamos elfelejteni. Ezért ugye ez a propaganda háború, ez azért zajlik, hogy folyamatosan a másik félre lehessen tolni a felelősséget, hogy miért is nem ért még véget ez a háború. Mert egyébként egy picit hátrébb lépünk, és objektíven megpróbáljuk megnézni ezt a háborút, akkor azért azt kell látni, hogy ez a háború területileg nem megy sem erre. Közben hatalmas anyagi és emberi veszteségek vannak. Ugye most a legutolsó hír szerint, ugye a brit titkosszolgált felmérése szerint a körülbelül 500 000 orosz halhatott meg. Ez úgy nagyjából stimmelhet egyébként. Azt szokták mondani, hogy a veszteségek egyharmada a halott, egyharmada a soha teljesen fel nem épülő sebesült, és egyharmada a felépülő sebesült.
4: Érdekes, az ukrán veszteségekről nem beszélünk.
3: Az ukrán veszteségekről nem beszélt.
4: Pedig arra valószínű nagyobb rálátásuk van, tehát biztos, közvetlen információ.
3: Sokkal jobban tudják.
4: Csak azt nem mondják.
3: Nyilván nem mondják, mert ugye a saját szövetségesüknek a veszteségeit nem szokták mondani. Azt lehet egyébként sejteni, hogy valószínűleg az oroszoknak nagyobb veszteségeik vannak, mint az ukránoknak, hiszen mindig a támadó félnek, amelyiknek ki kell bújni a lövészárokból, és előre kell mennie, mindig nagyobbak szoktak lenni a veszteségei, mint a védekező.
4: A drónháborúba is
3: ugyanúgy igaz ez. És egyébként, hogyha a veszteségeket összehasonlítjuk, ugye a veszteségeknek a túlnyomó többsége az a fronton van. Tehát itt a 99,1%-a a fronton hal meg. Hátországban hiába jönnek ugye szörnyűbbnél szörnyűbb képek arról, hogy támadták Kijevet, támadták Harkovot, támadták mondjuk Odesszát, és ott halálos áldozatok is vannak, de ha számokat megnézzük, nagyon kicsi ott persze minden ember életért kár, de a fronthoz képest nagyon kicsik az áldozatok a hátországban.
4: Vannak itt hírek, azt mondja, Svédország és Ukrajna megállapodott 36 darab Gripen vadászgép szállításában. Kérdés, hogy ennek mi a van-e jelentősége egy ilyen típusú háborúban? Aztán ugye Zelenszkij elnök továbbra is Patriot rakétákat kér Trump amerikai elnöktől, korábban levelet írt neki a légvédelmi problémákról. Hogyha itt egy kicsit megállunk, ugye egy ilyen Patriot rakéta talán $1,5 millió, ugye nagyjából.
3: Többféle van, de mondjuk.
4: Most csak ugye az arányokat, és akkor néhány ezer dollár meg egy drón. Na most ugye azt lőni azzal, hát összeadható, hogy anyagi szempontból biztos, hogy nem rentábel.
3: Ugye nem is, általában vagy nem is a drónokat szokták lőni a patriotokkal. Ugye egy ilyen támadás úgy néz ki, hogy az oroszok mondjuk elindítanak 3-4 ballisztikus rakétát, több féle ballisztikus rakétájuk van, elindítanak 3-4 ballisztikus rakétát, elindítanak 4-5 mondjuk egy tucat hagyományos értelemben vett robotrepülőgépet, cirkáló rakétát, na most mind a kettőn jelentős robbanó fej van. Adott esetben akár 1000 kilogrammos robbanófej is. És körítésül, hogy a légvédelmet túlterheljék, elindítanak hozzájuk mondjuk még 200 vagy 300 olcsón előállítható drónt. Most ezeken a drónokon körülbelül 50 kg robbanó fej van, de sokkal kisebb kárt tud okozni. A fő céljuk az, hogy túlterheljék a légvédelmet. A patriotokat a ballisztikus rakéták ellen használják, de hát azért ezek is fogynak, és az ukránoknak ugye az a pehjük, hogy a közel-keleti háborúban is nagy mennyiségben használtak fel ebből.
4: Az orosz-ukrán háború új veszélyes szakaszába lépett a nemzetközi elemzők szerint. Erről beszélgettünk itt a műsorban Siklósi Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzőjével. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Műsorunk ezzel véget is ért. Hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című oldalunkon is. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: Kossuth Rádió Kiskörösön, FM 88,4. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
1: Kedves hallgatóink, Mátyásföld és Sashalom határán vagyunk Alsó-Rákoson, a 14. kerületi hallássérültek budapesti tanintézetében, ahol autista gyermekek is tanulhatnak, sőt, ha jól sejtjük, laknak is. A pontos megnevezése az intézménynek a hallássérültek óvodája, általános iskolája, szakiskolája, egymi és kollégiuma. Dr. Gáné Csabai Klára főigazgatóasszony pedig segítsen nekem ebben az eligazodásban.
2: Az egymi az egy rövidítés, egységes gyógypedagógiai módszertani intézetet jelent, és tulajdonképpen az utazó gyógypedagógusok is ide tartoznak, és mivel országos beiskolázású intézmény vagyunk, ezért az ország bármely részén elláthatjuk ezt a feladatot.
1: Legtávolabbi diákjuk Debrecen, Pécs?
2: Sopron, és Pécsről is, az óvodából is vannak kollégistáink, Veszprém megyéből, tehát azt tudni kell, hogy az óvodást és behozzák a siket óvodást hétfő reggel, és péntekig itt lakik nálunk.
1: Húha, kiráz a hideg. Nem tudom elképzelni, hogy hogy tudja az édesanyja, édesapja és a szülő a két kezét elengedni, és hogy tudnak itt pótszülőkké válni, mert gondolom itt mindent is pótolni kell.
2: Itt mindenki pótszülő. Mindegy is, hogy óvodás, vagy általános iskolás, vagy szakiskolás, mert a 25 éves kezét is ugyanúgy fogjuk, ugyanúgy irányítjuk, az életre neveljük őket. Nagyon szeretjük a gyerekeinket, és azt gondolom, hogy gyógypedagógiai intézménybe, akik dolgoznak, azok elhivatottak.
1: Nem is tudom, hogy hová menjünk először, talán a legkisebbekhez?
2: Sétáljunk el az óvodai egységünkbe. Most egy új telephelyünk lesz, azzal nagyon szeretnék büszkélkedni, mert az óvodánkat bővítjük.
1: Hogyan lítsem meg, hogy rendkívül színes, igen, az épület, nem tudom, hogy ez tudatos-e, de igen, mindenhol, mintha egy óvodában járnánk, igen, pedig az általános iskola már, ugye?
2: Itt ugye autista tagozatra is járnak gyerekek, és a sikert tagozatra is járnak gyerekeink. Bár vannak, most már megjelentek a kettős diagnózisú gyerekek.
1: Ebédlőn haladunk, igen, át, igen, tehát akkor itt ők azért együtt ebédelnek.
2: Meg reggeliznek, meg vacsoráznak ugye a kollégisták. Itt zajlik az étkezés, igen, nagyon szép, tágas, világos, gyönyörű épületünk van. Én csak ezt tudom elmondani, hogy aki kíváncsi rá, nagyon sok szeretettel vezetjük körbe, hogy ezt a másságot megismerje, ezt a másik világot.
1: Azt mondta, hogy kettős diagnózissal is jönnek a gyermekek, ez mit jelent?
2: Mind a két diagnózissal rendelkezik, tehát ő siket is, és autista is.
1: És akkor mi alapján döntik el, hogy jobbra vagy balra megy, melyik osztályba kerül?
2: Vannak ilyen osztályaink, ahol ilyen gyerekek vannak. Óvodai csoportunk is van, és iskolások is. Ez a csengőszong. Amikor én igazgató lettem, 121 gyerek volt, most 172 van, és bővül még telephelyet kaptunk az önkormányzattól használatra, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és ott 18 kicsi autista gyerekünk lesz, és most azt építik.
1: Ha valakinek a gyermekét diagnosztizálták valamilyen halláskárosodással, vagy akár autizmus spektrumzavarral, az orvosi papírral önmagában bekopogtathat az önök intézményébe, vagy hogyan történik a jelentkezés?
2: Eleve a papírt a szakértői bizottság állítja ki, hogy ő milyen diagnózissal rendelkezik.
1: Pedagógiai szakszolgálat?
2: Így van. Ők állapítják meg a diagnózist. Ez lehet mozgásfogyatékosság, látásfogyatékosság, így van a hallásfogyatékosság, és amikor megállapítják, akkor kerül kijelölésre az intézményünk. Hát most gondba vagyunk, mert már az autistákat nem tudjuk, tehát a létszámunk annyira telített, hogy most az osztály létszámok már teljesen magas létszámban vannak.
1: Beszélte, hogy itt utazó pedagógusok is járnak. Igen. Ez azt jelenti, hogy ők például inkább abban segítenek, hogy ez az integráció meg legyen.
2: Az utazó gyógypedagógus fejleszthet is, tett speciálisan, pláne hogyha mondjuk jelenlő gyerekről van szó, mert hogy olyanok is ülnek a gimnáziumba, akik hozzánk jártak, ők egy bilingvális oktatással tanultak, tehát ők jel nyelven kommunikálnak, és ott a gimnáziumban megkapják a segítséget, de a pedagógus a szakmai segítséget is kérheti, tehát az utazó gyógypedagógus abban is tud segíteni.
1: És elérkeztünk az óvodához, mielőtt belépnénk, egy gyönyörű kis

0: másfajta, másféle hangok, más hangszín, az öröm, a szomorúság, a bánat, a jókedv az ugyanúgy megjelenik, csak a gyermekek sajátos hangján, amit mi igyekszünk mindenki számára érthető irányba terelni.
1: Az ajtó falán halacska csoport, és a gyermekeknek képe is visszaköszön ránk az ajtóról, de nem olyan sok.
0: Nálunk minden csoportosztály az intézményben, de az óvodában is kis létszámú. Ennek törvényi alapja is van, hiszen egy hallássérüléssel vagy autizmus spektrum zavarral élő gyermek 3 főnek számít a többségi iskolában. Tehát itt ezen az ajtón 7 kisgyerek arcképe látható, ők olyan, mintha 21-en lennének, de mivel ez a csoport, ez egy vegyes csoport, tehát autizmus spektrum zavarral és hallássérüléssel is diagnosztizált gyerekek járnak ide, így ők hát van, amikor 30-35-en vannak.
1: Azt szokták mondani, amikor mondjuk egy család külföldre költözik, és jaj, mi lesz a gyermekkel, a kisgyermekkel nem beszéli a nyelvet, hogy a gyermekek között nincs nyelvi akadály, ők a homokozóban is megértik egymást. Ez mennyire van így?
0: Ebben a csoportban például 2 szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógusaink, akik szurdopedagógusok és autizmus spektrum szakosak is.
1: Szurdopedagógus, ez egy kicsit magyarázatot kíván nekem.
0: A szurdopedagógus az a siket hallássérült gyerekek módszertanából felkészített pedagógus, gyógypedagógus végzettségű szakember. Például ebben a csoportban is 3 szurdopedagógus dolgozik, egyikük rendelkezik még autizmus spektrum zavar pedagógiája végzettséggel, így őnekik kezükbe van az a kommunikációs stratégia, amivel ezek a kié a vödör, meg én fogtam meg először helyzeteket, ők ezt tudják kezelni, illetve előre gondolkodnak, hogy milyen helyzetek adódhatnak egy spontán játékhelyzetnél, egy étkezésnél, egy önkiszolgálásnál, és erre előre vizuális eszközökkel felkészítik a gyerekeket.
1: Be lehet kukkantani egy olyan csoportba, ahol még vannak gyermekek?
0: Be. Természetesen.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Integetés a gyermekeknek, valaki észrevesz, valaki nem. Hogyan kell köszönni jelelve a gyerekeknek?
0: Jó napot kívánok, vagy az egyezményes szia.
1: Tehát egyezményes integetés, igen, nekem
0: igen,
1: ez megy.
0: Szia. Vagy a kalapemelés.
1: Látok 2-4-5 cuki szempárt, pici 3-4 évesek lehetnek, és hozzájuk ugyanennyi felnőttet, itt mindenki pedagógus?
0: Jelenleg most gyógypedagógiai asszisztens kollégáim dolgoznak így a délután folyamán.
1: Annyira jó látni, hogy van egy férfi is között.
0: Igen, igen, tehát a délután folyamán, ugye most már azért a uzsonna utáni időszak van, a kollégiumi ügyeleti időszak, az itt játszadozó 5 gyerkőc közül 3-an itt fognak maradni, és 2 mennek még haza, mert ők úgynevezett bejárók, és 3 kollégisták, akik vidékről járnak hozzánk, ők maradnak péntekig. És ilyenkor a szívem összefacsarodik, mert sajnos az élet nem adja meg azt a lehetőséget nekik, hogy a családjukba nevelkedjenek, mert nincs a lakóhelyükhöz közelebb olyan speciális intézmény, vagy nem megoldott az utazó tanári szolgálat, hogy ők a lakóhely szerinti óvodában megkapják a fejlesztést, és ezért kerülnek hozzánk.
1: Önmagában az, hogy valaki halláskáros volt, hogy hallássérült, az egy nagyon nagy halmaz, és akkor ez egy széles spektrum, és mondjuk az egyik végében vannak a siketek, akik egyáltalán semmit nem hallanak, és ezen a láthatatlan vonalon hol helyezkednek el mondjuk a csak nagyot hallók?
0: Nagyon sok mindennek az alapja a hallásállapot, a hallásszint, a hallásfigyelem fejlesztésének a lehetőségei, hogy melyik gyermeknél mennyire lehet fejleszteni.
1: De aki most ilyen hangokat ad ki, mint ez a kisfiú, ő azt feltételezem, hogy neki valamennyi hallása van, ugye? Tehát ezért tud hangot is képezni.
0: Így van, tehát ő nagyot halló, viszont már idekerülése óta, 3 éves kora óta azért tapasztaljuk, hogy az értelmi képességeik nagyon jók, de a figyelme, a koncentrációja, a beszédértése, a mozgásigénye nem kompenzálja, tehát a hallás nem kompenzálja azt a kifelé mutatott produkciót, amit mi tudunk, hogy benne van, és ezért van szüksége neki, hogy ő itt ebben az intézményben kapja meg azt a komplex fejlesztést.
1: Közben meg annyi történt, csak láttuk halhatatlanul, hogy belépett egy szülő, jelelt a pedagógusoknak, a pedagógusok 3 ugrottak a gyermekhez, egy még meg is érintette, eljelelte a gyermeknek, hogy nézd csak, nézd ki, itt vannak a szüleid, és picit megérintve ki is terelte őt. Egy pillanat alatt.
0: Azért az, hogy ilyen kis létszámúak a csoportjaink, és nagyon sok a felnőtt, meg tudja könnyíteni ezeket a mindennapi helyzeteket. Ettől függetlenül van olyan, aki először szeretné lejátszani a játékát, és utána indul haza, és anyuka itt már befonta a haját, mert várakozik.
1: Amikor

0: kisgyermekes anyuka voltam, akkor emlékszem, hogy azt mondták, hogy egy dolgot tehetek, ha nem akarok semmit elrontani. Minél többet ölben van az a gyermek, minél többet ringatom, és mondókázok, beszélek hozzá, énekelek, mindegy, hogy mit, de hogy így fog elindulni a beszéde. Az ő esetükben ez mennyire fontos?
1: Ha hallássérült családba születik, akkor megkapja, hogy itt az előbb is látta, hogy kimentek a gyerekek a szülőkhöz, hogy megkapja nyelnyelvben azt a kommunikációt, azt a közös megértési csatornát, ami fontos ahhoz, hogy az ő személyisége egészségesen fejlődjön. Egy halló családnál ez sokkal nehezebben kivitelezhető, hiszen ott először a szülő tulajdonképpen elgyászolja a halló gyermekét, és el kell fogadnia a hallássérült gyermekét. Szerencsére mostanában nagyon-nagyon sok pozitív példát látunk arra, hogy halló szülők nagyon hamar felismerik, hogy jelenni tanuljanak, és a gyerekek is otthon is használják a jelnyelvet, az óvodában is, és folyamatosan. Tehát tulajdonképpen jelnyelven be nem áll a szája, tehát folyamatosan jelel és mondja. És tanítani kell a szülőket, tehát igazából a korai fejlesztésnek és a korai fejlesztés keretében az utazótanári szolgálatnak ez a fő feladata, hogy a szülőket készítse föl arra, hogy egy sikert gyerkőcnek, hogy lehet egy mondókát, egy verset, egy mesét úgy átadni, hogy ő azt megértse.
0: Tóth Bálint Andrásné, Kövér Andrea főigazgató helyettes kísér bennünket tovább az iskolába. Most az óvodából, ha jól sejtem, átsétálunk az általános iskolai részbe. Itt minden egybe van, minden folyosó összefügg?
2: Igazából van egy-két olyan terület, ami egy picikét szeparál, de alapvetően körforgalom van az épületben, tehát itt nagyon eltévedni nem lehet, elbújni sem nagyon. Ezzel együtt blokkok találhatók az épületben, aminek elsősorban valóban a szeparáció jó a célja, hiszen a siket és az autista gyerekeket nem mindig praktikus egy légtérbe összezárni.
0: Bal oldalt látunk autista, második B, illetve harmadik osztályt, jobb oldalt pedig hallássérült terem.
2: A hallássérült osztályok egy-egy teremben tanulnak, az autista osztályaink viszont két tanteremben élnek.
0: Van egy pihenőszoba, hol el tudnak csendesedni?
2: Pontosan.
0: Most nyitjuk az ajtót.
2: Ugye ez a belső öltöző, itt külön doboza van, és külön fogasa, külön széke, ahol mindenki elhelyezi a saját kis holmiát.
0: Egy laminált feliratba pedig a falon, hogyan játszhatok szépen a többiekkel, és különböző szituációkat mutatnak.
2: Igazából az auti osztálytermekben mindenhol szabályokat látunk, amihez a gyerekek tudnak alkalmazkodni. Ezek nagyon sok esetben piktogramok, de nagyon-nagyon sok fokozata van annak, hogy az adott csoportban járó gyerekeknek milyen szintű vizuális támogatásra van szüksége ahhoz, hogy azokat a szabályokat, amik rájuk is vonatkoznak, be tudják tartani.
0: Picit arrébb megyünk, Bence kisfiú alatt különböző, nem tudom, feladatok, tanulási formák, ebéd, naplóírás, aztán babzsákos foglalkozás.
2: Ezek ugye a napi rendi kártyák, és minden gyereknek a saját szintjének megfelelő napi rend van feltéve, ugye nála már csak a szavak vannak feltéve, valahol képi megsegítés is van egy-egy szóval. Erre azért van szükség, hogy ő attól kezdve, hogy belép reggel az iskolába, illetve ide az osztályterembe, pontosan tudja, hogy miután mi következik, milyen feladata lesz, bejósolható legyen számára a nap, bejósolható legyen, hogy neki milyen feladata van, miután mi következik, és ez segít abban, hogy a belső nyugalmát meg tudja őrizni.
0: Amikor belép az általános iskolába a gyermek, sok pedagógusban azért egy többségi iskolában az az elvárás, hogy decemberre tanuljon meg írni, olvasni. Ez azért szerencsére már nagyon rugalmas és egy szétszórt, de ezeknél a gyermekeknél próbáltam megszámolni, hogy hány dolgot kell még megugraniuk mindemellett. Most csak a hallássérültökre gondolok. Ugye van egy jelnyelv, ami talán az anyanyelvük. Mellette lehet, hogy azt is meg kell tanulniuk, hogy hogy kell szájról olvasni, mert óhatatlan, hogy ez az eligazításnak a másik kulcsa, és akkor itt jön még a betűírás, a betűformálás, a beszédalkotás, az olvasás, ez meg sokszorozódó feladat. Itt ötödik osztályra ugyanaz a cél, mint mondjuk egy többségi iskolában?
2: Egyrészt a siker tagozat, ami az általános iskolai kerettanterv szerint adaptált helyi tantervvel dolgozunk, ez azt jelenti, hogy ugyanaz a tananyag tartalom van nálunk a siker tagozaton az általános iskolában, mint egy többség érettségi általános iskolában. A NAT-hoz tartozó irányelvek azonban lehetőséget adnak arra, hogy ahogy a mi iskolánkban is így van, az első évfolyamot 3 évre húzzuk szét. Van nálunk 2 előkészítő évfolyam. Alapvetően első osztályra ők már tudnak írni, olvasni.
0: Ha ön édesanyja, és a szívére teszi a kezét, hol van nagyobb biztonságban ez a gyermek?
2: Ez a kérdés már sokszor megfogalmazódott bennem, sőt meg is kérdezték már tőlem, valóban 2 felnőtt gyermeknek vagyok már az édesanyja, hogyha nekem hallássérült gyermekeim születtek volna, akkor biztos, hogy idehozom őket. Biztos, hogy a jelnyelvet használom olyan szinten, ahogy is azokra a helyzetekre, amikre szükség van, így is, hogy én magam halló vagyok, és a férjem is. Azt gondolom, hogy az alapokat egy hallássérült, egy súlyos fokban hallássérült gyermek ebben az intézményen tudja elsajátítani, és itt van a legnagyobb biztonságban emberileg is, és szakmai szempontból is. Viszont utána már felső tagozaton, vagy 8. osztály után minden lehetősége megvan ezeknek a gyerekeknek az integrációra, és azt gondolom, hogy ez a jövő. De szegregált intézményre mindig szükség lesz, amíg vannak olyan súlyos fokban hallássérült gyerekek, ahol erre a fajta beszédindításra, ezekre a szurdopedagógiai módszerekre szükség van.
0: Közben Szebeli István gyógypedagógiai asszisztens mellé ülök, és lesz egy segítségünk, méghozzá egy okos eszköz segítségével, egy jeltolmács. Jó napot kívánok, nem tudom, hogy látja engem.
3: Jó napot kívánok, Juhász Adrián vagyok, igen.
0: Üdvözlöm, Juhász Adrián, ugye? István mióta tanít az intézményben?
3: 1997 óta dolgozom itt. Előtte pedig 10 évig ide jártam iskolába, előtte pedig 3 évig óvodába, Kaposvárban jártam.
0: Születésétől fogva hallássérült?
3: Igen, ez így van. A szüleim hallássérültek.
0: Itt végzett ebben az iskolában, és utána mi lett az útja? Vagy hogy kanyarodott vissza az épület falai közé?
3: Akkor elvégeztem a 8 általános iskolát, utána mechanikai műszerésznek tanultam. Aztán igazából végsőben kezdtem el dolgozni, tehát más felé vett az út, leérettségiztem, és akkor egy hallássérült ismerő szólt, pedig van lehetőség esetleg itt tanítani, vissza az iskolába, akkor eljöttem ide, egy pici gyakorlatot szereztem, és aztán utána végül is itt ide ragadtam, és itt dolgozom azóta.
0: 30 évvel ezelőtt ön lehetett itt a Jolly Joker, az egyetlen ember, aki érti a gyermekek nyelvét, aki tud velük kommunikálni, akik rögtön értik, hogy miről van szó.
3: Igen, ez így volt. Körülbelül 5. voltam itt, mint sikert szereplő ebben a térben. Igazából nagyon-nagyon szerettek a gyerekek, valóban végre jelnyelven tudtak kommunikálni velünk, ez így volt valóban. Aztán ugye a sport lett az egyik téma, amit én itt vittem, és akkor ebből jöttek érdekességek még.
0: Mit kell tudni a sportról?
3: Édesapám nagyon szerette a természetvilágát, és oda kijárni. Aztán ugye, ahogy én felnőttem, igazából az én álmom volt végül a foci, de apukám nem engedett. Ő azt mondta, hogy tájfutónak kell mennem. 1980 óta ő volt először tájfutó, és aztán utána ez kétfelé ment ez az út, a természetjárás, és akkor végül is meg is alakult maga a tájfutó tagág, és aztán én is ebben kezdtem el később részt venni. Úgyhogy azóta én is tájfutóként beleragadtam ebbe a szakágba.
0: Milyen volt a gyermeknevelés? Milyen egy olyan családi dinamika, ahol az apuka hallássérült?
3: Nekünk sikertettek, hogy az anyanyelvünk a jelnyelv, tehát mi elsősorban ezt használjuk, és ezen kommunikálunk. Nyilván itt ebben az intézményben ugye a szájolvasást preferálták, tehát a kettőt párhuzamosan kellett működtetni itt is és ott is.
0: De várjon akkor az ön felesége meg a gyermeke is siket?
3: Igen, ez így van.
0: Nem volt kérdés, hogy hol tanuljon az ön lánya?
3: Itt tanult. 6. osztályban került át ugye hallóiskolába, integráció keretén belül, és akkor ő oda járt. A gimnáziumot is hallók között integrációban végezte, és egyébként végül aztán egyetemet is végzett, és ott jeltolmácsok segítették a munkáját.
0: Mit tanult az egyetemen az ön lánya?
3: Szociológiát.
0: Ez azért egy óriási büszkeség önnek. Tehát egy egyetemet végzett lány úgy, hogy ilyen akadályozottsággal nála fel sem merült, hogy ilyen implantátumot kaphasson?
3: Nem, ilyen nem merült már. Ez természetrendje, ő így született, így is nőjön fel.
0: Ez egy identitás is ezek szerint?
1: Bólint vagy
3: igen. Igen, igen.
0: Az elmúlt 30 évben mennyit változott a gyerekekkel való kommunikáció? Változott esetleg? Én arra gondolok, hogy most már okos eszköz ott van a kezünkben. Most is egy okos telefonon keresztül kaptunk segítséget a jeltolmácsolásban.
3: Amikor én itt tanultam régen, körülbelül 220 siket járt ebbe az intézménybe. Ők ugye elvégezték az intézményt, vissza is kerültem én magam is, azóta lefeleződött ez a létszám. 120 gyerekre. Most az eltelt években talán még azóta is még feleződött. Most már körülbelül 60 fő, aki ide jár. Én sajnálom ezt, megmondom őszintén, és nem csak itt Budapesten történik ez, hanem a Magyarországon belüli összes siket intézményben, sőt világszinten ez elmondható. Igazából a hallássérültek először 1997-ben Dániában kezdtek el részt venni, például a siket olimpián. Akkor még 6000 siket résztvevő volt. 2022-ben, akkor már csak 2500 hallássérült versenyző vett részt az ottani rendezvényen. Szóval én emiatt szomorú is vagyok, hogy itt is ennyire lecsökkent a létszám. Kommunikáció szempontjából, igazából amikor én ide visszajöttem, akkor itt mindenki szívesen és természetes módon használta a jelnyelvet. Ahogy az okostelefonok világa, hogy elkezdett bevezetődni, azt mondhatnám, hogy mivel megnyílt a világ, a nemzetközi jelnyelvek kezdett így beszivárogni ide is, azt elkezdett itt is használni. Külföldi jelnyelv, meg magyar jelnyelv elkezdett így összemosódni, és az megy így párhuzamosan most már.
0: De akkor nem kevesebb a hallássérült, hanem csak kevésbé tartanak már arra igényt, hogy speciális intézményben tanuljanak. Jól értem?
3: Hát integrációban vannak inkább, igen. Igen, sajnos jól érti.
0: Miért szomorú az, hogy a hallássérültek integráltan tudnak működni a társadalomban?
3: Én nyilván sikertként állok itt. Mi lesz a jövő a mi csoportunk számára? Tehát ez egy nagy kérdés. Tehát egy sikert embertől kérdezte most ezt, aki ezt szomorúan látja.
0: És mi az, ami örömmel tölti el, ami büszkeséggel, ami azt gondolja, hogy az önök büszkeség és az önök érdeme, a siketeké?
3: Mi hallássérültek, mi együtt vagyunk így sorstársak. Az én életemben azt gondolom, hogy ez egy szép emlék, büszke vagyok nyilván a lányomra is, de hogy a jövőbeli siket gyermekek számára mi lesz az eljövendő, azt nem tudjuk. Nem tudom ezt előre megjósolni, hogy mi lesz.
0: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Hallássérültek Budapesti Tanintézetében jártunk Alsó Rákoson a 14. kerületben. Egy hét múlva ugyanitt igazi sportreménységekkel találkozhatunk majd. A mai adást újra meghallgathatják a Világhálón címünk www.mediaclick.hu. A helyszínen a felvételeket Dancs Zoltán készítette, az utómunkálatokat Schwarz Nóra. A gyártásvezető Vancsók György és a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. A román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely a Galaci lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Idehaza Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladataira az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. Csak nem negyedével 52 000-ről 40 000-re csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. Terdik Tamás budapesti rendőrkapitány a fővárosi közgyűlés ülésén elmondta, hogy a modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még olyan kevés büntet, mint 2025-ben. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztást népszerűsítő Happy Héthez, így 211 000 gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos foglalkozásokon mutatják be a vízivás fontosságát és a cukros üdítők, valamint az energiaitalok káros hatásait. A címvédő Veszprém hazai pályán 38-36-ra megnyerte a férfi kézilabda bajnoki döntő első meccsét a Szeged ellen, amely jövő kedden a PIK Arénában javíthat. Híreink végén az időjárásról. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul, északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 4 óra 3 perc.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutatjuk be. Zenei összeállításunkban a Gyimesek népzenéje szól, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A csíksomlyói búcsú története az 1444-es esztendőig nyúlik vissza. IV. Jenő pápa ekkor küldte el körlevelét a környékbeli katolikus hívekhez, melyben segítségüket kérte egy ferences rendi templom építéséhez. Az elvégzett munkáért cserébe az egyházfő búcsú tartását engedélyezte a helyieknek Sarlós boldogasszony napján, július 2-án. Az erdélyi katolikusok egy legendás csatához kötik a búcsú hagyományát. A történet szerint János Zsigmond fejedelem erőszakkal kívánta unitárius hitre téríteni Csík, Gyergyó és Kászon lakosait 1567-ben. A fejedelem pünkös szombatján nagy sereggel vonult be Csíkba, ahol végül vereséget szenvedett. A székelyek úgy vélték, a győzelmet annak köszönhették, hogy asszonyaik és gyermekeik Szűz Máriához imádkoztak a csíksomlyói templomban. A 17. század pusztító tatár-török betörései Csíksomlyót és környékét sem kímélték. A templomot és a ferences szerzetesek kolostorát az Erdélyre törő ellenség 1661-ben felégette. A kegyhelyen található Szent Antal oltár és a Mária szobor azonban megmenekült. Egy csodás elemekkel átszőtt monda szerint a törökök nem tudták a Mária szobrot sem elvinni, sem elégetni. Az oszmánok vezére ugyan parancsba adta a kegyszobor elszállítását, de az olyan súlyossá vált, hogy 8 pár ökörrel sem tudták megmozdítani. A felbőszült török parancsnok dühében kardot rántott, és a Mária szobrot az arcán és a nyakán is megsebezte. Ezek a vágások mind a mai napig láthatóak a hársfából készült kegytárgyon. A megrongálódott épületeket, így a templomot is 1664-ben építették fel újból, és a jelenleg is látható barokk stílusú szentegyház ennek az alapjaira épült a 19. század folyamán. Legfontosabb tartozéka az aranyozott és festett Mária kegyszobor, minden bizonnyal egy a középkor végén készült szárnyas oltár központi alakja lehetett. A majd 2,5 méter magas szobor fejét sugárkoszorú övezi, amelyben egy 12 csillagból álló glória is látható. Mária lábával a földgömbön és a holdsarlónál, jobb kezében királynői jogart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkettejük fejét korona díszíti.

A búcsú fő ünnepe pünkös szombatján van. Sokan már pénteken megjönnek, és a szabadban vigrasztva igyekeznek meglátni a csíki havasok mögül felbukkanó napot. A szeredaiak körmenete a vasútállomáshoz közeli kis templomtól 10 órakor indul templomi zászlókkal, Máriát dicsérő énekekkel. Hozzájuk csatlakoznak, vagy már előttük járnak a más városokból, falvakból jövő keresztalják, és a menet fokozatosan több kilométer hosszú lesz. A keresztalják a kereszt alatt vonuló templomuk zászlója és településük nevét jelző felirat mögé felsorakozó zarándok csoportok. A hagyomány szerint a Gyergyó alfalusi keresztalja megy a menet elején. 1990-től, 40 év kényszerű távolmaradás után a csángók zárják a menetet. Népviseletük miatt övék az úgynevezett fehér keresztalja. A mise kezdetére legtöbben már a helyükön vannak az egyes tájegységeket jelző táblák alatt. Itt vannak Gyergyó, Felcsík, Alcsík, Udvarhelyszék, Kászon, Háromszék, a Maros és Nyárádmente székelyei. Sok nő piros-fekete csíkos székely szoknyát, lajbit, több férfi piros vagy fekete szegésű fehér posztónadrágot, azaz harisnyát visel, egyes kászoni nők pedig különleges főkötőt. A gyimesi csángók szinte mind népviseletben jönnek, a nők oldalt nyitott tarka szoknyában, a férfiak vászonnadrágban, vászoninkben. Sokuknak ez még hétköznapi viselet. A gyimesiek 8-10 órát gyalogolnak, hogy megérkezzenek a misére. A búcsú 1990-től már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. 1993-ban oltáremelvényt építettek a hegy nyergében, és azóta oda irányítják a keresztalyákat és a világ különböző részeiből érkező hívők növekvő csoportjait. A búcsúról a hívők nyírfaággal a kezükben, vagy járműveiket azzal feldíszítve térnek haza, búcsúfiaként Mézes Kaláccsal.

Tüsül babam csinos, higgyad magadot. Szombat este várjad a dal, lombodot. Hogy fűsült babám csinosítsad.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutattuk be. Zenei összeállításunkban gyimesi zenészek muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Bereki Anikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Újabb csendes győzelem a nemzeti régiók ügyében. Interjú Izsák Balázsral, a Székely Nemzeti Tanács elnökével. Görög dinnye helyett sárga dinnyét termesztenek a kárpátaljai gazdák helyett az asszonyok. A Szatmár megyei Halmiban viszont a földi eper jelenti a megélhetést. 135 éves az Eke. Az Erdélyi Kárpát Egyesület központjában, Várfalván átadták az Orosz Endre közösségi házat. Most következzenek a részletek. Újabb csendes győzelem a nemzeti régiók ügyében címmel a Székely Nemzeti Tanács egy közleményt adott ki, amely egy nemrégiben publikált szakértői tanulmány jelentőségét taglalja. Az angol nyelvű elemzés egyik fontos megállapítása, hogy európai érdek a többnyelvű és a sajátos kulturális identitással rendelkező régiók gazdasági fejlesztése. Ez az álláspont egybecseng a nemzeti régiókról szóló uniós kezdeményezés célkitűzéseivel és érvrendszerével. A tanulmány ugyanakkor a szemléletváltozás jele is, amelyhez a 13 éve indított polgári kezdeményezés munkája is hozzájárult. Hangsúlyozza a közlemény, felidézve az Európai Bizottsággal folytatott korábbi jogvitát a kezdeményezés nyilvántartásba vételéért. Izsák Balázsral, a Székely Nemzeti Tanács elnökével Erdei Edit Zsuzsánna készített interjút.
3: Az Európai Bizottság rendelt egy tanulmányt, amelynek címe a nyelvi politikák hatása a többnyelvű régiókra. Ez a tanulmány kimondja, hogy a többnyelvűségnek közvetlen hatása van a kohéziós politikára, a régiók gazdasági fejlődésére. Ez a mi polgári kezdeményezésünknek az alapja volt. Mi azt kértük, hogy a nyelvi, kulturális sajátosságokkal rendelkező régiók kapjanak kiemelt figyelmet az unió kohéziós politikájában. Akkor, amikor mi ezt a kezdeményezést benyújtottuk, akkor még a bizottságnak az volt az álláspontja, hogy a kohéziós politikának és egy régió kultúrájának, nyelvének semmi köze egymáshoz. Ezek nem hozhatók kapcsolatba. Tehát most, amikor egy olyan tanulmányt rendel, amelynek a szerepe, célja az, hogy feltérképezze a közösségi jogalkotás útját, és visszakapja ebben a tanulmányban, amit mi a polgári kezdeményezésben kértünk, az jelzi, hogy változás állt be az uniós gondolkodásban. És azért nevezem csendes győzelemnek, mert ez a változás bizonyíthatóan ehhez a polgári kezdeményezéshez kötődik. És amikor azt mondom, hogy bizonyíthatóan, akkor gondolok például a szóbeli meghallgatásra, amikor ott ültem Luxemburgban, a tárgyalóteremben, amikor Paolo Mengozzi főtanácsos feltette a bizottság képviselőinek a kérdést, hogy az önök álláspontját, hogy a kultúrának, nyelvnek, történelmi hagyománynak nincs köze a kohéziós politikájához. Ezt az állítást megerősíti ez a bizottság álláspontja? A bizottság képviselője megerősítette. És akkor a mi érveink alapján tette fel Paolo Mengozzi azt a kérdést a bizottság képviselőinek, hogy akkor kérem, olvassa fel az 1059/2003 számú uniós rendelet 10. cikkelyét. És ez a cikkely a statisztikai régiókról szól, mi hivatkoztunk rá, mint precedensre, hiszen azt mondja, hogy ha nincs olyan közigazgatási egység, amely lefedne egy NAC2 régiót, akkor több közigazgatási egységet össze kell vonni a gazdasági szempontok mellett figyelembe véve a történelmi hagyományokat, a kultúrát és a nyelvet. És a bizottság képviselője, amikor felolvasta, döbbent csend a teremben, Paolo Mengozzi azt mondta, ezt akartam hallani, köszönöm.
4: Nagyon röviden, de mondjuk el, hogy ez a történet, amelyet elmesélt, a 2013 és 2019 között zajló per idején történt.
3: Igen, és a bíróság komplikáltabb ügyekbe felkér egy főtanácsost, aki részleteibe elemezze az ügyet és készítsen egy jelentést. Az ilyen főtanácsosoknak döntő szerepük van egy végső ítélet meghozatalában. Tehát igen, így volt, és Paolo Mengozzi szóbeli meghallgatáson tette fel ezeket a kérdéseket. 2018-ban, tehát az ítélet hozatal előtt egy évvel az Európai Unió bíróságán. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt, amikor látszott, hogy mi a bizottságnak az álláspontja, és végül is ez a tanulmány jelzi, hogy a bizottság álláspontja változott abban az irányban, amelybe a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés akarta. És azért neveztem én ezt csendes győzelemnek, mert ezért nekünk senki nem fog gratulálni. Senki nem fogja azt mondani, hogy nektek volt igazatok. De az ember belepillant a dokumentumokba, megvizsgálja a bizottság álláspontját a polgári kezdeményezés korai szakaszába, és összeveti ezzel a tanulmánnyal, akkor mindenki számára a bizonyíték válik láthatóvá. És nagy tanulság nekünk is, hogy egy szaknyelvet átalakítani, érdekeket átalakítani, ez egy hosszadalmas, nehéz munka, és azért volt eredményes, mert ez a polgári kezdeményezés éveken keresztül az Európai Parlament, az Európai Unió intézményeinek a közbeszédjében jelen volt.
4: Ismert tény, hogy az Európai Bizottság tavaly szeptember elején közölte a polgári kezdeményezés szervezőivel, hogy nem kíván a nemzeti régiók ügyében lépéseket tenni, és ezután pert indítottak az Európai Bizottság ellen. Ebben az újabb perben hatása lesz, lehet ennek a tanulmánynak, ennek a szakértői tanulmánynak?
3: Mi hivatkozni fogunk rá, hogy ennek alapján meg is nyerhetjük a pert, ezt nem tudom. Az viszont tény, hogy a bizottság 2025. szeptember 3. álláspontja, és ez a tanulmány élesen szemben állnak egymással. Ezt tudom elmondani, mert ez tény.
2: Izsák Balázsral, a Székely Nemzeti Tanács elnökével Erdei Edit Zsuzsánna beszélgetett. Itt a Határok Nélkül. Az 5. éve tartó ukrajnai háború rányomja a bélyegét a kárpátaljai mezőgazdaságra is. A helyi magyarok számára a zöldség és gyümölcstermesztés az egyik fő megélhetési forrás. A kötelező katonai sorozás miatt a férfiak egy része azonban külföldre távozott, másik részük pedig otthon próbálja átvészelni a vészterhes időszakot. Emiatt sok esetben a fizikai munkát a földeken is az asszonyok végzik. A kialakult helyzetről Iváncsik Attila, Varga István, Beregvidéki falugazdást kérdezte.
5: Ami a legjobban érződik, az a munkaerőhiány, tehát gyakorlatilag nincs szabad munkaerő, tehát nincs, aki a földeken dolgozzon. Nagyon nehéz munkásokat találni, ugye a férfi kéz az hiányzik. Példaként tudom említeni azt, hogy a görög dinnye helyett sokan sárga dinnyét termesztenek inkább, nem csak azért, mert nagyobb a jövedelmezőség, hanem egyszerűen, mikor össze kell gyűjteni a dinnyét, ami egy görög dinnye például 12-15 kilósra is nől, ahhoz bizony egy férfi kéz kell, hogy ezt kihordja, felpakolja. A sárga dinnyék azok viszont ilyen másfél, 2,5 kilós, maximum 3,5 kilóra, ha megnőnek, ezt asszonyokkal is össze lehet.

0: valamilyen állami munkahelyen, vagy valamilyen más munkahelyen dolgoznak, amiből egy családot eltartani, mivel a fizetések nem emelkedtek a háború alatt, viszont az árak többszörösére nőttek, tehát egy egyszerű tanári, vagy bármilyen fizetésből nem lehet egy családot eltartani. Ezek az emberek jövedelem kiegészítésként tekintenek a mezőgazdaságra. Ők nem olyan nagy területeken, vagy nem olyan sok munkaerőt igénylő termékeket állítanak elő. Például egy fóliasátor vagy két fóliasátor még részmunkaidőben is megdolgozható, ezzel kiegészítik a családnak a bevételeit. Ugye nagyon sok férfi nem tud munkát vállalni, gyakorlatilag otthon ragadt, nem tud kimenni az utcára, vagy nem tud elmenni máshova dolgozni. Nekik nagyon jó jön az, hogyha a kertbe ki tud menni, és a kertbe van egy-két fóliasátor, amiben tud dolgozni, és gyakorlatilag ezzel a családjának egy elég jó bevételi forrást tud biztosítani. Ugye ezek a fóliasátrak, ezek nagyon jók több szempontból is, és bizony nagy szükség van arra, hogy legalább ezt a jövedelmet a család be tudja a kasszába tenni.
1: Varga István kiemelte, a gazdáknak minden segítségre szükségük van. Ezért a ProAgrikultúra Kárpátika Alapítvány több támogatási programot is működtet Kárpátalján. Az első lépés program például a szegényebb családoknak segít a boldogulásban, élő példa nevű projektjük során pedig továbbfejlesztik a gazdaságokat.
0: Néhány évvel ezelőtt a ProAgrikultúra Kárpátika elindította az első lépés programot, amivel kis családi vállalkozásoknak a beindítását próbáljuk megoldani. Itt főként fóliasátraknak az alapanyagára tudnak pályázni a gazdálkodók. Ennek a fontosságát legjobban talán az mutatja, hogy a keretekhez képest, meg a háború előtti években tapasztalt pályázók számához képest többszörösére nőtt, tehát 2-3-szoros túljelentkezésünk van évente, nagyon sokaknak van szüksége erre a támogatási formára, és nagyon sokan szeretnének, vagy pályáztak már nálunk az idei évben is, bár a pályázati kiírás az majd csak nyár végén lesz, de az idei évben is már többen érdeklődtek. Látszik, hogy nagy lesz a pályázati igény az idei évben is, sokan fognak pályázni, igyekezünk minél több embernek ezzel segíteni. Mindenféle támogatás az jó jönne a gazdák. Sajnos a probléma az, hogy az ukrán állami támogatások, amik ki vannak írva, ez gyakorlatilag a mi gazdálkodóink nem tudják lehívni, vagy nem tudják megpályázni. Nagyon jól jönne a gazdálkodóknak, ha olyan jellegű földalapú támogatások is lennének Ukrajnában, vagy olyan jellegű mezőgazdasági támogatások, mint az Európai Unióban. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években lesz ilyen, hiszen a kisgazdálkodóknak nagy szüksége lenne, akár a szántóföldi kultúráknál, akár a zöldségtermesztőknek ilyen jellegű támogatásokra. Reméljük, hogy a háború alatt is akár, vagy a háború lezárása után lesz több lehetősége a gazdálkodóknak ilyen pályázati forrásokhoz hozzájutni.
2: Kárpátaljáról vegyük az irányt a szatmári eperföldek felé. Azt mondják, hogy a Kárpátok ölelésében mindenféle gyümölcs, kenyérre való megterem. Itt van mindjárt a most érő földi eper vagy szamóca halmiban, az Árpád-kori településen, amely ma a romániai Szatmárban az egyik határátkelő, ahonnan a legszélső magyar falu sincs távolabb 10 kilométernél. Hogy mit jelent az ízletes, nagyszemű földi eper a helyiek számára? Erről is kérdezte munkatársunk Zsoldos Barnabás, Fazekas József alpolgármestert, aki maga is foglalkozik az epertermesztéssel.
3: A magyarországi szabadföldi földi eper termelők a keleti ország részben kevés területtel találkoznak, viszont ha az ember átjön a hármas határnál, az ukrán-magyar-román hármas határnál, halmi községben egyebet se lát az ember, csak földi epret, óriási kultusza van. Fazekas József termelő, meg halmi település alpolgármestere is. Mikor alakult ki ez a földi eper kultusz?
4: Isten hozta önöket halmiban. Büszkélkedünk, Halmiban 600 hektáron termelik a szamócát, és ilyenkor most full szezonban vagyunk, már két hete szedjük. Volt egy kis fagykárunk, örülünk, hogy a magyarországi vállalkozók is, felvásárlók jönnek és viszik Halmiból az epret, minőséget termelünk. Egyes magyarországiak azt mondják, román.
3: A földtörténet kialakulásakor nem lehetett tudni, hogy még lesz Trianon is. Itt terem a legjobb földi eper.

0: Így van, nyugodtan, bizalommal tessenek fogyasztani a halmi epret, a szatmárnémeti halmi epret. Nekünk ez az eper, ez egy tradíció. Gyermekkorunktól nem szeressük is csinálni.
1: Fontos, hogy milyen fajta.
0: Utóbbi 20 évben már más fajtákkal dolgozunk, már Romániában nincsen palánta termelés, és külföldük ebbe hozzuk a fajtákat, de nagyon jó adaptálták ehhez a klímához, nagyon finomak. Tetszik tudni, hogy valami Tokajon is a bor nagyon finom, azért finom, mert a föld adja meg azt a minőséget. Az utóbbi 15 évben modern technológia már nem az a szabadföldi, hanem bakhátas, csepegtetőrendszerrel, nagyon modernül csináljuk. Már nálunk nincsen ilyen, hogy aljazzunk, szalmázás nincsen, mert takarófóliával, fátyolfóliával védekezünk a fagy ellen, fejlődtünk mi is.
1: Gyönyörű, ahogy szokták mondani, mintha vizen ülne, de ahogy jöttem, már túrterebesnél szedik az epret, tehát nem csak halmiban, hanem a térségre jellemző a földi eper termesztés.
0: Igen, a közeli falvak, községek látták, hogy halmiba az. Ebből tartsuk fel családainkat, hogy én apogármester vagyok, de máskülönben eddig ez volt a munkahelyem. 4,5 hektáron dolgozunk, családommal, 2 fiammal, feleségemmel, ezt csinált, meg csináljuk tovább is.
1: Hol lehet értékesíteni? Mert mondta, hogy még a magyar kereskedők is átjönnek, de gondolom nem ez a meghatározó.
0: Nagy szerencsénk van, hogy eltörölték a vámokat, lehet menni szabadon, nem már csak az országban, hanem Magyarország, Lengyelország, jönnek és viszik az epret. Elég jó ára van, olyan ára, ami elfogadhat.
1: Romániában termesztik, még máshol is, mert azt hallottam, hogy a fő termőterület az itt Halmi és környéke.
0: A fő termőpont, ez Halmi. 600 hektár azért, ez nem kicsi terület. Halmi, kökényes, durterebes. Szerintem, ha összvonjuk a két községet, illetve hármat a Halmival, több mint 600 hektáron dolgozunk. De nálunk azért már vannak gazdák 4-5-10 hektáros parcellákkal is.
1: A földi eper a meghatározó, vagy más gyümölcsöt is termesztenek.
0: Tudjuk, hogy a szamóca egy szezonos, nem egész évben termő. Nagyon átálltak a halmiak az öcséter termesztése is. Padlizsán, pitavit paprika, káposzta, karfiol, a halmiak ügyese.
1: Másodvetésként akkor még hasznosítják a földet.
0: Igen, a szamóca után, amitán kiszedjük a szamócát, tesszük a káposztát, karfiol.
1: Egész évben benne kell lenni a földben, mert másképp akkor nincs termés.
0: Igen, tudjuk nagyon jó, a mezőgazdaságban egész éves munka van. Hát mondjuk azt is, hogy pénzt akar keresni, mert hogyha csak a szamócával foglalkozunk, az egyszer van egy évbe, 2 hét alatt leérik, és azért tudjuk, hogy azért 12 hónap az 12 hónap az.
1: Még mást is lehet hasznosítani, annak is van piaca.
0: Van piac rá, mert ahogy jönnek a felvásárlók a szamócáért, az eperért, akkor még beszélgetünk, hogy van padlizsán, az én nevemből beszélhetek, én 25 éve gazdálkodok, azért már megvannak az stabil kliens, akik tudják, hogy komoly emberek vagyunk. Amikor azt mondom, hogy víztűlem 150 vagy 200 rekesz epret, az nem kell bizonytalanul, hogy miért küldök, hogy küldök, azért már van egy kör kialakulva.
1: Az előbb, amikor azt mondta, hogy nyugodtan vihetik Magyarországra, nyilván ez alatt azt is értette, hogy a schengeni európai szabályok itt is érvényesek, tehát az előírás az európai.
0: Így van az. Mindenki nagyon fél, hogy itt vagyunk az ukrán határnál, de megmondjuk őszintén, nem használjuk a szereiket, mert egy, Isten ments, valami ember megbetegszik. Börtönben nem szeretnék menni. Ezek a megengedett szerek jobbak, és nincsenek problémák, nyugodtan alszunk. Tudjuk, mikor kell permetezni, hát ez nem hazugság, hogy nem permetezünk, persze, mert gombapermetezés, ha nem permeteznék, rohadna. Csak azokat a szereket használjuk, ami meg van engedve az Unióban.
2: Halmitól délnyugatra jó 200 kilométeres távolságra található Nagy Szalonta, ahol bölényhúsból készült gulyáslevessel próbálnak világrekordot felállítani a település várossá válásának 420. évfordulója alkalmából. A hétvégére megszervezett városnapokkal arra emlékeznek, hogy Bocskai István erdélyi fejedelem 1606. június 3-án telepítette le 300 hajdúját a most Bihar megyéhez tartozó településen. 20 évvel ezelőtt a 400. évfordulón egy óriás bográcsban készített gulyással döntött rekordot Nagy Szalonta. Most vasárnap több mint 500 liternyi bográcsost főznek bölényhúsból a városban működő bölényfarmmal együttműködve. A 3 napos programsorozatról és a különleges rekordkísérletről Török László nagyszalontai polgármester Pataki Lehel Zsoltnak nyilatkozott.
3: Nagy Szalonta 1606. június 3-án kapta azt az adománylevelet Bocskai Istvántól, amely révén 300 hajdút telepített a hajdúvárosba. Ez azt jelenti, hogy a településünk, amely 1214-ben már a pápai tizedjegyzékben ott volt, 300 hajdúval bővülve a várossá válás pillanatát éltük meg. A 400. évfordulón 2006-ban, 20 esztendő ezelőtt egy Guinness világrekordot állítottunk be. Úgy döntöttünk, hogy Arany Jánossal szabadon, a családi kör mentén mindenkinek próbálunk ereséget adni, ahogy a nagy költőnk mondja, jobban esik a falat, ha mindenkinek jut. Ennél fogva 5045 liter gulyás levest őztünk meg, egy üstben, ez a világ legnagyobb üst, amit erre az alkalommal gyártott a Hajdúváros, és most a 420. évforduló alkalmával úgy döntöttünk a helyi éttermekkel együtt, hogy ennek emlékére megismételjük a rekordkísérletet. 5100 liter szeretnénk főzni, és a különlegessége az, hogy bölényhúsból fog készülni a gulyás leves. Nagyszolont a városa mellett van egy hatalmas bölényfarm, egy osztrák vállalkozó üzemelteti, és úgy gondoljuk, hogy a helyi kulináris élményeknek ez is egy különlegessége.
4: Török László polgármester szerint a városnapokat mindig a hajduk letelepítésének évfordulójához legközelebb eső hétvégén tartják Nagyszalontán.
3: Ennél fogva péntek, szombat, vasárnap szalontai napok lesznek a hajduk terén egyébként, a városi piaszcsarnok térségében. Koncertek, a legbüszkébbek egyébként a vasárnap esti koncertre vagyunk, a Párnógrászt együttest fog előadást tartani, ez a záró ünnepsége az eseménysorozatnak, de a vasárnapi nap ugye arról is híres, amit korábban mondtam, hogy megfőzzük a világ legnagyobb bölénygulyását.
4: A látogatók meg is kóstolhatják majd a kulináris különlegességet.
3: Az éttermekkel összefogva egy nagy üstben megfőzzük a mintegy 5000 liternyi gulyást. A számításaink szerint 10000 embernek fogjuk szétosztani, és hogy ez rendezett körülmények között menjen, adományokat fogadunk el, és ezzel mindenki részese lesz egy olyan akciónak, amely a város turisztikai fejlesztését szolgálja, hisz a bejövő adományokból a leendő városi turisztikai kisvasút megvásárlását fogjuk eszközölni. Épül Nagyszalontán a Toldi Aquapark, ez jövőre elkészül, van egy túzok centrumunk, amely a Nagyszalontán honos és kivesző félben lévő fajnak a brendesítését célozza. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a túzok része a közösségünknek, része a természeti világunknak. Ennél fogva mi úgy döntöttünk, hogy a túzok centrum is kiemelt turisztikai látványosság lehet a városunkban. Uniós forrásból megépítettünk. Nagyszalonta Temesvár irányába történő kijáratánál meg is lehet látogatni. És ez a kulináris élmény, amely vasárnap megtörténik, első lépés abban az irányába, hogy egy turisztikai kis vonatot vásároljunk meg. Nem egy kötött pályás, hisz a későbbekben szeretnénk a városba érkező turistákat, az irodalmi turistákat és minden más jellegű vendégünket megsétáltatni ez a kis vasúttal, lássák meg a várost, érezzék jól magukat Nagyszalontán.
2: Idén 135 éves az EKE, vagyis az Erdélyi Kárpát Egyesület, amely az erdélyi természetjárók és túrázók civil szervezeteként heti rendszerességgel szervez túrákat Erdély szerte. Idén fennállásuk 135. évfordulójának alkalmából az EKE központjában, Várfalván átadták az Orosz Endre közösségi házat. Az egyesület céljairól, a születésnapi ünnepségről és az új közösségi házról Veres Ágnest, az EKE titkárát, Ferenc Ádám kérdezte.
5: Az Erdély Kárpát Egyesületnek a célja az, hogy összefogja a túrázó erdélyi magyar társadalmat. Tehát ugye három célkitűzésünk van, az egyik a természetjárás, de ott van közvetlenül mögötte a honismeret és a természetvédelem. Nyilván, hogy sok változás volt, hiszen az idők is változtak, 135 év az nagyon hosszú idő, de maga a lényeg, a turistáskodás, a természetjárás az nem változott, viszont az utóbbi 20-30 évben azért gondoljunk bele, hogy mennyit változtak a körülmények, a felszerelések, a különböző elektronikus eszközök, például egy teljesítménytúrára is ugye, hogy már online lehet csak bejelentkezni. Amikor elmegyünk túrázni, akkor ott van a kezünkben az okostelefon, amire rá lehet tölteni a térképeket, ott van a GPS, szóval nagyon sokat fejlődött a természetjárás.
6: Várfalván tartották a születésnapjukat. Hogy alakult az EKE és Várfalva kapcsolata? Ugye ott van az EKE vár, tehát az EKE-nek, mint ernyőszervezetnek egyfajta központja.
5: Az EKE 2012-ben döntött úgy, pontosabban az akkori elnökünk Dezső László úgy érezte, hogy az EKE megérett arra, hogy saját ingatlanja, saját háza legyen valahol, és akkor elkezdtük feltérképezni a terepet, és várfalva is szóba került, és amikor beléptünk oda az udvarra, akkor valahogy úgy éreztük, hogy ezt nekünk meg kell vásárolni. Így alakult ki az EKE vár. A név azonnal jön, hogy az EKE az otthonra talált várfal van, ez egy ilyen szójáték, de úgy is lehet tekinteni, hogy ez a vár összefogja a 18 bástyát, a 18 EKE tagszervezetet. 2012 óta nagyon sokat próbáltunk fejleszteni a régi házat magát, felépítettünk az udvarban 4 kis faházikot, és 2019-ben kezdődött meg a régi csűr helyén a mostani közösségi háznak az építése. Hosszú idő volt, ez 7 éven keresztül építettük, de idénre sikerült befejezni, és akkor arra gondoltunk, hogy kössük össze a ház átadását az EKE 135 éves jubileumi rendezvényével, és akkor ugye feltevődik az a kérdés, hogy miért Orosz Endre nevét viseli ez a ház. Orosz Endre nagyon híres személyisége volt az EKE-nek, nagyon aktív tagja volt az EKE-nek, és nem csak tagja, hanem 25 éven át ő volt az EKE főtitkára, és emellett az EKE múzeum őre, azt tudjuk ugye, hogy a Mátyás király szülőházában működött az EKE múzeum, illetve az Erdély című folyóiratnak a szerkesztője, tehát az EKE-s múltból kifolyólag megérdemelte, hogy az ő nevét választjuk ki, de és nem mellesleg megismerkedtünk az unokáival, Flóra Orosz Katalinnal és Májer Orosz Jutkával, akik 2019-ben támogatták az alapkőletétel. Ezek mind összeadódva arra vezettek, hogy Orosz Endre nevét adjuk a közösségi háznak.
6: Hogyan értékelni a születésnapi ünnepséget, mekkora volt az érdeklődés, milyen volt együtt lenni?
5: Sikeres volt, elég sokan ellátogattak, 220-an voltunk, nagyon sokan megtiszteltek jelenlétükkel, a hivatalosságok mellett eljöttek az erdélyi magyar civil szervezetek elnökei, és nyilván az EKE tagsága, úgyhogy az ünnepség után mindenkit meghívtunk egy finom ebédre, este táncmulatság volt, gitár kísérettel, és másnap 93-an túráztunk Torockon, a Torockói völgyben, egy nem túl ismert, viszont annál látványosabb túraútvonalon.
6: Az EKE-nek a természetjárás mellett a természetjáráson keresztül a közösségépítés is a célja. Mi a legnagyobb kihívás az EKE előtt az elkövetkező éveket, időszakot nézve?
5: Hát a természetjáráson kívül és a közösségi összefogáson kívül a legfontosabb tervünk az EKE-nek a fiatalitása. 10-20 év múlva oda fogunk jutni, hogyha nem foglalkozunk ezzel kellőképpen, hogy nem lesz tagság. Úgyhogy próbálunk olyan programokat kitalálni, nem megy könnyen, amivel a fiatalokat, a gyerekeket, a gyerekes családokat be tudjuk vonzani az EKE-be, és örömünkre szolgál, ezt el kell mondanom, hogy egyre több városban beindultak a gyerektúrák, itt Kolozsváron is, és ezáltal gyerekek eljönnek a szüleikkel a túrákra, megismerkednek egymással az egyesülettel, mindig próbálunk mesélni valamit az egyesületnek a tevékenységéről, és sok ízben megtörtént már, hogy tagokká váltak, és ha ők már tagok lesznek, akkor reméljük, hogy be is fognak kapcsolódni aktívan az egyesületnek a tevékenységébe. Hogyha tényleg valamit kívánni tudnék az EKE-nek, mondjuk a következő 50 vagy 100 évre, hát azt kívánnám, hogy a mostani EKE várhoz hasonlóan minél több ingatlanja, saját menedékháza legyen, és a tagjai száma növekedjék, érje el a 2800 tagot legalább, most ugye közel 1800-an vagyunk.
2: Kedves hallgatóink, ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmeket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
7: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Tóra, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, kis- és középvállalatok támogatására és munkahelyteremtésre fordítják, valamint a lakhatási támogatásra, a stabil költségvetésre és a korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz szerint elhallgatja a brüsszeli paktum titkos részeit a miniszterelnök, miután politikai megállapodást kötött az Európai Bizottsággal a Magyarországnak járó uniós források visszaadásáról. Az ellenzéki párt felszólította Magyar Pétert, mondja el, mit követel Ursula von der Leyen Magyarországtól a megegyezésért cserébe, egyebek között a migráció, az LMBTQ, a rezsicsökkentés és a védett árak ügyében. Orbán Viktor pártelnök pedig közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekből. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az Orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Magyarországnak prioritás, hogy visszatérjen a Horizont programba, jelentette ki Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország pedig ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kért a Velencei Bizottságtól Súlyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota szerint a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt politikai igényt tart az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítását célzó felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők hangsúlyozták, hogy a feladataikhoz igazodó finanszírozást szeretnének a közszolgáltatások működtetéséhez, ehhez pedig az elvonások felülvizsgálatára van szükség. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Landert Judit közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését a testület egyhangú laktán. Támogatta. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezár. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAV a reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Végül az időjárásról: marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat, a hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul, északkeleten néhány fokkal hűvösebb lehet.
1: Műsorajánlat.
2: A római határvonal és a középkori vár emlékei, az egykori vízimalmok meséje és a több mint 200 éve működő kékfestőműhely eszközei, a habánkerámiák törékeny varázsa és a különleges mözsi népviselet története. Kerékpáros kalandok, madárles és horgász élmények a romantikus Hold-Duna ágon. Tolna természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
3: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
4: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
5: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 30-án szombaton a szerkesztő Vakos Csaba köszönti önöket. Ma a Jankák és a Zsanettek ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok ebből a fél órából. A Szarvasi Állatparkban elsőként a muflonbárányok láttak napvilágot, most pedig a gímszarvasok nézhetnek szülői örömök elé.
7: Rendkívül aranyos kis állatokról van szó, kis pettyezett, rejtő színű bundájuk nagyon jól megfigyelhető, és most még mind a ketten követik a mamájukat, egyébként születés után azonnal lábra álltak, és nagyon ügyesen erősödnek, gyarapodnak, szinte szemlátomást nőnek, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy testközelből tekintse meg ezeket a kis állatokat.
6: Az északi középhegység háborítatlan erdőtömegét szeretik az embert inkább kerülő állatok is.
8: Ezek ilyen szelidebb, hullámosabb formájú hegyek, dombok, amiknek az egyik vonzereje az a háborítatlan erdőség, ami egyébként a nagy ragadozókat is vonza, tehát itt élnek farkasfalkák, vadásznak hiúzok, kóborló medvéket is találunk. Hiúz az valószínűleg nem szaporodik itt Magyarországon, de hogy ezek az állományok, ezek Szlovákiából is kapnak utánpótlást.
6: 6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu.

0: Máté Szalkán óriási sikere van a kézügyességet, képzelőerőt igénylő tevékenységeknek. Ezt bizonyítja az a kiállítás, amelynek keretében több szakköri tag mutatta meg alkotását a színház DNS termében. Az eseményen jelen volt Soldos Barnabás is, aki alkotókat, szervezőket szólaltatott meg.
1: Máté Szalka város önkormányzatának nevében
2: dr. Juhászné, dr. Kicsák Marianna alpolgármester nyitotta meg a kiállítást.
1: Az aszakkör program kiállításának epitóján. A ma este nem csak egy kiállítás megnyitóra jöttünk össze, hanem egy közösség alkotó erejét is ünnepeljük. Mindegyik mögött ott van egy élmény, és nagyon-nagyon sok türelem. Nagyon jó látni, hogy milyen színes és gazdag az a tevékenység és tevékenységek tárháza, amelyet a program keretében megvalósít. Árulkodnak kitartásról, kreativitásról, és nem utolsó sorban a kultúra és a kulturális örökségek szeretetéről is. Mindannyiunk kötelessége, hogy kulturális örökségünket továbbadjuk a következő generációk számára, és az itt kiállított darabokban ezek nagyon jól látszanak. És biztos vagyok benne, hogy nem csak élményeket gyűjtöttek, nem csak egy hobbi alakult ki, hanem egy lelki feltöltődést is jelentett, és valódi közösségek, társaságok is létrejöttek.
2: Virág Zsuzsa, a Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatója nem először nyitja meg a szakkör alkotóinak kiállítását ma, amit elindult ez a folyamat. Gondolta, hogy ez ilyen népszerű lesz, és hogy nem úgy csökkenne a létszám, hanem még növekszik.
3: 2021-re a pandémiás helyzet hívta életre ezt a kezdeményezést, az aszakkör programot, hiszen akkor mindannyian be voltunk zárva, és ugye 10 főnél többen össze sem gyűlhettünk egy helyen. Viszont a Nemzeti Művelődési Intézet akkori vezetése összeült, és kitalálta ezt a remek kezdeményezést, amely során 5 főnek biztosítanak eszköz és alapanyagot egy-egy szakkör megvalósításához, és mindehhez 20 alkalmas videósorozatot készítettek, tehát összeülve bárki meg tudta ezeket az alkotásokat valósítani. Nem csak az alkotó folyamat volt, amiről tanultak, hanem végre közösségek, mikroközösségek születtek, és újra beindult az élet.
2: Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében milyen volt az érdeklődés, mert én megelőlegeztem, hogy nem csökken a létszám.
3: Hál' Istennek ez a program mindenkinek nagyon tetszett már kezdetektől fogva, viszont az biztos, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk, és volt olyan év is, amikor 100-on felüli szakkört tudtunk működtetni a megyében. Ennek nagyon örültünk, és így van, ahogyan mondja, mindig csinálunk egy vármegyei nagy kiállítást, ahová minden szakköri közösségünktől kérünk be néhány alkotást, és így közösen ünnepelhetjük az alkotás örömét és közösségeinket. Idén a Váci Mihály Kulturális Központban Nyíregyházán kerül majd megrendezésre 2026. június 4-én 14 órai kezdettel.
2: Kis Ágnes, a Máté Szalkai aszakkör vezetője, és minden eset, azt gondolom, nem túlozom el is. Ez nem degradáló ez a kifejezés, mert ha ön nem tartja kézben ezt a 25 embert, akkor nem biztos, hogy ez a kiállítás létrejött volna. Noha az alkotó kedv is megvan hozzá. Jól látom?
4: Igen, nagyon jól látja. Össze kell fogni, de szerencsés helyzetben vagyok, mert nagyon jó kis közösség épült itt ki, úgyhogy nagyon aktívak a tagok, úgyhogy mindenben együttműködnek, megszervezik maguknak is, úgyhogy tényleg össze kell fogni ezt.
2: És akkor milyen szakkörök vannak, milyen, mert ugye én most tudnám sorolni, de akkor biztos hiányos lenne.
4: Igen, mondom, ebben az évben Békés megyei hímzés volt nálunk, szalmafonás, szövéskereten, és 2 olyan szakkör, ami már középhaladó szinten volt, a gyöngyfűzés és a bútorfestés.
2: Volt egy nagyon örömteli bejelentése, nyilván akiket érint, azok duplán, triplán örültek. Mi ez?
4: Már az utóbbi hetekben kérdezgették a szakkörtagok, hogy és jövőre is lesz valamilyen szakkör, majd innunk, és mondtam, hogy hát még erről nem kaptunk hírt, de pont a tegnapi nap érkezett meg a hír, hogy jövőre is lehet jelentkezni, úgyhogy meg is fogjuk ezt tenni, és újabb 5 szakkörre szeretnénk majd indítani. Ha jól olvastam, 30 szakkör közül lehet majd válogatni, hogy melyik az az 5, amit mi szeretnénk elindítani.
2: Székely Tünde bútorfestés az, amiben jeleskedik és bemutatta alkotásait. Asztalos szakmához köthető, ön pedig gyorsíró világbajnok. Hogyan kezdődött, hogyan jött az ötlet?
5: Hogyha már említette az asztalos szakmát, nagyapám asztalos volt, és gyerekkoromban nagyon sok fűrészporillatot éreztem, és nagyon szerettem az ő műhelyét. Nekem az egyik hobbim a bútorfestés. Korábban csak mondjuk pácoltam, vagy egy színre lefestettem egy régi bútort, amit igyekeztem megmenteni, vagy felújítani. Nem gondoltam, hogy nekem ilyen sikerélményem lesz ebben a mintázott technikákban. Ha már a gyorsírást is említette, az első órákon, amikor még a vonalakat tanultuk, az alaptechnikákat tanultuk, minden egyes vonásnál ráismertem, hogy hát ezt a gyorsírásban is így kell csinálni.
2: Gyakorlati haszna, bocsánat, hogy ilyen profán módon kérdezem, van otthon bútor, ami már átfestett, vagy mások is jelentkeznek?
5: Mások is jelentkeznek, már az ismeretségi körben elterjedt, meg baráti körben, rokonságban, hogy én ezzel szívesen foglalkozok. Igyekeztünk sok tálkosi, csengeri, csengersima, sonkát, tehát ezeknek a környékbeli templomoknak a motivumait igyekeztünk megjeleníteni, ami itt látható.
2: Farkas Jánosné gyöngy kollekciói láthatók itt, gyönyörűek. Mivel a kiállítás többségében hölgyek tekintik meg, tetszik a hölgyek.
6: Eredetileg ugye megvan az, hogy piros, feketével, sárgával, zölddel, aranyjal, ezt lehet variálni, ez mindenkinek a saját ízlése vagy elképzelése alapján történik.
2: Ruhákat lehet mellé képzelni, fel lehet öltözni, a gyöngy az öltözte.
6: A hölgyek nyilván szívesen viselik az ékszereket, mert ezek gyöngyékszerek tulajdonképpen.
2: Gondolom nem eladásra készítik a családban a hölgyeknek.
6: Kézi munkáknál nem szoktam eladásba gondolkodni, inkább ajándékozási ötletnek szánom. Mindig van olyan, akinek szívesen tudok adni.
2: És azt a hírt hogyan fogadta, hogy jövőre újra itt?
6: Nagy örömmel fogadom, és várom, hogy mi lesz a következő kihívás.
0: Különleges közösségi teret hoznak létre Balatonfűzfőn, a város csodálatos parkjában. A helyi Vágfalvi Ottó művelődési ház és könyvtár kitelepül az épület mellé, és az alaksorban is fejlesztenek. Egyebek között fűszerkertet, szabadtéri ifjúsági könyvtárat terveznek különböző kisebb támogatásokból. És tervben van egy szabadulószoba kialakítása is. A riporter Felszegi Csaba.
7: Mi a generációkat is szeretnénk összekötni, és kisebb összegű projektekről van szó egyébként, amire nyertünk némi támogatást, itt tényleg nem nagy összegről van szó, viszont az inspiráció megvan bennünk.
8: Kosicki Anetta, Balatonfűzfői Vágfalvi Ottó művelődési ház igazgatója.
7: Mind a művelődési ház alaksorában, mind a könyvtárnál fejlesztéseket indítsunk el, ami kismértékben műszaki technikai, nagyobb mértékben viszont szakmai megújulást jelent. Az alaksorban nagyon-nagyon régen itt működött egyébként egy ilyen ifjúsági klub jelleggel, egy szórakozó helynek is nevezhető klub. Nem ezt szeretnénk tovább folytatni, hanem ezeket a helyiségeket szeretnénk úgy közös használatba adni a fiataloknak, hogy kevésbé beleszólni abba, hogy mit szeretnének, inkább egy közös fejtörés után nyitnánk meg ezt az ifjúsági klubot, hiszen diktálják a fiatalok azt, hogy mit szeretnének és mit tartanak érdemesnek, mit támogatnák.
8: És akkor a kisgyerekkel, de jön a nagymama, a nagyszülő, tehát több generációs valószínűleg ugye ez a program.
7: Az ifjúsági klub az legfőképpen az ifjúság, tehát a középiskolai, de hogyha ha valaha sikerülne, ami egy nagyon nagy cél egyébként az önkormányzat részéről is, hogy valamikor itt szabadulószobákat tudjunk mondjuk csinálni, de sokan nem is tudják, hogy mit jelent ez a szabadulószoba, egy rendkívül érdekes téma, nem ezekre a horror szobákra kell gondolni egyébként, amiben mi gondolkodtunk, itt szintén mint témák, még nem forta ki magát egyébként, hogy mely téma mellett lenne érdemes, hogyha ilyen lehetőségünk van, hogy megvalósítsunk egy ilyen szobát, hanem a tudományos ismeretterjesztés lenne ennek is az egyik része, ez szintén az űrkutatás, csillagászat. Annyi tudományos felfedezni való van, hogy ez ha szobákért kiállt igazából.
8: Ha már csillagvizsgáló van Balatonfűzfőn, össze lehet kötni a programokkal.
7: És nagyszerűen össze lehet kötni, igen, tehát ezt lehet kombinált bátrá is tenni egyébként ezt a látogatói élményt. Nyilván ez lenne egy hosszú távú célunk. Ennek egy apró lépése az, hogy egy ifjúsági klub kiépül, és majd hát a hosszú távú tervekben van ez a további szobák foglalkoztatóknak a kiépítésének a lehetősége. És amit most még idén elkezdünk májusban, az a könyvtárunknak a kertjének a fejlesztése, az udvar fejlesztése, illetve eddig úgymond külön klasszikus gyerekkönyvtári részleg nem volt, és ezt is kiépítjük, a gyerekkönyvtári részleget, úgyhogy fejlesztő játékokat is elhelyezünk, tehát ez egy olyan közösségi tér lesz, ahol a nagymamától kezdve az unokákig, szülők, mindenki megtalálja a számára érdekes közös szórakozási lehetőséget, és az óvodás kortól már javasoljuk egyébként, hogy ugyan még nem tudnak olvasni óvodáskorban a gyerekek, de olyan foglalkoztatókat fogunk elhelyezni, ami már felkelti a gyerekek figyelmét. Például az udvaron is egy kresztáblákkal és felfestett utakkal, kis motorral, kis biciklivel, a háromkerekű biciklivel megtapasztalhatják azt, hogy milyen a közlekedés. A közlekedés biztonságára szeretnénk megtanítani őket, és mellette pedig egy közösségi kertet is építünk, és mi buzdítjuk arra a helyi lakosokat a jövőben, hogyha elkezdjük ezeket a májusi fejlesztéseket, hogy a közösségi kertek azok közös használatról is szólnak, de arról is, hogy közösen ültetjük el a gyógynövényeket, és a könyvtárba pedig akkor te a délutánokat tartunk, és megismertetjük akár az idős korosztályt, akár a fiatalabb korosztályt a gyógynövények világával.
8: Tehát a könyvtár szabadtéri részén lévő kertből hozott teával kínálják meg a látogatókat?
7: Igen, igen, erről van szó, és akkor megismertetjük valóban, hogy a környezetünkben milyen hasznos gyógynövények vannak. Ez egészen kicsi kortól egyébként már elsajátítható egész időskorig, és szerintem ennél jobb nincs is, amikor egy ilyen közös szórakozási lehetőség, ráadásul egy ilyen tudományos ismeretterjesztő kerettel működik.
9: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
0: Folyamatosan érkeznek az új jövevények a szarvasi állatparkba. Elsőként a kis muflonbárányok láttak napvilágot, most pedig a gímszarvasok nézhetnek szülői örömök elé. A kicsik szépek és egészségesek. Horváth Szabolcs riportja pünkösd előtt készült, de gyermeknapi programokat is ajánl.
10: Itt vagyunk a Körösvölgyi Látogatóközpont szarvasi állatparkjában, és hogyha itt végig nézzük, hogy végigjárjuk ezt a több mint 2 kilométer hosszú Anna-ligeti sétányt, akkor több mint 50 fajjal, több száz egyedükkel találkozhatunk az állatoknak, a Kárpát-medence valaha volt és ma élő állatfajaival. Először egyébként nemrégiben a muflon família bővülését követhettük figyelemmel, most pedig a gímszarvasok is szülői örömök elé nézhettek. Körömi Krisztinához fordulok, aki a Körösvölgyi Látogatóközpont szarvasi állatparkjának vezetője. Egyébként mennyire fontosak az új jövevények a szarvasi állatpark életében, és kikkel is találkozhatunk itt, kiket láthatunk?
11: Minden évben megörvendeztet bennünket a gímszarvas család szaporulattal. 2 tehenünk van itt a gímszarvas rudliba, és természetesen Bátor, a gyönyörű gímszarvas bikánk, aki egyben szarvasváros jelképét is jelképezi élőben. Idén is 2 borjú született egy-egy tehéntől itt a Körösvölgyi Állatparkban. Ráadásul olyan különleges pillanat volt, hogy anyák napján jött világra, mely is első vasárnapján az első kis borjú. Elég közeli születések vannak a borjak tekintetében, a tehenek nagyjából, mivel egyszerre ivarzanak a szaporodási időszakban, így zátéri körülmények között, ezért nagyjából 1-2 nap eltérés szokott lenni a 2 tehéntől a 2 borjú születése között, és most sem történt ez másként, másnapra megszületett a következő kis borjú az állatparkban. Ivarukat tekintve az első kis borjú az nőivarú egyed, a másik az pedig egy kímivarú bikaborjú lett, úgyhogy az ő cseperedésüket ide látogatók nap mint nap szemmel tudják kísérni, nyomon tudják követni, és rendkívül aranyos kis állatokról van szó, kis pettyezett rejtőszínű bundájuk nagyon jól megfigyelhető, és most még mind a ketten követik a mamájukat, egyébként születés után azonnal lábra álltak, és nagyon ügyesen erősödnek, gyarapodnak, szinte szemlátomást nőnek, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy testközelből tekintse meg ezeket a kis állatokat.
10: Gondolom, hogy amit itt láthatunk, ez is a vendégek egyik legnagyobb kedvence, maga a látványetetés, és persze közben érdekes és hasznos információkat lehet elcsípni. Egyébként nem sokára elég komoly program kavalkáddal készül az állatpark, hogyha jól tudom.
11: Így van, most májusban elég sűrű programkínálattal várjuk a vendégeket. Rögtön itt következik majd a pünkösdi hosszú hétvége, aminek a keretében három állatfaj látványetetésével is készülünk. Pünkösd szombatján délben az 5 éves születésnapját ünneplő Rajna jávor szarvasunk, aki Magyarországon mint faj egyedüliként mutatkozik be itt a Körösvölgyi Állatparkban szarvason. Őt fogjuk bemutatni. Pünkösd vasárnap az európai bölényeinkkel találkozhatnak délben a vendégek. Egy állatismertetővel egybekötött látványetetés keretében, pünköst hétfőn pedig maguk a gímszarvas család kerülnek bemutatásra, és egy nagyon klassz gyermeknapi kavalkáddal is készülünk május 31-én, egy egész napos családi programra várjuk az ide látogatókat, több mint 15 féle programból választhatnak majd a vendégek, amelyek között lesz teknős fürdetés, hollogika, vaddisznó dagonya, és még sorolhatnám, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
0: Az északi középhegység háborítatlan erdőtömegét szeretik az embert inkább kerülő állatok, a vadmacskák, hiúzok is. A hegyek ölelésében találjuk a huculmének legelőjét, a gergéslápát, a szelszevölgyet és az elfeledett falu derenkrómjait is, amelyet régen Horthy Miklós vadász szenvedélye és az 50-es évek tett tönkre. A szlovák határ alig 1 kilométerrel húzódik innen, érdemes oda is átsétálni, ha Aktelek környékén túrázunk. Bicsák Eszter, Farkas Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója kalauzolta.
12: Nagyon szép változatos középmagashegyi vidékről van szó, kicsit úgy nyilván hasonlóan érezhetjük magunkat, mint a Bükkben.
13: Igen, ezt azért nem mondanám, hogy a Bükkben sokkal jellemzőbbek ezek a fennsík peremén meredek leszakadása, meredek hegyoldalak. Van ilyen, például Szádvár, de a legtöbb nem ilyen. Tehát ezek ilyen szelidebb, hullámosabb formájú hegyek, dombok, amiknek az egyik vonzereje az a háborítatlan erdőség, ami egyébként a nagy ragadozókat is vonza, tehát itt élnek farkasfalkák, vadásznak hiúzok, kóborló medvéket is találunk. Hiúz az valószínűleg nem szaporodik itt Magyarországon, de hogy ezek az állományok, ezek Szlovákiából is kapnak utánpótlást, tehát hogy ott a közvetlen kapcsolatuk van a szlovákiai, a hegyvidék szlovákiai oldalával. Mindig elmondjuk, nem kell tartani ezektől a vadállatoktól. Nagyon ritka a találkozás is. Például érdemes megemlíteni, ez is az országos kéktúra is érinti szintén, hogyha Jósvafőn járunk, akkor sétáljunk föl, és Jósvafő felől tényleg fölfele kell sétálni, a gergés lápára, ugye a Jósvafői fennsíkra, ahol a híres huculménes is él, a Nemzeti Park büszkesége, ezek a Kárpátok, a
12: pónia, ez egy olyan aranyos elnevezés.
13: Igen, úgyis szokás.
12: A picike termetű lovak, és a feltételezés szerint honfoglaló őseink is nagyjából hasonló méretű, vagy ilyesmi lovakkal vették be a Kárpát-medencét annak idején, mert gyors volt, ügyes, igénytelen.
13: Mokály lovak is nagyon a teherbíró képesség, úgyhogy például a fa vontatásra, fa szállításra használták őket egyébként. Én például a Bélai Tátrában láttam is ilyet még 1-2 évtized előtt, hogy ilyen lovakkal vontatják a fát, nem tudom, hogy ma is van-e még. Ugye a huculménes is egy nagyon komoly hangulati elem itt a gergés lápán. Egyébként ez a ünnezett pólya egy ilyen valószínűleg lezökkenéssel keletkezett, nagyon nagy karszt mélyedés, és hogyha itt állunk, akkor tényleg ellátunk a nagy oldal, illetve mögött a fertős tető felé, ami az akteliki karszt legmagasabb pontja, 605 méter. Ugye ördögszántás borítja, tehát egy ilyen karmező, ugye a geológiai szakkifejezéssel, amit tudjuk, mert csapadékvíz old bele a mészkőbe, ilyen érdekes barázdák alakulnak ki, például mint a Nagyhalsányi hegyen mindenki ismeri ezeket, Cársomjon, de itt is találunk ilyet, azért a ördögszántásnak, mert ezek a barázdák olyanok, mint hogyha kőzetet fölszántotta volna valakiért. Nyilván az ördög, igen, ki más lehetett volna. És én a gergés lápáról rálátunk a fertős tetőre, meg a nagy oldalra, meg ezekre a háborítatlan erdőkre. És hát nem utolsó sorban itt indul a Szelcevölgy, ami a környék egyik legszebb, legfestőibb völgye. Ez tulajdonképpen egy egykori, valószínűleg kis vízhozamú pataknak egy törés vonal mentén befűrésztelte magát ez a kis vízhozamú patak ide ebbe a völgybe, így alakult ki a völgy, de aztán persze a karsz felszíne elnyelte, úgyhogy ma itt csak időszakos vízfolyás van, ezt az egykori patakot már nem találjuk meg, csak hogyha ezen végig sétálunk Szelcepuszta felé, akkor az egyik oldalon meredekebb, a másik oldalon lankásabb hegyoldalak és erdőborított a hegyoldalak között, akkor kibukkanunk Szelcepusztán, a piros jelzés vezet végre, a piros sávjelzés vezet végre rajta, Szelcepusztán, ahol a vadászkastély, erdészeti iskola is van, és hát ha már egyébként Szelcepusztánál tartunk, akkor érdemes megemlíteni közé egy derenket. Ez már egy kultúrtörténeti látnivaló, és egy tragikus sorsú kultúrtörténeti látnivaló, mert hogy hát ez egyébként egy jelen jelentős falu volt már a középkorban, csak aztán a török korban elnéptelenedett, és aztán egy pestis járvány nyomán végleg. De utána egyébként az eszterháziak szepességi gorálokat telepítettek be ide, és ez egy ilyen zárványként működött, egy elég elszigetelt falu volt, leginkább egymás között is házasodtak egyébként a derenkiek, még nem aztán az 1930-as évek végén Horthy Miklós, aki Szelce pusztán itt az említett vadászkastélyban többször járt, medvéskertet akart kialakítani a környéken, és 1943-ban kitelepítette a lakosokat. Nagyon komoly ellenállásba ütközött, ugye, akik elfogadták az altatért, akiket kitelepítettek végül erőszakkal, azok egyébként sokkal jobb minőségű földeket kaptak, de ennek ellenére hát nyilván nem akarták elhagyni a szülő és lakóhelyüket, és aztán ráadásul az 50-es években meg kulák listára is kerültek, úgyhogy tragikus sorsú közösségről van szó, és gyakorlatilag ma az Orszas Kék Túra is átvezet itt Derenken.
12: De gyakorlatilag ezzel egyébként Derenk története meg is szűnt itt a 20. század közepén.
13: Igen, tehát ma már le is rombolták egyébként az egykori házakat, és ma már lényegében csak az istálónak állnak a maradványai.
12: Ezt akartam kérdezni, mi az, ami ma látható?
13: Az egykori iskolaépületben egy ilyen kiállító helyet alakítottak ki. Nagyon megrázó, nincsenek rajta ajtók, ablakok, vannak ajtók, ablakok, de nincs rajta üveg, vagy nincs rajta keret, tehát ugye üres ajtók, ablakok vannak. Egyébként a kék túrázók, akik erre járnak, gyakran bent bivakolnak, tehát bent alszanak. De hát tényleg egy szomorú történet.
0: Az északi középhegység háborítatlan erdőtömegét szeretik az embert inkább kerülő állatok is. Kedves hallgatóink, hamarosan 6:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. A következő fél órában szólunk arról is, hogy hiánypótló munka indult el, felmérik az Egrivár botanikai jellemzőit.

0: 06-kor jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők hangsúlyozták, hogy a feladataikhoz igazodó finanszírozást szeretnének a közszolgáltatások működtetéséhez, ehhez pedig az elvonások felülvizsgálatára van szükség. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladataira az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. Felkészültek a mai budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezár. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAV a reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most bozott tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Hűnkös környékén különleges látvány fogadja a látogatókat Sopronkövesden.
3: Látunk egy tömvetelt virágú változatot, itt egy szimpla körű változatot, aminek a közepe telt, ezek pedig szimpla virágúak, azok a telt virágú, vagy ilyen félig telt és különböző virágformákat alkotó változatok pedig úgy alakulnak ki, hogy azok ott belül nem szíromlevelek, hanem ezek a porzó levelek alakulnak át, úgynevezett szíromszerű képletek ki.
2: Hiánypótló munka indult el, felmérik az egrivár botanikai jellemzőit.
4: Kínai alkörmös, ez egy terjedő ázsiai növény, ami nagyjából így egert így az elmúlt 15 évben megette. Nyilván nem olyan feltűnő a térhódítás, mondjuk a japán keserfűnek, ott a patak mellett a sétálat. Mindenki lát, ez egy ilyen csendes kis résnő, itt is látjuk, szépen bebújt a talicska, meg egy régi szép várpillér fal közé.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Pünkösdi rózsa, latin nevén peónia, a bazsarózsa félék családjába tartozó tavasz végén és nyár elején nyíló évelő növény. Népies nevét arról kapta, hogy leggyakoribb európai faja a piros virágú kerti bazsarózsa, peónia officinalis, éppen pünkösd idején borul virágba.
1: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
5: Pünkösd, pünkösdi rózsa, és itt alapvető fajtakörök vannak. A népnyelv pünkösdi rózsának nevezi valamennyit. A pünkösdi rózsák világában hogyan tudunk tájékozódni, hogy melyik rózsa milyen is, és hogy melyik mikor nyílik?
6: A pünkösdi rózsa az nem rózsa.
5: Dr. Orlóci László, botanikus tanár.
6: Tehát a pünkösdi rózsa az egy boglárkákhoz közel álló, azokkal valamilyen közelebbi rokonságban álló növénycsoport, egy önálló család, a peóniáceai vagy pünkösdi rózsafélék családja, egy ősi növény, ami azt jelenti, hogy a virág szerkezete is ezt az ősiséget mutatja. Minden szempontból ezekhez a boglárkákhoz hasonlítható. Egyébként, ha megnézzünk közelről egy boglárkát, akkor nagyon hasonlít a virágja mondjuk egy nagyméretű pünkösdi rózsához. Pünkösdi rózsából nem azt kell elképzelni, hogy a kertekben elterjedt, úgymond telt virág, virágú pünkösdi rózsa, hanem a szimpla virágúakhoz hasonlít leginkább, de mondhatnám akár a mákfélékhez is hasonlít egyébként, ha megnézzük így közelről. Tehát ez egy nem rózsa, semmi köze a rozáceihez és a rózsafélékhez, az egy sokkal fejlettebb vagy más irányból fejlődő család. A második dolog az, hogy rengeteg faja él a világ sok pontján, elsősorban Ázsiában, de másfele is, tehát Amerikában is vannak peóniafajok. Ezek a peóniák, ezek gyakorlatilag kereszteződhetnek is egymással, és ezt föl is használja a kertészet, keresztezi őket, és új fajtákat állítanak elő. Alapvetően kertészeti szempontból két pünkösdi rózsa típus létezik, a fásszárú, tehát a bokorszerű pünkösdi rózsa, ami ugye télen lehullatja a lombját, de fásszárai azok a talaj fölött telelnek, és azon levő rügyekből hajt a következő évben, illetve az éve pünkösdi rózsák, amik gyakorlatilag a földfeletti részüket télen elveszítik, elfagy, elszárad, és a talaj közelében ilyen fejlett rügyekkel tele lát, és aztán ezek hajtanak ki tavasszal, és ebből lesz újra a virág majd. Tehát alapvetően ez két különböző kör. Vannak átmeneti állapotok is, amikor úgy viselkedik, mintha évelő lenne, de azért mégis ilyen rövid kis hajtásokat, rövid kis megfásodó szárakat azért hoz a növény, általában hibridek közt van ilyen. A virágzás idejük eltérő. A fás peóniák, a fás pünkösdi rózsák azok korábban virágoznak, a lágyszárú peóniák egy kicsit később, azok nyár elején szoktak virágozni. Egy a jellemzőjük, hogy a nemesítésük olyan mértékű most már hosszú évtizedek, sőt évszázad óta már nem esítik ezeket a virágokat, sőt mondhatom azt, hogy Kínában ősi növényként akár több ezer évet már nem esítik a peóniát, ott szent növényük is, tehát egy jelkép növényük a peónia, és ennek következtében rengeteg változata alakult ki, rengeteg szép, gyönyörűséges változata, például a szellő, rózsavirágú típusok, anemone típusú virágúak is vannak ahhoz is közel álló, ugye a ranunkulációhoz mondtam, a boglárkafélékhez közel álló családról van szó, tehát ahhoz hasonlító virágúak is vannak, de vannak rózsavirágok, vannak telt szimpla virágok, van olyan virágú, aminek a mérete majdnem egy gyermekfej nagyságú, tehát egészen hatalmas, óriási, tehát rengeteg. A püspök lila, mély püspök lilától egészen a hófehérig mindenféle színárnyalat van. Talán a sárga szín volt az, ami hiányzott sokáig a peóniák közül, de van olyan peónia faj, ami kifejezetten sárga színű virágokat hoz, és ennek a hibridizálásakor, illetve hát a hibrid peóniák előállításakor sikerült ma már sárga színű peóniát is előállítani, és ilyen virágúak is vannak. Nem egy tartós virág, tehát amikor kivirágzik, akkor nem sokáig él maga a virág, és hát vágott virágnak sem tartós, tehát levágjuk, azért elég hamar lehullanak ezek a szíromlevelek, ezek a lepellevelek. Maga, hogyha sokféle fajtát ültetünk egy kertbe, és ugye ezeknek azért néhány nap, akár egy-két hét lehet a virágzásuk között, sőt van, hogy egy-két hónap is, vagy hogyha fás és lágyszárú peóniáról beszélünk, akkor egy peónia kertben gyakorlatilag tavasszal mindig van peónia virág, tehát ezt meg lehet csinálni otthon is. A lágyszárú peóniákat ágyásba szokták általában ültetni, tehát egy évelő ágyban akár önállóan több fajtát egybe lehet ültetni. A fásszárú peóniákat, azokat meg elsősorban bokorként, gyep felületbe, vagy bokorcsoportonként, de olyan nagy méretű és annyira impozáns bokra, vagy szoliter, tehát önállóan, magányosan ültetjük ezeket.
5: A bánsági pünkösdi rózsa.
6: Hát igen, említettem, hogy nem csak Ázsiában van pünkösdi rózsa, hanem Magyarországon őshonos, sőt, fokozottan védett faj is létezik. Mecsekben honos, illetve Dél-Magyarországon honos bánsági pünkösdi rózsánk, ami fokozottan védett növényként természetesen nem gyűjthető a természetből, nem is forgalmazzák egyébként így, de egyébként egy nagyon szép kis növényke, hát viszonylag rövid ideig virágzik, és amikor nem virágzik, akkor meg viszonylag nehéz, hál' Istennek nehéz megtalálni, tehát nem nagyon tulajdonítják el, nem ássák ki. Amikor virágzik, akkor védeni kell, mert akkor annyira mutatós, hogy akkor veszélyeztetetnek számít. A fűvészkertben, az ELTE fűvészkertben egyébként több példánya is látható, virágzáskor öreg példányai. Mi most már hosszú évtizedek óta meghonosítottuk a kertben, és nagyon jól érzi magát ott benne a városban is.
2: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Pünkös környékén különleges látvány fogadja a látogatókat Sopronkövesden. A településen található pünkösdi rózsakert ilyenkor borul virágba, és több mint 150 különleges fajta nyílik egyszerre. A gyűjtemény nem csak országosan ismert, hanem Megyerikum címet is kapott. Erről a különleges gyűjteményről hallhatnak a következő percekben Rafai Emőke riportjában.
0: A Sopronkövesdi rózsakert története több mint két évtizede kezdődött. A gyűjtő szenvedélyből mára egyedülálló kollekció született, amelyben lágyszárú és fásszárú pünkösdi rózsák is megtalálhatóak. A kert különlegessége, hogy minden évben más időpontban mutatja a legszebb arcát. A virágzás az időjárástól függően heteken át tart. A kezdetekről mesélt Kazinczy Péter, a pünkösdi rózsakert tulajdonosa. 22.

0: Értem azokból a tövekből, és hoztam is magammal. Azt gondoltam, hogy hú, én milyen gazdag vagyok, mert van most már 18 különböző tövem. Ott az egyetem könyvtárában aztán kutatva rájöttem, hogy hát ez szép és jó az a 18-as szám, de Kínában már időszámításunk előtt 700-ban elkezdték a nemesítését, úgyhogy több mint 2000 fajtája van a világon.
1: Illatok, színek és különleges formák töltik meg a kertet. A pünkösdi rózsa évszázadok óta a bőség és az ünnep jelképe. Sopronkövesden pedig valódi közösségi élményé vált a virágzás időszaka.
0: Az első 8-10 év alatt össze is jött egy körülbelül 150 taxont, különböző fajokat és fajtákat számláló gyűjtemény, amit aztán itt Sopronkövesden a Kossuth utca 84-es számú ház kertjének a végében ültettünk el a feleségem tervei alapján, mert az ültetés alapötlete az az volt, hogy a központi út az egy virágszárat jelképez, és a beültetett ágyások pedig a pünkösdi rózsalevelét szimbolizálják.
1: Pünkösdkor családok, kertbarátok és turisták is érkeznek, hogy megcsodálják a különleges gyűjteményt.
0: A gyűjtemény eredetileg egy szántóföldi területen volt, ott nem tartottuk a környezetet autentikusnak ahhoz, hogy nagy közönség számára megnyitható legyen, ezért ezzel az ötlettel, hogy nekünk van egy ilyen gyűjteményünk, ezt szeretnénk a nagy közönség számára is láthatóvá tenni. Több akkori önkormányzatot megkerestünk, az itteni önkormányzat látott ebben fantáziát, és azzal a megállapodással vásároltuk meg az akkor bontásra ítélt kántor tanítói házat, hogy a gyűjteményt mi a kert hátsó végében eltelepítjük, ez minden évben pünköstkor látogatható.
1: A kertben számos ritka fajta is megtalálható, köztük olyanok, amelyek Közép-Európában is különlegesnek számítanak.
0: Egyik különlegessége a gyűjteménynek, itt ez a középen látható beültetés, ezek az úgynevezett Itō hibridek. Itohi Itō egy japán nemesítő volt, aki először keresztezte az évelőket a fásodó szárú fajokkal, és kapta belőle ezt a fajta úgynevezett interszekcionális hibridet, ami azt jelenti, hogy fajok közötti hibrid. Ezeknek az a jellegzetessége, hogy a levelük azok leginkább az évelő típusú növényekre hasonlít, a viráguk az sokkal inkább a fásodó szárúra. Ez a sárga virágú fajta, ez a barcella. Erről a nemesítője azt állítja, hogy ez képes remontálni, azaz egy évben többször virágozni. Nagyon sokan kétkedtek ebben, és próbálkoztak, éveken keresztül figyelték, és ez senkinek nem valósult meg. Még nem kiderült, hogy a termesztője ezt a remontációt ezt úgy éri el, hogy virágzás után talajszinten tövig vágja a növényt, és abban az évben még egyszer kihajt, és annak a hajtásnak a végén képes még egyszer virágozni.
1: A sopronkövesdi pünkösdi rózsakert értékét a Megyeri Kum cím is elismeri. Ez a minősítés olyan helyi különlegességeket emel ki, amelyek meghatározó részei a település kulturális és természeti örökségének.
0: Ott látunk egy tömvetelt virágú változatot, itt egy szimpla körű változatot, aminek a közepe telt, ezek pedig szimpla virágúak. Az eredeti virágképlet, ez a 2x5 szirom levél, és benne ezek a porzók, azok a telt virágú, vagy ilyen félig telt és különböző virágformákat alkotó változatok pedig úgy alakulnak ki, hogy azok ott belül nem szirom levelek, hanem ezek a porzó levelek alakulnak át, úgynevezett sziromszerű képletekké, petaloidokká.
1: A sopronkövesdi pünkösdi rózsakert ma már nem csak egy különleges növénygyűjtemény, hanem találkozási pont is. Egy hely, ahol a természet szépsége, a hagyomány és a közösség élménye egyszerre van jelen, minden tavasszal és pünköst környékén mutatja a legszebb arcát.
2: Hiánypótló munka indult el, felmérik az Egrivár botanikai jellemzőit. Ifjabb Smotzer András, a Bükki Nemzeti Park kutatási referense szerint van olyan növény, amely évszázadok óta megtelepült a várromjai között. Kutatása kiterjed az őshonos és az invazív fajokra, amely alapja lehet majd a zöld felületek rehabilitációjának. Pilisi Csenge riportja.
3: Ez a zöld növény, ez mi?
4: Ez kínai alkörmös, ez egy terjedő ázsiai növény, ami nagyjából így egert így az elmúlt 15 évben megette. Nyilván nem olyan feltűnő a térhódítás, mondjuk a japán keserűfűnek, a patak mellett a sétáló. Mindenki lát, ez egy ilyen csendes kis résnyő, itt is látjuk, szépen bebújt a talicska, meg egy régi szép várpillér fal közé, tehát ilyen kis apró repedésekbe fel tud jönni. Bogyóit a madarak megeszik, szerte hordják, nyilván, de hogyha időben terjed is ennél fogva.
3: És az a másik? Már az
4: másik
3: más
4: az pedig egy hegyi juhar, itt látjuk fölötte az anyafát, őnek a magonca, ez egy honos fafa, nyilván itt ez egy telepített fa, egy egyébként nagyon szép állású fa, talán az is húzottunk bele, mert itt van a legszebb és a legjobb árnyék, és nyilván, hogyha esetleg valamikor is parkosítani, vagy zöldeteket fejleszteni, figyelni kell, hogy melyik azok a növények, amik jól érzik magukat.
3: Mióta kutatja az Egrivár botanikáját?
4: Nem olyan régen kutatom, körülbelül az idejében kezdtünk kell a Dobó István Vármúzeum segítségével, hozzájárulásával. Több

0: oka is van, de egyik oka az, hogy a városnak a forrája igen dinamikusan változik. Ugye a Eger környékén is nagyon sok természetes terület van, Bükki Nemzeti Park, Nagy Eged, védett területek, nagyon sokféle értékes élőhely, és a városokban viszont rengeteg faj él. Tehát egyrészt élnek azok a fajok, amik itt túléltek, a várban is vannak ilyenek, akár a várfalakon élő fodorkákra gondolunk, páfrányokra gondolunk, néhány olyan szárazságtűrő fajra, amit el lehet mondani, hogy lehet, hogy még az ők unokáját még Dobó István taposgálta, vagy öntöttek rá szurkot véletlenül. Tehát vannak ilyen növények, és nagyon sok olyan növény van, mint az előbb említett alkörmös, ami ugye, ahogy a várost elkezdte meghódítani, itt is talált alkalmas élőhelyeket, vagy a japán keserűfű is van a várban, nagyon sok ilyen idegenhonos fajban, zöldjuhar, bálványfa, és én akkor így vállaltam, hogy ugye ezt a részt is térképezem. Látunk ültetett növényeket, amit mondtam, vannak betelepült növények, meg vannak maradvány növények.
1: És mennyire szólhat bele, hogy mi az, amit érdemes megőrizni, mi az, amitől meg kell szabadítani a várat?
0: A várfalakon szinte azt lehet mondani, hogy többségében természetes növények vannak, fodorkák, páfrányok, olyan kis egyévesek, amik ezekben a repedésekben tavasszal kihajtanak, vannak nagyon szép sárga virágú, keresztes virágok, amik nyáron nagyon feltűnőek. Ugye ők jól érzik magukat, szerencsére velük nem kell törődni, ők fenntartják magukat, ráadásul ők nagyon szárazságtűrők, tehát ők azt el tudják viselni, nyári napsütés őket süti, akár 5-6 óra, 8 óra hosszan is, ha úgy van. Ugye azt viszont tudnunk kell, hogy ide majdnem 1 millió turista jár, tehát az ő lábukon is nagyon sok minden bejött. Sok olyan növény van, ami egri szinten nagyon komoly állományai vannak, ide tartoznak a fodorkák, bizonyos pajzsikák, ezekből még remélem több fajt is sikerül kimutatni, csak az idei aszályos tavasztal azért nagyon nehéz. Tehát, hogy jóval kevesebb növény jelenik meg, mert próbálják túlélni az évet, ahogy sikerül.
1: Tervezi a Vármúzeum, hogy a munkálatok után majd parkosítja a várudvart, több zöld felületet szeretnének itt a Vármúzeumban. Vannak kifejezetten olyan helyek, olyan növények, amikre mondjuk tud javaslatot tenni?
0: Ha megkérdeznek, nyilván a kertésznek nagyon sok mindenben szerintem tudok segíteni. Egyrészt látom, hogy mi az, amit jól érzi magát. Nyilván olyan növényeket kerülni kell, amik allergének, de ezt nyilván a kertész szakma már nagyon jól használja, amelyek mérgezőek, ugye egyetlen sok gyerek jár. Nagyon fontos olyan növények, amelyek nem fognak innen kivadulni. Bár minket egy városi környezet vesz körbe, de pont ezeken a városi repedéseken, falréseken sok növény így szépen el tud vándorolgatni.
1: Azért ez egy izgalmas munka.
0: 2050-re azt jósolják, hogy az emberiség 70%-a városlakó lesz. Nagyon sok mindent, akár a természet értékek védelmét is a városokban is meg kell őrizni, vagy helyre kell állítani. Az Európai Uniónak van egy természet helyreállítási rendelete, és az ugye evidens mindenkinek, hogy erdőket, gyepeket, vizes élőket állítunk helyre. Külön pontként hozták be a beporzókat, illetve a városi ökoszisztémákat.
2: Még a természettudománnyal és épített környezettel foglalkozó kiadvány a National Geographic is közölt fényképet Erdész Gerzson házáról. Nem csoda, helyre kis épület, tökéletesen alkalmas arra, hogy ott meghúzza magát egy természetkedvelő ember. A minden szükségessel felszerelt házikó a bakony közepén áll, és mint hallani fogják, nem túl terjedelmes. Az egykori asztalos, későbbi ács évek óta él itt, szemlélve és élvezve a szinte érintetlen világot. Engedéllyel. Nem remete, nem emberkerülő, okostelefont, számítógépet, mesterséges intelligenciát használ. De hogy el ne felejtsük, hol vagyunk, az interjú egész ideje alatt egy kíváncsi lovacska nézett be az ablakon. Pillantsunk be hát mi is Gerzson világába.
3: És mit tud még? Kapuvári Gábor portré sorozata.
4: Hogy került ide a bakony kellős közepébe?
5: Ez egy régi vágyam volt, hogy olyan helyre költözzek, ahol erdő vesz körül, és nem volt idegen tőlem az, hogy kicsit hátrább lépjek a civilizációban. És amikor az életem úgy alakult, hogy a gyerekeim felnőttek, van 3 gyerkőcöm, és túl voltam egy válláson, volt egy jelzáloghitellel terhelt ingatlanom is, amit értékesítettem, hogy megszabaduljak a hiteltől, és itt válaszút elé kerültem, vagy mentem volna külföldre dolgozni, amiben már korábban volt tapasztalatom, vagy kivettem volna egy albérletet, de túl sok tőkém nem volt, valamennyi volt, és akkor gondoltam, hogy most, ha nem használom ki ezt a lehetőséget, hogy kipróbálom ezt az életet, akkor soha nem fogom, akkor örökké elhalogatom, így is évtizedekig halogattam.
4: De megmondaná, hogy mi motiválta arra, hogy kivonuljon a társadalomból?
5: Nem azért, hogy antiszociális lennék. Nincs bajom az emberekkel, egyáltalán nincs, tehát nekem nagyon sok jó emberi kapcsolatom van. Nekem gyerekkoromban beakadt a Robinson, mint sztori, és ez folyton pörgött a háttérbe, hogy úgy hívom ezt, hogy Robinson feeling, amikor a nagyon nyers anyagból elkezdek egy életteret kialakítani. A sok opció között volt ez a lehetőség, hogy kaptam erre engedélyt a tanya tulajdonosától, hogyha szeretnék, akkor én a tanya sarkába, itt az erdővel érintkező részén itt építhetek magamnak valamit, és hát ezt én kihasználtam. Így kerültem ide.
4: Az ember gyönyörködik ebben a házban, ami tegyük hozzá 6 négyzetméteres, ebben benne van egy dupla ágy, egy kis szekrény, egy kis konyha, kályha, még íróasztal is. Mi hiányzik?
5: Hát sokszor az út hiányzik, ami ide vezet, mert én azért nem akartam elszakadni a világtól, hanem csak a lakhelyemet akartam kihelyezni, és alternatív lakhatási megoldásokat keresni. Ebben valószínűleg benn van az is, hogy amikor a jelzálók hitel miatt eladtam a házat, akkor megérintett a hajléktalanság szele, így mondanám. Még nem tartottam ott, de már elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi lenne, ha. És az, hogy előről kezdeni mindent, újra a taposómalomba egy több évtizedes projektet végrehajtani, hogy egy családi ház árát az ember összeszedje, ehhez nem sok humorom volt. Elgondolkodtam azon, hogy egyáltalán normális-e az, hogy az emberek majdnem, hogy egy egész életet áldoznak egy ház árára. Ez egyszerű matekkal kiszámolható, hogy a magyarországi medián keresetből nagyjából soha nem jut el oda, hogy egy házat építsen.
4: Az idei tél az elég kemény volt. Voltak mínusz 20-ak is. Egész télen fát vágott?
5: Ezt a négyzetméter megoldja. Nagyon kevés fával, félvödör fával hőséget lehet csinálni egy ekkora helyen.
4: De tartja is?
5: Nem. Este jön a hálózsák, és reggel hideg van. Amikor mínusz 15 fok körül volt, úgy hallottam, de én hőmérőt nem hoztam már ide, akkor hajnalban, amikor felébredtem, be volt készítve egy vödörbe tűzifa, és akkor begyújtottam még egyszer, akkor a reggeli kávézáshoz kellemes időbe, tehát nézem a madarakat. Ilyen kis területnél kevés fával lehet fűteni, tehát ezt sokan azt gondolják, hogy a tél az kemény. Hát
4: az.
5: Én nagyon szeretem itt a teret, mert soha nem volt ennyire egyszerű a fűtésem, mint itt.
4: Mennyit kell gyalogolnia egy pohár vízért?
5: Mivel nem poharanként hordom, ezért el kell osztani.
4: Másként fogalmazok, a vízért mennyi.
5: Igen, körülbelül egy 300-400 méterrel van ivó vízforrás.
4: És a bolt?
5: Hát az már sokkal összetettebb. Ha gyalogolnom kell, akkor a legközelebbi település másfél óra oda.
4: Ez itt az ablak alatt egy lovacska volt.
5: Ha autóval tudok menni, azzal nem tudok az év minden részébe ide bejönni, mert az erdészeti gépek úgy kijárják az utat, hogy az a járhatatlan.
4: Megéri ez a fáradtság, hogy itt lakjon az erdő szélén, pontosabban az erdőben? Egy összkomfortos, ugyan, de mégiscsak egy 6 négyzetméteres kunyhó.
5: Hát nem ezt hívják összkomfortnak, de megfordítom a kérdést. Megéri-e ketreces tartásba élni egy városban?
4: Értem.
5: Nem szerettem volna elszakadni a társadalomtól egyáltalán, tehát nekem nincs semmi bajom a társadalomban. Én szerintem nagyon hasznos az, ami kialakult így a évezredek alatt, és annyi jó dolgot használok én is, ami a civilizáció terméke, amit nem is akarok eldobni, és különösen nem akarom az emberi kapcsolataimat eldobni. Engem ez érdekelt, hogy lehet egy lakhelyet, egy menedéket, egy bungallót összerakni olyan környezetbe, ami nem egy nagyon erősen ember által befolyásolt környezet. Ez egy kaland inkább, sokkal inkább egy kaland.
4: Egy hosszú távú kaland.
5: Hosszabb távú, de egyáltalán nem biztos, hogy végleges kaland. Addig csinálom, amíg élvezem, meg amíg meg tudom oldani a finanszírozását.
4: Az igazság, hogy sok helyen készítettem már interjút, Sissi szobájában is, disznóolban is, Olyan helyen még nem, ahol a tulajdonos a szélesség és hosszúsági koordináták szerint adta meg a lakcímét. Sokan fölkeresik?
5: Hát én készítettem egy videót erről a kunyhóról, gondoltam, megnézem, hogy mit szólnak ehhez, és több mint 1 millióan megnézték.
4: Jézus!
5: Hát akkor nagyon sokan kerestek. És ami az érdekes, hogy én most már lassan 4 éve lesz, hogy így kint élek, szerintem több emberrel álltam lebeszélgetni, mint amíg egy településen élek, vagy éltem, mert így, ha valakivel itt találkozok, akkor már kialakul egy beszélgetés, még egy faluba, egy városba, ott, ha valakivel találkozunk, hát megyünk tovább.
2: Erdész Gerzson nem céltalanul tengleng ezen a szépséges vidéken. Sajátos alkotóháza is van, és bizony közhasznú kísérleteket is folytat. De mindenről majd a jövő heti folytatásban beszélgetünk. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Rácz Dorottya, valamint a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Szombati imádság.
1: Elmondja Bogdán Szabolcs János református püspök.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai napindító igénk szintén Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből származik. A hitben erőtlen pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Olvassuk a 14. rész első versében. Eredetileg ezzel a figyelmeztetéssel Pál a gyülekezeti tagok közötti békességet szorgalmazta. Ugyanis a különböző háttérből érkező keresztények között voltak, akik csak zöldségféléket ettek, míg mások szabadnak érezték magukat minden fogyasztására. Az apostol szerint ez nem üdvösség kérdése. Ezért kell szeretettel fogadni azt is, aki hitben erőtlen, és akinek az étkezési szokásai a mieinktől eltérőek. A mai ige azonban eszünkbe juttathatja, hogy a hitben való erőtlenség állapotát időnként mindnyájan tapasztaljuk. Ilyenkor gyógyít és erősít az olyan testvér együttérzése, aki nem moralizál, nem akar kioktatni, hanem egyszerűen értésemre adja, veled vagyok, nem ítéllek el, számíthatsz rám. Jézus mindig tudta, mikor van szüksége valakinek befogadó szeretetre, és mikor kell valakit szeretettel, de határozottan hibáival szembesíteni. Szívleljük meg ma is tanácsát, amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük.
1: Bogdán Szabolcs János református püspök gondolatait hallották.
0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
3: 6 óra van, jó reggelt kívánok, Deák Dóra vagyok. Kutyakiképzés utánzás alapján egy magyar szülésznőgyógyász szakmai élményei Afrikában és a Harry Potter sikerének titka. Csak néhány téma, amiről szó lesz a mai szombat reggelben. A hírek után részletesebben is hallhatnak arról, mi mindennel várjuk Önöket. Most azonban krónika következik, a stúdióban Beslin Bettina.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrás szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, a kis- és középvállalatok támogatására és munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják. Ezek mellett lakhatási támogatásra, stabil költségvetésre és a korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. A Fidesz közleményében azt írta, Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben az eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról. Hozzátették, szerintük Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Ursula von der Leyenék követeléseit. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az Orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. A román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely egy galaci lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vladimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak el készpénzt és értékpapírokat. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az elmúlt két napban 17 jogi személynél tartottak összehangolt akciót, amelynek során több 10 terabájtnyi adatot, iratot és elektronikus hordozót foglaltak le. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők hangsúlyozták, hogy a feladataikhoz igazodó finanszírozást szeretnének a közszolgáltatások működtetéséhez, ehhez pedig az elvonások felülvizsgálatára van szükség. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt, köztük a Dózsa-György, Stefánia, Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, még a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAV a reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztást népszerűsítő Happy Héthez. Így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos foglalkozásokon mutatják be a vízivás fontosságát és a cukros üdítők, valamint az energiaitalok káros hatásait.
0: Nemzeti Sportkrónika.
5: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Katona László. A címvédő Veszprém hazai pályán 38-36-ra megnyerte a férfi kézilabda bajnoki döntő első meccsét a Szeged ellen, amely jövő héten kedden a PIK Arénában javíthat. A gólrekord ellenére sok hibával játszott a két együttes, kivéve a hazaiak francia balszélsőjét Hugo Descát, aki 14 góljával és hibátlan teljesítményével a meccs legjobbja volt. Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként negyedikként végzett, az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Benn maradt a francia élvonalban a Nice együttese. Az osztályozó visszavágóján a nizai csapat 4-1-re verte a Szeretjient, így hasonló arányú összesítéssel nyerte a párharcot. Sikeres műtéten esett át Bartalis István, aki a svájci jégkorong világbajnokságon sérült meg. A 35 éves csatár az osztrákok elleni meccsen szenvedett mellizom szakadást, felépülése több hónapot vesz igénybe. Megnyerte a lengyelországi Irena Szewinska emlékversenyt 100 gáton Kozák Luca, 12,66 másodperces ideje, új országos csúcs is egyben. A korábbi rekordot szintén a debreceni sprinter tartotta. A legjobb 16 közé jutott Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán a vegyespárosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon. Stollárék a Hao Ching Chan, Orlando Luz, tajvani brazil kettős győzték le két játszmában, 6-3-7-6-ra. Marozsán Fábián az olasz Belucci-val párban azonban kiesett a legjobb 32 között. A Heliovara Peten Finn Brit duo 6-1-6-4-re verte Marozsánékat. A férfi egyes küzdelmeitől búcsúzni kényszerült Novák Djokovic, a 39 éves klasszis 5 játszmában kapott ki a brazil Fonsecától. Köszönöm a figyelmüket.
0: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
6: Műsor ajánlott.
7: A Rádiókabaré mai sztár vendége Szerednyei Béla.
8: Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni ezzel a baritonnal, ami ráadásul a éjjel 4-ig tartó balett cipős bajorim is beszélgetések után.
9: Reggel körülbelül így. Hova mész, Béla? Melyek a szinkron? Mit csinál? Azt éneklem.
7: Nils Holgersson! A házigazda Felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
6: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
10: Agyagból formált álmok, közösségben alkotott emlékek, a kerámia tűzről pattan. kattant varázsa. Lovaskocsizás, szalmabálamászó verseny, ugróiskola, gyermeknapi élmények a lovasudvarban. Úszás, strandröplabda, sárkányhajók, sportos kihívások a vízen és a vízparton. 50 éve a hullámok tetején, a matrózból lett hajós kapitány dunai és tengeri élményei. Tolna érdekes emberei, értékálló alkotásai.
6: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
11: Az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben már eltolódott a világgazdaságnak a súlypontja az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra. A Csendes-óceán generálja már, és a térség a globális GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesít, hanem Európa.
12: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
6: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
3: Óra 9 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. A következő témákkal várjuk ma önöket. 5 perc tudomány rovatunkban egy új kutyakiképző módszerrel hallhatnak, amely alapja az utánzás.
13: Filip felszólítással utánozta azt, amit a gazdal, de akár mi is csináltunk, és aztán ennek lett egy olyan következménye, hogy amikor ezt én elkezdtem szemináriumokon beszélni kutyásoknak, akinek ez egy ilyen furcsa dolog volt, akkor szerencsére találtunk egy másik őrült kutatót, mi vagyunk, Claudia Fugadzát, akinek ez nagyon megtetszett.
3: Aztán kultúrával folytatjuk. Kihirdették a minden eddiginél nagyobbnak és látványosabbnak ígérkező pécsi 10. Zsolnai Fényfesztivál program kínálatát, és hallhatnak a ma esti Dömötör díjátadóról is, amely a szegedi színházi élet legfontosabb elismerése. Május utolsó vasárnapján, azaz holnap gyermeknap lesz, így a mai szombat reggel további része a kisebb-nagyobb gyerekekről, illetve a családokról fog szólni. Bemutatjuk a Ha nagy leszek című kiállítást, amit a tinédzserek gondolatai, kérdései ihlettek. Utánuk jönnek a kiskamaszok, a Dobó István Vármúzeum családi délután szervez az 5. osztályosoknak és szüleiknek, hogy megkönnyítse az Egri csillagok című klasszikus regény olvasását és feldolgozását. 7 óra előtt pedig bemutatjuk azokat a miskolci kukásautóval járó dolgozókat, akik útközben megállnak és óvodákban mesélnek a környezetvédelemről, valamint a szelektív hulladékgyűjtésről gyerekeknek.
14: Kaptuk ezt a felajánlást az ügyvezető úrtól, aztán szerettünk volna vele mi is élni, és akkor így, mivel eljutottunk egyre több óvodához, egyre több törpét megismertünk, ugyanúgy felnőttet is, és úgy látjuk, hogy tényleg bevált, mert érezhetjük, hogy a járatunkon is, hogy szedjük, hogy valóban működik a szelektív hulladékgyűjtés.
3: 4-8 után világjáró rovatunkban vendégünk lesz a népszerű nődokik internetes oldal egyik alapítója, Baradács István, aki 2 hetet dolgozott Afrikában, Gánában szülésznőgyógyászként. 7:30 után varázslatos témával várjuk önöket. Vajon mi a Harry Potter fantasy sorozat még máig lankadatlan népszerűségének titka így 20 év után is? Erről beszélgetünk a stúdióban egy egyetemi kutatóval, aki a varázsuniverzumról írta a doktori disszertációját, de előtte ellátogatunk Szentendrére a Harry Potter utazó kiállításra. Kutyákkal kezdjük és lovakkal fejezzük be a mai szombat reggelt. 8:45 után kapcsolunk Pomázra, ahol már készülődnek a 21. lovas majálisa, ahol lószépségversenyt is rendeznek. A mai műsor szerkesztője Kovács Bernadett, a hangmérnök Bényi Csaba, a mikrofonnál Deák Dóra. Ébredjenek velünk!

0: 5 perc tudomány.
1: Kutya kiképzés utánzás alapján. Az ELTE etológia tanszékén folyó kutyakutatások nyomán olyan új kutya kiképző stratégia született, amelynek lényege nem a parancsok jutalom fejében történő teljesítése, hanem az utánzás. És bár a technika a mindennapos gyakorlatban még nem került be, érdekes új megközelítés. Az 5 perc tudomány rovatunkban Gimes Júlia Miklósi Ádám etológus professzort, a módszer egyik kitalálóját kérdezte.
2: Még a csapatunk harcban állnak olyan szempontból, hogy ezt a felfedezést vagy felismerést nem sikerült még átvinni a kutyások világába. Az ötlet egyébként Csányvé Mostól származik, aki sokszor azzal jött, hogy neki az a meggyőződése, hogy a bukfencőt utánozza, ugye az egyik első kutyája, meg hát a másik kutyák is, és hát ez az utánzás azért nagyon bonyolult jelenség, annál is inkább, mert ugye megnézzük, hogy egy kutya hogy tudja utánozni a gazdáját, hát ugye mi teljesen máshogy nézünk ki. Tehát ha én megfogok valamit ugye a kezemmel, akkor a kutya most tulajdonképpen mivel is fogja ezt meg. Tehát az utánzás az nem egy triviális megfeleltetés az ember és a kutya esetében. Ezért is voltak ezek a történetek részben izgalmasak, de Topály Oskával mindig ezen gondolkoztuk, hogy ez rendben van, hogy a professzor úr elmeséli ezeket a megfigyeléseket, de hogy lesz ebből publikáció, és aztán Oskával eldöntöttük, hogy akkor neki megyünk ennek a problémának. Tártunk is hozzá egy nagyon jó kiképzett kutyát, a Filipet, a gazdával Mányik Richárddal. Ők rászántak nagyon sok időt arra, hogy Filipen úgymond kikísérleteztük azt a módszert, ami arról szól, hogy valóban meg lehet tanítani egy kutyát arra, hogy utánozza a gazdáját. Nem egy spontán utánzásról van szó, hanem Filip felszólítással utánozta azt, amit a gazda, de akár mi is csináltunk, és aztán ennek lett egy olyan következménye, hogy amikor ezt én elkezdtem szemináriumokon beszélni kutyásoknak, akinek ez egy ilyen furcsa dolog volt, akkor szerencsére találtunk egy másik őrült kutatót, mi vagyunk, Claudia Fugádzát, akinek ez nagyon megtetszett. Ő egyébként kiképző is volt egyben, és akkor a Claudiával megállapodtuk abban, hogy ő, hát a mi kis kutatói tudásunkra ráépít egy komplett kiképzési módszert. És ma a világon elérhető egyébként ez a csináld utánom alapú kiképzés.
3: Nem parancsot ad, hogy ülj le, meg állj föl, meg gyere, hanem leülsz, fölállsz, elindulsz, és a kutya
2: igen,
3: utánoz.
2: És akkor azt mondja, igen, tehát ez az egésznek az elve, de a kutyának a szabályt kell megtanítani. Tehát a kutyának a kiképzés igazából arról szól, hogy azt a szabályt, hogy utánoz az ember tanulja meg, és ez azért fontos, mert így sokkal egyszerűbb tanítani a kutyát. Tehát, hogyha én meg tudom mutatni neki, hogy mi az, amit elvárok tőle a következő helyzetben, akkor azt egyszerűen megmutatom. A kutyának azt mondom, hogy csináld, elő azt úgy nagyjából megcsinálja, ezt egy párszor ismételjük, a kutya egyre jobban utánoz engem, majd utána azt megtehetem, hogy ehhez a már kilakult viselkedéshez hozzá illesztek egy jelet, egy parancsot, ahogy magyarul szokták mondani, és akkor azt már a kutya felszóltása is meg tudja csinálni. De maga a tanulási folyamat az utánzáson keresztül történik meg. Na most ez azért is érdekes, egyébként, mert az ember gyerek is így tanul. Tehát mi sem ültetjük meg, fektetjük a gyerekeket, hanem azt mondjuk, hogy hát figyelj, ezt így kell csinálni, ugye mama, papa megmutatja, hogy hogy kell késés villával lenni, jó, ez egy hosszabb tanulási folyamat, de alapvetően utánzáson keresztül tanítjuk a gyermekeinket.
3: Nekem azért egy kicsit furcsa, mert a gyerek úgy ül le, ahogy mi, de a kutya nem úgy ül le, mert 4 lába van neki.
2: Persze, ez a nehézség a helyzetben, tehát azért a kutyának is kell egy kicsit, most így fogom mondani, fantáziának lenni, illetve el kell fogadni ezt a helyzetet, és a kiképzőnek, vagy a tanítási folyamán el kell döntenünk azt, hogy mit fogadunk el utánzásnak a kutya részéről, pont a leülés az nyilván egy kicsit más, de nagyon sok olyan akció van, például a forgás, vagy a megérintése valaminek, mondjuk hasonló, el kell döntenünk, hogy a kutya a mancsával, vagy az orrával érintse meg azt a tárgyat. A kiképzésnek ez egyfajta része, de utána már sokkal gyorsabban tudjuk a kutyát tanítani. Tehát az, amit kicsit az elején tovább tart, az azért utána behozza ezt a hátrányt. Másfelől ez egy természetes viselkedés. Tehát minden szociális fajnál része a tanulásnak. A kutya kölykök valójában, vagy a farkas kölykök a szülőktől tanulják meg a viselkedés formák alkalmazását, vagy hogy pontosan hogy is kell ezt igazából csinálni. Mi ezt próbáljuk kihasználni ebben a kiképzésben.
3: És a jutalmazás hogy van?
2: Hogy na és a gyerekeket hogy jutalmazzuk ebben az 1-2 éves korban? Hát sehogy. Pont ez az izgalmas, hogy a kutyában, és ez, amit talán a mi kutatásainak az egyik fontos tanulsága, hogy a kutyában az alakult át, hogy ezt, amit most hívjuk jutalmazásnak, vagy megerősítésnek, ebben nagyon sok a szociális komponens. És ezt ki lehetne sokkal jobban használni, főleg akkor, ha nem rontanánk el a kutyát, már fiatal korában azzal, hogy táplálékra váltjuk a megerősítést, tehát ugye az a jutalom, hogyha ő kap valamit enni. Én szerintem egy nagyon fontos tanúsága valaki az etológia tanszéknek a publikációt, hogy igazából átolvasva, hogy ha az ember a kutyát úgy neveli ilyen szempontból, mint egy szociális társat, a jutalmazást minimálisra szorítja, akkor ugyanúgy tud a kutyával interakcióba kerülni, és nincs ez a folyamatos adok-kapok, ugye, vagy csak akkor csinálom meg jól, hogyha jutalmat kapok a végén interakció, ami az egész kapcsolatot egy kicsit azért megbillenti.

0: Ha Fényfest, akkor július eleje, és ha Fényfest, akkor Pécs. A 10. jubileumi fesztiválra éppen a Vazarelli emlékében készül a mediterrán város, így az idei fényfestőverseny is az optikai művészet atya előtt tiszteleg majd. Kihirdették a programot és a célokat is. Idén fontos, hogy női fényfestőművész is képviselteti magát a meghívásos versenyen, illetve hogy a belváros ne tűnjön szűknek, a programokat egészen a Zsolnai negyedik viszik ki. A fényútja ezúttal is a belvárosban lesz, azonban a Zsolnai negyedben további 19 helyszínen csodálhatunk meg fényművészeti alkotásokat. A riporter Bicsák Eszter.
1: Szádor Tamás fényművész, jubileumi lesz ez az idei fényfesztivál Pécset, és a kiemelt tematika Vazarelli. Én valahogy azt gondolnám, hogy Vazarellit könnyű összehozni a fényművészettel, hiszen Vazarelli is mindenkihez akarta eljutatni a művészetét. Hogyan fog ez most megjelenni, illetve ez a tematika?
2: Maga az alkotóra való reflexió, az ő munkásságát feldolgozni viszonylag jól adja magát, tényleg a fény és a képiség, az abstrakció és az opárt az abszolút testvérségben van a mappinge, vagy hát annak egy ilyen kiinduló pontjaként tekinthető. Az idei évben az alkotóknak ezt a plasticity koncepciót próbáltuk meg felajánlani, mint hívószót, vagy hívó koncepciót, és azt gondoljuk, hogy nagyon ügyesen megfogták ennek a lényegét. Ugye három teljesen eltérő munka lesz, úgy értem, hogy három tényleg homlokhegyenest más megközelítés, grafikai, tematikai és optikai oldalról vannak megközelítve ezek az alkotások. Ez egy nagyon hálás téma.
1: Lesz egy bolgár csoport is, ez különlegesség.
2: Ez a bolgár csapat, ők egy nagyon aktív csapat. Bécsben van állandó installációjuk, itt az egyik katedrális belső terében, a világ minden táján mozognak. Ővelük is régóta beszélgettünk, már többször találkoztunk velük, évek óta folyik a diskurzus, hogy mikor, hogyan tudnánk őket meghívni. Ugye a folyamat az úgy néz ki, hogy van egy kuratórium ennek a vetítésnek, ahol kiválasztjuk azokat az alkotócsoportokat, akiket szeretnénk meghívni, és aztán akik propozitívan visszajelzik, azokból kiválasztjuk azt a 3-at, 4-et, 5-öt éppen, amennyire szükségünk van, vagy amennyit meghívhatunk, ők vegyenek részt.
1: Rajtuk kívül kik lesznek még?
2: SKG Plus, ők egy kínai csapat, ők is nagyon aktívak.
1: Voltak már kínaiak?
2: Voltak kínaiak, többször is voltak kínaiak, azt hiszem kétszer is voltak kínaiak, de ők kisebb stúdiók voltak, az SKG Plus, ez egy hatalmas stúdió, és nekik saját fesztiváljuk van, hát ők is már nagyon viszonylag régóta dolgoznak ebben a műfajban, elképesztő méretekben. Tehát ez nekik méretileg nem egy nagy kihívás, viszont pont abból kifolyólag, hogy ez egy kulturális emlékmű, egy ékszerdoboz, nagyon inspiráló nekik.
1: Kínaiak, bolgárok, és a harmadik?
2: A harmadik egy Franciaországban élő olasz hölgy, Martina Stella, ő egy grafikus, tipográfus, kutató, ő nem olyan régóta foglalkozik mappinggel, de annál izgalmasabb a megközelítése. Ő nem a hagyományos, kicsit macsó műfaj azért ez a mapping.
1: Igen, tehát egy kicsit férfias műfaj.
2: Azért azt ezen a ponton meg kell jegyezzük, és amúgy szakmai belkeken belül ezzel foglalkozunk is, hogy ez itt a női áttörés, hogy a női egyenjogúság az itt is meglegyen, és ez viccen kívül egy nagyon fontos aspektus ennek az egész szénának. Mi tudatosan választunk, vagy keresünk női alkotókat évek óta, és vagy a zsűriben, amikor még volt zsűri, mindig hívtunk női tagot. Nyilván ez nem az egyenlőség még mindig, de a lényeg az, visszatérve a hölgyre, hogy ő egy nagyon izgalmas színfolt ebben az egészben. Vazarelli betűtípust készített, ami Vazarelli alkotásaiból inspirálódva azt a fajta vizualitást, azt a fajta minimál, moár és fekete-fehér nagyon-nagyon-nagyon letisztult abstrakciót hozza játékba, mint betű. Nehezen olvasható, de ez lesz a trükk, hogy majd hogyan lesz ebből szöveg, és hogyan lesz az üzenet, ami egy univerzális üzenete Vazarellinek látható a homlokzaton.
3: Humber Márk, Zsolnai Örökségkezelő ügyvezető.
1: Ez a jubileumi év lesz.
2: Igen.
1: Mi az, ami jubileumivá teszi majd ezt az évet, azon túl, hogy Vazarelli az egyik tematika?
3: Hát maga az, hogy ugye a 10. jubileummal igazából hoztuk meg azt a döntést, hogy ha láttuk az elmúlt éveknek a látogató számait, és az, hogy a belváros mennyire telítődik, hogy mind térben és időben kicsit széthozzuk a rendezvényt, a fesztivált. Egyrészt két este is legyen maga a rendezvényünk, két este is tudjunk látványelemeket kínálni a látogatóknak, és hogyha valaki mégis egy este akarja bejárni, akkor tudjon egy kicsit keveredni a tömeg. És az idei újdonság ezzel a Zsolnai negyed maga, tehát azt tudom mondani, hogy a Zsolnai negyedben olyan alkotókat hívtunk meg, illetve olyan látványelemeket terméket kínálunk, mint hogyha megfogtuk a belvárost, összecsomagoltuk és kihoztuk a Zsolnai negyedbe. Tehát a legegyszerűbben így lehet megfogalmazni.
1: Mert hogy aki nem pécsi, annak tudnia kell, hogy kicsit kijebb van a Zsolnai negyed a belvárosnál.
3: Így van, igen. És akkor úgy építettük föl, hogy a Kodály Központ, Balokány liget, Zsolnai negyed, ez legyen maga egy napos program, illetve maga ugye a belváros, Széchenyi tér, Székesegyház, Jókai tér, Színháztér, tehát ugye a hagyományos, azt lehet mondani, a fesztivál életében hagyományossá vált helyszínek, akkor emellé vontuk be ezt a területet is.
1: Itt is lesz a Zsolnai negyed központjában is lesz egy Vazareli opárt, valamiféle reakció, reflexió, emlékmű.
3: Így van, igen. Egyrészt ugye a Pirográni udvaron lesz, ami reflektál maga a Vazareli opártra, illetve az M21 galériában lesz egy kiállítás, egy Vazareli Light fényművészeti kiállítás, ez pedig ugye egész nyáron látható lesz, így egy kicsit még jobban széthúzzuk térben és időben is magát a fesztivált, hogy egész nyáron. Aki a fényélményt szeretne kapni, az Pécsen meg tudja kapni egész nyáron.

0: Fél hét van, hamarosan folytatódik a szombat reggel, most azonban rövid krónika következik, a stúdióban Beslin Bettina.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrás szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárások is lesznek. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
2: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
0: 6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! Ma este Szegeden ismét megtartják a Dömötördíj színházi díjátadó gálát. Erről lesz szó hamarosan, és utána is maradunk a kultúránál, de már a gyerekekre fókuszálva, hiszen holnap, május utolsó vasárnapján őket ünnepeljük. A nagyobbak felnőtté válással kapcsolatos gondolatai egy budapesti kiállításon elevenednek meg. Egerben az ötödikeseket családi napon segítik Gárdonyi Géza klasszikus regényének olvasásában és feldolgozásában. A miskolci oldásokhoz pedig kukásautó gurul be, és a rajta dolgozók olvasnak nekik mesét, például a szelektív hulladék gyűjtésről. Tartsanak velünk!

0: Ma este Szegeden ismét megtartják a Dömötördi Színházi díjátadógálát. Az esemény helyszínére, a Szegedi Nemzeti Színházba immár 26. alkalommal várják a közönséget, hogy a színház szeretők megünnepelhessék kedvenceiket. A díj gondolata civil kezdeményezés volt, közel 30 éven négy jó barát fejében fogalmazódott meg. Egyikük, Elekes Zoltán szívesen mesélt a részletekről Besti Najtának.
1: Hogy jött annak idején az ötlete a Dömötördi átadógálának?
2: A Pesti műsorhoz, egy országos programájához hasonlóan Szegeden volt egy Szegedi Műsor című újságunk, ami a Szegedi Kulturális Kalauz volt, és annak a születésnapjára akartunk csinálni valamit. Megálltunk a Szegedi Belvárosi mozi előtt, és elkezdtünk gondolkozni egy filmes díjban, hogy sok magyar filmet vetítenek, és idehozzuk a magyar filmsztárokat, Vörös Szőnyeg, és aztán valamelyikünk átnézett a Szegedi Nemzeti Színházra, ami a térnek a másik felén van, és azt mondtuk, hogy hát van egy fantasztikus színházunk, akkor inkább egy színházi díjátadógálát csináljunk, és hát 99-ben ebből megszületett a Dömötördi, és hát ugye a névválasztás is izgalmas volt, mert hát ugye Szegeden vagyunk. Olyan nevet szerettünk volna adni, ami ütős és Szegedhez köthető, és így például az első ötlet a Tiszavirág volt, aztán rájöttünk, hogy hát ez egy 5 perces szépség, és aztán megint csak valamelyikünk négyünk közül azt mondta, hogy hát van egy fogadalmi templom melletti Dömötörtorony, ami egyik legrégebbi épülete Szegednek, sőt a legrégebbi, és hát ezért lett a Dömötördi a Dömötördi.
1: A szegediek úgy hívják, hogy a mini Oscar.
2: Sőt, a Nőklapjában Vékulcsár Ildikó után a 4.-5. alkalommal úgy írta a cikkét, amikor lejött, hogy a Tiszaparti Oscar. Igyekszünk is ezt úgy megcsinálni, hisz a szegedi közönség 12 kategóriából 10 kategóriában dönthet arról, hogy jelöltek közül kit választ, hisz egy társadalmi kuratórium a Szegedi Nemzeti Színház művészeti vezetésének ajánlás alapján szavazólapra teszi ezeket a neveket. A háttérmunkást, akit nem ismerünk, hisz mi színházba járunk, elől nézzük a színpadot, a háttérmunkást a színház teljes csapata választja ki, az életműdíjat pedig a javaslatok alapján a kuratórium. Mindig olyan személy szokta kapni, aki évtizedeken keresztül itt a Szegedi Nemzeti Színház dicsőségért dolgozott. Az első az Varga Mátyás díszleti elmesztervező volt, aztán volt egy Horkics Erzsike, aki egy művészeti titkár volt, de volt már színész, volt már operaénekes, és a teljes igény nélkül Gregor Józseftől Király Leventéig a nemzetszínészig.
1: Van, aki már többször is átvehette az Dömötördiát, és azt hiszem, hogy ez a művészek számára is mindig rang, és érzik a közönség szeretetét, és egy olyan fajta megbecsülésben van részük ezen az estén, hogy fantasztikus autók hozzák ide őket a színházba, hatalmas tapsvihar fogadja őket.
2: Ez így van, 26. Dömötördíjat csináljuk, és van, akinek akár 8-10 díja van, hisz egy évadnak a munkáját értékeli ez a díj. És én azt hiszem, és azt gondolom, hogy amíg a címe és az alcíme mondja, Dömötördíj a tapson túl. A díj egy fantasztikus szegedi szobrászművész Bánvölgyi Lászlónak az alkotása, Szent Demeter kezében a Dömötör toronnyal, és a 11 díjazott pedig egy kis plasztikát kap márványra helyezve. Ez egy súlyos díj, nem csak a kiló miatt, hanem az értéke is nagyon fontos, hisz a közönség szeretetét sugározza és mutatja.
1: Műsorszámok is övezik ezt a gálát.
2: Természetesen, hisz gálaestről beszélünk. Az idei díjátadó gálát Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti Színház operistája, egy fiatal tehetsége álmodta meg, ő lesz a rendezője, és hát ugye a gálaestről beszélünk, műsorszámok között átadjuk a díjat, és természetesen a támogatóink fölmennek a színpadra, tőlük kapják a díjat a díjazottak, és általában a 3 jelölt közül bárki kapja a díjat, az meg szokta köszönni a másik kettőnek, hisz ők együtt lettek jelölve erre a díjra. És hát a jelöltek között azért hagy mondjak néhány országos nevet, akik a Szegedi Nemzeti Színházban valamit alkottak az adott évben. Alföldi Róberttől Kenta úrig, Járai Mátéig nagyon sokan itt voltak Szegeden, vendégművészként vagy szerződő színészként, majd viszik a hírét országosan a Dömötör díjnak és a Szegedi Színház fantasztikumának.
3: Belibbentem a poromra, ezüst köpenyben, rózsaszín trikóban, kék parókában. Meghajtottam magam, elkezdtem énekelni a számot. Férjem meg hegedűn kísért. Ha felkel a nap és az égen ragyog, ne kérdezd miért.

0: ha nagy leszek. Sok gyermek máshogy fejezi be ezt a mondatot óvodás vagy éppen középiskolás korában. A Vizuális Kultúra Országos Középiskola Tanulmányi Verseny legjobb pályaműveinek kiállítása ezzel a címmel nyílt a héten, és erre is ad válaszokat a diákok szemszögéből. A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában június 13-áig látható a tárlat, amelyet Lázár Zsuzsa, a Vizuális Kultúra OKTV ügyvezetője mutatott meg Barta Bernadettnek.
1: Mennyire a felnővés történet volt a középpontja ennek a Ha nagy leszek tematikának és címnek?
2: Minden éves ki

0: ezt az üzenetet fogalmazza meg, és különböző ábrákat látunk. Van, ahol egy talán moly lepkére hasonlító állatot látunk, illetve annak a sziluettjét. Van egy olyan kép, ahol például egy hatalmas szájat látunk, és a nyelv egy új lenyomat. Nagyon erős üzeneteket fogalmaznak meg már a plakátokkal a diákok.
1: Szerettük volna azt tudatosítani az alkotókban, hogy mennyire fontos fiatalon is az életüket kísérő kisebb-nagyobb döntéseket időben meghozni és átgondoltan, és nagyon érdekes sokféle megközelítés valóban a pillangó hatástól elkezdve kiabáló száj arra hívja föl a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy az egyéni hangját fölvállalja, az egyéniségét vállalni tudja valaki.
0: A többi képet, ha nézzük, akkor én olyan, mintha magam előtt látnám, hogy a fiatalok mondjuk milyen jövőképet képzelnek el maguknak, mert hogy lehet látni például egy lányt, aki valamilyen talán repülőgép alatt szerel éppen valamilyen alkatrészt ott a keréknél, vagy valaki bábot fest meg, különleges karrierutakat vizualizálnak.
1: Valóban a képzőművészet kategóriában, ha nagy leszek, azt indította el az alkotókban, hogy hogyan képzelik el a jövőjüket. Vannak szerencsések, akik már nagyon pontosan tudják, hogy mivel szeretnének foglalkozni, és vannak nagyon sokan, akik szinte a munkanaplójukban egy oldal teleírtak azzal, hogy nem tudom. Ez a fajta szorongás, bizonytalanság nagyon természetes közérzete ennek a korosztálynak, és nagyon jó, hogy ezt be tudják mutatni másoknak, akik találkoznak a művekkel. Nekik is rendszerezi a gondolataikat ez a megoldás, ők is strukturálni tudják az ezzel kapcsolatos mindenfajta szorongásukat, és meg tudják jeleníteni, mint ahogy valóban van pozitív, és van negatív hangvételű megoldás is erre a feltett kérdésre.
0: Rengetegszer lehet hallani, hogy a képzőművészet gyakorlatilag terápiás jellegű, no de akik mondjuk beküldik egy-egy ilyen versenyre a pályaművüket, mennyire képzelik el valóban a jövőjüket a szakmában? Mert hogy rengeteg képzőművészeti képzés közül lehet választani, akár a jelmeztervező, és akkor itt például ugye látunk öltözékterveket is, illetve pályázatokat, a grafikus, animációszakon hallgató diákok, tehát rengeteg fajta út nyílik a diákok számára, de mennyire élnek ezzel, mennyire tudnak ezzel élni a tehetségükkel?
1: Éppen ez a sokféle lehetőség az, ami az egyik szorongás forrás, mert a döntést akkor kell meghozni, amikor még nincs átfogó képe valakinek a valódi lehetőségeiről, de például egy ilyen pályázat arra is jó, hogy az önismeretét valaki elmélyítse, és valóban el tudjon gondolkodni azon, hogy ez-e az ő választott útja, mint ahogy van olyan kép, aminek az a háttér gondolata, hogy még nem tudja, mi lesz, de valami rajzolással összefüggő dolog lesz.
0: A nagy művészek is nagyon sokszor nyúlnak vissza a gyökerekhez és az emlékekhez, a családhoz. A fiatalok ezt mennyire tudatosan viszik bele manapság a művészetbe?
1: Mindenképpen ott van a háttérben, lehet, hogy nehezítő körülmény, mert konkrét elvárásokat fogalmaz meg, máskor pedig egy olyan tartást adó, olyan különleges háttérélmény, ami mondjuk az öltözék tervezésnél az idő fontosságára hívta fel a figyelmet egy-egy olyan munka, ahol például egy nagyon modern kis mellény, az egyik fele egy steppelt megoldás, a másik fele pedig kicsinyített családi fotókból és kis madéra csipkékből áll össze, tulajdonképpen jelezve azt, hogy a múltunk nélkül nem képzelhető el, és ebben a családnak nagyon fontos szerepe van.

0: Sok ötödikes kapja meg az utolsó irodalom órán azt a feladatot, hogy a nyáron olvassa el az Egri csillagok című regényt. A Dobó István Vármúzeum az ötödik osztályosoknak és a szüleiknek ma egy izgalmas családi délután szervez, hogy támogassa az olvasásra nevelés oktatási programját és megkönnyítse a klasszikus regény feldolgozását. A kalandos küldetésről készült Pirisi Csenge riportja.
1: Egy levél, a szultán üzenete. Kétféle üzenet lehet benne. Fenyegetés vagy alku. A fenyegetéstől nem ijedünk meg, szükségtelen elolvasnunk. Alkuba nem bocsátkozunk, tehát megint csak szükségtelen elolvasnunk. A haza nem eladó, semmi pénze.
2: A Gárdonyi Géza világhírű regényéből készült filmváltozat a mai napig a fiatalok kedvence. Máté azt mondja, egy-egy ilyen adaptáció is segít a kötelező olvasmányok feldolgozásában és megértésében.
3: A mai korosztály nem mindig érti, hogy pontosan miről van szó, és akkor miért olvastassunk el velük olyat, amit valószínűleg nem is értenek. Az adaptációk éppen segítenek, helyenként nagyon sokat segítenek, mert van pár olyan feldolgozás, mint például Várkonyi Zoltánnak az Egri csillagok feldolgozása, ami kifejezetten jó sikerült, de nem feltétlenül lehet csak abból gazdálkodni.
4: Írtunk néhány nagyon rövid versikét azokról a regényekről, novellákról, kisregényekről, amelyekről az előbb beszéltem. És ezek alapján, a kis versikék alapján ki kellene találnotok, hogy melyik regényről van szó. És mellé kellene írni azt is, hogy annak a regénynek ki a főszereplője.
5: Lányok, mit csináltok most itt? Ez a Gárdonyi titkos írása itt a kezetekben? Látom, hogy...
6: Igen, így írt Gárdonyi Géza a naplójába, ugye?
7: Hogy senki ne tudja elolvasni, mert nem szerette, hogyha mások elolvassák a gondolatait, gondolom ezért.
5: Akkor ez most izgalmas, hogy ti meg tudjátok fejteni nem csak a naplóját, hanem ezeket a feladatokat is.
7: Igen, nagyon izgalmas.
5: Hogyan segít az Egri Dobó István Vármúzeum feldolgozni, vagy megismerni a kötelező olvasmányokat?
8: Király Júlia, irodalomtörténész, gárdonykutató.
9: Néhány éve zártunk egy projektet, a pedagógusoknak készítettünk módszertani kiadványt, tanmenettel, minden fontos tudnivalóval Gárdonyiról és a regényről, illetve egy új programot indítottunk az elmúlt évben útjára, az ötödikesek napját. Ötödik osztályban évvégén megkapják a gyerekek a nagy feladatot, hogy el kell olvasni nyáron az Egri csillagok című regényt. Mi azt szeretnénk ezzel a programmal elérni, hogy ez egy kellemes, jó, hasznos időtöltés legyen, és szórakozás legyen a gyerekeknek. Akik eljönnek az ötödikesek napjára, bemutatjuk azt a kis filmet, amely során két gyermek egy időutazáson vesz részt, ellátogatnak a várba, eltévednek, és 1552-ben találják magukat. Erre inspiráljuk a gyerekeket, az ötödikeseket, hogy próbáljanak egy időutazáson részt venni, és így elolvasni a regényt. Megmutatjuk azokat a helyszíneket, amelyekkel majd a regényben fognak találkozni. Talán könnyebb lesz olvasni Bornemisza tüzes kerekéről, ha pontosan tudják, hogy hol is, meg hogyan gurította le, vagy esetleg látják magát, a rekonstruált tüzes kereket is a gyerekek. Nagyon fontos, hogy el tudják képzelni az egri várat, több makett segítségével be tudjuk mutatni, hogy hogy nézett ki a vár. Látják azokat a fegyvereket, öltözeteket, amiket akkor viseltek az emberek. Sőt, beszélünk arról is, hogy mit tettek, mit ittak, hogyan szórakoztak esetleg, vagy mi volt a várban a dolga a gyerekeknek, mert azért volt néhány kisgyerek, apród is a várban. Tehát megmutatjuk magát a regénynek a helyszínét. A program második felében pedig azt az írói műhelyt, ahol az Egri csillagok című regény megszületett, egy kalandos küldetésen, egy nagy nyomozós titokfejtős játékon kell részt venni, amivel egy kicsit bemutatjuk a regény hőseit, a regény megjelenésének, írásának a körülményeit. Bízunk abban, hogy ez a 2-3 órás közös program inspirálni fogja a gyerekeket arra, hogy könnyebben, jobban, gyorsabban el tudják olvasni a regényt. Ne csak egy kellemetlen feladat, hanem egy kalandos küldetés legyen maga a regényolvasás.
10: Szombat reggel.
0: 6 óra 52 perc van, jó reggelt kívánok! Magyarországon biztosan, de talán Európában is egyedülálló programot valósít meg a Mirehu, vagyis a Miskolci Regionális Hulladékkezelő Cég. A kukás autóval járó dolgozók egyes óvodáknál megállnak, bemennek és mesét olvasnak egy szintén egyedi meséskönyvből. A cél, hogy a kicsik játékos formában ismerkedjenek meg a szelektív hulladékgyűjtéssel és a környezettudatos életmóddal. Bétó Terika egy ilyen óvodában járt.
11: A kukás
12: Ki szeretne lenni a felnőtt?
11: Én!
12: Igen!
10: Hangulatkép a Miskolci Szent Anna óvodából. A Mirehu, vagyis a Miskolci hulladékgazdálkodó cég egyedi ötlete nyomán a kukásautón szolgálatot teljesítő két dolgozó kérése mesét olvas az ugyancsak egyedi kérésre készült meséskönyvből az óvodás gyerekeknek.
13: Hankó Patrik vagyok.
14: Lakatos Gyula.
10: Miért vállalták ezt a mesélést? Ez egy kapott egy rajzot egy kislánytól. Hú, egy szemetes autó. Nagyon szép rajz.
13: Szent Anna óvoda.
10: Na meséljenek, hogy miért vállalták el ezt a mesélést?
13: Hát, mint tudja, nekünk is vannak gyermekeink, mi is olvasunk. Főleg a kedves kollégám, neki már nagyobb a kislánya, és nyilván ez a gyerekek miatt van, hogy megtanítjuk őket a szelektív gyűjtésre, a felnőtté válás egy kis szakaszára.
14: Kaptuk ezt a felajánlást az ügyvezető úrtól, aztán szerettünk volna vele mi is élni. És akkor így, mivel eljutottunk egyre több óvodához, egyre több törpét megismertünk, ugyanúgy felnőttet is, és úgy látjuk, hogy tényleg bevált, mert érezhetjük, hogy a járatunkon is ott szedjük, hogy valóban működik a szelektív hulladékgyűjtés, és megfogadják már pici korukban is, és élnek vele.
15: Az óvodánk pedagógiai programjában a környezeti nevelés hangsúlyosan megjelenik.
10: Balog Bubenkó Éva az óvoda vezetője.
15: Nagyon fontos számunkra örökös zöld óvodaként, teremtésvédő óvodaként, örökös állatvédő óvodaként, madárbarát óvodaként, tehát ennyi címmel rendelkezünk, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy már kisgyermekkorban megismerkedjenek a környezet tudatos magatartással, illetve az újrahasznosításról szerezzenek tapasztalatokat, hiszen ezek a gyermekek a jövő generációi lesznek. Célul tűztük ki, és feladatunknak tekintjük, hogy ezáltal majd a gyermekek környezetet védő, szerető felnőtté váljanak. A Mirehuval folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, minden évben a nagy csoportosaink ellátogatnak a telephelyükre, és nagyon sok érdekes, hasznos információval térnek vissza, tehát nagyon sokat fejlődnek ezáltal a gyermekek.
16: Egyszer volt, hol nem volt, két szomszédos birodalom. Az egyik a Fehér Királyság, ahol a házak és a terek tisztán tündököltek a fényben. Erdélyben a fák kérge ezüstösen derengett, méneseinek sörényében gyémánt szálak lobogtak, az emberek pedig táncoltak az utakon. Uralkodóik egy gyönyörű és igazságos királynő volt.
10: Te, neked tetszett a mese?
17: Igen.
10: Melyik része tetszett a legjobban?
17: Amikor a sárkányok megtisztították a fekete királyságot.
10: És neked?
17: Amikor összeházasodtak.
10: A miskolci Mirehu Non-Profit Kft. Az elmúlt években több hazai és nemzetközi elismerést is kapott. Többször beszéltünk róla már itt a Kossuth Rádióban is. Ladányi Rolanda, cégnek a vezetője, az igazgatója. Hogy lehet ennyi versenyt, ennyi pályázatot, ennyi mindent egyszerre véghez vinni?
18: Hát ha egy szóval akarnak kimondani ezt, akkor ez a kreativitás, én azt gondolom. Tehát ami a különlegességünk, az a kreatív hozzáállás, az a kreatív gondolkodás, amivel magát a hulladékgazdálkodást megközelítjük, és hát minden akciónkban, minden versenyre való felkészülésben, de akár a hétköznapjainkban is ez ott van, és alapvetően ez adja azt az egyediséget, amit mi képviselünk az országban vagy a világon.
10: És hát önök tesznek érte, hiszen érzékenyítik már a legkisebbeket is, az óvodásoktól a egész felnőtt lakosságig a megfelelő hát hulladékgyűjtésre. Beszéljen röviden arról, hogy milyen programjaik futnak most.
18: Nagyon sok programunkban évek óta fogadunk csoportokat, több ezer gyermek fordul meg nálunk éves szinten, tehát mi abban hiszünk, hogy kis csoportos foglalkozások itt a telepeinkön mutatjuk be magát a hulladékhez, és mindenki számára látható, érték, látják, tudják, hogy igazából a hulladékokkal mi történik, és ezt tudjuk kiegészíteni azokkal az információkkal, hogy miért fontos ez, és rengeteg eszközt használunk ehhez.
10: És itt álljunk meg egy pillanatra, óvodásoknál kezdik ezt az érzékenyítést, a kukás autón dolgozóik mondanak mesét óvodákba. Na most azt hiszem, hogy ilyen különleges esemény még nem volt.
18: Igen, ez egy viszonylag új akciónk. Nagyon fontosak az óvodások. Mi ezt láttuk így a szemléletformálás során, és hát emiatt a múlt év végére elkészült egy mesekönyvünk. Ezt egy meseíróval írtuk meg, ez egy hulladékgazdálkodási mese, ez a Mirehunak a meséje, és azt gondoltuk, hogy ezt el kell vinni oda, ahová ez való az óvodákba.
10: Na de mi szólnak ehhez a dolgozók?
18: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív a kollégáink visszacsatolása. Ők nagyon-nagyon büszkék erre, mert meg tudják magukat ők is mutatni. Mi nagyon sokat teszünk azért, hogy nem csak az, hogy edukálunk, hanem ennek a hivatásnak, ennek a szakmának, a társadalmi megítélésének a javításán is. Ez egy nagyon fontos, hogy leghitelesebben úgy tudjuk bemutatni, hogy a kollégáim mutatják meg saját magukat.
10: Az óvodás program folytatódik. A program célja, hogy a legkisebbek természetesnek vegyék a tudatos szemléletet, és az otthonokba is tovább vigyék a tanultakat. A Mirehu vezetője hangsúlyozta, a jövő környezetbarát szemlélete a mai gyerekek nevelésével kezdődik. Most

0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit, Deák Dóra vagyok. 48 után vendégünk lesz dr. Baradács István, szülész-nőgyógyász, a Nődokik internetes oldal egyik alapítója, akit a gánai tapasztalatairól kérdezünk hamarosan. Most azonban krónika következik. A stúdióban a szerkesztő Király Erzsébet és a bemondó Beslin Bettina.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Megállapodott Brüsszel és Magyarország, több mint 16 milliárd eurót szabadítanak fel hazánknak. A miniszterelnök szerint ennek a korrupció felszámolása volt az ára.
3: Felgyorsult a nyomozás a jegybank ügyében, eddig csak nem 92 milliárd forintot foglaltak le az ügyészség nyomozói.
2: Ma lesz a BL döntő Budapesten, a mentők és a rendőrök felkészültek, mondjuk a részleteket. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, jelentette be a miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Összesen 16,4 milliárd euró uniós keret lesz hozzáférhető Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtása után. Illés Anna összefoglalója.
4: Április 12-e élni fog az emlékeinkben nagyon hosszú ideig, hiszen azon a napon a magyar nép saját kezébe vette jövőjét. Egyértelmű döntést hoztak, Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat.
5: Fogalmazott az Európai Bizottság elnöke a magyar miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a kormányfővel, és megállapodtak fontos alapvetések. Így Magyarország számára elérhetővé válik több milliárd euró.
4: Egy nagyon robusztus architektúrát terveztünk meg, hogy Magyarország szembe tudjon szállni a korrupcióval és a jogállamisági aggályokkal, és Magyarország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez annak érdekében, hogy az Európai Uniós alapok felhasználását, az Európai Uniós pénzek felhasználását biztosítani lehessen, megerősítik az integritás hatóságot annak érdekében, hogy valós hatáskörök rendelkezzen a korrupció feltárására és az érdekütközések, az összeférhetetlenségek elhárítására, és a jogszabályi hátteret úgy változtatják, hogy az adófizetői pénzt meg lehessen védeni.
5: Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy emellett közös befektetésekről, beruházásokról és konkrét projektekben is egyességet kötöttek. Az Erasmus kapcsán pedig bejelentette, a magyar diákok szeptembertől ismét csatlakozhatnak a nemzetközi programhoz.
6: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban, hogy haza visszük, feloldjuk azt a sok ezer milliárd forint uniós támogatást, amely jár a magyar embereknek.
5: Emlékeztetett a kormányfő. Magyar Péter közölte, 16,4 milliárd euró folyósításáról állapodtak meg Magyarország számára, ami az ország egész éves költségvetésének mintegy 13%-ának megfelelő összeg. Ismertette, az EU-s forrásokat a versenyképesség erősítésére, beruházásokra, a közlekedés, az egészség, a felsőoktatás, az elektromos hálózat és a zöld energia fejlesztésére, valamint a lakhatási válság enyhítésére fordítják majd.
6: Pontosan tudjuk, hogy ez egy politikai megállapodás, egy nagyon erős jelzés, és hogy rengeteg feladatunk van, el kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány.
5: A miniszterelnök azt mondta, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a bizottságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta az EB elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kitért arra is, hogy milyen hatása lesz a felszabadult forrásoknak a hazai költségvetésre.
6: Az új kormány igyekszik egy tartható költségvetést elfogadni. Szeptember elején, augusztus végére ezt elkészítjük, és nagyon fontosak ilyen szempontból is az uniós források, hogy azok már szeptembertől érkezni tudnak. Vagy ahogy az elnök azt mondta, ahogy elfogadásra kerülnek a jogszabályok, felállításra kerülnek a szükséges intézmények, érkezni fognak, és ez segít majd a költségvetési egyensúly javítására. irányításában, fenntartásában.
5: A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy nyár végéig megszüntetik azokat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók.
6: Lesz egy átmeneti időszak az egyetemeket felügyelő közérdekű alapítványok kapcsán, hiszen ott vannak olyan egyetemek, amelyek kórházak fölött is diszponálnak, de önmagukban az egyetem is egy olyan intézmény, ahol kell idő arra, hogy a tulajdonosi vagy a működési struktúra átalakuljon. Ez az átmenet, ez 2027. augusztus 31-ig fog tartani. Addig viszont azon közérdekű alapítványok, amelyek nem egyetemekről szólnak, vagy nem egyetemek foglalkoznak, azok megszüntetésre kerülnek a nyár végéig, augusztus 31-ig. Köztük az MCC.
5: Hozzátette, ezeknek az alapítványoknak a közfeladatait át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos. A kormányfő beszélt a magyar-ukrán kapcsolatokról is, amelyről azt mondta, hogy itt az ideje új fejezetet nyitni. Hangsúlyozta, garanciát szeretnének kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhassa az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is.
2: A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit.
3: Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. A Fidesz közleményében azt írta, Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben az eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról. Hozzátették, szerintük Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Ursula von der Leyenék követeléseit.
2: Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalának, az orbáni korrupció teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Magyarország egyik elsődleges prioritása a Horizon programhoz való visszakapcsolódás, mondta Tanács Zoltán az unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán.
3: A tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra. Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. A tárcavezető a tanácskozáson ismertette a magyar álláspontot, amely szerint az EU-nak extra támogatást kell nyújtania a kevésbé fejlett térségeknek.
2: A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kérte a Velencei Bizottságtól Sülyog Tamás köztársasági elnök.
3: A Sándor Palota azt közölte, a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja.
2: A miniszterelnök az Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztató reagálta a köztársasági elnök lépésére.
3: Magyar Péter úgy fogalmazott, mialatt az Orbán kormány kiüresítette és tönkretette a magyar államiságot, jogállamiságot, mindenhová a bábjait ültette, akkor a leköszönő köztársasági elnöknek semmilyen problémája nem volt a jogállamiság hiányával. De most, amikor a saját pozícióját, a sok milliós fizetését félti, akkor rögtön kényes lett az ügyvéd úr, és elrohant a Velencei Bizottsághoz. Hozzátette, azt üzeni Sólyog Tamásnak, hogy még május 31-éig lehetősége van lemondani.
2: Eddig már csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban.
3: Jenei Áron, a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója azt mondta, két szálon folyik a nyomozás tavaly április óta, az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pedig pénzmosás gyanúja miatt. Fürcht Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője pedig arról beszélt, a most lefoglalt több 10 terabájtnyi adattal többszörösére nőtt az MNB ügyben keletkezett adatok mennyisége. Kiemelte, a rendkívül bonyolult ügyet igyekeznek a lehető leggyorsabban felderíteni.
7: Érezzük a társadalomnak azt az igényét, hogy ezt az ügyet minél hamarabb, ám de törvényesen, tehát a törvények teljes betartásával minél gyorsabban nyomozzuk le. Ezért amilyen eszköz csak létezik, azt be fogjuk vetni ebben a nyomozásban.
2: A rendőrség előállította K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség.
3: A kegyelmi ügyként elhíresült botrány kulcsfiguráját kényszerítés gyanúja miatt hallgatták ki a BRFK munkatársai, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek és számos más hatóságot is megkerestek, hogy további információkat szerezzenek, mondta Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője.
8: Jelen állás szerint a ügy jogi minősítése a BTK-ba ütköző 276. szakasz első bekezdésébe ütközés aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás büntet miatt zajlik, és ennek az ügynek összefüggésében a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták. Jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfinál, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor.
2: A Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte egy gyermekfelügyelő letartóztatását személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése miatt, közölte a Békésvár megyei főügyészség.
3: Az 55 éves férfi az egyik családpalotai lakásotthon gyermekfelügyelőjeként dolgozott 2020 és 2023 között. A főügyészség helyettes szóvivője azt mondta, a férfi 8 kiskorú gyermeket fegyelmezési céllal bántalmazott, egyiküket pedig a lakásotthon nevelői irodájába bezárta. Hozzátette, azért rendelték el a letartóztatást, mert fennáll annak a veszélye, hogy szabad lábon a tanúk megfélemlítésével a bizonyítást befolyásolná.
2: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester.
3: Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre.
9: Egy dolgot kérünk, hogy közösen menjünk ezen az úton, lépésről lépésre. Éppen tegnap kaptam el a meghívót az új önkormányzatokért és felelős miniszterasszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik ez a közös munka, szerintem ez nagyszerű. Illetve szakértői szinten zajlanak az egyeztetések, főváros költségvetési helyzetét illető helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, amely nyilván alapja annak, hogy aztán ezt meg is lehessen oldani.
2: A Mi Hazánk első alkalommal tartja meg a családi büszkeség menetét Budapesten.
3: A rendezvény egy héttel a júniusi Pride felvonulás után lesz, jelentette be az ellenzéki pártelnöke. Toruckai László úgy látja, a hagyományos családmodell, a női és férfi szerepek is veszélybe kerültek.
10: Mi ezeket a hagyományos értékeket, a gyermekvállalás fontosságát, a gyermekek védelmének fontosságát, a hagyományos családok, értékek, női-férfi szerepek fontosságát szeretnénk pozitív üzenetekkel hangsúlyozni, kiállni a családok, a gyermekek, a keresztények, a hagyományos értékekben hívő honfitársaink jogai mellett.
2: Ma lesz a Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Az eseményre, amelyre több tízezer szurkoló érkezett a magyar fővárosba, az országos mentőszolgálat is kiemelten készül. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az OMSZ szóvivője.
3: Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet.
11: Fel vagyunk készülve, a lakosság számára pedig talán az a legfontosabb figyelmeztetés, hogy egyrészt vigyázzon mindenki magára, másrészt baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
3: A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a mai sporteseményre. A Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében több utat is lezártak, köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és a Kerepesi út egyes szakaszait. A változásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni.
2: Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút.
3: A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott, majd fának ütközött egy busz a 6-os főúton Hírtérségében a Vasasi elágazásnál, a 188-as kilométernél teljes útzárat vezettek be, kerülni hírtelepülésen keresztül lehet.
0: Időjárás jelentés.
3: Marad a napos nyári idő. Kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben 26-31, este 16-24 fok valószínű. Északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor. 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Peslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
12: Határon túli magyar cukrászdák nyomában családi főzések történetei, diótermesztés modern szemlélettel és borok a csobánc oldalából. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
13: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
1: 7 óra 16 perc, jó reggelt kívánok! Már megérkezett a stúdióba dr. Baradács István szülész nőgyógyász, akit talán többen a Nődokik internetes oldalról ismernek. Mi késztette őt arra, hogy Afrikába, egészen pontosan Gánába menjen dolgozni, és milyen tapasztalatokkal tért haza? Perceken belül elmeséli nekünk. Tartsanak velünk!

0: Világjáró a szombat reggelben.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Gána a világ második legnagyobb kakaótermelője, emellett jelentős arany- és kőolajkészletekkel, valamint a világ egyik legnagyobb mesterséges tavával, a Voltatóval büszkélkedhet. A mai világjáró rovatunkban a nyugat-afrikai ország mindennapjaiba pillantunk be. Dr. Baradács István szülész nőgyógyász, a Nődokik internetes oldal egyik alapítója, tavaly év végén járt Gánában orvosként, hogy edukációval és gyakorlati munkával segítse az ott élő nőket. Őt köszöntöm most itt a stúdióban, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
1: Két hetet töltött Gánában, azon belül is a főváros legnagyobb kórházában. Miért vállalkozott erre az útra?
2: Igazából mindig bennem volt ez a vágy, és az orvoslásnak egy igazi megvalósulását látom ebben, hogy az ember úgy menjen segíteni, hogy nem a pénz, vagy nem a kórháznak megszerezhető kreditpontok motiválják, hanem csak szinte. Ez szerintem a legtisztább formája az orvoslásnak. És másrészt meg szerettem volna tapasztalni emberként, hogy milyen hatással lesz rám Afrika.
1: És milyen hatással volt?
2: Hát hihetetlen lélekformáló volt. Kétféle ember van, vagy hát kétféle hatása van igazából Afrikának, azt mondják. Van, akinek nagyon bejön, és elkapja ez az Afrika betegség, akit megcsíp ez az Afrika bogár, és akkor utána benne lesz egész életében a lelkében, és mindig visszahívja ott legbelül. És van, akinek hát egyáltalán nem jön be. Úgyhogy én most ezzel az első utazással szerettem volna megnézni azt, hogy mennyire bírja az én gyomrom Afrikát, és hát bírja.
1: És mi az, ami igazán tetszett?
2: Olyan, mintha egy teljesen másik világban élnének ott az emberek. Érződik, hogy az életüknek a mozgatórugói azok teljesen másak, mint a mi életünknek.
1: Ott egy kicsit a hiedelem világ, a hagyományok,
2: igen,
1: meg más.
2: Meg az olyan érzése van az embernek, hogy talán, hogy jobban lélekből élnek az emberek, és talán meg is élik a szabadságukat jobban, és az emberek közötti kapcsolat is más, egy kicsit bensőségesebb talán.
1: Itt lehet fontos az is, hogy mekkora területről beszélünk, mert azért az a kórház, ahol ön dolgozott, ön segített, ott például egy videóban láttam, hogy évente 7000 szülés zajlik csak abban a kórházban, úgyhogy azért ez elég nagy számnak tekinthető.
2: Igen, igen, hát az egy hatalmas szám, ugye a magyar éves szülésszám az most igazából csökkenőben van, de most ilyen 75-78 ezer körül van per év, és hát ez ugye a 7000-es szülésszám az ennek az egy tizede gyakorlatilag, és ez egy intézményen belül, szóval ott tényleg az van, hogy ott potyognak a babák egyfolytában, és én is, ahogy már beérkeztem, átöltöztem, negyed óra múlva már ott álltam, és császármetszést csináltam. Úgyhogy igazából nagyon intenzív is volt az egész, meg nagyon élménydús.
1: És mondhatjuk, hogy ez csak két hét volt, majd a jövőbeli tervekről úgy is fogunk beszélgetni. Ugye kimondottan a Nődokik oldalán osztott meg videókat a munka mellett, ahol azért látszott, hogy nagyon sokat kellett dolgozni, mert azért úgy a képek alapján elég fáradt volt az arca, de mégis hatalmas örömben volt része, és nagyon nagy élményeket szerzett. Miben volt szükségük segítségre a helyi nőknek? Milyen feladatokat látott el?
2: Ami egy nagyon fontos része az egész projektnek, és igazából azért is volt jó ez az első próbakör, mert ezeket fel tudtam mérni. A legtöbb afrikai ország, de Nyugat-Afrikára kifejezetten igaz ez, hogy egy hatalmas népességrobbanás előtt állnak, vagy már benne is járnak, és nagyon nagy problémát jelent az most, hogy az iskolás ilyen 15-18 év közötti korosztályú lányoknak a 20%-a az teherbe esik, és ezáltal később ők kiesnek az iskolai tanulmányokból, és munkanélküliséget generál. És van egy ilyen érdekes adat egyébként, hogyha már egy gyerek 4 általános iskolát elvégez, utána már szignifikánsan csökken annak az esélye, hogy még felnőtt kora előtt teherbe esik Afrikában. Ez egy nagyon speciális adat, nehezen kézzelfogható, de nagyon érdekes szerintem. Szóval a legfontosabb részének most a szexedukációt látom, és már voltam, és tartottam is egy ilyen szexedukációt, ami szintén egy ilyen hatalmas élmény volt egy akkora iskolában, ahol 4500 gyerek jár, ez egy állami iskola volt, nem egy ilyen puccos magániskola, vagy valami, és ilyen 15 éves kislányoknak tartottam szexuális edukációt, óriási élmény volt.
1: Ott a videóban láttam, hogy az előadás után másfél órán keresztül még kérdezgették. És hogy meg kellett őket állítani, hogy ne haragudjanak, de nincs több idő.
2: Hát volt olyan kis, aki negyedjére tette fel a kezét. Nekünk egyébként az előadásaink alapból a nődokikban úgy vannak, hogy ilyen interaktívra csináljuk. Van egy program, amivel telefonon keresztül kérdéseket rakunk fel, mert igazából a mi kultúránkban annyira nincs ez benne, hogy ilyen nagyon szabadon beszélgetünk előadásuk után. Ezért én oda készültem ezzel a programmal, de az, hogy nem volt internet, az a legalapabb dolog, tehát az már ott meghiúsult, és akkor mondták, hogy ne izguljak, mert itt nem azzal lesz a baj, hogy nem lesz elég kérdés. És volt olyan kislány, aki már negyedszerre tette fel a kezét, és akkor már mondták neki, hogy jó, most már a negyedik kérdésedet már nem tudod feltenni, mert egy közben besötétedett, beesteledett, még ott voltunk az iskolában, mert hogy tényleg folyamatosan sziporkázott az egész, úgyhogy hihetetlen élmény volt.
1: Nagyon fontos az oktatás, az edukáció, hogy beszélgessenek a fiatalokkal, és megtanítsák nekik az alapvető fontos, hasznos információkat, de emellett ugye a kórházban például azért császármetszésben is tudott segíteni, született egy kislány, kisfiú.
2: Igen, ő volt az első kislány, akit akkor szüleztetünk, amikor megérkeztem utána, már egyből mentem a császárműtőbe, húztam egy nagy gumicsizmát, ami meglepődtem, és akkor utána megcsináltuk a császát.
1: A gumicsizma az azért kellett, mert olyan körülmények voltak?
2: Hát ott ez volt a szokás. Furcsa volt, de gumicsizmában operálják a császárokat.
1: Azért a videókból kiderült, ott megmutatta egy picit a kórházat, hogy van olyan hely, ahol mondjuk csak a főépületben van folyóvíz, mondjuk laborban kellett megmosniuk a kezüket, illetve a fertőtlenítőszert használni.
2: Hát ez konkrétan az a kórház volt, ahol én voltam.
1: Tyúkok mászkálnak a kórház épülete környékén.
2: És ez a legfejlettebb, legnagyobb egészségügyi intézmény.
1: Az egyik célja az is volt, amikor kiment, hogy megtapasztalja azt, hogy mondjuk milyen afrikai praktikákkal tudják segíteni a szülőnőket a helyiek. Kapott választ erre a kérdésére?
2: Igen. Hát ugye nagyon nagy hiedelmük van, és nagyon nagy kultúrája van inkább ennek a népi hiedelmeknek, meg gyógymódoknak. Nagyon vallásosak. Az ilyen vallási énekek, azok egyfolytában mennek gyakorlatilag. Volt olyan az egyik műtét közben, amikor egy hasi műtétet csináltunk, miközben operáltunk, a közben a beteg egyébként fenn volt, meg gerinc közeli érzéstenyítésben volt, és volt olyan, hogy szólt az altatóorvosnak, hogy szóljon nekünk, hogy imádkozunk egyet a műtét közben.
1: Hú, de érdekes.
2: Igen, és mentek közben ilyen gospel zenék, és az operáló tím meg ezt együtt énekelgette.
1: Jól hangzik egyébként.
2: Egyébként furcsa volt, nagyon bent. Én is szoktam zenét hallgatni, amikor operálok, közben megy a zene, tehát ez azért teljesen más volt. Azért ez egy másik szint.
1: Egy másik világgal ismerkedett meg. Igen, a munka mellett azért volt lehetősége például a piacra is eljutni, és ott idézek, a textíliák jelentőségéről is készített egy videót, megismerkedett például a kente mintázattal, és hogyha visszautalunk a beszélgetés elejére, akkor mondhatom azt, hogy tényleg valakit el tud úgy csábítani ez a világ, hogy utána nem tudja a szívéből kizárni, vagy elfelejteni. Ott anyagokat is vett például ezzel a mintázattal. Ez miért különleges?
2: Igen. Hát ez, hazahoztam egy darabot ebből a világból így magammal, és majd a srácoknak így, akikkel együtt csináljuk a nődokikat, ebből csinálunk műtősapkát. Hát azóta egyébként erre még nem volt időm, de az anyagok megvannak, úgyhogy ezt majd még meg kell pótolni.
1: Igen, mert ott azért nagyon sokan a helyi tradicionális ruhákban, ahogy járnak, azt látjuk, hogy nagyon színesek, olyan jó ránézni az emberekre.
2: Igen, teljesen más ugye az öltözködésük. Ami nagyon érdekes, hogy mindent kb. A fejükön visznek, ugye? És ezt én kifejezetten nem láttam, de sok olyan emberrel beszéltem, akik évek óta ott élnek. Most mondták, hogy van olyan, hogy a nők a kis kézitáskájukat is felrakják a fejükre, és úgy sétálnak.
1: Meg kell tanulni, azt hiszem, úgy járni. Meg lehet, hogy van ilyenkor valami kis olyan sapka, vagy valami anyag a fejükön, ami egy kis stabilitást is ad.
2: Igen, általában a kendő az van a fejükön, és volt egy halárus nő is, akivel csináltam szintén egy videót, most csak a kendőről jutott eszembe, hogy ugye ők a háti hordozással hordozzák a gyereküket, és ő úgy árulta a halat, hogy a fején volt egy ilyen hatalmas nagy tál, tele ilyen nagy halakkal, meg rákokkal, közben meg a hátára meg fel volt kötve a kislánya, és úgy ment. Meg egyébként nagyon szépen terjed egyébként a mi kultúránkban is ez, mert rájöttek, hogy nagyon jó egyébként a gyerekek csípője. gyerekének a háti hordozás. Meg az, hogy folyamatosan, tehát nem egy babakocsiba tolják a gyereket, hanem ott van az anya hátán, és hallja az édesanyjának a szívdobogását, meg a hangját egész nap. Ez egy kötődési forma, és egyébként egy erősebb kötődési forma elvileg.
1: Mi mindent látott még a két hét alatt, ami ilyen különleges volt önnek?
2: Hú, a közlekedésük az hihetetlen, eléggé tragikus, főleg így európai szemmel, de van valahogy benne valami rendszer, amit még nem értek egyáltalán, meg én azért nem mertem ott vezetni, de olyan össze-visszának tűnik az egész, meg olyan, hogy az emberek ilyen, tényleg az elején említettem azt, hogy ilyen természetesebben élnek, hogy az például simán elképzelhető, hogy megy valaki az utcán, elfárad és lefekszik a járdán. Volt jeladó.
1: Megpihen.
2: A kórházban is az emberek, ahogy várakoztak, egy csomóan nem a padon ültek, hanem a földön feküdtek. És van olyan is, hogy a bolti eladó, vagy a bolti rakodó ott a boltba fogja, és lefekszik a földre.
1: Egy kicsit itt más a sziesta időszaka, mondhatjuk így is. Két hetet töltött Gánában, de már a beszélgetés elején egy kicsit ott megpedzegette, hogy ez volt az első kör. Mi várható most akkor még a jövőben?
2: Hát most novemberben biztos, hogy vissza fogok menni már Gánába, és egy alapítványt is csináltam, aminek száz afrikai anya neve. Ez még egyébként nincs 100%-osan készen, de már
1: folyamatban van.
2: Folyamatban van egy alapítvány, igen, és az a cél, hogy kezdőkörben, és ezért is lett ez a neve, hogy száz afrikai anya, vagy lendő édesanyának a szülészeti ellátását, vagy diagnosztikáját, illetve a szexedukációját segítse ez a program, meg ez az alapítvány. És hát reméljük, hogy a száz afrikai anya, majd később 1000 afrikai anya, majd utána még több lesz.
1: Sok sikert kívánunk ehhez a munkához!
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Dr. Baradács István szülész nőgyógyász, a Nődokik internetes oldal egyik alapítója volt a vendégem itt a Szombat reggelben. Jó reggelt kívánok, 7:30, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Beslin Bettina.
3: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. Új fejezet jöhet a magyar-ukrán kapcsolatokban, ehhez azonban Kijevnek garantálnia kell az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogait, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hangsúlyozta, a rendezést a külügyminiszterek közötti találkozóval is segíthetik, ha a kárpátaljai magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. A Velencei Bizottsághoz fordult Sólyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy május 31-ig még van ideje távozni. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A városvezetés által indítványozott 27%-os emelést tegnap elutasította a fővárosi közgyűlés. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagára kivezetése után, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Ma rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten, már a csapatok és a szurkolók egy része is megérkezett. Az esemény komoly kihívás elé állítja a főváros logisztikai és közlekedési szempontból is. A BL döntőre a rendvédelmi szervek és a mentők is nagy erőkkel készülnek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
2: 7 óra 33 perc van, jó reggelt kívánok! Generációk nőttek fel J.K. Rowling világhírű regényén, aminek tagjai talán még mindig várják, hogy megkapják a meghívójukat a Roxford Varázsló és Boszorkány Képző Szakiskolába. A Harry Potter azonban nem csak a milleniálok és a Z generáció körében népszerű, az akkori felnőttek és a mostani gyerekek közül is rengetegen rajonganak érte. A varázslatos Harry Potter, avagy a Harry Potter varázsa lesz a téma itt a szombat reggelben egészen 8 óráig. Maradjanak velünk!

0: Februárban érkezett Magyarországra a Harry Potter a kiállítás, amely a nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbítva június 28-áig kelti életre interaktívan a Harry Potter filmek és a varázsvilág pillanatait Szentendrén. Az utazó kiállítás remek családi program lehet akár gyereknapon is, sok-sok hanggal, fénnyel, interaktív játékkal, és persze a filmekből jól ismert díszlettel és kellékekkel. Kovács Bernadett járt a kiállításon.
1: Quidditch teremben vagyunk most, a hallgatók talán hallják is itt a nagy ovációt. Elég nehéz elmondani, hogy ez a sport, varázsport, ez pontosan miről szól. Seprükön kell repülni, és nagyon magasan lévő karikákba kell betalálni labdákat úgy, hogy ugye az ellenfélnek a védője pedig próbálja kivédeni. Itt ez nagyon interaktív része a kiállításon, most éppen három gyerkőc is próbál betalálni ezekbe a nagy karikákba, és itt emellettük az édesanyjuk is. Két gyermek az öné, és ha jól tudom, akkor egy kislány az ön kislányának a barátnője.
2: Igen, így van.
1: Ön az a generáció, aki felnőtt a Harry Potteren, jól gondolom?
2: Így van.
1: És ön most anyukaként hozta el a gyermekeket. Miért? Mit lát ön anyukaként most már felnőtt fejjel, amiről úgy gondolja, hogy a gyermekeknek is érdemes átadni?
2: Az éves lányom és a barátnője is a harmadik résznél tartanak. Most kezdték, karácsonyra kapták a könyvet, és nem tudják letenni. Azt gondolom, hogy az a fantázia világ, meg a leírások, amik a könyvben vannak, nagyon-nagyon jó képzelőerőt adnak nekik. A lányom még amúgy a filmet nem látta, egyiket sem, de a könyv alapján az, hogy ő el tudott dolgokat képzelni, és most így eljöttünk a kiállításra, hogy ezt így összetudja párosítani, neki hatalmas élmény. Maga az, hogy az összetartás,
1: a barátság, a családi összetartás,
2: az, hogy sok részen keresztül, hogy szövődnek a sorsok, magával ragadó volt. Már akkor is, és most az, hogy a gyerekemben látom, hogy őt mennyire magával ragadja, az meg tök jó érzés.
1: A két kis hölgy felé fordulok. Mondtak nekem egy nevet, hogy hívnak?
3: Laura. Boróka.
1: És akkor ti barátnők vagytok?
3: Igen.
1: Ki a kedvenc szereplőtök?
3: Több is van. Az egyik Malfoy.
1: Na, erre a válaszra nem számítottam. Aki esetleg nem ismeri a történetet, ő a főhősünknek, Harry Potternek az ellenfele, egy gonoszkodó fiú. De izgalmas karakter, kétség kívül, igen. És van még? Ki még?
3: Ron.
1: Ron, ő pedig a főhős legjobb barátja, ő jó fiú. Neked?
4: Hát nekem is ezek.
1: Olvasni egyébként szerettétek?
4: Szerintem a könyv valamiben jobb, mint a film, mert a filmben néhány rész kihagynak. Szóval, hogy olvasni nagyon jó a könyvet.
1: Szerettek egyébként olvasni?
4: Igen, nagyon.
1: És ez talán a ti korosztályotoknak meg is hozza a kedvét. Nem tudom, van esetleg olyan osztálytársatok, aki nem szeret olvasni, de mondjuk Harry Pottert szeret? Vagy azt gondoljátok, hogy ha elolvasná, akkor biztos tetszene neki? Végig jártuk már a kiállítást, és próbáltunk egy olyan termet választani Guba Gáborral, a Green Exhibition Kft. Ügyvezetőjével, a magyarországi Harry Potter kiállítás főszervezőjével, ahol viszonylag csend van, de ilyen nagyon nincs. És egyébként ez jó, mert hogy annyira interaktív, és hogyha más nem, tényleg akkor a zene beszippantja a látogatót, hogy azt mondhatjuk, hogy ez egy igazi modern kiállítás. Van ilyen? Van elvárás, hogy milyen legyen 2026-ban egy kiállítás?
5: Hát talán elvárások nincsenek, de viszont annyit el kell mondani, hogy ez a kiállítás a világ első számú utazó kiállítása. Tehát ez nem csak a mainstreamítása miatt, tehát hogy a népszerűsége miatt, hanem abból kifolyólag is, hogy itt több mint 3000 négyzetméteren 20 tematikus szobába lehet megtapasztalni ezt a varázsvilágot, és én úgy érzem, hogy ez egy rendkívül erős családi program, tehát ezt tapasztaljuk, hogy hétvégeken 8-10 ezer ember is megfordul, rengeteg család jön, pici gyerektől egészen a 60 pluszig.
1: Az egyik kiállító térben, azt hiszem, az pont a főgonosznak, Voldemortnak a terme, ki van írva, hogy nincs jó és rossz, csak hatalom van, amit valaki vagy megtalál, vagy nem ezekkel a szavakkal, de ez a lényeg. Szóval, hogy úgy gondolom, hogyha valaki ide felnőttként persze úgy hozza a gyermekét, hogy bocsánat, a kibejezését nem csak néznek, hanem látnak is, akkor azért itt vannak olyan gondolatok, amiket érdemes utána esetleg megbeszélni, átbeszélni. Persze ez nem csak a kiállítás után érvényes, hanem a könyvből és a filmből kiindul. Is.
5: Igen, hát ez egy pszichológiai utazás. Tehát itt, ahogy említette, itt nem a rang számít, hanem a lojalitás, vagy az a kitartás, ami jellemzi Harryt, és ez felülírja ezeket a fajta, úgymond hatalmi dolgokat.
1: Nagyon sok az interaktív rész is, bele lehet nézni, varázsolni, idézője.

0: Centiről centire, négyzetméterről négyzetméterre beszkennelte úgymond ezt a csarnokot, és ő az általa elképzelt tervek alapján megálmodta, hogy hogy nézzen ki, hogy építse föl tematikusan ezt a 20 szobát. Szóval igen, Vini az egy fantasztikus ember, és nagyon büszkék vagyunk, hogy személyesen is részt vett ebbe a munkába.
1: És akkor így kerültek ruhák, varázspálcák, és amit már említettem, ugye interaktív elemek is a kiállításban. Szóval, aki kicsit a csendesebbet keresi, az is megtalálja olvasnivalót is bőven, illetve aki szereti, hogyha történik valami, akkor annak is azért van mit nézni, látni, tapasztalni.
0: Így van, én úgy érzem, hogy aki akár látta, akár nem látta, vagy akár olvasta, akár nem olvasta ezt a Harry Potter varázsvilágot, vagy csak egyet olvasott belőle, vagy egyet látott belőle, érdemes eljönni megnézni, mert ritkán tapasztal meg ilyet az ember, ilyen magas színvonalú kiállítást. Ezért is vagyunk büszkék, hogy ezt rengeteg világváros után Magyarországra is el tudtuk hozni, és rá kell szállni az időt. Tehát itt azért ez nem csupán egy immerzív kiállítás, mint ahogy ön is említette, ez egy rendkívül interaktív, nagyon erős kiállítás. Itt egy másfél-két órát mindenképp rá kell szállni arra, hogy az ember jól érezze magát, és úgymond mindent ki tudjon élvezni ebből a fantasztikus kiállításból.

0: kiállítás után tovább kalandozunk a varázsló világban. J.K. Rowling világhírű fantasy regény sorozatának első része, a Harry Potter és a bölcsek köve, csak nem 30 évvel ezelőtt, 1997-ben jelent meg, de nem csak az Y és Z generációnak volt meghatározó olvasmányi élmény, hanem a mai gyerekeknek is. Miért ennyire népszerű és időtálló a Harry Potter? Milyen egyetemes értékeket képvisel az irodalmi érték mellett? A Harry Potter univerzum kulturális és társadalmi hatásáról kérdezem dr. Torbó Anna Máriát, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának adjunktusát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Tanulmánykötete jelent meg a Harry Potter rajongói közösségről, itt kimondottan a magyarországi közösségeket vizsgálta, de hogyha globálisan nézzük, akkor a rajongók szám az egyre csak nő generációról generációra?
1: Ezt nehéz így megmondani, mert most így ezzel kapcsolatban hirtelen nem jut eszembe konkrét statisztika, de az
0: nem
1: biztos,
0: is,
1: hogy
0: nincs is szükség
1: persze,
0: pontos számra.
1: Az biztos, hogy a Harry Potter ez egy olyan speciális univerzumnak tekinthető, amihez nagyon kevés fogható van, mondjuk a Star Wars vagy a Gyűrűk Ura, ami akár így újabb generációkat is képes bevonzani, és ehhez nyilván hozzájárulnak elsősorban ugye a könyvek, amelyek az eredeti vagy elsőként jelentek meg, de azért ahhoz, hogy valami ilyen globális sikert tudjon elérni, ahhoz nem elég önmagában a könyv, hanem valamilyen másféle médiumra is, ugye jelen esetben mondjuk a filmekre azért szükség volt, aztán ugye később lettek belőle videójátékok, színházi darab,
0: plüssöket is árulnak.
1: Igen, az ilyen merchandise termékeket akkor még nem is említettük, szóval az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sokféle platformon, sokféle formában elérhető maga az univerzum, és a rajongók be tudnak így sok ponton kapcsolódni, mindenki meg tudja magának találni azt, ami őt legjobban érdekli. Nyilván, aki nagyon elkötelezett Harry Potter rajongó, az minél több mindent szeretne így a magáinak tudni, minél több élményben szeretne részt venni.
0: Egy kicsit azért frissítsük fel a tudásunkat, ugye a könyvek által, illetve a filmek által Harry Potter életét, kalandjait ismerhetjük meg, van két segítője, két barátja, Hermione Granger és Ron Weasley, akik közösen küzdenek meg a nehézségekkel, és közben ugye a varázslók életét, mindennapjait is megismerhetjük. Érdekes volt, hogy azt említette, hogy bár akad egy-két olyan film, ami ugyanilyen híressé vált, de én mégis azt gondoltam, hogy akár 30 évvel ezelőtt is a fantasy világával már azért foglalkoztak erőteljesen az írók. Mi lehet akkor mégis a titok, hogy egy-egy Star Wars, Gyűrűk Ura, Harry Potter, az kiemelkedő tud lenni?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és általában nem is lehet egy konkrét választ adni, hiszen ahhoz, hogy valamilyen sikert tudjon elérni, ahhoz nagyon sok tényező szükséges. Egyrészt jókor kell lenni, ugye jó helyen. Ugye a Harry Potter kifejezetten azért elsősorban a fiataloknak, ugye gyermekeknek, tinédzsereknek,

0: készült, az egy ilyen hozzáadott érték, hogy egyébként mondjuk a felnőttek is a mai napig élvezetüket lelik a regények olvasásában, vagy akár a filmeknek a megtekintésében. Szóval egyrészt ez, másrészt azért az ilyen sikereket elérő világok mindig nagyon összetett, komplex univerzumok. Rowling is nagyon alaposan építette fel így az iskola rendszertől kezdve, ugye a mágia-ügyi minisztérium működéséig, a benne megjelenő társadalmi problémákig. Nagyon sok olyan dolog van, ami kapcsolatba hozható a való világunkkal, valós világunkkal, mind a mellett, hogy egyébként létezik ez a párhuzamos univerzum, a varázsvilág, ahol hát végül is a főhőseinknek nagyon sokféle különböző kalandokban kell részt venniük, és hát ugye eléggé nagy ilyen apokaliptikus problémákat, kérdéseket kell megoldaniuk.
1: Azt hiszem, hogy aki olvas, nagyon szeret elutazni különböző életekbe, különböző világokba, úgyhogy ez is erről szól, hogy hát varázslóvilág tudtunkkal nincsen, és mégis azért vágyunk valami kis különlegesre, ami a hétköznapitól talán egy kicsit távolabb van.
0: Igen, ez abszolút így van, mert én mindig azt mondom, hogy ez is egy ennél összetettebb kérdés, hogy látszólag azért menekülünk, vagy nem is feltétlenül ez a jó szó, de hogy ugye a hétköznapi problémák elől mondjuk szeretünk belemerülni ezekbe a világokba, de ha nem is direkt módon, szimbolikus értelemben azért mindig nagyon hasonló kérdésekkel találkozunk, ugyanott ott is van mondjuk társadalmi kirekesztés, ugyanott megvan ott is a jó is, a rossznak a küzdelme, a konfliktus, ami ugye végül is az egész központi témát adja a Harry Potterben, ugyanúgy fontosak az emberi kapcsolatok, a család, a szeretet, a barátok, ugye a nem csak az a család, amiben beleszületnek, hanem amit ugye mondjuk Harry, aki elveszíti a szüleit, tulajdonképpen így a barátai által épít fel maga köré, és hát az is nagyon központi része a történetnek, hogy a közösség nélkül azért önmagában az egyén nem sokra menne.
1: A doktori disszertációját is ebből a témakörből írta, amikor szakemberként figyeli azt, hogy a rajongók miről beszélgetnek, mit vizsgál, mit néz olyan szempontból, hogy igazságot úgyse fogunk tudni tenni, mert vannak a nagy rajongók, vannak, akik lehet, hogy olvasták a könyvet, láttak filmeket, és azt mondják, hogy szuper, de mondjuk az életükben úgy nincs ott már a továbbiakban ez a világ.
0: Igen, az nagyon fontos, hogy egyébként kutatóként sosem próbálunk meg igazságot tenni, se értékítéletet mondani, hanem tényleg az alapvető feladatom az, hogy minél összetettebben, minél többféle szempontból próbáljam bemutatni azt a fajta diskurzust, azt a fajta beszélgetési módot, azokat az érvelési stratégiákat, amikkel ott lehet találkozni. Többször elő szokott kerülni, akár így a rajongói közösségen belül, az például a szexuális óvatartozás, ami vitás területnek számít, mert hogy Rowling egyébként explicit módon nem írt ilyen karaktereket az univerzumban, de mondjuk utána azért itt Dumbledore szexualitásával kapcsolatban azért kijelentette, hogy ő mondjuk egyértelműen homoszexuális karakter.
1: Megtegyük hozzá, bocsánat, hogy az írónő ugye később nyilatkozott egy-két dolgot, hogy ő milyen érzéseket, külsőségeket, bármit társít egy karakterhez, mert ugye ezek a könyvben nincsenek leírva.
0: Igen.
1: Ez
0: az egész problémakör egyébként ahhoz kapcsolódok, amit ugye a populáris kultúrában kánonnak nevezünk, ami kicsit más, mint így hagyományosan az irodalmi kánon, ahol ugye egyértelműen esztétikai tényezőkön van a hangsúly. Itt ugye a kánon az, amit a készítők, a hivatalos tartalomellévállítók, szerző, ők producerek úgymond érvényesnek könyvelnek el az univerzumra vonatkozóan, és ebben is a rajongók között van egy ilyen állandó konfliktus azzal kapcsolatban, hogy oké, most akkor csak az számít-e, ami egyébként magukban a könyvekben, mint az legautentikusabb média szövegekben le van írva, vagy ugye még esetleg hozzáveszük a filmeket, és akkor mondjuk mennyiben tekintsük érvényesnek azokat, amit egyébként mondjuk a szerző utólag nyilatkozik, úgyhogy ezek is nagyon érdekes kérdések, hogy ki hogyan gondolkozik az univerzumra. Alapvetően kétféle, hát ezt sem szeretem annyira szétválasztani, hogy kétféle típusú rajongót különböztettünk meg, mert egyébként egy rajongóban többféle jegy is tetten érhető lehet. Vannak azok, akik mégis azt mondják, hogy inkább az univerzumnak, az eredeti kánonnak, a Harry Potter kánonnak a megőrzésére koncentrálnak, mondjuk ők azok, akik nagyon sok Harry Potteres ajándéktárgyat vásárolnak maguknak, mondjuk megvannak nekik a könyvek, különböző kiadásokban, különböző borítókkal.
1: Vagy farsankor beöltöznek valamelyik
0: igen,
1: szereplőnek?
0: Az is lehet, bár az már kicsit a másik típusúba is nyúlik, amit mindjárt elmondok, vagy mondjuk ez a kiállításra elmennek, meg az ilyen tematikus Harry Potteres parkokba, Harry Potter stúdióba London mellett, és a másik meg az, amelyik inkább az univerzumnak a valamilyen módon történő átalakítására törekszik, mert hogy a rajongók, bár nyilván szeretik az Harry Pottert, azért sosem teljesen elégedettek, és ez egy nagyon fontos szempontja is szerintem a rajongói létnek, hogy téves azt hinni, hogy aki rajongó, az akkor feltétlenül elvakultan szereti azt a világot, hanem képes kritikai attitűddel is viszonyulni hozzá, és akkor mondjuk akár az ilyen úgynevezett rajongóírásokban, a fanfictionökben, vagy saját rajongói rajzaikban, akkor mondjuk ezeknek a hiányosságoknak az újraírására törekszik.
1: Ez nem lehet, hogy egy kicsit azért is van, mert mi nem abban a világban élünk. Mi is rengeteg olyan személy van, ugye, aki, hogy visszatérjek a kezdetekhez, ugye Harry Potter kap egy levelet. Amikor ő meghívást kap a Roxfordba, a varázsló világba, a varázslók iskolájába, és én nagyon sokszor látom azt a mai napig, hogy a felnőtt emberek 30-40 évesen itt még mindig várják ezt a levelet, mert ez egy ilyen kitalált történet, de hogy mégis egy ilyen kis rajongást tud mutatni, hogy mi is szeretnénk ebbe a világba elutazni, megélni ezeket a pillanatokat. Persze az olvasás által ezt megtehetjük. Szóval nem tudom, hogy nincs itt az emberben egy kicsit az, hogy de kár, hogy én nem vagyok ott, hogy én ebbe a világban nem kalandozhatok.
0: De ez egyetemen benne van, és a mai napig ez nagyon sokszor előkerülő mondat így a közösségeken belül, hogy én még mindig várom a Roxfordi levelemet, és ezt egyébként ezt így próbálják, akár itt a magyar rajongói közösség, a Harry Potter Hungary is a maguk módján megvalósítani, például mikor voltak ilyen offline eseményeik, szoktak lenni éves találkozók, meg mozinapok, akkor azt hiszem a mozinapok egyikén lehetett előre rendelni a résztvevőknek ilyen Roxfordi levelet, amit aztán átadtak nekik. Emlékszem, én is kértem, és én például a mai napig nem bontottam föl, mert nem szeretném, hogy az a pecsét megsérüljön. Nem tudom, hogy mi van benne, remélhetőleg az, hogy engem is felvettek a Oxfordba.
1: Hát igen, tényleg így lehet a legjobban kutatni valamit, hogyha az embernek nagyon tetszik az a téma. Miért kezdett el ezzel foglalkozni egyébként? Miért fontos, hogy mi, akik most ugye nem egy magyar könyvről beszélünk, hanem egy angol könyvről, de mégis foglalkozzunk ezzel a témával?
0: Ugye ez egy nagyon egyszerű választ, hogy attól még, hogy valami nem helyi, attól még ugye ugyanúgy itt a globális médiatérnek köszönhetően azért eljut a magyar közönséghez is. Nyilván ez egyébként egy ilyen erőteljes személyes kapcsolódás a részemre, amit nem is szoktam titkolni, hogy én gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem a Harry Potter univerzumot. Gyakorlatilag együtt nőttem fel a regényekkel, a szereplőkkel. Talán pont 11 éves voltam, amikor megkaptam az első regényt, és hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy észrevettem a kommunikációs médiatudomány szakon, amire jártam, hogy egyébként amikkel ott foglalkozunk, azok nem állnak távol azoktól a témáktól, amik engem érdekelnek, a különböző szubkultúrák, a rajongói kultúráknak a vizsgálata, és így lehetőségem adódott arra, hogy ezt a kettőt összekapcsoljam. Nyilván azért, mikor valaki tudományosan foglalkozik a témával, így kicsit így háttérbe kell szorítani ezt a rajongást. Igen, az ilyen szubjektív szempontokat, de hogy nagyon sok olyan dolgot meg lehet látni ezáltal, az identitás által, amit egyébként kívülről jövő kutató nem tudna átlátni.
1: Beszéltünk arról, hogy mondjuk a rajongóknak is két különböző típusát meg lehet határozni, meg lehet, hogy itt sokkal tágabb a spektrum, hogy mondjuk valaki hogyan viselkedik. Mi is azt hiszem a szerkesztővel, Kovács Bernadettel mondhatjuk valamilyen szempontból rajongónak magunkat, mert van, amikor a hétköznapokban is csak beszélgettünk róla, vagy megemlítjük, hogy na, újra kezdtük olvasni a könyvet, mert hogy ugye nagyon sokan vannak, akik 10-20 évvel ezelőtt olvasták, és mégis szeretnének egy kicsit visszaemlékezni az apró részletekre is. Aztán itt van egy következő generáció, aki még csak most veszi először kezébe a könyvet.
0: Igen, ez is nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan rajongó van már így a magyar közösségen belül is, aki hát annak idején még gyerekként szerette meg, és most már mondjuk az ő gyerekeivel együtt olvassa a könyveket, vagy nézi a filmeket, és az is nagyon érdekes kérdés, hogy akik meg tényleg most egészen fiatal gyermekek, nekik meg már lehet, hogy majd ez az új sorozat lesz az a Harry Potter, ami mondjuk annak idején nekünk volt.
1: meglátjuk, majd kíváncsian várjuk, de azt azért elmondhatjuk, hogy tényleg legalább 30 éve ez az izgalmas világ, és ez az egész Harry Potter univerzum azért itt van közöttünk, itt van a mindennapjainkban. Nagyon szépen köszönöm dr. Torbó Anna Mária, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának adjunktusa volt a vendégem itt a szombat reggelben.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok a most csatlakozó hallgatóknak is, 8 óra van, ez itt a Szombat reggel. Ezen a hétvégén tartják a 21. Pomázi Lovas Majálist és Gyermeknapot. 8:45 után telefonon kapcsolunk a helyszínre. Most azonban krónika következik, a stúdióban Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bieska Dániel nevében is. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrás szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, kis- és középvállalatok támogatására és munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják. Ezek mellett a lakhatási támogatásra, a stabil költségvetésre és a korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter közösségi oldalán válaszolt. A kormányfő úgy fogalmazott, a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás az a hozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Magyarországnak prioritás, hogy visszatérjen a Horizon programba, jelentette ki Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország pedig ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretne megszerezni. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpraállításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapest és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogúváros polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők hangsúlyozták, hogy a feladataikhoz igazodó finanszírozást szeretnének a közszolgáltatások működtetéséhez, ehhez pedig az elvonások felülvizsgálatára van szükség. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Felkészültek a budapesti BL-döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel több utat is lezárt. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAV a reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi vasútállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra közt. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol csak nem 40 fokot mértek. Portugáliában pedig már most bozott tüzek veszélyre figyelmeztetnek a szakemberek. Itthon kezdetben marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul, északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Ma rendezik a bajnokok ligája döntőjét Budapesten. Távozik a Győr labdarúgó csapatának vezetőedzője Borbély Balázs. veszprémi előnye a férfi kézilabda bajnokság döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával. Ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is a mai labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt, amelyet a budapesti Puskás arénában rendeznek. Az angol csapat első BL trófáját szerezné meg, míg a francia együttes címet védene a legragosabb európai kupasorozatban. Ousmane Dembélé a Paris Saint-Germain aranylabdás támadója az elmúlt egy hónapban egy meccset sem játszott végig, viszont a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy felépült kisebb sérüléséből.
5: Jól érzem magam. Nem tartottam attól, hogy ki kell hagynom a döntőt, azért mert az utóbbi időben kevesebbet játszottam. Volt 10-15 napom, hogy rendbe jöjjek a fináléra. Kemény szezonunk van, alig volt időnk pihenni. De a vezetőedzőnk és a szakmai stáb kiváló munkát végzett. Nekik köszönhetően újra itt vagyunk a BL döntőben. 100%-osnak érzem magam, ahogyan a csapat is készen áll. Nyugodtak vagyunk és magabiztosak. Reméljük, hogy jól alakul majd számunkra a meccs.
4: Amíg a Paris Saint-Germain egy az Arsenal 20 év után jutott be ismét a bajnokok ligája döntőjébe, a friss angol bajnok norvég csapatkapitánya Martin Ødegaard így nyilatkozott a mai döntő előtt.
5: Tisztában vagyunk a képességeinkkel, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Megnyertük a Premier League-et, ami minden bizonnyal a világ legkeményebb bajnoksága. Ez nagy önbizalmat ad nekünk. Egy nagyon jó csapattal küzdünk majd meg, tele kiváló játékosokkal, de bízunk magunkban, a játékstílusunkban. Csak saját magunkra összpontosítunk, nagy meccs vár ránk, de készen állunk.
4: Egy hajszállal a Paris Saint-Germain tartja esélyesebbnek a mai BL döntőben. Priskin Tamás. A 63-szoros magyar válogatott támadó izgalmas találkozót vár a Puskás arénában.
6: Magyarországon egy sporttörténelmi dolog, és tényleg óriási sportdiplomáciai siker az, hogy a Bajnokok Ligája Magyarországon lehet. Nyilván tudjuk, hogy a Bajnokok Ligája labdarúgásban a legrangosabb kupasorozat, és tényleg az, hogy ennek Budapest adhat otthont, én azt mondom, hogy ez egy óriási dolog. Látva ugye két nagyszerű csapat fogja játszani majd a döntőt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jó mérkőzést fognak játszani. Abban is biztos vagyok, hogy ez egy óriási dolog lesz nem csak hazánknak, hanem a magyar embereknek is, és nyilván az ide látogató szurkolóknak is. Láthattuk, hogy a Paris Saint-Germain nagyszerű csapat, és nem véletlenül nyerték meg ugye legutóbb is a Bajnokok Ligáját. Tehát tényleg egy nagyon, nagyon jó működő csapatról beszélünk, egy nagyszerű edzővel, viszont ott van az Arsenal, és emellett még azt is láthatjuk, hogy az Arsenal pontugrásoknak az egyik királya, tehát nagyon-nagyon kevés gólt kapnak, nagyon jól működik a csapat, és tényleg bármilyen pontugrásos dologgal el tudnak dönteni egy mérkőzést, úgyhogy ez nagyon érdekes lesz, mert tényleg egy támadó csapat játszik egy olyan csapat ellen, aki mondjuk kevés gólt kap, úgyhogy én kíváncsian várom. Nyilván az Arsenalnak ez egy óriási lehetőség még amellett is, hogy ugye megnyerte a Premier League-et, amit szintén azt mondom, hogy egy óriási dolog. Nyilván emellett ugye a Paris Saint-Germain is bajnoka lett hazájának, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon kielezett mérkőzés lesz. Én is kíváncsian várom, hogy miként alakul. Hogyha nagyon tippelnem kéne és választanom kéne, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy 51% Paris Saint-Germain és 49% Arsenal. Egy picit a Párizs felé húzom. Nem is azt mondom, hogy a szívem, hanem inkább a tippelésem, de hogy említettem, nagyon kielezett mérkőzés lesz, ugyanis kíváncsian várom.
4: A Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik majd a Puskás arénában. Közel áll a Ferencváros kispadjához Borbély Balázs, aki két hete még az Etóval lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta győri szerződését, menedzsere Paunok Péter szerint pedig javában zajlanak a tárgyalások az FTC-vel.
7: Balázs miután megnyerte a Győrön a bajnokságot, elég komoly érdeklődés mutatkozott iránta szakmán belül, amit egyébként nem is csodálok, hiszen objektív tények alapján is Kelet-Közép-Európa egyik legtehetségesebb fiatal edzőjéről beszélünk. A Ferencváros érdeklődése volt az, ami véleményem szerint szakmailag egy olyan lehetőséggel kecsegtetett Balázs számára, amit érdemes volt megfontolni, és Balázs élt a szerződés adta lehetőségekkel, és felmondta a szerződését a Győri Etó csapatával.
3: Nemzeti Sport Krónika.
4: A Veszprém került előnybe a férfi kézilabda NB1 döntőjében, miután tegnap 38-36-ra legyőzte a Szegedet. A címvédő ezzel megtette az első lépést afelé, hogy sorozatban negyedszer nyerje meg a bajnokságot. Az együttcsapat második győzelmét tartó párharc második meccsét kedden rendezik Szegeden. A tegnapi találkozó legeredményesebb játékosa Hugo Deska volt, 14 góllal most őt hallják.
8: Nagyon támadó jellegű, őrült meccs volt, rengeteg góllal. Szélső vagyok, úgyhogy jó helyzetkialakítás és labdákra van szükségem, hogy sok gólt lőjek. Ez ma megvolt, a csapattársaim adták, én meg belövöldöztem őket. Az elején néhány gól az megadta a ritmust, felforrósított, és ebben a környezetben ezt végig tudtam vinni. A heteseket pedig precízen tudtam belőni. Mi ment át a fejeden, amikor az utolsó heteshez oda sétáltál, ami döntő lehet. Volt már néhány fontos heteset ebben a szezonban, de ez ma sokat jelentett. Az utolsó 2-3, amit elhibáztam a szezonban, az jó ötlet volt, csak rosszul sikerült kivitelezni, úgyhogy most arra koncentráltam, hogy precíz legyen a kivitelezés. A jó döntésemben bíztam.
4: Most pedig hallgassuk meg a Szeged játékosát, Fazekas Mátét. Az irányítót Vera Emese kérdezte a vereség okairól.
9: Úgy gondolom, hogy a mai meccsben bármi benne volt. Az első fél időben csináltak egy 6 gólos előnyt, és ezáltal mi nekünk nehéz volt visszakapaszkodnunk, de sikerült. Azt hiszem a fél időre 2-3-ra, és a második fél időt nagyon jól kezdtük. Tanulság az, hogy egy ilyen csapat ellen ennyi technikai hibát nem szabad vételni, mert úgy gondolom, hogy ezt becsételte meg most a sorsunkat. Viszont nem szabad csalogoknak lennünk, mivel jövő héten kedden már a hazai pályán fogadjuk a Veszprémet, és egy nagyon fontos mérkőzés lesz, és mindenféleképpen otthon meg szeretnénk nyerni a meccset.
10: Mit gondolsz, hogy ott az elején, az első 15 percben miért alakult ki ez a 6 gólos Veszprémi előny? Az ő dicséretük az elsősorban, vagy inkább a ti kritikátok?
9: Milyen szinten az ő dicséretük is, viszont a mi hibáinkból éltek, én úgy gondolom kaptunk üres kapus gólokat, szóval ezt pecsételte meg a sorsunkat.
10: Nagyon paprikás volt a hangulat, azért ezt a pikás hozzáállást a Veszprém-Szeged meccseken megszoktuk. Ti éreztétek a pályán, hogy egy picit ez talán erőteljesebb, mint szokott?
9: Ezért kézrabdázunk, hogy ilyen szurkolók előtt játszhassunk, ilyen teltház előtt. Persze ad egy motivációt, és mindenki ilyenkor szeretné megmutatni a legjobbját. Szóval tényleg ez egy hatalmas löketet ad. Én őszintén nem nagyon szeretek telt hazudat játszani.
10: Szóval ez a terv, hogy még visszagyertek ide egyszer Veszprémbe.
9: Igen, mindenféleképpen, hogy elhordítsak a trófát.
4: Ma megkezdődnek a férfi kézilabda Európa Liga 4-es döntőinek küzdelmei Hamburgban. Imre Bence együttes a német Kiel a francia Montpellier-vel játszik, míg a másik ágon két német csapat, a Flensburg és a Melsungen csap majd össze. A két kapus Bartucz László és Palasics Kristóf mellett a Melsungen együttesét erősíti. Sipos Adrián is, a beállót Jó András hívta fel telefonon.
11: Sokkal jobb idényük van nekik idén. Továbbra is, ahogy eddig is felkészültünk minden mérkőzésre, hogy még jobban használjuk ki a helyzeteinket, és még jobban tegyük azt, amit az edző kért tőlünk, szóval folytatni azokat a jó dolgokat, amiket csináltunk, és abból több mindent csinálni, úgyhogy felkészültük azt mondom mindenre, az ő erősségeikre, itt kérdés lesz szerintem, hogy a napi formák az milyen lesz.
12: A csapat útja Hamburgig eléggé hullámzó volt, különösen a Friedrich elleni párharcban. Mit mutatott meg a Melsungen karakteréről az, hogy onnan vissza tudtatok jönni?
11: Elég kevesen beszélnek róla, és nem is mondogatják, vagy nem is érdekli már nagyon az embereket. Nekünk már a tavalyi szezonban nagyon sok sérültünk volt a klubnál, és ez a dolog, ez most már több mint egy éve folyamatosan folytatódik, szóval a jelen állásban is vannak sérült játékosaink, akik abszolút nem tudnak velünk tartani, akik lehetnének akár alapemberek is a csapatban, vagy akár alapemberek, plusz a játékosokból is, akik játszanak, azoknak is vannak olyan sérüléseik, amik ilyen idézőjelben úgy mondják, hogy össze vannak drótozva, és ugye ez a probléma, ez fennáll, és így elég nehéz ezt folytatni, de félretéve én úgy gondolom, hogy igen, voltak ingadozó játékaink, főleg a Federiciában, de a legfontosabb, hogy a csapat a karakterét megmutatta, és a második meccsen egy olyan játékot hozott elő, kellett ahhoz, hogy sikeresen tovább tudjuk menni, és tényleg megmutattuk, hogy sokkal több van bennünk, és sokkal jobban tudunk játszani. Ez az év nagyon hullámzó számunkra.
4: Új országos csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton az úgynevezett Continental Tour Gold sorozat lengyelországi állomásán. A 29 éves sprinter 12,66 század másodperc alatt teljesítette a távot, amellyel meg is nyerte a versenyt. Jannik Sinner után a 24-szeres Grand Slam győztes Novák Djokovic számára is váratlanul hamar véget ért a francia nyílt teniszbajnokság. A szerb klasszis tegnap 5 játszmában kikapott a legjobb 32 között a 19 éves João Fonseca-tól, most a brazil játékost hallják.
13: I was not thinking about this. I was just trying to hit the ball as fast as I could.
14: Már pályára lépni is elképesztő megtiszteltetés volt Djokovic ellen. Próbáltam a mérkőzés minden pillanatát kielvezni. Talán ezért is sikerült fordítanom és végül legyőznöm, mert egy pillanatig sem éreztem magamon nyomást. Ennek ellenére a meccs végére szerintem jobban elfáradtam, mint ő. A hőséghez is alkalmazkodnom kellett, de amint megszoktam a körülményeket, onnantól nagyon jól ment a játék. Örülök, hogy megadatott nekem egy ilyen élmény, és rendkívül büszke vagyok erre az eredményre.
4: Szintén a Roland Garroson férfi párosban is kiesett Marozsán Fábián, Stolár Fanni viszont magabiztos sikerrel kezdett regyes párosban. Marozsán és az olasz Bellucci páros egy finn-brit kettőstől kapott ki 2 játszmában, vegyes párosban viszont Stolár Fanni és az amerikai Christian Harrison bejutott a legjobb 16 közé. A magyar-amerikai kettős egy tajvani-brazil párost győzött le 2 szetben. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
0: Műsorajánlat.
15: Vasárnapi újság.
16: Lex Orbán vagy indokolt intézményi korlát. A Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslata szerint nem választható meg miniszterelnöknek az, aki 8 évig már betöltötte a tisztséget. De mit mond a jogtudós? Gazdasági várakozások a hitelminősítések mentén, és magyarországi GDP növekedés a kifosztottnak titulált államkassza tükrében. Jönnek-e az EU-s pénzek, és tolják-e felfelé az életszínvonalat? Közgazdászt kérdezünk. És átvehetik-e a nyomozóhatóság, az ügyészség és a bíróság szerepét a most felállított parlamenti vizsgálóbizottságok? Vajon mi a cél, és milyen megfontolás áll e mögött?
0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
17: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
0: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
18: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
0: Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán. Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.

0: 8 óra 21 perc van, jó reggelt kívánok! Bár holnap van gyermeknap, de a Pomázi Magyarvár területén már ma izgalmas programokkal várják az érdeklődőket, ugyanis 21. alkalommal rendezik meg a Pomázi Lovas Majálist. A vonalban köszöntöm Herpai Sándort, a Magyarvár Alapítvány létrehozóját. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A Magyarvár egy kulturális és hagyományőrző központ. Irodalmi estektől a néptánc táboron át nagyon-nagyon sok témával foglalkoznak. Ma a lovak és lovasok kerülnek a középpontba. Mi mindennek lehetnek szemtanúi az odalátogatók?
1: Hát, amit amatőr lovastanyák versenyeként el lehet képzelni, ott minden lesz. De nem csak ma, egyébként holnap is lesznek lovasprogramok. Kezdjük a hölgyek kedvencével, a ló szépség versennyel. Ide fölhozzák egészen Miskolctól kezdve a Balaton felvidékig sokan érkeznek, hogy megmutassák a csikójukat, vagy épp a legszebb kancát, vagy mint. De gyorsulási, a gyorsasági versenyek is lesznek, 77 méteres gyorsulási, 777 méteres terep vágta, és a Pomázi Derby 7777 méteres terep váltó vágta, ami nagyon egyedi, ilyen talán egész Európában nincs. Mellette sok ügyességi versenyvetélkedő látványos bemutatókkal, tehát a lóé ma is, holnap is a főszerep, de holnap már a gyerekek is társulnak a gyereknap miatt.
0: Hamarosan beszélünk erről a programról is, de megkérném, hogy így kora reggel, amikor már szépen süt a nap és kedvemes idő van kint a szabadban, egy kicsit árulja el a hallgatóknak, hogy milyen is a Magyarvár udvara, hiszen ott azért egy hatalmas terület van, ahol rengeteg lóval is lehet találkozni, ugye itt a versenyeket, ahogy megtartják, és közben csodálatos környezetben tudunk lenni.
1: Hát a pilisi tájat hosszan azt gondolom nem is kell magyarázni, mi itt vagyunk a Pilis csodálatos Pomáz szélén, és a jóisten nem tudna szebb díszletet festeni, azt gondolom, mint amit mi itt kaptunk, és egy 25 hektáros területen a Majdán fensékon található ez a Magyarvár tábor, és hát sok-sok ló, sok-sok ember, árusok, és különböző bemutató helyek vannak a területünkön. A szárazság nem kedvezett nekünk, ugye mi egy fensíkon vagyunk, de hál' Istennek még zöld a fű, még a levelek fent vannak. Tehát, hogy mondjam, egy egyszerű kirándulásnak is föl lehet fogni az idejövetelt, de hál' Istennek ennél sokkal több.
0: Sándor mellett ott van a helyszínen Németi Zoltán, a Magyar Lovasi Jász Akadémia Egyesület vezetője, őt is köszöntöm most itt a telefonvonal végén. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Milyen versenyszámokban mérhetik összetudásukat a bátor jelentkezők? Hát rengeteg programmal készültek a lovas sport iránt érdeklődők számára, és a nagyon egyszerű civil emberek számára is.
2: A vendégeink fognak versenyezni elsődlegesen, és ők lovasi jász versenyen vehetnek részt, és ott köztük olyanok, akik már haladók is indulhatnak, azok vágta jármódba, vagy pedig lépésbe lőhetnek, akik pedig kezdőkek. Lesz egy ijászverseny is, azok is a látogatóknak, különböző fokozatban, akik már haladók és kezdők, meg külön a gyerekeknek is fogunk tartani, hogy ezt a sportot jobban megismerjék, megkedveljék, és valahol lehetőleg nálunk elkezdenek ijászkodni.
0: Igen, hiszen ott van egy kiépített pálya, tanpálya, ahol azért rendszeresen gyakorolhatnak a lelkes rajongók.
2: Igen, hát itt fönn a Magyarvár területén van egy nemzetközileg elismert lovasi jász pálya, és itt volt 2018-ban eddig a világ legnagyobb lovasi jász versenye. 4 napig folyt, és volt 138 versenyző, volt több mint 90 ló, és nagy örömmel elmondhatom, hogy nagy magyar siker született, mind ifjúságiba, és mind felnőtt kategóriába. Mi magyarok, mi lettünk az elsők,
0: és olyan körülmények
2: között, köszönjük szépen, és olyan körülmények között, hogy a bírók, azok mind külföldiek voltak, hogy még véletlenül sem essen árnyék ránk. A lovasi jászat maga az ma már egy sport, nem csak valamikori hagyomány újraélesztése, és van neki egy világszervezete, a Lovasi Jász Világszövetség, aki előír különböző kategóriába és különböző versenyszámokat, és ennek alapján mérik össze a világon mindenütt a tudásukat a lovasiászok.
0: Nagyon sok programmal készültek, például Ruszák Mátyás lovasi jászvilágbajnok előadást fog tartani a lovak funkcionális anatómiájáról, aztán lesz szabadidomítás bemutató, úgyhogy tényleg azért sok területtel megismerkedhetnek a látogatók. A lószépség versenynél annyit emeljünk ki, megkérném, hogy kicsit meséljen arról, hogy milyen kritériumok alapján fogják mondjuk díjazni, vagy kiválasztani a lovakat, mert én például azok közé, a személyek közé tartozom, akik ha látnak egy lovat, akkor én mindegyikre azt mondom, hogy gyönyörű. Állatok.
2: Hát a lovakat, ez egy nagyon szubjektív ez a ló szépség verseny, de úgy fogjuk őket kategóriákba rakni, hogy lesznek kancák, lesz mének, és lesznek kislovak vagy csikók. És ennek a zsűrinek a vezetője pedig Ternovszky Béla filmrendező lesz, aki a Macskafogót is rendezte.
0: Mert hogy ő is gyakran oda jár lovagolni önökhöz.
2: Igen, igen, azért, mert ő neki van két lova itt nálunk, és állandóan itt ennek a lovas közösségnek a tagja, Béla bácsi, hogy nagyon szép és értékelhető és értékelt ló szépségben mutató lesz.
0: A lovak mellett azért meg kell, hogy említsük még a további programokat, úgyhogy fordulnék Herpai Sándorhoz. Így gyereknap alkalmával persze szerintem csodálatos az, hogy gyerekként ott lehetünk a lovak között, de milyen programokkal készülnek a gyerekeknek?
1: Hát folyamatos kézműves foglalkozások, 4-5 féle kézműves foglalkozás lehetséges. Ezen kívül bűvész bemutató, bábszínház, vitézképző, csatajátékok, középkori fegyversimogatás és azok kipróbálása természetesen védett körülmények között. És hát ja, a gyerektáncház, ma este még gyerektáncházba is várjuk, és a lovasmajális szombatesti záró rendezvénye a Lóbál, ami egy olyan táncház, amikor mindenféle lovas játékok vannak a szünetben. Tehát a gyerekeknek egyébként nagyon sok élményfoglalkozást terveznek a zene és művészet együttes erejével címmel például.
0: Akkor mindenkinek lesz lehetősége majd ott szórakozni. Nagyon szépen köszönöm. 21. alkalommal rendezik meg a Pomázi Lovas Majár, és ennek kapcsán beszélgettem Herpai Sándorral, a Magyar Vár Alapítvány létrehozójával, illetve Németi Zoltánnal, a Magyar Lovasi Jász Akadémia Egyesület vezetőjével. Hamarosan 8:30, így a szombat reggel mai stábja elköszön. A gyártásvezető Vancsók György, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Dényi Csaba volt. A mai műsort Kovács Bernadett szerkesztette. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, 8:30-kor V4 című műsorunkkal folytatjuk adásunkat. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép hétvégét kívánok!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 8:30 jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrás szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, kis- és középvállalatok támogatására és munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzással felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem tett panaszt. Szabad lábon védekezhet. Autókat sodort le egy busz a Strádáról az Egyesült Államokban. A Virginia államban történt tömegbalesetben 5-en meghaltak, 34-en pedig kórházba kerültek. A hatóságok szerint a busz hátulról rohant bele az útépítések és terelések miatt feltorlódott autókba, majd az árokba borult. A körülményeket vizsgálják. Visszatért a földre a kínai Shenzhou 21 legénysége. A három kínai űrhajós csak nem 7 hónapot töltött a világűrben, ez alatt 3 űrsétát hajtottak végre. Egyebek mellett űrszemét elleni védelmi eszközöket telepítettek az űrállomáson, és több tudományos kísérletet is végeztek. Itthon marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, kés este 16-24 fok várható.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával 2 kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. V4, a Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.

0: Köszöntöm a közép-európai térség közelebbről a visegrádi együttműködés országai iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Magazinunkban ma interjúkat és riportokat hallhatunk Pozsonyból, Királyhelmecről, Salgóbányáról és a Badacsonyból. Pozsonyban Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség pártvezetője adott interjút műsorunknak. Azt mondta, örül a strasbourgi Európai Parlament állásfoglalásának a Benes dekrétumokról. A felvidéki Királyhelmecről, az úgynevezett Szeretett Hídról tudósít kolléganőm. Majd Salgóvárának megmentéséről és kiállításáról lesz riport. Végül bortúrára invitáljuk Önöket a Balatonfelvidék legimpozánsabb hegyéhez. Tartsanak velünk ma is! Mérföldkőnek nevezte Gubik László, a Magyar Szövetség párt elnöke, az Európai Parlament legutóbbi állásfoglalását, amely elítéli a szlovákiai Lex Benest és a Benes dekrétumokra hivatkozó földelkobzásokat. A politikus az utóbbi napokban többször szólalt meg ez ügyben. Műsorunknak, vagyis Haják Szabó Máriának adott interjújában azt is hangsúlyozta, hogy ritka, hogy Strasbourg ilyen egyértelműen kiáll az őshonos nemzeti közösségek jogai mellett. A politikusnak meggyőződése, hogy a Benes dekrétumok történelmi hibáinak, tévedéseinek elismerése, a bocsánatkérés és a jogkövetkezmények semmisététele civilizált mód a viszony rendezésére.
1: Hiába nem akarják a volt Csehszlovákia két utódállamában, Csehországban és Szlovákiában, és tűzzel vassal küzdenek ellene, a Benes dekrétumok kérdése újra és újra napirendre kerül. Napjainkban Szlovákiában az utólagos földelkobzások és a Lex Benes néven elhíresült BTK módosítás miatt. Csehországban még az ellen is tiltakoztak, hogy a kollektív bűnösségre hivatkozva kitelepített 3 millió német leszármazottai, a szudéta németek most először Csehországban tartották a kongresszusukat. Ezzel kapcsolatban ugyanaz a véleményem, mint Václav Havelnek volt, aki bírálta a dekrétumokat, mert ellenezte a kollektív bűnösség elvét, mondta a szudéta németek szóvivője Bernd Posselt. De ez már történelem, ezt már nem tudjuk megváltoztatni, viszont beszélhetünk róla. Semmit sem akarunk megváltoztatni, elsősorban történelmi és erkölcsi párbeszédet szeretnénk, tette hozzá. Szlovákiában meg már beszélni sem szabad róla, legalábbis ezt akarta elérni a kormány a büntetőtörvénykönyv módosításával. Strasbourgban azonban beszélnek a Benes dekrétumokról és a máig ható jogkövetkezményekről. Május 20-án az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta a szlovák jogállamisággal kapcsolatos indítványt. Szlovákia tudomásul veszi a demokrácia és az alapvető jogok helyzetével foglalkozó uniós határozatot, írt a posztjában Juraj Blanár szlovák külügyminiszter. Az állásfoglalás lényegében politikai értékelés, és nincs jogi hatása Szlovákiára, de a lényeg mindenek előtt az, hogy a határozat nem tükrözi a valóságot, és nem értünk egyet a benne foglaltakkal, tette hozzá a szlovák külügyminiszter. A Benes dekrétumokkal kapcsolatos februári európai parlamenti tanácskozáson nem hallgatták meg, sőt, be sem engedték a terembe Gubik Lászlót, a Felvidéki Magyar Szövetség elnökét. Így ő maga is meglepődött a május 20-án elfogadott határozat szövegén.
2: Meglepő fordulat, néha jó híreket is hozhat Strasbourgból, illetve Brüsszelből a szél. Két fontos dolog hangzott el. Az egyik, hogy felhívja a szlovák hatóságokat az Európai Parlament arra, hogy töröljék a Lex Benest, tehát ne lehessen büntetni valakit a véleményéért 6 hónapnyi szabadságvesztéssel. A másik pedig az, hogy le kell állítani a földelkobzásokat, és ki kell vizsgálni azokat az ügyeket, amelyek sértik egész egyszerűen a jogbiztonságot és a magántulajdont. Ez mindenképpen üdvözlendő. Másik fontos elem ennek az állásfoglalásnak pedig az volt, amit mi mindig is mondtunk, és ami ilyen szempontból egy komoly erősödése a mi érvrendszerünknek, mert hogy kimondta az Európai Parlament az állásfoglalásában azt, hogy a nemzetiségek jogállása az tulajdonképpen jogállami kérdés. Tehát a kettő területet összekapcsolta. Innentől kezdve, ha valaki a jogállamiságról, ami sok esetben egy megfoghatatlan fogalom, ezt azért lássuk be, beszél, akkor nem beszélhet erről anélkül, hogy ne vegye tekintetbe a nemzetiségeknek a jogállását, mi esetünkben a felvidéki magyarok jogkiterjesztését, tehát én nyugodt szívvel mondhatom, hogy a jogállamiság élharcosai vagyunk innentől kezdve, mert hogy a felvidéki magyarok jogainak az élharcosai vagyunk.
1: Az Európai Parlament tulajdonképpen egy bűnlajstromot készített, egy szakértő fogalmazott így, felsorolja a szlovák kormány hibáit, bűneit, és figyelmezteti a bizottságot, hogy figyelje jobban oda Szlovákiára, de mivel nem kötelező érvényű, ön szerint fog lépni valamit a pozsonyi kormány? Mert általában az ajánlásokra, meg a különböző határozatokra nem szokott reagálni.
2: Két lábbal állok a földön, legalábbis igyekszem ebben a kérdésben is, tehát én meglepődnék őszintén szólva ismerem Robert Fico habitusát, hogyha emiatt meghátrálna, de biztos, hogy ez egy fölemelt új. Nincs rendjén az, amit a nemzetiségekkel művel a szlovák kormány, akár a tekintetben, hogy nem adja meg nekik azokat a jogokat, amelyek járnak, akár a tekintetben, hogy még meg is alázza őket, mint ahogy azt Alex Benesnél láttuk. Tehát, hogy minél több helyről érkezik ilyen nyomásgyakorlás, akár legyen az a magyar kisebbség, tehát, hogy mi részünkről, akár értelmiségi fórumokon, akár bármilyen jó érzésű embertől, akár most mondom meglepő módon, de mégiscsak üdvözlendő, hogy az Európai Parlament is megtette ezt. Meglátjuk, hogy mikor éri el a nyomásgyakorlás azt a szintet, hogy az illetékeseket, akik ténylegesen tehetnek is ez ügyben, cselekvésre is készteti.
1: Mondjuk a Lex Benes értelmében még senkit nem ítéltek el Szlovákiában, de a földelkobzások továbbra is folynak, tehát a tulajdonlapok átírása.
2: És ezzel is foglalkozott az Európai Parlament, mert hogy felhívta a szlovák kormány figyelmét arra, hogy ezt le kell állítani, és aztán ki kell vizsgálni. Én bízom benne, hogy az Alkotmánybíróság is ennek szellemében fog dönteni, mert hogy ugye az Alkotmánybíróság előtt van a Lex Benes. Ez egyik dolog. A másik, hogy eljutunk oda, hogy a 2019 óta zajló földrablásoknak és a magántulajdon durva megsértésének lesznek következményei, mert hogy ahogy említettem, és minden egyes alkalommal elmondom, ez nem csak nemzetiségi ügy, bár minket ez a történelmi tapasztalatunk, tehát a családjainkat 1945 és 48 között érő retorziók miatt ez valahol egy kollektív trauma, tehát ilyen szempontból minket ez érzékenyen érint, de valahol ezért mégiscsak ez egy igazságosság teszt, ha úgy tetszik, meg politikai kultúrának valahol egy vizsgája is, hogy ezen átmegye a szlovák kormány, vagy nem, egyelőre bukásra áll, mindenkinek megvan a lehetőség arra, hogy javítson a vizsgán.
1: Jogászként, hogy látja, nagyon bonyolult lenne az eredeti tulajdonviszonyok visszaállítását, illetve hát kárpótolni azokat, akiknek a tulajdonát meglovasították. Ez jogilag nagyon bonyolult folyamat lenne?
2: Közelmúlt intézkedéseit nem olyan bonyolult helyre tenni. Ha visszamegyünk 1945 és 48 közé, na ott azért már nem vagyok benne biztos, hogy minden ügyet kellően meg lehet oldani, ahogy azt egyébként az igazságosság megkívánná, de ennek az átidalására is vannak különböző lehetőségek. Az első lehetőség mindenképp egy erkölcsi elégtétel. Ki kell mondani a mindenkori szlovák parlamentnek és a mindenkori szlovák Korbánnak, hogy kedves felvidéki magyarok, bocsánatot kérünk azért, amit ellenetek tettünk 1945 és 48 között. Ez meg kell a történjen, ezt a Magyar Szövetség is szorgalmazta, és ez feltétel is lesz a 2027-es választások után bármilyen partnerségnek a részünkről. És ebből aztán következhet számos megoldás. Tudok erre kettő példát is mondani, mondjuk a cseh-német megoldás, de a magyar-szerb megoldást is, a kölcsönös elégtétel és a kölcsönös bocsánatkérésnek vannak civilizált és jól bevált módszerei. Miért ne tudna ez megvalósulni a Benes dekrétumok vonatkozásában?

0: lehet ezzel várni.
1: Az elmúlt évtizedekhez nem csak türelem kellett, hanem valószínűleg megértés és szeretet is. Valami olyasfajta szeretet, amelyet a kárpát-medencei reformátusok is hirdetnek, akik Szlovákiában évek óta meghirdetik a Szeretet Híd néven ismert önkéntes napokat. A Szeretet Híd programja társadalmi felelősségvállalásra sarkalja a közösségeket. Az idei programsorozat egymás iránti odafigyelésre, egymás felé közeledésre próbálja irányítani a figyelmet, hogy vegyük észre a fogyatékkal élőket, nyissuk rá az idősekre az ajtót, vagy segítsünk a szociálisan hátrányos helyzetűeknek. Az egész éven át tartó felhívás országos megnyitóját Király Helmecen tartották. A rendezvényről Tomolyka Tünde tudósít.
2: A Szeretet Híd néven ismert Kárpát-medencei református önkéntes napokat évek óta Szlovákiában is meghirdetik. A program arra sarkalja a közösségeket, hogy szociális, ökológiai és fejlesztési munkát végezzenek a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Az idei programsorozat a szeretetre, az egymás iránti odafigyelésre, az egymás felé közeledésre próbálja ráirányítani a figyelmet. Az egész éven át tartó felhívás országos megnyitóját Király Helmecen tartották.
3: Ennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy egymás mellé helyezel bennünket.
2: A megnyitó Kendi Csaba esperes áhítatával vette kezdetét, majd Mátyás Hudák Katalin helyi verséneklő zenés bizonyságtételét hallgathatták meg a jelenlévők. Ezzel egy időben a Király Helmeci Református gyülekezet égisze alatt működő Édenkert óvoda udvarán a gyerekek virágokat ültettek. Pap Kinga óvópedagógust hallják.
4: Kezdeményeztük, hogy a szülők is, hogyha szeretnének, akkor bekapcsolódhatnak ebbe a rendezvénybe, és ahogyan látjuk itt mögöttünk, gyönyörű szép virágok ültetődnek most be. Ezeket a gyerekek a szülőkkel együtt közösen tartották fontosnak, hogy az óvoda udvarát megszépítsük, főleg olyan virágokat hoztak, ami már jövőre is itt lesz, és majd gyönyörködni fognak ők is benne, hiszen nem csak egy évre választják ezt az intézményt, hanem több évre is. Három magas ágyással is rendelkezünk, ahol már megtanulták a gyerekek a növények gondozását, ápolását, megtanulták, hogy milyen tápanyagokra van szüksége a virágoknak, a zöldségeknek, és ezt a házias nevelést próbáljuk a mindennapokba életben tartani. A tavalyi év során a Majlát utcai idősek otthonát látok. Meg, ahol az időseknek egy kedves kis műsorra kedveskedtünk. Nagyon örültek, és ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek között ez a több generációs kapcsolat kialakuljon, támogassuk, ebbe fektetjük a legtöbb energiánkat és időnket.
2: Legyetek felkiáltó jellé, segítsünk a rászorulókon, akár egy kedves szóval, akár tettekkel, építsünk hidat a különböző környezetből érkezők között. Ez a célja a Szeretet Híd program sorozatnak, hangsúlyozza Máté Borbás Orsolya, a szlovákiai református Keresztyénegyház diakóniai központjának igazgatója.
5: Szeretet Híd arra próbál minket ösztönözni, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy közeledjünk egymás felé, hogy észrevegyük egymást, és oda is menjünk egymáshoz. Akar segítségét nyújtani, akar támogatni egymást, ha csak egy jó szóval, ha csak az odafigyeléssel, ha csak azzal az idővel, amit egymásra tudunk fordítani, de hogy ezzel is közeledjünk egymás felé. Nagyon sok gyülekezet és nagyon sok közösség a saját berkeim belül éli meg a Szeretet Hidat, hogy közösséget erősít, és szeretnénk arra fölhívni a figyelmet, hogy azért a Szeretet Hídnak a célja az is többek között, hogy ne csak a saját keresztény szűkebb berkeken belül forduljunk oda egymáshoz, hanem merjünk átlépni a küszöbön, és nyitni azok felé az emberek felé, akik lehet, hogy még nem olyan mélyek a keresztény hídben, mint mi, viszont nyitottak arra, hogy odalépjünk feléjük, és a segítőkezet azt el fogják tudni fogadni. Tehát így vegyük észre a fogyatékkal élőket, nyissuk rá az idősekre az ajtót, vagy a szociálisan hátrányos helyzetűekkel kezdjünk el foglalkozni, akár adománygyűjtés szempontjából, akár úgy, hogy oda megyünk intézményekbe, és ott valamilyen szolgálatot ellátunk, hogy igazán kapcsolatok épüljenek a különböző környezetből érkező emberek között, ahogy ugye rajta is van a pólókon legtöbbször, hogy legyetek felkiáltó jellé, tehát hogy legyünk a keresztény hitünknek tényleg egy ilyen felkiáltásai, hogy nem csak egy mondat vagyunk, nem csak egy pont, hanem mi bizony kimerünk állni.
2: A gyülekezetek, közösségek a kedvükhöz és a szabadidejükhöz igazodva az egész év során bármikor megélhetik a Szeretet Híd programját.
1: Mentsétek meg Salgóvárát! Ezekkel a szavakkal búcsúzott a természettudós tanár dr. Dornyai Béla 1963-ban

0: Az egyik osztály találkozón dr. Ruzsik Mihálytól és más tanítványaitól, s a professzor régi óhaja napjainkban úgy tűnik, egyre inkább teljesülni látszik. A Salgóbánya közelében egy vulkáni csúcsot megkoronázó Salgó várát és kincseit, igazi értékeit ugyanis a régészek egy, a határon átnyúló, a magyar kormány és az Európai Unió által finanszírozott kutatási program zárásával most impozáns kiállításon mutatták be. Tarnóczi László riportja.
1: A Salgótarjánban a Dornyai Béla Múzeum galériája most nem országos jelentőségű képzőművészeti tárlatoknak, hanem egy nagyon attraktív régészeti gyűjteménynek ad otthont. Szolnoki Tamás régész Salgóvárának környékét kutatta kollégáival egészen speciális eszközökkel, és ha körülnéz az ember, akkor nem is eredménytelenül.
2: Hosszú-hosszú munka volt, mire eljutottunk ideig a kiállításig, hiszen a kiállításnak a törzsanyagát az a kutatás jelentette, amit egy interreges pályázat segítségével tudtunk megvalósítani. Tehát itt volt egyszer egy LIDAR felmérés, egy ilyen lézerszkenderes felmérés, ami a várat és a környezetét vizsgáltuk. Ezen alapul fémdetektoros terepbejárást végeztünk, kijelöltük a szondákat, ásatást is végeztünk azon a területen, ami a mai várfalakon kívüli területet érint, de a várhoz mindenképpen hozzátartozik.
1: Szlovák-magyar együttműködés teremtette meg ennek a feltárásnak az anyagi lehetőségeit. Bevontak a kutatásban itt a magyar oldalon szlovákiai kollégákat is.
2: Ugye az a szerencsés helyzete van itt a Salgótarjáni Múzeumnak, hogy itt a határhoz közel légi szoros a kapcsolatunk a határon túli kollégákkal, és elsősorban Füleki Vármúzeummal. Rendszeresen egyeztetünk, egyébként is terepi ügyekben is, de itt a projekt kapcsán is, ugye ők a ma Sátorosbányához tartozó Somoskői várban végeztek régészeti kutatásokat, ezek kapcsán is egyeztettünk, illetve lesz itt majd egy konferencia is, ahol a kollégák elő is adják egyébként a tudásukat is.
1: Találunk itt cseréptöredékeket, kályhacsempéket és rengeteg fémtárgyat.
2: Hát sokféle tárgyunk van. Azt kell tudni azért a magyarországi állapotokról, hogy nagyon kevés a régészeti lelőhely van, amit már illegális fémkeresős kutatások nem érintettek. Ez igaz a Salgói vára és környezetére is, tehát a felszínen nagyon-nagyon kevés tárgyat találtunk. Ezért is már szükség mondjuk régészeti feltárásra, hiszen ott már olyan mélységben ásunk le, ahol ezek a detektorok már nem látnak le, és találtunk is nagyon értékes és nagyon szép tárgyakat is, például egy ezüst hajtűt, nagyon szép ép állapotban, számtalan pénzérmét első Ferdinánd vagy első Szüleimán korából is, de hát emellett persze más töredékek is vannak, ugye a várpusztulás az a 16. század végén következett be, tehát ennek az időszakának a leletanyaga van döntő többségében itt, ellenben vannak korábbi időszakoknak a tárgyai is. Egyébként a kiállításra pont kiállítottunk egy ilyen pattintott kőeszközt, amit a várban találtak meg. Látszik ebből is az, hogy az őskorban is intenzíven használták a váregyet is.
1: A Salgóvára majd tájképi dísz ezen a hegyes völgyes területen.
2: Most ezzel nem egészen értenék egyet, szerintem sokkal több tájképi dísz, hiszen hogyha az ember itt körülnéz a kiállításba is, itt nem csak a történeti, régészeti részét látjuk át az egész várnak és a város kapcsolatának, hanem tényleg itt, ahogy megihlette ez az itt élő embereket, ahogy szorosan együtt élnek az emberek is Salgóvárával, és pont látjuk azt, hogy itt a várpusztulását követően mindig érdekelte a helyeket, hogy mi ez ott fönt az a sok kőhalmaz, mi lesz abból, mi lesz az, hogy lehet megmenteni. Úgyhogy borzasztó fontos ez mindig az ő számukra.
1: Tettek javaslatot esetleg további helyreállításokra, rekonstrukcióra, ott helyszínen a bemutatás lehetőség. Bővítendő?
2: Hát nekünk ugye az ásatási területen olyan kőfalak nem kerültek elő, amit így be lehetne igazából mutatni, de ugye maga a vár is egy lekopott felszínen van, eléggé visszabontott állapotában van. Nagyon sokféle rekonstrukciós elképzelés készült egyébként magáról a várról is. Ha lenne itt szándék arra, igazából akadálya nem lenne annak, hogy jelentősebben visszaépíteni magát a várat, tehát azért sokkal impozánsabbnak tűnne. Ellenben elveszne ez a romantikus báj, ami most még megvan ennek a várnak.
1: Fejcsi Bálint Salgótarján polgármester egy újabb határon átnyúló sikeres program mellé állhat. A Salgóvárát egy interreges pályázat segítségével kutatták, és talán majd újítják is.
3: Ez egy olyan átfogó projekt, ami határon átnyúló, és két vár egy család néven fut. A Salgó és a Somoskői várnak részben egy állagmegóvását, de ez kisebb részben sokkal inkább a turisztika fogadásában segítkezik. És nem véletlen, mert a két várat összekötő út a Petőfi sétány, neves költőnk egyik túraútvonala az, ami felújításra kerül. Többek között természetesen a várban is lesznek a turista fogadásra vonatkozó fejlesztések. Na, két vár ilyen ölelésben nagyon kevés helyen fordul elő az országban. Én úgy gondolom, hogy bárki, aki ide érkezik, egy maradandó élménnyel tud innen majd távozni. És elfogultság nélkül nem is tudok nyilatkozni, és ami ennél azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy Petőfi Sándor sem tudott elfogultság nélkül nyilatkozni, hiszen nem sok várat örökít meg emlékirataiban, főleg nem így magasztalva azt és annak környezetét.
0: Az Európai Unió himnuszaként is ismert Beethoven örömódáját Kisfaludi Sándor Magyar Szüretelő Ének című műve is lette. A kéknyelű virágzás ünnepén, vagyis ma, ezt a hagyományos magyar dalt is eléneklik a borászok a Batacsonyi domboldalban. A kéknyelű egy ősi magyar szőlőfajta, amelyet csak is Badacsonyban és a Balaton felvidéken termesztettek és termesztenek. A Badacsony Szőlőhegyért Egyesület által szervezett ünnepen ma több mint 30 borászat mutatja be legfinomabb nedőit a páratlan badacsonyi panoráma kíséretében. Az Egyesület a Nemzeti Hungarikummá nyilvánított kéknyelű legfőbb védelmezője és népszerűsítője, és rendhagyó bortúrára hívta a látogatókat a szőlőhegy dűlői közé, ahol nem csak kóstolni, hanem a helyi borászokkal beszélgetni, a hagyományos kultúrával ismerkedni is lehetett. A bortúrán Horváth Ágnes járt, aki több borásszal is beszélgetett.
4: Mit kóstolunk először?
5: Földi pálint, badacsonyi kéknyelű, 20-24-es évjárat.
4: De azt mondták, hogy kakukktojás.
6: Ez a bor csak félig a Badacsonyhegyről származik, a másik fele a Badacsony-Őrsi hegyről, ahol nem bazalt az altalaj, hanem permi vörös homokkő. És emiatt...
4: Érződik az ízén rögtön?
6: Valószínűleg igen. A bazaltalaj káliumban nagyon gazdag, és a kéknyelű növény a káliumot nagyon igényli, és nagyon nagy mennyiségben fel is tudja venni, és ez a borában is megjelenik.
4: Ez is egy díjat nyert bor?
6: Ez még nem. Ez 2025-ös. Az elődje a 2024-es nyerte meg a Magyar Bor Nagy Díjat.
4: Mit mindenki dolgozik?
7: Ez egy klasszikus, hagyományos tőkeművelési forma. Nem nevelünk egy törzset, hanem tulajdonképpen, amikor megnő, egy 15-20 cm-es törzs után ugye elágasztatjuk a szőlőt több éves fás elemekkel, és a végén várjuk a hajtásokat, úgyhogy hagyunk a tankönyv szerint kétszer-kétszer-kétszer két rügyet.
4: Én tudom, hogy a badacsonyi borászok szeretnek a bazalt felé fordulni. Ebbe szeretett bele, amikor idejött?
7: Egyszerűbb beleszeretni, az ember ide születik. Emocionális vásárlók, akik itt területeket vásárolnak, hogy aztán házat építsenek, legcsekélyebb mértékben sem azzal célzatta, hogy szőlő telepítsenek, a szép lassan megeszi az eredendő kultúránkat. Amitől egyébként szép ez. Azokat az emberi kapcsolatokat, azokat a hagyományokat.
4: Tehát mondjuk egy borás családba beleszületett fiatal borász nem engedheti meg magának, hogy Badacsonyban szőlőt vegyen.
7: Hát, még egy nagyon gazdag borász sem engedheti meg magának, hogy szőlőt vegyen Badacsonyban, sajnos.
4: Ez lesz egyébként aztán a túraútvonal is? Tehát ez ilyen fiatalosabb bortúra.
8: Van itt egy megkerülhetetlen terület, a mai nap legfontosabb, földrajzilag, fizikailag a legfontosabb területe.
9: Ott, ahol most vagyunk, ez az épület az 1890-es években épült, ez a Csernél család nyaralója volt. Csernél István egy nagyon ismert ornitológus volt a 19.-20. század fordulóján, amit aztán 1920-as években a Sebes családnak adtak el. A Sebes család úgy járt, mint az összes többi família a háború után, hogy nemes egyszerűséggel ugye az állam az elvette tőlük úgy a házat, és 1988-ban egy Ausztriában élő magyar hölgy vásárolta meg az épületet, és ő birtokolja a mai nap. Ebbe a présházba 1972 óta vagyunk. A boros üvegeinken, a palackainkon is lehet látni 1840-es évszámot. Ez nem valami számháború része, hanem tényleg levéltári adatok, egyebek alapján lehet tudni, hogy a családunk azóta jelen van a hegyen, és mindig volt szőlő, hol több, hol kevesebb. Volt időszak, amikor egészen kevés.
4: Hány hektár kell minimálisan ahhoz, hogy egy fajtát meg lehessen menteni?
9: Őszintén szóval nem tudom megmondani. Szerintem sokkal fontosabb az elszántság, az akarat. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor nekünk annyi kéknyelünk volt, ez körülbelül egy olyan 800 ezer négyzetméteres kis parcella, és volt még egy gazdatársunk, aki a Kisfoldi háztól nyugatra szintén volt egy hasonló méretű kéknyelője, és édesapám még, amikor a Gulácsi TS-ben dolgozott, ott is telepítetett kéknyelűt, ami tudomásom szerint a mai napig megvan. A 80-as évek vége, 90-es évek elején ez a három terület létezett, mint kéknyelű. A nagyüzemi termelésbe a kéknyelűt nehéz beilleszteni.
10: Málik Zoltán vagyok, Badacsony, egy történelmi borvidék. A spontán erjesztés, tehát a természetes törekszünk minden tekintetben. Tehát hordós előélet, elvárás saját magam felé. Nem a piaci, de ennek köszönhetők egyébként azok az apró sikerek, amit a 20-22 év alatt elértünk, a hitelességet tudtuk magunkat mögé rakni, betegségektől elkezdve a klímaváltozáson keresztül nagyon sok minden sújt bennünket, de a kitartás megmarad. Most egy kicsit megkongatnám a vészharangot, próbáljuk már azt a minőségi borfogyasztást egy kicsit előnyben részesíteni. A filozófiánk lényege nem az üzlet, hanem sokkal inkább az elhivatottság. Az, ami engem még mindig szinten tart, mert üzleti szempontból, ahogy mit csináljuk és amit mit csinálunk, nem egy sikertörténet.
4: Jól értettem, hogy azt mondta Lapocsa József, hogy
11: az utolsó napjait éljük ennek a hagyományos szőlőkultúrának?
12: Nagyon gyorsan múlik el ez a jellegzetes tájelem az egész országból, illetve magának a bor minőségének, jellegének változása is, uniformizált ipari jellegű borok nagy mértékű elterjedése is a egyedi adottságú szőlőegyi tájakat eltünteti a világból. Ez a termelő tájból üdülő tájá változás nagyon sok borvidéken veszedelmes gyorsasággal pusztít.
11: Éliás Csaba úgy fogalmazott valamelyik dűlő tetején, hogy a kéknyelű a makacs embereknek köszönhetjük. Mert volt annyi makacságuk, hogy egy olyan fajta mellett kitartottak, amit biztosan nem éri meg anyagilag egyébként, vagy a befektetett munkát tekintve termelni, de mégis van valami magasztosabb értéke.
12: Ha egyszer és nem ilyen partizánként próbáljuk megőrizni a szőlőket, hanem egy közösség próbál azért tenni, hogy ez fönnmaradjon, akkor előbb-utóbb az önmagába értékké válik. Ha ráadásul még egy olyan hihetetlen előnnyel rendelkezik, mint paracsony, hogy ahol most még szőlő van, azok a legjobb területek, csak a kéknyelűből is jót kell csinálni. Most, hogy Hungarikum még inkább hatalmas lehetőség, de ahhoz olyan minőségű kéknyerű bolok kellene.
11: Ugye valamikor úgy volt ez, hogy jöttek a turisták a hajóval, mondjuk a déli partról kiszálltak, és megitták a kancsóból kitöltögetett badacsonyi borokat. Ezen azért már régóta dolgoznak, hogy ez változon is.
12: Bor mellé próbáljuk azokat a történelmi kulturális táji értékeket is párosítani. Tehát érezzük magunkat a tájban, mindazokat az értékeket, amelyek vagy építettek, vagy táji, vagy tényleg egy-egy volt tulajdonoshoz kötődő, tehát szellemi, vagy egyéb érték, azt mindenképp bemutassuk. Például, ahol ülünk, ez a középső sétaút lenne, hiszen mindenki itt megy föl a Kisfaludi úton, de ahogy előpróbáltam utalni rá, mégsem tudnak semmit a Malati házról. A fölöttünk lévő háznak is van egy történelme, a másik oldalon a Szent Királyi Zabó villa. Ezt valahogy belehelyezve a borkóstolása mellé egy ilyen füzettel másképp látjuk a tájat, másképp érzékeljük a borokat, és talán megértjük, hogy egy más kultúrszintbe is éltek akkor az emberek.
0: A Visegrádi Együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm, köszönjük meg tisztelő figyelmüket.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 9 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrás szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó támogatást, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, kis- és középvállalatokra és munkahelyteremtés ösztönzésre fordítják. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter közösségi oldalán úgy reagált, a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az Orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. A Velencei Bizottsághoz fordult Sólyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy május 31-éig még van ideje távozni. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. A román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely egy Galaci lakótömnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vladimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha a Románia átadja a szerkezet roncsait. Előrehozott parlamenti választást tartanak Máltán. A közvéleménykutatások a baloldali centrista máltai munkáspártot tartják a legesélyesebbnek, így negyedszer is felhatalmazást kaphat az ország irányítására. A voksolás este 10 óráig tart, és várhatóan holnap közlik a hivatalos eredményt. Az előrehozott választást a nemzetközi helyzettel, egyebek mellett az iráni konfliktussal indokolták. A máltai miniszterelnök korábban azt mondta, kormányának új felhatalmazásra van szüksége ahhoz, hogy a fenyegető energia válság közepette intézze az ország ügyeit. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel több utat is lezárt. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAV a reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Vonat elé hajtott egy autó sűrűsávon múlt éjjel. A balesetben a gépkocsi mindhárom utasa meghalt. A Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó szerelvény egy fény és fél sorompóval ellátott átjáróban ütközött az autóval. A helyszínelés véget ért, a szolnoki vonalon a reggeli órákra állhat helyre a menetrend szerinti közlekedés. Az időjárásról. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
0: Műsorajánlat.
2: A római határvonal és a középkori vár emlékei, az egykori vízimalmok meséje és a több mint 200 éve működő kékfestőműhely eszközei, a habánkerámiák törékeny varázsa és a különleges mözsi népviselet története. Kerékpáros kalandok, madárles és horgász élmények a romantikus Hold-Duna ágon. Tolna természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
0: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Határon túli magyar cukrászdák nyomában családi főzések történetei, diótermesztés modern szemlélettel és borok a csobánc oldalából. Finom históriák különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a mecsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. Emlékszünk-e, ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot, rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
6: A rádiókabaré mai sztárvendége, Szerednyei Béla.
7: Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni, ezzel a baritonnal, ami ráadásul a éjjel 4-ig tartó balett cipős bajorimis beszélgetések után.
8: Reggel körülbelül így megyek. Hova mész, Béla? Melyek a szinkron? Mit csinál? De azt jönnek nap.
9: Nils Holgersson!
6: A házigazda Felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Gerecsén FM 105,6. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
10: A nyár hagyományosan az esküvők szezonja. Sokan mondják ki ilyenkor a boldogító igent. A szép idő számos szabadtéri helyszínen ad lehetőséget az ünneplésre. Ma már nem csak a polgármesteri hivatalban, a templomban, vagy egy kis kápolnában lehet örök hűséget esküdni egymásnak. Az anyakönyv vezetők különleges helyszíneken, tisztáson, erdő közepén, kastélyparkban, vagy akár a család kertjében is összeadhatják a párokat. A helyszínválasztás sokszor a leendő házas pár számára fontos, de bárhol is történjék a ceremónia, csak az számít, hogy a jegyes pár tiszta szívből igent mondjon egymásnak. Köszöntöm Önöket! Ma a Kabaré Matiné Aradi Tibor és Varga Ferenc József Variációk anyakönyv vezetőkre című jelenetével indul a szerzők tolmácsolásában.
11: Pillantsunk bele egy celeb pár esküvőjébe.
12: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, a tanúkat és természetesen az ifjú párt, név szerint Gigi Brandon influencert, akivel hetedszer, és Monique Love énekesnőt, akivel 12-szer találkozhatok itt a házasságkötő teremben. Már most szólok, hogy jövő hét szombaton felszabadult egy időpontom, tehát ha addig lezajlik a válás, akkor ráérek. Nos, kedves ifjú pár, mit is mondhatnék nektek, amit a korábbi esküvőiteken még nem mondtam el? Semmit. Úgyhogy úgy döntöttem, egy korábbi beszédemet fogom elmondani, amiben csak a neveket kellett kicserélnem. Közös életetek a mai napon kezdődik, és reméljük kitart holnapig. Kedves ifjú pár, amikor ma örök hűséget fogadtok egymásnak, és megígéritek, hogy kitartotok egymás mellett jóban, rosszban, egy híres idézet jut eszembe, mely így szól: nem lesz gázáremelés. De mi is a házasság, amire most készültök? Két lélek, egy gondolat, két szív, egy dobbanás, két Facebook oldal, egy jelszó. Ma azért jöttetek el ide, hogy kinyilvánítsátok azon szándékotokat, mely szerint együtt szeretnétek élni, családot alapítani és gyermekeket nemzeni. A 17 korábbi házasságotokból meglévő 9 gyerek már Már alig várja, hogy még egy kis tesó érkezzen, aki újabb egy héttel tolja majd ki a hétvégi láthatásokat. Milyen csodás lesz, amikor a vőlegény legnagyobb fiának ballagásán ott lesz az egész család, a 9 kis tesó és mind a 27 szülő. Kedves ifjú pár, megpróbálom most röhögés nélkül föltenni a kötelező kérdést először a mennyasszonynak. Monique Love, törvényes nevén Fütyi Aranka, elfogadod-e házastársadul a melletted álló Gigi Brandon, törvényes nevén Srupitya Törtelt?
13: Bocsi, de mit kell mondanom?
12: Válaszolj igennel vagy nemmel.
13: Ja, jó. Igennel vagy nemmel.
12: Érdekes, hogy ekkora házasságkötési rutinnal még mindig nem sikerült megegyezni azt az egy szót. Bár amikor befele jövet köszöntél a cserepes filodendronnak, már sejtettem, hogy ma se lesz könnyű dolgom. Na jó. Most pedig a vőlegényt kérdezem, már amennyiben az alkohol származékok és tudatmódosítók ellenére képes válaszolni. Srupitya Törtel, elfogadod-e házastársadul a melletted? Másik oldal, az a tanú. Valaki fordítsa el a fejét, mert ha így megy tovább, a klímát fogja megcsókolni. Köszönöm szépen. Tehát elfogadod-e házastársadul a melletted álló Fütyi Arankát? Nos, az igen, litvánul is igen. Így Eperstől házastársaknak nyilvánítalak titeket. Végezetül engedjétek meg, hogy a vőlegény mai napra írt verséből idézzek két sort. Szeretni foglak téged, míg a bőröd nem lesz ráncos, mától, hogyha koncertezel, nem megy veled férfi táncos.
14: És most jöjjön a politikusok esküvője.
13: Tisztelt egybegyűltek, megrendülten állunk itt, és talán soha nem is fogjuk tudni feldolgozni a fájdalom. Bocsánat, én most látom, hogy egy gyászbeszédet nyomtattam ki. Elnézést kérek, akkor az esküveit elmondom kívülről.
15: Kérem, siessünk, mert vár a parlament engem.
13: Ja, tudom, igen. Köszöntöm a mennyasszonyt és a vőlegényt, kérték, hogy neveiket ne mondjam ki, és az arcukat sem vállalták. Az új útlevélben már úgy is más lesz. Manapság a kor csak egy szám. A vőlegény, ha idős, már rég nem gázos. Örülök, hogy engem ért a megtiszteltetés, hogy összeadjam a pár cégeiből származó osztalékot. A mai nap igazi csoda. Beteljesül egy régi álom. Az előttünk álló hosszú úton végre ki lesznek javítva a kátyúk. Kedves ifjú pár, bocsánat, kedves pár, amíg megcsókoljátok egymást, inkább elfordulok. A szerelmes versek örök költője, élmunkás Lehel egy idézetével bocsátalak útra benneteket. Tudjuk, a ruhád most miért sáros, esőben táncolsz, hisz férjed a mész még sármos.
10: Egy jól sikerült esküvő sokáig melegséggel tölti el a párok szívét, az évfordulókon pedig megünneplik a házasságukat. A hétköznapok azonban nem mindig vidámak és szórakoztatóak, hiszen sok a teendő, a gyermekek érkezésével pedig csak nő a megoldandó feladatok száma. A folytatásban Tóth Edu oszt meg velünk családi történeteket.
16: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Tényleg már fejben otthon vagyok. Igen, amúgy tényleg dübörög a házasságom. Most volt a 10. házassági évfordulom. Nagyon szépen köszönöm a szállamtapsot, jól esik. Nem tudom, látok, hogy van, nálunk az szokott lenni, hogyha összeveszünk, akkor én bontok egy sört, a feleségem megtakarít. Általában az estjeim úgy telnek, hogy ülök részegen egy nagyon tiszta nappaliban. Egy nagyon-nagyon tiszta nappaliban, nem tudom, na. Most már az, hogy itt van, már porci volt, már veszi elő, meg van egy evolúciós dolog, nem tudom, kérdez a nőket, hogy ez a szellőztetés, ez honnan, hogy a nőknek muszáj szellőztetniük. A feleségem be van egy csip ültetve, hogy akármikor bemegyek a zuhanyzóba, ahogy kilépek, egyből így, mint a csupasz pisztolyba, így rá kell nyitnom az ablakot, rá kell nyitnom az... viszont rendkívül jól főz. A feleségem egy konyha zseni, és úgy képzeld el, hogy a gyerek meg jön haza a menzáról, én meg nagy menzás vagyok, tehát ez ilyen, amikor találkozik két világ, a feleségem házi kosztja, ilyen 75 Michelin csillag találkozik az iskolai menzával, jön haza a gyerek, és akkor búka, mi volt ma az ebéd? Apa, ma olyat ettem. Mondom, mi volt ma az ebéd? Argentin steak, szarvasgomamártás? Nem, apa, korpaleves. Korpaleves? Hát adnál a kutyádnak korpalevest? Meg én az a gyerek, mondom, az ebéd, mi volt ma az ebéd? Hát karfiolleves, utána spenót tükörtojással, aztán szilva. A gyerek egészen bugyogott, így. Ült azon ember, ugye működő vulgár, buk. Mert a már gasztronómia, Balaton, az történt, hogy kértem egy gofrit. Én egy balatoni büfé mániása, aki nekem mindig büfézem kell. Bementem az első büfébe, kértem egy gofrit, leültem, vártunk 37 percig. Nem jött a gofri, oda mentem, hogy bocs, kértünk egy gofrit, mondja a hölgy, hogy hát bocs, elkezdtük a gofrit készteni, csak sajnos közben a szakács felmondott. Meg volt a másik nagy kalandom, ez egy friss történet, a gyerek kérdezte, hogy apa, ugye ez most komoly, hogy én 9 hónapig anyahasában voltam. Aha. És tehát én mit csináltál? Próbáltam elvegyülni, így. Nem láb alatt lenni, hát az ember így igyekszik alkalmazkodni. A fiam nagyon durva, a fiam úgy kezdte, ilyen teljesen foci már 7 évesen, ilyen akkora foci, mondom, Bubuka, nézzük meg a muzsika hangját, nem? Újpest kisfárta. Néztük a City Bayern-t, utána megnéztünk egy mezőköves paksot, gyerek. Apa, ezek a magyar meccsek nyugisabbak, nem? Most van a Lisztesnek a fia, tehát az ifjabb Lisztes Krisztián, a gyerek nagy kedvence. És láttunk egy riportot ifjabb Lisztes Krisztiánnal, aki azt mondta, hogy borzasztóan örül annak, hogy ennyire jól megy neki a foci, csak neki a legfontosabb az, hogy ne az apjához hasonlítsák mindig. Erre a riporter mondta neki, hogy ezzel teljesen egyetek veled, kis Lisztes. Pintér Attila az én nagy hősöm, imádom Pinyőt. Pinyő legnagyobb, egy barátom Győrben focizott, mesélte, hogy bejött a Pinyő az öltözőbe, hogy srácok, december 31 van, úgyhogy a magyar játékosoknak kívánok boldog új évet, a külföldinek pedig happy birthday. Most nekem én is blibíroztam. Otthon volt, hogy tanul a feleségem a gyerekkel. Edu, mik a szótakolás szabályai? Hát mondom, tudod, úgy van, hogy gerebje, az a gerebje. Rám néz, ja? Akkor te sem tudod, jó? A gyerek jön az iskolából, mondja nekem, hogy apa, van egy jó meg egy rossz hírem. Ó, mondom, mi a rossz? Hát, hogy a táskámban a tea kiborult, és mindenem, az összes füzet, tankönyv, az teljesen szétázott. Mondom, és milyen jó híred? A napközis talán ő terhes. Nem, ezt megköszönöm a figyelmet, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sziasztok.
17: Közeledik a nyár, a kőszínházak lassan bezárnak, nyári szünetre mennek a művészek, néhány szabadtéri játszóhelyen nézhetünk ugyan előadásokat, de a színészek is pihennek, és erőt gyűjtenek a következő évadra. Kivételek azonban mindig akadnak. Aradi Tibor Bezárt a színház című jelenetében a szerző és Mészáros Máté a közreműködők.
18: Halló, tessék!
19: Kezét csókolom. Huszár Arnold vagyok, színművész.
18: Futár? Nem rendeltünk semmit, nincs pénzünk.
19: Nem kérem, Huszár Arnold, színművész. Szeretnék elszavalni egy verset.
18: Színész? Azt igazolványa van-e? Anélkül be nem engedem.
19: Nincs igazolványom, de van egy jászai díjam.
18: Ja, hát a jászai Mari tér egy megállóval lejjebb van.
19: Nem kérem, én verset szeretnék mondani, mert bezárt a színház.
18: A Népszínház utca meg 4 megálló innen.
19: Csak egy Petőfi verset hadd mondjak el.
18: látni maga a BKV-tóval? Most tényleg végig mondja nekem a hatos villamos vonalát, vagy mi van?
19: Jó, jó, akkor csak egy rövid József Attillát.
18: Ja, pillanat. Józsi az Attillát keresik. A BKV-tó. Biztos megint nem vett bérletet. Ne haragudjon a fiamra, ma iskolába se szerette a jegyeket.
19: Kérem, én csak elmondom a verset, és már itt sem vagyok.
18: Hosszú lesz, mert mindjárt kezdődik a megtört szívek.
19: Nem kérem, csak pár verszak. Akkor mondhatom?
18: Emma a címe?
19: Nem, csak kérdeztem, hogy kezdhetem-e.
18: Jó hülye vers, nem is rímel. Ez valami kortás lehet, ami olyan, mintha valaki beszélgetne az STK-ba, csak van címe.
19: Mindegy. Kosztolányi Dezső.
18: Hála Istennek, az már a végállomás. Viszont hallás...
19: Ne tegye le! Hát ez még csak a szerző!
18: Na basszus, vehetem videóra a megtört szíveket.
19: Na szóval, Kosztolányi Dezső, hajnali részegség.
18: Tudtam, hogy iszik. Dobok le pénzt kocsmára, csak menjen!
19: Elmondanám ezt néked, ha nem unnád.
18: De, már most tudom. Figyelj már, Majkától nincs valamid? Az rövidebb, meg érteni is lehet.
19: Múlt éjszaka, 3-kor. Abba hagytam a munkát.
18: És pont nálam akarja folytatni?
19: Azt mondjam, engedje már meg, hogy végigmondjam ezt a rohadt verset!
18: Most mondja az uram, hogy ez a vers hosszabb, mint a teljes Barátok közt.
19: Akkor mit szeretne?
18: A megtört szívek mai részét, mert most már úgy tűnik, lemaradtam róla.
19: Nem ismerem, ki írta?
18: Valami török, de ezzel az STK-s fogsorral ki nem mondom a nevét.
19: Na várjon, van egy nagyon rövid versem, jó? Tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna.
18: A fűrésztelepről 100%-oltak le 10 éve, hogy nem tudom, jó lesz a lábam is?
19: Hát ez igen lehet. Jó. Akkor mit szólna egy részlethez a Lír királyból?
18: Amanda Lír király, jöhet! Na.
19: Ha szemet mereztek, nézd, mint reszket a nép. Ím most kegyelmet adok annak ott. Mi volt a vétked?
18: 2-szer a postás, 1-szer a villanyszerelő. Végül bevallottam a Józsimnak.
19: Hát ezt én nem hiszem el.
18: Józsi sajnos elhitte. Azóta vagyok leszázalékolva.
19: Na jó, akkor inkább a végére ugrom.
18: Vigyázzon, mert billeg a egyik térkő. A Józsi meg amiatt van leszázalékolva.
19: Adj egy nehezék pézsmát, jó gyógyszerárus! Hadd édesítsem meg képzelődésimet! Itt a pénzed!
18: Meghozta a nyugdíjat! Akkor minek ennyit pofázni? Nyitom a kaput!
17: A szülők általában szívesen beszélnek a gyermekeikről. Nem számít, hogy 3 vagy 33 éves a csemete, a gyermek iránti szeretetük nem változik az évek, az évtizedek múlásával sem. Bellus István mesél a következőkben többek között a családjáról.
20: Köszönöm szépen! Egy örömteli hírrel szeretném kezdeni, legalábbis nekem az, mert apa lettem. Köszönöm szépen! 27 évvel ezelőtt, és nagyon szeretem a kislányomat egyébként, tényleg, és útkor azt mondja nekem, hogy apa, voltál fodrásznál? Mondom, dehogy voltam, azt mondja, akkor viszont nagyon gyorsan menjél el. Tehát ő nagyon jó humora van, hál' Istennek nem tőlem örökölte. Annak idején mi is az anyukájával ilyen apás szülést terveztük, és ben voltam a szülőszobán, de már volt némi gyakorlatom, mert egy évvel korábban én az ikerhugomnál már levezettem egy szülést, úgyhogy engem gyakorlatilag előtte felmostak a padlóról, mert ugye ők a sógorommal jártak erre a szülés előtti dolgokra, hogy kell levegőt venni, stb. Csak ugye amikor huginak elindult a szülés, akkor a sógorom az ország másik végén volt, és ugye én vittem be őt a kórházba, és a parkolóban mondom neki, nagy vagánya, ha gondolod, akkor bemegyek veled a szülőszobára is, és hát mondta, hogy gyere be. Kettőnk közül csak ő gondolta komolyan, és engem beöltöztetek ilyen fradista vezérszurkolónak, ilyen full zöldbe mentem be, és az a nagy harci helyzet, hogy először ugye a saját fejemet vizes ruháztam, aztán próbáltam neki segíteni. Én valamiért ezektől a gépektől, amikor zúgnak, búgnak, meg a lehetséges vér látványától teljesen készen vagyok, sőt, nekem ilyen fehér köpeny fóbiám van. Tehát én, ha valakin fehér köpenyt látok, végem van, kettő eset van, amikor nem, az egyik a Hentes, a másik meg, hát ezek a nővérkés kórházas felnőtt filmek, tehát ott valamiért ez nekem nincsen, és nem olyan régen elvittem apámat a kórházba, a térdével volt valami kis probléma, egy ismerős dokihoz, és ugye bementem vele én is ugye a rendelőbe, és hát úgy bementek a függöny mögé, és ugye leszívta a térdéből a doki, ami ott volt, és nem kellett, hogy ott legyen, és ez tök jó volt, mert én így el voltam, függöny el volt húzva, majd egyszer csak a doki, nem tudom milyen ötlettől vezérelve, hozza nekem a vesetállat, így oda az orromhoz, hogy nézd csak Pisti, ez volt apád térdébe. Hú, hát így nem csak az életem filmje perget le előttem, hanem abban reklám is volt, előzetes minden. Egyszerűen én ezt nem bírom, és fura ez egyébként, mert a párom, ő munkájából kifolyólag bejár műtétekre, ilyen orvostechnikai dolgokkal foglalkoznak, és ugye beszokott menni, megnézni, hogy amit eladnak oda, az jól működik-e, és ő úgy nézi ezeket a műtős videókat, mint én a csajos, ilyen strandlöptabdás TikTok videókat, tehát hogy... Ő is élvezi, én is élvezem, de tényleg a múltkor így oda mutatja nekem a telefonját, nézd már, és egy kézműtét volt, hát én olyan rosszul lettem, de csak belülről, hát a kifele nem mutatunk ilyet, nem, hát férfiak nem szabad, tehát vigyázni kell, na, mert az a helyzet, hogy nem olyan könnyű ismerkedni, akár fiatalon, akár kicsit idősebben. Fiatalkoromban emlékszem, hogy elég volt a diszkóba beállni, ugye tánctudás és pénz hiányába, ugye neki támaszkodni egy falnak, kezedbe ugye egy ilyen viszkis pohárba kóla, mert az ugye menő volt, nyilván ugye a viszki le volt benne, és várod, hogy mi fog történni. Hajnal 2-3 körül hölgyek elkezdenek kétségbe esni, hogy ki fogja őket hazavinni, és hát az a helyzet, hogy így úgy mentek el mellettünk, hogy a nyusnyáp sem nézett ránk, tehát igazából mi kezdtünk kétségbe esni. Ma meg ugye online megy a dolog, tehát vannak ilyen normál társkereső oldalak, ahogy fölregisztrált, egyik barátom fölregisztrált egy ilyen tök átlagos párkereső oldalra, ki kellett tölteni egy személyiségtesztet. Azt mondja, hogy kitöltöttem, volt vagy 10 oldal, 2 hét múlva jött egy e-mail, volt benne egy link, rá kellett lépni, egy pszichiáterhez küldték el, hogy ha van ideje, akkor nézesse meg magát, szóval nem egyszerű ez. És van a másik, ugye ez a Tinder, ahol hát ugye nem egy hosszú távra gondolják ott az ismerkedést. Másik barátom ezt így kipróbálta, be lehet állítani, hogy milyen távolságon belül legyen a hölgy, aki esetleg érdeklődik iránta, és mondom, te mennyire állítod el a távolságot? Aztán én a holdig feltoltam, hallod? Az a biztos, mert... Biztos, hogy legyen, és tényleg az van, hogy így, jobb kézzel folyamatosan húzza jobbra mindenkit. Tehát még jó, hogy fiúk nincsenek beállítva, csak csajokat húzza jobbra, jobbra, jobbra. És hát ugye rengeteg, nyilván nagy számok törvény alapján, rengeteg ilyen együttállás meccs, nem tudom ki, hogy tudja ezt, összejött, és ott a sok hölgy, és mondom, hogy miért nem írsz rá valamelyikre, azt mondja, ha majd ír, akinek valami gondja van. Hát mondom, így kell udvarolni, ne legyél már bolond. És 8 hónapig volt egy olyan párbaállása egy hölgyel, akiről még tudtuk is, hogy ki, és mindig mondom, hogy miért nem írsz rá, miért nem hiszem, ő nem ér rá. 8 hónap után a csaj így törölte az egészet, és azt mondja nekem a barátom, na látod, 8 hónapot így eldobott, hallott, pedig hát akkor a kapcsolat lehetett volna belőle. Nagy nehezen rá tudtam venni, hogy legalább egyre írjál már rá. Na jó, oké, kinéztünk ketten egyet, ráírt, hogy akkor vegyük fel a kapcsolatot az Instagramon, mert Tinderen nem lehet csetelni. Át kell menni az Instagramra, ott be kell egymást jelölni, ott már lehet csetelni. Hát én fiatalkoromban hétfőn megírtam a levelet, péntekre odaért a csajhoz. Ugye? Ő válaszolt hétfőn, megkaptam következő pénteken, tehát ilyen 2 hétre előre lehetett csak bármit megbeszélni, és hát ő is megbeszélte a hölgyel, hogy akkor találkoznak, hallod azt, hogy lemegyek, teljesen máshogy néz ki, mint a képen. Én nem tudom, honnan fotózták, vagy milyen optikával, hallod, 2-szer akkora volt a csaj, mint a képen. De hát azt mondja, jó, figyelj, fölmegyünk, akkor hát, ha ott jobb lesz esetleg a fény, segít, vagy az ital, nem tudom. Azt mondja, felmegyünk. Hölgy azt mondja, hogy ledobta magát az ágyra. Azt mondja, hát Pisti, néztem, hallod, biztos láttál már ilyen kiült babzsák fotelt, ami így szétfolyt, hallod, úgy feküdt ott. Kiderült, hogy matek tanár, és azt mondta, hogy legyen már ilyen szerepjáték. És hát nagyon fantáziadús nem volt a hölgy, mert azt talált ki, hogy ő lesz a matek tanár. A haverom meg a tanítvány, és azt mondta neki, hogy akkor lesz itt bármi, hogyha kiszámítja egy ilyen gulának a térfogatát, kerületét, területét. És hogy látta, hogy nem nagyon megy, de mondta, hogy segítek, megmondom az eredményt, de azt figyelj, így sem tudtam kitalálni. Köszönöm szépen.
1: Önök
17: A Kabaré Matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kajzer Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Krónika után a Szellem a fazékból című műsor következik, itt a Kossuth Rádióban.
1: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
21: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megállapodott Magyarország és az Európai Unió csaknem 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról. Ezt Brüsszelben jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, minden olyan kérdésről megállapodtak, amely lehetővé teszi, hogy a magyar emberek hozzáférjenek a nekik járó forrásokhoz. A kormányfő szerint eddig a korrupció miatt nem jöttek az uniós források. Magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát Ruszin Szendi Romulus, a döntés 8 gazdasági társaságot érint. Ez a magyar közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztályvezetőjének kell értesítenie a társaságok vezetőit. A tárca vezető elődje Szalai Bovrovnicki Kristóf 2022-es határozatát használta ki. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A busz kora reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A 6-os főút érintett szakaszát lezárták. Kerülni Vasas és Hirt felé lehet. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
22: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
23: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mre.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: Reklámot hallottak. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
24: Szép délötöt, jó főzést mindenkinek. Huncut dolog ez a hagymákkal. Mert amit az ősi egyiptomiak a sírkamrákba öntöttek, hogy illata feltámaszza a halottakat, az a vörös hagyma volt. Ez szolgált fizetőeszközül, ez szerepel Hammurapi törvényoszlopán, és ezt a növényt vitte magával 1492-ben Észak-Amerikába Kolumbusz Kristóf. Az a hagyma viszont, amit a Keopsz piramis építői 4500 évvel ezelőtt a lepényhez kaptak, s aminek elmaradása miatt sztrájkolni merészeltek, az a póréhagyma. Ebből főzetett leves Néró, a római császár, akit a háta mögött hagymafalónak gúnyoltak, s a legenda szerint ezt tűzték sisakjuk mellé a velszi harcosok. Vesz címerében évszázadokig szerepelt a póréhagyma, és ez díszítette az egyfontos pénzérme hátoldalát is. Mindaddig, amíg le nem cserélték narcisszra. Nyilván az illata miatt. Bármint tudjuk, a pénznek nincs szaga. Vagy bizonyos embereknek nincs szaglóérzéke. Ám ebbe most ne bonyolódjunk bele. Inkább szögezzük le, hogy a hagyma a szegény ember szalonnája volt. Ezért is hívták a népnyelvben a vörös hajmát Mózes pecsenyének vagy Sidó szalonnának. A franciáknál ismert mondás, ha nincs kappanod, elégedj meg kenyérre, hagymával. Szóval kenyér, hagyma, szalonna. Ez a három bőséges eledel a szegény embernek. Feltéve, ha jut mind a három. Mert nem mindig jut. Móra Ferenc Tápéi furfangosok című novellájában a kecskeméti meg a makói embernek csak kettő jut a háromból.
2: Úgy volt az, hogy a kecskeméti embernek valaha nem volt nagyobb mérge, mintha a makói hagymát emlegették előtte a piacon. Ebből tessék, jó ember, mert ez az igazi makói hagyma, még a holt is megmozdul ennek a drága jó szagától.
3: Bolond beszéd! A hagyma az hagyma. Egyik is a földben terem, másik is. Én ugyan egyet se lépnék az Isten adtáért, mikor nekem a kecskeméti hagyma se kenyerem.
2: Ja, nem is makói hagyma ám az. Azt érdemes volna a tövén is megnézni, mert olyant máshol nem látni. Terem ott akkora hagyma is, hogy ember fejjel vetekszik. Jó volna, ha Kecskeméten akkorára nőne a barack. De már ez szíven találta a kecskeméti embert. Azt mondta rá, ezt a csodát csak ugyan megnézi. S ha csak a fele igaz annak a híres hagymának, akkor ő megeszi a saját fejét. Azzal se nap, se óra megindult a kecskeméti ember makóra hagymát látni, de úgy sietett, hogy siettében kifelejtette a tarisznyájából a szalonna mellől a kenyeret. Az ám, csak hogy ugyanakkor a makói ember meg Kecskemét felé volt útban, mert neki meg a híres barack vette magát a begyébe. Mert hogy a kecskeméti barack még a makói hagymánál is különb. Jó volna, ha akkora volna makón a hagyma, mint Kecskeméten a barack mag. Amire aztán a makói ember is azt mondta, hogy nem áll meg Kecskemétig, de a szegedi hídon mégiscsak megállt falatozni. Hát ahogyan bontogatja a tarisznyát, akkor veszi észre, hogy kenyere van, de a szalonnáját otthon felejtette. Az volt a szerencséje, hogy a kecskeméti ember is éppen akkor ért oda, az jó szívvel adott neki kenyérért szalonnát.
3: Hova igyekszik földi?
4: El még barackot látni Kecskemétre, mert azt mondják, hallja, ott akkora barackok teremnek, mint a sütni való tök.
3: Micsoda? Hiszen ma egy hete mind lehullott a barack abban a nagy szélben.
4: No, akkor hát én hazafelé is fordíthatom a szekérudat.
3: Hol az a hazaföldi?
4: Makón, ahol az a híres hagymaterem.
3: No, akkor együtt megyünk, mert én éppen oda tartok hagymát csodálni. Azt mondják, emberfejjel vetekszik Kenteknél a hagyma.
4: Micsoda? Azt mondom én Kentnek bátyja, forduljon vissza, mert ez mesebeszéd.
3: Na, komám, Kent se bolond emberre leteti ám a szalonnát.
2: A két ember vidáman kezet rázott, aztán hazamentek.
24: De hát a makói hagymát nem a mérete miatt szerettek Rúdi Gyula sem, hanem az íze miatt. Az író kedvenc illatszere nem valamilyen francia parfüm volt, hanem a makói hagyma.
3: Először is a vásárcsarnok közelében egy korcsmajtó kinyílása révén találkoztak egy emberrel, akit a korcsmából a gallériánál fogva éppen kivetettek. Ez ugyan nem volt valamely étvágygerjesztő látvány, de ugyanakkor a kicsapó ajtón olyan korcsmaszag áramlott ki, amelyre az igazi, derék jó étvágynak még az utazó szekérről is le kellett volna szállnia. A vörös hagyma, ez a földi alma, tud magából árasztani olyan illatokat, mint bizonyos nők, amikor szerelmeseikkel találkoznak. A vörös hagyma szerelmese a forró pecsenyezsír, amely a tűzhelyen sisteregve kérdezgeti, hogy miért is kellett neki a világra jönni. A hagyma aztán mindent megmagyaráz. A korcsmából kicsapódó szagban a legkisebb fantáziával is látni kellett a frissen készült pörkölteket, amelyeket puhaságuk felül a szakácsné az imént még villával kérdezgetett, amelyekre az utas emberek türelmetlenül várakoznak a megsózott és megpaprikázott kenyérszeletek majszolása mellett.
24: És bár hagymafajta a földön több mint 1000 létezik, a magyar ember legjobban kettőt szeret, a vöröshagymát, meg a fokhagymát. Ezt mondja a népmese is.
3: Amikor az ördög magára haragította az Úristent és fejvesztve menekült a paradicsomból, ahová jobb patájával lépett, ott termett a vöröshagyma. Ahová ballal, ott meg a fokhagyma. A sátán ennek a kénköves illatától retteg leginkább.
24: Pedig retteghetne a medvehagymától is, amit kígyó vagy sási hagymának, vadfokhagymának is neveznek, annyi benne a kénes vegyület. Vagy a metélő hagymától, azaz a snidlingtől, amit csak az utolsó pillanatban szabad a levesbe vagy a rántottára metélni. De a legbiztosabb mégiscsak a vörös hagyma, meg a fokhagyma. Hogy nézne ki, ha gyöngyhagymával ijesztgetnénk Belzebúbot? Azt tegyük inkább el ecetben, igazi csemege, ahogy magyar elek az ínyes mester ajánlja.
4: A megmosott gyöngyhagymát jó erősen besózzuk, jól összekeverjük a sóval, és addig hagyjuk így állni, míg a külső héja könnyen leválik róla. Ekkor tiszta vászonruhával egyenként ledörgöljük. Az így meghámozott hagymát üveg vagy porcelánedényben leöntjük lobogva forró ecettel, és 2-3 napig állni hagyjuk, természetesen letakarva. Ez idő elteltével szitára tesszük, és jól lecsurgatjuk róla az ecetet, majd üvegbe rakjuk rétegesen fehér és fekete borssal, szeletekre vagdalt tormával, kevés szerecsendióval, jó bőven tárkonnyal és friss, lobogva forró ecettel leöntve, úgy, hogy az ecet egészen ellepje, légmentesen lezárjuk és hűvös helyre állítjuk.
24: Ördög, vámpír és bajűzésre vörös és fokhagyma való. Tágítják az ereket, baktériumölő és bélfertőtlenítő hatásúak, enyhítik a gombás fertőzéseket, serkentik az immunrendszert. Hasznosak mécsipés, meghűlés ellen. Az apám például a gyomorfekélyét vörös hagymával gyógyította. Minden nap nyersen megevett egy közepes fej vörös hagymát. Nem véletlen tehát, hogy már a sumér agyagtáblákon is szerepelt a hagyma 5000 évvel ezelőtt. A legrégibb fennmaradt orvosi leírás, az Ebers papírus például 40-szer említi, mint gyógyító.

0: is, amelyet Hermész ad Odüsszeusznak Kirké varázslata ellen, nehogy az istennő őt is disznóvá változtassa, mint a társait.
1: Jaj, te szerencsétlen, hová még egyedül hegyen erdőn? Azt se tudod, hol jársz. Kirkénél vannak a társak, mint disznók a zsúfolt olzára mögé beszorítva. Őket akarnád megszabadítani? Még te magad sem térsz haza, azt hiszem én, hanem ott senyvedsz velük együtt. Csak hogy a bajból én kiragadlak, megszabadítlak. Vedd a varázsfüvet át, és ezzel lépj be a házba. Ez veszedelmed napját elhárítja fejedről. Így szólván ide adta az argoszőlő a növényt is. Földből tépte ki, és mindent jól megmagyarázott. Éjszínű volt a gyökér, és tejszínű volt a virága.
0: Ez lehetett az Allium moly, vagyis az aranysárga hagyma, amelyet liliomos póré hagymának is neveznek, ma inkább dísznövény, mint fűszer. Illata meg sem közelíti a tarentumi hagyma kénköves bűzét, amelyről Marciális római költő írt gúnyos epigrammát.
2: Hogyha tarentumi hagyma nehéz szagú szálait etted, csak becsukott szájjal osztad a csókjaidat.
0: A fokhagyma mindig is a szegények csodaszerének számított. Tejben megfőzve gyereknek adták, hogy a gilisztát kiűzzék. A szájban forgatták, ha a foguk hasogatott. Fölfájáskor levét belecsöpögtették a fülbe. Még a tébolyult ember talpát is ezzel dörzsölték be. A középkor embere meg volt győződve a fokhagyma csodatévő erejéről. Nem csak kedvelt fűszer, zöldség és gyógynövény volt, de számtalan legenda, mitosz, babona is társult hozzá. Ahogy Mátyus István, a dietetika tudós szerzője mondja a 18. században.
1: Ezen növény szagától a férgek, bogarak és csúszómászó állatok igen irtóznak, melyre nézve a mezei munkások gyakran is szokták enni nyárban a fokhagymát, hogy midőn elfáradt testüket a földön aludva nyugtatják, valami féreg szájukba ne bújjék. Ezáltal, ha fokhagymát tejben megfőzik, és holtfogytára a gyermekekkel itatják, a gilisztát belülük sokszor kiűzi. Emellett a hideg és takony miatt elgyengült belső részeket is erősíti, a testet melegíti, a részegséget is erősen űzi. Vénusz tüzét gerjeszti. A bőrön való kigőzölgést bővíti, a rothadásnak ellenáll. Innen a köhögésben, fulladozásban, tagoknak elesésében, vízkorságban, s több eféle taknyos hidegségből támadó nyavajákban a fokhagyma mind a régiektől, mind a maiaktól hasznosnak nem ok nélkül tartatik.
0: Persze a hagymáknak épp annyi ellensége volt, mint híve. A rómaiak azt, aki hagymát evett, be sem engedték a templomba. Az arisztokrácia viszolygott a bűzlő rózsaszagától, 10. Alfonz kasztíliai király 1330-ban számüzet és terhe mellett tiltotta meg az udvarában a lovagoknak a hagymaevést. A hagyma Shakespeare szerint nemes embernek és színésznek nem való. Zuboly legalábbis ezt állítja a Szent Ivánéi Álomban.
2: Rajta szedni-vedni holmitokat, jó madzagot szakálaitokra, új galandot cipőitekre, aztán egy-kettő a palotához. Kiki fussa át a szerepét, mert egy szó, mint száz, a darab el van fogadva. Tisbe minden esetre tisztát vegyen. Aki pedig az oroszlánt játsza, le ne találja vágni a körmét, hadd lógjon ki az oroszlán körme gyanánt. No meg aztán, színész barátaim, ne egyetek se vörös hagymát, se fokhagymát, hogy kellemes legyen a lehelletünk. Akkor bizonyára megdicsérnek, hogy kellemes a komédia.
0: Galeotto Marzio visszaemlékezései miatt sokan úgy gondolják, hogy a fokhagymát Magyarországon Beatrice királyasszony honosította meg. Ám ez tévedés, mert a fokhajma szó már 1395-ben szerepel a besztercei szószedetben, Mátyás király pedig akkor még meg sem született. A cucor fogarasi szótár szerint azért hívják fokhajmának, mert a gerezdek épp úgy sorakoznak a héjban, mint a fogak a szájban. Az sem lehet véletlen, hogy a székelyek ősidők óta azt mondják a kevély, rátarti emberre, hogy úgy viselkedik, mint aki fokhajmát ett. A régi magyar nyelvben volt fokos.

0: sajtba is. 1559-ben bukkan föl először, én a veres hagymáról, te a fokosról formában. Bejta András 1595-ös füves könyvében a magyaró, azaz magyaróhagyma és a kígyóhagyma között szerepel. Lippai János, természettudósunk, a Posoni kert 1664-es kiadásában nem csak az ültetés módjával foglalkozik, de a vakondűzéssel, foggyógyítással is. Szerinte a fokhagymát csak a finnyás népek utálják.
1: Akinek nehéz a szaga, mikor más ember fokhagymát evett, egyik ő is, s nem érzi annyira. Vagy egyik mindjárt petrezselymet, avagy olasz kaportreá. Egyébként a fokhagymának szaga erősíti azt, ki eszi. Ezért ki más ember lovával akar versenyt futtatni, agyon fokhagymát enni a maga lovának, és megerősödik tőle. A más ló pedig, ki mellette fut, megérezvén a fokhagyma szagot, ellankad, és nem futhat olyan jól.
0: Nem tudom, hogy a zsokék olvasták-e Lippai uram tudós könyvét, de úgy gondolom, hogy egyik istálló tulajdonos sem etetett fokhagymát favoritjával a verseny előtt. Bárki tudja. Különös hagymáról mesél Jókai Mór is az Egy az Isten című regényében. Vernes tanár úr, csontsovány ember. Ő mutatja Áron bátyámnak a tordai magyaróhagymát.
2: Tudja-e ön, hogy azon hagyma, amit kézbe vett, ez évszakban már ritkaság, egyedül az önkedvéért termesztik. Ez az Allium obliquum, ami egész Európában nem jön elő másút vadon, mint a tordai hasadékban. Bölcsője az Eufrát vidéke. Valószínű, Kárusz Cézár légiói hozták onnan magukkal.
3: Né, bizony mondom, valóságos perzsiai íze vagyon neki. Mintha csak ahogy szakították volna Szemirámisz kertjéből. Kóstold meg, rózsaszálam, milyen fölséges!
0: És Blanka megkóstolja. De midő mosolygó ajkához viszi a hagymát, szemét szerelmesére függeszti. És csak hárman értették meg a tekintetet. Ő, Manassé és Áron bátyja. Mert Szemirámisz óta mind a mai napig mindig a Salamon pecsétje volt a női ajkon a hagyma, a vágy jelképe. Bizony. Nem csak a hagymavágástól könnyezik a lány, tudta ezt Arany János is.
3: Haja, haja, hagyma haja, sír a leány, mi a baja? Kicsi a jány, mint egy bögre, nagy szerelem teszi tönkre. Veszett is von hagymaföldbe, nem könnyezne szemem tőle. Veszett von az úrfi Pesten, nem verne így az Úristen.
0: A legtöbbször persze nem szerelem miatt könnyezzük meg a hagymát, hanem a kénvegyület miatt, ami a vágáskor felszabadul, és a nyálkahártyánkat irritálja. Védekezésképp trükkök tucatját javasolják hobbi szakácsok. Például hagymavágás közben folyatni kell a hideg vizet. Vagy néhány korty vizet szánkban tartva kell a hagymát szeletelni. Egyesek szerint a vágás előtt a hagymát 10 percre be kell tenni a mélyhűtőbe. Segíthet a gyertyaláng is. A legjobb, ha vágás közben nem veszünk levegőt. Bár ezt nem bírjuk sokáig. Dragomán György egy búvár szemüveg viselését javasolja. Az íróra érdemes hallgatni, ő a hagymavágás mestere. A művelet első pillantásra egyszerűnek tetszik, semmi nem kell hozzá, csak kés és deszka. A valóság azonban sokkal bonyolultabb.
2: A lényeg, hogy csak finkéssel lehet rendesen hagymát vágni. Sokan már itt elrontják, német vagy japán pengével próbálkozni teljesen esélytelen, nem beszélve a svéd acélról, na most itt nem az acél nemzetiségéről van szó, hanem az élezés szögéről. Azt ugye mindenki tudja, hogy a finkések 17 fokos szögben vannak megélezve, és pont ez a szög ideális a hagyma epidermész folyadékmentes átvágásához. De persze nem minden esetben, csak egyedül akkor, hogyha a penge és a hagyma hőfoka között legalább 40, de nem több, mint 50 Celsius fok a különbség. Szóval sokan már ott elrontják, hogy veszik a drága pénzen megvásárolt finkésüket, és csak úgy vagdalni kezdik vele a drága pénzen megvett makói vagy görgényi hagymát. Nem, nem, nem. Nagyon fontos, hogy a pengét mínusz 20 Celsius fokra kell hűteni. Ez nagyon egyszerű. Mindössze annyit kell tenni, hogy a kést a tervezett hagymavágás előtt nem kevesebb, mint 33, és nem több, mint 50 napnyi időre be kell tenni a mélyhűtőbe.
0: Amikor kivesszük, ujjunk odafagy a hagymához. De nem ez a legnagyobb kellemetlenség. Az igazi bosszúság az, amikor van szalonnánk, de nincs vörös hagymánk. Erről mesél útinaplójában Bajor Andor erdélyi író.
3: Bosszankodva veszem észre, hogy a szalonna mellé nem hoztam magammal vereshagymát. A vereshagyma ugyanis rendkívül ízletes eledel, melyet gyermekkorom óta rendszeresen fogyasztok. Tavasszal is megeszem, mikor a vereshagyma még egészen zöld. Bár egy ízben vettem már olyan vereshagymát is, amely lila volt. Másnap tovább utazunk Timbuktu felé, s nézem a magasból a tájékot, nincs-e valahol veteményes kert hagymával. De nincs itt semmi, hanem amint látom, éppen egy sivatag van lent, ahol a hagyma nem él meg. A hagyma ugyanis szereti a vizet meg a nedvességet, s ki nem állhatja a száraz, homokos talajt, melyben napok alatt elpusztul a hagyma.
0: Hagymát vágni még mindig könnyebb, mint a hagyma rejtélyét megoldani. Beletört már ebbe Henrik Ibsen norvég drámaíró bicskája is, amikor 1867-ben pergünt a híres monológban, a rengeteg héjban, burokban a hagyma magját, a lényeget, azaz átvitt értelemben a létezés értelmét kutatta.
2: Dehogy is vagy császár, Per, csak hagyma vagy, s most, kedvesem, meghántalak itt. Sem bőgés, sem kunyerálás nem segít. Ez a külső rongyos réteg, amely lejött, a roncson küzdő árva hajó törött. Ez az utas bőr, vékony akár a levél, de benne mégis pergünt íze él. Az aranyású énje bújt bele ebbe, szikkadt, ha ugyan volt valaha nedve. Egy csücskös, durva, kemény lemez, a Hudson öböl nyers prémvadásza ez. Koronaszerű ez, gyorsan vetem el, több szót az ilyen nem is érdemel. Ez a kurta, s erős, ez a régész lenne. Ni, a próféta, friss és sok a medve. Hazugság bűzű, mondja az írás, aki jó, ettől elfogja a sírás. S ez, amely áll összehajolva lágyan, az úr, aki élt mulatva vidáman. Eztán beteg itt, feketés a sávja, a papot vagy a négereket imitálja. Hű, mennyi burok van itt, töménytelen! De hát a magját meg sohasem lelem.
0: Hasonlóképpen érzi magát Petri György is a Hagyma szól című versében.
3: Én akkor is csupa héj vagyok, ha keresztbe szelsz, kockára metélsz. Miszlik be a prics, akkor is a semmit vágod, mit nem zárok magamba, mivel mit sem zárok magamba. Lévén csupa héj. Héj héja, sőt, a héj héjának héja.
0: Az íróknak kedvenc hasonlata a hagymahéj és a lények keresése. Mikszáth Kálmán tömören fogalmaz a Beszterce ostroma című regényében.
2: Ezeknek az embereknek a szíve olyan volt, mint a hagyma. Ha lehántották róla az egyik burkot, találtak alatta egy másikat, de húst, igazi emberi húst sehol se.
0: Maga az írás is olyan, mint a hagyma, mondja Eszterházy Péter. Újabb és újabb rétegek bomlanak le róla, ahogy az olvasó halad előre a mű megértésében. Kérdés, hogy valaha is ráakad-e a lényegre. Hova jutottunk a hagymától? Étel és életfilozófia. Remélem, nem bánták meg, hogy végighallgattak. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 612. adásunk. Jövő héten piacozunk. Ha kíváncsiak a piacok kulisszatitkaira, hallgassanak bennünket.
4: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
3: Pontosan 10 óra van, jó napot kívánok, Cifre Szilvia vagyok. A római határvonal és a középkori vár emlékei, az egykori vízimalmok meséje és a több mint 200 éve működő kékfestőműhely eszközei, a habán kerámiák törékeny varázsa és a különleges mözsi népviselet története, kerékpáros kalandok, madárles, a természet fénnyel írt titkai és horgászélmények a romantikus Holt Dunaágon. Több száz színpompás íris séta az arborétumnak is beillő virágos kertben. Tolna természet kulturális és gasztronómiai kincsei ma az országjáróban tartsanak velünk egészen negyed hatig. Már is kezdjük a felfedezést, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Beslin Bettina.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban, a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A Bajnokok Ligája döntőre sok ezer szurkoló érkezett Párizsból és Londonból is. Utóbbi városból állítólag tízezrek jöttek jegy nélkül. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csak nem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózat fejlesztésére, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán válaszolt. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát, a döntés 8 gazdasági társaságot érint, ez a magyar közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztályvezetőjének kell értesítenie a társaságok vezetőit. A tárca vezető elődje Szalai Bovrovnicki Kristóf 2022-es határozatát használta ki. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem tett panaszt. Szabad lábon védekezhet. Ismét csapást mért egy feltételezett drogkereskedő hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceáni térség keleti részén. Közlésük szerint a jármű kábítószer szállított és olyan szervezetek kezén volt, amelyeket Washington korábban terrorista csoportoknak minősített. A műveletben hárman meghaltak, az amerikai haderő egyik tagja sem sérült meg. Az amerikai kormány szeptember óta a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, hogy visszaszorítsa a nemzetközi kábítószerkereskedelmet. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hírt között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. A 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A busz kora reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. A 6-os főút érintett szakaszát lezárták, a forgalmat rendőrök irányítják, kerülni Vasas és Hírt felé lehet. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Az időjárásról. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul. Északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: Műsor ajánlott.
5: A Rádiókabaré mai sztárvendége Szerednyei Béla.
6: Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni ezzel a baritonnal, ami ráadásul a éjjel 4-ig tartó balett cipős bajorimis beszélgetések után reggel körülbelül így van. Hova mész, Béla? Melyek a szinkron? Mit csinál? Azt éneklem.
7: Nils Holgersson!
5: A házigazda Felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
8: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
9: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény. Nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.

0: A nyári napfényben Tolnáról száll a muzsika. Az ország járó ma Tolna kincseit, értékeit és érdekes egyéniségeit mutatja be önöknek. És bizony-bizony árnyékban húzottunk itt Tolna főterén, a polgármesteri hivatal előtt, ahol az ország járó mai állomás helye kialakításra került, mert meleg van. Na de a tolnai település azért sok minden kincset ígér, például a Hold Dunáról rengeteget fogunk ma beszélni, különféle megközelítésben, és történelmi emlékeket is idézünk majd, úgyhogy érdemes lesz ma is az országjáróval utazni egészen negyedhatig, és miközben ezt mondom, már is ide lépek a két fiatal klarinétos hölgyhöz, Lelovics Lilihez és Kádár Kinga Rékához. Először Lilit kérdezem, izgultatok?
1: Igen.
0: De miért? Hát olyan ügyesen játszottatok, és nem az első fellépés, persze nyilván más, hogyha az egész fúvó zenekar ott van a hátatok mögött, igaz-e?
1: Igen, igaz, hogy más.
0: És mióta muzsikálsz, Lili?
1: 3 éve klarinétozok, előttel furuljáztam.
0: És a klarinét az kedvesebb, vagy lehet, hogy majd más hangszert is kipróbálsz? Ugye furujával kell kezdeni, ugye ez az alap?
1: Igen.
0: És miért lett belőle klarinét? Ki javasolta, vagy te választottad-e a hangszert?
1: Hát igazából a klarinét tanárom javasolta, mert hogy szép hangszer.
0: Nagyon szép hangszer is, nagyon nőies hangszer is, itt áll melletted Kádár Kinga Réka. Nálatok volt a családban muzsikus?
1: Igen, a papám trombitált.
0: És itt van, és szurkoló közekként, itt van a hátad mögött, és nagyon izgult. Lehet, hogy még jobban izgult a család, mint te, igaz?
1: Igen.
0: Na és neked miért jó zenélni? Mit szeretsz a muzsikálásban?
1: Mindig boldoggá tesz, és nagyon jó.
0: Tehát, hogyha valami nem sikerült mondjuk az iskolában, az órán, matek órán, vagy történelem órán, akkor jön a klarinét, és megvigasztalódik a szíved?
1: Igen.
0: És egyébként szoktál-e otthon muzsikálni, akár a nagypapával együtt, vagy a családnak?
1: Szoktam, igen.
0: És miket szoktatok akkor játszani?
1: Hát mindenféle darabokat, amit például a Lilivel játszunk, dúók, meg zenekaros darabok.
0: Azt mondták nekünk, akik segítették a mai műsort elkészíteni, hogy ti nagyon jó barátnők is vagytok, igaz-e, Lili?
1: Igen, igaz.
0: Na és a zene hozott benneteket össze, vagy már előtte az iskolában is barátkoztatok, és ez csak egy különleges kapocs?
1: A zene hozott minket össze.
0: És milyen, amikor felléptek a zenekarral? Tehát mondjuk mentek-e mostanság valahova az egész fúvó zenekarral, Réka?
1: Nagyon jó. Akkor is mondjuk egy kicsit izgulunk, de nagyon jó.
0: És mekkora a fúvó zenekar? Hány gyerek van a színpadon, amikor mindenki eljön körülbelül?
1: Hát szerintem kb. Olyan 30.
0: És mi a legközelebbi fellépés? Vagy most már csak a nyári szünet következik? Lassan már arra készül minden gyerek?
1: Hát szerintem igen, meg ugye nyáron majd megy a zenekar Kínába.
0: Komolyan, Kínába mentek? Hát ez egy nagy utazás lesz, és hogyan készültek erre?
1: Mondta ugye klarinét tanárunk, hogy ugye útlevelet, meg ilyeneket szerezzünk be.
0: Gondolom a szülők, anyukák ezt már nagy erőkkel intézik, és ti hogyan készültök? Milyen darabokat visztek?
1: Hát... nagyon sok zenekaros darab van, ugye, most nem is tudom mindegyiknek így a nevét.
0: És ezeket már gyakoroljátok, gondolom.
1: Igen, persze.
0: És mikor lesz a nagy út? Nyár elején, vagy inkább a vége fele?
1: Július 13-án.
0: És azt tudjátok-e, hogy hol fogtok fellépni Kínába? Melyik városba mentek?
1: Pekingbe.
0: Pekingbe. Hát képzeljétek, én is jártam Pekingbe, igaz, nagyon-nagyon régen, még rádiósként, és hát ez egy óriási város, és nagyon meleg lesz, úgyhogy arra készüljetek, de nagyon jó lesz, nagyon izgalmas lesz. Nézegettetek már képeket, akár Kínáról, Pekingről, na hová is utazunk?
1: Igen, én néztem.
0: És mi az, ami tetszett, vagy érdekes volt neked?
1: Hát így a utcák, a város.
0: Nagyon más lesz, és esetleg megtanultatok köszönni kínaiul?
1: Igen. Mondjuk azt, hogy hogy van, azt most így nem tudom.
0: Nyihao, segítek, jó? Tehát nyihao egyébként ez a kínai köszönés, a jó napot kívánok. Na jó, nem csillogtatom tovább kínai tudásomat, mert körülbelül ennyiből meg is áll. Annyi még a kérdés, hogy akkor, amikor majd készültek és mentek a nagy útra, akkor hány hétig lesztek, hány napig lesztek távol? Mennyit kell izgulni az anyunak, apunak, amíg visszatértek?
1: 5 napig leszünk kint Kínán.
0: Sok fellépés lesz, vagy csak egy?
1: Sok fellépés lesz.
0: Izgultok-e már?
1: Igen.
0: Jó lesz, biztos vagyok benne, a közösség, a fúvós zenekar a hátatok mögött meg fog benneteket erősíteni. Minden esetre mi nagyon szépen köszönjük, hogy ma az országjáró műsorát itt Tolna városában elindítottátok egy kicsit nekünk is, a szívünknek kedves Kossuth Szignállal is, úgyhogy Lelovics Lilit és Kádár Kinga Rékát hallották, ők a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar tagjai, és hallhatták, a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar a nyáron Kínába utazik, több koncertjük lesz, hát drukkolunk a fiataloknak.
2: Túrák, tájak, Élmények. Országjáró vándorbút.
0: Az országjáró vándorbot megérkezett velünk Tolna városában is, Domokos István Jászó.
3: Kevesen tudják, hogy Tolna egykor hajó nagyhatalom volt, nagyon sok ugye hajó működött malom, ami később majd fogyatkozóban volt. Sok mindenről beszélgetünk itt a folytatásban Koncz Ádám helytörténésszel, nyugalmazott kertész mérnökkel. Szép jó napot kívánunk, szóval hajó malomból már egy sincs?
4: Nincs, ahogy a Dunát elcsatolták 1852-ben, az a virágzó vízi élet, inkább hajós életről vízi életre változtatnám, vagy helyesbíteném, az sajnos megszűnt, vagy áttevődött Domboriba, úgyhogy Tolna már nem élvezi azokat az előnyöket, amiket a középkorban, sőt korábban élvezett, és amik igazán nagyvárossá tették a szónak abban az értelmében, hogy a Budát eszékkel összekötő országút mellett Tolna volt a legnagyobb település, a maga 8000 lakosával Budát és Pestet követte a sorban.
3: Egykoron a Dunának sokkal nagyobb jelentősége volt, amíg nem terelték el, vagy nem szabályozták pontosabban.
4: Igen, Tolna igazából a létét és nagyságát és jelentőségét a Dunától kapta, ugyanis ez a környék az, ahol a Dunakanyarban fölgyorsult folyó a síkságra érve lelassult annyira, hogy több ágra szétszakadva lehetőséget kínált a gázlóként kell a átkelésre. És ezt használták ki azok az emberek és azok a népek, akik itt keltek át a Dunán. Feltételezhető, hogy a népvándorlás korai ember is ismerte már ezt az átkelőhelyet. Hát jó okkal gondolhatjuk azt, hogy a népvándorlásnak is tanúja volt már ez a település.
3: És ezen a vidéken hogyan alakul az élet? Azt mondtuk, hogy a Duna az meghatározó, de az emberek miből éltek itt ezen a környéken?
4: Hát elsősorban a hajózásból, révészségből, halászatból, ugyanis Tolna három oldalról vízzel van körülvéve jelenleg is. Egyik oldalról a Faddi Duna, délről az Élő Duna, másik oldalról pedig a Sió fogja körül a várost. Ennek következtében akkora eltartó képessége a földnek, a határnak nem volt, ami ekkora számú embertömeget el tudott volna látni. Ezért aztán kénytelenek voltak a tolnaiak más után nézni. Például a lakosságnak egyharmada kőműves volt, másik része hajós, aztán egy réteg volt, akinek jutott még föld, az pedig gazdálkodott.
3: A víznek nagy ereje volt, nagy jelentőséget is tulajdonítottak mindennek. Ugye a selyemgyár pont erre épült, amihez nagyon sok víz kellett.
4: Víz is méghozzá jó víz kellett hozzá, ugyanis a selyemgyár ötlete, amikor megfogalmazódott a környéken, annak egy szekszárdi helyszínt néztek ki, de az ismerten kemény szekszárdi víz nem volt alkalmas erre, így került aztán át a selyemgyár ötlete és terve Tolnára.
3: Hogyha itt Tolna városában sétálunk, barangolunk, nézzük az épületeket, akkor miről tudnak beszélni az ide érkezőknek?
4: Hát egy egykori polgári jólétről tanúskodik, aki egyezéstől az első világháborúig itt nagyon pezsgő élet folytat ebben a városban. Tolnai kövesek például, akik ezeket a házokat építették, bejárták a világot akkoriban, amikor a gazdasági világválság alatt nem volt munka a környéken. Tolnai kövesek egészen Isztambulig jutottak el, sőt Ankaráig ők építették az új közigazgatási központot, amikor a szultán birodalma egy köztársaságba ment át.
3: És ha azt mondjuk, hogy Tolna, a Tolna szónak van jelentése?
4: Hát van, többféle föltevés is létezik. Telena névben találkozunk először első András levelében, amely a Tihanyi apátságnak ítélte a gázló egyharmad bérét, járandóságát. Akkor abban az időben Telena névként fordul elő, amire két feltevés van, vagy személynévből keletkezett, vagy pedig a vámok és a jövedékek latin formájából Teluna névből eredeztethető, ezt még nem döntöttük el pontosan.
3: Örül mondtuk, hogy kertészmérnök, és ha nézzük a várost, a települést, akkor azt is el lehet mondani, bármerét nézek, fák, virágok, tehát egy zöld városról beszélhetünk.
4: Igen, a tolnai ember szereti a virágokat, mindig is szerette a természetet, ebben nem vagyunk lemaradva.
3: És önnek mely szeglete Tolnának, amelyik a szívéhez a legközelebb áll?
4: Nekem az ártér, a palén, káposztát termesztek sokat, van is egy kis savanyító üzemem, és annak a részén termesztem a káposztát, ami valamikor egy kiszáradt tó, a Palénak nevezett határrész, ahol nagyon szeret a káposzta.
3: Ahhoz sok víz kell, most pedig kevés a csapadék.
4: Hát szerencsére van lehetőségem öntözni. Ja, nevelt fiam kutfúró, ott fúr kutat, ahova mutatom.
3: Á, és akkor gondolom, még a mai nap van akkor bőven teendő ebben a kiskertben.
4: Van, éppen most fordulunk rá a káposzta palántázásra jövő héten. Azért csak most, mert nálunk nem érték a koraiság. Nekem nem volna szerencsés, ha augusztusra beérne a káposztám. Az még a lecsó szezon. Savanyú káposzta szeptembertől.
3: És jellemző itt a káposzta termelés ezen a vidéken, vagy zöldségből? Mi az, ami még úgy megvan?
4: Hát, akkor a hagyományai nincsenek a zöldségtermesztésnek. Nagy pesdülést hozott a második világháború után, amikor felvidéki telepesek kerültek ide a kitelepített svábok helyére. Ők hoztak egy élénk és magas szintű kertészeti kultúrát. Káposztában is ők voltak az élenjárók. Tőlük sokat tanultam.
3: Nagyon szépen köszönjük.
4: Én is köszönöm.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Az előző percekben is már a Sejem gyárnak a neve többször elhangzott itt a helytörténeti ismertetőben. Konce Ádám is mesélt erről. Hát a folytatásban egy kicsit kapcsolódunk majd ehhez Komjáti Ágnes népi iparművész szövőmesterrel, mert hogy a Sejem gyár az önök életében is meghatározó volt. Bár inkább kisgyermek volt még ön akkor, de az emlékekben ott van.
5: Igen, nagyon meghatározó volt Tolnán, hogy van Sejem gyár, van textilgyár, ahol nem népművészettel foglalkoztak, viszont ipari textileket készítettek, a Sejem gyár is és a tolnai textilgyár is, ahol viszont pamut textileket állítottak elő, mindegyik nagyon híres volt és nagyon jó minőségben állított elő termékeket.
0: És ha minden igaz, az ön szülei is ott dolgoztak, tehát belecseperedett ebbe a textil történetbe.
5: Igen, mint ahogy általában a legtöbb tolnai gyereknek a szülei a textilgyárban vagy a Sejem gyárban dolgoztak, ugye az én szüleim is, édesanyám könyvelő volt, édesapám művezető, úgyhogy a mindennapok része volt az, hogy a textilről hallott az ember.
0: Gyermekként inkább ez csak olyan érdekes és izgalmas világ, amiben a szüleink dolgoznak. Na de hát akkor az ön útja is valahogy a textil felé kanyarodott, hiszen csodálatos szőtteseket hozott, és a sárköz világa önt rabulejtette.
5: Hát igen, sokáig egyébként nem foglalkoztam a textillel, inkább a fiúkkal tollasoztam meg, bicikliztem, viszont amikor 16 éves lettem, akkor Mezsi Szabó István festőművész, aki egyébként előtte Fulton dolgozott, visszaköltözött Szekszárdra, és ott indított egy szőnyegszövő szakkört, amit én olvastam az újságban a hirdetést, és gondoltam, hogy hát milyen jó lenne, akkor elmegyek és megtanulom. Úgyhogy először szőnyegszövést tanultam, majd ezt követően úgy gondoltam, hogy én a vászonszövést is meg szeretném tanulni, és azért elmentem Decsre, Sárközbe, a Sárközi Népiparművészeti Szövetkezethez, és ott a népművészetmestereitől a hagyományos sárközi textileknek a szövés technikáját, a mintakincsét tanulhattam meg. Aztán ezt követően a saját stílusomra alakítottam, és a mai használható módra alakítottam a textileket, amelyeket ma készítek.
0: A tegnapi nap folyamán itt Tolna városában, Tolna város napjához kötődően egy kiállítása is nyílt, ugye hát a legtöbb csoda ott van a magtárban, de azért hozott egy-két alkotást, hozott egy kis sárközi mintát idéző textilt ide, ami hozzánk is. Mitől sárközi a sárközi? Tehát mik azok a színek, motívumok, amelyek nagyon erre a vidékre jellemzőek?
5: Az eredeti sárközi textileknek az alapszíne a piros, kék vagy fekete és a fehér alap. Nagyon jellemző rájuk a nagyon dúsan díszített és nagyon dúsan ritmizált szerkesztés, ami a sárköz gazdagságát is hivatott kifejezni. Én ezt könnyítettem, és ugyan használok elég sok mintát, de általában avval könnyítem a textileimet, hogy fehérben fehérrel mintázok.
0: Hozott képeket a kiállításról, majd ha esetleg itt a déli leállásban lesz időnk, akkor elszaladunk megnézni, mert valóságban biztos minden sokkal-sokkal szebb. De az a lényeg, hogy tényleg ezeket a hagyományos mintákat a fehéren fehér technikával nagyon hordhatóvá teszi. Mutatott olyan kendőket, stólákat, amelyek akár egy nyári kerti parti kiegészítője lehet egy fekete ruha felett egy hölgynek. Tehát, hogy tényleg élhető és éltethető a hagyomány.
5: Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy egyrészt tovább vigyük azt a hagyományt, azt a szerkesztési módot, a technikát, amit a sárköziek képviseltek, de használható módon vigyük tovább. Tehát nem a szekrényekbe készítsünk dolgokat, hanem a mindennapokban használjuk, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy mosógépbe, szárítógépbe betehetők legyenek a munkáim.
0: És keresik is a hölgyek? Tehát azt gondolom, hogy ebbe bele kell érni, tehát nyilván a tini lányok valószínűleg nem biztos, hogy ezt keresik, de mondjuk ahogy az ember érik, egyszerűen megtanulja becsülni az ősei munkáját és azt az értéket, amit valahol őseink, dédanyáink, nagyapáink megteremtettek.
5: Igen, hát én egy helyen veszek mindig részt a mesterségek ünnepén Budapesten augusztus 20-án. Én azt tapasztaltam, hogy a fiatalokat is érdekli, és amikor igazából nem a klasszikus hagyományost mutatom be, hanem már az általam tervezetteket, akkor nem probléma az eladás, sőt sokszor, amit nem akarok eladni, azt is kikönyörgik tőlem, úgyhogy nekem ebben nem volt még soha problémám.
0: Akkor augusztus 20-án Budapesten láthatjuk, aki éppen nem ér most ide el Tolnára?
5: Igen, mindenképpen már több évtizede feljárunk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Tolna megyének ezt a fajta kincsét is megmutassuk.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy az Országjáróba is eljött, és a Kossuth Rádió Facebook oldalán majd megnézheti Komjáti Ágnes népi iparművész csodás alkotásait, és hát Budapesten augusztus 20-a környékén ott lesz ő is.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: A folytatásban pedig kalandozunk tovább a népi iparművészettől, most egy kicsit elkerékpározunk a Duna mellé. Domokos Istváni a szó.
3: Majer Károllyal biciklire ülünk és bebarangoljuk a környéket, mert látnivaló van bőven, akár a Dunaparton kerékpározunk, de mehetünk más irányba is, van bőven látnivaló, de merre vegyük az irányt, ha itt vagyunk Tolna belvárosában a főtéren, és mondjuk biciklizni szeretnénk, túrázni.
6: Hát attól függ, hogy mekkora túrát szeretnénk csinálni.
3: Jó, rendes, sok látnivalóval.
6: Tolnán belül is lehet, illetve Möstől a Tolna északi részéig egy ilyen 10 kilométeres kört lehet megcsinálni, vannak bicikliutak, azon lehet biztonsággal közlekedni. Aztán, ha egy kicsit a természetbe vágyunk jobban, akkor a Duna mellett van egy jó néhány lehetőségünk, egyrészt Dombori irányába, oda is elkészült pár éve a bicikliút, ki lehet menni Fad, Dombori, illetve akár az élő Dunáig. Aztán, ha az ember hosszabb túrát akar, lehet menni Bogyiszló irányába, ott a töltés már aszfaltozva van, tehát nagyon kellemes bicikliutak vannak, el lehet menni Bogyiszló, onnan északi irányba, Dombori, Kérjen, és déli irányba tovább a Szent László hídig, vagy akár egészen Lepörbőig el lehet jutni. Ha még nagyobb kalandra vágyunk, akkor át lehet menni a túloldalra is le Bajáig, ami oda-vissza egy olyan 90 kilométeres út, ami kellemes.
3: És az ön életében a kerékpározás, a kerékpártúra az mikor jön be? Mert hát nagyon megszállott, sőt, hát világkörüli utakat is szokott szervezni.
6: Hát igazából egy ilyen jó 20 éve kezdtünk el intenzívebben biciklizni, mondjuk ez egy hobbiszerű biciklizést jelent. Előtte is használtuk, hát gyakorlatilag itt Tolnán ez egy alapvető közlekedési eszköz volt a bicikli már gyerekkorunkban is. Régen ezeket nem túrának hívták, hanem az egyszerűen az ember használta a biciklit.
3: Autó helyett.
6: Ma már, ha valaki egy 10-20-30 kilométeres utat, az már túrának számít. Ez régen hozzátartozott a munka mellett az embernek a közlekedéséhez. Szóval mondom, egy 20 éve az, amikor már így az ember idősebb lett, megállapodott, kevesebb dolga volt a gyerekekkel, akkor lett több szabadidőnk, és kezdtünk el túrázgatni.
3: Elindultak a nagyvilágba, de merre jártak?
6: Hát Magyarországon kívül jártunk a környező országokba. Most utoljára tavaly a Duna mellett bicikliztünk, voltunk Linztől Pozsonyig, előző évben aztán Ulmtól Regensburgig, voltunk a Loire-völgyi kastélyoknál egy hosszabb túrán. Mondjuk ezeknél a külföldi túráknál, a hosszabb túráknál, ami még egy kicsit érdekesebbé teszi, sátras túrák, amikor 10 nap, 10-szer bontani, 10-szer építeni a sátrat.
3: De amikor fölkap fölpakol a biciklére, akkor sok terhet kell cipelni.
6: Ezek a sátras utak már itt szervezett utak, akkor van, aki, vannak serpák, akik viszik a sátrakat, mert annyit nem tudnánk elcipelni. Annak nem lenne értelme.
3: És egyébként mi kell ahhoz, hogy valaki egy ilyenre elszánja magát? Jó, biciklizni szeret, de azért ez egy nagy kihívás, meg gondolom kondíció is kell.
6: A kondíció az nem mondja, hát kerüljük a hegyeket, szóval az már nem a mi sportunk, általában ilyen 70 éves korosztállyal biciklizünk, olyan különösebb nagy erőlét nem kell hozzá, az kell, hogyha az ember elmegy egy túrára, megtetszik neki, akkor utána már jön az a készletés a következő.
3: Már menet közben, a biciklizés közben megfogalmazzák, gondolom én.
6: Így van, akkor már jön az ötlet a következő túrára, és merem állítani, hogy egy ilyen biciklitúra van olyan érdekes, mint az ember egy szervezett drága útra elmenne.
3: Mert sok mindent lát közel, és lassan halad el mellette, tehát van ideje megnézni.
6: Így van, és bármennyire elfáradunk a biciklizés közben, még sose éreztük rosszul magunkat egyik este se. Amikor megérkezünk, lehet, hogy nehéz a nap, de amikor megérkezünk, akkor mindenki örül és jól érzi magát.
3: És most készülnek valamerre?
6: Igen, június végén megyünk egy útra, a Bódeni tóhoz megyünk egy 10 napos, ez szintén sátras út.
3: Hány kilométer lesz összesen?
6: Nagyon 300 valamennyi, nem tudom, 300-350.
3: Olyan könnyedén mondja, hogy csak 300, mert ennél voltak hosszabbak utak is.
6: Igen, igen, de ezt egy 7-8 nap alatt tesszük meg, szóval nem kell beleszakadni abba a biciklizésbe.
3: Jó utat, minden jót!
6: Köszönöm szépen!
2: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
0: Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzik: milyen néven alapítottak katonai erődítményt és kikötőt a rómaiak a mai Tolna területén? Elhangzott, nem könnyű, tehát Tolna római kori nevét keressük tulajdonképpen. SMS számunk 0639666. Az első helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát kapja majd.

0: Fél 11 van, a folytatásban a romantikus vadregényes Dunai Holtágra hivogatjuk Önöket, és fénnyel is írjuk majd a természet titkait. Tőkés Réce, Danka Sirály, Szárcsa, Bütykös Hattyú, Kormorál, Szürkegém, csak néhány azon szépséges vízimadarak közül, amelyeknek történetét, rebbenését, nyugalmát Lencse végre kapta. Már is érkezik hozzánk egy természetfotós, akinek élete együtt hullámzott a vízzel, a Dunával és a vízi élővilággal is. Már is nekünk is mesél, tehát tartsanak velünk, Tolna titkait ismerhetik meg ma az országjáróban. Már is folytatjuk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
1: Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók közül sokan már tegnap megérkeztek Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A Bajnokok Ligája döntőre sok ezer szurkoló érkezett Párizsból és Londonból is. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. Fának hajtott hajnalban a hatos főúton Pécs és Hírt között a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an sérültek meg, közülük két kisgyermek súlyosan. A buszon fiatal sportolók, edzőik és az őket kísérő szülők utaztak. A jármű eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba. Fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. A felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebességet fokozatosan emelik, júliustól már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. Napközben általában 26-31, este 16-24 fok várható.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
0: Az országjáróm a Tolna városába és környékére hívogatja Önöket, és hát talán már az első beszélgetésekből is kiderült, hogy a Duna, a víz, az jelentősen meghatározta, és meghatározza mind a mai napig Tolna városának életét sokféle szempontból. Csodálatos az idő, jó, kellemes napsütés van, talán nincs is olyan rekkenő hőség, mint az elmúlt napokban, úgyhogy ilyenkor kellemes mondjuk a víz közelébe elkirándulni, és mondjuk a természeti tájat megcsodálni. A következő percekben Domokos István erre tesz kísérletet.
3: Köszönjük szépen, Szilvia, a szót. Van mit fényképezni, fotózni ezen a vidéken. Erről is beszélgetünk dr. Kalotás Zolttal, természetfotós, a zoológus, a Magyar Madártani Intézet igazgatója is volt egykoron, és mindig fényképezőgéppel közlekedett?
4: Nem mindig. Amikor egyetemista voltam, akkor sikerült egy fényképezőgépet beszerezni, amikor rendikában voltunk gyakorlaton. Hát ez már elég régen volt, és attól kezdve ez számomra egy élethivatásnak számít.
3: Milyen fényképezőgép volt? Mi volt a neve?
4: Hát annak idején az NDK-ban a praktikákat gyártották.
3: Ez egy jó gép volt, mondták akkor.
4: Megbízható gép.
3: Tükörreflexes.
4: Így van. Megbízható gép volt, hosszú időn keresztül kiszolgálta magát, és örömmel gondolok arra, hogy annak a használatával megtanultam csínyelbinyát a technikai dolgoknak, sőt még a nagyításoknak és a labormunkának is. Ezek a mai világban ez már szerintem el is felejtett dolgok.
3: Hát igen, a mai világban, amikor már a digitális fényképezőgépek előkerültek, akkor ugye a laboratórium meg az utómunkák már nincsenek, akkor pedig még a film is drága volt. Nagyon meg kellett gondolni minden expozíciót.
4: Így van, így van. Nem csak, hogy a film volt nagyon drága, hanem a kidolgozása is, hogyha mondjuk színesre dolgozott.
3: Ez az előhívása, ugye, ahogy mondták akkor.
4: Igen. Mi annak idején diával indítottunk, fekete vérrel és diával indítottunk. Hát a dia az nagyon drága volt, a kidolgozás és nagyon drága volt, és nem beszélve arról, hogy a beszerzése is az igazán minőségi filmeknek nagyon nehézkes volt. A kidolgozás pedig hát sok esetben katasztrófa volt, mert nagyon sokszor elrontották a laborok ezeket a elkészült exponált filmeket.
3: És milyen fényképeket készített annak idején, melyekre volt itt a legbüszkébb, ami még most is megvan mondjuk?
4: Hát én a madarakkal kezdtem, mert alapvetően amikor én még itt Fácekelten dolgoztam ornitológusként, az nekem munkaeszközöm volt a dokumentálás szempontjából. Aztán később rájöttem arra, hogy mindenki madarásznak születik, csak vannak, akik tovább tanulnak, és aztán kitárult a világ. A természet egyéb részeit is elkezdtem vizsgálni, botanikai részeket, a zoológiai részeket, most újabban már a gerinctelen állatfajokkal kapcsolatos dolgokat, és így gyakorlatilag mondhat, mindenevő volt, mindenevő lettem az idők folyamán.
3: Az ember egy ilyenre hogyan készül? Madarakat hogyan lehet jól fotózni? Mit kell ahhoz tudni, vagy milyen pozíciókat kell felvenni?
4: Én azt hiszem, hogy nagyon fontosak az alapok, a terepismeretek, mert annélkül nagyon-nagyon nehéz jó képet készíteni. Nyilván vannak olyan lehetőségek, amikor hirtelen elé kerül valami, és azt le tudja kattintani, de én azt gondolom, hogy az igazán jó fotók azok elsősorban fejben készülnek el. Hogyha valamit elhatározok, hogy mit szeretnék fotózni, akkor először is utána nézek azt, hogy hol, mikor, milyen módon lehet ezt megoldani.
3: Mert hogy a madarak például, ha a madarakat veszük, azok hát nem ülnek, vagy repülnek modellt az embernek.
4: Ez így is van, ez így is van. Ugye Magyarországon lassan most már 400-nál több madárfaj fordul elő, és mindig más és más ökológiai nisben él, más és más módon éli az életét, más a táplálkozása, más az aktivitása. Hogyha ezt valaki nem tudja, akkor bizony nehéz dolga lesz. Nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy az ember ezeket megtanulja, nem csak a megfigyelés, hanem egyáltalán a hangjáról is megismerje ezeket a madarakat.
3: Ebben volt nagy, ugye David Attenborough is, aki ugye most 100 éves, és ugye elkezdte mindezt rögzíteni, filmre venni. Gondolom az ön esetében és egyfajta példaképő.
4: Hatalmas példakép. Én azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb személy, aki a természetvédelem, a környezetvédelem vonatkozásában a legtöbbet tette az ismeretet terjesztés terén.
3: De fotózással, filmezéssel hogyan lehet védeni a természetet?
4: Hát úgy, hogy ezeket a képeket közzétesszük, és adunk hozzá lehetőséget, hogy megismerjék az emberek egyrészt a fotóról, másrészt nyilván szükséges hozzá egy kis szöveg is, hogy elmondjuk róla, hogy hol él, miképpen él, milyen veszélyeztetettsége van, mit kell tennünk azért, hogy továbbra is megmaradjon közöttünk. Tehát nagyon sok mindent lehet még hozzá mondani. Szerintem az embereknek a többsége vizuális beállítottságú. Hogyha lát egy szép természetfotót, amin van valami érdekesség, egészen biztosan el fogja olvasni, ami lette van ismeretteresztő szöveg, és úgy gondolom, hogy magájává teszi ezeket az információk.
3: Akkor egy jó természetfotós, mint ön, és ugye sokkal színesebben látja a világot, mint amilyen az.
4: Én azt hiszem, hogy igen, de hozzá kell tennem azt, hogy mindig tanulni kell. A természet olyan sokszínű, hogy ma már nincsenek olyan emberek, mint Herman Ottó volt, vagy Brassai Sámuel, aki polihisztorként szinte mindent ismert. Azóta rengeteg minden dolog előkerült, és én most már elég régen foglalkozom ezekkel a dolgokkal, de még mindig azt mondom, hogy nagyon sok minden van, amiről még fogalmam sincs. Hát ezeket meg kell tanulni.
3: És ha most a kezünkbe veszük a fényképezőgépet, itt Tolna utcáit járjuk, akkor milyen madarakat tudnánk például lefotózni?
4: Hát elsősorban urbanizált fajokkal lenne szerencsénk. Például eddig gyakori lett manapság az örvös galamb. Ha 40 évvel ezelőtt még nem volt a városokban ilyen állomás, sőt, egyáltalán addig lehetett látni. Aztán fekete rigó, itt Tolnán és a lépten nyomon találkozunk vele, az utcákat járjuk, a házi rozsdafarkú, a balkáni gerle. Mondhattam volna a házi verebetést, a házi verebet az utóbbi évtizedekben eléggé megfogyott, nyilvánvaló azért, mert megváltozott a gazdálkodásnak a hozzáállása. Nincsenek már állattartók, amik ugye egyébként alapot adtak ennek a fajnak, és ugyanez elmondható a bubos pacsirtáról, és mi régen az utcán ott keresgélt a járdaszéket mellett. Hát ezek a fajok visszaszorultak, de jöttek helyettek újak.
3: ahogy itt hallgatom önt, egy nagyon megszállott ember, szóval amivel foglalkozik, a cibbel, lélekkel csinálja, és gondolom nem volt az véletlen, hogy a Természetfotósok Szövetségét is pont ezért alapította meg, hogy egybegyűjjenek.
4: Hát egyrészt igen, másrészt azért, hogy a természetfotózásban bevezessünk egy etikai hozzáállást. Annak idején, mielőtt megalapítottuk a szövetségünket, annak előtte nagyon sokan úgy fényképeztek, hogy károsították a természetet, zavarták az állatokat, zavarták a madarakat. Ezt szerettük volna megszüntetni, és úgy gondolom, hogy az elmúlt évek, évtizedek alapján ez sikerült, és most már alapvető kötelezettség az, hogy etikusan fényképezik.
3: Ez olyan, hogy csendben, mélán, a lesben ülök, és akkor jó, nagy teleobjektívvel keresem a csodát, vagy várom a csodát?
4: Olyan is, igen, de én azt gondolom, vissza kéne nyúlni Tildi Zoltánnak egy örökkévényű mondásához, hogy csak úgy szabad fényképezni, hogy ne károsítsuk a természetet, ne zavarjuk a természetet. Tehát észrevétlenül maradjunk meg, mert különben fotók sem készülhetnek, olyan szép fotók sem készülhetnek el, ha zavarjuk az állatokat, ha zavarjuk a madarakat, ha letapostjuk a környezetet. Tehát ez a természetvédelemnek az egyik legfontosabb célja, amit mi is magunkévá tettünk.
3: Legyen ez üzenet a természetfotósoknak. Köszönjük szépen, vendégünk volt itt az Országjáróban dr. Kalotár Zsolt, természetfotós, és hallhatták, sok mindennel foglalkozott, mind a mellett a természetvédelme és annak az életvilága a legfontosabb a számára.
4: Köszönöm szépen!

0: Dánielfi Gergő 100 virágról énekelt, hát nem 100, több ezer tő íris nyílik ezekben a napokban is Mercel György kertjében, és hát egy csodálatos virág csokorral érkezett mi hozzánk. György ma reggel szedte az íriszeket?
1: Igen.
0: Hát természetes dolog, hogy ha az embernek ilyen gyönyörű kertje van, akkor minden napra jut egy szál virág, vagy több is?
1: Majdnem. Hát volt olyan év, amikor utolérte a krizanténa, vagy a téltemető a krizantént.
0: Összecsúsztak az időszakok.
1: Valamilyen virág, valami. Hát akkor a területen.
0: Na, mekkora ez a terület?
1: Hát 3 évvel ezelőtt még 7400 négyzetméter volt, most meg már csak 6000, mert az egyik kertet visszakérték 3 éve.
0: És 3 évvel ezelőttig akkor 6000 négyzetméter, vagy hogy tetszett mondani?
1: 7400,
0: és ezt egyedül tetszett gondozni?
1: Egyedül, hát senkinek nem akartam gondot okozni.
0: Azt mondják, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Hát ebben én biztos vagyok, és biztos vagyok abban is, hogy György nagyon szívesen nyitja ki ennek a kertnek a kapuit. Tehát olyan ez, mint egy arborétum, mint egy magánarborétum.
1: Kénytelen voltam, mert az egyik kertnek a tulajdonosa adós maradt valakinek, el akarta adni a területnek a nagyobbik felét, és akkor az egyik előjárósági tag éppen arra járt, és megtudta, hogy el akarják adni. Azt mondta, hétfőn lesz majd egy ülés, és akkor majd felemlíti, és akkor nem engedték, hogy eladja. Az volt a kikötésük, hogy nyílt kertnek kell számítani. Én nagyon nem örültem neki, mert nem szeretem így a
0: virágok csendjében jobban áll van, ugye?
1: Igen.
0: Na de jöttek az emberek, kopogtattak, mert hogy egyre szebb lett ez a kert, ez a több kert. Milyen virágai vannak, György?
1: Hát egyik évben összeszámoltam, télen 600 valamennyi faj volt, és akkor van olyan faj, mint a nőszerem, hogy ebből több mint 1000 volt, sáslilémból 450, tulipánból is 100-110, nárciszból is 100-110, és árnyéklőmből 50 valamennyi. Ezeket gyűjtöttem, vagy ezeket szerettem, ezek nagy helyet foglalnak, és hát nem tudtam más, hogy gyorsan teleültetni akkor a területet, mert az öregek meghaltak, a fiatalok nem akartak ráérni, megfoglalkozni ekkora kertekkel, és így akkor megkértek, hogy csináljak vele valamit.
0: Na és hát egy arborétumot, szó szerint egy arborétumot hozott létre. Én tudom, György szerény ember, de az interneten olvasgatva azt látom, hogy nagyon sokan írnak, hogy milyen szép a kert, milyen jó, hogy elmehettek, milyen jó, hogy beengedi György a virág tengerbe a vendégeket, az érdeklődőket, a gyerekeket, az óvodásokat, a nyugdíjasokat. De hát ez egy mindennapi nagyon komoly feladat. Minden nap kint van a kertben. Én is alig találtam meg a hét folyamán, a kedves felesége szaladt ön után a kertbe. Végébe, ugye?
1: Van nekem kedves felesége?
0: Biztos, hogy van kedves felesége, hozzánk is elhoz, tehát a virágcsokorral is megkaphatta a virágcsokrot is öntől már sok alkalommal. Szóval a lényeg, hogy mindig kell valamit csinálni a kertbe. Most, hogy ilyen nagy a szárazság, ugye erről beszélünk, locsolni kell, gondolom, sokat.
1: Ez a reggel 8-tól este 10-ig megy az öntözőberendezés, és hát 10 órától 3-ig nem csinálok semmit, csak tévézek, vagy ben vagyok.
0: A melegbe ugye nem lehet kinn a kertben?
1: Igen, hát már 81 éves voltam, hát úgyhogy rám is fér egy kis pihenés. Reggel 7-től 10-ig, meg 3-4-től, ameddig látok, 7-ig, 8-ig, 9-ig.
0: Csodálatos íriszeket hozott, és milyen virágok vannak még? Mondta, hogy van tulipán, van a téltemető, milyen? Ilyen hagyományos kerti virágok?
1: Hát a legtöbb, igen. Nem csináltam én soha, nem akartam különleges növényeket. Van rengeteg fa, bokor.
0: Milyen fák, milyen bokrok? Gyümölcs vagy díszfa?
1: Hát Erdély mellett laktunk Pakson is, meg Kordon.

0: is, és hát főleg én erdei növények vannak. Hát tölgyhárs, bükk, gyertyán, rengeteg ilyen, milyen juhar, a hazai növények főleg, és akkor arra törekedtem, hogy a talaj is legyen takarva, hogy ne nagyon kelljen kapálni, meg gondozni. Most vannak olyan területek, ahova évek óta nem kellett bemennem a területnek a fele körülbelül ilyen. Úgyhogy csak így tudom el látni a... Meg hát arra kell vigyázni, hogy ne szórja le az a magot, és akkor sokkal könnyebb fenntartani ekkora területet.
1: Egyébként ön tanulta kertészetet, vagy autodidakta módon az élet tanította?
0: Már kiskoromtól anyukám tanított.
1: Ott volt mindig a lába körül a kertben?
0: Igen, igen, és aztán kertészeti és szőlészeti főiskolát végeztem 68-ban Budapesten, de ott a zöldség szakon nagy nehezen.
1: Tanulni annyira nem szereted? Inkább kint lenni, ugye?
0: Tanulni szerettem, csak nem azt, amit éppen kellett volna.
1: Hát azért ellentmondás, igen.
0: A dísztermékből, kerttervezésből abból ötös voltam, de a többiből abból csak éppen, hogy...
1: Hát akkor az élete végére eljutott a dísznövény meg kertészethez. Másfelé kanyarodott az útja.
0: A legszebb munkám az már nyugdíjasként volt. 5,5 évig Alsó-Tengelicen egy szociális otthonnak a parkjában voltam kertész.
1: És milyen volt, amikor mondjuk az idős lakók kijöttek, kiültek a kertbe, biztos megdicsérték? Hát,
0: voltak a dolgozók, igen.
1: Ők tettek, vettek, segítkeztek esetleg önnek?
0: Csak úgy tudtam gondolkozni. 5-6-an volt, amikor 10-en is voltak. Szerették csinálni, mert hát ilyen utókezelésem voltak ott, a drogosok, pihások.
1: Ajajaj, de a növény, a virág az meggyógyította az ő lelküket is, gondolom.
0: Valamit kellett neki csinálni mindenkinek, mert volt, aki fóliába dolgozott, volt, akik én a szabadföldi kertészetben.
1: Van is az a szó, hogy munkaterápia, ugye? Hát a munka az nemesít, ezt is szokták mondani, tehát nem szabad megvetni a kétkezi munkát. Ő már gróf vagy báró, de minden esetre legalább egy grófnőnek illő csokor itt van most a kezébe. Ha hazamegy, akkor most jön a pihenés, vagy van mit tenni a kertbe?
0: Hát van mit. Van mit, elsőnek meg kell nézni az öntözőt, hogy nem állt el. Aztán hát 3 óra után lesz majd. Vissza kell vágni az elvirágzott növényeket a sziklakertben, mert úgy lesz igazán szép jövőre megint.
1: Hát igen, a kertész az már jövőre tervez. Az idei szezon az már eldőlt, de a jövőt azt tervezni és csinálni kell. Hát akkor jó egészséget kívánok, meg nagyon sok jó kedvet munkával és szép növények között eltöltött éveket kívánunk. Mercer György kertjébe, ha megkeresik, és jó kedve van, akkor beengedi önöket. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk a Mercer kert. Egy különleges, mondhatni, magán arborétumit Tolnán.

0: la bacimo.
1: A folytatásban pedig akkor most a hagyományok után egy szép virágcsokorral a kezünkben elmegyünk talán Beánykérőbe. Domokos Istvánnél lesz majd a szó.
2: Tisztelt NASZ nép, tisztelt Kossuth Rádió országjáró hallgatói, képzeljék, a mi vőlegényünk nem aludt az éjjel. Legény élet emlékeit tépte szerte széjjel. Gondolkozott azon, mit is tett ő eddig, s hogy amit eddig tett, szabad lesz-e majd. És ha igen, meddig?
3: És akkor kezdődhet a lakodalom. Itt vendégünk az országjáróban Bráz Máté Milán, aki modern vőfély, és ezt ki is hangsúlyozta, hogy modern vőfély, a kezében egy vőfély volt. De mitől modern a modern vőfély?
2: A modern vőfély az én esetemben attól modern, hogy megjelenésemben nem a klasszikus legényruhában, csíkos ruhában jelenek meg, hanem egy elegáns öltönyben. Viszont azért tiszteletben tartjuk a hagyományokat, tehát aki szeretne verses kikérőt magának, azt is meg tudjuk oldani, és van egy szép vőfélybotom is, amit elég sok szalag díszít.
3: És a vőfélybotra milyen szalagok kerülnek, milyen írás van ezeken a szalagokon?
2: A vőfélyboton lévő szalagon mindig rajta van a párnak a neve, rajta van, hogy hol volt az esküvő, és hogy mikor.
3: És eddig hány került föl szalagból?
2: Hát szalagból kevesebb került fel, mint ahány esküvőn voltam összesen, mert elég sok pár már nem vőféként, hanem ceremóniamesterként hív inkább, de mondjuk azt, hogy körülbelül 100 esküvőn túl vagyok.
3: És ez a ceremóniamester, ez miben tér el mondjuk a vőfélyi teendőktől?
2: Igazából úgy könnyű megközelíteni, hogy miben hasonlít, ugyanaz a feladat, a logisztika, az, hogy segítsünk a párnak, hogy a nagy napon minden a helyén legyen, egyetlen eltérés van a stílus. A ceremóniamester nem mond verseket, nem rigmusban beszél, és nem a népi vonalat viszi.
3: Hát amikor viszi a csigalevest, akkor nincs mondóka hozzá?
2: Hát annyi a mondóka, hogy jó étvágyat kívánok a NASZ népnek.
3: És akkor ez a modern lakodalom, de ez mitől függ, hogy valaki ilyet akar, vagy valaki mondjuk klasszikusat?
2: Általában, hogyha egy nagyobb városban van az esküvő, akkor a fiatalok inkább a modern vonalat szeretnék, de azért engednek az örömapáknak, örömanyáknak, hogy mégiscsak nyúljunk vissza egy kicsit a hagyományokhoz, és legalább egy kikérőt tartsunk, vagy egy-két olyan játékot játszunk, ami hagyományosabb.
3: És önnek mennyi a szabadsága? Ugye van egyfajta elvárás, akik ugye a menyasszony, meg a vőlegény, megbeszélik, hogy akkor mi hogyan történik, de mi az, amit ön hozzá tud tenni ehhez?
2: Abszolút kreatív ez a munka. Én nagyon sok lehetőséget kínálok fel a pároknak, hogy szerintem mitől lehet nagyon maradandó egy esküvő, és abból tudnak válogatni. Minden esküvő más. Játékokból is van 30-40 féle, ami valakinek nagyon tetszik, az másnak már a könyökén jön ki.
3: Na de ott föl kell mérni abban a szent szúrásban, erre nincs azért próba, mert hát nem tudja, hogy a NASZ nép az milyen féle, mit szeret, tehát önnek itt ott nagyon rugalmasnak kell lennie.
2: Ez így van, de mivel pedagógus múlttal rendelkezem, ugye tanító végzettségem van, ezért sokat dolgoztam együtt gyerekekkel, felnőttekkel, kisebb-nagyobb csapatokat irányítottam, és az ember rögtön az elején kiszúrja már, hogy kik a hangadók, kik azok, akiket magam mellé kell állítani, és akkor biztos, hogy minden a helyén lesz.
3: És milyen divatos játékok vannak, ami mondjuk itt Kossuth Rádió kompatibilis, elmondható?
2: Hát csak ilyen van, mert azért igyekszem olyan játékokat játszani, amivel együtt nevetünk az ifjú párral, és
3: szoktak
2: nem a párom.
3: Ilyen pajzán megoldások is lenni.
2: Igen, ez a vonal távol áll tőlem, tehát ezt nem képviselem, de ami nagyon jó játék, ez a Legyen Ön is milliómos játék, kérdéseket teszünk föl az ifjú párról.
3: Milyen kérdés például?
2: Ki főz jobban? Ki az, aki rendszeretőbb? Ki bírja jobban az alkoholt?
3: Például. Erre nincs próbatétel.
2: Nincs, abszolút nincs. Én elhiszem, hogy ők azt mondják, hogy a vőlegény vagy a menyasszony, nem járunk utána.
3: És akkor mi itt a jutalom a végén, aki mondjuk nyer?
2: Aki nyer, aki benn marad a játékban, az örök dicsőség, hogy ő ismerte legjobban az ifjú párt, és ő áll közülük, vagy a legjobban, legközelebb hozzájuk.
3: És akkor ilyenkor nagy taps, el tudom képzelni ezt a hangulatot.
2: Hatalmas nagy taps, ugye az én feladatom az is, hogy ezt a hangulatot megteremtsem, hogy ne csak feltegyem a kérdéseket, hanem egy kicsit spanoljam fel a NASZ népet.
3: Erre azért készülni is kell.
2: Természetesen kell rá készülni, de azt gondolom, hogy itt a legfontosabb az, hogy az emberekre rá tudjak hangolódni, és érezzem a rezdüléseikből, hogy mikor vagyok sok, mikor vagyok kevés, és mi az, amit ők igazán élveznek.
3: És egyáltalán erre a pályára, hogy modern vőfély, vagy ceremóniamester, hogyan került?
2: Érdekes volt ez az út, én zenész voltam, egy 6 fő zenekarban énekeltem, gitároztam, de a zenekar feloszlott, és nagyon sok lakodalmat játszottunk, és nekem hiányzott ez a lakodalmas légkör. Nem akartam belevágni egy új zenekar alapításába, és gondoltam, kipróbálom magam egyedül, és egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm, Orsos Gyuri, aki anno Faddon lakott, most már Pakson, ő segített elindulni, és nagyon sok jó tanáccsal látott el, amiért nagyon hálás vagyok neki.
3: Értem én, akkor egy tanítómestere is van ezek szerint?
2: Így van, mondhatni, én mentoromnak tekintem őt, abszolút.
3: Abban is a modern változat, jó?
2: Ő is egyébként a modern Wölfé vonalat viszi. Igen.
3: És ez milyen, amikor egy eskü van egy selfie pont, mert hogy mondta, hogy ez is van.
2: Igen, selfie gépem is van, igyekeztem az évek alatt egyre inkább bővíteni a szolgáltatásokat. Nagyon szeretik a selfie gépet, mert rengeteg kiegészítőt viszek, szemüvegek, parókák, vicces kiegészítők, elkészül egy fotó, és rögtön ki is nyomtatjuk, és a kezükbe kapják a NASZ néptagjai.
3: Bemennek egy ilyen sötét helyre, vagy hogy van? Bedobnak 200 forintot, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Nem ők vannak a boxban, hanem a kamera van a boxban, ők a boxon kívül vannak. Van egy nagyon szép hátterem, az elé beállnak, és elkészül a kép.
3: Na és akkor hogy állunk itt napjainkban? Mennyi a munka? A megrendelés.
2: Szerencsére azt tudom mondani, hogy nagyon sok. Idén már csak 2 szabad szombaton van. 24-es külön van összesen, ebből 2 már megtörtént.
3: És ilyenkor hogyan találnak őre? Szájról szájra megy ez a felkérés, hogy mondják, hogy Milán az nagyon jó, őt hívjátok?
2: Vegyes. Egyébként ilyen is van, hogy szájról szájra megy. Olyan is lesz idén, amire nagyon büszke vagyok, hogy a vőlegény, akinek az esküvőjén én voltam, az ő öccse házasodik, és ismét engem kértek föl. Azt hiszem, ennél jobb visszajelzés nincs.
3: Ez egy jó referencia, de önnek melyik volt eddig a legjobb ilyen lakodalma, ahol ott, mint ceremónia mester működött közre?
2: Hát azt gondolom, hogy a legjobb lakodalom az, ahol nagyon sok ismerősöm volt. Tehát egy jó barátom, húgának is én voltam a vőfője, és hát ilyenkor azért megható pillanat, hogy olyan embernek az esküvére elmenni, és látni, hogy mennyire boldog, akit jól ismerek.
3: Hát köszönjük szépen, és akkor további jó munkálkodás, mint ceremóniamester.
2: Köszönöm szépen.

0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Évszázados hagyományok újszerű megközelítésben. Már is kiderül, hogyan él tovább például a habán kerámia törékeny varázsait Tolnán. Aztán Mözsre hívogatjuk önöket, ami nem is olyan rég még önálló község volt, ma már Tolna része, de hagyományaiban, identitásában még mindig komoly önállósággal bír. A mözsi népviselet például Messzeföldön híres, egyedi és különleges. Hogy miben tér el ez a népviselet a többitől, és hogyan őrzi az itt élő német nemzetiség hagyományait, értékeit, szokásait, már is kiderül. Tartsanak ma is az országjáróval, Tolnára hívogatjuk önöket egészen negyed hatig. Már is folytatjuk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
2: Budapestre figyel a foci világ. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban, a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást. A Bajnokok Ligája döntőre sok ezer szurkoló érkezett Párizsból, Londonból, állítólag tízezrek jöttek jegy nélkül. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Fának hajtott hajnalban a hatos főúton Pécs és Hírt között a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyermek súlyosan. A pécsi klinikára szállították őket. A buszon fiatal sportolók, edzőik és az őket kísérő szülők utaztak. A jármű eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. A hatos főút érintett szakaszát lezárták, kerülni Vasas és Hírt felé lehet. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csak nem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd a közlekedés fejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózat fejlesztésére, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hévszerelvények beszerzésére fordítanak. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter közösségi oldalán válaszolt. A kormányfő úgy fogalmazott, a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét, már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energia hálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót is célba vettek az oroszországi Tagarron kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten sérültek meg. A városban rendkívüli állapot van érvényben. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most májusban bozót tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek. Itthon marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, este 16-24 fok lesz. A híradást Brieska Dániel készítette.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Határon túli magyar cukrászdák nyomában családi főzések történetei, diótermesztés modern szemlélettel és borok a csobánc oldalából. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Az országjárom a Tolnaváros kincseit, értékeit és érdekes egyéniségeit mutatja be önöknek egészen 4:30-ig. Nagyon sokat beszéltünk már a természeti értékekről, beszéltünk hagyományokról, és van némi olyan múltja is a településnek, amely egy törékeny varázslathoz kapcsolódik. Domokos István már is kideríti.
5: A folytatásban kerámiával foglalkozunk, mert hogy vendégünk itt az országjáróban Versegi Ferenc, fazekas népi iparművész, habánkerámiákban otthon van. És egy kék színűt hozott, de beszéltük, hogy ez más színű szokott lenni általában.
6: Hát igen, a köztudatban a fehér az a habán, de volt Gyulafehérvár mellett Alvincon egy olyan habán kolónia, akik a kék és a sárga habánt készítették, és a 17. század közepén ez kihalt. Én a 2000-es évek vége felé elkezdtem megújítani, mert annak ide a Néprajzi Múzeum cserépvezetője, Csupor István, a zsűribizottság elnöke hallotta, hogy valamikor ilyennel foglalkoztam, és fölpiszkált, hogy hát újra megcsináljam. És hát hála jó Istennek sikerült, ezért kaptam a népvészet mestere címet, és örömmel csinálom most már. Hát a szakmámban 57 éve dolgozom.
5: És ön hogy került azért mégis kapcsolatba a fazekassággal, és utána ez a habánkerámia miért lett a szívügye?
6: Hát a fazekassággal úgy kerültem kapcsolatba, hogy édesapám orvos volt Bátaszéken, Alsónyéken, Bátaszéken, és a mesterem, akinél én a habán tanultam, a Tamás László, ott élt Bátaszéken, és édesapám ott járt előttük el a rendelő, és a papa az átbökte a talpát egy rozsdás szöggel, úgyhogy begennyett, és a vérmérgezést kapott, már a tért fölött volt szomkezérni a csík, és így ők édesapám meggyújtotta, összebarátkoztak, és nekem az egész életemet a mesteremnek a munkái kísérték végig. Ő újította meg Magyarországon a habán. Tehát ahogy ő minden évben többször voltak itt nálunk, már a barátság nagyon megmaradt, és hozta mindig az újabb dolgait, és láttam, hogy hogy fejlődött a kezdeti habánoktól, hova jutott el, és én így mentem hozzá szakmát tanulni, mert érdekelt a fazekasság.
5: És a habánkerámia, ha nézzük az anyagát, akkor az mennyiben másabb mondjuk egy másfajta kerámiához képest?
6: Annyi, hogy a régi paraszti fazekas edényeket, azokat alacsonyabb hőfokon égették. 1602-es az első magyarországi dátumozott habán, és azt már 1050 fokon égették. Ezt egy kutatásban ez kiderült, meg tudják állapítani, és itt ezt kétszer kell égetni, egyszer ki kell égetni az edényt, rakottára, és utána lehet mázolni, mert kívül belül be kell, hogy az edény szívja a mázat, és a paraszt edénynél nem volt érdekes, mert szárazon belsejét kiöntötték, és úgy egyszer égették. És ugye ez egy nagyon fontos, ez a kétszer égetés, mert ezáltal sokkal erősebb strapabíróbb lesz. Ma már a paraszt edényeket is ilyen, sőt, még 1200 fokon is égetnek a samottos használati edényeket. De a habának azok 1050 fokon égettek.
7: És az, hogy milyen anyagból készül, az mennyire számít?
6: Nagyon-nagyon fontos, mert például az alföldi anyagból nem lehet habán edényeket készíteni. Mert van egy olyan fontos összetevője a hazagyagnak, ami ott nem található meg. Jártunk egyszer úgy, hogy úgymond ott levetkőzött az edény, mert rosszul csinálták meg az anyagot, kiszedtek belőle minden olyan alkotó elemet, ami elengedhetetlen szükséges a habához, és így a kiégetett edényről felében tenyéri darabokba pörgött le a máz.
7: És akkor erre mondták, hogy levetkőzött.
6: Igen, erre mondták, hogy levetkőzött.
7: Elvált ugye az anyag egymást.
6: Mert nem tudott, nem volt porozitása az anyagnak, vagy a kvarc hiányzott belőle, és ami nagyon fontos a kvarc, mert ezáltal lesz kicsit porozósabb az edény, és abba a kvarchoz kötődik hozzá a máz.
7: És a habánoknál a díszítés az miről szól, szóval miket használnak, milyen motivumok jelennek meg?
6: Érdekes dolog, hogy a habánoknál minden országnak sokfelé, hogy a Németalföldre indult, de a Gyulafehérvál fölvidék modra ott is volt, és más a motivumvilág. Mindenhol az országnak, a területnek a motivumkincseit használták a habának. Nagyon kötöttek a motivumvilágok a magyarországi habánnál. Lehet benne változtatni, de csak nagyon-nagyon óvatosan is. Tehát lényegében meg kell hagyni a régi struktúráját a motivumoknak, mert attól habán a habán.
7: És tárgyakat készít, ugye ezek használati tárgyak, manapság már inkább dísztárgyak.
6: Nem, használhatók, mikróba is használható, lehet nyugodtan melegíteni, mosogatógébe, pontosan az, hogy 1050 fokon van égetve, és régen is az 1600-as években is használati edényeket csináltak. Nagyon sok használati edényt csináltak, és én is javarészt, amit én készítek, azt mind lehet használni. Bögrék, poharak, korsók, tányérok, étkészlet, süteményes tány, minden, tehát funkciója kell, hogy legyen az edénynek, ahogy egyszer elhangzott egy nagyon okos embertől, a Domanoszki Gyuri bácsitól, hogy önmagáért nem csináltak soha egy edényt se, tehát mindnek funkciója kellett, hogy legyen, és ugye ez a paraszti fazekasságra ugyanérvényes, mint a habánokra.
7: És jelenben is így van ez, hogy használják, tehát az emberek merik használni, mert annyira szép.
6: Hála jó Istennek, hogy merik használni, és nem kényesebb, mint a porcelán. Mondjuk annyi, hogy a porcelánt 1200 fokon zsengélik, én 1050-en, ők magasabb hőfokon, de pontosan egy kicsit ridegebb, és könnyen pattanik. Könnyen, vékony a porcelán. A habán edény kicsit vastagabbak, mint a porcelánok, de én nekem van olyan edényem, amit 92-ben csináltam, és azért van meg, mert akkor vettem egy mosogatógépet, mert mindig azt kérdezték tőlem a hölgyek, hogy mosogatógépben használható-e, és használható.
7: Tesztelte.
6: Teszteltem. Pontosan az, hogy hiába mondtam, hogy igen, 1050 fokon van égetve, persze, hogy lehet, de megvettem, hogy valójában én magam is tudjam, hogy használható vagy nem.
7: És színvilágában mennyit a szabadsága? Szóval, aki habánkerámiával foglalkozik, az lehet olyan bátor, hogy egy picit virtuózkodik?
6: Nem. Tehát megvannak a kötöttségek. A fehér habán az a Magyarországon közismert. Ugye, mint említettem, az alvinci kék, ugye az úgy volt, hogy színes díszítéssel volt, a világos kék, ilyen kicsit ibolyás, lilás kékes az alapmáz. Ők színes díszítést alkalmaztak, én pedig amikor, hát elég sokat lezsűriztettem már belőle, és akkor jött egy olyan... Idézőjelben eltévesztettem, kiadtam a zöldet és a sárgát, és csak a kék alapon a sötét kék, a fehér és a barnával kontúroztam. És ezt a zsűri igen meglepően fogadta, és azóta rengeteg alkategóriát értem el vele, mert ez most már úgy van, a versegi féle tolnai kék habán, mert ez ide kötődik a városhoz, itt készítettem, és ez így van már fazekas történet.
7: Tehát akkor mondhatni, hogy egy stílus irányzatot is képvisel, kialakít.
8: alapított.
6: Így van, így van.
8: 200 év múlva majd mondják a nevét, hogy ez azért olyan, mert.
6: Hát reméljük.
8: És egyébként utódok vannak, akik ezt tovább vigyék, mesterek, tanítványok, hogyan tudnak találkoznak, vannak itt tanít?
6: Sajnos már nincs. Már nincs. Ma ahhoz, hogy valaki ebben a népművészetben így belássa magát, ahogy én is tettem, nem igazán vállalkoznak rá, mert ahhoz, hogy megtanulja valaki, ahhoz rengeteg önfeláldozás van. Én is ugye 2 évig a mesteremnél laktam. Én szüleim itt éltek Tolnán, és hívtak, hogy jöjjek haza egy családi ünnepségre, mondtam, hogy nem, mert akkor a mesterem, nekem úgy volt, hogy papa, a papánál csináltunk fafűtéses kemencét, halmán égetéssel. Nekem azt meg kellett tanulnom, én ezért ott maradtam. Ma ezt nem vállalja senki. Az az igazság, hogy nagyon kevés az, aki azt mondja, hogy hogyha én meg akarom tanulni, akkor nekem naponta 8-10 órát nagyon kemény fizikai munkát kell végeznem. És az az igazság, ha ma valaki meg akar egy műhelyt csinálni, az nagyon-nagyon sok pénz kell.
8: Akkor úgy kell elköszönjek öntől, hogy Versegi Ferenc fazekas népiparművésszel beszélgettem, aki az utolsó habán kerámikus itt Tolnán?
6: Hát így, Tolnán igen, és az országban elég kevesen vagyunk összesen. Talán akik a habánnal foglalkozunk, talán 4-5-en vagyunk, de én a tradicionális magyar habánt művelem, ők pedig egy kicsit átmentek az olasz folyamatban más stílus irányzatot követnek, de ezt egyedül itt én csinálom.
8: Hát akkor azt kell kívánjam, hogy ezt még sokáig művelje így, és itt legyen köztünk ezzel a tudásával. Minden jót kívánom.
6: Köszönöm szépen, remélem a jó Isten megadja még.
8: Legyen
6: köszönöm.
8: Így.

0: Hosszú időn át bizony tánc, ének is volt, és van még most is a Mözsi Német Nemzetiségi Klub tevékenységi körében. Kolesár Ferencné Éva érkezett meg hozzánk. Hát Mözs, már ennek a település résznek a neve is izgalmas. Valamikor önálló település volt, ugye Mözs?
1: Igen, valamikor önállóak voltunk, de 89-ben Tolnavárosához csatlakoztunk, tartozunk, és hát azóta Tolnaváros része vagyunk.
0: Na de azért a mözsi, hogy mondjam, identitás, az nagyon erős, mert azért Mözsi Lovas Klub, Mözsi Német Nemzetiségi Klub, tehát a mözsiek azért még mindig tartják, hogy ők mözsiek. A német kisebbség, a német nemzetiség az egyáltalán hogyan került ide erre a településre?
1: Hát ez arra az időre tehető, amikor ugye a törökök után itt elnéptelenedett a vidék, és aztán Mária Terézia kigondolta, hogy behozza a szorgalmas svábokat, hogy egy kicsikét felfejleszték ezt a területet, a vidéket. Pontosan nem tudjuk, hogy honnét jöttek, illetve több helyről jöttek. Baden-Württemberg, Türingia, Magyarország, és az 1724-es években már fellelhetőek voltak itt elődeink.
0: És a mözsi csapat, a mözsi német nemzetiség, az gyakorlatilag őrzi ezeket a régi hagyományokat. Vagy egész kicsi kortól az óvisoknak is már próbálják megtanítani nyilván a nyelvet is, na meg amellett a kultúra egyéb vonatkozásait is, táncot is, mondókákat is, akár még a gasztronómiába is becsalogatják őket, persze inkább még csak kóstolóként.
1: Igen, természetesen, hiszen velük kell kezdeni, azért, hogyha ők felnőnek és tovább mennek, iskolába is tudják folytatni ezt a hagyományőrzést, és hát mindenbe bevonjuk őket, és nagyon szeretik fölvenni a igazi mözsi népviseletet.
0: Mert hogy ez nagyon különleges, én néztem képeket, és a Kossuth Rádió Facebook oldalán majd a hallgatók holnap megnézhetik a mözsi népviseletet, ami még most használatban van, mert hogy ennek egy nagyon különleges fejfedője van a hölgyeknek, a lányoknak, vagy a gyerekeknek?
1: Mindenkinek van tulajdonképpen, ezt úgy hívjuk, hogy haubli. Ennek van ünneplős formája, van hétköznapos, van alvós formája, és hát a haubli nélkül nem mentek ki az utcára, tehát az mindig volt a fejükön, még a felkető alatt is.
0: Ezt én valahogy úgy tudnám leírni a hallgatónak, aztán majd Éva segít, hogy jól mondom, mint hogyha egy ilyen holland népviselet darab lenne, ahhoz hasonlít, ahhoz a fejfedőhöz, ahhoz a kis, hát nem is kendő, nem is sapka, valahogy a kettő között.
1: Igen, ez egy nagyon, az ünneplős az egy nagyon szép, mindig különleges sejemből készült mintás, ami ki van bélelve, és akkor van neki ilyen két kis farkincája, meg középen egy, ki van keményítve tulajdonképpen, és egy nagyon szép nagy masnyi van rákötve, meg csipkedíszítése van, úgyhogy ez tényleg igazán különleges.
0: Van még, amikor az asszonyok felveszik? Mondjuk nyilván azért egy ilyen hagyományőrző napon, amikor tényleg meg akarják mutatni magukat, szerintem azért dukál.
1: Hát van, amikor, főleg, hogyha ilyen népviseleti bemutatóra megyünk, akkor a csepülön kívül haubli is kerül a fejünkre.
0: Csepülön felkívül?
1: Csepül, úgy hívjuk azt a fejfedőt, amit a fiatal asszonyok hordtak az esküvő után, hát ugye az első gyermek születéséig körülbelül.
0: És egyébként ezeket a hagyományokat be tudják-e valahol mutatni? Van-e egy olyan központjuk, ahol időről időre rendezvényt tartanak, vagy akár régi tárgyak mesélnek az önök múltjáról?
1: Igen, hát azt el kell mondjam, hogy a valamikori tánccsoportunk ebben a népviseletben táncolt. Az énekkarunk, amit a klubbal együtt alakítottunk, az még mindig aktív, és mi felvesztük ezt a népviseletet, és ebben énekelünk. Azon fölül van egy helytörténeti kiállításunk, egy Heimat Múzeumunk, ahol meg lehet tekinteni, és ez bővült egy babaszobával 2020-ban, ahol a különböző mindenféle népviseleti darabjainkat babákon lehet látni, a menyasszonytól a bébiig, a bölcsőben mindegyik látható.
0: Az nagyon jó, mert hogy akkor tényleg az egész generációs váltást végig lehet követni a népviseletben, és hogyha mondjuk van egy ilyen alkalom, van egy ilyen találkozó, akkor mi kerül az asztalra? Biztos vannak jó, hagyományos ételek, amivel kínálják a vendégeket.
1: Igen, vannak. Mondjuk főzni azt úgy igazándiból nem szoktunk elmenni. Azt már bemutattuk egy tévéműsorban, amit csináltunk, tormaszószt, pederszilprit, petrezselyem mártást, meg ilyen dolgokat, de egy fajtával, egy úgynevezett spritzkreplivel, ami a kitolófánkot jelenti magyarul, azzal már jártunk több településen. Itt Tolnán is szívesen hívnak bennünket, és Mörzsön is szívesen csinálunk, hogyha megkérik, hogy na, akkor most mutassuk meg, hogy mi az a különlegesség, ami Mörzsre jellemző.
0: Mennyire lelkesek a fiatal asszonyok, vagy akár az unokák, tehát a fiatal tini lányok, mennyire veszik át ezeket a szokásokat, beállnak-e nagymama mellé a konyhába, mert ilyenkor ez a félő, hogy ajaj, nincs aki megtanulja, akkor elveszik a hagyomány, elveszik az íz.
1: Hát én büszke vagyok arra, hogy a lányaim azért ezt úgy ápolgatják velem együtt, és az unokák is nagyon szeretik, sőt, hát szoktak is segíteni, és nagyon szeretik megenni.
0: Hát az biztos. Hát nagyon szépen köszönjük a Leszár Ferencné Évának, hogy a Mözsi Német Nemzetiségi Klub tevékenységéről, a német nemzetiségi hagyományokról beszélt itt az Országjáró műsorában, és a Kossuth Rádió Facebook oldalát holnap érdemes lesz megnézni. Köszönjük, hogy itt járt.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Kitolós fánkról, vagy kituló fánkról volt az előbbiekben szó, itt az Éva mondta, nem is egészen jegyeztem meg, csak a neve úgy jól hangzott. Hát nem tudom, hogy ilyen készül-e egy cukrász műhelyben manapság, de ennek is utána jár Domokos István.
3: Hasonló dolgok készülnek, például Magyarország beiglije, vagy a szakma sztárjairól tudunk itt beszámolni a folytatásban, mert hogy érkezett hozzánk Fazekasné Bot Anikó, a Bot cukrászda tulajdonosa. Egyébként a cukrászdában duális képzés is folyik, és Anikó büszkén mesélte, hogy nemrég ugye a szakmasztárg a versenyén is ott voltak, és hát igen szép eredménnyel végeztek, és ez így van évről évre. Most mi volt, milyen helyezést sikerült elérni ott?
4: Igen, most ezüstérmet hoztunk el a Szakmasztár Fesztiválról. Cirkusz kategóriában volt kiírva a versenykiírás, ahol egy dísztortát, artisztikát kellett készíteni, és kétféle desszertet, és egy muffint, amit mindegyiket a cirkusz kategóriában a díszítésbe kellett díszíteni.
3: Ja, artisztikáról beszélgetünk, ez volt a téma, és mibe kellett mit faragni?
4: Csokoládé szobrot készített a tanulóm, és...
3: Csoki tömböt képzelünk el, és kifaragta szépen késsel?
4: Nem, hanem egyedileg készíti, és úgy állítja össze a csokoládé szobor elemeket. Elkészíti, akár sablomba kijönti, akár kézzel elkészíti, és utána építi össze a szobrot.
3: És akkor, mikor elkészült, akkor milyen volt a látvány?
4: Hát ő egy nagy cirkuszi mutatványt, egy zsonglőröző elefántot tett egy nagy körhintának a tetejére, ahol a körhintán ugye a lovak voltak körbe, és a tetején pedig egy nagy, hatalmas csokoládé gömböt tartott az elefánt az ormányán, mintha zsonglőrözne. Ugye, és itt előfordult több technika is, mert öntött is, és például a bombont is rendesen megfestette a bombon formát, és abból, ahogy a bombon formába elkészítette a gömböt, egy nagy csokoládé festett labda lett belőle.
3: Aki ilyet tud, az már a cukrászatról, a szakmáról, szinte mindent, hogy tudnia kell.
4: Igen, aki ide eljut, az már ugye előtte egy interaktív versenyen részt vesz, ugye ott már egy elmélettel tovább jutott, utána Budapesten volt egy elődöntő, ott is kellett háromféle desszertet készíteni és egy díszmunkát. Ugye itt a millennium 150 éves évfordulója volt a téma, és aki ott tovább jutott, annak már megvolt a bizonyítványa, tehát ő már egy végzett cukrász jelentett, és utána pedig van lehetőség erre a Szakmasztár Fesztiválra, ha valaki bevállalja és tovább megy, és akkor ezen részt vesz, akkor egy újabb megmérettetéssel a szakmasztáron is versenyezhet.
3: Aki mondjuk a szakmasztár versenyen helyezést ér el, az akár önállóan is megállja, már gondolom a pályán a helyét. Én legalábbis azt hiszem.
4: Teljesen önállóan dolgozni, tudóképes a műhely munkát irányítani, akár már ugye másokkal együtt dolgozni is, ugye, és minden feladatot el tud végezni, megbízható és minőségi munkát végez.
3: És Anikó hogyan lett cukrász? Akkor még nem is volt szakmasztárja verseny.
4: Nem volt. Hát az édesapám mindig fagylatgépeket szerelt, ő járt az országba vagy a megyében mindenhol fagyigépeket készített is és szerelt is, és én mindig mentem vele mindenhova. Mondhatom, Dunaföldváron a tótéknál nyöltem fel a fiaival együtt, fagyiztunk, amíg a apukám fagyigépet.
3: Egy nagyon ismert cukrászda.
4: Igen, nagyon nagy barátaink, és így meglett a már gyerekként beszívtam a műhely munkát.
3: Ezt az édes életet.
4: Így van, az cukrászda illatát, és így lettem cukrász én is.
3: És édességből, cukrászatból, vagy süteményből pontosabban mi az, ami a kedvenc, a legjobban szeret?
4: Hát én a karamell kedvencem, úgyhogy a karamell tortát, vagy karamell fagylaltot, ugye főzünk fagylaltot is, ott is a karamell, de egyébként meg a músszok, meg a realisztikus gyümölcsök, ami most a nagyon nagy divat lett, a dubai csokoládé, tehát ezek, amik így mindig felkapottak. Hagyományos süteményeket is készítünk, de mindig készítünk újakat, és haladunk úgymond a divattal is.
3: És a divattal haladnak, de a múltba is visszatérnek, mert ugye az ország beiglie, Magyarország beiglie versenyen is ott vannak, és mindig jó helyezést értek el, aztán a második helyezés az mindig szinte megvolt. Itt a tradicionális ízeket kell megőrizni ebben a versenyben, vagy itt mi az, ami, vagy van valami szabadság is, ami hozzá tudnak tenni?
4: Mindig figyelni kell rá, hogy a magyar élelmiszer törvényeknek megfelelően csak amit tartalmazhat egy beigli, csak az lehet benne. Az nyilván az, hogy én mennyire ízesítem, vagy mennyire teszek egy kis citromot, vagy a mézzel, vagy bármivel ízesítem, az attól függ, ugye, hogy jó legyen.
3: És itt a tolnaiak, van cukrászdájuk is, mi az, amit legjobban kedvelnek önöknél? Mi fogy legjobban?
4: Hát én azt gondolom a dobostorta, az őrségzöld aranyatorta, vagy egyáltalán a realisztikus gyümölcsök, musszok.
3: Nagyon szépen köszönjük szépen, vendégünk volt Fazekasné Botanikó.
4: Köszönöm.

0: Fél tizenkettő van Tolnán, ha nem kérdés. Ha ünnepnap van, ha vendég érkezik, akkor biztos, hogy jóféle tolnai halászlé kerül az asztalra. De hogy milyen halból készül és kerül-e bele tészta is, ez kiderül mindjárt. Mint az is, hogy mi kerül itt Tolnán az országjáró kincses ládába. Tartsanak ma is velünk, Tolna értékeiről, érdekes embereiről beszélgetünk ma. Az országjáróban egész negyed hatig folytatjuk a kalandozást. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
1: Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt. Mások mellett két portugál és egy brit férfi verekedett össze, egy brit férfi pedig egy parkoló autót rongált meg. A 7. kerületi Király utcában éjfél után egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált. Többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában Budapesten. Összeütközött egy személyvonat és egy kis teherautó Budapesten, a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, egy vasúti átjáróban. A helyszínelés már befejeződött, a menetrend szerinti forgalom fokozatosan állhat helyre, az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A Galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikus Ordán államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratta Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha a Románia átadja a szerkezet roncsait. Itthon marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. Napközben általában 26-31, este 16-24 fok lesz.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
0: Az országjáró kincses ládai már 8. éve járja velünk az országot, mindenhova visszük magunkkal, mert szeretnénk összegyűjteni azokat a kincseket szellemi és valóságos értelemben is, amelyre az adott település, ahol megfordulunk, büszke, és szeretné, hogy az országjáró kincses ládával a következő állomás helyünkre is elutazzon velünk, és ott egy kicsit beszéljen arról a településről, ahonnan érkezett. Az országjáró talán emlékeznek, múlt szombaton a 26. Kevi Juhász Fesztivál helyszínéről, Túrkevéről jelentkezett, és Túrkevén a fazekasság komoly hagyományokkal bír, és egy olyan plakett került az országjáró kincses ládába, amelyen Túrkeve hagyományos épületei mesélnek a Redemptus Nagykun település múltjáról. Szóval erre a plakettre vigyáztunk az elmúlt héten, ezt a kincset hoztuk most el ide Tolnára, amit kollégám Domokos István már is átad.
3: Az országjáró kincses ládába egy kékfestő kerül, és elhozta ezt nekünk Horváth Balázs, aki a népművészet mestere kékfestésben, mesterember, bár ezt bátortalanul mondta. Sokadik generációs mesteremberek önök, ugye kékfestésben, hanyadik?
4: 7. generáció vagyok én meg a feleségem, a szüleim a 6. Igazából ez a mestercím csak annyi, hogy apa a népművészet mestere címet elnyerte tavaly vagy tavaly előtt. Én a népművészet népi iparművész vagyok.
3: Igazából. És a Balázs is ugye kékfestőbe érkezett, kékfestő inget visel.
4: Igen, igen, természetesen hordjuk is, meg próbálunk olyan termékeket készíteni, amit úgy mai emberek is szívesen hordanak, viselnek, hogy ezzel is életben tartsuk a hagyományt.
3: Hagyományt életben tartani, meg tovább éltetni, ez ugye a viseletben fontos, de mennyire vevők erre az emberek?
4: Hát szerencsére nincs okunk panaszkodni, de tényleg minden évben próbálunk megújulni, új termékeket kitalálni, új alapanyagokkal dolgozni, tehát akár említhetem, hogy sejem sálakat is készítünk, most elkezdtünk cipővel is foglalkozni, meg különbözőféle alapanyagok, pólóanyag, tehát hogy haladni kicsit, hogy nem csak ez a, nem maradjon meg csak ez a klasszikus vászon, mint kékfestő, hanem ezzel a technológiával igenis mindenféle természetes anyagot elő tudunk állítani.
3: Hát a fiatalabb generáció is megcélozzák, és ahogy nézem itt a divatipart, azért a kékfestő is, meg sok más népi motivum azért ott van, belecsempészik a tervezők. Így van ez a kékfestőnél is, gondolom akkor.
4: Igen, sajnos ez nem mindig, nem akarok ebbe belemenni, nem mindig jó irányba megy el, mert sok ilyen, amikor csak a mintára törekszenek, hogy hasonló népi minta legyen, az tehát semmi köz a technológiához
3: hát sokszor. Igen, mert az már csak ott stilizálva jelenik meg talán, vagy nyomokban.
4: Igen, ez a kékfestő minta is egy nehéz ügy, mert ezek a régi mintafákkal dolgozunk, tehát ezek ilyen több mint 100 éves mintafák, ezek virágminták, levélminták, de maga a kékfestő attól kékfestő, hogy ezzel az eljárással készül.
3: Hogyan készül? Indigóval?
4: Igen, indigóval festünk, meg egy hosszú folyamat igazából. Maga a lényege, hogy egy ilyen védőréteget mintázunk a fehér anyagokra, és utána megfestjük indigóval. És ezt a védőréteget ilyen ecetes vízzel kimossuk, tehát maga az alapanyag fehér, és a fehérre mintázunk, utána festünk, és ott marad fehér, ahol megmintáztuk. Tehát ez egy ilyen rezerv eljárásnak hívják, nem direktben nyomjuk a fehéret a kékre.
3: És milyen az alapanyag, a vászon, amire készül? De hát sejemre is persze, de a vászon az milyen?
4: Főleg pamutvászon, de működik lemvászonra, kendervászonra, tehát a lényeg, hogy természetes anyag legyen, tehát ilyen műszálakat nem tudunk festeni, tehát mindenféle természetes anyaggal működik ez az eljárás igazából.
3: És ha visszamegyünk ugye 6-7 generációt 200 évre a család első tagjához, róla mit kell tudni? Milyen kékvestő volt ő, vagy miért kezdték el annak idején? Mi maradt fönt itt a legendá?
4: Hát igazából nehéz, mert sajnos túl sok ilyen feljegyzésünk, meg infók nincs. Annyit tudunk, hogy Kintner András nevű kékfestő alapított 1810-ben a műhelyt. Találtunk ilyen régi térképeket, tehát ugyanúgy nézett ki a ház, a telek, mint most, tehát ott volt a műhely. Ez folyamatosan épült, egyre nagyobb lett, kezdődött egy kisebb műhely, és akkor így kicsit bővült folyamatosan az évek során, vagy évtizedek során.
3: Az országjáró kincses ládába is hozott egy kincset, amit a műsor következő helyszínére visz. Mi lesz ez? Itt van a kezében, kékfestő, gondolom.
4: Igen, kékfestőt osztom mindenképpen. Ez egy kis futóterítő. Ez egy kedvelt termékünk is, meg egy ilyen erősebb, kicsit ilyen, ez ilyen fa mintát hoztam. Ez egy nagyon-nagyon régi minta. Úgyhogy ez egy tradicionális termék, nagyon ezek a terítők, tehát ez mindig is az egyik alapterméke volt így a kékfestőknek a méteráru mellett igazából.
3: Kik rendelik meg, kik vásárolnak ehhez hasonlóféle dolgokat, mondjuk kékfestőből terítőt?
4: Igazából minden korosztály, tehát nincs ez annyira, tehát nem olyan kötött, hogy csak az idős korosztály. Igazából mindenki, hál' Istennek manapság az elég sokan szeretnének egyedi terméket vásárolni, nem csak ezeket a tömeggyártott dolgokat, ezért úgy tényleg minden korosztály, minden típusú ember, igazából nincs így kötve.
3: A kékfestő az kék, alapból megvan, de a mintázat az fontos, hogy önök is újítanak, próbálnak újat belevinni, új mintavilágot?
4: Igazából nem, a régi mintákkal dolgozunk, kb. 5-600 ilyen régi fa minta fánk van, és ezeket szeretnénk is megtartani, hogy ezek a hagyományos családi minták, mert ez minden családnak egyedi mintakincse van, és ezek a mi családunk öröksége igazából, tehát nekünk ezek a mintáink, tehát mi azokkal szeretnénk dolgozni.
3: És így a nagyvilágban is el tudnak jutni a kékfestőjükkel?
4: Igen, sok emberrel találkozunk, így vásárokba járunk, Ausztriába is például, ott akár egy karácsonyi vásáron rengeteg náció, és különböző emberrel, nációi emberrel találkozunk, tehát különböző országokból jönnek mindenfelé, és sokan, tehát sok mindenhol úgy megvan, aki szereti, meg kedveli.
3: És ön, Balázs, miért maradt meg ennél? Miért akart ön a hetedik generáció ennél, és továbbra is kékfestéssel foglalkozni, nem pedig más bármivel?
4: Hát igazából ez nekem így kialakult, így elvégeztem az iskolákat, egyetemet.
3: Belenőtt?
4: Igen, ugye folyamatosan jártam föl, nyilván segítettem, meg mindig mentem, amikor kellett. Nem mondom, hogy mindig ez volt a kedvenc elfoglaltságom, hogy hajnali 4-kor fölmenni a műhelybe, de úgy mindig úgy próbáltam beletanulni a dolgokba, aztán megismerkedtem feleségemmel, ő teljesen beleszeretett ebbe a szakmába, és akkor úgy együtt, igazából akkor már nem is volt kérdés, hogy együtt akkor visszük tovább.
3: De miért szerethető ez a szakma?
4: Hát igazából ennek a szépsége az is, hogy családon belül megy tovább, tehát a szüleimmel együtt tudtunk dolgozni, tanultam tőlük, vagy a mai napig folyamatosan tanulunk. Meg hát mégis egy értéket képviselünk, tehát hogy létrehozunk igazából valamit, egy fehér anyagból egy szép terméket, vagy tehát ez egy nagyon szép dolog, mondjuk annyi, hogy ez csak úgy lehet csinálni, hogy az ember szereti is. Tehát ezt így kényszerből én sem csináltam volna, csak azért, hogy menjen tovább a dolog, max ilyen hobbi szinten, de így főállásként ezt tényleg szeretni kell ezt a dolgot.
3: Mondta, hogy több száz mintájuk valamit ugye a kékfestőre nyomnak. Az mitől függ, hogy éppen mondjuk adott időszakban milyen mintát használnak?
4: Nagyjából tudjuk, hogy az emberek is mit keresnek, általában egy kis virágmintánk nagyon kedvelt.
3: Ez a divat?
4: Nem is a divat, ez úgy inkább az van az emberek fejében, hogy az az igazi kékfestő. Szoktuk nekik magyarázni, nem csak az, de hogy az van, hogy az emberek fejében. Meg ez attól is függ, hogy ki mit szeret, például anya is sokszor más mintákat használ, feleségem is, nagynéném is más mintákat szokott nyomni. Kinek mi áll jobban kézre, mert ezek az ilyen nehéz mintafák, tehát ettől is függ. Meg úgy látjuk ilyen az emberek, hogy miket keresnek.
3: Hallgatom, akkor az egész család kékfestéssel foglalkozik, mert mondja, hogy az egész rokonság ezzel foglalkozik?
4: Hát igen, hát ugye úgy, hogy a szüleim ketten, én a feleségem is, én meg nagynéném most így pár évvel ezelőtt így elkezdett beletanulni, úgyhogy most már ő is nagyon sokat mintáz, meg csinálja.
3: És hogyha egy mondattal a beszélgetésünk végén kéne a kékfestőről valamit megfogalmazni, akkor milyen mondat jut eszébe?
4: Hát ez egy jó kérdés. Hát igazából ez egy hagyományőrző életforma, ha szabad így fogalmazni, vagy lehet így fogalmazni. Ez tényleg így egy életvitel, egy szerelem is igazából, hogy ez csak úgy lehet csinálni, úgyhogy így ez jutott hirtelen eszembe.
3: És lesz egy 8. generáció?
4: Igen, van is 8. generáció, az, hogy kékfestők lesznek, az majd kiderül, reméljük, hogy beleszeretnek ők is.
3: Köszönjük szépen, legyen így.
4: Köszönöm szépen.
2: Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
0: A folytatásban a hanghullámok segítségével egy kicsit belekóstolunk a hullámok adta kincsbe, a halba, ami itt bizony Tolnán nagyon sokszor kerül az asztalra. Tóth Balázs érkezett meg hozzánk, azt mondta magáról, hogy a halászlé szerelmese. Mióta főz halászlevet?
5: Hát amióta az eszemet tudom, szerintem ilyen 16 éves koromban volt az első, amikor önállóan főztem, és azóta ez megmaradt, ez a szenvedély, és minden hónapban legalább egyszer, de inkább többször.
0: Azt mondják, hogy ha ünnepnap van, ha vendég érkezik Tolnán a házhoz, akkor biztos, hogy halászlé kerül az asztalhoz. Ez tényleg így van?
5: Tartjuk ezt a szokást, igen, mi nagyra értékeljük ezt a tolnai halászlevünket, ami a bajai halnak, nem tudom, egy leágazása, vagy ugyanarra a polcra raknám. Szeretjük ezt, és szeretjük a vendéget ezzel várni, társaságokba ezt fogyasztani.
0: A bajaiakat emlegette, akkor hasonlóképpen a tolnai is mondjuk gyufatésztával készül?
5: Igen, házi gyufatésztával szoktuk enni, és halhússal.
0: És milyen halból jó a tolnai halászlé?
5: Általában ponty az alapanyag, de szeretünk mellé kárászt, törpeharcsát, harcsát.

0: belül is a fűzre, vörös fűzre, amitől jobb lesz, jobb a hőértéke, puha fa, és ad egy olyan füstös ízt az egész halászlének, ami kiemeli a többi közül, én úgy gondolom.
1: Én, mint most édesanyja, egy pillanatra úgy elgondolkodtam, hogy vajon merném engedni, hogy a gyermekem halászlevet egyen, mert ugye a szálkától való félelem, az minden anyukába ott van. Hát önöknél ez hogy van? Előbb megnézi, átnézegeti a halat, vagy anya ott ül a kislány mellett, és akkor azért figyeli minden mozdulatát?
0: Hát a hal levet, ott nincs szálka, azt teheti, és én úgy emlékszem, hogy már ilyen egyéves korában adtunk neki levet. A hús pedig természetesen mi átnézzük, de most már olyan ügyes, hogy ő is tudja szálkázni magának a halhúst.
1: Igazi tolnai leány, kislány tanulja meg a halászlevet enni, na meg majd idővel főzni, érdeklődik, vagy még egyelőre csak kóstol?
0: Igen, versenyeken már úgy szoktunk indulni, hogy közösen főzünk. Igen, szeret segíteni nekem, és szereti, ha ott van minden ilyen versenyen ő is, és velem lehet.
1: Hát önök pedig nagy erőkkel és lendülettel ápolják a halászléfőzés tudományát, meg ennek szeretetét, mert hogy egy fesztivált is szerveznek, most már jó ideje, ahol jóféle tolnai halászlevet kóstolhatnak az érdeklődők.
0: Igen, Faddomboriban az Altaripa halfőző versenyt kettő barátommal megkaptuk körülbelül 10 éve. Ez a 39. Altaripa lesz, és mi 10 éve csináljuk ezt a rendezvényt. Ez annyit jelent, hogy 350 halat szerető ember oda kiköltözik 3 napra a Dunapartra, és ott nomád körülmények között teljesen jó el vagyunk, és halat főzünk. És szombati napon van egy halfőző verseny.
1: És akkor egymás zsűrizik, vagy azért van kívülálló személy, aki eldönti, hogy ki a legjobb halászlé?
0: Igen, ez minden évben egy érdekes kérdés, hogy
1: mindenki mennyire, jó, persze.
0: Mennyire bunda, de igen, kívülálló zsűrit hozunk, és teljesen elkülönítve szokták ezt zsűrizni, úgyhogy a bunda fel sem merüljön itt ezen a rendezvényen.
1: Szokott főzni, vagy átengedi most már a lehetőséget, a nyerés lehetőségét a barátoknak?
0: Szoktunk főzni, persze, ez egy nagyon nagy presztízs, hogy ezt a főzőversenyt kinyerte meg, hányszor nyerte meg, és ez számunkra nagy dolog.
1: Biztos vagyok benne, hogy így van, meg hát nagyon jó alkalom arra, hogy megszeressük a halászlevet. Hát az idei mikor lesz az idei Alparipa halfőző fesztivál?
0: Július 25-én. Ezt mindig úgy szoktuk mondani, aki kérdezi, hogy Magdolna naphoz legközelebbi szombati nap.
1: Hát akkor a Magdolna naphoz legközelebbi szombati napon Domboriban a helyünk, és hát ön biztos, hogy ott lesz. Nagyon szépen köszönjük Tóth Balázsnak, hogy a tolnai halászlé titkát elmesélte, és a tolnai halászlé kóstolása után akkor akár egy finom kortyolhatunk is, egy finom gyümölcs nedűt, méghozzá Domokos István kideríti ennek titkát.
2: Kiderítjük a titkot, még pedig Rózsa Sándor érkezett hozzánk, aki saját maga házilag is készít jó nedűt, pálinkát főz, kisüsti módon, saját gyümölcsből, és minden úgy kezdődött, hogy mit kezdjünk azzal a sok körtével, igaz?
3: Így van, úgy kezdődött, hogy 1997-ben költöztünk egy nagyobb családi házban, aminek a kertjében volt néhány öreg gyümölcsfa, és egy ideig megettük, ami volt, de mindig volt fölösleg, és hát egy idő után azon gondolkodtunk, hogy mi legyen vele, és akkor elkezdtem ezt a pálinka dolgot elhatározni.
2: De lehetett volna abban mondjuk körtebefőt is.
3: Volt, az is lett belőle, de olyan sok volt, hogy egyszerűen a fölösleggel már nem tudtunk, elosztogattuk a szomszédoknak, stb., de annyi volt, hogy sajnos elrohadt a nagy rész a fa alatt, és utána azt mondtam, hogy hát ez nem lesz így jó, és akkor utána elkezdtem ezeket a gyümölcsöket feldolgozni. Először vérfőzdébe vittem, és egy-két év után, mikor már úgy nagyobb mennyiség lett, akkor azt gondoltam, hogy akkor saját lábomra állok, és akkor vettem egy főzőt, és akkor elkezdtem főzni.
2: De egy ilyen jó kikapcsolódás is, ugye szórakozás, hobbi, kísérletezés, időtöltés, azért valljuk be, ön is már nyugdíjas korú, úgyhogy meg hát ebből a jó pálinkából, amit saját maga elkészít, még a barátoknak is juthat.
3: Abszolút, hát igyekszem a körülöttem levő barátokat, ismerősöket azért ellátni, és senki nem panaszkodott még, hogy valami rosszat kapott volna.
2: És akkor most a kertben hogy látja, hogy a gyümölcsök hogy alakulnak? Most már azért, hogy látszod is, sőt, hát a körtefája van, akkor már akár van ilyen kis újnyi körte is.
3: Abszolút. Hála Istennek, itt Tolnán legalábbis az idei év elég jól alakul, nem volt fagy, mert eddig az elmúlt 5 évben a sárga barack mindig elfagyott, tehát elég rossz volt a helyzet, de idén, hála Isten, úgy néz ki, hogy minden gyümölcsből elég szépen mutatkozik, legyen az a cseresznyétől a medgyen át, a szilván keresztül a körtéig, almáig, tehát én azt gondolom, hogy

0: idén, aki remélem, hogy az árak se lesznek túl magasak, és idén lesz annyi gyümölcs, hogy akár befőtnek, lekvárnak, de még pálinkának is jut a kertekből.
1: Hát hogyha otthon a felesége nem főzi be?
0: Hát reméljük, hogy nem. Hál' Istennek ő támogat ebbe a dologba, és köszönöm is érte, hogy a sok időt, amit a pálinka főzéssel töltök, azt tőle veszem el, de hát megértő, mert örül a sikereimnek, mert hál' Istennek néha az is van.
1: De ahhoz, hogy palackba zárjuk a gyümölcsöt ilyenféle formában, vagy pálinka formájában, azért oda kell a gondos gazda, meg hosszú idővezet. Szóval itt a kertben ott kell lenni, nézni a fát, gondozni a fát, ne adj Isten, ha arról van szó, akkor permetezni is, tehát sőt, most lehet, hogy még locsolni is kell a fát, mert egyébként nem lesz termés.
0: Igen, sajnos, hát az időjárás az főleg idén, meg az utóbbi években már olyan, hogy normális kertekben, ha szép dísznövényeket akarunk, vagy gyümölcsfákat, vagy bármit, azt öntözés nélkül nagyon nehéz megoldani. Kiskertekben ez még rendben van, hát nagyobb területeken ott azért nagy a gond, hogyha ilyen nagy 35-40 fokok vannak, de sajnos ezzel nem lehet mit tenni, változik az éghajlat, az ember próbál olyan gyümölcsöket, növényeket telepíteni, ami jobban bírja ezt a szárazabb.
1: Például mondjunk jó példát, ha ki hallja itt a beszélgetésünket, mert hogy a gyümölcsből jóféle pálinkát lehet főzni, akkor milyen gyümölcsfát ültessen, hogy annak legyen majd valamikor valóban gyümölcse?
0: Hát ízlések és pofonok különbözőek, bármilyen gyümölcsfát lehet ültetni, de amit biztos, hogy ajánlok.
1: Mindent kibír, rezisztens, bírja az éghajlatot.
0: A füge. Aki fügét ültet, az biztos, hogy nem fog kiszáradni, és ha szereti, mert azért megosztó, nem mindenki szereti. De
1: a füge az egy nagyon jó gyógyító hatású is.
0: Így van, tehát abból pálinkát is lehet főzni, de blackwart is, bármit, tehát hosszú távon azt mondom, hogy ha a klíma ilyen lesz, akkor a füge az biztos, hogy mindent bír. Hát ezen kívül a többi gyümölcsfát is meg lehet próbálni. Talán még a sárga barack is nem annyira kényes, őszi barack, de például ilyen bogyós gyümölcsöket már nem biztos, hogy nagyon mondanám, hogy málnát, vagy szedret, vagy ribizlit ültessenek.
1: Merkenyéből is jut eszembe, csak zárójában is főzött pálinkát.
0: Így ahogy van, az egyik kedvenc pálinkám a fekete merkenyéből készült, ami egy bogyós gyümölcs, és rendkívül különleges íze van, egészen a mandulás, mákos jellegű, kicsit megosztó, de nagyon-nagyon érdekes.
1: Hát igen, mert ebből sok kell, és kevés lesz belőle a pálinka.
0: Igen, és kevés a cukorfoka ezeknek a bogyós gyümölcsöknek. Tehát ebből, ha sok is van, akkor is kevés lesz a pálinka, tehát ezért borzasztó drágák.
1: És akkor most bíztatunk mindenkit, hogy irány a kertbe, nézze meg, hogy hová lehet ültetni egy-két fát, mert annak meg lesz a hozadéka, ha más nem, jó levegőn van és egy kicsit dolgozik.
0: Így van, hát a faültetés az nagyon fontos, gyümölcsfa az mindig jó, árnyékot is ad, gyümölcsöt is ad, szép a lombszíne, tehát a kertet is díszíti, tehát azt gondolom, hogy ültessünk minél több fát, aki ízlése szerint, amit szeret, és csak az a baj, hogy 10-15 évet kell várni, míg a termés megjön.
1: Jó munkához idő kell, de itt a beszélgetésünk végén kérdezem én, hogy virtuálisan így képletesen milyen pálinkájával kocincsunk az országjáró hallgatóinak egészségére.
0: Hát én most ajánlom, mert volt onnan egy pálinka verseny, és ott sikerült az én pálinkám nyerte a város pálinkája címet. Én azt ajánlom, hogy az írsai Olivier szőlőpárlatból készült pálinka, ami Tolnaváros legjobb pálinkája lett, én azt ajánlanám, hogy ezt szívesen ajánlom kóstolásra bárkinek.
1: Legyen így, köszönjük szépen, vendégünk volt Rózsa Sándor, és nem Szeged környékéről, hanem onnan is.
0: A szüleim debreceniek.
1: Debrecenből érkezett, minden jót, és ő meg most itt Tolnai, de Rózsa Sándor néven, ilyen történelmi név. Köszönjük szépen, minden jót!
2: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
3: Mai játékkérdésünk így hangzott, milyen néven alapítottak katonai erődítményt és kikötőt a rómaiak a mai Tolna területén? Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a nevét árulja el nekünk.
4: Jó napot kívánok, Ács Károly vagyok.
3: Károly, hát mi a megfejtés?
4: Alta Ripa.
3: Nagyon jó, köszönjük szépen, Alta Ripa, ez volt a helyes megfejtés, nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, és gratulálok, hamarosan vendéglátóink ajándékát kapja majd.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: És a folytatásban most akkor még egy kis muzsika, így az országjáró végére. Tilman József érkezett meg hozzánk egy csodálatos hangszerrel, egy gyönyörű harmonika van ön előtt, és amire én rácsodálkoztam, hogy még a billentyűk is gyöngyházberakásúak. Hát ezzel aztán büszkén muzsikálhat.
5: Igen, köszönöm szépen, üdvözlöm a rádióhallgatókat. Igen, büszkén használom ezt a hangszert, és ez egy olasz manufaktúrának a terméke, amit nagyon-nagyon örömmel használok, és
3: lelkesen muzsikál rajta. Egyébként a harmonikázást azt kitől tanulta? Nagypapa harmonikázott valamikor, ugye a mözsi német nemzetiség estjein is fellép, tehát arra gondolok, hogy lehet, hogy a nagypapától tanulta a mesterséget.
5: Nem, 10 éves koromban tanultam, vagy kezdtem el játszani, és egy rokonomtól tanultam meg az alapokat, és utána leraktam a vizsgát is. Így a táncsoport révén jobban belekerültem a német vonalba, és azóta rendületlenül követem.
3: Na és akkor nekünk is fog muzsikálni, úgyhogy hallgatni fogjuk önt. Tilman József harmonikázik nekünk itt az országjáró végén. Nekem pedig annyi időm maradt már csak, hogy elköszönjek. A Kossuth Rádió délután 14:30-tól az országjáróban visszacsalogatja önöket ide, Tolnára. Hallgassanak majd akkor is minket is. Tilman József pedig addig harmonikázik nekünk.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
1: Kedves hallgatóink! Ma délben a Tolnai Római Katolikus Plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Tolna a Mezőföld és a Sárköz találkozásánál fekvő város, Szekszártól 15 kilométerre északkeletre. Neve a középkori latin Telonum, vám főnév többes számából származik, mivel a település vámszedőhely volt a Duna partján. A tolnai uradalom a 12. századig a trónörökös tulajdona, utána királynéi birtok. A 15. század elején Zsigmond királytól mezővárosi rangot kapott. 1526-ban így gyülekezett II. Lajos király Mohácsra induló serege. A török pusztítás után III. Károly király Wallis Olivér és Ferenc grófoknak adományozta a települést, akik katolikus bajorokat telepítettek Tolnára. Ettől az időtől kezdve élte virágkorát a város, egészen a reformkorig. A 18. század második felében a Festetit családé lett a település, akik a leégett templom helyén 1773-ban újat építettek. A tolnai nagyboldogasszony tiszteletére szentelt római katolikus templom 53 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 9 mázsa 60 kilós harangot Fritz Wilhelm Rinker mester készítette Budapesten 1924-ben.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó szlotta Judit főbb híreink. Először röviden. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, hajnalban pedig már tömegverekedés tört ki közöttük a belvárosban. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani.
2: Fának hajtott reggel a pécsi aerobikus gyerekeket Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an sérültek meg, közülük két kisgyermek súlyosan.
1: 11 pontos javaslatot állított össze a magyar diplomácia a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítására. Ukrán sajtóhírek szerint a 11-ből 9 pontban már megvan az egyesség.
2: Marad a napos nyári idő, majd kora este északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A hőmérséklet napközben általában 26-31 fok között alakul, északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Király Erzsébet. Szurkolók tízezreit várják ma Budapestre az UEFA labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. A Puskás arénában a Paris Saint-Germain az Arsenallal mérkőzik meg Európa legrangosabb klub trófeájáért. A hatóságok fokozott biztonsági intézkedésekkel készültek az eseményre, miközben a rendőrség a tegnap esti belvárosi szurkolói verekedés ügyében eljárást indított. Kocán Dávid összefoglalója.
3: A Paris Saint-Germain egy évvel ezelőtt története első bajnokok ligája győzelmét ünnepelhette. A francia csapat ma ismét pályára lép a klubfutball legrangosabb sorozatának döntőjében, ezúttal Budapesten. A Puskás arénában a címvédő PSG az Arsenallal mérkőzik meg. A 18 órakor kezdődő meccsre több tízezer nézőt várnak, emellett sokan lehetnek olyanok is, akik jegy nélkül érkeznek a fővárosba. A csapatok rajongóinak a Hősök terén alakították ki a központi szurkolói zónát, a Champions Fesztivált. Emellett külön rendezvényekkel is várják őket. Az Arsenal drukkerek a Városligetben a napozó réten, a PSG szurkolók az MTK Sportparkban követhetik a mérkőzést. Emiatt már reggel 6-kor lezárták a Dózsa-György út, a Stefánia út, az Ajtósi-Dürer sor, a Tököli út és a Kerepesi út egyes részeit. Ezen kívül az Andrássy út, Bajza utca és Hősök tere közötti szakaszára sem lehet behajtani, több helyen pedig parkolási tilalmat vezettek be. A korlátozásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni. A Budapesti Közlekedési Központ a tömegközlekedés igénybevételét ajánlja, több járat sűrített menetrend szerint közlekedik. A repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat ma csak a BKK buszai és speciális művek használhatják, közölte Csonádi Bálint, a fődiszpécseri központ és zavarelhárítás vezetője.
4: Mind a 100-e, mind a 200-e sűrítve közlekedik. Külön 100-e járat indul innen a Terminál 1-ről, és külön 100-e járat indul a Terminál 2-ről. Mind a kettő a Deák Ferenc térre érkezik. A mérkőzés utántól viszont a Deák Ferenc tértől minden járat 3 perces, 4 perces követésben a Terminál 2-re közlekedik, úgyhogy megállít a Terminál 1-esen, és gyalog kell bejönni ide az épülethez.
3: A Budapest Airport várakozásai szerint a hétvégén mintegy 250 ezer utas fordul meg a repülőtéren, mondta a cég kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
5: Amikor azt mondjuk, hogy extrém terhelés lesz a repülőtéren, akkor ott nem a nagy szavakat szeretnénk használni, hanem gyakorlatilag dupla utas számot kell kezelnünk ebben a 3 napban. Nyilván ez egy olyan mértékű utasforgalom, hogy plusz kapacitást kellett erre bevonnunk. Ennek érdekében újra nyitottuk erre a 3 napra az egyes terminált. Ide egyébként az Arsenal szurk, illetve a Wizz Air londoni járatai fognak indulni és érkezni, úgyhogy a Terminál 1-et gyakorlatilag teljes értékű terminálként üzemeltetjük ebben a 3 napban.
3: Valentini Katalin hangsúlyozta, az utazóknak érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, ezért azt ajánlják, hogy a szokásosnál korábban induljanak el a repülőtérre. A közlekedési cégek mellett az országos mentőszolgálat is felkészült a BL döntő lebonyolítására. Györfi Pál szóvivő közölte, a Puskás arénánál 35, a szurkolói zónákban 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára.
6: Baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
3: A rendezvények lebonyolítását csak nem 4000 rendőr segíti a fővárosban. városban. Emellett fokozott ellenőrzésre kell készülni a főbb utakon és pihenőhelyeken, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A hatóságok intézkedésére már a döntő előestéjén történtek miatt is szükség volt. A belvárosban a két szurkoló tábor tagjai estek egymásnak. A verekedésben mintegy 60-an vettek részt. A rendőrség csoportos garázdaság büntet miatt ismeretlen tettesek ellen indított eljárást.
2: A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket.
1: 50 milliárd forint hasznot hozhat a fővárosnak a ma esti BL döntő, mivel a világ egyik legrangosabb sporteseményéről van szó. 450 millió foci rajongó nézi majd a meccset élőben vagy televízión keresztül. Ennek óriási marketing értéke van Magyarország és Budapest számára. Szilágyi Béla összeállítása.
7: Vendégek és szurkolók 10 000-rei érkeztek a döntő miatt most Budapestre, a legtöbben repülővel, ezért külön erre az alkalomra megnyitották a légi kikötő egyes termináját. A drukkereket külön charterbuszjátokkal szállítják a szurkolói zónákba. A belvárosban külön erre az alkalomra felállított információs pultoknál segítenek nekik. A kereskedők is készültek, a kávézók, a cukrázzák, a kiskocsmák és a pékségek már kora reggel kinyitottak. Számukra ez a nap az év egyik legjobb bevételével kecsegtett. A GKI gazdaságkutatónál kiszámolták, hogy akár 50 milliárd forint közvetlen gazdasági hatása is lehet a BL döntőnek, vagyis ennyivel többet költhetnek el a magyarok, és főleg a külföldiek egy nap alatt. Ezt az összeget a szállásköltségek, a vendéglátóipari költségek, a közlekedéssel, a jegyvásárlásokkal, a mérkőzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások teszik ki. Becslések szerint azok az angol és francia szurkolók, akik már pénteken megérkeztek és mondjuk vasárnap távoznak, átlagosan 300 000 forintot költhetnek el fejenként. Nem csak a sport, hanem a gazdaság szempontjából is kiemelt jelentősége van a budapesti BL döntőnek, az M1-nek nyilatkozó sportközgazdás szerint.
8: Egyedi egynapos sportesemények között ez a csúcs a világon, ennél nincsen nagyobb.
7: Szabados Mihály azt mondta, az úszó világbajnokság vagy az atlétikai VB több hét alatt vonz annyi nézőt és pénzt Budapestre, mint ez az egy mérkőzés. A várakozások szerint legalább 100 000 szurkoló érkezhet a döntőre.
8: Ha ők mondjuk ilyen közel 1 000 eurót elköltenek, akkor már rögtön 100 millió euró körüli összegről beszélünk, tehát forint 10 milliárdokról, ami ugye itt a helyi vállalkozásoknál csapódik le. Hosszú távon viszont az, amit Budapest marketing értékben, városi más értékben kap, én azt gondolom, hogy még ennél is fontosabb.
7: Világszerte várhatóan 450 millióan nézik majd a döntőt a televízióban. A márka és marketing értéket, amit Budapest ezzel a döntővel kap, hagyományos eszközökkel vagy reklámokkal nem tudná elérni. Szakemberek azt is kiemelik, hogy a BL történetében még sohasem volt olyan rendező város, amely ne zárta volna nyerességgel a legrangosabb kupadöntőt.
2: Itt a Krónika.
1: Letért az útról, majd fának ütközött a reggeli órákban egy autóbusz Pécs és Hirt közelében. A sofőr a helyszínen életét vesztette, 23 utas pedig megsérült. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
9: Letért az útról, majd fának ütközött egy autóbusz ma reggel a 6-os számú főúton Pécs-Hirt közelében.
1: Tájékoztatta a Krónikát az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság Baranya vármegyei szóvívője. Horváth Nikola Csilla elmondta, a pécsi hivatásos tűzoltókat reggel 5:30-kor riasztották a balesethez.
9: Az egység a helyszín biztosítása mellett átvizsgálta az autóbuszt, majd feszítővágóval kiszabadították a sofőrt és kiemelték őt a roncsból. A műszaki mentés teljes útlezárás mellett zajlott.
1: A balesetről a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy az autóbusz Pécs felől Budapest irányába közlekedett, amikor Hirt térségében eddig tisztázatlanokból áttért a szembejövő sávba, majd az út mellett egy fának ütközött.
10: A buszban összesen 28-an, köztük felnőttek és gyermekek is utaztak. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette.
1: Közölte Berlász Viktória.
11: A Pécsi Sport Nonprofit ZRT Pécsi Sportiskola közleményben tudatta, hogy a bérelt busszal aerobik szakosztályuk utazott a fővárosba a Magyar Kupa második fordulójára. Közölték, a buszon 19 versenyző, 3 edző és 6 szülő, valamint a sofőr tartózkodott. A tragédiával kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat a Facebook oldalán azt írta, hogy 11 mentőegységet riasztottak a helyszínre. Hozzátették, egy férfi a helyszínen életét vesztette, 2 kislány súlyos sérülést, alsó végtagi csonttörést, 21-en pedig könnyebb sérülést szenvedtek. A sérülteket a helyszíni ellátás után a pécsi klinikára szállították. Péterfi Attila, Pécs polgármestere közösségi oldalán arról írt, hogy a város minden rendelkezésére álló segítséget megad a bajba jutottaknak. Azt is közölte, hogy meglátogatta a klinikán a buszbaleset sérültjeit. A baleset okait a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja.
12: Déli krónika.
2: Erősödött a forint, miután Brüsszelben bejelentették, több mint 6000 milliárd forintnyi eurót szabadíthat fel az Európai Unió Magyarországnak. Magyar Péter a bejelentéskor azt mondta, ha Brüsszelben ennyi pénzt lehet kapni, akkor szívesen jár oda sűrűbben. A brüsszeli lapok viszont nem ennyire optimisták. A Politikó szerint a pénteki egyesség egyelőre csak elvi jelentőségű. Mészáros László összeállítása.
13: Hogyha itt ennyi pénzt lehet kapni, akkor szívesen jövök sűrűbben is Brüsszelbe.
14: Magyar Péter nem titkolta örömét Brüsszelben, amikor az Európai Bizottság elnökével bejelentette, sikeresen megállapodtak 16,4 millió euró felszabadításáról. A miniszterelnök történelmi győzelemnek nevezte, hogy a kormánya mintegy 6000 milliárd forintnak megfelelő uniós forráshoz férhet hozzá.
13: Hazavisszük ezeket a pénzeket, ahogy ígértük, Magyarország újjáépítésére, a gazdaság beindítására, a közszolgáltatások helyreállítására, fejlesztésére, a magyar vállalatok, a kis- és középvállalkozások versenyképességének megerősítésére.
14: A kormányfő közölte, hogy a 16,4 milliárd eurós keretből 4,4 milliárd jut kohéziós célokra. 2,2 milliárdot oktatásra és kutatásra, 2 milliárd eurót új vonat és hívszerelvények beszerzésére, 1,5 milliárdot az elektromos hálózat felújítására fordítanak.
15: It has only been a few weeks, but we can already feel a strong wind of change across Hungary.
14: Még csak néhány hét telt el, de a változás szele már is erősen érezhető Magyarországon, mondta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, a bizottság és az új kormány azonnal megkezdte a jogállamisági és korrupciós aggályok kezelését, ami a befagyasztott uniós források felszabadítását is lehetővé teszi. Kiemelte, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, megerősíti az integritás hatóságot, felülbírálja a közbeszerzési szabályokat, és fokozatosan felszámolja a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Bár a bizottsági elnök szavai gyors fordulatot sugallanak, sajtóhírek szerint a háttérben jóval óvatosabb a hangulat. A brüsszeli Politikó szerint a bizottságban dolgozó tisztviselők a pénteki egyességet inkább elvi jelentőségűnek tekintik. Kiemelik, hogy ez még nem a pénzek tényleges felszabadításáról szól, hiszen a forrásokat az uniós jog megsértése miatt zárolták Orbán Viktor kormányzása alatt. Nem egyeztünk meg a pénzek kifizetéséről, mondta egy magasrangú bizottsági tisztviselő a Politikónak. A hivatalnok úgy fogalmazott, megállapodtunk egy kötelezettségvállalási listában, amelyek teljesítése esetén augusztus 31-ig megtörténik a pénzeszközök kifizetése. Magyar Péter a sajtótájékoztatón arról biztosított mindenkit, hogy a kormány végrehajtja a kifizetések feltételeként szabott reformokat.
13: El kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány. Azt hiszem 71%-ával rendelkezünk a képviselői helyeknek a Magyarországgyűlésben, úgyhogy ha egy influenza járvány van, akkor is képesek leszünk ezeket a jogszabályokat elfogadni.
14: Nagyon nagy munka lesz augusztus végéig minden feltételt teljesíteni. Erre hívta fel a figyelmet a Külügyi Intézet kutatója. Stefán Csaba rámutatott, hogy a helyreállítási alaphoz szükséges úgynevezett 27 szupermérföldkő összesen 350 kisebb lépésből áll.
16: ezek elsősorban technikai szabályok, a szupermérföldkövek is technikai szabályok elsősorban, tehát itt arról van szó, hogy a közbeszerzés szabályokon így úgy kéne változtatni, ezeket viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, de megint csak magamat ismétlem, nagyon sok technikai szabályról van szó, amik viszont egymásra épülnek, tehát nem lehet egyszerre az összeset áttolni a magyar parlamenten, hanem egy részét megcsinálni, megvárni, és aztán a következőt.
14: A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a Tisza kormány előtt is nyitva állnak azok az uniós eljárási könnyítések, amelyek védelmet nyújtanak a forrásvesztés ellen.
1: Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát. A döntés 8 gazdasági társaságot érint, derül ki a Magyar Közlöny hivatalos értesítő mellékletéből.
2: A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének kell értesítenie a társaságok vezetőit. Az intézkedést az előző tárcavezető által kiadott 2022-es szabályzat alapján hozták meg, abban ugyanis szerepel, hogy a miniszter magához vonhatja ezeket a jogokat.
1: Már a következő tanévtől újraindul az Erasmus program Magyarországon. Erről Ursula von der Leyen beszélt, miután Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt Brüsszelben. A kormányfő bejelentette, a kormány fokozatosan kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelenlegi rendszerét, amivel visszaadja az egyetemek autonómiáját. Ez kell ahhoz, hogy a modellváltó egyetemek újra részt vehessenek az Európai Csere programban. Jakab Szintia összeállítása.
17: Good news, Hungarian students can also be again part of the Erasmus community.
18: Jó hír a magyar hallgatóknak, újra részesei lehetnek az Erasmus közösségnek, fogalmazott Ursula von der Leyen pénteken Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke szerint már a következő tanévtől újra csatlakozhatnak a diákok az Európai Ösztöndíj programhoz. Az Erasmus az Európai Unió egyik legikonikusabb programja. Generációkat formált, barátságokat és lehetőségeket teremtett Európa szerte. Nagyon fontos, hogy a magyar fiatalok is részesüljenek ebből az élményből, mondta a bizottság elnöke. Az Erasmus az Európai Unió egyik legismertebb oktatási programja. A résztvevők egy vagy akár több fél évet is eltölthetnek külföldön, amihez ösztöndíjat is kapnak. A magyar egyetemisták egy része azonban több mint 3 éve nem vehet részt a programban. 2022. decemberében ugyanis az Európai Unió kizárta a 21 modellváltó magyar egyetemet a csereprogramból. Brüsszel szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésével kapcsolatban nem voltak megfelelő garanciák az átláthatóságra és az összeférhetetlenség kizárására. Először a Corvinus Egyetem került alapítványi fenntartásba 2019-ben. Később újabb intézmények csatlakoztak. 2020-ban hónapokon át tiltakoztak az átalakítás ellen a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói. Az SZFE ügye országos politikai vitává vált. De a program folytatódott. Néhány év alatt összesen 21 egyetem került közérdekű vagyonkezelő alapítványok alá. Például a MOME, az Állatorvosi és több vidéki tudományegyetem is. Az Orbán kormány akkor azzal érvelt, hogy az új rendszer gyorsabb döntéshozatalt, rugalmasabb működést és több fejlesztési lehetőséget biztosít. De sokan arra figyelmeztettek, hogy sérül az egyetemek autonómiája.
19: Az egyetemek szabadságának visszaadása.
18: Választási győzelme után Magyar Péter arról beszélt, hogy az egyetemi autonómia helyreállítása fontos feltétele az uniós források felszabadításának. Leszögezte, az egyetemi rendszer átalakítása lesz az egyik első és legfontosabb kormányzati intézkedés.
20: Nincs ilyen terv, hogy állami gyámság alá helyezze bárki az egyetemeket.
18: A kormányfő kedden a parlamentben hangsúlyozta, senki nem akarja állami gyámság alá vonni az egyetemeket. Azt is mondta, már egyeztetnek az érintett alapítványokkal és az intézményekkel.
20: Egészen másra kell fordítani a magyar adófizetők pénzét, mi egyeztetni fogunk erről, és higgy el, hogy egy olyan megoldást fogunk találni, ami elfogadható lesz, és sokkal jobb lesz a magyar felsőoktatási intézményekben tanítóknak, és természetesen tanulóknak is.
18: A miniszterelnök Brüsszelben azt is bejelentette, hogy augusztus 31-ig megszűnnek azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek nem működtetnek egyetemeket. Mások mellett például az MCC-t fenntartó közérdekű alapítvány is megszűnik nyár végén.
1: 11 pontos javaslatot állított össze a magyar diplomácia a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítására, erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. A kormányfő azt mondta, ha Kijev a magyar javaslatokat elfogadja, akkor megkötik a politikai megállapodást Ukrajna uniós csatlakozásáról. Ukrán sajtóhírek szerint a 11-ből 9 pontban már megvan az egyesség. Egy kijevi lap közben arról ír, idézem, Orbán Viktorral ellentétben Magyar Péter valóban a kapcsolatok helyreállítására törekszik Ukrajnával. Ambrus Robert összeállítása.
0: Példátlan erejű orosz támadás zúdult Kijevre egy hete. Több ember meghalt, iskolákban és lakóházakban keletkezett kár. Az ukrán elnök akkor szokatlan nyíltsággal őrült barmoknak nevezte az orosz vezetést. Volodymyr Zelenszkij most újabb Kijev elleni orosz csapásra figyelmeztet. Vannak hírszerzési jelentéseink arról, hogy Oroszország újabb komoly támadásra készül. Arra kérjük az embereket, hogy figyeljék a légiriadókat és maradjanak biztonságos helyen. Mentőszolgálataink készültségben állnak, figyelmeztetett az ukrán elnök. Az orosz elnök közben arról beszélt, Oroszország nem akarja megtámadni Európát. Vlagyimir Putyin szerint az európai vezetők hazugságot terjesztenek, amikor erről beszélnek. Mindaz, amit ők tesznek, arra szolgál, hogy folytassák az Oroszországgal szembeni összetűzést, és igazolják a saját túlzott költségvetési kiadásaikat, mondta Vlagyimir Putyin. Az európai vezetők továbbra is azzal vádolják Moszkvát, hogy nem akar békét. Brüsszel közben azon dolgozik, hogy újabb szakaszba lépjenek a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Magyar Péter azonban többször egyértelművé tette, hogy Ukrajna háborúban álló országként még évekig nem lesz alkalmas az uniós tagságra.
21: Készek vagyunk egy új fejezetet nyitni.
0: Magyar Péter pénteken Brüsszelben arról beszélt, a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítását várja el Kijevtől. Magyarország csak ebben az esetben támogatja a csatlakozási tárgyalásokat. A kormányfő azt mondta, 11 pontos javaslatot dolgoztak ki.
21: Nagyon remélem, hogy rövidesen le tudjuk zárni ezt a 11 pontot. Az ukrán fél garanciát fog tudni arra, hogy ezeket átülteti a jogszabályaiba pár hónapon belül, és utána létre tud jönni egy hivatalos találkozó is a magyar külügyminiszter és az ukrán külügyminiszter között, és én továbbra is tartom azt az ajánlatomat, üzenetemet, hogy nagyon szívesen találkozom ezen ügyek lezárása után egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.
0: Az Európai Bizottság elnöke ugyanezen a sajtótájékoztatón megerősítette, Ukrajna csak érdemi alapon csatlakozhat az Európai Unióhoz.
17: Our line is very clear.
0: Teljesen világos az elvárásunk, ha Ukrajna és Moldova minden feltételnek megfelel, akkor tudjuk megnyitni az első tárgyalási fejezetet. Ukrajna és Moldova nagyon keményen dolgozott és dolgozik azon, hogy a szükséges reformokat életbe léptessék, mondta Ursula von der Leyen. A Kijev Independent közben arról ír, 9 pontban már megállapodott egymással a magyar és az ukrán diplomácia. A lap egy elemzőre hivatkozva kiemeli, Orbán Viktor nem volt érdekelt a kárpátaljai magyarok ügyének rendezésében, inkább belpolitikai célokból konfrontálódott Kijevvel. A Kijev Independent szerint Magyar Péter ezzel szemben konstruktív uniós partnerként pozícionálja magát.
1: Ukrajna újabb hadi támogatásokra számíthat nyugati szövetségeseitől. Finnország például 125 millió eurót ad Kijevnek. A háborúban álló ország minden segítségre számít, ugyanis az orosz csapatok folyamatosan nyomulnak előre. Részletek Iváncsik Attilától.
22: Több lakóház és hivatali épület is a földdel vált egyenlővé a kelet-ukrajnai Szumi megyében, amikor orosz légi csapások érték a régiót. A kijevi vezérkar jelentése szerint az orosz hadsereg Iskander típusú nagyhatótávolságú rakétákat és szárnyas rakétákat is bevetett. Ukrajna válaszcsapásként az oroszországi Krasznodár megyében található Fekete-tengeri kikötői hálózatot támadta. Tagarog városánál repülőtér, tankerhajó és üzemanyagtározó is lángolt. A kijevi sajtó arról ír, hogy az elmúlt két hónap ukrán légicsapásainak következtében Oroszország elvesztette dízelgyártási kapacitásának ötödét. Közben Ukrajnát továbbra is kiemelten támogatják nyugati szövetségesei. Legutóbb Finnország jelentette be, hogy 125 millió eurót ad Kijevnek, amelyet főleg hadi kiadásokra költenek. Kanada is új bejelentést tett, közösen fognak drónokat gyártani Ukrajnával.
1: Magas rangú kubai katonai vezetőkkel találkozott az amerikai déli parancsnokság vezetője. A találkozón azonban a kubai hadügyminiszter nem vett részt. Kuba gőzerővel készül az esetleges amerikai beavatkozás elleni védelemre. A pánik hangulat egyik oka, hogy a napokban megérkezett a Karib-tengerre egy amerikai repülőgép hordozó, amelyről bármikor pusztító támadást indíthatnak a Szigetország ellen. Részletek Montán Eriktől.
4: Az amerikai katonai bázison találkozott a Guantanamo-ban a kubai hadsereg magasrangú parancsnokaival az amerikai déli parancsnokság vezetője pénteken. Habár a felek pozitívan nyilatkoztak a biztonsági kérdésekről folytatott egyeztetésről, a kubai hadsereg vezetője nem vett részt a találkozón. Álvaro López Mieira hadügyminiszter Havanna közelében felügyelt egy hadgyakorlatot, ugyanis a Szigetország továbbra is készül az amerikai beavatkozásra. Az Egyesült Államok jelentős haderőt vezényelt a térségbe. A USS Nimitz repülőgép hordozó és az azt kísérő hadihajók a múlt héten érkeztek a Karib-tengerre. Hasonló csapatmozgások előzték meg idén Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablását Caracasból, valamint az iráni háborút is. Donald Trump kormánya pedig egyre nyíltabban beszél arról, hogy le akarják váltani a kubai vezetést. Kuba nagy bajban van, ugyanis számukra sajnálatos módon egy rakás inkompetens kommunista vezeti az országot. Kommunistának lenni rossz, inkompetens kommunistának lenni viszont a legrosszabb, fogalmazott az amerikai külügyminiszter. Kuba rendkívül nehéz helyzetben van. Az egyre súlyosbodó amerikai szankciók miatt a korábban turistákkal teli terek és éttermek most üresen konganak. Régen tele volt az étterem vendégekkel. A spanyol királyi párnak is főztünk már. Január óta viszont mindenki csak lemondja a foglalásokat. Magyarázta egy szakács. A tovább gyűrűző üzemanyaghiány folytogatja a gazdaságot Kubában. A gyakori áramszünetek miatt a munka nehézkesen halad. Ráadásul a lakosság élelmezése is egyre nagyobb kihívást jelent. A külföldről érkező segélyek nélkül a lakosság vélhetően éhezne. Az Egyesült Államokban menekült kubaiak alig várják, hogy megindítsa a katonai beavatkozást Washington. Szerintük a tárgyalás nem megoldás. Hatalmon van a tökéletes kormányzat ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést. A kommunistákkal ugyanis nem lehet tárgyalni. A szélsőségesek az erőszakon kívül másból nem értenek. Erre bizonyíték Venezuela és Irán is, mondta egy kubai menekült. Katonai beavatkozása azonban egyelőre még nem került sor, bár a Donald Trump vezette amerikai kormány már számtalanszor utalt erre a lehetőségre. Miguel Díaz-Canel kubai elnök pedig a napokban arról írt közösségi oldalán, hogy egy katonai támadás vérfürdőhöz vezetne, a következményei pedig beláthatatlanok lennének.
2: 12:30 lesz 2 perc múlva.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani. Elmondtuk, hogy fának hajtott reggel a pécsi aerobikos gyerekeket Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt. A 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük 2 kisgyerek súlyosan. És hamarosan beszámolunk arról, hogy elkezdődött a Közmédia Erdélyi Fesztiválja, a 12. Duna Napok programsorozata Torockon.
12: Déli krónika.
1: Jelentősen megemelkedett az első lakásvásárlók aránya az Otthonstart programnak köszönhetően. Erről beszélt a bankmonitor.hu vezető pénzügyi elemzője. Argyelán József elmondta, a kezdeményezés hitelhatása abban is érezhető, hogy egyre többen finanszírozzák kölcsönből az ingatlanvásárlást.
2: A legutóbbi statisztikák szerint az adásvételek 2/3-ához kapcsolódik valamiféle lakáshitel. A szakértő hangsúlyozta, a fix 3%-os hitel a kölcsönpiac alakulását is befolyásolja. A hitelszerződések volumenének mintegy 70%-a az Otthonstarthoz köthető. Hozzátette, számos bank a kialakult verseny miatt a 3%-nál alacsonyabban tartja az Otthonstart kamatát. Argyelán József arról is beszélt, hogy a program felpörgette az ingatlan árakat, tavaly az elmúlt 25 év legnagyobb reál ár emelkedését rögzítette a piac. A szakértő ugyanakkor a következő időszakban már a lakásárak stagnálására számít.
5: Ha az adásvételek számára tekintünk, a tavalyi év azonos időszakához képest visszaesésről beszélhetünk. Tehát a kereslet már mérséklődött, és igen, bizonyos szegmensekben, gondolok itt mondjuk a budapesti panellakásokra, amelyek hirtelen nagyon kilőttek az Otthonstart program indulása követően, ott már lehet látni akár árkorrekciókat is, mondhatni azt, hogy többet tudnak alkudni.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
2: Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek.
1: Egyre nehezebb helyzetben van a hazai burgonya termesztés. A csapadék hiány és az elmúlt időszakban kialakult európai piac túltermelési válsága egyre rosszabb helyzetbe hozza az ágazatot. A magas import nyomás miatt a hazai gazdák nem tudták értékesíteni burgonyájukat, így sok kis és közepes termelő feladta a termesztést. Részletek Zilai Zsuzsannától.
3: A csapadék hiány miatt a termelők száraz talajba ültették a burgonyát, de nem csak a szárazság, hanem a fagy is jelentős károkat okozott. Erről beszélt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Burgonya Kutatási Intézetének vezetője. Polgár Zsolt kiemelte, csak az öntözés nem jelent megoldást a jelenlegi problémákra, egyéb intézkedésekre is szükség van.
6: Vissza kellene duzzasztani az altalaj rétegekben az elvesztett vizet, a talajvizet magát. Csak felülről öntözve a felső 20-30 cm-es réteget nem oldja meg nekünk az alföld kiszáradását és a burgonya termesztés sem.
3: Polgár Zsolt úgy fogalmazott, Európában összeomlott a burgonya piac, amely már tavaly ősszel látható volt. Egyfelől volt egy túltermelési válság, mert 5%-kal több burgonyát ültettek, mint korábban, majd az import-export egyensúlya is felborult.
6: Ez párosult még azzal, hogy feldolgozó ipart sújtó anomáliák, ugye? Oroszország felé nem tudott az ipar szállítani. Kína, India, ami korábban nagyon nagy importőr volt, Európai Unióból fagyasztott hasábúrony a chips termékekre, most már exportőrré avanzsált elő, tehát nem, hogy vennének, hanem most már ők is ugyanazokra a piacokra próbálnak értékesíteni, és hát az USA is védővámokat alkalmazott az európai termékekre. Tehát ez így egyszerre adódott össze, és kialakult az a helyzet, hogy Nyugat-Európában gyakorlatilag ingyen, vagy még ráfizetéssel, tehát hogy egyáltalán elvigyék a termelőtől a burgonyát, azért fizettek a gazdák.
3: Ezzel szemben Magyarországon nem nőtt a termés átlag, de a nagy mennyiségű importtermékek miatt a gazdák nem tudták értékesíteni a termékeiket. Az intézet vezetője hangsúlyozta, mostanra a nyugat-európai készlet csökkent, így április-májusban már nagyobb volt a belföldi burgonyára is a kereslet. A jelenlegi helyzet azonban továbbra is kiszámíthatatlan, ezért egyre több termelő dönt úgy, hogy nem ültet tovább burgonyát, ami miatt hosszú távon csökkenhet a termőterület hazánkban.
1: Szakácsok mérik össze tudásukat a Torockói Duna napok mai rendezvényén. A versenyen családok és baráti társaságok bizonyíthatják főző tudásukat. A fogásokat szakmai zsűri értékeli és díjazza. A helyszínről Birtalan Albert tudósított.
8: Az idei tematika az erdélyi ízek, ez az, amit minden szakácsnak, minden versenyző csapatnak bele kell csempésznie abba az ételbe, amit készít. Itt a Dunanapok hagyományos főzőversenyén az a nagyon fontos, hogy a csapatok egymással megmérkőznek, de mindeközben azért egy barátság is kialakul közöttük, hiszen itt tényleg az a lényeg, hogy a különböző kárpát-medencei magyar versenyzők összemérik tudásukat, és hát egy kicsit az ízeket is egymásnak megmutatják.
1: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Az OMS 2018-tól országszerte ingyenes képzéseket biztosít az életmentés iránt érdeklődőknek. A programot a nyári hónapokra új elemekkel bővítették ki. Bújtás Szintia és Brieska Dániel összeállítása.
23: Légzést vizsgálunk, ez az. Körülbelül 10 másodpercig, ha nem lélegzik, akkor sajnos újra kell éleszteni.
24: Az újraélesztés lépéseit mutatják a hősképzés egyik tanfolyamán. Az Országos Mentőszolgálat programjának lényege, hogy az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenes újraélesztési oktatáson vehetnek részt az OMS megyeszékhelyi mentőállomásain. A népszerű kezdeményezést idén a nyári hónapokra új, a fiatalok számára különösen hasznos elemekkel egészítették ki, mondta az OMS szóvivője.
7: Mi azt valljuk, hogy a világ egyik leggyönyörűbb hivatása az életmentés, és szeretnénk, hogyha ezt mások is meg tudnák látni, megízlelni, ezért bővítettük ki a programot, most már hősképzés plusznak hívjuk. Arra gondoltunk, hogy a nyári időszak az a fiatalok szempontjából bizonyos értelemben egy sokkal szabadabb időszak, vagy az idejükkel talán jobban tudnak gazdálkodni, és ha ez így van, akkor nyújtsunk nekik egy olyan programot, ami több, mint egy egyszerű életmentő képzés, egy kicsit repillantást nyerhessenek a mentők világába, a sürgősségi ellátás világába, a segítőhivatásnak érezzék meg a szépségét.
24: Györfi Pál hozzátette, a program pályaorientációs jelleggel is bír.
7: Természetesen ide bárki eljöhet. Annál is inkább, mert hozzánk nem csak pályakezdők jöhetnek dolgozni, hanem tulajdonképpen bármelyik korosztályból nagyon sok példa van arra, hogy érett felnőttként valaki pályát módosít, de arra is, hogy mondjuk az alapfoglalkozása mellett megtalálja a helyét egy ilyen segítő hivatásnak is az életében, úgyhogy bárki előtt nyitva van a kapu.
24: A szakember arról is beszélt, hogy az érdeklődők mikor és hol csatlakozhatnak a képzésekhez.
7: Minden megyében megteremtjük a lehetőséget, minden hónap első hétfőjén, az első az már rögtön most lesz, ugye a következő hétfőn. A részleteket, hogy hol lehet jelentkezni, ez pedig a mentőszolgálat honlapján www.mentok.hu lehet megnézni.
24: Györfi Pál hozzátette, a tanfolyamon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Kihirdették a közmédia Süsüke Mesés Világa című rajzpályázatának nyerteseit.
2: Imre Zita, marketing és kommunikációs vezető emlékeztetett. A pályázatot az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió írta ki Csukás István születésének 90. évfordulójára. Hozzátette, a 3-10 éves korosztálynak meghirdetett rajzpályázatra mintegy 400 gyermek küldte be alkotását.
9: Süsükét a világűrbe varázsolták a gyerekek a rajzaikkal. A festményeken és a képeken látható, hogy fantasztikus bolygók, csillagok, holdak és minden, aminek a gyermeki fantázia határt szab, minden megjelent ezeken a csodás fotókon. A mai gyereknapi rendezvényen 40 gyermeket díjaztunk, legügyesebbek és legkreatívabb alkotásokat állítottuk ki, és lehet megtekinteni őket itt a műpában a mai nap.
1: Új programmal hívja fel a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára az óvodások figyelmét a Miskolci Regionális Hulladékkezelő Cég. A Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője hangsúlyozta, felkértek egy írót, hogy írjon mesekönyvet a hulladékgazdálkodásról, a történeteket pedig gyakran a kukásautón szolgálatot teljesítő munkásoktól hallhatják a kicsik.
2: Ladányi Roland hangsúlyozta, a programmal a szemétszállításban dolgozók is meg tudják mutatni magukat, javítva ezzel a szakma társadalmi megítélését. Az ügyvezető emlékeztetett arra is, hogy évente több ezer gyermeket fogadnak a telephelyükön, hogy kiscsoportos foglalkozásokon ismertessék a megfelelő hulladékkezelést.
10: Ami a különlegességünk, az a kreatív hozzáállás, az a kreatív gondolkodás, amivel magát a hulladékgazdálkodást megközelítjük, és hát minden akciónkban, minden versenyre való felkészülésben, de akár a hétköznapjainkban is ez ott van, és alapvetően ez adja azt az egyediséget, amit mi képviselünk az országban vagy a világon.
1: A hétvégén tartják a 21. Pomázi Lovas Majálist a Magyarvár táborban, ahol különböző gyorsasági és ügyességi versenyekkel, látványos bemutatókkal várják a látogatókat, mondta a szervező Magyarvár Alapítvány létrehozója.
2: Herpai Sándor hangsúlyozta, a 7777 méteres lovasváltó verseny, a pomázi derbi például Európa szerte különleges versenyszámnak számít. Hozzátette, a gyermekek többféle kézműves foglalkozáson, csatajátékon is részt vehetnek. Vasárnap gyermeknap alkalmából lesz bűvész bemutató és bábszínházi előadás is.
11: Ma este még gyerektáncházba is várjuk, és a lovasmajális szombatesti záró rendezvénye a Lóbál, ami egy olyan táncház, amikor mindenféle lovas játékok vannak a szünetben. Tehát a gyerekeknek egyébként nagyon sok élményfoglalkozást terveznek zene és művészet együttes erejével címmel például.
12: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint több jármű rohant össze az M2-esen Bác előtt. A 39-es kilométernél mindkét irányból visszafordítják a forgalmat. Felborult egy autó az M25-ösön, az M3-as felé, az 5-ös kilométernél. Csak a belső sáv járható. Motorossal ütközött egy autó a 4-es főúton a 48-as kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
13: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Többek között a Puskás Aréna és a Hősök tere, valamint a Deák Ferenc tér környékén forgalomkorlátozásra kell készülni. A BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
14: Időjárás jelentés.
1: A nap második felében egyre több felé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, helyenként viharos széllökésekkel és jégesővel. Rengetegen töltik a mai estét a szabad ég alatt a fővárosban. Mire számíthatnak? Főrhéc Adrient kérdezem.
15: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A következő órákban az záporok zivatarok zöme a Dunántúlt érinti. A legfrissebb modellszimulációk szerint azonban a futballmérkőzés időpontjában a fővárost is súrolhatja egy-egy zápor. Jelenleg úgy tűnik, hogy nyugat felől. A következő órákban gomolyosodik a felhőzet, és a nedves labilis légtömeg kedvező feltételeket teremtett a záporok és zivatarok kialakulásához. Ezek az előttünk álló éjszaka fokozatosan gyengülnek, majd lecsenkenek. Holnap a nap első felében nyugodtabb lesz a légköri helyzet. A sok-sok napsütést gomoly és fátyol felhők zavarják meg. Délutántól azonban a Dunántúl nyugati-délnyugati szegletében újabb záporok és zivatarok alakulnak ki. A hőmérséklet jelentősen nem ingadozik. Holnap a napkelte pillanatáig 8 és 18 fok közé frissül fel a levegő. Délután pedig 25-26 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
1: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Brieska Dániel, a technikai munkatársak Dancsó Mária és Bényi Csaba nevében is. Köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva, viszont hallásra.
16: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
19: Ma rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten. Egy lépése került a bajnoki címtől a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. Új országos csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
16: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
19: Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával. Ezt nyilatkozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője és a mai labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek. Az angol csapat első BL serlegét szerezné meg, még a francia együttes címet védene a legrangosabb európai kupa sorozatban. Ousmane Dembélé a Paris Saint-Germain aranylabdás támadója. Az elmúlt egy hónapban egy meccset sem játszott végig, viszont a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy felépült kisebb sérüléséből.
25: Jól érzem magam. Nem tartottam attól, hogy ki kell hagynom a döntőt, azért mert az utóbbi időben kevesebbet játszottam. Volt 10-15 napom, hogy rendbe jöjjek a fináléra. Kemény szezonunk van, alig volt időnk pihenni. De a vezetőedzőnk és a szakmai stáb kiváló munkát végzett. Nekik köszönhetően újra itt vagyunk a BL döntőben. 100%-osnak érzem magam, ahogyan a csapat is készen áll. Nyugodtak vagyunk és magabiztosak. Reméljük, hogy jól alakul majd számunkra a meccs.
19: Amíg a Paris Saint-Germain 1, az Arsenal 20 év után jutott be ismét a bajnokok ligája döntőjébe, a friss angol bajnok norvég csapatkapitánya Martin Ødegaard így nyilatkozott a mai döntő előtt.
25: Tisztában vagyunk a képességeinkkel, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Megnyertük a Premier League-et, ami minden bizonnyal a világ legkeményebb bajnoksága. Ez nagy önbizalmat ad nekünk. Egy nagyon jó csapattal küzdünk majd meg, tele kiváló játékosokkal, de bízunk magunkban, a játékstílusunkban. Csak saját magunkra összpontosítunk, nagy meccs vár ránk, de készen állunk.

0: úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jó mérkőzést fognak játszani, abban is biztos vagyok, hogy ez egy óriási dolog lesz, nem csak hazánknak, hanem a magyar embereknek is, és nyilván az ide látogató szurkolóknak is. Láthattuk, hogy a Paris Saint-Germain nagyszerű csapat, és nem véletlenül nyerték meg ugye legutóbb is a Bajnokok Ligáját. Tehát tényleg egy nagyon, nagyon jó működő csapatról beszélünk, egy nagyszerű edzővel, viszont ott van az Arsenal, és emellett még azt is láthatjuk, hogy az Arsenal pontugrásoknak az egyik királya, tehát nagyon-nagyon kevés gólt kapnak, nagyon jól működik a csapat, és tényleg bármilyen pontugrásos dologgal el tudnak dönteni egy mérkőzést. Úgyhogy ez nagyon érdekes lesz, mert tényleg egy támadó csapat játszik egy olyan csapat ellen, aki mondjuk kevés gólt kap, úgyhogy én kíváncsian várom. Nyilván az Arsenalnak ez egy óriási lehetőség még amellett is, hogy ugye megnyerte a Premier League-et, amit szintén azt mondom, hogy egy óriási dolog. Nyilván emellett ugye a Paris Saint-Germain is bajnoka lett hazájának, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon kielezett mérkőzés lesz. Én is kíváncsian várom, hogy miként alakul. Hogyha nagyon tippelnem kéne és választanom kéne, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy 51% Paris Saint-Germain és 49% Arsenal. Egy picit a Párizs felé húzom. Nem is azt mondom, hogy a szívem, hanem inkább a tippelésem, de hogy említettem, nagyon kielezett mérkőzés lesz, ugye én is kíváncsian várom.
1: A Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik majd a Puskás arénában. Közel került a Ferencváros kispadjához Borbély Balázs, aki két hete még az Etóval lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta győri szerződését, menedzsere Paunok Péter szerint pedig javában zajlanak a tárgyalások az FTC-vel.
2: Balázs miután megnyerte a Győrrel a bajnokságot, elég komoly érdeklődés mutatkozott iránta szakmán belül, amit egyébként nem is csodálok, hiszen objektív tények alapján is Kelet-Közép-Európa egyik legtehetségesebb fiatal edzőjéről beszélünk. A Ferencváros érdeklődése volt az, ami véleményem szerint szakmailag egy olyan lehetőséggel kecsegtetett Balázs számára, amit érdemes volt megfontolni, és Balázs élt a szerződés adta lehetőségekkel, és felmondta a szerződését a Győri Etó csapatával.
3: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Veszprém került előnybe a férfi kézilabda NB1 döntőjében, miután tegnap 38-36-ra legyőzte a Szegedet. A címvédő ezzel megtette az első lépést afelé, hogy sorozatban negyedszer nyerje meg a bajnokságot. Az egyik csapat második győzelmig tartó párharc második meccsét kedden rendezik Szegeden. A tegnapi találkozó legeredményesebb játékosa Hugo Deska volt 14 góllal. Most őt hallják.
4: Nagyon támadó jellegű, őrült meccs volt, rengeteg góllal. Szélső vagyok, úgyhogy jó helyzetkialakítás és labdákra van szükségem, hogy sok gólt lőjek. Ez ma megvolt, a csapattársaim adták, én meg belövöldöztem őket. Az elején néhány gól az megadta a ritmust, felforrósított, és ebben a környezetben ezt végig tudtam vinni. A heteseket pedig precízen tudtam belőni. Mi ment át a fejeden, amikor az utolsó heteshez oda sétáltál, ami döntő lehet. Volt már néhány fontos hetesed ebben a szezonban, de ez ma sokat jelentett. Az utolsó 2-3, amit elhibáztam a szezonban, az jó ötlet volt, csak rosszul sikerült kivitelezni, úgyhogy most arra koncentráltam, hogy precíz legyen a kivitelezés. A jó döntésemben bíztam.
1: Most pedig hallgassuk meg a szegedi játékosát, Bánidi Bencét. A beállót Dera Emese kérdezte a vesztes mérkőzés után.
5: Ez egy nagyon hullámzó mérkőzés volt, talán a szép játék az nem jó kifejezés, a küzdelem az annál inkább. Ebben egyetértesz?
6: Hát általában a döntők nem a szép játékról szólnak, főleg ha egy Veszprém-Szegedről van szó. Én azt gondolom, hogy ahogy említetted, elég hullámzó volt a mérkőzés, szóval a Veszprém vezetett 6 góllal is, de volt bennünk tartás, visszahoztuk a mérkőzést, feljöttünk X-re, és megint ott azok az apró részletek, az apró döntések rosszul sikerültek, amikor át tudtuk volna venni a vezetést, ahelyett eladtuk a labdát, ha éppen kerültük a helyzetet, és ezek, amikor a meccset meg lehet fordítani, és ilyenkor mindig belehibázunk, úgyhogy ezeket sajnálom, mert ebben több volt ebben a mérkőzésben, de nagyon remélem, hogy még van 2 mérkőzés, aztán Veszprémbe tudunk ünnepelni, de ahhoz még rengeteget kell fejlődnünk ezekben a kis apró dolgokban.
1: Ezen a hétvégén rendezik a férfi kézilabda Európa Liga 4-es döntőjét Hamburgban. Imre Bence együttes a német Kiel a francia Montpellier-vel játszik. A találkozó 12 óra 30 perckor már meg is kezdődött. A másik elődöntőben két német csapat, a Flensburg és a Melsungen csap majd össze. A két kapus Bartucz László és Palasics Kristóf mellett a Melsungen együttesét erősíti Sipos Adrián is,

0: A beállót Jó András hívta fel telefonon.
1: Nekünk már a tavalyi szezonban nagyon sok sérültünk volt a klubnál, és ez a dolog, ez most már több mint egy éve folyamatosan folytatódik, szóval a jelen állásban is vannak sérült játékosaink, akik abszolút nem tudnak velünk tartani, akik lehetnének akár alapemberek is a csapatban, vagy akár alapemberek, plusz a játékosokból is, akik játszanak, azoknak is vannak olyan sérüléseik, amik ilyen idézőjelben úgy mondják, hogy össze vannak drótozva, és ugye ez a probléma, ez fennáll, és így elég nehéz ezt folytatni. Voltak ingadozó játékaink, főleg a Federiciában, de a legfontosabb, hogy a csapat a karakterét megmutatta, és a második meccsen egy olyan játékot hozott elő, kellett ahhoz, hogy sikeresen tovább tudjuk menni, és tényleg megmutattuk, hogy sokkal több van bennünk, és sokkal jobban tudunk játszani. Ez az év, ez nagyon hullámzó számunkra.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Új országot csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen Bydgoszcsban. A 29 éves sprinter 12,66 század másodperc alatt teljesítette a távot, amellyel meg is nyerte a döntőt. Kozák Lucával Virányi Zsolt beszélgetett.
3: Nagyon-nagyon mosolyogtál ott a kezedben a virágcsokor. Számítottál országos csúcsra? Hol tartasz most a felkészülésben így a szabadtéri szezonban?
4: Benne volt a levegőben, nagyon jól mentek a versenyek. Már egy hónapja, amikor Dél-Afrikába futottam 1988-at edzésbe, akkor bíztunk benne, hogy idén muszáj lesz országos csúcsot futnom, főleg a felszáj után, hogy ott végre sikerült. Inkább az volt benne, hogy egy jó eredmény lesz. Ezért én Bydgoszcsban sokszor voltam már, és sose voltak jók a körülmények, viszont most nem mondhatom ezt, hiszen nagyon szép időm volt, nem volt szembeszél, azon a pályán sokszor van szembeszél inkább. Nagyon örültem neki, nyilván a győzelemnek is, meg is repültem saját magamat. Nem tudtam arra, hogy győzni fogok, de tudtam, hogy egy jó futásra szereplem. Mert az erőfutam is jó, de 12-80 volt, és akkor a döntőben meg az volt az, hogy ilyen nagyon jó ütése van, hogy kicsit próbáljam megtartani és futni vele, és sikerült.
3: Gratulálunk, mert legutóbb az országos csúcs az már majdnem 4 éve, ugye az augusztusi 2022-es müncheni EB-n az ezüstéremnél sikerült, akkor Krzyzowska Európa-bajnok lett, de most visszavágtál neki, és hát az amerikaiak párizsi olimpiai 7. helyezettjét szintén legyőzted. A rajta az nem volt tökéletes, utána viszont jó volt nézni, hogy jöttél fel ott a 4-es pályán, és meglett a győzelem. Hogy élted ezt meg?
4: Szerintem a rajtom rendben volt, nyilván ezt is megnéztem, hogy reakcióidőben azért lehagytak a többiek, de nagyon szépen építettem fel az egész versenyt, és hogy volt vége, az utolsó két gáton tudtam még hozni, volt még sebességem. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jól kirakott futás volt. Nem is az meggyőzelmet örültem, hanem az időeredmények, hiszen tényleg, amit te is mondtad, hogy majdnem 4 éves volt az országos csúcsom. Azért jó volt végre a 100 embernek egy ilyen csúcs, hiszen 23-ban és a 21-hez elfutottam hozzá, de valahogy nem sikerült átkérnem. Főleg most úgy éreztem, hogy most végre sikerül, és bízom benne, hogy az ember még többször tudok ennél jobbat futni.
0: Kozák Lucát hallották. Jannik Sinner után Novák Djokovic számára is váratlanul hamar véget ért a francia nyílt teniszbajnokság. A szerb klasszis tegnap 5 játszmában kikapott a legjobb 32 között a 19 éves João Fonsecától. Most a brazil játékost hallják.
5: I was not thinking about this. I was just trying to hit the ball as fast as I could.
6: Már pályára lépni is elképesztő megtiszteltetés volt Djokovic ellen. Próbáltam a mérkőzés minden pillanatát kielvezni. Talán ezért is sikerült fordítanom és végül legyőznöm, mert egy pillanatig sem éreztem magamon nyomást. Ennek ellenére a meccs végére szerintem jobban elfáradtam, mint ő. A hőséghez is alkalmazkodnom kellett, de amint megszoktam a körülményeket, onnantól nagyon jól ment a játék. Örülök, hogy megadatott nekem egy ilyen élmény, és rendkívül büszke vagyok erre az eredményre.
0: Szintén a Roland Garroson férfi párosban is kiesett Marozsán Fábián. Stolár Fanni viszont magabiztos sikerrel kezdett vegyes párosban. Marozsán és az olasz Bellucci páros egy finn brit kettőstől kapott ki 2 játszmában. Vegyes párosban viszont Stolár Fanni és az amerikai Christian Harrison bejutott a legjobb 16 közé, miután legyőzött egy tájvani brazil párost. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
7: Vízállás jelentés.
8: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 30-án. A Duna a hazai szakaszán enyhén árad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19,5, Budapestnél 21, Mohácsnál 22,7 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 75 cm 15%, Medve 135-14, Nagybalcs 101-16, Gönyű 52-15, Komárom 107-14, Esztergom 73-11, Nagymaros 20-11, Budapest 123-10, Dunaújváros mínusz 11-8, Dunaföldvár mínusz 129-8, Paks mínusz 11-9, Dombori 11-10, Baja 109-9, Mohács 119-7. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 35 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 23 deciméter. Szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 26, 60, 1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 között 22,80, 1400. 1616,7 és 1616,3 között 19, 110, 400. Középen 23, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között hajó útszűkület 130 ezer. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 84 cm 46%, átlag vízmélysége 332 cm, hőfoka Siófoknál 20,8. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 64, hőfoka 20,2.
7: Műsorajánlat.
9: Agyagból formált álmok, közösségben alkotott emlékek, a kerámia tűzről pattant varázsa. Lovaskocsizás, szalmabálamászó verseny, ugróiskola, gyermeknapi élmények a lovasudvarban. Úszás, strandröplabda, sárkányhajók, sportos kihívások a vízen és a vízparton. 50 éve a hullámok tetején, a matrózból lett hajóskapitány dunai és tengeri élményei. Tolna érdekes emberei, értékálló alkotásai.
10: Országjáró szombat délután, 15:30-16:00 a Kossuth Rádióban.
11: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
12: az első világháborút embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
11: Rendhagyó történelem óra
12: 19 augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
11: Múltunk árnyai.
12: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
11: Közösség a fontos helyszíneken.
13: Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vette el Magyarországtól.
12: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
11: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
14: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
16: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia Fagott, Varga Laura Fuvola, Tóth Györgyi Oboa, Greg Samárta Hegedű, Rácz Gábor Brácsa és Tóth Németh Henrietta Gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes, Gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 13 óra, hírek röviden. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. Budapest szerte már több külföldi szurkolót is előállítottak garázdaság miatt. Fának hajtotta a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt, többen megsérültek. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök az uniós források felszabadításáról szóló megállapodást. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét éjjel. A Harkivi régióban ketten meghaltak. Kimentettek 5 embert egy laoszi barlangból több mint egy héttel azután, hogy csapdába estek. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, miután befejeződött a pályafelújítás. Marad a nyárias idő, délután egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. 26-31 fokig melegszik az idő.
2: Műsorajánlat.
4: A Rádiókabaré mai sztár vendége Szerednyei Béla.
5: Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni ezzel a baritonnal, ami ráadásul a éjjel 4-ig tartó balett cipős bajorim is beszélgetések után reggel körülbelül hol mész Béla, melyek a szinkron, mit csinál, de azt éneklem
4: Nils Holgersson. A házigazda Felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
6: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni.
8: Patagyon, jó követ!
7: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
9: Mozaik.
7: Mozaik, tökéletes.
10: Hozó lepátik vödör.
11: Gitár.
12: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: Jó ebédhez szól a nóta.

Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. május 30-án szombaton is jó ebédhez szól a nóta itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix kíván mindenkinek kellemes szombat délutánt. Mai műsorunkat Balázs Tamás és Cigány zenekara nyitotta meg, egy friss csárdást hallottunk. És már is a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával elsőként kitüntetett művésznő, 60-i kis Gyöngyi nóta felvételei sorakoznak fel egymás után. Nézzük a zenei kínálatot. A dalcsokorban felcsendül a Kócos fejed, ha rám hajtod című hallgató, illetve a Jegenyefán fészket rak a csóka című csárdás is. Elsőként a Vecsernyére szól a harang című dalt halljuk. 60-i kis Gyöngyit Déki Lakatos Sándor és Cigány zenekara kíséri egy 1994-es hangfelvételen. Jó rádiózást!

Az elmúlt percekben 60-ig is Gyöngyi nótázott. A folytatásban már Kondor Ernő a Véncigány című melodrámája szól, de ezúttal Gordonkán. A csellót Rádúj Árpád szólaltatja meg kis együttesének kíséretével. Fogadják sok szeretettel!

És most, kedves hallgatóink, itt a Kossuth Rádióban a varázslatos Gordonka muzsikát követően Dóczi József szerzeményeiből hallunk egy remek összeállítást. A panaszkodik a furujám, a szőke lánya rózsám, és a házam ereszére rászállott egy árván maradt fecske című dalokat halljuk. Énekel Pere János, kísér Déki Lakatos Sándor és a zenekara. A felvétel a Magyar Rádióban készült 1975-ben.

Kedves hallgatóink, ennyi fért szombati jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melyben hallottuk Balázs Tamást és Cigány zenekarát, felcsendült Raduj Árpád gordonka játéka, illetve válogattunk Hatvani Kisgyöngyi és Pere János Nóta felvételeiből. Legvégül Baranyai István és Cigány zenekara muzsikál. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, de találkozhatunk holnap is ugyanekkor, ugyanitt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. További kellemes, szép hétvégét mindnyájuknak. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
2: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 13 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea. Ma este lesz a Bajnokok Ligája döntője Budapesten a Puskás Arénában. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból tízezrek indultak el jegy nélkül a magyar fővárosba. A hivatalos szurkolói zóna a Hősök terén található. Magyar Péter miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. A fővárosban jelentős lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikus Ordán államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a hatos főúton Pécs és Hírt között. A sportolók a Magyar Kupa 2 fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an sérültek meg. Két kisgyerek és két edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Rádió Kabari a Tália téli kertből. A házigazda Felméri Péter.
6: Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, mélyen tisztelt szobanövények! Köszöntöm Önöket itt a Rádió Kabaréban, a Tália téli kert színpadáról én, a mai műsorvezető, Felméri Péter. Tudom, hogy nem most voltak a választások, és tudom, hogy mindenki arra vágyik már, hogy a politika picit hátrább lépjen az életünkből, én is nagyon erre vágyok, de még nem tudtam lejönni a szerről. És én tényleg annyira rápörögtem, hogy rengeteg cikket elolvastam, elemzéseket, statisztikákat néztem, ilyen másfél órás podcastokat hallgattam végig, miközben otthon a házi munkát végeztem, hogy néztem, hogyha még egy százados kitállal, én kiégetem ezt az inget, értitek, hogy nekem ennyi kivasalt ingem még életemben nem volt. És mindent hallgattam, minden oldalról, és rájöttem, hogy Magyar Pétert ilyen másfélszeres sebességgel kell hallgatni, Orbán Viktort meg kétszeressel, mert ő sokkal lassabb, és akkor többet meg lehet hallgatni egységnyi idő alatt. Orbán Viktorról volt amúgy ez a mondás, talán emlékeztek, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz, mint egy jó horoszkópnak, ugye? És legutoljára is például, pont az egy ilyen podcastban emlékszem, hogy mondta, hogy úgy gondolja, hogy majd a utána következő miniszterelnök az a Varga Judit lesz. És mennyire igaza lett, nem? Hogy nem pontosan az ember találta el, de a családot. Mert ugye az ex-férje Magyar Péter lett a miniszterelnök, és Orbán Viktornak meg gratulálni kellett neki, és ezt megtette, és le a kalappal. Én azt gondoltam, hogy ez nehezebben fog menni, hát helyezkedjetek az ő helyébe, hogy értitek, van egy csávó, aki már évek óta idegesít, meg így folyton ott van, hogy elegem van belőle. Ez a csávó fiatalabb, meg fittebb, mint te, meg ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy a saját politikai pártod is sokkal többször tette ki az ő arcát plakátokra, mint téged, tehát, hogy belül is lehet egy ilyen feszültség, azt most elveszi a hobbidat, és még neked kell gratulálni, hogy nem egyszerű, de mégis megtette, és pontosan, hogy egy sajtótájékoztatón Magyar Péter elmondta újságírói kérdésre, hogy hogy volt ez a gratuláció is. Ha nem tudnátok, akkor én elmondom, mert én meg megjegyeztem. Tehát az volt, hogy Magyar Pétert először Gulyás Gergely hívta fel, mert ők régóta barátok. És Gulyás Gergely mondta, hogy figyelj, mindjárt hív a főnök, készülj fel. De Magyar Péter meg akarta kérdezni, figyelj, de milyen számról, mert én nem veszek fel akármilyen telefon. Erről fog, és mondta Gulyás Gergely, nem a sajátjáról fog hívni, de nem mondta el a teljes telefonszámot, csak a végét mondta el, hogy ugye rá tudja jönni Magyar Péter, hogy mi az a szám, ennyit mondott, ez a vége, sító. Mert ugye, hogy nincs hívás azonosító. Mármint én gondolom, hogy Orbán Viktor nem akarta megadni, hogy kijelezze a számát Magyar Péternek, hogy rendszeresen SMS-ezzen neki, vagy hívogassa, tehát nem. De a lényeg, hogy ugye kicsörgött, fölvette, és itt jön számomra a legérdekesebb az egészben, bemutatkoztak egymásnak. Hogy mi van, hogy értitek? Magyarországon a két legismertebb ember. Bemutatkoztak egymásnak, én Magyar Péter vagyok, Orbán Viktor megmondta, ugye találóan, hogy én meg Orbán Viktor, és szeretnék gratulálni. Mármint biztos nem szeretett volna, csak ugye kellett neki gratulálni. De megvolt a gratuláció, és... Hát Orbán Viktornak nem tudom, mi lesz az útja ezután, ugye? Ő már Magyarországon nem lehet miniszterelnök, hogyha a Tisza ezt a törvényt behozza, amit terveznek, hogy mindenki csak ugye két ciklusig lehet miniszterelnök, úgyhogy esetleg a nemzetközi porondot tudom elképzelni számára, hogyha még fennebb törni, hogy esetleg ENSZ főtitkár legyen, vagy az UEFA-t vezesse, nem? Vagy még fennebb törés, ő lesz a Mikulás. Magyar Péter pedig az új miniszterelnök olyan, mint egy Duracell nyuszi. Nem? Mint egy úthenger, hogy csak így megy, és nem tudom, honnan van ennyi energiája, de én megfigyeltem már a győzelmi beszédében, ugye a választások éjszakája, hogy kiállt oda, mondta a beszédét, és alul ilyen kis ablakba lehetett követni a jeltolmácsot. Emberek, már füstölt a keze egy idő után. Adott pillanatban le kellett cseréljék. Egyszerűen nem bírta. Szóval, hogy most ugye elkezdődött a Tisza kormányzása, nem tudjuk, hogy milyen lesz. Ugye még csak pár napja kezdték, majd egy-két év múlva tudjuk meglátni, hogy akkor ez most jó, vagy nem jó. Az elején nehéz ezeket megmondani, mert a Fidesz is ilyen jól indult. Én az elején például szavaztam rájuk. Fiatal voltam és demokrata. Hát mondom, pont ez a nevük. És figyelj, hát az dobja rám az első követ, aki rosszul céloz, jó? Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de azt lehet látni, hogy repedezik a NER. Ennek egyik jele a Balázsi Gyula interjú, ugye, hogy elment pityeregni abban a műsorba, és elmondta, hogy jó, hát oké, sok pénzt kapott, de hát ő nem luxiszta el. Tényleg nem luxiszta el, belegondoltok, használt Ferrarit vett. És a Lamborghini is szervizbe volt, értitek? Tehát ő nem jó minőségű autót vett. Elmondta, hogy ő nem luxiszta ezt, hanem ő befektette. És ezért akkor sokkal érthetőbb az egész, hogy ingatlanokat vett külföldön, amiket kiadott, amíg ő nem volt ott. Milyen jó érv, nem? Hogy ha vele gondolsz, hogy kirabolnak az utcán, és még visszaszól a tolvaj, hogy figyelj, nem piára költöm, jó? Magyar állampapírt veszek, jó helyen lesz a pénze. Nyugodjál meg. Elkezdte a működését az új kormány is, és Hegedű Zsolt, az új egészségügyi és táncminiszterünk, ő felkérte Karikó Katalint tanácsadónak, és Karikó Katalin, ugye friss Nobel-díjasunk, el is vállalta ezt, és elmondta, hogy az egészségügyben az egyik legfontosabb dolog, amivel foglalkozni kell, hogy a betegeket távol tartsuk a kórházaktól. Úgyhogy hatalmas kerítéseket kell fölhúzni, ugye? Nem így gondolta, hanem úgy gondolta, hogy három alappillére kell odafigyelni, ugye az ember egészséges maradjon, és ne kelljen orvoshoz kerüljön. És ez a három alappillér az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a minőségi alvás. Ezt a hármat sorolta fel. Hát, hogy is mondjam, próbálkozok, odafigyelek erre, mert tudom, hogy mik az irányvonal, például a csoki, az tilos. Tehát azt felejts el az ember, abból megvan, hogy milyen minimális adagot lehet enni. Ezt olvastam, és nemrég tudtam meg amúgy, hogy a táblacsokin ezek a kockavonalak, ez nem minta, ez adag. Hogy megvan, hogy ennyit lehet enni. És mivel gyerekeim vannak, én oda kell figyeljek az egészségemre, hogy mozogjak, hogy rendesen aludjak, hogy mit táplálkozok, és az van, hogy ugye megeszem a csokiból is a kis adagomat, és aztán visszacsomagolom az egészet, és leteszem, hogy figyelj, majd jövök hónap, jó, ne menj sehova. És így kezdtem élni, amíg rá nem jöttem, hogy oké, odafigyelek mindenre, de 43 évesen kimegyek az utcára, és elüt egy busz, én olyan mérges leszek. Értitek, hogy ott halok meg makkegészségesen. És az utolsó gondolatom nem a család, meg az életem filmje fog leperegni előttem, hanem az lesz, hogy otthon egy fél tábla csoki még vár rám. Hűséges hallgatói már megszokhatták, hogy a megújult rádiókabaréban minden alkalommal igyekszünk egy-egy közreműködő művészt közelebbről is bemutatni egy beszélgetés keretében. Nem lesz ez másképp ma sem. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Vida Pétert és Szerednyei Bélát.
7: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy felkonferáljam én magam is kollégánkat, aki utoljára a Stefánián lépett a Rádió Kabaré színpadára, de most itt van velünk Szerednyei Béla.
8: Köszönöm a bizalmat.
7: Zúg a taps, de hát egyértelmű, a tévéképernyőkről, mozi vászonról, szinkronból is ismer a nagy érdemű, de azért elsősorban színházi színész vagy. Így megkerülhetetlen a te pályádon a Madách Színház többek között, ahol a Macskákban csúcstartóként léptél színpadra te a legtöbbször.
8: A férfiak között a Mitchell Rumley szerepét 895-ször játszottam el.
7: És mi is ez a szerep, mert valami fontos jeleneted van egy cilinderrel.
8: Csekhe Péternek a szólószáma a vonatos szám, aki ismeri a Macskákat, meg látta, szerintem majdnem mindenki látta. Egy hatalmas cilinderből állítottuk össze a vonatot, macska léptékben gondolt el a jelmeztervező és a díszlettervező, a cilinder volt a vonatnak a kéménye. Egy ilyen nagy spanyol gallér volt a vonatnak a frontja, és egy nagy köpeny, így állt össze a vonat. Mikor azt mondta a koreográfus, hogy akkor most a vonat össze omlik hirtelen egy adott zenére, és a cilinder menjen ki a színpadról, mondta ő, mondtam, jó, hát akkor viccesen hogy tud kimenni a színpadról, úgyhogy nem így viszem ki, mert így bárki ki tudja vinni, hanem így elengedtem egészen a földig, hiszen bokámig ért. Elindultam vele, hogy nagyon viccesen, ez nagyon tetszett mindenkinek, különösen a gyerekeknek, majd véletlenül mellé léptem a színpadnak az egyik lábommal, és beestem az első sorba. Az elég kellemetlen volt, mert alig bírtak hárman fölemelni, hogy valahogy kimásztam belőle.
7: A másik ilyen ikonikus darab az Operaház fantomja.
8: Igen, azt se kevésszer játszottam. Hát ugye ezernél tart, én szerintem olyan 800-900-at játszottam belőle, mint igazgató. És a Galbenis Thomas-szal, aki egy vékony, sudár görög srác, mi voltunk a két igazgató, ki kellett szaladni a színpadról, és megjelenni fönt a páholyban, és tapsolni az éppen színpadra lépő Krisztinek, aki egy gyönyörű áriát énekelt. Közben szaladva feladtak rám egy frakkot, fel is vettem, fölmentem, és nem tudtam tapsolni, és nem értettem, hogy miért nem. Hát kiderült, hogy a Galbenis Thomas-nak a frakját adtam rá.
7: de nem csak felső ruházattal, hanem alsó ruházattal is.
8: Igen, járt, volt az egyszer három néha négy című angol bohózat, amiben be kellett mennem a színpadra karácsony után. Ugye a színész az egy olyan állatfajta, akinek nem nagyon van ünnep, és az egyik ilyen előadáson, talán 26-án délután bementem, ugyanúgy rám kellett adni egy smokingot, rám adta az öltözszető, és húztam, aztán az Isten nem megy. Hogyan francba, két nap alatt, hogy lehet ennyire meghízni? Nem tudom, valamit csináljunk, a civilizált ideig sikerült felhúznom, gyorsan jöjjön a spanyol öv, aztán meg tudtuk oldani, az gyorsan ide keresztbe raktuk, ugye ez egy ilyen szélesebb öv a smokingon, és bementem egy nagy levegőt véve, hogy nehogy leszaladjon a civzár, és nagyobb sikerem legyen, mint szokott.

0: próbáló versenyt. Most már csak azért csináljuk, hogy tisztelegjünk ennek a hatalmas tónak, és Európa legnagyobb vitorlás versenyének több mint 500 hajó szokott rajta szerepelni. Nekem volt két aranyérmem a 33-as osztályban, és most nyáron, akit volt Balatonon, találkozott vele, zöld szúnyog inváziót tudtunk elkapni.
1: Ez az árva szúnyog az.
0: Árva szúnyog, igen, ami egy napig él, azt mondják, de ezek nem. Ezek nem tudom, honnan repültek ide, talán Csernobilból. Ezek több napig éltek, és a kékszalag pont egy ilyen helyzetbe került. Természetesen elindultunk, egy nagy flaute volt, egyszerűen semmi szél nem fújt, állt, olaj volt a Balaton, és minden hajónak a vitorlája zöld volt. És hogyha rácsapott az ember a vitorlára, akkor hirtelen fehér lett, mert ugye elrepült, már amíg még élt. És 2 órakor még Kenes és Siófok között voltunk, és még hátra volt az egész tó. És akkor megfogottam, hogy többet egy kékszalagra nem megyek. És aztán 3 évvel ezelőtt a játékszínnek az igazgatója, a Bank Tomi, aki szintén hajós ember, azt mondta, hogy induljunk már, csináljunk egy ilyen csapatépítő tréninget, a vitorlázók álljanak össze. És megcsináltuk a játékszínnek a vitorlás csapatát. Mondtam, hogy nem létezik, hogy én annál jobbat érjek el most a katamaránok, meg a gyors liberáknak a világában, amik hát száguldó hajók, szinte meg nem lehet fogni őket, hogy az abszolút 13. helynél jobbat érjünk el. Hát tavaly sikerült, mert egy akkora északnyugati kemény vihar fújt végig a szalagon, hogy soha nem fordult még ilyen elő velünk. Naplementében futottunk be Füreden, ami lehetetlen. A 9-es rajt után a 50-50 2 órakor ért be, mint nem tudom milyen rekord. A jó Istennek sose lehet azt mondani, hogy ez már többet nem megy, soha nem mondta, hogy soha, hogy 13-ról abszolút 7-nek befutunk, ez nem hitte volna senki.
1: Biztos tudják folytatni, nem, hogy Nils Holgersson ott repül. Hát itt van Nils Holgersson, yes, velünk. Azért nagy dolog volt ez ott 87-ben, hogy te megkaptad ezt a szinkron szerepet.
0: Hát igen, nagyon sokat szinkronizáltunk. Akkor a színészek úgy voltak, hogy, mert szerintem még te is emlékszel rá, hogy felkentünk reggel 7-kor, bementünk 8-ra a szinkronba, 10-re átrohantunk a próbára, én akkor babettával, vagy biciklivel, aztán később már autóval. 2 óráig tartott a próba, akkor gyorsan ebédeltünk ott valahol valamit, visszarohantunk a rádióba, be voltunk a rádióba este 6-ig, 6 órakor berohantunk újra a színházba, lenyomtuk az esti előadást, és mentünk utána a szinkronba, és akkor éjjel olyan 12-ig fel voltunk a szinkronba. Tehát ez volt a színésznek egy napja. Ezzel tudtuk azt a hatalmas pénzt megkeresni, amivel éppen meg tudtunk élni. És annak idején volt egy ilyen kívánság annak a kollégának, akit nem nagyon szeretsz. Tudod mit? 7 reggel 8-kor pálinkónál egy tekercs. Ez azt jelentette, hogy ki kellett menni a hűvös völgybe egy tekercs reggel 8-ra, ami elég kemény volt. Most ez, hogy Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni, ezzel a baritonnal, ami ráadásul ugye a éjjel 4-ig tartó balettcipős bajorim is beszélgetések után, hogy körülbelül így, hova mész, miért, melyek a szinkronba, mit csinál? De azt éneklem, Nils Holgersson! Tulajdonképpen az a második sor, hogy ott repül Márton Ludon! Ezt én meg úgy szoktam énekelni ma akkor, hogy Nils Holgersson, de tele van! No, és akkor még egy sztori erről a filmről. Hát ugye, hogy ez egy hosszú svéd film, és már a közepénél tartottunk, amikor valaki egyszer csak azt mondta, hogy gyerekek, hát ornitológus feleségem van. Nőstény, a vezérvadlód, aki a V betűnek az élén repül. Igen ám, de addig Gruber Hugo szinkronizált. Mert Várai Bika a rendező nem volt ornitológus, tehát ő azt nem tudta pontosan, hogy ez így van.
1: Kákalaki akka.
0: Kákalaki akka, igen. És én akkor viccből bevittem a Hugónak egyszer egy rakott szoknyát, hogy vegyen. És onnantól szegény Hugo rakott szoknyába szinkronizált a Kákalaki akka.
1: A második sorozatban aztán Pásztor Erzsi vette, hát én gondolom a szoknyát, nem? És akkor zárásképpen azért a népszerű embert megállítják az utcán. Régen kértek egy autogramot, egy közös selfit mostanában. Veled is fordult elő hasonló.
0: Hogyne, elég sokszor fordul elő. A selfiket nem nagyon szeretem, mindig fogdosnak, de Mindegy, most már a színés simogatás lassan kezdi megszokni az ember, meg már...

0: az senkel örülnéne annak, hogyha valaki még emlékszik. Nézd, hogy ez orra. De Füreden sétálgattunk a családdal, feleségem a két már elég nagy gyerek, és van egy nagyon aranyos kedves kis kutyám, éppen ma vittem el a második kontrollra, mert ugye szakad a lába szegénynek, hát Border Collie mit csinálna, hogyha nem rohanna egy méterrel a föld felett. 11 évesen, és sétálgattunk, ez csak oda jön egy kedves család, két gyerekkel, mondják, hogy jaj, jó napot kívánok, művész úr, tudnánk csinálni egy fotót? Mondom, persze, természetesen már. Álljanak, nem örül a kutyára.
1: Hölgyeim és uraim, a Rádiókamarai színpadán a 11 éves Border Collie helyett Szerednyei Béla.
2: Amennyiben önök szeretnek nevetni, de nem szeretik a hosszabb hangvételű dolgokat, esetleg a figyelmük könnyen lankad, akkor a következő blokkunk önöknek szól. Rövid viccek, pársoros poénok, csodálatos színészek által előadva. Ez az Apróságok 130. kiadása. Írta Szabados Gábor. Előadják Bokor Barna, Gubás Gabi és Szerednyei Béla.
3: Ernő bácsi és Edit néni.
0: Editkém, elárulom neked, hogy ahogy idősödünk, egyre gyakrabban gondolok a halálra.
4: Ernő, hát ne gondolj már a halálra.
0: Nem az én halálomra gondolok, hanem a tiédre.
5: Autó részletre.
3: Vettem részletre egy vadonatúj autót.
0: Drága.
3: Meglehetősen.
0: Mennyi a részlet?
3: Az első részlet 370 000 forint, ennyit fizetek idén.
0: Hogy idén?
3: Úgyhogy ebben az évben a bal ablaktörlőt vettem meg.
5: Bandi bácsi és Béla bácsi.
0: Felajánlottam az úr kormánynak a teljes kis nyugdíjamat.
3: De miért?
0: Azért, hogy adjon helyette nagy nyugdíjat.
5: Köszöni szépen.
0: Köszönöm szépen. Nagy segítség volt, amit ön nyújtott nekem.
3: Szívesen tettem, ne köszönjen, nincs mit.
0: De, nagyon köszönöm.
3: Kérem, örülök, hogy segíthettem, ne köszönjen.
0: De én köszönöm. Engem te ne utasítkass, mondom, sokat segítettél nekem.
3: A francája magába, soha többet nem segít.
0: Szemétláda.
3: Barom.
0: Aki mondja.
3: Megöllek! Ernő bácsi és Edit néni.
0: Úgy döntöttem, hogy felajánlom az államnak a legdrágább kincsemet.
4: És milyen felajánlani való kincsed van neked, Ernő?
0: Editkém, te vagy az én legdrágább kincsem.
3: Fogorvosnál.
4: Nagyra nyissa a száját, úgy, még nagyobbra, most pedig még ennél is nagyobbra, igen. Pedig szükség lesz rá.
0: Miért?
4: Mert belejtette magába a fogót.
0: Nyaralás.
4: Te lemondod a nyaralásodat a hantavírus miatt?
3: Biztos, hogy nem.
4: Te ilyen bátor vagy.
3: Nem bátor vagyok, hanem immun is. Ráadásul nem csak én, hanem az összes magyar.
4: És ezt miből gondolod?
3: Hát abból, hogyha nem lennénk rá immunisak, akkor már rég bele kellett volna halnunk abban a rengeteg hantába, amit az elmúlt években kaptunk.
2: Hölgyeim és uraim, most pedig fogadják nagy szeretettel a Nyírség szószólóját, Ricsi fiút, azaz Kertész Richárdot.
6: Szeretettel köszöntöm Önöket. Jó szeles volt a tavasz, és ugye nem csak a politikában, hanem hát az időjárásban is. Ott nálunk bemondta a híradó, hogy tornádó volt, és hát tényleg az egyik tujárt kidöntötte, meg a zsindelyt leszette a sufni tetejéről, de végül is nem jöttem ki rosszul, mert hozott egy pár új kerti széket, meg szinte új trambulinunk van. Anyóson már kevésbé járt jól, mert ő pont a kerti gravitációs pottyantóson üldögélt. Aj, Ricsi fiú, jött a tornádó, azt elvitte a budit a fejem fölül. Magát meg ott hagyta anyuka. Milyen tornádó az ilyen, de nem? De most csak is segítek maguknak elképzelni, hogy jön a tornádó, és hát ugye repkednek ott fóliasátrak, meg napernyők, meg minden egyet, anyósul meg mind a 10 körmével ott kapaszkodik a WC deszkába, egyet, ez csak ül, mint egy matyó butha. Szerintem nem volt tornádó. Csak a meteorológusok így túl mondják, hogy 4-es erősség, meg 5-ös erősség, meg vörös riasztás, meg ilyenek, de most már nekem van saját mértékegységem a viharokra. Mondom növekvő sorrendbe. Kis szél, nagy szél, hun az anyós. Úgyhogy én így fogom eldönteni, és hát most már május van, kis feleségem most már nyaralást tervezgeti, be van neki nyomodva a satnyaideg, ilyenkor rátapad a Facebookra, mint fejőgép a tehéntőgyre, érted? És akkor, hogy nézed, a Margiték a tengerre mentek nyaralni. Jaj, mondom, Illike, emlékezz vissza, mondom, 2 évvel ezelőtt, amikor mink a tengeren voltunk nyaralni, 2 nap múlva olyan herpeszed lett a napsütéstől, egy hónapig nem ismert fel a telefonod a Face ID-n, érted? Hát, jó itt nekünk a hűvösbe, tudod, így szépen elődögélünk, gyerekeket odaadjuk a nagymamának, kikapcsoljuk tévét, telefont, azt nem szólunk egymáshoz. Ó, csodálatos nyaralás lenne, nem? Ja, és az hogy teszem ki a Facebookra? Hát mondom pont úgy, mert hogy ott kamu minden, ezt csak így mondom maguknak, hát nyilván sejtik, ezt a Facebook dolgot, ezt egyébként már az én nagymamám feltalálta ott az 1980-as években. Igen, úgy hívták, hogy vitrin. Kitette rólam a kis képeket, tudod, az tényleg interaktív volt, mert ha valaki átjött, akkor mamám mesélt neki róla, hogy itt a kisunoka, meg hogy kitűnő tanuló, azt, aki elhitte, az kapott Éva Vermutot. Úgyhogy így érdekel, és most van egy kis, hát egyéb történet, hát kézzeljék most, hogy járok. Otthon borotválkozok, tiszta hab a fejem, és rajtam volt a kis feleségemnek a köntöse, mert nekem nincs köntösöm, hát férfi ember nem fázik. Esetleg, ha nem látja senki, akkor főkap az asszonyja, de jó rám egyébként a feleségem köntöse. Comb középig ér, és rózsaszín, meg ilyen rózsák vannak rajta, de nem zavar, mindegy. Hát hamupipőkének néznének egy meleg bárba, de most nem ott vagyok, hát nem látja senki. Épp így húzok egyet a borotvával, a feleségem bekiált odakint, hogy ó, Ricsi fiú, úgy volt annyi eszed, hogy kihúztad a kukát. Ugye milyen bájos a kérdés? Ilyen, amikor Ildikémnek jobb napja van. Ha rosszabb, akkor ó, ugye milyen hülye vagy, már megint elfelejtetted kihúzni a kukát. Hát ugye ott álltam, azonnal eldobtam mindent, kirohantam a házból, mint Zrínyi, diadalmasan, Ildike köpenyébe, habos fejjel, tudod, mint egy ilyen amatőr Mikulás, akit így megtépázott az óvodás csoport, elindultam kifelé, mentem, elkaptam plastik Arturitú, gyere te szemétláda, és az a szemétláda, mert gáncsol. Ahogy húzod, tudod, rögtön rugná ki a lábam, a kukásautó, meg ugye gázfék, mert ugye ezek mennek. Hát a kukásnak olyan a feje, mint Verstappennek, ilyen szögletes arca van. Szerintem fejben Monakóban van, azt, hogy nyomja. Hátul meg ugye a 2 exatlon pampalini. Azok ilyen Tarzan unokája, te, azok olyan tempóval, hát nem én, várjatok meg, te, várj, de azok csak nyomják ezt a kukás öttusát. Tudják, súlyemelés, futás, távolugrás, diszkoszvetés, anyázás. A diszkoszvetés az, amikor megküldik a zsákot, az anyázás, amikor meg szétszakad, hogy ott azok anyját neki. És így megyek utánuk, tudod, gáz, fék, de gyorsít. Ezt így meglátja ugye az egyik. Csak így mondom, ugye, hogyha most így a Hősök terén lengetem a gyíkot ordibálva, az ugye nem egy nagy... De ott nálunk a mi kis falunkban azért ez újdonság számba megy, tehát Margit néni ott integetett, szurkolt nekem, ott lentem 4-5 házal arrébb, ott Bandibás, ott emelte a kiskapát, ordított, én meg várjatok, így szaladok, érted? Egyszer csak az egyik pampalini előre szólt a Verstappennek, hogy meg kéne állni, hogy na akkor Verstappen satufék. Én meg hátulról egy ilyen klasszikus ráfutásos balesettel így lágyrészsel felakasztottam így a szemétszállító autóra magamat. Na akkor tudod, így méltóság teljesen lejövök, így Ildikének a kis köntösét így összehúztam a családi ékszerelőt. Mondok, köszi, hogy megálltatok. Azt mondja, csáv, hogy hát nincs mit haver, de mi a szelektívet visszük, emezeire egy óra múlva jönnek. Nagyon szépen, köszönöm.
2: Ahhoz, hogy a következő jelenetet önök is megfelelően félre tudják érteni, a következőket kell maguk elé képzeljék. Helyszín egy társasházi folyosó. Kenesei bácsi papucsban járkál fel alá, minden sarokba benéz, az ajtaja résnyire nyitva. Megérkezik Sándor, a közös képviselő. Remélem, most már minden tiszta. következzen hát a félreértés. Írta Heckel Krisztina. Előadják ifjabb Jászai László és Neider Zoltán.
7: Jó napot, Kenessey úr! Csak nem ellenőrzést tart.
8: Ne is mondja, Sándor. Már megint megszökött a mancika.
7: Jó ráfázott vele, de mint tudjuk, ugye? Kapuzárási pánik.
8: Nem kapu, ajtózárás, a kis hamis. Úgy kell utána loholnom, mint egy 10 évesnek. A múltkor itt kaptam el a lépcsőfordulóban, már épp kelletni akartam magát a szomszédoknak.
7: Lépcsőházban? Nem túlzás az egy kicsit? A múltkor még azt mondta róla, hogy szemérmes.
8: Hát igen, akkor még az volt. A vendég jött, keresett magának egy csendes sarkot. Amikor a postás benézett az ajtó, mancika bebújt a kanapé alá, hogy csak a feneke látszott ki.
7: Kanapé alá? Hogy fért be?
8: Há, kicsi és vékony. Nem magyar, Kínából jött. Néha úgy duruzsol nekem, hogy egészen ellágyulok. Máskor meg hát egészen heves.
7: Heves? Azért erre nem gondoltam volna.
8: Igen, legutóbb nekem jött. Utána akkor a robajjal borította fel a padlóvázát, hogy azt hittem szétveri a házat.
7: Sakban tartja magát. Kenessey úr maga nem fél. Hát azért a maga korában a vérnyomása, ugye?
8: Jaj, ne is mondja. A gyógyszereimet is lerántotta már az asztalról a csekkekkel együtt. Jaj, játékos, érti? Jaj, szeret kergetőzni, bujócskázni. Egészen parányi helyekre bemászik. Éjszaka különösen aktív. Pedig mondtam neki, hogy hagyjon pihenni. Olyankor dühösen villog a szeme a sötétben. És mondhatom, sokkal különb, mint az a felcinti nő. Az csak karattyol, meg hangoskodik. De mancika, hát a tisztaság megszállottja, amióta velem van, ragyog a parketta. Nincs se morzsa, se sár, halkszavú, engedelmes. Jó, már amikor akar.
7: Jó, értem én a tisztaság. De hát azt is mondta, hogy válogatós, hogy gurigázik az étellel. Eléggé extrém ez a mancika.
8: Igen. Ami túl nagy neki, az kiköpi. Csak így lögdösi a földön. Megmondtam neki, kerekperec, ha nem viselkedik, akkor becsomagolom és visszaküldöm Kínába. 14 napom van rá, hogy meggondoljam magam.
7: Csere garancia egy nőre.
8: Nőre? Ki beszél itt nőről, Sándor? Én a manciról beszélek, a robotporszívóról. A nevét nem tudom kiejteni, valami olyasmi, hogy Shenzhen Huiping, vagy valami ilyen. Hát elneveztem mancikának. De látja, ma itt is van. Mancika, állj a helyedre. Ez ám a fegyelem, nem olyan, mint az a földszintidő. Na, bejön egy korsó sörre.
7: Inkább kettőre, Kenessey úr. Már azt hittem, maga lett az új lakótelepi Kaszanova.
2: Tombol a demokrácia az országban, nem csoda tehát, hogy Csáton is összegyűltek egy falugyűlésre az emberek. A rádiókabaré színpadára már is érkezik Bozó Andrea, ifjabb Jászai László, Nádas György, Schneider Zoltán, Vida Péter és a szerző Ihos József.
7: Csátiak, polgártársai! A mai falugyűlésnek 2 napirendi pontja van. Az első a faluval kapcsolatos javaslataik és ötleteik felvetése. A második a felvetett javaslatok és ötletek azonnali elvetése. Most pedig hallgassuk meg a polgárőrünk, Boleráz úr beszámolóját a falu közbiztonsági helyzetéről.
9: Jelentem, biciklitolvajok garázdálkodnak a faluba. Tetten is értem az egyiket, és a biciklimre pattanva majdnem utolértem.
7: De miért csak majdnem?
9: Mert üldözés közben kilopták alólam az én biciklimet is.
10: Az semmi. Tegnap este a sötét parkon keresztül jöttem, és elém ugrott egy idegen férfi. Hát esküszöm maguknak, úgy megijedtem, hogy majdnem elkezdtem védekezni.
7: Javaslom a riasztók felszerelését a lakóházakba.
11: Nekem nem kül riasztó.
9: Ezt megértem, mivel maga anélkül is elég riasztó.
11: Az én házamból nem tudnak semmit elrabolni, mert kielszálltam egy okosságot.
10: Miféle okosságot?
11: Mielőtt elmegyek hazudról, az összes butot meg minden értéket kipakolok az udvarra. Így a házból semmit nem tudnak elvinni.
9: Mama, a maga agysejtjei olyan messze vannak az okosságtól, mint Fekete Pákó őbetűi a szögedi tájszólástól.
7: Örömmel mondhatom, hogy az idén mindenkinek van munkája a faluban.
11: Na, régen is volt. A Liska is a telefonközpontban dolgozott.
12: És mit csinálni ott egy tehén?
11: Ő volt a búgóhang. Remélem, hogy az én kacsáim majd megtisztítják a kertet a spanyol csigáktól. Leo maga nem fél az efféle csúszómászoktól?
12: Nem félni. Lica lát szeretni minden állat.
11: Tiszta szíve?
12: Nem, tojásos rizzel. Én családom hinni liféle reinkarnáció.
11: Mi az?
12: Az, hogy bejönni konyhára cirmosica, és újjászületni, mint narancos kacán.
7: Jó lenne az idei nyárra újra feltámasztani egykori futballcsapatunkat, a Csáti Vádli Görcs SC. Állítólag a Boleráz valaha az NB1-ben is focizott.
9: Zöld-fehérek pékeztem, aztán piros-kék lettem.
11: Csapatot váltott?
9: Nem, utolértek a szurkolók.
7: A Lee családban is van sportkedvelő?
12: Lee öcike szeretni lóverseny, egyszer összehozni 50 000 euró egy lóval.
11: Milyen lóval?
12: Fénymászó lóval.
7: További hírem, hogy a tanárnő az idén is vállalja az adóbevallások elkészítését. Hogy halad eddig, Elvirácska?
10: Felemásan, mivel a nőkkel nehéz volt zöldágra vergődni, viszont a férfiaknál már az első találkozáskor kézzelfogható eredmények születtek.
9: Aztán mit kell tudni az ilyen adóbevalláshoz?
10: Hát például az, hogy mi az a forgóeszköz.
11: Hát nekem a készpénz. Nekem a grillcsirke.
7: Apropó, elkészült a főtéri szökőkút, már csak a vízköpő faun szobra hiányzik belőle.
12: Én javasolni vízköpőnek Cilinger bácsi.
7: Miért pont őt?
12: Mert ha víz kerülni szájába, azonnal kiköpi.
10: Jó, de a faunnak szarvai vannak, és mesztelen.
9: Szerintem a szarvakról a felesége gondoskodik. Mi meg ragasztunk neki oda egy fügefa levelet.
11: Hát, fiatalkori tapasztalataim szerint elég lesznek egy kisebb babérlevél is.
7: Zárszóként még csak annyit, hogy elkészült a Csáti strandfürdő 100 méter hosszú élménycsúszdája.
9: Na
11: de mikortól használhatjuk?
7: Szociálpolitikai okok miatt csátiaknak tilos.
12: Na de miért?
7: Mert nem szeretném, ha nyáron tele lenne a falu lecsúszott emberekkel.
2: Hölgyeim és uraim, most képzeljenek el egy vasúti pályaudvart, egy úgynevezett állomást. Ezen belül is a panaszirodát. Benne egy ügyfélfogadó menedzserrel és egy reklamáló utassal. Megvan? Jó. Ez alapján talán már sejtik, hogy mi következik, de nem lesz igazuk. Mert ez most pont nem így lesz. Na de akkor hogy? Hát kérem, hegyezzék a fülüket, mert következik a Lassan jár tovább érsz című jelenetünk. Írta Horváth Tibor, előadják Győri Péter és Szerednyei Béla.
13: Jó napot! Ez itt a MÁV panaszíroda?
14: Igen, miben segíthetek?
13: Panasz szeretnék tenni a menetidővel kapcsolatban.
14: Uram, nem jönne vissza holnap. Ma ön a 312. késés miatt reklamál.
13: Igazán! Nekem épp az a bajom, hogy a vonatom pontos volt.
14: Ugye most csak szórakozik velem.
13: Dehogy szórakozom. Tényleg pontos volt.
14: az ki van zárva. De ha mégis, akkor ígérem, ilyen soha többé nem fog előfordulni.
13: Remélem is. Nagyon kellemetlen volt.
14: Miért baj az magának, ha egy vonat úgy hébe-hóba pontos?
13: Nézze, én egy pedáns ember vagyok. Én mindenhonnan ugyanannyit kések. Még a vasútállomásról is. Mindig hajszál pontosan 40 perccel később érek ki a pályaudvarra, hogy elérjem a csatlakozásomat. Erre ma mégis lekéstem. Ez felháborító. Hát hogy bízzak így magukban?
14: De nyugodjon meg, kérem. Honnan, hová akart utazni?
13: Tiszasenyvesről Mezőragyásra.
14: Érdekes. Ezen a vonalon szinte mindig sikerül tartanunk a 40 perces késést. Tudja, a vonat eredetileg Sajósatnyáról indul, ami 25 kilométerre van Tiszasenyvestől.
13: És ezt a nyamvat 25 kilométert teszi meg 40 perc késéssel?
14: Igen, ami valljuk be, nem kis teljesítmény. A mozdonyvezetőnek ugyanis folyamatosan fékeznie kell, nehogy elkapja a sebességmámor. Másrészt a késéshez az is hozzájárul, hogy indulás után pontosan 10 perccel történik egy felső vezeték szakadás. Ezt egy szakképesített villanyszerelőnk intézi, nehogy áramütés legyen a vége.
13: Felső vezeték szakadás? De hisz ezt a szerelvényt gőzmozdony húzza.
14: Na és ne vesszen el a részletekben. Inkább örüljön, hogy nem valamelyik mellékvonalunkon utazik. Na de menjünk tovább. 5 perccel a felső vezeték szakadás után egy fa dől a sínekre.
13: Na ne hülyítsen. Ezt honnan tudja ilyen pontosan?
14: Így van megbeszélve Józsi bácsival.
13: Ki az a Józsi bácsi?
14: Egy nyugdíjas erdész. Ő dönti a fákat a sínekre. Nagyon megbízható. Csak sajnos a vasúti pálya mellől már elfogytak a fák, ezért úgy kell neki odaszállítania. Természetesen ez is növeli a menetidőt.
13: Van még valami?
14: Mi az, hogy? Mezőragyás előtt 5 kilométerrel egy hosszabb szakaszon hiányoznak a sínek pálya felújítás miatt.
13: Te jó hég! És akkor mit csinál ott a mozdonyvezető?
14: No, para, a Sanyi már annyira rutinos, hogy egész ügyesen elnavigál a töltésen, sőt, gyakran még a sínekre is visszatalál.
13: Na most jól megnyugtatott. De akkor ezek után, hogy lehetett ez a vonat ma reggel mégis pontos?
14: Fogalmam sincs, de ígérem, előkerítjük a felelősöket. Nem ússzák meg szárazon.
13: Tudja, engem azért elkeserítenek ezek a késések is. Régen sokkal pontosabbak voltak a vonatok.
14: Régen, igen, de azóta megkezdődött a klímaváltozás.
13: Mi köze a klímaváltozásnak a késésekhez?
14: Nagyon is sok. Melegben ugyanis kitágulnak a sínek, és hosszabb lesz a vasúti pálya. Főleg Vas megyében, illetve Vár megyében, ami egyébként azért Vár megye, mert az utas arra vár, hogy a vonat megye. Jó, mi? Ezt én találtam ki. Egyébként nem tudom, hallottál, de Magyarországon már van Hogwarts Express is.
13: Ó, mint a Harry Potterben?
14: Igen.
13: És honnan indul?
14: Természetesen a 9¾ vágányról.
13: De olyan nincs is.
14: Téved. Mióta a 10. vágány egy részét a színes fémgyűjtők ellopták, azóta van.
13: Maga nem vesz engem komolyan.
14: Épp ellenkezőleg jöjjön hozzánk dolgozni.
13: Most viccel?
14: Dehogy viccelek, a Magyar Vasút életpályamodellt ad az embereknek.
13: Ez komoly.
14: De még mennyire? Az egyik kollégám például pályakezdőként az ország leghosszabb kelet-nyugati vonalán kezdett, mint kalauz, és mire elértek a végállomáson, vasútmérnökként nyugdíjba is ment.
13: Maga folyton csak hülyéskedik. Pedig igazán kárpótolhatnának valamivel, ha már így jártam.
14: Na, lássuk csak, mit szólna mondjuk egy ingyenes helyjegyhez?
13: Na és mit csináljak vele? Az én vonatomra nem kell helyjegy.
14: Azért tegye csak el. Ez nem egy közönséges helyjegy.
13: Azt látom. Ezen még a felirat is hibás. Pontos J-vel írják rá, hogy hely.
14: Igen, mert ez a helyjegy nem arra való, hogy ülőhelye legyen.
13: Hanem mire?
14: Ha késés esetén felmutatja a kalauznak, nyugodtan felkiálthat, hogy hely, de marha voltam, hogy nem gyalog indultam el.
2: Vannak, akik már a 2030-as választásokra készülnek azzal a felkiáltással, hogy na majd meglátjuk, mi lesz itt 4 év múlva. De nem így, Aradi Tibor. De nem ám. De ő sem a mában él, ő egyenesen 2042-re gondol előre. Indul a választási műsor. Írta Aradi Tibor. Előadják kiváló színészeink, Gubás Gabi, Kerekes József, Vida Péter, Szerenyei Béla és Aradi Tibor.
15: Jó estét kívánok, kedves nézőink! A 2042-es választások eredményeit követjük figyelemmel mai élő közvetítésünkben. Köszöntöm itt a stúdióban politikai elemzőnket, Alkalmatlan Tibort. Tibor, szerinted ki az esélyese az idei választásoknak?
16: Én úgy gondolom, hogy minimális különbség fog dönteni az IDCB, vagyis az ígérünk, de cseszünk betartani javára a Fiatal Arisztokraták Szövetségével szemben, melynek rövidítését most inkább nem mondanám ki. De természetesen nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy véleményem szerint bőven eléri majd a parlamenti küszöböt az egyre jobban előre törő szélső jobboldali párt, az MCLK, azaz a még a cigány pecsenye láttán is kivonulunk. De ne felejtsük el, hogy az utolsó hetekben igen megerősödött a Ne álljon közénk a vallás mozgalom is, melynek elnöke, Istenes Bence társelnöke Ördög Nóra.
15: Köszönjük szépen, Tibor, a gyors elemzést, mely téged ismerve egyetlen pontjában sem fogja majd tükrözni a végeredményt. Most azonban kapcsoljuk első helyszínünket. Kollégánk Tanácstalan Péter már ott tartózkodik a Rütyis székházában, ahol egyforma Rihárd EP képviselővel beszélget. Halló, Péter, hallasz minket?
17: Nem.
15: Mi nem?
17: Kérdezted, hogy hallak-e, én meg mondtam, hogy nem.
15: Ha hallottad a kérdést, akkor miért mondtad rá, hogy nem?
17: Hát egy órája vagyok összezárva politikusokkal, és úgy tűnik már én is gátlástalanul hazudok.
15: Milyen a hangulata a Rütyis székházban?
17: Most már remek, mert pár perce derült ki, hogy a svéd asztalon lévő muffin szalmonellás, és eddig csak a politikusok ettek belőle. Na de térjünk a lényegre. Mellettem áll egyforma Rihárd. Képviselő úr, hogyan látja pártja esélyeit?
18: Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős kampánykörúton vagyunk túl. Több mint 200 településen jártam az elmúlt két napban.
17: Az igen, ez hogy sikerült?
18: A Hollandiában dolgozó nagyobbik fiam által küldött cigaretták hatásától.
17: Hogyan fogadták a településeken a lakók?
18: Olyan lelkesedéssel, hogy sokukat még le is kellett fogni. Öröm volt látni, hogy az emberek örömükben szinte szét akartak szedni. Kár, hogy mindezt mezőgazdaságban használatos szerszámokkal, de ugye a szándéka fontos.
17: A gazdák pozitívan fogadták a beszédét?
18: Természetesen, hiszen komoly ígéreteket kaptak tőlem.
17: Mit ígért nekik?
18: Természetesen fűtfát.
17: Köszönjük szépen, stúdió!
15: Mi pedig azonnal át is adjuk a szót Bifidus Laurának és Fatmagül Vajknak, akik rögtön megosztják önökkel az eddigi eredményeket.
19: Köszöntöm a kedves nézőket! Az már most látszik, hogy igen jelentős a részvételi arány. Volt olyan település, ahol délelőtt 9 óráig a lakosság 125%-a ment el szavazni. De sajnos van olyan falu is, ahol eddig 0% volt a részvételi arány, mert a szavazóhelységet csak két irányból lehet megközelíteni, és mindkét irányból előbb esik útba az italbolt.
16: Köszöntöm én is a nézőket. Bizony olyan magas a részvételi arány, hogy van olyan település, ahol már be is fejeződött a választás, és ezt onnan tudjuk, hogy a helyi hentes már újra a feleségét veri, és nem az aktivistákat. Na de nézzük akkor a rész eredményeket. A 3587-es választókörzetben nagy előnnyel vezett Korrupt Mihály, az áfás számla tagadók szövetsége jelöltje, aki a szavazatok több mint felével előzi meg a Ne engedjük be az ukrán búzát front elnökét, Kassa Tibit.
19: Vas megye, 365-ös választókörzet. Itt érdekes módon Kolompár Ronaldinho vezet, ami azért érdekes, mert az előrejelzések szerint a választók többsége attól tart, hogy a győzelem esetén Vas megye a fémtelepen végzi.
15: Köszönjük szépen! Tibor, meglepődtél az eddigi eredményeken?
16: Hát az mindenképpen meglepetés, hogy a szélső jobboldali kétfogú Vidra párt egyelőre nem szerzett mandátumot, holott választási ígéretükben többek között az is szerepelt, hogy visszacsatolják Erdélyt és ráteszik Ukrajnára. De számomra az is meglepetés, hogy a Pesti Urbánus Nők civil integrációja, vagyis a punc... Szóval ők még egy szavazatot sem kaptak.
15: Bocsánat, de gondolom azért, mert nem is indultak az idei választáson.
20: Hát most megleptél, mint győzikét az akkord. Ennyire le vagyok maradva?
15: Igen. Kedves nézőink, inkább akkor kapcsoljunk egy újabb külső helyszínt. A rövidebb miniszoknyát Barta Szilviának mozgalom székházából jelentkezik Hadari Mihály. Szervusz, Misi! Milyen a hangulat nálatok?
21: Szervuszok, köszönjük a helységeket! Nem is vincsé vagyok,
15: Misi, szerinted van-e összefüggés a között, hogy semmit nem lehet belőled érteni, és hogy a csatorna igazgatójának ugyanaz a vezeték neve, mint neked?
21: A felkezdésemé, hogy a magyar polgárfájlókat szükségek részéről elfogyottam.
15: Nagyon szépen köszönjük, hogy felsoroltad nekünk a cseh jégkorong válogatott népsorát. Most pedig arra kérlek, hogy sétálj egyet Újpesten egy hajrá Fradi feliratú pólóban. Most pedig a legfrissebb adatokkal jön Laura és Mike.
20: Már is mutatjuk a jelenlegi állást. Célapát falva 88-as választókörzet. Dr. Vigyor Melinda, a dolgozók az egyórás munkahétért jelöltje, óriási fölénnyel vezet Münchhausenné Hári Jolán előtt, aki, mint az köztudott, erősen ellenezte kampány körútja során az euró bevezetését, mert a széfében van az összes.
19: Verebb 798-as választókörzet, itt Mutyi Gergő vezet. Ő az a polgármester, aki Verep község nevéből az ékezetet kölcsön adta Szárnak.
15: Kedves nézőink, újabb helyszínt kapcsolunk. Kiküldött tudósítónk mindjárt Zoltán az egyik fővárosi szavazókör előtt készített riportot a választópolgárokkal.
20: Szervusztok, köszöntöm a nézőket. Itt állunk az egyik szavazóhelység előtt, és ahogy látszik, még mindig hatalmas a sor. Mellettem áll egy kedves nyugdíjas hölgy. Kezicsókolom, ön kire fog szavazni?
22: Én senkire, lelkem.
20: Hogyhogy?
22: Nézze, fiatal ember, ebben az országban olyan gyűlölet uralkodik, hogy ezt egyik párt se fogja tudni megoldani, pedig a legfontosabb a szeretet. A szeretetnél nincsen fontosabb. Szeretni kéne egymást, az embereknek kezet nyújtani a másik. A szeretetnél nincsen fontosabb, de hát ezek a ganajok nem tudják már megoldani a franc egyebek, a büdös pufet, pülyársok rohadék, mocsok állat, szégyen, fúj!
20: Na de ha senkire nem fog szavazni, akkor miért állt be a sorba?
22: Hát gondoltam, ha ekkora a sor, akkor odabenn valami biztos akciós.
20: Újabb beszélgető partnerem van, ön egyedül jött szavazni?
23: Nem, itt egész család.
20: És mekkora a család?
23: Ha mekkora a sor.
20: Ön mit vár az új kormánytól, ha mondjuk leváltják a régit?
23: Hát nézz, én vállalkozó vagyok, lomtalanítás, parfümértékesítés, valamint olyan gépjárművek forgalmazása, melyeket nagy erőkkel keres a osztrák hatóság. Úgyhogy én mindenképpen azt szeretném, ha egyéni vállalkozóként újra katázhatnék.
20: És mit vár a külpolitikától, a szomszédországokkal való viszonyt mennyire tartja fontosnak? Lesz-e ön szerint román-magyar történelmi megbékélés?
23: Ott az nem lesz, testvér.
20: Ön miből gondolja?
23: Azért nem lesz történelmi megbékélés, mert nem történelemből vesztünk össze velük, hanem földrajzból.
20: Talán még egy riportalanra van időnk. Elnézést, uram, megállna egy pillanatra?
24: 2 perc, azt próbálom, de még mindig vissza a lendület.
20: Kedves nevét elárulná?
24: 4-es asztal.
20: És leadta már a voksát?
24: Le. Ott van a sarkon, de... Én a helyében nem nézegetném, az biztos.
20: Köszönöm szépen, további szerencsés utat hazafelé. Mi lesz a következő program?
24: Következő program? Találkozás Zahár Gáborral.
15: Kedves nézőink, lejárt a műsoridőnk. Most híradó következik, de utána újra jelentkezik választási műsorunk, és ahogy a jelenlegi állást nézem, már nem velünk. Viszontlátásra!
25: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Felméri Péter volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatorna igazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Kedves hallgatóink, most pedig következzék a Kabaré Lexikon.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunk ismétlését a Kossuth Rádióban 23 óra 7 perckor hallgathatják meg. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Lexikon.

0: Üdvözlöm Önöket, Kapuvári Gábor vagyok. Ma Spányik Miklós nevű szerzőnkre irányítjuk egy kicsit a reflektort. Lehetett volna kosaras is, hiszen közel 2 méteres. De az örökös viccelődési szokás más irányba terelte. Az igazgató irodájába, ahonnan rendszeresen intőkkel távozott. Következő jelenetében az idegesítő gépi segítségre mutat példát Balsai Móni és Ágoston Péter.
1: Haló, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Tűzvirág vagyok. Miben segíthetek?
1: Nem tudom bekapcsolni a televíziót.
2: Áram alatt van a készülék?
1: Hogy kérdezhet ilyen hülyeséget? Persze, hogy be van dugva a konnektorba.
2: A távkapcsolóban van elem?
1: Hogyne lenne, 4 napja tettem bele újat.
2: Elolvasta a készülék használati utasítását?
1: 4 éve, amikor megvettem.
2: Akkor fogja a kezébe a távkapcsolót, és nyomja meg a piros színű TV gombot.
1: Ne őrítsem meg, azt csinálom, de nincs rá reagálás.
2: Fordítsa el a televíziót, és nézze meg a hátlapon lévő gyártási számot.
1: Az mondja, 17, 37, 43, 55, 60.
2: Ezek a múlt heti lottószámok.
1: Te programkárosodott! Te velem szórakozol, ez a gyári szám, és kész!
2: Türelmet kérek, nem volt 5 találatos szelvény.
0: Szerzőnket még vendéglátós zenészként érte a felismerés, hogy ő tulajdonképpen újságíró. Hosszú hírlapíros korszak következett, számtalan neves orgánon közölte az írásait, és szinte minden alkotását átszőtte a humor. Mint most a Társasház hétköznapjait bemutató alkotást, melyet Vida Péter ad elő.
3: Társas házi óra rend. 6 óra. Megérkezik a takarító. Azonnal káromkodásba fog, mert a kutyusok megint a kapu alatt végezték el a dolgokat. 8 óra. Lassan beindul az élet a házban. A gyerkőcök elindulnak iskolába, az idősebbek az orvosi rendelőbe. 9 óra. Megérkezik a vízvezeték szerelő brigád egyetemben a házi pálinkával. A másodikon tevékenykednek már 2 hónapja hiába. Nehéz feladat egy csaptelep tömítését kicserélni. 12 óra. A nyugdíjas hölgyek a gangon előadást tartanak a gasztronómia világáról. Mindeközben Mária néni hiányos szemöldökkel áll az ajtóban, közelről ellenőrizte, hogy a leves alatt ége a gáz.
0: Az 1990-es humorfesztivál döntője után Árkos József alkalmazta az Új Ludasnál. Azóta írja jeleneteit a magyar televíziónak is és a rádiónak is. Vallja, hogy a humortól megszabadulni nem lehet, viszont születni kell rá. Valahogy így van ez az optimizmussal is. Faragó Andrást hallják.
4: Gyerekek, gyerekek! Akadály nem lehet! 100 éves koromban gyermeket tervezek. A pici bökkenő azonban már adott, mert a hölgyek kora az bizony megszabott. A 80-as már nem nagyon randevúzgat, tőle akár egész világ felborulhat. 70-es még talán meggyőzhető egyed szívesen fogadja a spórolt pénzedet. A 60-as talán menne veled ágyba, csak te nem érnél oda a nász éjszakára. 50-es sem lenne megfelelő arra, idegesítené, hogy sok a szervi baja. Marad a 40-es. Fiatal teremtés, így az óhajt vele kell közölni, és kész. Ám a választ nem szabad tétlenül várni. Járó kereteddel most tovább kell állni.
0: Kedves hallgatóink, ez volt ma a Kabaré Lexikon. Köszöni figyelmüket, Kapuvári Gábor. Most pedig a hírek után az országjáró szombat délutánt hallhatják.
5: A Kabaré Lexikont hallották. Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: 3 van, folytatódik az Országjáró magazin, ma Tolna városába hívogatjuk Önöket. Tolnán valamikor a Dunai átkelőhely is működött, a rómaiak idejében itt húzódott a Limes, Pannonia provincia határvonala, és a középkorban várral is büszkélkedhetett. A múlt ezen kincsei már csak a város legendáriumában és az emlékekben élnek, de számtalan olyan érték van, amely a mai élők számára fontos és különleges. Már is a város értékeivel, aktív közösségeivel is ismerkedünk. Tartsanak tehát továbbra is az Országjáróval, 4:30 Tolnára hívjuk Önöket. Folytatjuk tehát, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
6: Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak, hangsúlyozta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter azt mondta, a BL döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye. Több tízezer külföldi szurkoló érkezett hazánkba. A rendőrség felkészült, mintegy 4000 rendőr teljesít szól szolgálatot Budapesten. A döntő 18 órakor kezdődik. Magyarország csak akkor támogatja Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lap értesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát. A döntés 8 gazdasági társaságot érint. Ez a magyar közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének értesítenie kell a társaságok vezetőit. Súlyos baleset miatt lezárták a 36-os főutat Tiszavasvári és Nagycserkesz között. Egy traktor és egy autó ütközött, mindkét jármű kigyulladt. A traktor vezetőjéhez mentő érkezett, a személykocsi sofőrjét oltás közben találták meg az autóban, tették hozzá. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztő társammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is Tolna városába hívogatjuk Önöket. Tolna életében a Duna minden történelmi időben meghatározó volt. Az utóbbi évszázadokban, időszakban pedig a romantikus dunai holtág egy igazi természeti paradicsomot, mondhatni egy mesebeli világot von az itt lakók köré. Nem véletlen, hogy ebben a mesébe élő természeti világban egy jó fantáziával megáldott alkotó akár törpéket, óriásokat, hercegeket, hercegnőket, sárkányokat is meglát, vagy megálmodik. Már is érkezik hozzánk egy fiatal hölgy, aki az elmúlt években több mesehősnek is testet adott, megjelenített különféle mesekönyvek lapjain. De rajzolt már időutazó tinédzser lányt is egy ifjúsági regény lapjaira, és a mesemadár is szárnyat bontott ecsete alatt. Hogy ezen a varázslatos, most már kicsit borongos, de eddig napfénye szombat délutánon milyen álmot rajzolna az Országjáró képzeletbeli mesekönyvébe, már is elmeséli nekünk. De a mesevilág, a föld
11: paradicsom nem csak a képzeletünkben, hanem akár saját otthonunkban is kialakítható. Érkezik hozzánk egy fiatal ember, aki igazán természetközeli szemlélettel, a hagyományos módszerek megtartásával alakítja ki a kertet. Saját bevallása szerint gyerekkora óta erősen kötődik a természethez, a növényekhez, a rovarokhoz, az élővilághoz, és nem kívülállóként figyeli azt, hanem részeként gondolja magát. Már is erről a gyönyörű kertről is beszél nekünk, amit megálmodik és átad minden olyannak, aki szereti a természetet és a zöldet. Szóval az országjáróban ma Tolnára hívjuk Önöket egészen 17:30-ig.

0: Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
1: Tolna városába is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van mellettem Balogh Zoltán, Tolna város polgármestere, és egy szalaggal a kezében. A szalagon egy jelmondat, nem túl hosszú, de annál tartalmasabb. Mi ez, polgármester úr?
2: Igen, a szalagon a Tolna a sárgalábúak bárkája felirat olvasható.
1: És akkor ennek mi a magyarázata?
2: Többféle módon lehet magyarázni. Elsőnek én szeretném a bárkát megmagyarázni. Természetesen a tolnai lakosságnak, az őslakosok, a régebbi lakosok, nagyon sok hajós dolgozott, hajós élt itt Tolnán, akik ugye a Dunaszabályozás előtt hajókon dolgoztak, illetve a sárgalábúak az egy kicsit különlegesebb része ennek a mondatnak, vagy jeligének. A legenda szerint abban az időben ugye, hogy a hajókkal fuvaroztak, és minél több árut tudjanak átvinni A-ból B-be, ezért tojást is szállítottak, és az volt a nagy ötlet, hogy ha megtapossák a tojásokat, akkor több árut tudnak fölpakolni a hajónak a fedélzetére, ezért lettek sárgák a lábak.
1: Tolnán a mai nap az ünnepnap, Tolna városa ünnepel, mert ma volna a város napja, úgyhogy itt nagy a vidámság. Mivel telt el igaz idő?
2: Igen, természetesen nagy, egyik mondhatni legnagyobb város ünnepségünk ez a Tolna város napja. Ma ünnepeljük a városnak a 37. évfordulóját. Korán reggel már a Dunaparton sárkányhajóverseny indításával kezdtük a napot. Ezután egy ünnepi testületi ülés lett, ahol Tolna város diszpolgárának, illetve több kitüntetjének adtunk átdíjakat.
1: Itt Tolna városában egyébként, ha nézzük a lakosság számát, a lélekszámot, akkor mekkora a település?
2: Tolna Mős település részsel egyben számítandó, 11 ezer lakos lakik Tolnán.
1: És milyen város? Hogyan képzelje el az országjáró hallgatója ezt a várost, ha becsukja a szemét, akkor mit lásson maga előtt?
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon szeretnek ebben a városban élni a lakók. Gyönyörű Dunapartunk van, a Dunaszabályozás után ugye holtágunk maradt. A holtágat használják horgászok, sportolók, sárkányhajósok, kajakosok. Nagyon szeretik az emberek ezt a vidéket. Én úgy gondolom, hogy a sok civil szervezet színessé teszi a város, rengeteg civil szervezetünk van, rengeteg programmal, kulturális központunk is nagyon sok programot szervez.
1: És a település hangulatát, ha nézzük, mondjuk, ha az építészetén keresztül vetítjük a hallgatók elé, akkor milyen város Tolna városa?
2: Hát ilyen szempontból én úgy gondolom, egy vegyes város van, óváros rész is, illetve vannak modernebb házak is. Az utcák, falak, az építészet szerintem csak egy része a térképen. A civil szervezetek, az emberek töltik meg lélekkel ezt a telepet.
1: Ezért nézem, hogy nagyon sok a zöld felület. Igen. Ha itt az emberek sétálnak, járnak, kelnek, akkor jó környezetben érezhetik magukat. Ez az itteniek számára azért fontos lehet, ez egyfajta megtartó erő is.
2: Mindenképpen megtartó erő. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy eljárnak környező településekre, városokba dolgozni az emberek, de nagyon szeretnek hazajönni, és jól szeretik itt érezni magukat. Egy nyugodt, viszont minőségi életet tudnak itt élni.
1: És ha ránézünk a térképre, akkor Tolna megyére mindenki hal, de Tolna városát sokszor keverik. Azt hiszik, hogy az Tolna megye, pedig hát több száz éve Tolna városa az itt van, és működnek, emberek élnek. De ha vesszük, akkor a térképen hol helyezkedik ez el, szóval merre keressük?
2: Tolna megye, Tolna városa, Szekszárd megyeszékhelytől északi irányba 12-13 kilométer helyezkedik el. Északirányban még Paks a következő település.
1: És ez a két város Tolnára milyen hatással van? Elszívó hatással, vagy felhajtó erő?
2: Amint az előbb mondtam, ugye munka szempontjából ez egy kicsit mondhatni negatívumnak is, ugyanis Szekszárdra, Paksra sokan járnak dolgozni, de azt vettük észre a mostani időszakban, hogy most már szeretnek kiköltözni Tolna területére a Szekszárdról, Paksról is.
1: És így a lakosság összetételét veszik, akkor fiatalok, idősek aránya az hogyan oszlik meg?
2: Abszolút, abszolút vegyes szerintem. Ugye hát azért az idősebb és az jelen van városunkban is, de sok fiatal is van.
1: És így hosszú távú elképzelések gondolom vannak, hogyha játszunk az idővel, 15 év múlva milyen város legyen Tolna?
2: Nagyon nehéz kérdés. Nagyon sok pályázati lehetőségünk van, nagyon sok fejlesztést tervezünk a városban, jelen pillanatban is. Óvodák felújítása éppen azért, hogy ugye a gyerekeket is tudjuk ide csalni, a szülőket a gyerekekkel. Vannak nagyszerű útépítési feladataink, tehát a megközelíthetőség, hogy a megközelíthetőségünk is sokkal egyszerűbb és jobb legyen.
1: Lassan ugye délután van már, és akkor itt a tér benépesül, ahol most beszélgetünk, Tolnaváros kellős közepén vagyunk, itt még várják programok az ideérkezőket?
2: Igen, délután 4-kor folytatódik itt a Hősök terén a program, óvodások lépnek föl, táncos műsor lesz, zenekarok lépnek föl, illetve koncert is lesz még este, aztán amíg bírják, még valami diszkószerű is.
1: Köszönjük szépen, és még egy végezetül, csak hogy ismételjük meg a jelmondatot, amit az országjáró vándorbotra felkötöttünk, már mint felirat formájában a szalagon, mert ez elég sokat mondom. Mi volt ez?
2: Tolna a sárga lábúak bárkája.
1: Jöjjenek és nézzék meg saját szemükkel, győződjenek meg erről. Köszönjük szépen. Vendégünk volt itt az országjáróban Balogh Zoltán, Tolna város polgármestere.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Ma már sokat beszéltünk arról, hogy Tolna városa nagyon szerencsés abból a szempontból, hogy egy nagyon romantikus Duna holták található a település mellett, tehát tulajdonképpen a Duna körbe öleli a települést, és hát a romantika az ott van az emberek szívében, lelkében, és biztos vagyok benne, hogy Verlingné Sziget Ildikó lelkében mindenképpen ott van, mert ő mesekönyveket illusztrál, és ezek a mesekönyvek, amelyeket most itt mutatóba elhozott nekünk, ezek tényleg azok a nagyon szép klasszikus szívnek, léleknek, kedves figurákkal népesülnek meg. Hát hogyan lett önből Ildikó mesekönyv illusztrátor?

0: ilyen álomszerű, meseszerű, légies hatása egy-egy képnek.
1: Igen, ez egy nagyon könnyed, légies technika. Akvarell papírról, illetve vízfestékkel dolgozom, attól is ilyen szépek, élénkek a színek, illetve ilyen könnyed a képek textúrája.
0: Itt a könyveket, amiket hozott és belelapoztunk az előbb, tényleg akár az erdők, a rétek világa megelevenedik előttünk, vagy persze az angyal és a boszorka is visszaköszön ránk. Na de hát sárkányok is repülnek az unikornis felett, és a hercegnő öleléséből kilépő gombára csücsülő törpékkel. Szóval, hogy nagyon szerteágazó az a világ, nyilván a mesék világa, amit meg kell jeleníteni. Van valami olyan, ami az öné, ami olyan stílusjegy, ami mindegyik figurában valahol ott van, akár a színe, akár a mosoly, akár valamelyiknek a szeme?
1: Igen, természetesen. Én a legtöbb inspirációt úgymond a természetből merítem. Én magam is szeretek a természetben járni, rendszeresen túrázom, és a növények, állatok világa, ami a legnagyobb inspirációt adja a rajzaimhoz, ugye rendszeresen jelennek meg növényi motívumok a képeimen, illetve van egy meghatározó színvilág, ami szerintem jellemző az összes munkámra. Én nagyon szeretek a gyerekeknek színesen, élénk színekkel, vidám, kedves, meleg mesevilágot teremteni.
0: Hát kis korukban a gyerekeknek biztos, hogy nagyon sokat mesélt, itt van az egész család, mindenki szurkol anyának, szóval biztos vagyok benne, hogy ez a nagyon összebújós, nagyon jó hangulat, ez ott van mind a mai napig az önök életében, tehát biztos, hogy rengeteg mesélt ön is.
1: Igen, igen, rendszeresen én is olvasok a két kisgyerekemnek, illetve ők is szeretnek alkotni, őket is érdekli a rajzolás, a festés, nagyon sokszor alkotunk együtt, illetve most már ők is ügyesen szerepelnek különböző rajzversenyeken, rajzszakörön részt vesznek, és ők is úgy néz ki, hogy tehetségesnek bizonyulnak a rajzolásban, illetve az olvasás és az irodalom is érdekli őket.
0: Van olyan, hogy esetleg oda mennek, hogy anya, ez nem olyan szép, ez a mókus, csinálj vele valamit, ez nem annyira barátságos, tehát beleszólnak, úgy azért véleményt mondanak anya alkotásairól?
1: Én szoktam véleményt kérni, de inkább az a jellemző, hogy amikor meglátnak egy félkész vagy kész munkát, utána nagyon kíváncsiak lesznek a történetre, és igazából el kell meséljem nekik azt a mesét, amin éppen dolgozom.
0: Milyen jó, ez is egy, hogy mondjam, egy jó inspiráció a gyerekeknek arra, hogy újabb és újabb történeteket ismerjenek meg, vagy akár olvassanak el. Különböző alkotók meséit formálta meg, és alkotta meg hozzájuk a formavilágot. Hogyan találkozik a mese illusztrátor és a mesekönyv szerzője?
1: Igazából az első illusztrációmat egy pályázatra készítettem, ahol az volt a tét, hogy bekerülhettünk egy közösségi mesekönyvbe, több szerzőre, több illusztrátor együttesen jelentette meg a munkáit, és ez alatt a pályázat is alatt ismerkedtem meg azokkal a szerzőkkel, akikkel most jelenleg együtt dolgozom, például Demeter Mónikával, neki két könyvét is illusztráltam már, a Mesés Álmokat, illetve a Mesés Perceket, jelenleg most a harmadik könyvén dolgozom.
0: És hát ő is segít abban, hogy mindegyik nyomdába kerülhessen és megjelenhessen. Egyébként egy-egy ilyen mesekönyvnek az elkészítése az illusztrációk tekintetében, az hány nap, mennyi munkaóra, vagy ez attól függ, hogy mennyire van ön ihlet alatt, és mennyire gyorsan peregnek a keze alól ki a figurák?
1: Hát igen, ez sok mindentől függ, hogy mennyi időt készül el egy mesekönyv, leginkább az illusztrációk számától. Azt lehet mondani, hogy átlagban egy illusztrációt körülbelül 3-4 óra alatt tudok elkészíteni, és ugye ahány illusztráció szükséges egy könyvnek, ugye ez a szám annyival növekszik, illetve a borító vesz még egy hosszabb időt igénybe, amíg elkészül egy teljes könyvborító. Ugye ott nem csak a rajzokat kell elkészíteni, hanem a digitális szerkesztést is megcsinálni, címet, akár a szerzőnek az adatait ráírni a borítóra, tehát egy teljes szerkesztést is elvégzek ilyenkor.
0: És ön dönti el, hogy a melyik jelenetet viszi át rajzba? Tehát, hogy melyik a mesének, melyik pillanata lesz úgymond formába öltve, vagy azért ezt kéri általában a meseszerző, hogy na ez a jelenet, ez fontos, ezt szeretné ő látni?
1: Hát sok szerző ad szabad kezet, főleg akikkel már több könyvet együtt alkottunk. Ilyenkor általában rám bízzák a döntést, hogy melyik jelenetet, illetve milyen stílusban jelenítsem meg. De például olyan is előfordult, hogy vázlatot küldtem a szerzőnek, és akkor így tudtunk egyeztetni, hogy megfelelő a munkám számára.
0: A gyerekek mesevilágából egy gondolat erejéig lépjünk tovább a hölgyek, lányok, asszonyok mesés világába, mert hogy nem csak mesekönyveket illusztrál, vagy meséket rajzol, hanem mesés világot akár női kiegészítőkre is álmodott. Hozott egy nagyon különleges kendőt, egy jégmadár röppen rajta gyönyörű türkis színben, szóval az már egy másik világ, egy másik kihívás.
1: Igen, én alapvetően illusztrálok, de erre

0: keresése úgymond elcsábultam.
1: Meg is értem, mert gyönyörű a végeredmény.
0: Igen, egy csodálatos elemkendőre tervezhettem mintát, ráadásul természeti motivumokkal, amire egyszerűen nem tudtam nemet mondani, úgyhogy elkészítettem ennek a nagyon szép selyemsálnak is a mintatervezetét, amit most jelenleg külföldön forgalmaznak.
1: Lehet, hogy a divat világába is betör ezen az úton?
0: Hát nem tartom valószínűleg, ez egy egyszeri alkalom volt, de nekem a profilom az illusztráció, úgyhogy igazából ebben nagyon szívesen alkotok, de természetesen nyitott vagyok bármilyen más megkeresésre is a jövőbe.
1: Hát álmodjuk ezt a mesét is tovább, amellett, hogy a mese illusztrációk is megszületnek. Verlingné Szigeti Ildikó mesekönyv illusztrátor volt az országjáró vendége.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
1: Mai első délutáni feladványunk így hangzik, melyik kiemelkedő magyar textilipari mesterségnek van nagymúltú, ma is látogatható műhelye és múzeuma itt Tolnán. Írják meg nekünk, tehát, hogy ez melyik kiemelkedő magyar textilipari mesterség, amely ma is itt megnézhető, felfedezhető Tolnán. SMS számunk 0639666. A leggyorsabb helyes megfejtőnk pedig vendéglátóink ajándékát kapja.

0: Egy kert akkor működik jól, hogyha együtt él a természettel, mondja ezt, illetve vallja műsorunk következő vendége, Lehócz Dávid kertész, kertépítő, vagy Lehócz Dávid pontosan. Igen. Mert ön a kertépítésnek él és hal.
1: Így van, így van. Hát üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: De hogyan kezdődött ez az egész, hogy ő nem egyszerűen csak kertészkedik, hanem él-hal a szakmáért, ezért a hivatásért?
1: Nem. Hát ez még gyerekkoromban kezdődött el. Én körülbelül ilyen 8 éves lehettem, amikor kimentünk a búcsúba. És hát ott végigmentünk az árusok között, és megláttam ezeket a szúrós növényeket, akkor még nem tudtam, hogy mik is ezek. Nekem semmi nem kellett onnan a vásárból, csak egy darab kaktusz. És a szüleimtől megkapta ezt a kaktuszt, onnantól kezdve ugye ez átment egy gyűjtésbe, egy hobbi szintre. És ahogy ez fejlődött, ez a gyűjtemény, nálunk régen ilyen italbolt volt, meg tábolt, és mindig jöttek emberek oda. És ezt látták is, jöttek idősebb nénik. És akkor az egyik néni az nekem így mondta, hogy neki van egy lilium gyűjteménye, menjek és nézem meg. És akkor természetesen elment, hát akkor onnan is kaptam növényeket, akkor így ment szépen folyamatosan a cserebere, illetve hát itt van nem tőlünk lesz a gazdabolt is, és hát itt be kellett jönni cserépér vagy virágföldér. Itt mindig voltak ki növények, virághagymák vagy magok, megláttam, és akkor ezekbe is mindig kellett nekem. Ez később így átment ilyen gyűjtésbe, más növények iránt, és valahogy ez innen indult el. Illetve hát legnagyobb töréspont az nálam az volt, amikor a TV Dekó ment ez a Kertész leszek, az Ellen Ticsmarsnak a műsora, illetve a Zöld Fül, Megmenemi Mártnak a műsora. Amikor én ezt meglátom, akkor innentől kezdve benném rögzült, hogy én kertépítő szeretnék lenni.
0: Ezt meg lehet tanulni, vagy az ember saját maga tanulja meg mások által, autodidakta módon, vagy hogyan történt önnél?
1: Meg lehet, így van. Hát én elvégeztem az érettségét, és utána pedig Balatonfüreden végeztem el a szakmát.
0: Akkor mint kertészt?
1: Igen. Ez parképítés fenntartó technikust végeztem. Most Szent Benedek iskolába. Hát ez egy ilyen 2 éves szakma volt. Hát meg ezt szerintem szeretni kell, és folyamatosan tanulunk. Tehát mindig kell, hogy tanuljunk ebbe a szakmába.
0: Mi a divat mostanában kertépítésből?
1: Hála az égnek, most már az emberek kezdik elengedni ezt a kavicsos
0: műfűveteket.
1: Műfűvet, az hú, elhagyjuk is, borzasztó. És hála az égnek, a Szomorú Miklósnak is köszönhetően berobbant az embereknek ezek az évelő iránti szeretet és a mulcsozás. Tehát nagyon fontos az, hogy mulcsozzuk be az ágyásokat, takarjuk.
0: Úgy akkor nem szárad ki.
1: Így van, és nem fog gyomosodni is, tehát nagyon lényeges, illetve szépen lassan lebomlik, mint ugye a természetbe. Mindig kövessük le a természetet. Tehát ha kimegyünk az erdőbe, ott ugye azt látjuk, hogy a fallevél az mindig lehullik a talajszintre, hogy egy avart képez. Ez szépen megvédi az eróziótól, nedvesség, lebomlik.
0: Ugyanezt akkor ne is gerebézzük össze a falevelet, ha nem muszáj.
1: Igen. Hát ez egy nagyon rossz szokás volt régen, ugye ez van egy nagyon szép ilyen mondás, ez a tiszta udvar, rendes ház. Tehát ott a...
0: Ez egy veszélyes mondat.
1: Igen. Nagyanyáink, meg ha megnéztük ott az udvarokban, mindig voltak tyúkok, kapirgáló állatok, azok mindent összetakarítottak, a gyomagoktól elkezdve a férgeket, mindent, meg mindig mindent összesöpörtek. Na most eznek az lett a következménye, hogy nagyon lecsökkent a szerves anyagtartalom a kertünkbe. Tehát régen volt ilyen 10%, most már 1-2%-ra lement. És a szerves anyagra meg szükség van a kertbe.
0: Hát emlékszem, én most visszagondolok így nagymamámra, aki mindig mondta, hogy hagyjunk a gazból is, mert árnyékot ad.
1: Így van. Hát a másik nagyon-nagyon fontos dolog, nagyon jó, hogy megemlítetted, az, hogy nem szabadna azt, hogy hetente átoljuk a fűnyírót az udvarunkon, úgymond lenyírjuk a gazt, hanem hagyjuk megnőni.
0: Mert hogy ez nem golfpálya.
1: Nem. Illetve azt, amit nagyon fontos róla tudni, az, hogy minden nagyobb, magasabb lesz a gyom, úgymond gyom, akkor annál jobban megvédi a talajt, és visszaszorítja a talajba is a nedvességet, növeli a páratartalmat.
0: Na és hogyha elhívják valahová, egy kert van, nincs abban még nagyon semmi, maximum egy diófa ott a közepén, mert ugye azt meghagyták, nagy árnyékot hagy, akkor, vagy vet, akkor ott milyen kertet tervez, vagy ez hogy indul ez a munka?
1: Hát az a munka az úgy egy konzultációval indul, elmondja nekem az ügyfél, hogy mit szeretne, mi az elképzelése. Nyilván megvan az én stílusom is, tehát én angol kerteket hozok létre, én legjobban én azt a stílus szeretem.
0: Van ilyen Lehócz Dávidos kert?
1: Ez a Nature Garden néven fut.
0: De mi az önnél, hogy mi az, ami az ön munkája fölismerhető? Ránézek, ezt a Dávid tervezte.
1: Hát ez még annyira még nem túl, úgy is mondhatom, hogy nincs túl nagy hírnevem. Reméljük majd eljut oda.
0: De önben van olyan, ami egy kertben mindig olyan, hogy ott kell legyen, hát ami saját magát viszi oda, a lelkét viszi oda.
1: Hát amit nagyon fontos tudni az, hogy én természetes kerteket hozok létre. Tehát ott abban nem lesz sem műfű, se agyonburkolt terület. Tehát minél több növény alkalmazás van benne, ágyások. És minél több fát kell ugye ültetni kertbe.
0: És hogy az óvodások is hasonló módon így szeretik a kertépítést, óvodásoknak is tervezett kertet?
1: Igen, igen. Itt a Tolnai Pittpang óvodánál csináltunk egy kisebb ágyást. Szerencsére. Én nagyon fontosnak tartanám azt is, hogy az iskolákban és óvodákban vezessük be a kertészkedést, hogy a gyerekek már kezdjék el tanulni.
0: Legyen így, köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm szépen!

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 15 óra van az országjáróban, ma Tolnára hívogatjuk Önöket. Vizen ringatózó csónak, akár a Hold-Duna ágáról, pirosan izzó pipacs a búzamező széléről, vagy épp borostyánnal körbefont ódonkapu a mediterrán világból. Mindegyik téma az övé, és mindegyik jelenet vibrálóan tiszta színekkel köszön vissza ránk alkotásairól. Már is érkezik hozzánk egy amatőr festőhölgy, aki felnőtt fejjel kezdett el kísérletezni az olajjal és a porpasztelkrétával. Csodálatos, varázslatos világot hoz létre. Szóval vele is megismerkedünk, Tolnára hívjuk Önöket, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
2: Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a bajnokok ligája, döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak, hangsúlyozta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter azt mondta, a BL döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye, több tízezer külföldi szurkoló érkezett, 17 000 jegyet kaptak a szurkolók, és úgy tudni, legalább 10 000 drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain követik a döntőt. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózat fejlesztésére, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hévszerelvények beszerzésére fordítanak. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a víradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban 2 meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energia hálózatban. Zaporizsia térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Tagarrok kikötőjében, valamint az olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban 2 megsérültek. A városban rendkívüli állapot van érvényben. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök tegnap. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a Hormuzi szorost. Utóbbi Iránnak is érdeke lenne, azonban Teherán atomprogramjáról továbbra sem tudtak megegyezni a felek. A csütörtöki megállapodás szerint 60 nappal meghosszabbítják a tűzszünetet, és folytatják a tárgyalásokat az iráni atomprogramról. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába, a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Ilyen a magyar Szilas József és Balázs Péter, valamint az osztrák-magyar haderőben szolgálatot teljesítő olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele. Meghalt Trásher László újságíró, közölte a Magyar Katolikus Rádió. Tráser László a 90-es években kezdett újságban publikálni, majd a Magyar Rádió szegedi stúdiójának munkatársaként dolgozott. A Katolikus Rádióban az utóbbi években heti két alkalommal sugározták tudósításait. Tráser László 86 éves volt. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar alakulhat ki. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten lesz a leghűvösebb. A híradást Fehérvári Petra készítette.
0: Műsor ajánlott. Új világ.
3: Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Iárai Judit. Ezúttal három nagy témánk lesz. Az Egyesült Államokból, ahol egymást érik a republikánus párt előválasztásai az ősszel esedékes úgynevezett félidős választásokra. Jeffrey Sachs, a tekintélyes amerikai közgazdász és diplomata, nyílt levelet tett közzé. Friedrich Merz német kancellárnak címezze, és ebben felszólítja őt, hogy kezdjen azonnali tárgyalásokat Vladimir Putyin orosz elnökkel. Izraelben megszólalt Yitzhak Herzog államfő, aki kemény hangú beszédben ítélte el a kormány egyik szélsőséges miniszterét és a Cisjordániában élő szélsőséges zsidó telepeseket a palesztinok ellen elkövetett atrocitásaik miatt. Tartsanak velünk ezúttal is.
0: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáróban ma Tolnára hívogatjuk Önöket egészen 17:30-ig. Arról ma már sok szó esett, hogy a Duna és a víz jelenléte meghatározó volt Tolna történelmében. Egykor a halászat, majd a hajómalmok, később a textilipar épült a víz jelenlétére. Tolna a selyemgyárat, ezzel a 20. században meghatározó gazdasági ágát, és utána a textilipart is a Dunának, a lágyvíznek köszönhette. Eredetileg ugyanis Szekszárdra tervezték ezt a gyárat, de ott nem volt eléggé lágy a víz a patakban. Ezért aztán idővel Tolnára került. Tolnán 1900 áprilisában indult a selyemfonás, az utolsó selyemgubókról pedig 1972-ben gombolították le a fonalat. Hogy milyen emlékek, tárgyak maradtak fent a selyemgyári múltból, miről mesélnek a régi fényképek, hamarosan kiderül. Már is a tolnai selyemgyár fonalát is tovább göngyölítjük. Majd kalandozunk tovább a Duna mentén. Vizen ringatózó csónak, akár a Hold Duna ágáról, pirosan izzó pipacs a búzamező széléről, vagy épp boros körbefont ódonkapu a mediterrán világból. Mindegyik téma lehet az övé, és mindegyik jelenetben vibrálóan tiszta színekkel adja vissza a természet valóságát. Már is érkezik hozzánk egy amatőr festőhölgy, aki felnőtt fejjel kezdett kísérletezni az olajjal és a porpasztelkrétával, és varázslatos világot teremt festővásznaim. Ismerjék meg őt is, tartsanak ma is az országjáróval Tolnán 17:30-ig.

0: csodás alkotás itt előttünk az országjáró alkalmi stúdiójában Tolna Főterén a polgármesteri hivatal tövében, mert hogy messzire visz minket, legalábbis a természetben. Veresné Hárfai Aranka érkezett meg hozzánk, és egy bárkáról hozott egy csodálatos festményt. Hogyha mi most elindulunk a Duna partján, Aranka, akkor ezt láthatjuk a valóságban is?
1: Igen, abszolút. Itt a Tolnai Duna partján lehet látni ezt a képet. Én is egy fotóról készítettem, amit erről készítettek. Ez ugyanis Tolna jelképe, azért is ezt a képet hoztam, vagy hát az egyik jelképe.
0: Kossuth Rádió Facebook oldalán holnap megnézhetik. Ez egy ilyen hagyományos bárka?
1: Igen, régen a halászok, mert ugye mikor még itt folyt a Duna, akkor itt ebből éltek az emberek, a hajózásból nagyon sokan, meg a halászatból, és ebbe tették a kifogott halakat, és az emberek ide jöttek le, és itt vették meg a vasárnapi ebédre való halászlére való halat.
0: Nagyon izgalmas, mert tulajdonképpen a bárka testében voltak elkerítve különböző fakkok, szekciók, ahol a halakat őrizték, vagy ahonnan kifogták újra az eladás számára, odaadták a vásárlónak, és én azt olvastam, hogy a bárka végén volt két légkamra, tulajdonképpen ezt tartotta fönn a bárkát. Tehát milyen érdekes. Ma már ilyet nem látunk, csak itt Tolnán.
1: Igen, igen.
0: Úgyhogy ezért is érdemes Tolnára jönni. Na de egy kicsit vissza magához, a mesterséghez, az alkotás öröméhez. Ön óvónőként dolgozik, és nagyon izgul, félszeme már itt a gyülekező óvodás csoporton van, mert fellépésük lesz, és majd érkeznek hozzánk azután is az országjáró műsorába. Tehát az alkotás, a szépség átadás az ott van a hétköznapjaiban, a munkájában. Mikor lett önből festőművész?
1: Hát egy körülbelül 10 éve egy nyári szabadság alatt észrevettem, hogy vagy meghirdettek itt Tolnán egy ilyen élményfestő tábor, amire jelentkeztem, de aztán nem jutottam be, mert már nem volt hely. Viszont az olyan sikeres volt, hogy akik ott részt vettek, alakítottak egy ilyen művészeti egyesületet, amiben engem is meghívtak. És akkor így alkottunk hétvégenként az egyik tagnak a nyaralójában összegyűltünk, és akkor ott tőlük egy több amatőr festő volt, és tőlük sajátítottam el ennek a szép hobbinak a technikai fogásait, azt, hogy hol lehet beszerezni hozzá az anyagokat, milyen anyagokkal érdemes dolgozni, ilyeneket.
0: És azt mondta, hogy az olaj lett, az olajfestés lett az ön szerelme, aztán pasztelkrétával is, pasztelporral is dolgozik. Az egy nagyon más hangulat, ugye? Az olaj ez egy ilyen karakteres színvilág, határozott színek megjelenés, a pasztelporkréta az egy ilyen álomszerűbb történet.
1: Nem annyira egyébként, mert vannak benne nagyon erős színek. Többször előfordult az, hogy egy pasztelképemre azt hitték, hogy festve van. Tehát csak így, mert pasztelszín az emberbe akkor egy ilyen halvány, finom kép jelenik meg, de nem, abban is ugyanolyan hatásokat el lehet érni. És hát sokkal gyorsabban lehet vele dolgozni, azt azért szeretem, meg nem kell akkor a nagy előkészületek, mint egy olajképfestéséhez.
0: Itt most nekünk ugye a Tolnai Hold Dunaágról hozott egy bárkát, de ahogy én nézegettem az interneten az ön alkotásait, nagyon sokféle hangulatot, nagyon sokféle pillanatot hoz el tulajdonképpen a festővászon. Lehet ez egy mediterrán hangulat, lehet egy tájkép, tehát hogy mi az, ami az ön szívének igazán kedves? Mit fest legszívesebben?
1: Hát abszolút ilyen természeti képeket, és mindig úgy, hogy például meglátok egy fényképet, vagy egy tájat, azt megpróbálom lefesteni, de nagyon szeretem az állatokat, és egy csomószor például akkor még ráfestek egy állatot is, és ezzel teszem egy kicsit a magamévá.
0: Igen, mert egy óvónéni életében mindig ott vannak az állatok, a növények, a szerethető apróságok, ugye a gyerekeknek is ezen keresztül tudunk egy sok mindent megmutatni. Volt, amikor odaültek az óvónéni mellé, és próbálgatnak akár együtt is festeni? Most nyilván nem feltétlenül egy ilyen felnőtt hangulatú képet, de azért biztos, hogy együtt is alkot a gyerekekkel.
1: Persze, hiszen ez a mindennapok része, a kézműves foglalkozások egyrészt, másrészt pedig én művészetterapeuta is vagyok, ebből írtam a mester dolgozatomat a szakmámba, és az óvodában most a mesterpedagógus programom keretein belül egy iskola előkészítő művészetterápiás foglalkozásokat tartok, ahol mindenféle technikát is kipróbálunk.
0: Nagyon izgalmas, amit hoz a műalkotások révén, az alkotások segítségével. Lesz-e kiállítás előbb vagy utóbb, vagy már volt esetleg Tolnán? Mert én azt gondolom, hogy ezek abszolút odaillenek egy múzeum falára, vagy egy közösségi térfalára.
1: Igen, volt, több is. Ugye, amit mondtam, hogy egyesületi tag voltam, meg most is egy másik egyesületnek is a tagja vagyok, tehát közös kiállítások is voltak, akkor egyéni kiállításom is volt, illetve volt egy olyan kiállítás, hogy az óvodás gyerekekkel együtt állítottuk ki az alkotásainkat.
0: Hát nézzék majd meg holnap is a Kossuth Rádió Facebook oldalán Veresné Hárfai Aranka festőművész alkotását, mert ha nem jutnak el Tolnára, legalább látják, hogy milyen csodálatos, romantikus világ ez a tolnai Duna holtág rajta a bárkával, úgyhogy holnap keressék a Kossuth Facebook oldalt.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A Dunai Holtágról volt szó itt az előzőekben, és ugye a Duna és a Holtág, no meg a víz, az a lágy víz, az szükséges volt ahhoz, hogy a selyemgyár itt elindulhasson egykoron valamikor az 1900-as évek tájékán. Erről beszélgetünk, illetve a Selyem Múzeumról Németh Istvánnal, aki a múltat idézi meg, persze egy picit beszélünk a jelenről is, hogy valójában ez a Selyem Múzeum, ha belép valaki ide, akkor mit láthat?
4: Hát igazság szerint egyfajta kimerevített pillanatot a múltból. Most már több, majdnem 130 éves épület együttesről beszélünk, és ennek a 130 éves épület együttesnek tulajdonképpen egy jó része még abban a formájában látható, ahogy azt annó megalkották, és ez nagyon nagy ritkaság, nem csak Tolna megyei, hanem országos szinten is.
3: Tehát működőképes még ott minden?
4: Maga a gyártörténeti emlékszoba az egy rezervált helység, amit a látogatók számára szabadítottunk fel.
3: Itt állt meg az idő.
4: Így van. Ezért fogalmaztam úgy, hogy egyfajta kimerevített történelmi pillanat, és itt áll meg az idő, és itt tudunk visszakanyarodni tulajdonképpen 126 évvel ezelőttre, hogy mégiscsak a gyökereink hova nyúltak vissza annó.
3: De miért döntöttek annak idején úgy, hogy akkor itt egy selyemgyár jó lenne? Ha jól emlékszem, ha jól olvastam, nem is itt akarták először ezt megvalósítani.
4: Ez így van. Szekszárd volt az eredeti terv, de mivel Tolna a Dunaszabályzást megelőzően a Nagy Duna partján feküdt, és korlátlan mennyiségbe állt rendelkezésre a nagyon jó minőségű lágy víz, ezért a döntés az... A végső döntés az Tolna városára esett, és a Tolna városának pedig a Dunaparti részére.
3: De ez a víz mitől lágyabb itt, mint mondjuk másutt?
4: Hát Szekszárdon nem volt karnyújtásnyi távolságra, és a logisztika vonatkozásában ez egy nagyon okos döntés volt, hogy Tolnára hozták a gyárat.
3: Hogy kell a selyemgyártáshoz, a textiliparhoz a víz, azt értem, de miért ilyen nagy mennyiségben?
4: Hát korlátlan mennyiségben állt rendelkezésre a víz, és azért kellett nagyon nagy mennyiségben, hiszen maga a selyem gubóknak a feldolgozása során a szericin nevezetű ragasztóanyagot, azt a már mondottak mennyiség, a korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló vízzel, azon belül is forráspont alatt néhány fokkal lévő lágy vízzel voltak képesek kioldani magát a szericin nevezetű ragasztóanyagot, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy jó minőségű selyemfonalat állítsanak elő. Tehát tulajdonképpen maga a gyártásnak a kulcsa az a tisztítás mértékétől függött. Minél jobban ki tudták ezt a szericin nevezetű ragasztóanyagot vonni magából a fonalból, annál könnyebb volt az azt követő feldolgozás.
3: És mikor gombaították itt az utolsó fonalat? Mikor állt le a gyártás?
4: Hát itt a 70-es év, nagyot ugrunk az időben, mert maga az alapkületétel az 1898, 4 évvel később 1902-ben indul az üzemszerű termelés, 50 fonóegységgel napi 120 kg fonalat állítanak elő. Ha most ugrunk egy nagyot az időbe, és a kérdésre szeretnék válaszolni, akkor a 70-es évekig kell ugorjunk, akkor már egyértelműen látszódott, hogy a selyemmel való foglalatosság az nem, már a jövőben nem lehet rentábilis.
3: Egyébként az, hogy volt selyem, meg selyem gyártás, ez azt jelenti, hogy Tolnát az egész világon ismerték.
4: Igen, ez így van, kis túlzással.
3: Hát jó, de azért tudták, hogy hol van. Ma már nincs selyem gyár.
4: De érdekes egyébként, hogy ma már nincs sejemgyár, ez így is van, de még a tolnaiak még mai napig is így ismerik. Sejemgyárként én ott dolgozom, jelen pillanatban is.
3: Meg ott is van most valami gyártás, tehát valami más jellegű?
4: Na, abszolút a másik kuriózum, amit szerettem volna megemlíteni, az az, hogy ez a majdnem 130 éves épület együttes, egy olyan érdekes helyszíne Tolnának, ahol folyamatos gyártás zajlott. Most már nem sejemmel foglalkozunk, hanem egy teljesen más termékpalettát állítunk.
3: Üvegszövet?
4: Is. Üvegszövet is, karbon, kevlár, bazalt és egyéb más fonalakból készítünk ipari kelméket.
3: Mert hogy követni kell a piacot.
4: Így van, így van. Tulajdonképpen nem is a piacot alakítjuk, hanem a piac alakít minket.
3: És egyébként valamikor még visszatérhet ilyen, hogy sejem, ennek van jövője?
4: Hát ezt nem vagyok szakember, nehéz megmondani. Én úgy gondolom, hogy a sejemmel való foglalatosság a manufakturális jellegre szorult vissza, és én úgy gondolom, hogy ez a jövőben is így fog maradni, mind az élő munka, mind pedig a bekerülési költsége okán.
3: És a Sejem Múzeumba mikor lehet bemenni ebbe a skanzen jellegű épületbe, hogy az ember megnézze ezt a féle múltat, amit hát megállították, mármint az időt?
4: Így van, hát az időkapszulát, hogyha már így nevezzük, akkor az folyamatosan látogatható hétköznapokon is, illetve hétvégén is. Állandó személyzet nem lévén előzetes időpont egyeztetés mindenféleképpen szükséges, de nagyon rugalmasak tudunk lenni mind a csoport létszámát, mind az érkezését tekintve, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
3: Egy fiatal emberként is gondolom jó oda belépni, nem? Már ön ott dolgozik, mondta is, és akkor annak van egy atmoszférája. Régi gépek azért úgy valamit úgy adnak az embernek.
4: Igen, igen, én hát családom engem iszonyatos lokálpatrióta emberként ismer. Ehhez hozzátartozik egyébként az identitásomhoz maga a munkahelyem is. 200 méterre élek a munkahelyemtől, és nem is kívánok elszakadni innen.
3: Akkor tovább szövi majd a szavakat, hogy tovább vigye a Sejemnek a hírét. Köszönjük szépen, Németh István, a Sejem Múzeumról beszélt itt Tolnán nekünk, és hallhatták nem csak szívügye is.

0: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
1: Mai első feladványunk így hangzott, melyik kiemelkedő magyar textilipari mesterségnek van nagymúltú, ma is látogatható műhelye és múzeuma Tolnán. Beszéltünk erről, ma az országjáró délelőtti műsor részében sokan tudták a helyes választ. A leggyorsabb helyes megfejtő itt van most telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a kedves nevét árulja el nekünk, legyen kedves.
2: Oké, vagy.
1: Üdvözlöm, Éva, ha jól hallottam, csak kicsit rosszat érelő, de most már jó lesz, szóval Éva és Budapestről, azt tisztán hallottam. Na hát, melyik textilipari mesterségnek van itt múzeum a Tolnán?
2: Ez a csodálatos kékfestő.
1: Így van, ez a kékfestő műhely több mint 200 éve működik. Esetleg járt erre fele, vagy tőlünk tudja, vagy esetleg utána nézett?
2: Nem jártam, ott most önöktől hallottam a rádióba, de magát a terméket azt ismerem, mert nekem is van, volt, hordtam is, tehát nagyon szerettem.
1: Szép darab, minden egyes kékfestő darab, úgyhogy jó volt a megfejtés, és gyorsan is elküldte nekünk, nagyon szépen köszönöm, gratulálunk, és vendéglátóink ajándékával csönget hamarosan a postás.
0: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Tolna városából jelentkezünk, és továbbállunk, mégpedig a Zsebi Lovas udvarba, mesés a név, és erről beszélgetünk, hogy mi minden történik itt. Sauter Nikolettel kezi csókolom, szóval a Zsebi név az honnan jön, mert látjuk, hogy Lovas udvar az Lovas udvar.
4: Igen, igen, az egyik kis csikunkról lett a neve a Lovas udvarnak, akit Zeusnak hívnak, ebből lett Zsebi becenév, és így kapta a Lovas udvar a nevét, hogy Zsebi Lovas udvar.
3: És mikor alakították, vagy mikor gondolták ki ezt a nagy ötletet, hogy egy ilyenbe vágnak?
4: 13 éve vannak saját lovaim, ebből 10 éve foglalkozom gyerekek táboroztatásával, illetve szakköröztetéssel. Úgyhogy 13 éve pattant ki a fejemből, hogy én ugyanis ezzel szeretnék foglalkozni, gyerekekkel és a lovakkal.
3: Előtte sohasem lovazott?
4: Nem, soha.
3: A lovat látott távolról?
4: Azt láttam persze, és első látásra szerelem volt, mindig meg kellett állni, ha valahol lovat láttunk, megsimogatni gyerekkoromtól kezdve, úgyhogy ez megmaradt.
3: És ez a lovas udvar attól lovas udvar, hogy itt a szabadidőt el lehet tölteni, meg lehet ismerkedni magával az állatokkal, vagy kimondottan a lóval, a ló szeretetét lehet, meg gondoskodni lehet róla, vagy miről szól itt az élet?
4: Így van, sokkal közelibb, mint mondjuk egy állatkert. Itt a gyerekek testközelből nézhetik meg az állatokat, a lovakat, mindent maguk közelről végezhetnek el, a lócsutakolástól kezdve az állatok körüli teendőkről mindenki gondoskodhat. Így megtanulják azt, hogy ezek nem csak úgy vannak, hanem igenis felelősséggel tartozunk az állatokért, akik minket körülvesznek, legyen az kutya, macska vagy ló. Úgyhogy itt tényleg testközelből szerethetünk.
3: Akkor most nyár jön, tábor is van, tehát nyár az sokkal több a szabadidő a gyerekeknek, jobban ráérnek, van erre lehetőség, hogy itt lovazzanak, gyarantan?
4: Persze, természetesen vannak szakkörök, ezek hétvégente csak délelőtti pici foglalkozások, egészen 4 éves kortól szaladgálnak ott a gyerekek, a lovak teljes mértékben hozzájuk vannak szokva, tehát nem esz meg senki gyereket.
3: És akkor mi lehet a lovakat csutakolni, és akár ha valakinek mondjuk ehhez van kedve, vagy egyébként kötelező?
4: Nem kötelező semmi, de erősen ajánlott. Nagyon szeretik a gyerekek csutakolni, ganyézni, szénát hordani, mindenből kiveszik a részüket.
3: És mit lát, hogy a szülők hagyják, hogy a gyerekek így az állatok közelében legyenek minél nagyobb számban, vagy nagyon szűk az a kör, akik önökhöz elmennek?
4: Nem, szerencsére egyre többen, és bátrak a szülők is, bíznak bennem, bíznak a lovakba, és hát ugye 10 év alatt azért már ezek a lovak állandó munkatársaim, úgyhogy ők már nagyon ismerik a menetrendet, és tudják, hogy mi a dolguk.
3: És munkatársból hány is van?
4: 6-6-an vannak, viszont a lovak mellett vannak más állatok is, vannak csüngőhasú malacok, birkák, nyulak, kutyák, macskák, úgyhogy egy kisebb állatsimogatónak is már majdnem nevezhető a kis lovas udvarunk.
3: Egy élmény udvar akkor?
4: Ez egy az egybe, igen. Igen.
3: Akkor sokat ad ez a fiataloknak, amiről is beszélt, ezért is érdemes ide ugye elmenni, de hogyan lehet oda bejutni önökhöz? Be kell csengetni?
4: nem, előzetes bejelentkezés alapján, illetve a Facebook oldalunkon mindig meghirdettem az aktuális programokat, és akkor telefonon, üzenetbe lehet jelentkezni.
3: És akkor hogy van, mai fiatalok ugye ezekkel a kütyükkel, telefonokkal a kézbe érkeznek, csinálnak szelfit a lovakkal, vagy hogy képzeljem ezt el?
4: A nagyobbak már igen, de itt azért 4 és 10 év kor között vannak.
3: Nem baj, az élmény.
4: Belőve, élmény, megy a
3: szelfi. Le kell rakni, nem? Az istálóba.
4: Nem, elő se vehetik. Tehát itt csak a ló, a természet, és hogy jól érezzük magunkat, itt kütyűnek nincs helye, így is vannak meghirdetve a foglalkozások, hogy kütyűmentesen. Kütyűznek otthon eleget szerintem.
3: És egyébként mit tapasztal, hogy miért jó ez? Szóval már csinálják jó néhány ideje, viszik ezt a lovasudvart, hogy önnek mit adott ez? Tehát azért gondolom, hogy beszél, meg hallgatom, meg látom a csillogó szemét, hogy ebből töltekezik.
4: Abszolút, abszolút. Én nagyon szeretem, hogyha a gyerekek már egész kiskoruktól kezdve megismerik azt, hogy ez felelős állattartás, hogy ezek nem csak úgy vannak, hanem tényleg etetni, itatni kell, és amikor megvesznek egy esetleges állatot, az nem csak addig tart, ameddig új, hanem hogy látják nálam is, akik már régebb óta járnak, hogy ezek az állatok állandóan ott vannak, nem cserélődnek, és akár 20-30 évet is együtt kell velük tölteni.
3: És lóra is lehet pattanni, el lehet száguldozni, vágtatni?
4: Természetesen, a bátraknak bármit, igen.
3: Akkor mi is vágtatunk tovább. Köszönjük szépen!
4: Köszönöm!

0: Fél négy van, az országjáróban ma Tolnára hívogatjuk Önöket. Úszás, strandröplabda, röplabda, ritmikus gimnasztika, tenisz, sárkányhajó, evező számok, sportos kihívások vízen és a vízparton. Tolna kifejezetten sportos város, számos sikerrel és sok-sok lelkes sportolóval. Már is a kupák és az érmek között is tallózunk. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
1: Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arsenal tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához, a Paris Saint-Germain szurkolók pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták el a belvárost. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül érhető el Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. A pályasebesség emelése fokozatos. Júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra közt. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar alakulhat ki. A szél helyenként megerősödik, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok valószínű.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Folytatódik az Országjáró magazin, Tolna városába hívogatjuk Önöket 17:30-ig. A városnapi rendezvények helyszínéről jelentkezünk, időnként talán hallják, hogy a muzsika a színpadról már ide hozzánk is elér, az Országjáró stábjához és sátrához, de a folytatásban mi is egy kicsit bekapcsolódunk a város életébe. Mert hogy mondhatnánk azt is, hogy a kocka el van vetve, no nem persze Julius Cézár értelemben, sokkal inkább játékosra véve a formát. A játék ugye a gyerekeknek elengedhetetlen kötelesség, szinte már munka, a felnőtteknek pedig kikapcsolódás. Játszani, legyünk akárhány évesek, nagyon jó. Fejleszt, kikapcsol, a társasjáték közösséget épít, barátságokat ad. Itt Tolnán is létezik egy társasjátékklub, amelynek tagjai rendszeresen találkoznak, hogy újra egy asztalhoz üljenek, egymás szemébe nézzenek, és időről időre újabb és újabb játékokban mérjék össze tudásukat. Ma délután itt a város főterén tőlünk néhány méterre, a városnapi rendezvények sűrűjében is könnyed szórakozást ígérnek. Hogy milyen játékokkal érkeztek, már is elmondják. Aztán úszás, strandröplabda, röplabda, sárkányhajó, evezős számok, sportos kihívások a vízen és a vízparton. Tolna már tudják, sportos város, számos sikerrel, erről is beszélünk mindjárt. Tartsanak ma is az Országjáróval, Tolnára hívjuk ma Önöket egészen 17:30-ig.

0: Honey Beast énekel nekünk, hát a Honey, a méz, az benne van az ő nevükben is, és tele van a szívük. Hát nem tudom, hogy Nagy József méhésznek mennyire van tele a méhekkel a szíve. Minden pillanatát azért körbelengi az a gondolat, hogy a méhek jól vannak-e?
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, a méhészetünket 2015-ben elkezdtük, a feleségemmel ketten, 10 méh családdal, amit megvásároltunk, és az évek alatt szépen, ahogy fejleszgettük, most mára már ilyen 300 méh családra sikerült felfejleszteni.
0: Igazán nagy családos embernek mondhatja magát, gyönyörű gyermekekkel is érkezett, úgyhogy persze önnek is megvannak a gyermekei, de hát a család, a nagy család, az ott van a kaptárakban is akár.
1: Így van, jelenleg 3 gyerekünk van, és természetesen ők is kiveszik a részüket a méhészeti munkákban.
0: Nem félnek a méhektől, vagy apuka szépen óvatosan összeszoktatta velük őket?
1: Hát azért félnek az egy kicsit, tehát tudják, hogy szúrós fajták, de inkább a pergetésben, vagy a mézcsomagolásban ezekben segítenek. A kaptár mögött még annyira nem, még picik hozzá.
0: Anyuka is félti őket, azért azt gondolom egy picit, nem?
1: Így van, így van.
0: Na de majd később. De az a lényeg, hogy tulajdonképpen ön választotta ezt a szakmát. Nagyon sok méhésszel találkozunk az országjárásunk során, az országjáró műsorában, és általában ők egy hagyományt, generációról generációra átadományozódó mesterséget visznek tovább. Ön ezt választotta. Miért?
1: Hát jelenleg úgy volt, hogy külföldről hazajöttünk, Olaszországból, és ezt szeretünk volna valami gazdaságot elindítani, és gyakorlatilag ilyen spontán dolog volt ez a méhészet. És az évek alatt, vagy ahogy elkezdtük a 10 méh családdal, teljesen beleszerettünk, és erre feltettünk mindent. Tehát az elejétől is főállásban ezzel foglalkoztunk.
0: Na de azért itt is vannak komoly kihívások. Azért a méhészek is ugye az időjárás változásra is hatással van a méhek életére. Az, hogy egyre kevesebb olyan szabadon tartott terület van, ahová a méheket lehet vinni. Tehát ugye a méhekért mostanság aggódunk.
1: Hát igen, elég összetett ez a méhészet. Tehát itt, ahogy mondta, az időjárás is befolyásolja itt a méztermést. Akkor a különböző vegyszerek a szántóföldeken, tehát ez így minden kihat. Így a maga a méztermelésre, meg a méheknél is különböző betegségekre, amit nyilván kezelni kell.
0: Nem véletlenül van például a beporzóknak is ma már napjuk, tehát hogy fel kell hívni a figyelmet arra, hogy méhek nélkül megborul a rendszer, megborul az ökoszisztéma.
1: Hát így van, tehát a méheket egyre nehezebb életben tartani gyakorlatilag, mert ez az évről évre egyre nagyobb a méhpusztulás. Ez igazából minden évben területenként változik, és nagyon konkrétan az okokat nem nagyon tudjuk. Tehát találgatások vannak, hogy mi lehet, de például tavaly tavasszal volt egy nagyon nagy méhpusztulás, nálunk is legalább egy 30%-os veszteség volt, és gyakorlatilag csak a találgatás van, tehát konkrétan nem nagyon tudjuk, hogy mi lehet a probléma. Vannak azért sejtéseink, de ezt inkább nem fejteném.
0: A méhekkel minden nap van feladat, és a méhekkel akár még utazni is kell. Tehát, hogy annyi virágport és olyan különleges virágporokat tudjanak gyűjteni, amiből aztán különleges mézek kerülhetnek akár egy csuporba, mint amit hozott is. Szóval, hogy milyen mézekkel foglalkozik, miután megy szívesen az ország különböző pontjaira?
1: Ez úgy van, hogy gyakorlatilag vándorméhészek vagyunk, tehát az azt jelenti, ahol valami virágzik, tömegesen oda visszük a méheket. Ez tavasszal visszük le például a szekszárdi gemenci erdőbe a méheket, ahol inkább ilyen tavaszi fejlesztés miatt visszük, tehát ott inkább jobban van a virágpor. Akkor visszük repcére, akácra, hársra, facéliára, szelidgesztenyére, napraforgóra. Vannak olyan évek, amikor egy méh család körülbelül 1000 kilométert utazik az utakon.
0: És a méhész is.
1: Így van.
0: Akkor ez is egy vándor élet, mondhatjuk úgy.
1: Igen, igen, igen.
0: És a gyerekek melyik mézet szeretik a legjobban? Mi az ő kedvencük?
1: Hát a gyerek inkább az akácméz. A lágyabb ízvilág az, amit szeretnek.
0: De milyen jó, hogy ma már kezdjük azt is megtanulni, amit évtizedekkel ezelőtt a boroknál is, aztán a pálinkánál is. Most már azt hiszem, hogy a méznél is, hogy különböző mézek, különféle ételekhez párosítva, vagy azt gazdagítva emelhetik a gasztronómia élményt. Tehát kezdjük kitanulni a mézeket. Én legalábbis azt gondolom.
1: Hát igen, tehát a méhészetnél lehet nagyon fajta mézekre rá specializálódni. Tehát mi is, nekünk a fő profilunk a méztermelés. És itt nagyon fontos, hogy jó minőségű, tiszta fajta mézeket termeljünk, amit véleményem szerint csak főállásban lehet, mert ott akár egy fél nap alatt dönteni kell, hogy akkor továbbállunk, vagy pergetünk, és ez csak főállásban sikerülhet. fajta mézekben. Kiváló minőség.
0: Milyennek ígérkezik az idei szezon? Ugye itt vártuk az esőt, volt egy nagyon kevés eső, ugye a természetnek kell a víz ahhoz, hogy utána a méhek is jól érezzék magukat, szóval mit lát, milyen lesz az idei év?
1: Hát most a repce és az akácon vagyunk túl, amit már kipergettünk, egy ilyen közepesnek mondható, tehát egy közepes eredmény sikerült elérni. Már ugye az akácnál jól ígérkezett, de volt egy ilyen lehűlés időszak, akkor az ott megtorpantak, főleg a fővirágzás volt. Idén például a nógrádi akácot azt kihagytam, mert egy 300 kilométeres túra. Visszajelzések alapján jó döntöttem, hogy kihagytam, mert nem nagyon sikerült.
0: Sok eső kellene? Az most jó lenne?
1: Hát most már az akászra, az mindig jó, hogyha van eső, az mindig kell az eső, de most az akásznál az inkább a fagykár az, ami jellemző. Tehát ezek a hidegbetörések, a mínusz 6, mínusz 7 fokok voltak, ott például Nógrádban szoktam vinni a méheket, ott azért már nem olyan virágok vannak, amiktől jó eredményt lehet elvárni.
0: Kívánom, hogy ez a közepes jobbra alakuljon az év folyamán, és hogy sok mindennel, finom mézzel legyen tele a csupor és az önök szíve is. Nagyon szépen köszönjük Nagy József méhésznek, hogy eljött és elmesélte azt, hogy hogyan lesz valakiből méhész.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Az előzőekben méhekről, mézről beszélgettünk, és ugye a méz az energiát is ad az embernek, főleg, hogyha sportol, mondjuk egy úszónak is akár jó lehet az, hogyha mézből sokat fogyaszt, mert egészséges, de maga az úszás is az. A folytatásban úszással folytatjuk, még pedig a Vitál Egyesület érkezett hozzánk, közülük is az úszók, és itt van Lenge Petra, aki a szakosztály vezető, és egy fiatal hölgy, Somodi Anna Márta, nyakában egy érem, 8 éves fiatal versenyzőről van szó, és elkezdtünk itt beszélgetni Annával, Mártával. Hogyan szólíthatlak, Anna vagy Márta?
4: Anna.
3: Anna, ez az érem, ez hogyan került a nyakadba, mit kellett ezért tenni? Gondolom persze, hogy úsztál. Milyen távon szerezted ezt a térmet?
4: 50 méter hát.
3: 50 méter hát úszásban. Az komoly, és ez volt az első versenyed?
4: Igen.
3: Igen, ez kicsit gondolkodtál, mert az úszás jobban megy, mint a beszélgetés. Nem hiszem, de így van, most megijedtél. Egyébként, mikor odálltál a rajtkörre, emlékszel még arra a pillanatra?
4: Igen.
3: Féltél, izgultál, első verseny, és akkor mondták, hogy rajt.
4: Hát annyira nem izgultam, csak egy nagyon picit.
3: Ha, és az időd az milyen volt? Mert hát itt az idő is számít, az ember nem csak a távolságot teszi meg, hanem le kell úszni azt a bizonyos távolságot. Az az 50 méter izgalommal fűszerezve azért ez lehet nagy kihívás, de neked ez nem volt megpróbáltatás. Szóval miért szeretsz úszni?
4: Hát azért, mert hosszú távok vannak, meg hogy tudunk versenyezni a többiekkel, meg hogy tudom gyakorolni a fejest.
3: A fejes ugrás, aha, rajtnál az fontos, egy jó rajt, de egyébként az iskola mellett ez hogyan egyeztethető össze? Korán van reggeli edzés is?
4: Nem.
3: Nem kell még reggel menni edzésre, majd ezután majd lesz, az eljön az idő, hogy korán kell kelni, akkor is megteszed ezt, hogy korán kelsz ezért a sportágért, mert úszó szeretnél lenni?
4: Igen.
3: És vannak példaképeid?
4: Nem.
3: Egyelőre nincsenek. Nem baj, de itt van a tanárnő, ez itt csókolom, ugye Lenge Petra. Szóval sok lelkes fiatal van, ez azt jelenti ebben az úszóklubban, és ez fontos, nem is az eredmény a lényeg minden esetben.
5: Így van, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A versenyzés ugye, meg az eredmény nyilván fontos, de az egyesületünknek az elsődleges szempontja az, hogy kialakítsuk a gyermekekben az egészséges életmódra való törekvést és a hajlamot.
3: Ezt ki lehet alakítani? Mert ugye ezt mondjuk mindig, hogy egészséges életmódra, meg táplálkozzunk egészségesen, éljünk egészségesen, ezek a nagy mondatok, de mi a gyakorlat?
5: Én azt tapasztalom, hogy igen, ki lehet alakítani, mégpedig nekünk edzőknek is nagyon fontos szerepünk van ebben, másrésztől pedig a szülőknek is a példamutatással, az egészséges táplálkozással, azzal, hogy nem mozgásszegény életmóddal próbálják elütni a gyerekeknek az idejét, nem a kütyüzéssel, a telefon.

0: támogató közegben érkeznek hozzánk a gyerekek, úgyhogy szerintem ezért is fontos az, hogy minden gyerek sportoljon, hogy megtanuljon közösségben is együtt gondolkodni.
1: És ez fontos kulcsszó, közösség, az együttlét, de mit lát, hogy akik mondjuk sportolnak, testnevelő tanárként is dolgozik, ez is a hivatásra, mind a mellett, hogy úszás, úszóedző is, hogy akik valamit csinálnak, sportos mozgást végeznek, azoknál a iskolai teljesítőképesség akár jobban tetten érhető? Jobb?
0: Igen, igen, határozottan az a tapasztalat, hogy sokkal jobb az iskolai teljesítmény azoknál a gyerekeknél, akik minden nap végeznek testmozgást és sportolnak, illetve a tapasztalat még, hogy az élet bármely más területén is sokkal könnyebben veszik az akadályokat, a problémákat azok a gyerekek, akik sportolnak, legyen szó akármilyen sportról, mert nyilván itt olyan dolgokkal találják magukat szembe, ami az élet mármely területén segíthet nekik leküzdeni azt.
1: Hogyan lehet itt tartani a fiatalokat az egyesületben, szóval, mert annyi csábító dolog van ebben az életben, hogy csak ne is kezdjük felsorolni, hogy megmaradjanak, mert nem mindig jön az az aranyérem, de lehet, hogy ott van. Ezt hogyan lehet áthidalni, milyen motivációt kell ilyenkor tenni, vagy mi itt a jó módszer?
0: Szerintem itt is az a legfontosabb, hogy a közösségnek az ereje, hogy olyan közegbe jöjjön a gyerek úszni, vagy akár bármiféle sportágról beszélünk, amit szeret, ahol barátságok kötődnek, ahol különböző edzésen kívüli programokkal is élményeket tudunk nekik adni, és én úgy gondolom, hogy nekem is személyes példámból, hogy ezek a gyerekkori sportos élmények egy életen át vezetnek, és lendületet és energiát adnak.
1: Milyen szép végszó, köszönjük szépen, készítünk egy fotót is, már csak azért, mert mondjuk itt van Anna Márta, lehet, hogy egyszer olimpiai bajnok lesz, és akkor lesz egy közös fotónk.
0: Igen, igen.
1: Köszönjük szépen.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai második feladványunk így hangzik, melyik települést csatolták Tolna városához, amely ma a város különálló, sajátos, sváb és székely hagyományokkal bíró része. Tehát melyik települést csatolták Tolna városához, ezt írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, a leggyorsabb helyes megfejtőnk pedig ezúttal is Tolna város ajándékát kapja. 0639666 az SMS szám, szerintem állandó hallgatóink már pontosan tudják, várjuk a megfejtéseket.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Az előzőekben úszásról beszélgettünk, hát ez nagyon komoly dolog, de a játék is komoly dolog, mert a játékban, mint ahogyan a humorban sem ismerünk tréfát, ismerik ezt a mondást. Nagy Zoltán Társasjátékvár Egyesület tagja érkezett itt hozzánk, több társasjátékot elhozott, mondhatnám a társasjátékok eldorádóját, és nem véletlenül mondom, mert itt van egy ilyen játék. Önök úgy működnek, hogy többen vannak ebben az egyesületben, persze, hogy többen vannak, de asztalhoz ülnek, és akkor elő a dobókot, vagy éppen a kártya, és játszanak?
4: Igen, természetesen üdvözlöm a hallgatókat én is. Igen, igyekszünk minél többször is találkozni. Egy baráti társaságként indult ez annak idején, 2021-ben a Covid javában, és akkor mindenki elkezdett otthon is többet társashozni, és így kialakult egy mag, és gyakorlatilag így összehoztuk egy egyesületet, és valóban havonta egyszer találkozunk, mind egy szombaton, és akkor egész nap társasjátékozunk, és várjuk a kedves lakosságot is
1: csatlakozni. És akkor ez a játék, ez olyan játék, hogy ezt minden korosztály játszhatja, vagy kik itt a tagok?
4: A tagok azok általában felnőttek, de a játszók köre az viszont nagyon tág, tehát ide például a rendezvényre is rengeteg fiatal gyermek érkezik, és természetesen olyan játékokkal készülünk ilyenkor, ami korhoz is passzol.
1: És itt a játék, az eszköz, mondhatni, és inkább az összetartó közösség, az lehet itt a fő motiváció?
4: Pontosan igyekeztünk úgy hozzáállni ehhez, hogy kivonni a gyerekeket a számítógép és a mobiltelefon elől, és ez egy másfajta találkozás és közösség.
1: És mi most a divatos játék, mondjuk így felnőtteknél, amikor játszanak így hétvégente, vagy nem tudom, hétvégente szoktak?
4: Igen, általában hétvégenként, de van úgy, hogy összejövünk esetleg szünetekben, vagy szabadság alatt is, vagy esetleg.
1: Mit játszanak? Mi a menő játék mostanában?
4: Ugye sokfajta játék van, mai világban 4000 játék lejönnek meg évente, tehát egyet most itt kiemelni, ez a például, amit itt említett.
1: Milyenféle fajta játékok?
4: Van kooperatív, van konfrontatív, és van kompetitív.

0: társas játék, ugye a kooperatív az, amikor összedolgozunk egymással, a kompetitív, amikor pontokat gyűjtögetünk, és úgy megnyerjük a játékot, ugye a legtöbb pontot gyűjtő, és van a konfrontatív, ami ugye egy úgymond konfrontáción alapuló ilyen harcolós játék.
1: Esetenként akkor jobb ez, mint egy mozi.
0: Abszolút, igen. Adhat egy olyan élményt is, sőt szoktunk egyébként néha akár az Eldorádót nézzük, egy ilyen kincsvadászos zenét berakni alá, és már is olyan hangulata van.
1: Hát igen, a játék azért sok mindenre megtanítja, még a felnőtt embert is, ugye képes a játék átformálni, a személyiségét, a karakterét. Mondhatni azt, hogy ugye csapatban gondolkodik, ha kell egyéniben, de mégis valamiért olyan emberibb tud lenni akár valaki, ha nem az volt.
0: Igen, a játék alkalmával jobban megismerhetjük a másikat. Előjönnek olyan jellemvonások.
1: Rejtett jellemvonások.
0: Igen, amit ugye nem mindig mutat az ember magából, de nagyon jó élményt tud nyújtani.
1: Volt ilyen eset, hogy valaki rácsapott az asztalra, mit tudom én, mérgébe, és ketté tört az asztal.
0: Vannak meglepetések, amikor az ember nem képzeli el mondjuk a barátjáról, hogy mikre képes, és hirtelen azért ezek elő tudnak hozni be ember.
1: Ami egyébként lehet, hogy nem is olyan rossz, mert mondjuk akkor kiadja magából a dühét, és nem biztos, hogy személy ellen szól az, hanem éppen mondjuk annak a rossz válasznak, vagy annak a rossz dobásnak, ami a játékban éppen bekövetkezett.
0: Igen, így van, sőt, utána meg is szoktuk osztani a tapasztalatainkat, mert az ember saját magán is felismerhet olyan érzéseket, amik esetleg csak így jönnek ki.
1: És akár odáig is eljutottak már, hogy játékot fejlesztenek? Van ilyen elképzelés a fantáziában, hogy van itt több száz játék, akkor most már én megcsinálom mondjuk az 501-et.
0: Nekem személy szerint jutott már eszembe, viszont tartunk minden évben egyszer egy hatalmas rendezvényt, a Dél-Dunántúli társasjáték találkozót. Ez most már a negyedik alkalommal lesz idén, és oda szoktak érkezni társasjátékfejlesztők, akik ott le is teszteltethetik mindjárt a játékokat, hiszen ott van 90-100 ember, és azok nyilván szeretnék kipróbálni, és a társasjáték fejlesztő is maga levonja a tanulságot ebből.
1: Aki ilyen játékokkal játszik, felnőtt fejjel, arról mondhatjuk, hogy az nagy gyerek?
0: Abszolút. Tehát játszani nem gyermekkorban kell, sőt, később is lehet, és nem is szégyen. Azt gondolom, hogy felnőttek is.
1: A játék az egy komoly dolog.
0: Igen, így van. Igen.
1: És ha nézzük, ugye kedvenc játékok, sokféle játékok, önök is rendeznek saját maguk között bajnokságot?
0: Vannak országos bajnokságok.
1: Minket házi vetélkedők?
0: Házi vetélkedők nem nagyon szoktak. Egyébként a tapasztalat az, hogy a környékben lévő emberek inkább a játék öröméért játszanak, és nem versenyeznének.
1: Nem a győzelem a fontos.
0: Igen, ez tapasztalat igazából, ez az utóbbi években ez mutatkozott meg inkább.
1: Na most, amit elhozott játékot, van itt jó néhány ezek közül, miért pont ezeket hozta ide?
0: Ezek az a kategória, ami elsősorban ilyen rendezvényekre, amikor sokan vagyunk, és sok ember leül játszani, ugye ezek általában többen játszhatók, vagy különböző korosztály is, akár egy felnőtt, vagy gyerek egymás mellett is ugyanúgy jól érzi magát benne.
1: Na most itt egyet, melyiket nézzük, idézőjelben kibontjuk, ez a, vagy melyikre nézhet?
0: Én hoztam önöknek egyébként egy ajándékot.
1: Csak egy?
0: Igen.
1: Ez a játék cím.
0: Szeretném felajánlani így a stábnak.
1: Hát játszunk úgy közben.
0: Ez egy hétfőig, egészen hétfőig játszható.
1: Ez nagyon jó, dolgozatok össze, és...
0: Igen, és találjátok ki minél több szót.
1: Hát ez nagyon jó egyébként, mert itt ugye a szóra szükség van.
0: Igen, gyakorlatilag egy szót kell kitalálni úgy, hogy mindenki egyetlen egy szóval próbál ráasszociálni erre a bizonyos.
1: Én azt mondom, hogy édesség, akkor ön mit mond?
0: Nem, a feladat az, hogy csokoládé.
1: Csokoládé.
0: És ugye ők itt azt írják, hogy tej, belga, édes. És ugye itt az érdekes.
1: Lehet belga csoki, meg édes csoki. Igen,
0: viszont azonos szavak kiesnek. És így csak azokból, akik a kitaláló, ő csak azt látja, ami ugye benn marad.
1: És akkor itt a megoldás a tej?
0: Nem, a megoldás a csokoládé.
1: És a csokoládé?
0: Igen, és a tejből és a belgából kell neki kitalálni.
1: Ezt mondom, igen, akkor igen, így van. Igen. És utána, ha tovább lépek, van egy másik szint?
0: Ja nem, ez csak annyi, hogy összehasonlít, össze kell hasonlítani, itt mutatja is, hogy kiesnek azonos szavak, és a már meglévőből kell neki kitalálni.
1: Hát jobb ajándékot nem is kaphattunk volna. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt Nagy Zoltán, Társasjátékvár Egyesület, Tolna, hallhatták, a játék az öröm, kikapcsolódás, és akármilyen korban ez megtehető.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Az ország járóma Tolna városába hívogatja önöket egészen 17:30-ig. Itt vagyunk a város szívében, a polgármesteri hivatal előtt már nagyon sokan gyülekeznek, hiszen 16 órától körülbelül fél perc múlva elkezdődnek a városi programok itt a színpadon, illetve a város terén. Ott vannak azok a civil szervezetek, akár a társasjátékklub, akikről mi már az előzőekben beszéltünk. Úgyhogy Tolnáról jelentkezik ma az ország járó magazin 17:30-ig. Sok-sok kincset, értéket és érdekes egyéniséget mutatunk be önöknek, és hamarosan jönnek a táncos lábú szenior hölgyek is, akik arcán mindig ott a mosoly.
1: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Pontosan 16 óra van, az országjáróban ma a Hol-Dunaág partjára, Tolnára hívogatjuk önöket. 50 éve a hullámok tetején a matrózból lett hajós kapitány, dunai és tengeri élményei hamarosan itt a Kossuth Rádió hullámain. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
2: Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arsenal tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához, a Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták el a belvárost. Jegy nélkül nem érdemes a stadion környékére menni, mert csak az mehet a Puskás Aréna közvetlen közelébe, akinek érvényes jegye van. Az UEFA jóvoltából 7 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is ott lehet a döntőn. A BL döntő 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A miniszter a szervezet vezetőivel is egyeztetett, amelyek mintegy 3400 nyugállományú katonát képviselnek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hírt között. A sportolók a Magyar Kupa 2 fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an sérültek meg. 2 kisgyerek és 2 edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Pécs polgármestere közölte, hogy a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikus Ordan államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, 2 megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratta Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vladimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. A cigánykultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart holnap a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdióval közösen. A kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigány mesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyerekprogramok zárásaként a tarnabodi, hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendékei a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar alakulhat ki. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb.
1: Műsorajánlat.
3: Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a meccsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. Emlékszünk-e, ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot, rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
1: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Az országjáróban ma Tolnára hívogatjuk Önöket. Agyagból formált álmok, közösségben alkotott emlékek, a kerámia tűzről pattant varázsa. Már is érkezik hozzánk egy fiatal fazekas mester, aki a kéz simogató erejét, a tűz szilárdságot adó hevületét és a közösség összefogásban magabiztossá váló alkotói kedvet adja át műhelyében a szépre vágyóknak. Rendszeresen szervez például olyan szakmai találkozókat, ahol az alkotni vágyók megtanulhatják a fazekasság alapjait. Egyértelmű vonalvezet és fiatalos, letisztult alkotások, a föld tiszta színvilága, vagy épp a kagyló, a csigahé, vagy esetleg az igaz gyöngy irizáló törékeny fényjátéka a mázban. Mese a nyugalmat és a békét árasztó reggeliző tálkáról és a kéz ölelésében átsugárzó kávésbögréről hamarosan. Érkezik hozzánk aztán a tolnai szenior örömtáncos hölgyek, öröki fiú csapata, akiknek mozgásában sosincs a reumának vagy az ízületi fájdalomnak helye, mert ha megszólal a zene, dobban a szív, rüktet a vér, és a mozgás felettet minden bút és bajt. Tartsanak ma is az országjáróval, vidám perceket ígérünk Önöknek, ma is Tolnáról egészen negyed hatig.

0: stílusosan modern forma, meg letisztult darabok, meg színvilág. Sok-sok mindenről beszélgetünk Horváth Máté keramikussal, mert hogy ezt a szakmát mikor is kezdte?
1: Verségi Ferencnél, egy mözsi habán iparművésznél kezdtem a korongozást, lényegében 2 éven keresztül jár.
0: Hány éves volt akkor?
1: Hát ugye most vagyok 27, 5 évvel ezelőtt, 21-ben.
0: Nagyon fiatalon. Hát miért gondolta, hogy ez azóta az ön útja?
1: Mindig is tetszett az, hogy kézzel készítek valamit, és szerettem volna ezt igazából másoknak is megmutatni, hogy én tudok ilyet, és otthon is lehet ilyet használni.
0: És akkor most mondja, hogy hol tanult, akkor én azt mondom önnek, hogy egy szerencsés ember, mert olyan helyen tanulhatott, olyan kezek között pallérozhatott, akinek neve van a szakmában.
1: Ez biztos. És Verségi Ferenc nálam, vagy engem tanított utoljára egyébként. Az egy nagyon megtisztelő dolog számomra.
0: Kérdeztem, és mert név szerint nem említette, csak mondta, hogy most jelen esetben már nincsenek tanítványai, de korábban voltak és nem rosszak, akkor őre is gondolt.
1: Valószínűleg igen. Igen.
0: Azért ez dicsőség, mert hogy az agyag az hogyan fogta meg önt, vagy az agyag talált önre, vagy fordítva, vagy egyáltalán ez a fajta találkozás hogyan történhetett meg?
1: Az internet miatt van, görgettem az Instagramot, és láttam, hogy ilyen kis golyókból lényegében milyen szép terméket lehet csinálni, és úgy voltam vele, hogy ki szeretném próbálni én is.
0: Na de nem ilyen egyszerű ez a dolog.
1: Ennyire egyszerű.
0: Ott van egy marék agyag, oda csapja a korongra, és akkor elkezdi lábbal hajtani, ha nem elektromos, akkor a motor, és abból tényleg lesz valamilyen egyszerűen? Nem lesz az olyan csáré, meg ferde.
1: Nyilván ehhez kellett a Verségi Ferencnek a szaktudása, hogy 2 éven keresztül nála heti 2-szer 2 órát lelegyek a műhelybe, és ott együtt csináljuk és tanítson.
0: De ő habán kerámiában van otthon, ön már egy kicsit váltott.
1: Igen, én a korongozást szerettem volna, a korongozás alapjait szerettem volna nála elsajátítani alapesetben.
0: De hozott egy-két darabot, mondtad, hogy egy ilyen rögtönzött kiállítás azért rendesen belevitte az anyagba a csavart.
1: Hát be.
0: Formailag.
1: Igen, nekem tetszik, amit Feri bácsi csinál, viszont nekem inkább ez a modern vonal tetszett, ezek a durvább szögletek, durvább színek, más agyaggal is dolgozom.
0: De ezek a durvább szögletek, nézzünk, vegyünk itt kézbe egy ilyen bögrét. Ez ugye nem kerek, hanem, hát nem is tudom, hogy lehet ezt leírni szakmailag, hogy a hallgató ezt értse, hogy milyen is.
1: Hát ugye ez a hexagon, ugye ez a 6 szögletű alap, ez egy vastag termékből.
0: Hát ezt nehezebb előállítani, mint mondjuk egy közönséges bögrét.
1: Időigényesebb, az biztos.
0: És nézem a színvilágát, nagyon-nagyon trendi, nagyon modern, nagyon mai.
1: Ez például több agyagból van összegyúrva. Egyszerre, és azért lesz ilyen szín.
0: Ezért több színű, tehát igen. Ilyen sötétebb, világosabb színű, igen. És ezeket hogyan tervezi meg? Lerajzolja először, vagy csak a fejben megszületik, és akkor majd az élet meghozza?
1: Én egy nagyon adhok ember vagyok, ami aznap eszembe jut, azt megpróbálom létrehozni. Ha jó lesz, ha nem.
0: És mit lát, hogy mit mondanak mások? Önnek tetszik, nekem tetszik, de mit mond itt a nagy érdemű, hogy milyen a munkája? Amikor itt erről van szó, akkor mit mondanak, hogy Máté, ez szenzációs?
1: Szerencsére nagyon sok mindenkinek tetszik ez a modern vonal. Most már kávézóknak, éttermeknek is dolgozom. Ez bizonyítja, hogy tetszik nekik.
0: Tehát használható tárgyakról van szó, és ezek általában ilyen csészék, bögrék, tányérok?
1: Igen. Használati tárgyakat készítek.
0: És mondja, hogy van egy kávézója, ez nem a reklám helye, persze, csak azért érdekes itt megemlíteni, hogy oda is a saját keze által készített csészéket viszi, és azokban szolgálja föl a kávét. Ezek a csészék, ezek milyen csészék?
1: Hasonló csészék ez. Van presszós csésze, van kapucsinos csésze, általam készített, általam elgondolt formai. Egy vendéglátó ember vagyok egyébként alapesetben, és azt a funkciót, amit eddig megtanultam onnan, azt vittem tovább, és így használhatóak.
0: És egy ilyen csészéből egy jó presszó kávé sokkal másabb?
1: Teljesen más. Nem mindegy, hogy mekkora a csésze, milyen a kialakítás, nem mindegy, hogy az a krém, a finom kávénak a krémje, hogy áll meg a csészén, hogy telítődik a szélén, hogy lehet inni, hogy lehet megfogni. Ez nehéz.
0: És a mesterével beszélt már, megmutatta a munkáját, hogy most itt vagyok, akkor ezt tudtam, idáig jutottam? Mit szólt hozzá?
1: Hát örül neki nagyon, hogy sikeresen eddig jutottam. Nem volt még a kávézóba, örömmel várom egyébként valamikor. A legújabb munkáimat nem láttam még sajnos, mert hát eléggé el vagyok havazva. Úgyhogy...
0: És hogy miben gondolkodik most akkor, ugye, hogy a vendéglátás vagy a korongozás, melyik van első helyen, vagy egymás mellett a kettő, ott forog?
1: Ott forog, ez jó volt. Szerencsére van egy párom, aki támogat mindenben.
0: Ő gyúrja az anyagot?
1: Nem, jelenleg ő van a kávézóban, azokban az órákban, amikor a műhelyben tudok ott lenni.
0: De azért ön vallja be őszintén a hallgatóknak legalábbis, mert én azért látom őről, hogy ő egy megszállott keramikus, szóval így könnyen lazán beszél erről, de azért ez nagyon fontos az ön számára.
1: Persze, ez nagyon fontos. Én szeretem azt, hogyha látok valakit, látok egy családot, aki esetleg az én termékemből kávézik, nekem ez nagyon jó. Látok egy fotót, elmondja, hogy én reggelente csak ebből a kávés részéből iszom, nekem ez nagyon jó.
0: Hát ennél nincs is jobb, szívmelengetőbb, meg úgy ébren tartja az embert, meg a művészetét. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és akkor képletesen most akkor itt egy jó bögre, vagy csésze kávét elfogyasztunk, jó? A hallgatók egészségére. És minden jót, köszönjük szépen, Horváth Máté volt a vendégünk, keramikus modern formában.

0: Ó, Mamma Mia, hol a família, énekelte Dániel Figergő. Hát a familiát otthon hagyjuk olyankor, amikor megyünk a Senior Örömtánc csoportba, gondolom én. Kákonyi Bertalan és Zsuzsa érkezett lelkes örökifjú hölgyek társaságába. Szóval a tánc az az önök ideje, igaz?
1: Igen, már a család is tudja azt, hogy a kedd az tabu, és arra már ne szervezzenek nekünk, mert megszerveztük maguknak a programot.
0: Hát bizony, és milyen jó, hogy ilyen egészséges programmal töltik az idejüket, és egyébként mióta táncolnak együtt önök, Zsuzsa?
1: 2017-ben kezdett alakulni a csoport, én 2018-tól vezetem a Senior Örömtánc csoportot Tolnán.
0: És mi vitte rá arra, hogy összehozza a hölgyeket? Tehát világéletében szeretett táncolni, mozogni, vagy már itt fajt, ott fajt, és úgy érezte, hogy kéne valamit ezzel ellen tenni?
1: Hát ebbe is van igazság, de tulajdonképpen én azért indultam el, mert az unokáim már megnőttek, kevésbé volt rám szükség, és én úgy gondoltam, hogy egy valami értelmes elfoglaltságot keressek magamnak, és teljes véletlenül kerültem én ismeretségbe a Senior Örömtánccal, és én egy éven belül már a letett oktatói vizsgával jelentkeztem.
0: És hát olyan hölgyeket beverbuvált magam elé, mint például Nagy Ferencné Erzsi, ugye? Ön alapító tag?
2: Igen, alapító, úgyhogy én is az elejétől kezdve járunk, úgyhogy mi is úgy kerültünk oda, hogy elmentünk, mert nem tudtuk, hogy mi ez a Senior Örömtánc, és meg akartuk nézni, hogy nekünk tetszik, vagy nem tetszik. Hát tetszett, és azóta is ott vagyunk, töretlenül, úgyhogy ezért is nagyon szeretünk járni, nagyon sok barátot szereztünk, úgyhogy ezért, és minden bajunkra, minden bánatunkra jó ez a tánc, úgyhogy és már úgy várjuk a keddet, úgyhogy ez a másfél órát kikapcsolódni, olyankor nincsen semmi más, úgyhogy ezért.
0: Szoktak-e fellépni akár itt a városnapokon? Most éppen nem a színpadon állunk, de akár lehetnének ott is, hogyha itt lenne a teljes csapat.
2: Igen, tavaly fölléptünk, úgyhogy ezért, és sokfelé fölléptünk, mások föllépést kértünk, úgyhogy ezért nagyon sok tánc találkozóra jártunk, ahol szintén nagyon sok barátot szereztünk, úgyhogy sőt, mi is jártunk olyan helyeken, ahova vittük az örömtáncnak azt a részét, hogy hát igenis, hogy kell táncolni, mert ez nagyon jó, mindenféleképpen.
0: És mit mondanak otthon, amikor testileg, lelkileg, bocsánat, csak közben én már léptem tovább egy tánclépéssel, picit, tán gyorsabb ritmusban, Nemecskó Ferencné Kati felé, szóval mit mond a család? Nem mondták először azt, hogy jaj, mama, anyukám, drága, hát most ne a színpadon táncolj, inkább főzzél egy jó, nem tudom, gulyáslevest.
3: Az is megvan.
0: Az van előbb, ugye?
3: Igen, sőt, biztatnak, hogy igenis csináljam, mert mentálisan, testileg mindenféleképpen nagyon-nagyon sokat javít az ilyen idősebb korú embereken.
0: Fiúkat sose lehetett rávenni, az urakat, hogy jöjjenek egy kicsit, nem? Ők inkább otthon ülnek?
3: Inkább otthon.
0: Hát pedig szerintem egy fiús koreográfiát is ki tudnának találni, és most idelépek Takaró János névához. Igaz az, hogy akár még palánta cserebere is zajlik egy Senior Örömtánc klubesten?
3: Hát igen, természetesen.
0: Kinek van paradicsom, nekem van egy kis paprika.
3: Cserégetünk mindent, még virágokat is.
0: Na meg pogácsa receptet is?
3: Úgy van, pogácsa recept, süti receptet, mindenféle.
0: Ez egy nagyon jó kis közösség. Van-e, amikor amúgy is összejönnek, elmennek együtt sétálni, vagy valakinél kávézni, összegyűlnek?
3: Hát azt nem, de végül is hát a nyugdíjas klubba is járunk, és ott is össze szoktunk jönni.
0: Milyen jó, hogy ilyen lelkes ifjú hölgyek társaságában lehetünk itt szombat délután, és akkor most visszalépek Zsuzsához, a csapatvezetőjéhez. A táncok, hogy miket táncolnak, ugye ezt nem szabad elbagatelizálni, tehát itt komoly koreográfia van, komoly ritmusérzék kell hozzá.
1: Igen, Ausztriából kapjuk mi ezeket a koreográfiákat és hozzá kapcsolódó táncokat, de vannak nemzetiségi táncok is, amik ide bele vannak véve, legyen az ukrán, legyen az szlovák, osztrák, tehát nagyon sokféle táncot, és ha gyakorlatilag a standard táncok zenéjére is van jó néhány koreográfiánk, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy koreográfiát megtanuljam, figyeljek a másikra, figyeljek az ütemre, páromra, előttem, mögöttem, tehát az agyat, azt nagyon-nagyon megtornáztatjuk.
0: Nagyon-nagyon megtornáztatjuk, jó ez az agynak, jó a szívnek, jó mindennek, és főleg a léleknek. A Tolnai Városi Senior Örömtánc csoporttagjai voltak itt velünk. Köszönöm Zsuzsának, Évának, Katinak, és természetesen Erzsinek is, hogy egy kis mosolyt hoztak nekünk.
4: Helyi érték az országjáró szombat délutánban. Mai második játékkérdésünk megfejtése következik. A kérdés úgy hangzott, hogy melyik települést csatolták Tolna városához, amely ma a város különálló, sajátos váb és székely hagyományokkal bíró része. A leggyorsabb megfejtőnk itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
5: Halló, jó napot kívánok, Sogodi András vagyok.
4: Üdvözlöm, András, honnan küldte a megfejtést?
5: Hát így a Bakonyból küldtem.
4: A Bakonyból, és pontosabban?
5: Legyen egy régen, hogy a Bakonyból.
4: Bakonyból.
5: De annyit te mondtatok, hogy most indultak a vonat felrefele.
4: Igen,
5: hát, után.
4: Igen, Bakony az egy szép vidék, Tolna városa is az, szép zöld fák, virágok.
5: Igen, voltam oldafele, bár konkrétan ott nem, de Szekszárd és Zsombor.
4: Akkor ön is egy országjáró.
5: Hát, amikor tehetem, vagy most nem annyira.
4: No, akkor gyorsan mondja, hogy mi volt itt a jó megfejtés?
5: Hát, nősi település, és ha jól tudom, 89-ben.
4: Így van, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk, ha az iskolában lennénk és én lennék a történelem tanár vagy a földrajz tanár, mondanám, hogy csillagos ötös András, üljön le, de most azt mondom, hogy gratulálunk, és érkezik a postás és viszi a nyereményét, minden jót kívánunk.
6: Országjáró a Kossuth Rádióban.
4: Vízről beszéltünk már, és a Duna is itt van nem messze, és a meghatározó a folytatásban Koncákos érkezett hozzánk, aki tengerész kapitány, de nem dunai hajós, mert hogy nagy tengereken, nagy vizeken járta a világot. De egyáltalán hogyan lesz egy itteni ember egy tengerész kapitány, hajós?
7: Hát az én családom az alapvetően egy hajós dinasztia volt. Tehát
4: és ők a Dunán kezdték?
7: Ők a Dunán hajóztak. Az én életpályám az elég furcsán alakult, mert én légiközlekedés gépészeti technikusként végeztem. Aztán az élet furcsa csavarjával kerültem végül is a tengerhajózáshoz. Annak idején akkor jelentkeztem egy ilyen felsőfokú technikumba, később főiskolára, ahol a akkori tengerésztisztképzés folyt.
4: Miért akar az ember tengerész lenni, hajós ember lenni? Jó, a Duna itt van, az kicsibe, de a tengeren az teljesen más világ.
7: Hát más világ, más szakma. Nem kisebbítve a dunai hajós kollégákat, a szakmai tudásukat, de
4: mások a kihívások egy tengeren.
7: Így van, mások a kihívások, mi más dolgokkal kell, hogy megküzdjünk. Az időjárás viszonyok, az időjárás körülmények, a hajó nagysága, a rakomány miensége az egészen más, mint a...
4: Milyen hajón dolgozott?
7: Abban az időben, amikor én kezdtem, tengerészként mindenki legalulról kezdi, tehát végig kell mászni a ranglét.
4: A legalul, ez mit jelent rendfokozatban, ha így nézzük?
7: Hát tengerész nyelven deckboyként kezdtem, tehát hajósinasként kezdtem, aztán lett belőlem kormányos matróz, elvégeztem a főiskolát, akkor tisztjelölt kormányos matróz voltam, elvégeztem a rádiós tanfolyamot, akkor rádiótávirász voltam, majd kineveztek harmadik tisztnek, második tisztnek, első tisztnek, és végül parancsnok lettem.
4: És akkor a parancsnok fönnáll a hídon?
7: Hát igen, amikor a helyzet olyan, hogy szükség van rá, akkor fönt áll a hídon, de hát napi 24 órát azért nem állhatunk.
4: Világos, értem. És voltak ilyen nehéz helyzetek, ilyen nagyon embert próbáló, ami hát igénybe vette mindazt a tudást, amit korábban ugye elsajátott az embert, lett meleg, forró helyzetek a tengeren? Félvihar?
7: Hogyne, persze, elég nagy viharokat éltünk át. Olyan behajózásom nem volt, amikor ne lett volna részem viharban. Végül is két hurikán, két tájfunt vészeltem át.
4: Ezt ugye edzi az ember, amikor összecsapnak a hullámok a feje fölött.
7: Igen, igen, így van. És hát olyankor aztán fönt kell lenni a hídon állandóan, tehát akkor nincs pardon, napi 24 órában ott kell lennie.
4: Ennek az egésznek mi a szépsége? Ön megélte ezt, benne élt, szóval Mi az, ami mozgatta önt, és azt mondta, hogy inkább a tengeren, mint a szárazföldön?
7: Hát fiatal koromban, ugye én 18 éves koromban kerültem a tengerhajózáshoz, akkor még főleg az utazás lehetősége vonzott, akkor abban az időben még olyan nagyon nem ugrálhattunk külföldre. A tájak, embereknek a megismerése és a tengerész közösség az egy ilyen különleges emberfajta, tehát mi együtt...
4: Hát itt össze kell tartani, itt nincs mese.
7: Összetartani szinte családként
4: dolgozni. Ebben van a nehézség, amikor sokáig össze vannak zárva, ez már a másik oldal, ugye ezt is lekezelni.
7: Igen. Különféle embertípusokkal kell együtt dolgozni, különféle embertípusokat kell elviselni, ilyennel is, olyannal is, jóval is találkoztam, rosszal is találkoztam.
4: Mi volt a legszebb emléke, ahol nem volt semmi gond, és azt mondja, hogy már csak ezért is megérte hajózni, hajósnak lenni?
7: Hát sajnos olyan hajóm nem volt, ahol ne lett volna gond, hiszen azért küldenek bennünket oda, hogy a gondokat, problémákat megoldjuk.
4: Akkor ez sosem volt egy álomhajó.
7: Nem.
4: Köszönjük szépen, hogy itt volt, minden jót, további jó egészséget.
7: Köszönöm szépen.

0: Fél 50 folytatódik az Országjáró magazin, ma Tolnára hívogatjuk Önöket, itt vagyunk Tolna szívében, Tolna városnapjának forgacagában, és van még kincs érték, érdekes egyéniség, úgyhogy érdemes tovább hajózni és tovább hallgatni minket egészen 17:30-ig. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a mikrofonnál Szlotta Judit.
1: Tegnap óta folyamatosan szállnak le a gépek Ferihegyen a szurkolókkal. A Budapest Airport 250 000 utassal számolt, ezért ideiglenesen megnyitották az egyes terminált is. Mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot a fővárosban, ahol jelentős forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni a következő órákban. A mérkőzés előtt Budapesten már több embert előállítottak. Egy 30 fős banda a Király utcában verekedett össze még tegnap este, de a Hősök terénél, a Városligetben, illetve a 6. és a 7. kerületben is állítottak elő szurkolókat garázdaság miatt. A BL döntő 18 órakor kezdődik a Puskás arénában. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a Dunántúlon és északkeleten zápor-zivatar alakulhat ki. A szél helyenként megerősödik, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok valószínű.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Capucon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Az országjáróban ma a Duna közelében, Hold Duna partjára, Tolnára hívogatjuk Önöket 17:30-ig. Muzsikusként kezdte, hangszerkészítőként, hangszerrestaurátorként folytatja. Már is érkezik hozzánk egy fiatal hölgy, aki ha kell fújja, de ha lehet, sokkal inkább javítja a részfúvósokat. Szakmája egyébként a hobbija is, szabad idejében különféle zenei formációkban is muzsikál, hamarosan itt a Tolnai Városnapi rendezvényen is színpadra áll. Hogy mi kell ahhoz, hogy valaki meghallja a fals és repet hangok mögött a hangszerek lelkének éteri muzsikáját, már is elmondja nekünk. Aztán érkezik hozzánk a hangszerek doktora, részfúvósok gyógyítója, aki minden idegen zene mögött meghallja a valódi csengést, és szó szerint életet lehel még a fáradt hangszerekbe is. Aztán egy másik domináns hangszer, egy kicsit más feladatkörben. A dob, ami a ritmust adja, egy hangszer, amely jó értelembe véve a dopping eszközévé válik. Nem egy koncertteremben, hanem bizonytalan felületen, a hullámok tetején. A sárkányhajózás elmaradt hatatlan felszerelése a dob, amelynek üzenetére egyszerre húznak a lapátoló karok, szélsebesen suhannak a hajók a vizen. Ma itt a Holduna ágon is sárkányhajó versenyt rendeztek, amely tart még ezekben a pillanatokban is. Már is a sportemberek is érkeznek hozzánk. Tartsanak ma is az országjáróval, Tolnára hívjuk Önöket 17:30-ig.

0: Nekem nem elég a boldogság, hallhattuk itt az előző muzsikában, és valószínű, hogy sok minden kell a boldogsághoz, hogyha egy hangszerésszel beszél az ember, mert hogy érkezett hozzánk Zsolnai Beatrix, aki zenész, hangszerész, egy régi hangszert hozott, mutatóba persze, hogyha minden jól megy, akkor egyszer majd helyrehozza ezt a hangszert, mert ahogy nézem, itt celluxal, meg mindenféle anyaggal körbe van tekerve azért, hogy jól szóljon.
1: Hát igen, azért került hozzám, hogy helyrehozzam, úgyhogy remélhetőleg sikerülni is fog.
0: Milyen mesterség a hangszerész mesterség?
1: Milyen mesterség?
0: Hát igen, hogy ezt tanítják, képzik valahol, vagy az ember saját maga képzi magát, vagy egyáltalán hogyan történik ez?
1: Igen, vannak, akik saját magukat képzik, de az a legcélszerűbb, mikor az ember elmegy egy ilyen iskolába, és megtanulja ugye első kézből egy mestertől, hogy hogyan is kell ezt csinálni.
0: Hol van ilyen iskola?
1: Budapesten, a Liszt Ferenc Zene Akadémián belül van egy hangszerész képzőszak.
0: És akkor ön, mint zenész, ismerkedett meg ezzel, előbb volt zenész, járt zeneiskolába, játszott különbözőféle hangszere, mondjuk fúvós, és utána döntött el, hogy ez egy jó irány lehet nekem, vagy hogyan kezdődött ez a fajta pályaválasztás?
1: Hát alapvetően a zene nekem kiskorom óta, szóval oviba már zeneóvis voltam, végig kísérte az életemet, és elsős koromtól kezdve a 12 évet, amit lehetett egy zeneiskolába, azt végig jártam. Zongoristaként, szóval én alapjáraton zongorista vagyok, de nagyon szerettem volna bekerülni a tolnai fúvós zenekarba annó, és ezért elkezdtem trombitálni, hogy majd én trombitával be fogok kerülni, és hát sikerült is, úgyhogy volt egy rövid időszak, amit ott eltöltöttem a fúvós zenekarban, és hát így jött végül is a trombita javítás is.
0: Tehát volt egy rossz hangszer, és akkor abból valami lett, és ez volt a motiváció?
1: Nem. Én nagyon sokáig pszichológusnak készültem, de inkább vagyok műszaki beállítottságú, mint bármi más, és a zene mindig is az életem része volt, és amikor rátaláltam erre a szakmára, hogy van olyan hely, ahol lehet zenével foglalkozni, de úgy, hogy műszaki dolgokkal is, így nagyon gyorsan eldőlt, hogy ez lesz az én utam.
0: Hát a hangszereknek is megvan a maga pszichológiájuk, gondolom, nem? Meg a zenésznek, szóval. De azért mégis játszani szeret jobban, vagy hangszert javítani?
1: Hát attól függ. Igazából nem tudok különbséget tenni. Is.
0: Na és amikor először hozzákezdett, emlékszik még, hogy melyik volt ez a hangszer, amit kézbe kapott, hogy ebből valamit kellene csinálni, mert mondjuk éppen az a hangszer repedezett, nem jó, fals hangot ad.
1: Igen, szintisztán emlékszek az első hangszerre, amit kaptam a próbamunkán. Az egy Komlósi Gábor modification hangszer volt, és azt kellett, igazából nem volt nagy probléma vele, kitisztítanom kellett, ez volt az első próbamunkás hangszerjavításom, és hát sikerült.
0: És ez a hangszer milyen javításon fog átesni, amit hozott ide mutatóba, és mondtam, hogy celluxal van körbetekerve több helyen. Meg lehet még javítani épre?
1: Abszolút meg lehet javítani, így van. Itt támaszpótlások fognak majd történni, mert el vannak törve, ilyenkor új alkatrészeket gyártok hozzá, és azokat teszem be a régi helyére, és hát van minimális deformáció is, az is meg lesz javítva.
0: És csak ilyen fúvós hangszerekhez ért, mint hangszerész, vagy mondjuk a zongorához is, mert mondta, hogy zongorázni is tanult.
1: Hát az iskolában alapjáraton igazából minden hangszernek a kis életrajzába bele kóstoltunk, de mivel ez 80%-ban gyakorlati képzés, ezért csak a részfúvósokhoz értek úgy, elméletben elvileg mindenhez is, de én szerintem csak a részfúvósokhoz.
0: És mindeddig mi volt a legnagyobb munkája? Tehát milyen hangszert kellett helyrehozni úgy, hogy az jó legyen?
1: Hát ha a legnagyobb kérdésre azt válaszolnám, hogy egy tuba, az ugye...
0: Az méretre is nagy. Az ami történt, megrepett?
1: Így van, be volt horpadva, kiukadnak egy idő után ezek a hangszerek, és ilyenkor ezeket az alkatrészeket, amik nagyon kellemetlen helyen lyukadnak ki, iszonyatosan nehéz újra pótolni. De ha a legnagyobb munkát kéne említeni, az egy generál javítás lenne, amiből több is van természetesen. Amikor egy hangszer olyan szinten érkezik hozzánk, hogy azt mondja az ember, hogy ebből nem lesz.
0: Soha nem fog megszólalni jól.
1: Így van, és abból csinálunk egy olyat, amit ki lehet rakni egy bolt kirakatába, és nem mondja meg róla senki, hogy nézett ki.
0: Azért sok esetben azért ez nagy felelősség, és mert az a hangszer mondjuk egy művésznek az egy szeretett hangszere, de mondjuk éppen leesett, megsérült, és hát szeretné, hogy az olyan épp legyen, meg a hangja is, és akkor ezt valahogyan jól kell tudni összehozni. Ezt közben próbálgatja, belefúj, megszólaltatja, vagy a javítás ebben a folyamatban hogyan történik.
1: Hát abszolút igen, célszerű is megszólaltatni a hangszert, miután, mielőtt visszakerül a tulajdonosához, mert ciki úgy visszaadni, hogyha nem úgy szól.
0: Abból lesz jó hangszerész, hangszerjavító, restaurátor, aki maga is tud játszani a hangszere, meg tudja azt jól szólaltatni.
1: Így van, ez egy nagyon fontos dolog.
0: És ez egy szép szakma, az ön számára szívéhez közel álló szakma?
1: Abszolút, a legközelebb.
0: Nem is tudna elképzelni mást?
1: Nem, nagyon.
0: És amikor ül a hangszereket, javítgatja, közben zenét is hallgat?
1: Igen.
0: Milyen muzsikát?
1: Hát, Deep Purple-t, Led Zeppelint, meg nagyon sok magyart.
0: Hát ő egy ilyen vagány hangszerjavító fiatal hölgy.
1: Mondhatni.
0: Nem sokan vannak a szakmában, ugye, főleg hölgyek, fiatalok, mostanság vagy jellemző, én nem találkoztam még.
1: Hát már a hangszerész szakmában többen vannak, részhúvos hangszerész, összesen, ha jól tudom, 3 darab lány végzett idáig, és én vagyok az egyedüli, aki szakmában is maradt.
0: Akkor ön, hát tulajdonképpen a kuriózum akkor mutogatni lehetne. Kitől lehet tanulni egyébként még, vagy menet közben hogyan lehet művelni ezt a szakmát úgy, hogy még magasabb szintre jusson az ember, ha egyáltalán van ilyen?
1: Hát nagyon jó dolog, hogyha az ember a mesterével továbbra is kapcsolatban marad, és nekem hál' Istennek nagyon jó kapcsolatom van a volt mesteremmel, és bármiben segít, bármi kérdésem, problémám van, egyből segítséget nyújt.
0: És ha most képzeletben eljátszunk, hogy ezzel a hangszerrel, amit hozott, pontosan mi ennek a neve?
1: Ez egy trombita.
0: Ez trombita, ha ezt mondjuk helyrehozza, helyrepofozza, megjavítja, akkor mi lesz az első muzsika, amit eljátszik rajta, hogy mint próbaképpen?
1: Hát egy C-dur skála.
0: És ezt bonyolítanánk?
1: Nem nagyon szoktam bonyolítani ebbe, általában minden benne van, aminek szólnia kell.
0: Hát akkor kívánom, hogy skálázzon tovább, és találja meg a számítását ebben az egyébként különleges szakmában. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai délutáni harmadik feladványunk a következő, figyeljenek, melyik híres magyar nemesi család építtetett barokk stílusú kastélyt Tolnán a 18. században. Tehát egy híres nemesi család nevét keressük, őket írják meg nekünk SMS-ben, barokk stílusú kastélyt építettek Tolnán, 0639660 az SMS számunk. Az első helyes megfejtő ezúttal is vendéglátóink ajándékát nyeri.

0: Az előző muzsika a táncról szólt, a beszélgetésünk pedig a táncról fog szólni, mert hogy a mözsi óvodások, Mözs egyébként itt van nem messze Tolnától, egyesült a két település, de a mözsiek megőrizték saját maguk identitását, kikérik maguknak és mondják is, hogy mi mözsiek vagyunk, persze a tolnaiakkal jóba vagyunk, egykoron a legények nem így gondolták, no, de hagyjuk a múltat és a jelenbe visszatérünk, szóval itt a mözsi óvodások a színpadon voltak, és itt van Rém Runya Erika, jól mondom, kezdjük, Runyai Erika, bocsánat, és ön az óvoda vezető. Mi az, amit bemutattak itt a színpadon?
1: Az óvodánk tánc csoportjával mutattunk be Tolnai és Baranya megyei táncokat. 8 táncot táncoltunk el a gyermekekkel, egész évben készülünk erre a műsorra, és több felkérést is kapunk.
0: És azt nézem, hogy viseletben is vannak, szóval megadják a módját ennek.
1: Így van, így van. Megőrizzük a mözsi viseletet, bár ez egy egyszerűsített viselet tekintettel a gyermekekre, hiszen azért a mözsi viselet az egy több szoknyából álló viselet, nehéz, fejfedővel. Most egy kicsit mi ezt leegyszerűsítettük, úgyhogy ez egy saját viselet, már az óvodának a saját viselete, mégis megőrizve a mözsi.
0: Újra gondolták?
1: Igen, egy kicsit egyszerűsített verzióban újra gondoltuk.
0: És milyen az eredeti, amikor nem ilyen újra gondolt a dolog, hanem visszamegyünk a múltba?
1: Lényegében hasonló, tehát a mellény, a köpeny, ez a pliszírozott szoknya, ez hasonló, és hát 5-6 alsó szoknya, az még tartozna a viselethez, illetve egy haubli, ez egy fejfedő, ez is tartozik a viselethez, ezek most nem láthatók a gyerekeken és rajtunk sem, így az időjárásra való tekintettel és az öltözködés miatt is egy kicsit egyszerűsítettünk.
0: Na és kérdezem a másik óvónénit, Veresné Hárfai Arankát, kezit csókolom, már volt itt a műsor részünkben, akkor másról beszéltünk, de mint óvónő a gyerekek hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe a féle múltba, hogy itt áttáncolják az életüket, és akkor megismerkedhetnek testközelből azzal a hagyománnyal, ami itt a mözsiekre egyébként jellemző.
2: Hát az óvoda a német nemzetiségi óvoda, ami nem csak a német nyelv megismertetéséről és megszerettetéséről szól, hanem pontosan a nemzetiségi hagyományok ápolásáról, és ennek az egyik nagyon fontos és nagy területe a német nemzetiségi néptánc. Mind a hárman német nemzetiségi néptáncoktatók vagyunk, és próbáljuk úgy átadni a gyerekeknek ezeket az általunk is megtanult, felkutatott régi táncokat, gyerekjátékokat, hogy a gyerekeknek egy élményszerű élményt juttassunk, vagy adjunk át.
0: És tovább lépek, hogy a harmadik óvónéni már megszólították, hogy Föglein Orsolyához, hogy mit lát, hogy a gyerekek az ilyenféle hagyomány megélését szívvel, lélekkel teszik?
3: Hát igazándiból a gyerekeknek ez úgy vesszük észre, hogy meg úgy azt is igyekszünk elérni, hogy ez természetes legyen nekik, és folyamatosan szívják magukba így a hagyományokat, amiket igyekszünk nekik átadni.
0: De mit adhat ez nekik? Szóval mit lát, hogy milyennek a hozadéka, hogyha a múltunkat nem csak ápoljuk, hanem megéljük?

0: Hát azért megtanulják azt, mert az, vannak többen, akik a családban is hozzák a hagyományokat, és ezzel ők ezt megerősítik, és reméljük tovább is fogják vinni. Tehát szerintem ez egy érték, amit ma már nagyon meg kell őrizni.
1: És ugye az óvodában szép számmal vannak fiatalok, akikkel tovább lehet ezt éltetni és megélni mindazt, ami önökre ott jellemző a közösségükre, a múltra?
2: Szerencsére igen, 45 fővel működik a csoportunk, 45 gyermek jár jelenleg hozzánk, és azt kell mondanunk, hogy igen, népszerű is az óvoda. Mind a német hagyományok ápolása véget, mint amiatt, hogy egy igen családias óvoda vagyunk, úgyhogy szívesen választják mind a szülők, mind a gyermekek a mi óvodánkat.
1: Még lehet, hogy Tolnáról is én a belvárosból kimennek Mőzsre, mert az óvónénik olyan jók. Hát egy elnézem, csillog a szemük, látszik, hogy szívvel lélekkel teszik ezt, amit tesznek, és talán ez a legfontosabb, meg hát az a fajta viselet, amit magukra öltöttek, amit nagyon is tudnak viselni.
2: Valóban mind a hármunknak ez hivatásunk, és nagy örömmel, nagy szeretettel tesszük. Azért vagyunk itt minden rendezvényen, hétvégent is vállalunk sok mindent, hogy népszerűsítsük az óvodánkat.
1: Hát köszönjük szépen, akkor legközelebb majd ott leszünk mi is a nézők között.
2: Köszönjük szépen.
3: Országjáró a Kossuth Rádióban.
4: Hát mondhatnám, hogy lóhalálában, de sokkal jobb lett volna, hogyha evezővel és vizen érkezhetnek ide, mert lehet, hogy gyorsabban ide értek volna a lapáton a sárkányhajós csapat tagjai. Koleszár Krisztina és Nádasi Péter érkezett meg hozzánk. Hát Péternek volt ma nagyon sok feladata, mert ma verseny volt. A Holduna ágon volt a verseny?
5: Így van, a Holduna északi részén.
4: És hát sárkányhajó verseny volt, ezt be is jelentették itt a városnapi rendezvény keretében. Akkor vége a mai napnak, sok csapat vett részt a versenyben?
5: Igen, hál' Isten a mai napnak vége, most már csak a pakolás marad vissza. 20 csapat, tehát rekordszámú nevezés érkezett, 20 csapat mérettette meg magát, ebből 5 diákcsapat és 15 felnőtt csapat, két kategóriába ment a versenyzés.
4: Távokban van különbség, vagy a kategória az miben más, az egyik, mint a másik?
5: Nem, mindenkinek 200 métert kell teljesíteni, 12 fős csapatokkal, és annyi, hogy a diákok külön kategóriába mérettetnek meg, és a felnőttek pedig baráti társaságok, céges csapatok, illetve
4: munkahelyi csapatok, még ugye ezt a szót kerestük az előbb a beszélgetés során is. Hát a munkahely az maradjon otthon, a hétköznapokra hagyjuk őket. Na de hát, akivel egy hajóban evez, az Koleszár Krisztina. Ki volt előbb a sárkányhajóban, ön Krisztina vagy Péter?
6: Péter.
4: És hogyan lett önből is sárkányhajós? Én azt gondolnám, hogy az ember azt gondolja, hogy a sárkányhajózás az leginkább egy nagyon férfias, szélesvállú embereknek való sport. És ehhez képest Krisztina itt előttem, vékony, törékeny hölgy. Hát, de lehet, hogyha mondjuk rossz vagyok és kapok egy pofont, akkor azért úgy megemlegetem?
6: Hát azért meg nem emlegeti, meg nem is adnék egy pofont sem.
4: De erős hölgy, ez biztos.
6: Hát igyekszem az lenni, igen.
4: Szóval nem férfias dolog a sárkányhajózás csak, ugye?
6: Nem, egyáltalán nem. Van külön női kategória is, és több számban is nagyon eredményesek a magyar sárkányhajós nők is.
4: És miért jó sárkányhajózni?
6: Hát azért, mert egy csapatot tudunk alkotni többen, aki szereti a csapatsportot, ezért nem egy labdasport, vagy ami általában csapatsport szokott lenni, de aki szereti csapatban a sportot űzni, aznak nagyon jó ez, hogy közösséget tud építeni egy ilyen sárkányhajós csapattal.
4: A sárkányhajós csapatok évközben is edzenek, tehát van ennek komoly felkészülési időszaka, vagy azért ez egy ilyen hobbi tevékenység ilyenkor, ami mondjuk egy-egy ilyen városnapi ünnephez, vagy egy-egy különleges alkalomhoz kötődik?
5: Hát a mi versenyünk kimondottan olyan csapatoknak van meghirdetve, akik nem, tehát kimondottan hobbiszerűen űzik ezt a versenyt. A Lapátón a Sárkányhajó Klub viszont amatőr szinten heti 3 alkalmas edzésekkel azért próbál felkészülni az amatőr versenyekre. Sajnos nem olyan veszett sok verseny van, egy évben körülbelül 4-5 versenyen tudunk részt venni, ami amatőr csapatoknak van meghirdetve, de próbálunk eljutni az ország területén mindenhol, mondhatom azt Tatától egész Szarvasig, viszont próbálunk hát az anyagiakhoz, illetve a távolsághoz mértékkel eljutni minden versenyre.
4: Kiből lesz jó sárkányhajós? Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki jó csapattaggá váljon?
5: Hát aki szereti a közösséget, illetve aki kitartó a sportban. Tehát ezt egyik napról másikra nem lehet úgy megtanulni, hogyha amatőr szinten is próbál az ember evezni. Azért egy kis kitartás kell hozzá, hogy hosszú távon eredményes legyen.
4: És mi a legszebb pillanat a sárkányhajózásban önnek például, Krisztina?
6: Amikor elindítják rajtot.
4: Akkor az adrenalin úgy meglöki, nem csak a hajót, hanem az önök szívét is?
6: Igen.
4: Nem is érdekes, hogy beérünk-e vagy hanyadiknak, csak hogy húzzunk, menjünk együtt?
6: Igen, így. Nem érdekes, hogy hányadikak leszünk, persze minél jobbak szeretnénk lenni, de az, hogy szépen egyszerre menjünk, és mindenki beleadjon mindent a legjobb tudása szerint, legjobb képessége szerint helytálljon, ez a legfontosabb, és ez nagyon jó érzés.
4: Akivel egy hajóban neveznek, úgy egy versenyen, akár egy ilyen tolna, lapátolna kupán, azzal mondjuk az életben is tudnak egy hajóban evezni? Tehát, hogy azokkal barátságok is kialakulnak? Vannak közös események, programok akár a vizen kívül is?
6: Lehet, igen. Sokszor nagyon sok barátság kialakul a csapaton belül, különböző barátságok. Általában egy csapat van, de vannak benne, akik jobban megtalálják együtt a hangot, akkor ők nyilván a versenyeken, meg az edzéseken kívül is találkoznak, és barátságot ápolják.
4: Hát lapátoljanak még sokáig együtt, meg egy irányba, meg egyfelé húzzanak, és nagyon köszönjük Nádosi Péternek és Kölesszel Krisztinának, hogy a lapátolna sárkányhajós versenyről ide rohantak hozzánk, és elmesélték a mai nap élményeit. Jó tolnán a vizen lenni.
3: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
4: Melyik híres magyar nemesi család építetett barokk stílusú kastélyt Tolnán a 18. században? Ez volt mai délutáni harmadik kérdésünk. A helyes megfejtést küldő itt van velünk telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, a nevét árulj el, legyen kedves először.
7: Jó napot kívánok, Ibolya.
4: Üdvözlöm, Ibolya. Hát melyik ez a történelmi család?
7: A Festetics család.
4: Így van, a Festetics család. Esetleg járt már Tolnán? Látta ezt a barokk stílusú kastélyt?
7: Nem láttam, de nagyon szeretjük hallgatni a műsorokat, és nagyon sokat olvastunk róla régebben, és nagyon kellemes a műsor, és nagyon szeretjük.
4: Nagyon köszönjük.
7: Helyeket majd.
4: Jó, akkor írják fel a bakancslistára Tolnát is, az országjáró jó szívvel ajánlja ezt a várost, ezt a települést is. Önöknek még nagyon köszönjük, hogy velünk utaznak hétről hétre akár, és ezúttal gratulálok is, vendéglátóink ajándékát nyerte, hamarosan csönget a postás.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 17 óra van, a következő bőnegyed órában is Tolnára csalogatjuk, hívogatjuk Önöket. Fekete-fehér, igen, nem. A billentyűk világa nem játék, azonban érkezik hozzánk egy fiatal ember, akinek élete a zeneszerzés vagy az előadó művészet fekete-fehérségében billeg. Ismerjék meg a fiatal zongorista tehetséget, már is vele is beszélgetünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
2: Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arsenal tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához, a Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik meg a döntő helyszínét. A mérkőzés előtt Budapesten több embert előállítottak. Egy 30-30 fős banda a Király utcában verekedett össze még tegnap este, de a Hősök terénél, a Városligetben, illetve a 6. és 7. kerületben is állítottak elő szurkolókat garázdaság miatt. Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Erről a miniszterelnök beszélt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. A BL döntő 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízsberuházásokra fordítja a kormány, hanem oda irányítja, ahol azokra a legnagyobb szükség van, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy történelmi jelentőségű megállapodás született, és ezzel elhárult minden akadály az elől, hogy a Magyarországnak járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Magyar Péter kormányfő az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a víradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energia hálózatban. Záporizsia térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Tagarrok kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten sérültek meg, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikus Ordán államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek. 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezárta Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vladimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. Pásztor Bálint, a vajdasági magyar szövetség elnöke, közösségi oldalán azt írta, büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. Az esetet a vajdasági magyar demokratikus közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte és felelősségre vonást követelt. Súlyos baleset miatt lezárták a 36-os főutat Tiszavasvári és Nagycserkész között. Egy traktor és egy autó ütközött, mindkét jármű kigyulladt. A traktor vezetőjét mentőhelikopter a nyíregyházi kórházba szállította. A személykocsi sofőrjét oltás közben holtan találták meg az autóban. Holnap nagy részt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. A hajnali 10-18 fokról 24-30 fok közé melegszik a levegő.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
3: Elindult a vízmegtartás Gyöngyösön, összefogtak a város egyik lakóparkjában.
4: Borzasztóan aszályos volt a tavalyi nyár, úgy néz ki, hogy ez a nyár még aszályosabb lesz. Óriási probléma a vízhiány, és egyre nagyobb lesz. Így kell előre nézni, hogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy egyénként, közösségben, városi szinten ez legyen az elsődleges szervező ereje a dolgoknak, hogy a vizet meg kell tartani, mert szárazság van és vízhiány.
3: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
5: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
0: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
6: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
0: Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszombérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszombérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
7: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: A következő bőnegyed órában is Tolnára, Tolna városába hívogatjuk még Önöket. Fekete-fehér, igen, nem, a billentyűk világa viszont nem játék. Érkezik hozzánk egy fiatalember, akinek élete a zeneszerzés, vagy az előadó művészet fekete-fehérségében billeg. Többen is muzsikálnak a családjában, tehát mondhatjuk, hogy a muzsika szeretetét az anyateljel szívta magába. De azóta is Isten adta tehetséggel, komoly alázattal és rengeteg szorgalommal lépdel az élet fekete-fehér billentyűjén, hogy egyszer valóra váltsa álmait és a világ nagy színpadain muzsikáló előadó művész vagy filmek zenei slágereinek szerzője lehessen. Hogy vajon milyen dallamfutamt vezethet ehhez az áhított sikerhez, már is elmeséli nekünk. Ismerjék meg őt is, tartsanak az országjáróval Tolnán 4-6-ig.

0: zongora billentyűinek varázslatos játékát hallják most, aki ezt elköveti, még hallhatják a háttérben, és Molnár Ferenc Regő, fiatal zongorista, egy feltörekvő zongorista, 16 esztendős, aki egyébként Szegeden tanul a konzervatóriumba, és kértük, hogy jöjjön el az országjáró műsorba, mert általában a műsort úgy szoktuk befejezni, hogy egy fiatal tehetséggel beszélgetünk, ezért is esett a választásunk Regőre, és sőt, itt a Tolnaiak is ajánlották, mert többször föllépett például itt a Városnapon is, ami most zajlik a háttérben. Emlékszik még ezekre a fellépésekre?
1: Természetesen. Köszönöm szépen a meghívást, de még tiszteltetés.
0: És amit hallottunk itt az előbb, és játszott a hallgatóknak, ez miből volt egy részlet?
1: Ez egy évvel ezelőtti életem első önálló zongora koncertjéből volt, Schubert Ázdúr impromptújéből egy részlet a középrészből.
0: És az élet első koncertje az embernek az mennyire tud meghatározó lenni? Gondolom óriási izgalom, hosszú készülődés, de milyen mély nyomokat tud az hagyni?
1: Igen, valóban nagyon sok energia volt és készülés, sok idő, viszont nagyon vártam már, hogy végre igazából egyedül játszhassak egy szóló koncertet. Voltak egyébként vendégelőadók is. Hatalmas élmény volt, és azóta is energiát ad és lendületet.
0: Amikor 16 éves volt, ugye, ha most 17 lesz, akkor 16 esztendős volt. Hány év előzni meg mindezt, amíg ugye kimert állni a nagy közönség elé, és egy zongora estet adjon?
1: 9 évesen, harmadikos koromban kezdtem zongorázni. Először Elmoer József tanárúrnál, aztán talán 1-2 év múlva átkerültem Sellélő Alexandra tanárnőhöz. Mind a ketten elképesztő tanárok voltak, és nagyon jó alapot adtak. Ezt még mindig visszahallom a jelenlegi tanáromtól, és Zsigmondi Pap Éva tanárnőtől, aki ugye Szegeden tanít engem. Már a kezdetektől fogva felléptettek engem koncerteken, városi eseményeken, itteni programokon, és ezzel megadtak nekem egy olyan alapot, egy olyan színpadi magabiztosságot és kiállást, amivel most már csak könnyen tudok gazdálkodni.
0: De ez a zenebűvölete mikor ragadta el önt, vagy minek hatására történt ez meg?
1: Mindig is szerettem a darabokat, amiket játszottam, de talán 13-14 éves koromban volt az a pont, vagy talán még lehet, hogy kicsit később is, amikor megfogalmazódott bennem, hogy zenépálya, amit szeretnék vívni, és akkor talán akkor érik, ha az ember elég éretté ahhoz, hogy mélyen átérezze egy darabodnak a érzelmi ívét.
0: Mert hogy ugye a zenei világ az egy kicsit kiterjesztettebb, mert hogy a fúvósok között is ott volt még pár esztendővel, itt a tolnai fúvósokkal együtt muzsikáltak.
1: Másfél évig játszottam a tolnai fúvószenekarban, akkor perkáztam, ott mindenféle ütős hangszereken, nagy dobon, csörgön, cintányéron játszottam. Nem csak egyedül, voltunk ketten, hárman, négyen perkások is, és az is nagy hatással volt rám. Leginkább a ritmusérzékemet fejlesztette, ugye az a hallásomat, nyilván az, hogy igazodjak a többiekhez, figyeljek a karmesterre, és rengeteg élményt, koncertet és ismerős barátot adott nekem.
0: És egyébként mi az, amit el lehetne érni ön szerint ezen a pályán? Mit lát maga előtt? Milyen nagy céljai vannak?
1: Jelenleg a legnagyobb célom az, hogy igazából, ha nem is az országot, de az országot mindenképp, majd a világot is akár járjam a koncertjeimmel. Elsősorban klasszikus, komoly zenei előadóművész szeretnék lenni, és másodszorban zeneszerző. Jelenleg is foglalkozok ugye zeneszerzéssel, egyelőre csak hobbi szinten, még nem tanulom, de mindenképpen benne van a tervekben.
0: És a zene szeretete az a családból is jöhet? Tehát otthon mások is muzsikálnak?
1: A legerősebben rajtam kívül nagymamám vívja a zenét a családban. Először őt is zongoratanárnak akarták a tanárai, mert nagyon jó tanítási képessége vannak, de végül a néptánc tanári pályát választotta, és most is azt űzi. Emellett óvónő volt, és ő volt a legnagyobb támogatója, úgymond, hogy beírassanak engem zeniskolába, és nagyon jól tették.
0: És mennyit gyakorol naponta, hogy ilyen otthonosan mozogjon a zene világában, a zongora billentyűi között?
1: Ez érdekes, mert az első években nem kell olyan sokat akkor még gyakorolni, talán egy ilyen fél órát, órát foglalkoztam a kötelező darabokkal, és a többit az pedig a saját, igazából örömzenéltem. Aztán, amikor érkezett a felvételi, akkor nagyjából beállt a napi 3 óra, mert akkor volt egy nagyobb műsor, aztán amikor jött az első koncertem, akkor volt, amikor már 3-4, és azóta már csak egyre növekszik, jelen pillanatban hétvégén 5-6, és hétköznap pedig 4 órára tartok.
0: És amikor nem zongorázik, akkor mit tud csinálni? Milyen más hobbija van? Kikapcsolódás? kikapcsolódással. Sok embernek ugye a zongorázás, meg a zene, az kikapcsolódás, önnél ez a fő csapás, de mi van emellett, ami egy kicsit el tudja vinni?
1: Ez egy érdekes téma, mert általában ugye a zenészeknek a munkájuk, a hobbiuk valójában, és például játszok a Tolnai Blues Rock Walkie Mama zenekarba, ami igazából az is örömzenélés, és ugye ez könnyű zene, nem kell annyit készülni, de mégis ott van benne az igényesség és a zene.
0: És példaképei vannak, melyeket lehet követni?
1: Az utóbbi egy évben, egy-két évben elkezdtem jobban követni a komoly zenélődőket is, de eddig a legnagyobb hatással Havasi Balázs volt rám, Havasi Balázs zongoraművész. Neki nagyon minimalista stílusa van, és nagy hatással volt rám így, mint zeneszerzői pályafutásom elején is.
0: És ha a zeneszerzésről beszélünk, akkor mondhatni, hogy ez egy ilyen kirándulás a zenei világban az ön esetében, akkor lehet, hogy ez a hobbia? Ez komolyabb annál?
1: Igen, lehet így, egyelőre még hobbi, aztán majd, amikor elkezdem tanulni, és megismerem a furfangjait ennek a műfajnak, akkor komolyabban elkezdek vele foglalkozni.
0: És ön szerint mit lehet ebből kihozni? Szóval mikor lenne önmagával elégedett?
1: Nagyon fontos, tanárom is mindig mondja, a jellegi tanárom is, hogy ahhoz, hogy valaki jó zeneszerző legyen, ahhoz kell egy hangszert is mesteri szinten kell művelni, mert úgy tud igazán alkotni. A határa csillagosé, amit el lehet ezt elérni.
0: Na jó, de hol szeretne játszani, koncertezni? Van ilyen nagy álom?
1: Nagy álomként egyelőre, a következő színként talán a Budapesti Művészetek Palotája is nagyobb koncerttermek az országban, aminek már jó úton vagyok, egyenes úton vagyok odafele.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, és akkor legyen sikeres, és ismerjük meg majd, amikor majd még nagyobb muzsikus lesz, mert azért elég szép eredményei vannak most is, és akkor ismét beszélgetünk egy jót arról, hogy hogyan tovább. Köszönjük.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Hát ezzel a jó kívánsággal és a jövőbe vetett reménnyel most az országjáró csapata elköszönt Tolna városától. Köszönjük szépen, hogy az országjáró 336. adásával is velünk tartottak, és Tolnára elhívhattuk önöket. Öröm volt ebben a romantikus dunai holták hangulatban a víz és a város értékeit bemutatva itt lenni önökkel ebben az elmúlt majd teljes 5 órában. De most az országjáró csapata útra kell, jövő héten szombaton Keszthely kincseit, értékeit és érdekes egyéniségeit mutatjuk majd be önöknek. Bízunk benne, hogy akkor is velünk tartanak majd, de előbb, holnap még keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró mai képes beszámolóját, ismerjék meg azokat az arcokat, akik a mai napon kalauzaik voltak itt Tolna városában. Jövő héten hétfőn pedig keressék új játék kérdésünket. Szóval az országjáró csapata most útra kell, remélem kellemes délelőttöt és délutánt töltöttek velünk, bízunk benne, hogy jövő szombaton is velünk tartanak. A műsort ma készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Karai Aladár, Petelilla, Molnár Máté, Vörös Ferenc, Bedő Zoltán és Pavalek Tibor, hangmérnök kollégáink Szenes Tamás, Kuklis Béla és Galló Dániel, a zenei szerkesztő ezúttal is Radics Zsuzsa volt. Az adást ma is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen, hogy Tolnán is itt lehettünk, és hogy önök is velünk voltak. Mi most elköszönünk, jövő szombaton találkozunk ismét. Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: Arne Slot távozik a Liverpool éléről. A BL trófea a tét a Puskás arénában. Imre Bence és a Kiel döntős a férfi kézilabda Európa Ligában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágói Gergely.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyed döntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával, ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is a mai budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája döntő előtt. Az angol csapat az első BL trófeáját szerezné meg, míg a francia együttes címet védene a legrangosabb európai kupasorozatban. Ousmane Dembélé, a Paris Saint-Germain aranylabdás támadója, az elmúlt egy hónapban egy meccset sem játszott végig, viszont a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy felépült kisebb sérüléséből.
3: Jól érzem magam. Nem tartottam attól, hogy ki kell hagynom a döntőt, azért mert az utóbbi időben kevesebbet játszottam. Volt 10-15 napom, hogy rendbe jöjjek a fináléra. Kemény szezonunk van, alig volt időnk pihenni. De a vezetőedzőnk és a szakmai stáb kiváló munkát végzett. Nekik köszönhetően újra itt vagyunk a BL döntőben. 100%-osnak érzem magam, ahogyan a csapat is készen áll. Nyugodtak vagyunk és magabiztosak. Reméljük, hogy jól alakul majd számunkra a meccs.
2: Az Arsenal 20 év után jutott be ismét a Bajnokok Ligája döntőjébe. A friss angol bajnok norvég csapatkapitánya Martin Odegaard így nyilatkozott a mai döntő előtt.
3: Tisztában vagyunk a képességeinkkel, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Megnyertük a Premier League-et, ami minden bizonnyal a világ legkeményebb bajnoksága. Ez nagyon bizalmat ad nekünk. Egy nagyon jó csapattal küzdünk majd meg, tele kiváló játékosokkal, de bízunk magunkban, a játékstílusunkban. Csak saját magunkra összpontosítunk, nagy meccs vár ránk, de készen állunk.
2: Egy hajszállal a Paris Saint-Germain tartja esélyesebbnek a mai BL döntőben Priskin Tamás. A 63-szoros magyar válogatott támadó izgalmas találkozót vár a Puskás arénában.
4: Magyarországon egy sporttörténelmi dolog, és tényleg óriási sportdiplomáciai siker az, hogy a Bajnokok Ligája Magyarországon lehet. Nyilván tudjuk, hogy a Bajnokok Ligája labdarúgásban a legrangosabb kupasorozat, és tényleg az, hogy ennek Budapest adhat otthont, én azt mondom, hogy ez egy óriási dolog. Látva, hogy két nagyszerű csapat fogja játszani majd a döntőt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jó mérkőzést fognak játszani. Abban is biztos vagyok, hogy ez egy óriási dolog lesz, nem csak hazánknak, hanem a magyar embereknek is, és nyilván az ide látogató szurkolóknak is. Láthattuk, hogy a Paris Saint-Germain nagyszerű csapat, és nem véletlenül nyerték meg ugye legutóbb is a Bajnokok Ligáját. Tehát tényleg egy nagyon, nagyon jó működő csapatról beszélünk, egy nagyszerű edzővel, viszont ott van az Arsenal, és emellett még azt is láthatjuk, hogy az Arsenal pontugrásoknak az egyik királya, tehát nagyon-nagyon kevés gólt kapnak, nagyon jól működik a csapat, és tényleg bármilyen pontugrásos dologgal el tudnak dönteni egy mérkőzést. Úgyhogy ez nagyon érdekes lesz, mert tényleg egy támadó csapat játszik egy olyan csapat ellen, aki mondjuk kevés gólt kap, úgyhogy én kíváncsian várom. Nyilván az Arsenalnak ez egy óriási lehetőség, még amellett is, hogy ugye megnyerte a Premier League-et, amit szintén azt mondom, hogy egy óriási dolog. Nyilván emellett ugye a Paris Saint-Germain is bajnoka lett hazájának, úgyhogy én azt mondom, hogy egy nagyon kielezett mérkőzés lesz, én is kíváncsian várom, hogy miként alakul. Hogyha nagyon tippelnem kéne és választanom kéne, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy 55% Paris Saint-Germain és 49% Arsenal, egy picit a Párizs felé húzom. Nem is azt mondom, hogy a szívem, hanem inkább a tippelésem, de hogy említettem, nagyon kielezett mérkőzés lesz, ugyanis kíváncsian várom.
2: A Paris Saint-Germain Arsenal Bajnokok Ligája döntőt ma 18 órától rendezik a Puskás arénában. Közel került a Ferencváros kispadjához Borbély Balázs, aki két hete még az Etóval lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta tegnap győri szerződését, menedzsere Paulok Péter szerint pedig javában zajlanak a tárgyalások az FTC-vel.
5: Balázs miután megnyerte a Győrrel a bajnokságot, elég komoly érdeklődés mutatkozott iránta szakmán belül, amit egyébként nem is csodálok, hiszen objektív tények alapján is Kelet-Közép-Európa egyik legtehetségesebb fiatal edzőjéről beszélünk. A Ferencváros érdeklődése volt az, ami véleményem szerint szakmailag egy olyan lehetőséggel kecsegtetett Balázs számára, amit érdemes volt megfontolni, és Balázs élt a szerződés adta lehetőségekkel, és felmondta a szerződését.
2: Vukovics László, a Ferencváros korábbi játékosa, valamint a Nemzeti Sportrádió szakértője szerint a Fradi ajánlatát mindig is nehéz visszautasítani.
6: Nem mindegy szerintem, hogy milyen csapatnál érkezik ez a felkérés, és melyik csapathoz szól az, hogy invitálnak téged. Itt most ugye az ország legnépszerűbb csapatáról, a Ferencvárosról beszélünk, aki hétszer egymás után volt bajnok, és most taszította le a Győr vezetőedzője Borbély Balázs. Meg én azt gondolom, hogy a Győrből Vitális Milánt, a Bembualit szerintem el fogják vinni. Így sokkal nehezebb lesz a Győrnek a bajnokok ligájában, mert ez a két legjobb játékos mondjuk ki a győri csapatban, de nyilván ott is lesznek erősítések. Viszont azt ne felejtsük el, ha egy Ferencváros hív, már pedig ez most megtörtént. Én nagyon üdvözítőnek tartom azt, hogy egy magyar edző kerül végre oda a Ferencváros élére, mert bizonyított, bajnok lett a Győrrel, megkapja a lehetőséget. Ugye Hajnal Tamás ismeri őt a Bundesligából, dolgozott már a Fradi utánpótlásában, onnan is ismerik Borbély Balázst. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ez arra is mutat, hogy ezek szerint a Ferencvárosnál rendben lesz az anyagi háttér, a költségvetés. Én bízom benne, hogy meg tudják tartani a legjobb játékosokat. A sors furcsa fintora viszont az, hogy így a Fradi nem a bajnokok ligájában indul, hanem a Győr indul a bajnokok ligájában, a Fradinak az Európa ligában kell 4 mérkőzést nyerni ahhoz, hogy a Európa liga főtáblájára jusson. Kérdés, hogy mennyi pénz lesz arra, hogy még új játékosokat igazoljon, meg hogy Győrből ki az, akit el tud hozni magával, mert ha most behelyezzük kontextusba, hogy ki az, aki a Fradinak most egyből erősítés jelentene Győrből, az előbb említett két ember, ugye Vitális és Bembuári azonnal, Csinger Márk is erősítés jelentene, és Tóth Rajmund is magyarként, és akiről beszéltem, ebből 3 magyar, aki a magyar szabálynak is megfelel. Tehát ezek nagyon nagy kérdések, hogy őket ott tudják-e tartani Győrben.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-szal legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburg ellen diadalmaskodó Sipos Adriánt, Parasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató Melzungen lesz a vasárnapi döntőben. Imre Bencével Olasz Gergő beszélgetett.
7: Gratulálok, Bence, bejutottatok az Európa Liga 4-es döntőjének fináléjába. Legyőztétek a Montpellier-t 29-28-ra. Nem titkolt cél volt talán, hogy visszavágtok most a tavalyiért.
8: Igen, abszolút így van. Ez kb. Ugyanolyan meccs volt, mint a tavaly. Annyi különbség, hogy most a vége nekünk dőlt el, pedig az van, hogy egész meccs azért mi irányítottunk. Egyszer volt, hogy átvették a vezetést a második fél időbe, de összességében mi akaratunk érvényesült. Hát nem titkolt célunk volt, az a célunk, hogy megnyerik ezt a 4-es döntőt, ezzel van esélye a csapatnak a bajnokok ligájára. Úgyhogy itt mind a 4 csapat arra hajt most, úgyhogy az a célunk, hogy holnap is bárki az NPL-t nyerjük.
7: A fél időben 3 góllal vezetetek, aztán a második játék részben volt, hogy a Montpellier 2 góllal is elhúzott, utána sikerült aztán visszajönnötök, és a végén egy egészen szenzációs dupla védés Wolftól. Mit értél ott át akkor éppen a kispadon?
8: Hát igen, nagyon jó védett az ND, nagyon kellett nekünk, mert támadásban elfogytunk még az elején úgy, ahogy, de már az első fél végén is azért pontatlanabbak voltunk, és egész meccsen mindig a nehezebb pillanatokban hozzá tudott tenni, és ennek köszönhetően is megnyertük, mert ebben a meccsben ő vette ki a legjobban a részét, mert nem is tudom, hány védése volt, szerintem bőven 10 fölött, úgyhogy tényleg fantasztikus volt ez a világ egy legjobb kapusa.
7: Ezzel a mai eredménnyel az is biztossá vált, hogy a kieli pályafutásodat, legalábbis ami az európai kupa porondot illeti, egy döntővel fejezed be. Egy biztos a szüleid nézik majd a helyszínről. Izgatott vagy már a holnapi nap miatt?
8: Izgatott vagyok, de hogyha sikerül, akkor már volt egy döntőnk, hogy a német kupában, úgyhogy ez egy visszavágó lenne. Izgatott vagyok, de a hétvége előtt is az voltam, szóval az egész csapat. Ezt talán így, hogy bejelentette az EF, hogy a bajnokok ligája helyett is megy. Ez a 4-es döntő, így szerintem még jobban még mindenki kapott egy plusz löketet, de egy plusz stresszfaktort is úgy mond, hogy ezt mindenkinek meg kell nyerni ahhoz, hogy akinek az a célja, hogy a BL-be induljon, és itt minden 4 csapatnak az, úgyhogy hát izgatottak vagyunk, most gyorsan visszamegyünk a szállásra, aztán a regenerálódás, fel akik nyilván, akik sokat játszottak, de azt gondolom, hogy holnap inkább a szív és a fej fog dönteni, nem tepedőtlen a fizikai kvalitás.
2: Klopko Márta a 10. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardíniai versenyén Ágéróban. A férfiak mezőnyében 5 magyar volt érdekelt, közülük végül Lémon Csongor szerepelt legjobban, aki a 12. lett. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló torna Challenge világkupán. 3-szoros Európa-bajnokunk a selejtezőből a 4. legjobb pontszámba jutott be a fináléba, a döntőben azonban tovább javított teljesítményén, és 13,6 ponttal a mezőny élén végzett. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: A Nemzeti Sport Krónikát hallották.
0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Fél hat, jó napot kívánunk! Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit, főbb híreink először röviden. Budapestre figyel a foci világ, fél óra múlva kezdődik a BL döntő. A Puskás Arénában a Paris Saint-Germain csapata az Arzenállal mérkőzik meg.
10: Fának hajtotta a pécsi aerobikus gyerekeket Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek, köztük két kisgyerek súlyosan.
9: Ősszel már megindulhat az uniós pénz kifizetése hazánknak, közölte Kármán András pénzügyminiszter.
10: Holnap nagy részt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Több tízezer szurkoló érkezett Budapestre az UEFA labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. A Puskás Arénában a Paris Saint-Germain az Arzenállal mérkőzik meg Európa legrangosabb klub trófeájáért. A hatóságok fokozott biztonsági intézkedésekkel készültek az eseményre. Kócán Dávid összefoglalója.
11: A Paris Saint-Germain egy évvel ezelőtt története első bajnokok ligája győzelmét ünnepelhette. A francia csapat ma ismét pályára lép a klubfutball legrangosabb sorozatának döntőjében, ezúttal Budapesten. A Puskás Arénában a címvédő PSG az Arzenállal mérkőzik meg. A meccsre több tízezer nézőt vártak. Sajnos nem lesz sok időnk, mert holnap reggel indulunk haza, de várjuk, hogy felfedezzük a várost, és ha nyerünk, csak jobb lesz az este. Többen már hónapokkal ezelőtt elkezdték szervezni budapesti utazásuk. Egy hajóúton akartunk részt venni a Dunán, aztán azt gondoltam, két legyet egy csapásra, megnézzük a meccset, aztán megyünk tovább hajóval. Szerencsések vagyunk, hogy bejutottunk a döntőbe, máskülönben egy idegen csapatot nézhetnénk. A rajongóknak a Hősök terén alakították ki a központi szurkolói zónát, a Champions Fesztivált. Emellett városszerte több helyen, például a Millenárison található Szélkapu Parkban és a Margit szigeten is kivetítőkön lehet nézni a mérkőzést. A belváros már órákkal a meccs kezdete előtt szurkolói rigmusoktól volt hangos. A döntő miatt a Puskás Aréna és a szurkolói zónák környékén több utcát lezártak. A korlátozásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni. A Budapesti Közlekedési Központ a tömegközlekedés igénybevételét ajánlja, több járat sűrített menetrend szerint közlekedik. A repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat ma csak a BKK buszai és speciális járművek használhatják, közölte Csanádi Bálint, a fődiszpécseri központ és zavarelhárítás vezetője.
12: A mérkőzés utántól a Deák Ferenc tértől minden járat 3-4 perces követésben a Terminál 2-re közlekedik, úgyhogy megállít a Terminál 1-esen és gyalog kell bejönni ide az épülethez.
11: A Budapest Airport várakozásai szerint a hétvégén mintegy 250 ezer utas fordul meg a repülőtéren, ami a szokásos forgalom duplája. Hívta fel a figyelmet Valentínyi Katalin, a cég kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
13: Nyilván ez egy olyan mértékű utasforgalom, hogy plusz kapacitást kellett erre bevonnunk. Ennek érdekében újra nyitottuk erre a 3 napra az egyes terminált.
11: A közlekedési cégek mellett az országos mentőszolgálat is felkészült a BL döntő lebonyolítására. Györfi Pál szóvivő elmondta, hogy több mint 60 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára.
14: Baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogat a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
11: A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a repülőtéren és a rendezvényeken is megerősített szolgálattal vannak jelen. A légi kikötőn a gyors áthaladást biztosítják, a stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális terméket árusítókat ellenőrzik. A rendezvények lebonyolítását csak nem 4000 rendőr segíti. A hatóságok intézkedésére már több esetben szükség volt. Tegnap este a belvárosban a két szurkolótábor tagjai estek egymásnak, emellett a Hősök terénél és a Városligetben is állítottak elő drukkereket garázdaság miatt. Budapest és Magyarország mindent megtesz azért, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen, és minél többen vigyék jó hírét az országnak. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a közösségi oldalán.
15: Elképesztő logisztikai teljesítmény, hiszen sok ezer önkéntes is dolgozik a rendezvény zavartalan lebonyolításán, de ha csak azt nézzük, hogy nem volt még olyan, hogy ennyi repülő érkezzen egy napon belül Budapestre, akkor ez is óriási szervezési munkát igényel.
11: A Bajnokok Ligája döntő 18 órakor kezdődik.
9: Letért az útról, majd fának ütközött a reggeli órákban egy autóbusz Pécs és Hirt közelében. A sofőr a helyszínen életét vesztette, 23 utas pedig megsérült. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
16: Letért az útról, majd fának ütközött egy autóbusz ma reggel a 6-os számú főúton Pécs-Hirt közelében.
9: Tájékoztatta a Krónikát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Baranya vármegyei szóvívője. Horváth Nikola Csilla elmondta, a pécsi hivatásos tűzoltókat reggel 5:30-kor riasztották a balesethez.
16: Az egység a helyszín biztosítása mellett átvizsgálta az autóbuszt, majd feszítővágóval kiszabadították a sofőrt és kiemelték őt a roncsból. A műszaki mentés teljes útlezárás mellett zajlott.
9: A balesetről a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy az autóbusz Pécs felől Budapest irányába közlekedett, amikor Hirt térségében eddig tisztázatlanokból áttért a szembe jövő sávba, majd az út mellett egy fának ütközött.
17: A buszban összesen 28-an, köztük felnőttek és gyermekek is utaztak.
9: Közölte Berlász Viktória. A Pécsi Sport Nonprofit ZRT Pécsi Sportiskola közleményben tudatta, hogy a bérelt busszal aerobik szakosztályuk utazott a fővárosba a Magyar Kupa második fordulójára. Közölték, a buszon 19 versenyző, 3 edző és 6 szülő, valamint a sofőr tartózkodott. A tragédiával kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, 11 mentőegység érkezett a helyszínre. Györfi Pál hozzátette, a sofőr életét már nem lehetett megmenteni.
18: A busz utasai közül 2 kislány szenvedett már a helyszíni vizsgálat alapján súlyos sérülést, alsó végtagi csonttörést. 21-en a busz utasai közül felnőttek, gyerekek vegyesen szorultak még valamilyen vizsgálatra, ellátásra. Ők jellemzően zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket is kórházba, a pécsi klinikára szállították vizsgálat céljából, ahol aztán természetesen a röntgen vizsgálat még kiderülhetett esetleg más sérültnél is 8 napon túl gyógyuló sérülés.
9: Péterfi Attila, Pécs polgármestere közösségi oldalán arról írt, hogy a város minden rendelkezésére álló segítséget megad a bajba jutottaknak. Azt is közölte, hogy meglátogatta a klinikán a buszbaleset sérültjeit. A baleset okait a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja. Erősödött a forint, miután Brüsszelben bejelentették, több mint 6000 milliárd forintnyi eurót szabadíthat fel az Európai Unió Magyarországnak. Magyar Péter a bejelentéskor azt mondta, ha Brüsszelben ennyi pénzt lehet kapni, akkor szívesen jár oda sűrűbben. A brüsszeli lapok viszont nem ennyire optimisták, a Politikó szerint a pénteki egyesség egyelőre csak elvi jelentőségű. Mészáros László összeállítása.
19: Hogyha itt ennyi pénzt lehet kapni, akkor szívesen jövök sűrűbben is Brüsszelbe.
20: Magyar Péter nem titkolta örömét Brüsszelben, amikor az Európai Bizottság elnökével bejelentette, sikeresen megállapodtak 16,4 millió euró felszabadításáról. A miniszterelnök történelmi győzelemnek nevezte, hogy a kormánya mintegy 6000 milliárd forintnak megfelelő uniós forráshoz férhet hozzá.
19: Hazavisszük ezeket a pénzeket, ahogy ígértük, Magyarország újjáépítésére, a gazdaság beindítására, a közszolgáltatások helyreállítására, fejlesztésére, a magyar vállalatok, a kis- és középvállalkozások versenyképességének megerősítésére.
20: A kormányfő közölte, hogy a 16,4 milliárd eurós keretből 4,4 milliárd jut kohéziós célokra. 2,2 milliárdot oktatásra és kutatásra, 2 milliárd eurót új vonat és hívszerelvények beszerzésére, 1,5 milliárdot az elektromos hálózat felújítására fordítanak.
21: It has only been a few weeks, but we can already feel a strong wind of change across Hungary.
20: Még csak néhány hét telt el, de a változás szele már is erősen érezhető Magyarországon, mondta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, a bizottság és az új kormány azonnal megkezdte a jogállamisági és korrupciós aggályok kezelését, ami a befagyasztott uniós források felszabadítását is lehetővé teszi. Kiemelte, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, megerősíti az integritás hatóságot, felülbírálja a közbeszerzési szabályokat, és fokozatosan felszámolja a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Bár a bizottsági elnök szavai gyors fordulatot sugallanak, sajtóhírek szerint a háttérben jóval óvatosabb a hangulat. A brüsszeli politikó szerint a bizottságban dolgozó tisztviselők a pénteki egyességet inkább elvi jelentőségűnek tekintik. Kiemelik, hogy ez még nem a pénzek tényleges felszabadításáról szól, hiszen a forrásokat az uniós jog megsértése miatt zárolták Orbán Viktor kormányzása alatt. Nem egyeztünk meg a pénzek kifizetéséről, mondta egy magasrangú bizottsági tisztviselő a Politikónak. A hivatalnok úgy fogalmazott, megállapodtunk egy kötelezettségvállalási listában, amelyek teljesítése esetén augusztus 31-ig megtörténik a pénzeszközök kifizetése. Magyar Péter a sajtótájékoztatón arról biztosított mindenkit, hogy a kormány végrehajtja a kifizetések feltételeként szabott reformokat.
19: El kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány. Azt hiszem 71%-ával rendelkezünk a képviselői helyeknek a Magyarországgyűlésben. Úgyhogy, ha egy influenza járvány van, akkor is képesek leszünk ezeket a jogszabályokat elfogadni.
20: Nagyon nagy munka lesz augusztus végéig minden feltételt teljesíteni. Erre hívta fel a figyelmet a Külügyi Intézet kutatója. Stefán Csaba rámutatott, hogy a helyreállítási alaphoz szükséges úgynevezett 27 szupermérföldkő összesen 350 kisebb lépésből áll.
3: Ezek elsősorban technikai szabályok, a szupermérföldkövek is technikai szabályok elsősorban, tehát itt arról van szó, hogy a közbeszerzés szabályokon így úgy kéne változtatni. Ezeket viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, de megint csak magamat ismétlem, nagyon sok technikai szabályról van szó, amik viszont egymásra épülnek, tehát nem lehet egyszerre az összeset áttolni a magyar parlamenten, hanem egy részét megcsinálni, megvárni, és aztán a következőt.
20: A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a Tisza kormány előtt is nyitva állnak azok az uniós eljárási könnyítések, amelyek védelmet nyújtanak a forrásvesztés ellen.
9: Kármán András pénzügyminiszter szerint az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós támogatások kifizetése hazánknak. A Reuters elemzése szerint a magyar gazdaság az elmúlt években gyakorlatilag stagnált, ezért a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat. Szilágyi Béla összeállítása.
4: Oktatásra és kutatásra, az elektromos hálózat felújítására, illetve a vonat és hévszerelvények beszerzésére költi majd Magyarország az uniós pénzek jelentős részét. Összesen 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó.
19: Ezek a pénzek jönni fognak.
4: Ezt a miniszterelnök erősítette meg, miután sikeresen tárgyalt az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter leszögezte, hogy a forrásokat közlekedésfejlesztésre, egészségügyre és oktatásra fordítják. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Szerint ennyi pénzzel már komoly GDP növekedést érhet el Magyarország.
22: A 6000 milliárd forint ez nem egy jelentéktelen összeg, hogyha az éves GDP-nkhez hasonlítjuk, akkor közel ilyen 7-8%.
4: Szakemberek azzal számolnak, hogy ha minden jól megy, a gazdasági növekedés akár a 2%-ot is elérheti idén az uniós forrásoknak köszönhetően.
22: Az elmúlt években láttuk a beruházások visszaesését, a beruházások elmaradását. Ebben nagyon nagy szerepe volt az uniós források hiányának, illetve annak, hogy az önkormányzatoknak és az államnak nem volt pénze beruházni. Most, hogyha ez a pénz érkezik, akkor ezek az elmaradt beruházások elkezdődhetnek. Ugye nagyon sok területen nagyon sok beruházást tudnánk felsorolni, amire igen nagy szükség van.
4: Az elemző kulcsfontosságúnak nevezte a kis és középvállalkozások fejlesztését. A kis cégek ugyanis a magas kamatok, majd a kereslet beszűkülése miatt nem tudtak fejleszteni korábban, ezért csökkent a versenyképességük. A Reuters elemzése szerint a magyar gazdaság az elmúlt években gyakorlatilag stagnált, ezért szerintük az EU-s források felszabadítása különösen fontos. Ráadásul, ha egy beruházást EU-s pénzből finanszíroznak, akkor azzal az állam jelentős költségvetési forrásokat takarít meg, amit másra költhet, vagy csökkentheti belőle a hiány mértékét. A forint árfolyam mára is kedvező hatással vannak az uniós források, erősödik a hazai valuta, amely például az euró bevezetése szempontjából nélkülözhetetlen. De az uniós pénzek felszabadítása azt is jelzi a befektetőknek, hogy a Brüsszel és Magyarország közötti viták rendeződnek, ezzel pedig az ország kockázata is csökken. A pénzügyminiszter szerint 2026 utolsó negyedévében már megindulhat a pénzek konkrét kifizetése. Kármán András arról írt, az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg. Szerinte a mintegy 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítása arra utal, hogy az Európai Bizottság erős bizalmat mutat Magyarország iránt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is megszólalt, szerinte a forrásokat mostantól az ország nem felesleges presztízs beruházásokra fordítja, hanem oda irányítja, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Tar Zoltán aláhúzta, a források hazahozataláról szóló megállapodás igazi nyertesei a magyar emberek.
9: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
10: Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképes pedig nemzetgazdasági érdek.
9: A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter.
10: Ruszin Szendi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A miniszter a 3400 nyugállományú katonát képviselő szervezet vezetőivel is egyeztetett.
9: 11 pontos javaslatot állított össze a magyar diplomácia a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítására. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. A kormányfő azt mondta, ha Kijev a magyar javaslatokat elfogadja, akkor megkötik a politikai megállapodást Ukrajna uniós csatlakozásáról. Ukrán sajtóhírek szerint a 11-ből 9 pontban már megvan az egyesség. Egy kijevi lap közben arról ír, idézem, Orbán Viktorral ellentétben Magyar Péter valóban a kapcsolatok helyreállítására törekszik Ukrajnával. Ambrus Róbert össze.

0: válnak, figyelmeztetett az ukrán elnök. Az orosz elnök közben arról beszélt, Oroszország nem akarja megtámadni Európát. Vlagyimir Putyin szerint az európai vezetők hazugságot terjesztenek, amikor erről beszélnek. Mindaz, amit ők tesznek, arra szolgál, hogy folytassák az Oroszországgal szembeni összetűzést, és igazolják a saját túlzott költségvetési kiadásaikat, mondta Vlagyimir Putyin. Az európai vezetők továbbra is azzal vádolják Moszkvát, hogy nem akar békét. Brüsszel közben azon dolgozik, hogy újabb szakaszba lépjenek a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Magyar Péter azonban többször egyértelművé tette, hogy Ukrajna háborúban álló országként még évekig nem lesz alkalmas az uniós tagságra.
1: Készek vagyunk egy új fejezetet nyitni.
0: Magyar Péter pénteken Brüsszelben arról beszélt, a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítását várja el Kijevtől. Magyarország csak ebben az esetben támogatja a csatlakozási tárgyalásokat. A kormányfő azt mondta, 11 pontos javaslatot dolgoztak ki.
1: Nagyon remélem, hogy rövidesen le tudjuk zárni ezt a 11 pontot. Az ukrán fél garanciát fog tudni arra, hogy ezeket átülteti a jogszabályaiba pár hónapon belül, és utána létre tud jönni egy hivatalos találkozó is a magyar külügyminiszter és az ukrán külügyminiszter között, és én továbbra is tartom azt az ajánlatomat, üzenetemet, hogy nagyon szívesen találkozom ezen ügyek lezárása után egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.
0: Az Európai Bizottság elnöke ugyanezen a sajtótájékoztatón megerősítette, Ukrajna csak érdemi alapon csatlakozhat az Európai Unióhoz. Teljesen világos az elvárásunk, ha Ukrajna és Moldova minden feltételnek megfelel, akkor tudjuk megnyitni az első tárgyalási fejezetet. Ukrajna és Moldova nagyon keményen dolgozott és dolgozik azon, hogy a szükséges reformokat életbe léptessék, mondta Ursula von der Leyen. A Kiev Independent közben arról ír, 9 pontban már megállapodott egymással a magyar és az ukrán diplomácia. A lap egy elemzőre hivatkozva kiemeli, Orbán Viktor nem volt érdekelt a kárpátaljai magyarok ügyének rendezésében, inkább belpolitikai célokból konfrontálódott Kijevvel. A Kiev Independent szerint Magyar Péter ezzel szemben konstruktív uniós partnerként pozícionálja magát.
2: Ukrajna újabb hadi támogatásokra számíthat nyugati szövetségeseitől. Finnország például 125 millió eurót ad Kijevnek. A háborúban álló ország minden segítségre számít, ugyanis az orosz csapatok folyamatosan nyomulnak előre. Részletek Iván Csikatillától.
3: Több lakóház és hivatali épület is a földdel vált egyenlővé a kelet-ukrajnai Szumi megyében, amikor orosz légicsapások érték a régiót. A kijevi vezérkar jelentése szerint az orosz hadsereg Iskander típusú nagy hatótávolságú rakétákat és szárnyas rakétákat is bevetett. Ukrajna válaszcsapásként az oroszországi Krasznodár megyében található Fekete-tengeri kikötői hálózatot támadta. Tagarog városánál repülőtér, tankerhajó és üzemanyagtározó is lángolt. A kijevi sajtó arról ír, hogy az elmúlt két hónap ukrán légicsapásainak következtében Oroszország elvesztette dízelgyártási kapacitásának ötödét. Közben Ukrajnát továbbra is kiemelten támogatják nyugati szövetségesei. Legutóbb Finnország jelentette be, hogy 125 millió eurót ad Kijevnek, amelyet főleg hadi kiadásokra költenek. Kanada is új bejelentést tett, közösen fognak drónokat gyártani Ukrajnával.
4: Esti krónika.
2: Jelentősen megemelkedett az első lakásvásárlók aránya az Otthon Start programnak köszönhetően. Erről beszélt a bankmonitor.hu vezető pénzügyi elemzője. Asgyalán József elmondta, a kedvezményes hitelhatása abban is érezhető, hogy egyre többen finanszírozzák kölcsönből az ingatlan vásárlást.
5: A legutóbbi statisztikák szerint az adásvételek kétharmadához kapcsolódik valamiféle lakáshitel. A szakértő hangsúlyozta, a fix 3%-os hitel a kölcsönpiac alakulását is befolyásolja. A hitelszerződések volumenének mintegy 70%-a az Otthon Starthoz köthető. Hozzátette, számos bank a kialakult verseny miatt a 3%-nál alacsonyabban tartja az Otthon Start kamatát. Argyalán József arról is beszélt, hogy a program felpörgette az ingatlan árakat. Tavaly az elmúlt 25 év legnagyobb reál áremelkedését rögzítette a piac. A szakértő ugyanakkor a következő időszakban már a lakásárak stagnálására számít.
6: Ha az adásvételek számára tekintünk, a tavalyi év azonos időszakához képest visszaesésről beszélhetünk. Tehát a kereslet már mérséklődött, és igen, bizonyos szegmensekben, gondolok itt mondjuk a budapesti panellakásokra, amelyek hirtelen nagyon

0: lőttek az otthon start program indulása követően. Ott már lehet látni akár árkorrekciókat is. Mondhatni azt, hogy többet tudnak alkudni.
1: A Mi Hazánk mozgalom szerint folytatódik a taxisok kivéreztetése Budapesten.
2: A párt azt kifogásolja, hogy a személyfuvarozók 3,5 éve változatlan tarifákkal dolgoznak, és a budapesti közgyűlés eheti ülésén sem született pozitív döntés számukra. Balogh Csaba, a Mi Hazánk budapesti elnöke szerint a taxisok egyre nehezebben tudnak megélni.
3: Mondva csinált indokokra hivatkozva a tegnapi napon sem történt érdemi előrelépés a fővárosi közgyűlésben. A BKK, a Városháza és a frakciók együtt építik le és teszik tönkre a magyar munkavállalókat, miközben a külföldi tulajdonú multinacionális cégeket helyezik előnyös pozícióba. A Mi Hazánk mozgalom következetesen kiáll a magyar munkavállalók mellett a külföldi tulajdonú cégekkel szemben.
1: Az MSZP szerint elfogadhatatlan, hogy a nyíltan baloldali értékeket képviselő Népszava nyomtatott kiadása egyik napról a másikra eltűnjön.
2: A szocialista párt ezt a média pluralizmus elleni támadásnak tartja, mivel, ahogy fogalmaztak, a nyomtatás és a terjesztés döntő része a Fidesz által kiépített média birodalom kezében összpontosul Magyarországon. A szocialisták azt is írták, hogy, idézem, az ügy túlmutat a Népszaván, ahogy a Népszabadság kinyírása is túlmutatott egy napilap ellehetetlenítésén.
1: Egyre nehezebb helyzetben van a hazai burgonya termesztés.
2: A csapadék hiány, valamint az európai piacon tapasztalható túltermelési válság, az import-export egyensúlyának felborulása hátrányosan érinti az ágazatot. Erről Polgár Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Burgonya Kutatási Intézetének vezetője beszélt, aki hozzátette, a kiszámíthatatlan helyzet miatt sokan úgy döntenek, hogy felhagynak a burgonya termesztéssel.
4: Feldolgozó ipart sújtó anomáliák, ugye? Oroszország felé nem tudott az ipar szállítani. Kína, India, ami korábban nagyon nagy importőr volt, Európai Unióból fagyasztott hasábúrúina chips termékekre, most már exportőrré avanzsált elő, tehát nem, hogy vennének, hanem most már ők is ugyanazokra a piacokra próbálnak értékesíteni, és hát az USA is védővámokat alkalmazott az európai termékekre. Tehát ez így egyszerre adódott össze, és kialakult az a helyzet, hogy Nyugat-Európában gyakorlatilag ingyen, vagy még ráfizetéssel. Tehát, hogy egyáltalán elvigyék a termelőtől a burgonyát, azért fizettek a gazdák.
1: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Az OMS 2018-tól országszerte ingyenes képzéseket biztosít az életmentés iránt érdeklődőknek. A programot a nyári hónapokra új elemekkel bővítették ki. Bújtás Szintia és Brieska Dániel összeállítása.
5: Légzést vizsgálunk, ez az. Körülbelül 10 másodpercig, ha nem lélegzik, akkor sajnos újra kell éleszteni.
6: Az újraélesztés lépéseit mutatják a hősképzés egyik tanfolyamán. Az Országos Mentőszolgálat programjának lényege, hogy az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenes újraélesztési oktatáson vehetnek részt az OMS megyeszékhelyi mentőállomásain. A népszerű kezdeményezést idén a nyári hónapokra új, a fiatalok számára különösen hasznos elemekkel egészítették ki, mondta az OMS szóvivője.
7: Mi azt halljuk, hogy a világ egyik leggyönyörűbb hivatása az életmentés, és szeretnénk, hogyha ezt mások is meg tudnák látni, megizlelni, ezért bővítettük ki a programot, most már hősképzés plusznak hívjuk. Arra gondoltunk, hogy a nyári időszak az a fiatalok szempontjából bizonyos értelemben egy sokkal szabadabb időszak, vagy az idejükkel talán jobban tudnak gazdálkodni, és ha ez így van, akkor nyújtsunk nekik egy olyan programot, ami több, mint egy egyszerű életmentő képzés, egy kicsit bepillantást nyerhessenek a mentők világába, a sürgősségi ellátás világába, a segítőhivatásnak érezzék meg a szépségét.
6: Györfi Pál hozzátette, a program pályaorientációs jelleggel is bír.
7: Természetesen ide bárki eljöhet, annál is inkább, mert hozzánk nem csak pályakezdők jöhetnek dolgozni, hanem tulajdonképpen bármelyik korosztályból nagyon sok példa van arra, hogy érett felnőttként valaki pályát módosít, de arra is, hogy mondjuk az alapfoglalkozása mellett megtalálja a helyét egy ilyen segítő hivatásnak is az életében, úgyhogy bárki előtt nyitva van a kapu.
6: A szakember arról is beszélt, hogy az érdeklődők mikor és hol csatlakozhatnak a képzésekhez.
7: Minden megyében megteremtjük a lehetőséget, minden hónap első hétfőjén, az első az már rögtön most lesz, ugye a következő hétfőn. A részleteket, hogy hol lehet jelentkezni, ez pedig a mentőszolgálat honlapján www.mentok.hu lehet megnézni.
6: Györfi Pál hozzátette, a tanfolyamon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Változatos programokkal folytatódott a közmédia 12. torockói Duna Napok Fesztiválja.
2: A helyi unitárius templom kertjében ma Olasz Ferenc Psalmus Hungaricus című fotó kiállításának megnyitójával kezdődtek az események. A tárlat a Kárpát-medence népi vallásosságának emlékeit mutatja be, és a művész 6 évtizedes munkásságából válogat, tájékoztatott Csécs Márton torockói unitárius lelkész.
8: Ráirányítja a figyelmünket arra, hogy a vallásnak is van ilyen tárgyi kultúrája, tehát a tárgyi kultúra is tud segíteni abban, hogy megéljük a vallásosságunkat.
9: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint 6 autó karambolozott az M1-esen a 36-os kilométernél. Mindkét oldalon egy sáv járható, a torlódás Hegyeshalom felé 5-6 kilométeres, és az ellenkező oldalon is arra szól a kocsisor. 8 kilométeres kamionsor alakult ki az M43-ason Szeged felé, a Kéthalmi pihenőben a 31-es kilométernél.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Jó napot kívánok! Budapesten ma este Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták többek között a Hősök terét körben, az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti Fasor között, a Kóskároly sétányt, illetve az Állatkerti körutat a Gundál Károly út és a Hősök tere között. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
9: Időjárás jelentés.
11: Jó napot kívánok! Záporok, zivatarok még elszórt jelleggel várhatóak, majd éjszaka a legtöbb helyen lecseng a csapadék tevékenység és kiderül az ég. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, majd délutántól főként a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Napközben megélénkül a szél. A hajnali 7-18 fokról vasárnap délutánra döntően 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Günther Molnár Anna Hungaromet.
1: Köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra!
9: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az NTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 18 óra. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A Paris Saint-Germain csapata az Arzenállal mérkőzik meg. Ősszel már megindulhat az uniós pénzek kifizetése hazánknak, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. 1 milliárd forintos állami beavatkozással rendezné a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek, közülük 2 kisgyermek súlyosan. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar alakulhat ki. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok lesz.
9: Műsorajánlat. Új világ.
12: Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ezúttal 3 nagy témánk lesz. Az Egyesült Államokból, ahol egymást érik a republikánus párt előválasztásai az összelesedékes úgynevezett félidős választásokra. Jeffrey Sachs, a tekintélyes amerikai közgazdász és diplomata, nyílt levelet tett közzé Friedrich Merz német kancellárnak címezze, és ebben felszólítja őt, hogy kezdjen azonnali tárgyalásokat Vladimir Putyin orosz elnökkel. Izraelben megszólalt Yitzhak Herzog államfő, aki kemény hangú beszédben ítélte el a kormány egyik szélsőséges miniszterét és a Cisjordániában élő szélsőséges zsidó telepeseket a palesztinok ellen elkövetett atrocitásaik miatt. Tartsanak velünk ezúttal is.
9: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
13: Hagyományok.
14: Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
13: Tehetségek.
14: Ez az egész közeg, nem csak a Szabadkai Zenede, hanem maga városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
13: Kulturális helyszínek.
15: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
13: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
16: Határok nélkül Szerda T. Fannival.
17: Ott láttam a hősök ifjabb ivadékát, s föltűnni borongó etele árnyékát, nagy messze vetődni a huntemetőre, hogy már deli napjuk hajlott lemenőre. Ott Barna Csabát a szőkébb aladárral, etel nagy örökjét kísérteni vállal, míg harcriad, ímé. Kelem átkos földén, holdfogyton is áll még, mely támad a töltén, s a nemzeti vészből egy marad fenn. Csaba. Csaba e nagy énnek bújdosó csillaga. Írja Arany János Csaba királyfi című művében. A magyar mondavilág egyik legismertebb alakja Csaba királyfi, Attila hun király legkisebb fia. A székely hagyomány szerint, amikor népe veszélybe kerül, a hadak útján tér vissza, hogy segítséget hozzon az övéinek. Legendája évszázadokon át erősítette a székelység összetartozását, hitet adott a nehéz időkben, és a nemzeti megmaradás jelképévé vált. Május 30-át ezért tartják Csaba királyfi emléknapjának. A történet egyszerre szól hűségről, hazaszeretetről és arról a különleges kapcsolatról, amely a Kárpát-medence magyarságát összeköti, határokon innen és túl. A legtöbbet énekelt mű, amiben felhangzik Csaba királyfi neve, a Székely himnusz. Ezen költemény történetével ismerkedhetnek meg, akik a napokban Székely udvarhelyen járnak, ugyanis a Székely himnusz napjára a helyiek kiállítást szerveztek a város főterén. Kevesen tudják ugyanis, hogy a műszövegének szerzője Csanádi György Székely udvarhely szülöttje, hiszen a városban egyetlen szobor sem áll, ami rá emlékezne. Ezért küzd már hosszú évek óta a helyi Balázs Ferenc vegyeskar, hogy a város szülöttének a már elkészült mellszobrát méltó helyre helyezzék el. Május 22-én, a Székely himnusz napján erről is beszélt Bíró Edittel, az említett szervezet elnökével, Székely udvarhelyi tudósítónk, Gerép Krisztina.
18: Úgy látjuk, mióta megalakult a kórus, tehát 90 óta mindig próbáltunk valamit tenni, hogy ismertebbé tegyük nem csak a Székely himnuszt, mert azért az emberek énekelték, hanem a szerzőit, Csanádi Györgyöt és Mihalik Kálmánt.
19: Végül több év után egy saját fórumja is lett, és Székely himnusz napján volt egy konferencia, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum szakemberei, illetve helyiek is részt vettek.
18: Ez egy nagyszerű kezdeményezés volt, és nem csak székelyudvarhely lakosságának, hanem az összmagyarságnak, ugyanis mi az udvarhelyiek se tudják, hogy Csanádi György székelyudvarhelyen született. 2009-ben mikor a Székely nagygyűlésen kikiáltották a Székely himnusz, a székelység himnuszává, akkor sok ember tette fel a kérdést, köztük én is, hogy úristen, milyen keveset tudunk Csanádi György munkásságáról, életéről. Idézőben nem nagyon foglalkoztunk vele. Az emberek tudatába kellene eljusson, hogy ez a székelység himnusza egy olyan dal, lehet mondani, amit nem fogadnak el a idézőjelbe vájtfülőek, vagy éppen azok, akik himnuszokkal foglalkoznak, de a népi lélek, az emberek igenis úgy érzik, hogy ez az ő himnuszuk.
19: Hosszú évek óta küzdenek azért, hogy városunk szülöttjéről, a Székely himnusz költőjéről, Csanádi Györgyről elnevezzenek egy teret, városrészt, ahová a korábban is elkészült szobor, egy mellszobor, oda felállíthatnák ezt a szobrot. Hol tart most ez az ügy?
18: A szobor az 5 éve elmúlt, hogy készen van. Eleinte a művelődési háznak az előcsarnokában volt, aztán áthelyezték a polgármesteri hivatal előterébe. Én úgy érzem, hogy jó helyen van, mert ott nem tudják bántani. Ez a szobor azért készült, azért készítette a Balázs Ferenc vegyeskar, hogy köztéri szobor legyen.
19: Mit gondol, hogy mi az akadálya ennek?
18: Hát ennek nagyon sok akadálya van. Hát nem akarom azt mondani, hogy az emberek nyugalma, primitívsége, de kell mondani ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miért van az, hogy Csanádi György nevét mindenki ismeri. A Mihalikét mondjuk kevésbé, de Mihalik Kálmán emlékére Szegeden és Oravica bányán nagyon sok emléktábla van elhelyezve. Városunknak az nagyon fontos volna szerintem, hogyha jönnek a turisták, vagy egyszerű emberek, nem kell turista legyen, arra vetődnének, akkor fejet hajtanának, mert a székely himnusz mindenki énekli.
19: Korábban nem mindenki tudott a város döntéshozói közül azonosulni Csanádival, vagy a nevével, vagy a költészetivel, ugye azt szokták támadni.
18: Igen, hát borús, hogy nem, vidám. Hát én úgy érzem, hogy a himnusznak nem muszáj vidám legyen, a himnusz méltóságos kell legyen. Amikor az ember énekli, akkor átérezze. Ez a székely embernek a habitusa is, hogy egy igazi himnusz csendbe fejet hajtva szeretné elénekelni. Nagyon sok vita volt. Én próbáltam hatni a szoborbizottságra, mert akkor a szoborbizottság vétózta meg először a kihelyezését. Az volt a döntés, hogy majd keresünk egy helyet neki.
19: Végül a sétatéren kap helyet.
18: Igen, hát szeretnénk majd idővel. A polgármester úr beleegyezett abba, sőt felvállalta, hogy a szobrot el fogjuk helyezni a legrövidebb időn belül, és nekünk, nem csak nekem, hanem a kórusnak is úgy érzem, hogy Udvarhely lakossága nagy része is azt szeretné, minél hamarabb helyezzük el. Most 22-én megemlékeztünk Csanádi Györgyről, és nagyon-nagyon szép megemlékezés volt itt délelőtt egy konferenciával, ami nagyon értékes. Utána pedig a megemlékezés a lakóházánál történt, és végül a temetőben.
19: Berecki Orbán Zsolt, szombatfalvi református lelkész. Maroknyi Székely és Csaba Királyfi csillagösvénye, tehát nosztalgiát és győzelmeket is idéznek ezek a sorok, de azért benne van egyfajta szomorúság az elfogyás miatt. Ennek ellenére mégis mi lehet az üzenete ma ezeknek a soroknak?
20: Igen, hajlamosak vagyunk mi nosztalgiázni és ilyen enyhe melankóliával tekinteni a múltra, de szerintem, ha a múltba tekintünk, akkor nem csak a nehézségeket, nem csak a szomorúságokat kell nekünk látni, hanem a győzedelmes csatákat, azt, hogy voltunk nagyok, és ezt azzal a hittel tudjuk megtenni, hogy leszünk is még nagyok, illetve megmaradunk. Igen, vannak olyan mondatocskái, gondolatai a székely himnusznak, ami a lemorzsolódást eleveníti föl, vagy fájdalmasítja a mi szívünkben, de ugyanakkor ott van az a kiáltás is, hogy ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk, és mi erre nézünk. Tehát, hogy ki maga dönti el, hogy mire tekint, mibe kapaszkodik. Hát mi az Istenbe kapaszkodunk, és ezt szeretnénk újból is újból kihangosítani.
21: A hit és a néphagyomány sokszor összefonódik a Kárpát-medencében. Egy-egy forrás, kápolna vagy zarándokhely története generációkon át öröklődik tovább, még akkor is, ha az egyházi elismerés hosszú ideig várat magára. Így történt ez Tornyán is, ahol a hagyomány szerint a millennium évében egy libapásztorlánynak jelent meg a szűzanya. A szájhagyomány és a korabeli sajtó hat Mária jelenést dokumentált, és bár tömegek zarándokoltak az egykori Csanád vármegyei, ma már Arad megyei faluba, a római katolikus egyház nem adott hitelt a beszámolóknak, és sokáig tiltotta is a szertartást a helyszínen épült kápolnában. Ennek dacára a hívek búcsújáróhelyként tekintettek Tornyára, a jelenések helyén fakadt forrásvízének pedig csodatévő erőt tulajdonítottak. Hitük győzedelmeskedett, az egyház végül engedélyezte ájtatosságok megtartását a Mária kútnál. Pataki Lehel Zsolt riportja.
22: A román-magyar határmenti Tornya szélén, a Pécska felé vezető út bal oldalán található az egykori állami gazdaság gépállomása. Ma egy agrárvállalkozás működik ott, de a port a napközben nyitva áll. Ugyanis ezen a helyen történtek a legenda szerint a Mária jelenések, ahol aztán forrás fakadt. Az utókor pedig a tisztelet és a hála jeléül egy kápolnát emelt ott. Bárki bemehet pohászkodni, vagy a kútból vizet meríteni. Tóth András nyugdíjas gépész, aki közel 30 évet dolgozott az állami gazdaságban, és a helyi egyháztanács tagja volt, gazdag dokumentációt őriz a Mária jelenésekről.
23: 6 jelenéssel kapcsolatban tudok, annak alapján, ami hallottunk az idősektől. Itt van egy imakönyv a kezembe ájtatos énekek Szűz Máriáról. Itt van a tornyai ének, Ullár István, és a tornyai 8 éves kislány előtt megjelent égi jelenetről írt versek tornyai nép elbeszélése szerint. Bizonyítja ez a kis könyv, hogy annak idején foglalkoztak elég komolyan ezzel a Mária jelenéssel.
22: 1896-ban a pünkösdöt követő pénteken az úgynevezett papok földjén Dusik Örzsike előtt megjelent a szűzanya, tartják a helyiek.
23: Ez egy szegény özvegy, öt gyermek és asszony gyermeke Kisvarjason, Arad megyeibe özvegy Dusik Pálné. Almási Anna, 8 éves kislánya, ki 1896 április havába örökbe adatott tornyára, neve Örzsike, kevésbeszédű.
22: Olvassa a kislány jellemzését a korabeli egyházi jegyzőkönyvekből Tóth András. Két hetenként újabb jelenések következtek, s ezeken mind nagyobb tömeg vett részt.
23: Pontosan ezen a területen, ahol van most itten a farm, volt egy körülbelül 3 hektáros legelő, és ott történt a jelenés. Kezdtek oda zarándokolni az emberek, először kevesebben, azután mind-mind többen, 5-6 ezerre is tehető volt az zarándokoknak a száma. Azután le lett tiltva, mert úgy találták a katolikus egyház, hogy ez nem tartották megtörténtnek a dolgot, manipulálásnak vélték.
22: A jelenések helyén keletkezett egy kis forrás, ahol az emberek kutatástak. A kút vizének gyógyító erőt tulajdonítanak. Tóth András felesége, Ágnes is őriz emlékeket, legendákat a Mária kút csodatevő erejéről.
0: Az a deszka a kápolna, ami nagyon régen, nem tudok évszámot mondani, ami nagyon régen ott állt, azt le lett bontva, elhozták a parokjára ide, itt disznóolat csináltak belőle, és ameddig tartott az a deszka, az leégett, nem maradt meg, és a disznójai is állandóan évről évre megpusztultak benne. Na, egy másik, amit apósom mesélte, hogy személyesen tudott, ismert, mert ő akkor még fiatal volt, hogy voltak, akik itt mosták a lábukat ezzel a vízzel, meggyógyultak, fölakasztották a mankókat a fára, és nagyon sok mankó itt maradt tornyán, amit itt hagytak, már nem kellett, mert meggyógyultak. Már most igaz, nem igaz, most nem tudom megmondani, ezt mesélik na az idősebbek.
23: Hosszú évek során jöttek látogatóba az Egyesült Államokból, elszármazottak innen, jöttek Németországból, Magyarországról, Csehszlovákiából, Szerbiából, tehát voltak hívek, akik érdeklődtek ezután.
22: Az egyházmegye vezetősége már 1897-ben tárgyalásra vitte az ügyet. A kislányt Battonyán a bíróság is meghallgatta, végül püspöki dekrétum született, amely a híveknek és a papoknak is tiltotta az zarándoklatok liturgia megtartását a Mária kútnál. Erre hivatkozva utasította el a temesvári római katolikus megyés püspökség az 1990-es évek elején a helyi közösség kérését, ami a Mária kútnál tartott ájtatosságok megszervezésére vonatkozott. Pedig az 1989-es rendszerváltást követően abban reménykedtek a tornyaiak, hogy végre szabadon tisztelekhetnek a szűzanya előtt a Mária jelenések helyszínén.
23: Azt mondták, hogy az 1897-es dekrétumnak az alapján nem tudják elfogadni, mert nincs bizonyíték rá. Annak ellenére mi csak erőltettük a dolgot, mondtuk, hogy hát mégiscsak ez egy hagyomány, itt úgy tudjuk, hogy megtörtént, le van írva, vannak régi dokumentumok is megemlítik, nem engedélyezték. Mi annak ellenére csak kijöttünk a baloplébánossal, és akkor volt ájtatosság, sőt, még misét is tartottunk. Nagyon szép, hogy sokan voltak.
22: A változást a nyugdíjba vonult Rósz Márton temesvári megyés püspök helyére 2018-ban kinevezett Pál József Csaba főpásztor hozta el. Engedélyezte a tornyaiaknak ájtatosság szervezését a Mária kápolnánál.
23: Általában május első vasárnapján, augusztus 20-án, hogyha lehet augusztus 15-én, szeptember 8-án, akkor tényleg megtartjuk. Többek között jönnek Magyarországról is, amikor jönnek autóbusszal, viszont jönnek egyénileg, és innen tornyáról is még járnak, sajnos mind kevesebben, mert a tornyai katolikus lakosság az nagyon megfogyatkozott. 1950-valahányban római katolikusok voltunk 1400 személy. Hát most vagyunk körülbelül 160-an. Mindenképpen szeretnénk megköszönni a kegyelmes püspök úrnak, hogy engedélyezte az ájtatosságokat, mert nekünk, tornyaiaknak, meg a környékbeli falvaknak bizony nagyon sokat számított ez a jelenés.
22: Az, hogy az egyház több mint 100 év után engedélyezte az ájtatosságok megszervezését, és gyakorlatilag búcsújáró helynek ismerte el tornyát, a helyiek szerint bizonyíték rá. A Mária kútnak valóban csodatevő ereje van.
21: Ősi hitvilágunk emlékei nem csak a legendákban vagy a népmesékben maradtak fenn, hanem a népszokásokban és a helyi hagyományokban is. A sámánizmus világképe, amely szerint az ember és a szellemi világ kapcsolatban áll egymással, számos népnél ismert volt, nyomai pedig a csallóközi hagyományokban is felfedezhetők. A témáról Nagy Iván dunaszerdahelyi etnológust, múzeumigazgatót kérdezte Király Levente.
3: A sámánizmus egy ősi hagyomány, egy hiedelem, amely egészen a kőkorszakig vezethető vissza. Hogyan lehetne ennek a lényegét röviden összefoglalni?
4: Mindig léteztek olyan emberek, akik a túlvilág és a földi világ között kapcsolatokat tartottak, és aki ezt magára vallott, ezt a szerepet, azok voltak a sámánok.
3: Akik gyakorlatilag gyógyítottak, és mi mindent csináltak még?
4: Igen, mellette azáltal, hogy tartották a kapcsolatot a túlvilággal, olyan módon tették ezt meg, hogy ez alkalmas volt arra, hogy embereket gyógyítsanak. Ez a lényeg. Tehát olyan fajta állapotot idéztek elő, amikor létrejött ez a találkozás, akkor az emberek úgy érezték, hogy meggyógyulnak.
3: A sámánok gyakorlatilag transzba esnek egy ilyen szertartás, spirituális együttlét során egy lélekutazást hajtanak végre. Amikor visszaérkeznek, mesélnek-e, és ha igen, mit erről a szellemvilágról, erről az égi világról?
4: Igen, miután a transzból magukhoz térnek, akkor elmondják azt a történetet, hogy őt mit éltek át egy valahol, egy másik világban, ahova elkerültek, és ezek istenekkel való találkozásról, hatalmas olyan lényekkel, akik képesek voltak a világot akár elpusztítani, vagy megjavítani.
3: Ezek a hiedelmek hogyan formálják a közösséget?
4: Úgy formálják, hogy összetartják, segítenek az összetartásukban. Szabadjára engedik a ösztöneiket, táncolnak, énekelnek, és így jutnak el a transzhoz. És azzal, hogy ők táncolnak, énekelnek, ezek kommunikálnak egymással. Ez fejleszti azt, hogy esetleg létrejön valamilyen olyan közös kultúra, mozgáskultúra akár, vagy énekkultúra, vagy bármi, és ez az, ami segíti aztán végül is, hogy létrejön egy ilyen, erősödjön a közösség.
3: Csörgőkkel, sípokkal és tudatmódosító szerekkel is segítik a transzbeesést. Ez mind-mind-mind csalló közben is megtalálható volt?
4: Így, ahogy így elmondtad, így talán úgy tűnik, hogy nem. De mégiscsak bizonyos elemei, egyes részei, igen, előfordulnak. A csalló közben is előfordult egy olyan hagyomány, amit mi dudáshagyománynak hívunk, és a dudás hagyományon belül egyszerűen ez létezik. A duda maga is egy monoton hangszer, ugyanolyan hangszer, mint a dob, a csörgő, ez is egy monotonan szól, ez is segíti a transz állapotnak a létrejöttét.
3: Mi a különbség a táltos és a sámán között? Mert csalló közben táltosok voltak, nem sámánok.
4: Igen. Hát a táltos az egy hasonló figura, mint a sámán. Tehát a sámán, ugye, hogy mondtuk, gyógyít sajátos eszközeivel, megpróbál egy közösséget kovácsolni, és valahol a csalóközi dudás is, vagy a táltos is arra törekszik, hogy megőrizze a régi történeteket, a régi meséket, megőrizze a hagyománynak egyes elemeit, és ilyen sajátos magyar formája van.
3: A csallóközi versekbe, énekekben megjelenik ez a fajta sámánizmus?
4: Vannak olyan énekeink, nem sok, de vannak olyan énekeink, amiben szerepelnek ezenek elemek, és kifejezetten a rejtőzés is szerepel benne, ami kifejezetten arról szól, hogy ezt az állapotot elérjék, arra ilyen szövegelemeket mondnak, úgyhogy vannak ilyen énekek, ilyen léteznek.
21: A fiatalokat foglalkoztató kérdések sokszor nehezen férnek bele a hagyományos egyházi keretekbe. Kolozsváron ezért új beszélgetés sorozat indul, Szólj be a papnak címmel, ahol tabuk nélkül kerülhetnek szóba hitről, kapcsolatokról, vagy éppen mindennapi dilemmákról szóló témák. A rendezvény különlegessége, hogy nem templomi környezetben, hanem egy népszerű kultúrkocsmában várják az érdeklődőket. Dávid István egyetemi lelkipásztort Ferenc Ádám kérdezte.
5: Az az igény hozta ezt létre, hogy mozduljunk ki a saját ikonikus, szakrális tereink közül, és személyesen pedig az, hogy én eléggé megbízunk a fiatalok nyitottságában és érdeklődésében, hogy valami nagyon építőre számítok.
6: Alapvetően az is egy fontos aspektus, hogy felekezetközi beszélgetés, tehát nem csak a református fiatalokat várják, hanem mindenféle felekezeti fiatalokat, és ennek megfelelően mindenféle felekezetű lelkipásztorok is részt vesznek a beszélgetésen. Miért volt fontos ez a fajta nyitás?
5: Évek óta együtt dolgozunk. Valamikor együtt dolgozunk, valamikor csak összeülünk és együtt teszünk meg egy pizzát, vagy iszunk meg egy üveg bort. Mármint a Kolozsváron szolgáló történelmi felekezetek lelkészei, egyetemi lelkészei. Úgyhogy ez az együtt munkálkodás és együtt gondolkodás, ez megint nem újszerű, hanem mert érzékeljük azt, hogy átjárások vannak a különböző felekezetű közösségek között, és amúgy is jó kapcsolatot ápolunk egymással. Szóval ez nem egy ilyen diplomáciai gesztus a felekezeti sokszínűség elismerésére, hanem egy ilyen nagyon organikus belső kapcsolódás, és szerintem semmi különöset nem fogunk itt most csinálni, mint amit amúgy is szoktunk, hogy megosztjuk egymással a gondolatainkat felekezeti holtartozástól függetlenül. És azt gondolom, hogy ezek a kérdésekben nagyon fontos az, hogy fiatalok lássák azt, hogy mi bár lehet, hogy bizonyos kérdésekben emberileg nem értünk egyet, vagy felekezetileg másféleképpen gondolunk bizonyos kérdéseket. De hogy itt vagyunk, és hogy vívódunk azzal, hogy vajon hogyan találjuk meg azt a választ, ami még tovább gondolásra ébreszt, nem pedig lezár.
6: Miért fontos önnek alapvetően lelkészként ez a fajta élő beszélgetés a fiatalokkal, és tabuk nélkül ugye ez a felhívásnak is az egyik jelmondata. Ez miért fontos?
5: Nagyon önző érdekeim fűződnek ezekhez a beszélgetésekhez, mert fejlődök benne. Mert vannak kérdések, amiket én magamnak nem merek feltenni, és mondanám azt, hogy nagyon hálás vagyok, hogy örülök annak, amikor valaki felmeri tenni azokat a kérdéseket, amiket én nem, de ez az öröm vegyül zavarodottsággal, meg félénkséggel, meg szorongással is, hiszen ezek a kérdések, amiket magamnak nem merek feltenni, azok kényelmetlen kérdések szoktak lenni, de hát nem fogok minden körülmények között örülni a kényelmetlen kérdéseknek. De nekem nagyon fontos, én 15 éve vagyok egyetemi lelkész, és azt hiszem, hogy az életem legfontosabb fejlődési ritmusát nektek köszönhetem, vagy azoknak, akikkel együtt gondolkodom, és akik beengednek a saját vívódásaikba.
6: Ugye itt a nehéz kérdéseket emelte ki, mint a fejlődésnek a platforma. Melyek azok a kérdések, amik leginkább foglalkoztatják jelenleg a fiatalokat?
5: Hát az, hogy mi az Isten akarata. Hogyha egy egyházban szocializálódott fiatal alapkérdés közül válogatunk, akkor az egyik ilyen alapkérdés az, hogy honnan ismerhetem meg, hogy az az Isten, akit én tisztelek, vagy tisztelni akarok, az mit akar, és hogy ez az akarat, ez szerető akarat, vagy nem szerető, támogat, vagy nem támogat. Ez mindenképpen egy nagyon alapvető kérdés. A másik alapvető kérdés, hogy van-e értelme, vagy küldetése az életemnek, és hogy erre a kérdésre az egyház milyen választ tud adni. A harmadik az, hogy a rosszal kapcsolatban, hogy engedi meg Isten azt, ami itt velem megtörtént, vagy hogyan egyeztethető össze az Istenről kialakított gyönyörű kép azzal a sok tévedéssel, aljassággal, hibával, amit mi az egyháziak elkövetünk. És ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ez a diszkrepancia, ez az egymásnak feszülés, ez hogy egyeztethető össze.
21: A következő percekben a Bánáti Múzsiára látogatunk. A házassági jubileumukat ünneplő párokért minden évben hálaadó szentmisét mutatnak be a Szűz Mária Szent Neve templomban. Az idei ünnepségen egy arany és 6 ezüst lakodalmas házaspárt köszöntöttek a közösség tagjai. Az eseményről Kónya Kovács Otília készített összeállítást.
7: Készülnek erre az alkalomra nem csak a jubiláló házaspárok, hanem a szervezők is. Gabona Ferenc az egyháztanács elnöke.
8: Minden évben meghívjuk azokat a házaspárokat, akik a Szűz Mária Szent Neve templomban esküdtek, hogy együtt a hívő közösséggel ünnepeljék meg a jubiláló éveiket. Így most ezen a vasárnapon a 25, illetve az 50 éves házassági évfordulót 6 pár jelentkezett, akik a 25 éves jubileumot ünneplik, és egy házaspár, akik az 50 éves. Mindannyiunknak példa ebbe a rohanásra. lobbanó és zűrös világunkban megtartani egymás iránti hűséget, egymás iránti szeretetet, ez igazi áldás Istentől, és ezt szeretnénk mások elé is példakép megmutatni, hiszen ők is ezzel a fiatalok számára egy üzenetet küldenek, hogy igenis érdemes, igenis jó, és az igazi boldogságnak a forrása az, hogy egymásnak tudják szentelni egész életüket.
7: Szeles Mária és János aranylakodalmasok, hogyan élték meg ezt az 50 évet?
1: Köszönjük, hogy megértük ezt a hosszú évet. Volt nehézség, betegség, mindenféle az életben történik. Van két családunk, egy fiunk, egy lányunk, három unokánk, egy dédunokánk, jön a következő dédunoka.
2: Az 50 év nem rövid idő, hálát adhatunk az Istennek, hogy együtt töltöttük el az 50 évet, szeretnénk tovább folytatni.
1: Ameddig lehet.
7: A jubiláló házaspárok között van a Kovács házaspár is, Mónika és Nándor.
10: Hát ez gyorsan eltelt, észre se vettük valójában. Hát volt minden, sok jó is, sok rossz is. Hát minden, ami beleillik egy házasságba, de hát a lényeg a kitartás.
7: Két szép gyermeketek van.
11: Igen, Emese 25 éves, orvosi egyetemista Ákos 21 éves, anglisztikára jár Budapesten. Összességében ritka a mai napság, aki már 25 évet együtt fenntartja a házasságban, de hát lehet, hogy szerencsések lehetünk, hogy köztünk lehetünk.
7: Az erdei házaspár is ünnepel, Albert és Edith. Ti hogyan éltétek meg ezt a 25 évet? Milyen volt, meséljetek?
24: Mind az időjárás, zűrzavaros. Honnan napsütött, hon fújt a szél. Minden eső után itt a napfény, és én mondom, hogy szépen múlt az egész.
25: Így van, minden jó volt.
7: Egy gyermeketek van?
25: Igen, egy lányunk van, 21 éves.
7: Akkor ami a házasságot illeti, szeretetben?
25: Szeretetben. Megegyeztünk, sok megértés, amik a legfontosabb, megbeszéltünk mindent, ami a legfontosabb a házasságban, hogy legyen a megértés szeretetben.
24: Valaki neki hallgasson, valamikor a falak hallgatnak, valamikor a kapu, valamikor én, valamikor a feleségem, és ez így van, mindig valaki neki hallgatni kell.
7: Mindig közös nevezőre lehet jutni, valami módon, igaz?
24: Az a legfontosabb, hogy közös legyen az egész megértés, megbeszélés.
7: A Kocsis házaspár is ünnepel, Mónika és Rudolf. Ti hogyan éltétek meg ezt a 25 évet?
26: Mi minden családból, úgyhogy voltak. Nehéz pillanatok voltak, jó pillanatok is.
27: Kitartás a legfontosabb. Egészség.
26: Nem dolgozunk rajta, akkor nem tartanánk ki annyit. Muszáj mind a kettőnek.
7: Az együvé tartozás, ez az, ami átvészelteti az embert a különféle nehézségeken.
26: Muszáj beszélgetni. Ha nem beszélgetünk, akkor ott nincs jó vége.
27: Amikor elgondolom, hogy már 25 éve, és itt a két gyerek már nagyok, nőnek, ezt ki kell bírni, kitartást csak.
26: Meg nem szabad, én szerintem, hogy mindig, hogy csak a gyerek. Nem csak a gyerek, mink is fontosak vagyok, ugyanúgy, mint a gyerek. Magunk miatt is kell valamit csinálni, nem csak a gyerekek miatt, úgyhogy mindjárt egy.
7: És az nem is volt kérdéses, hogy eljöttök ide a templomba.
26: Nem.
7: Erre az ünnepségre, ugye?
26: Nem.
7: Fontosnak tartottam.
26: Én itt nyőtem fel templomba, úgyhogy.
27: 20 éves is volt, mikor is jöttünk. A 20 éves és 25-re is, és hogy folytassuk tovább.
7: Ugyancsak 25 éves házastársak, Prágaiék, Tibor és Jolánka, ti hogyan éltétek meg?
28: Nagyon jól. Azt kell mondanom, hogy nagyon gyorsan ideért. Szinte meglepődtünk, hogy már 25 év, de azt lehet mondani, hogy szerencsés házasságban élünk, és örülök, hogy Jolán a párom.
7: Az sem mellékes, hogy ti hazajöttetek erre az ünnepre, hisz ugye külföldön éltek, ott dolgoztok.
29: Én mondtam, hogy ilyen alkalom csak egyszer adódik az életbe, és ezt nem lehet elhalasztani. Ez egy csoda, úgyhogy nem.
21: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
16: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Népzene Határok nélkül.

Jó estét kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok. A 30 éves fennállását ünneplő Bokros Zenekar Páros Csillag című kompozíciója szólt Népzene Határok Nélkül című műsorunk első perceiben. Mai vendégem a zenekar vezetője, Szerényi Béla, aki tanárként, előadóként, népzenegyűjtőként és ezüstkoszorús hangszerkészítő mesterként sok évtizede dolgozik azért, hogy egy különleges hangszer, a tekerőlant, egyrészt a táncház és hagyományőrző mozgalomban visszanyerje régi fényét, azaz kisebb-nagyobb mulatságokat, táncalkalmakat szolgáljon ki, de emellett a régi zenétől a mai, modern világzenei feldolgozásokig egyre többször hallja a hangszer hangját, egyre több alkotó, muzsikus fedezze fel a tekerőben rejlő lehetőségeket. Az alföldi, délalföldi tanyákon, ahol a még élő tekerősöket sikerült megismernie, a játéktechnikát tőlük elsajátítania többek között Szerényi Bélának is, a tekerő rendszerint egy klarinéttal együtt szólt, viszont a Bokros zenekarban már több tekerő játszik együtt, és a kísérő hangszerek sem megszokottak. A koboz és más pengetős hangszerek ütősök mellett szaxofon és tárogató színesíti a hangzást. Zenéjüket és kortárs formációjukat, vagy ahogy ők fogalmaznak, alkotóközösségüket a jelenség, azaz jelenidejűség, a régiség és a vidámság jellemzi, mely felülemelkedik a műfaji korlátokon, és így az autentikus népzenei megszólalás mellett improvizatív, világzenei törekvések, kortárs gondolatokkal fűszerezett régi zenei elemek is megszólalnak koncertjeiken. A Bokros zenekar állandó tagjaihoz, a két tekerőshöz és a kobzáshoz, azaz Szerényi Bélához és kisebbik fiához, Szerényi Domokoshoz és Barabás András Baláshoz, a fúvós, Borbély Mihály, a Vujicsics együttes tagja, jazzmuzsikus, az ütős, Kertész Ákos, Pece Ádám énekesként és a Misztrál együttes tagja, az énekes gitáros, Heitzinger Miklós csatlakozott. És így alkották meg legutóbbi, csak online, Páros Csillag címmel megjelent zenei anyagukat. Mielőtt a Bokros zenekar vezetőjével, Szerényi Bélával készült beszélgetést meghallgattánk, az új kompozíciók közül a Bár mindig úgy volna szól, Népzene határok nélkül című műsorunkban.

0: 30 éves fennállását ünneplő Bokros zenekar alapítóját, vezetőjét, Szerényi Bélát hallják.
1: Most akkor mikor lesz pontosan 30 éves a Bokros zenekar, és mikor lesz lemezbemutató koncert, mert én már megint eljöttem egy lemezbemutató koncertre, ahol megtudtam, hogy igazából a teljes anyag az ősszel jelenik meg a Fonó gondozásában, és talán nem csak CD-n, hanem bakelit lemezen is. Szóval 30 éves a Bokros, új lemez lesz. De mikor?
2: Az az igazság, hogy pontosan mikor alakult a zenekar, bevallom őszintén, fogalmam sincs. 30 évvel ezelőtt a Fonó fölkért minket, hogy csináljunk egy anyagot, pontosabban én kopogtattam, hogy nekünk van egy nagyon jó összeállításunk, és örömmel vették. Akkor még annyira kevés CD jelent meg, hogy emlékeim szerint lehet, hogy abban az évben több lemez is megjelent, de egyszerre kettő album jelent meg, az egyik a Csíki Anikáéknak a Boldog Szomorú Dal, a másik pedig a akkor még szerzői néven futott Szerényi Béla Kóta Judit Túl a Tiszán című lemez. De azzal egy időben kaptunk egy meghívást Franciaországba, pontosabban Bretagne-ba, és egyszerűen nem tudtunk volna zenekar név nélkül kimenni, na akkor legyen Bokros a neve ennek a csapatnak. Ez nyáron volt, júniusban szerintem, tehát 96 júniusában, ha ehhez kötjük, akkor alakult a Bokros. Arra élénken emlékszem, hogy ugye a feleségem énekelt a Bokrosban, Szerényi Kóta Judit. Ő már akkor a nagyobbik Béla fiammal állapotos volt, szép nagy pocakkal csinálta végig a turnét, hiszen novemberben megszületett Béla fiunk.
1: Most a kisebbik fia muzsikál a zenekarban, de a lemez megszületéséről azért még ejtsük szót, mert az még számomra legalábbis, és azt hiszem a hallgatók számára is talány, hogy mikor lesz kész az a lemez, és most milyen koncerten találkoztunk.
2: Igen, kicsit csalafinták vagyunk mi ilyen bokrososok. A Bokros az újjáalakult 2010-es években fiatal zenésztársakkal, illetve egy más hangzással. Én amikor 30 évvel ezelőtt kitaláltam, akkor egy vonós hangzást képzeltem el, mert hogy a tekerő is alapvetően egy vonós hangszer, így aztán adódott, hogy a Téka együttes két jeles muzsikus, a Havasréti Pál és Lányi György erősítette ezt a vonós hangzást, Bőgővel, Brácsával, illetve hát Borbé Mihály fúvós hangszerekkel. Viszont a 2000-es évek elején engem egyre jobban foglalkoztatott az, hogy milyen, amikor pengetett hang kapcsolódik ehhez a dologhoz. Szenzációs fiatal muzsikusokkal tudtunk elkezdeni dolgozni, az egyikük Barabás Balázs, aki egy egészen elképesztő pengetős hangszeres zenész, és egyébként tanítottam a Szent István Konziban, lehet, hogy ott fertőződött meg ennyire a népzenével. És amikor ezt a koncepciót elkezdtem fölépíteni, akkor kislemezeket hoztunk létre. Az első Borbé Misivel volt, ott egy kicsit tradicionálisabb anyag szólalt még meg. A következő az már Kertész Ákossal, Ütős barátommal, aki egyébként a Szentesi Hangversenyközpontnak az igazgatója, és aki abban a régióban nem ismeri a Szentesi Hangversenyközpontot, annak fogalma sincs, hogy milyen elképesztő művészeti életet hoz létre egy szemében Kertész Ákos barátom. Azért kértem például őt meg, mert manapság nagyon divatos a világzenében ütőhangszert használni. Az általában egy dobszerkó. Én pedig azt kértem tőle, hogy egy olyan hangszín formációt rakjon föl, ami ezt a burdon zenét, hogy mindig szól valami kitartott hang, ez megmozgatja. Nem csak ritmikában, hanem hangmagasságokban is megmozgatja.
1: Úgy, hogy a tekerő saját maga adja a ritmust a dallamhoz, tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy anélkül is megél a hangzás.
2: Igen, mindenki hülyének nézett már, bocsánat a kifejezésért, hogy a tekerő, ami önmagában is egy nagyon ritmikus megszólalású hangszer, hogy én miért vállalom ezt be, hogy egy nagyon izgalmas ritmus szekció kapcsolódjon ehhez, hát pont ennek ez az oka. Tehát volt már a pengetett hangélmény, megjelent a nagyon izgalmas ritmus szövet, a fúvós erősítés, és akkor még egy valami hiányzott, hogy jó ének legyen. Ehhez találtam meg Heitzinger Mikát, ugye a Mistral együttes kiváló muzsikusát, énekesét, vele együtt már mi ismerünk énekelni, és akkor tulajdonképpen ez már a negyedik kislemezünk, ahol már az énekek és vokálok is ott vannak. Ősszel ebből a négy kislemezből áll össze egy olyan nagy lemez, ami fizikailag is meg fog jelenni. Ezek a kislemezek zenemegosztó felületeken érhetők el, de ez CD formájában, illetve bakelit vagy vinil formában is meg fog jelenni a Fonó gondozásában.

bokrozenekar története természetesen összefügg a tekerő magyarországi történetével, és azt hiszem, hogy szépen példázza a tekerő térhódítását, vagy helyére kerülését, mert hogy a hagyományban már alig volt megtalálható, bár ugye az utolsó utáni pillanatban is lehet gyűjteni, elmondhatjuk ezt a tekerő esetében is. Szóval, hogy a bokros is először tradicionális dallamokat, a tradicionális hangzást egy kicsit megváltoztatva állította színpadra ezt a zenét, és aztán azóta egyre bátrabban nyúl régi

0: zenei dallamokhoz, kortárs zenét is képes ezen a hangszeren megszólaltatni, és hát én hallottam erdélyi dallamot, délalföldit és balassi korabeli dallamot is ezen a hangszeren. Szerényi Béla, a Bokros zenekar vezetője.
1: Hát ennek egyszerűen az az oka, hogy a zenei anyanyelv, népzene, az egy kortárs dolog. Jelen idejű, ugyanúgy, ahogy a nyelvünk. Hát nem véletlen, hogy zenei anyanyelvről beszélünk. Hát a nyelvünkön se tudunk beszélni, ha már nem élünk. Ezért aztán a zenei anyanyelvünk is egy nagyon élő, abszolút aktuális, friss és kortárs dolog. És az a lényeg, hogy a mai világban hogyan fejezem ki magam. Ha visszatérünk arra, hogy autentikus előadásmód, hagyományőrzés, az teljesen tiszta. Hát, hogyha minket elhívnak táncházba muzsikálni, akkor úgy fogunk muzsikálni, ahogy az illik egy táncházban, de amikor színpadi produkciót hozunk létre, akkor elmondjuk a magunk nyelvén a nótát.
0: Homázon találkozunk, a koncert a 26. tekerős találkozó záró eseménye volt. Mennyire népszerű a hangszer?
1: Már amikor először elkezdtük szervezni 26 évvel ezelőtt a tekerős találkozókat, akkor is az ország legkülönbözőbb pontjairól sikerült összehívni növendékeket, tehát addigra az iskolai oktatás az egész jól működött. A létszáma magának a tekerős találkozónak nem nagyon változik, ez azért örömteli, mert évről évre új és új növendékek jelennek meg a zeneok, és azok kedvet kapnak hozzá, és csinálják. Inkább az az érdekes, hogy itt az elmúlt 30 évben milyen szerepe volt ennek a hangszernek, milyen szerepet kapott, és milyen lehetőségek találták meg, és én is a saját életpályámból azt tudom mondani, hogy az autentikus vagy a historikus megszólalás mellett én is jazz formációkhoz csatlakoztam, kortárszenei csapatokban vettem részt, tehát egy csomó olyan dolgot próbáltam ki, ami egyrészt fejlesztette magát a hangszert, a játéktechnikát, és azt gondolom, hogy én, amit csináltam eddigi zenéiben, színpadi produkcióimban, az mind-mind olyan izgalmas és érdekes és újszerű dolog volt, ami biztos, hogy befolyásolja azt, hogy milyen irányban halad a tekerőhöz való viszony. A tekerősök azok nagyon szeretik, hogy Béla már megint kitalált valami őrületet. Én annak örülnék, hogyha ez a mai kortárs populáris, bulizós zenei világban ott lehetne. Most ezen dolgozunk.
0: Népzene határok nélkül című műsorunkban Szerényi Bélát, a Bokros zenekar alapítóját, tekerőst hallották. A beszélgetés közben pedig a zene megosztó felületeken nemrégiben megjelent új szerzemények közül az E világon címűt, a 30 éve alakult és az utóbbi években ismét megújult Bokros együttes előadásában. A négy kislemez, melyeket Szerényi Béla is említett, Viszi a víz, A céllal gyémánt, Nem vagy egyedül, és a legutolsó, most Népzene határok nélkül című műsorunkban bemutatott anyag Páros csillag címmel jelent meg, és ezekből kerül kiadásra ősszel a Fonó gondozásában egy nagy lemez. Adásunk végén a tekerők és pengetős hangszerek után vonós zene, Kalotaszegi legényes szól, mert egy koncertre szeretném felhívni figyelmüket. Minden évben, így most is Halmos Béla születésnapján, június 4-én kerül megrendezésre Összehegedülni a nemzetet címmel a Budapesti Hagyományok Házában az a koncert, ahol nem csak Halmos Béla emlékét idézik fel muzsikusok, barátok, aki most lenne 80 éves, de itt adják át a Halmos Béla vándordíjat a táncházmozgalom első prímásának mesterhegedűjét egy arra méltó hegedűsnek, és a Halmos Béla emlékérmet a táncházmozgalom érdekében végzett több évtizedes munka elismeréseként. Halmos Bélát Kelemen László és műsorunk alapítója Éri Péter kíséri. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok! Budapestre figyel a világ. A Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000 érkeztek jegy nélkül. A Hősök terén alakítottak ki egy szurkolói zónát, emellett két külön szurkolói zóna van a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkerek a Városligetben a napozótéren, a PSG támogatók pedig az MTK Sportparkban szurkolhatnak. Ezek környékén sok útszakaszt lezártak, és mintegy 4 000 rendőr teljesít szolgálatot a fővárosban. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Ukrán drón csapódott a zaporizsiai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a fő berendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6 000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítja a kormány, hanem oda irányítja, ahol azokra a legnagyobb szükség van, közölte Facebook bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán elmondta, hogy történelmi jelentőségű megállapodás született, és ezzel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak járó korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Magyar Péter kormányfő az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6 000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Állami beavatkozással rendezné a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig jelentést kell készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart holnap a Magyar Máltai Szeretett Szolgálata Kecskemét filmrajzfilm stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyerekprogramok zárásaként a Tarnabodi hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendékei a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. És végül a várható időjárásról. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten lesz a leghűvösebb. A híreket Fehérvári Petra szerkesztette, Ciprus Évát hallották, krónikával legközelebb majd, 20 órakor várom önöket, 19 óra múlt 5 perccel.
0: Műsorajánlat. holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
2: Elindult a vízmegtartás Gyöngyösön, összefogtak a város egyik lakóparkjában.
3: Borzasztóan aszályos volt a tavalyi nyár, úgy néz ki, hogy ez a nyár még aszályosabb lesz. Óriási probléma a vízhiány, és egyre nagyobb lesz. Így kell előre nézni, hogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy egyénként, közösségben, városi szinten ez legyen az elsődleges szervező ereje a dolgoknak, hogy ha vizet meg kell tartani, mert szárazság van és vízhiány.
2: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
5: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Örök zöld. Zenék, filmek, történetek. A házigazda Balogh Tamás.

azt, hogy a korabeli rádióslágerek, filmzenék vagy tánczenék dallama, dalszövege időtálló, mi sem bizonyítja jobban, hogy a melódiákból számtalan feldolgozás készült. Ezekből is hallhatnak jó néhányat hétről hétre, hiszen ez az Örök Zöld. Köszöntöm Önöket! Emlékeznek még azokra a slágerekre, melyeket óvodásként, kisiskolásként vidáman dúdoltak hintázás közben, esetleg a strandról hazafelé menet? Ma este olyan dalokat forgatunk, melyeket elsősorban a legkisebbeknek szántak, ám jól lehet, hogy ma már ők éneklik a gyermekeikkel, unokáikkal. Hol máshol kezdhetnénk a gyermeknapot felvezető mesés időutazásunkat, mint az állatkertben, ahová Bilicsi Tivadart az akkor 3 éves kislánya Évike is elkísérte. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is jó szórakozást kívánok kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Tartsanak velünk!

az a kenguru ott, az egy új RC vagy régi? Az a kis medve, mikor halad esik, kell-e hozzá sóda víz? Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frisszen meghőtejbe gríz? Ugye spenótot

0: Kicsi a bors, de nagyon erős.
1: Kicsi a bors,
0: de nagyon erős.
2: Jöjjön egy kis mesebeat Móricz Zsigmond versenyomán az Echo együttestől.

0: Ez a Kossuth Rádióban az Örök Zöld. Maradjunk továbbra is a jó levegőn Sota Irénnel.
1: Két kicsi kecske vaktat a hegyre, friss hegyi gyepre fel. Az egyik jobbról jön,

mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök.

beszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök Budapestre.

0: Irgum burgum, csak egy a kifogás. Mézes mackó ez, vagy operaház? Van itt a pulton trubadúr, ajda még pillangó kisasszony is. Csak mackó fogra való lépes méz nincs. De akár hiszik, akár nem, most az egyszer megvigasztalt a horricer. Bedobtam egy fényes forintot, s a csodagép medve táncoltató dalolt. Elszegődik Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jó létet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és disszidálok Budapestre mackónak.
1: A mese folytatódik, így a disszidált mackót követi a fővárosba Hófehérke és a Hét Törpe Majláth Jenő 1956-os slágerében.

0: Azok után, hogy egy mackó, hófehérke és a hét törpe is Budapestre költözött, kicsodálkozik azon, hogy a kis csacsi is kalandra vágyik. A Vojtági Horváth Jenő és Gédénes György szerzeményét énekli.
1: Hallgassák, e kis mesefő.

0: Ez az Örök Zöld a Kossuth Rádióban. Utolsó májusi műsorunkban legendás gyermekdalokat forgatunk. Családi összezörrenés és kibékülés alig 3 percben Rátonyi Róberttel és az akkor 12 éves Rátonyi Hajnival. Ígérem, jó leszek.
1: Kislányom, hányszor mondtam néked, vesd már a rosszaságnak véget, azt tedd, mit mondok, és ne mást.

0: Nem értem tisztán ezt a célzást.
1: Anyutól nem hallasz már rég mást, mint azt, hogy magadra vigyázz. Te mégis mindig más csinálsz.

A nagyobbak élete sem könnyű, ezt már Jós Jutka is pontosan tudja.

Bizony, szegény tínédzserek. Következzen óhajok, sóhajok hosszú sora egy érintettől. Zalatnai Sarolta és Csákányi László duettjét hallgatjuk. Ja!

Az áhított beatlemez megérkezéséig mindenkinek jut egy vagy több gombócfagyi, amelyhez Kovács Eszti slágere hozza meg az étvágyunkat.

0: Puncs, vanília, a főzött fagyival nem lehet betelni. Most Harsányi Gábor Bolba Tamással karöltve kínálja a hűsítő édességet.
1: Fagylalt, itt a fagylalt. Vanília, csokoládé, málna, puncs, csoki, csokoládé, fagyi.
2: Gyere velünk egy fagyi,
1: ott van. Puncs, csokoládé, málna, tessék, kérem. Jöjjön ki csak közelébb, itt a vanília.
3: Itt van, tessék, itt a hideg fagylalt.

Ez a Kossuth Rádióban az Örök Zöld. Kopogtat a vakáció, így néhány héten belül önfeledten a vízparton hűsölhetünk. Kovács Eszti 1959 óta csalogat minket a strandra.

az 1981-es Táncdalfesztiválon robbant be a Szóljon hangosan az ének, a Limbo Hintó és a Homok a szélben című sláger, ám a legnagyobb meglepetést minden bizonnyal az akkor 8 éves Ullmann Mónika vidám szereplése okozta.

0: 1972. decemberében tűnt fel először a tévéképernyőn Frak, a macskák réme. Jön a fő címdal, melyet Pető Zsolt szerzett, és a Stúdió 11 játszott szalagra.
1: Frak! Frak!

A 100 fok Celsius világszerte meghódította a közönséget country dalaival. Itthon főként gyermekeknek szóló slágereikkel váltak népszerűvé. Hallgassuk a nagy ho-ho-ho horgász dalát Pető Zsolt kottájából és Csukás István tollából.

kisfiam, a csillagok az égen, mondjanak most szép jó éjszakát. Édes álmot rejt az éj, és ha alszol, majd ne félj.

az élet írmeséke. Ezer színes új csodát kínál, túl az óperencián, hogyha vén boszorka száll.

Ez volt az Örök Zöld, melyben legendás gyermekslágerekkel igyekeztünk felidézni kedves emlékeket. Reméljük, sikerrel jártunk. Mesés időutazásunk végén Hofi Géza és Bolba Tamás 1979-es közös felvétele, a Bölcsődal ringat el minket. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs és a hangmérnök Pór István nevében is köszönöm, hogy velünk töltötték az elmúlt egy órát. Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Mindent megtett Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen. Erről a miniszterelnök beszélt a mérkőzés előtt. 11 pontos javaslatot állított össze a magyar diplomácia a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítására. Ukrán sajtóhírek szerint a 11-ből 9 pontban már megvan az egyesség. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat, 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Következnek a részletek. 1-1, ez a BL döntő jelenlegi állása Budapesten a Puskás arénában, a PSG és az Arsenal nem bírt egymással 90 perc alatt, így ezekben a percekben is tart a 6 perces hosszabbítás. A fináléra több tízezer szurkoló érkezett Párizsból és Londonból is, mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de tízezrek jöttek el jegy nélkül is. A két csapat rajongói számára két külön szurkolói zónát is kialakítottak Budapesten, illetve a főváros több pontján kivetítőkön lehet figyelemmel kísérni a meccset. Mindent megtett Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen. Erről a miniszterelnök beszélt a mérkőzés előtt a közösségi oldalán. Magyar Péter kiemelte, hogy ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi.
2: Elképesztő logisztikai teljesítmény, hiszen sok ezer önkéntes is dolgozik a rendezvény zavartalan lebonyolításán, de ha csak azt nézzük, hogy nem volt még olyan, hogy ennyi repülő érkezzen egy napon belül Budapestre, akkor ez is óriási szervezési munkát igényel.
1: 50 milliárd forint hasznot hozhat a fővárosnak a BL döntő, vagyis ennyivel többet költhetnek el a magyarok és főleg a külföldiek egy nap alatt. Ezt az összeget a szállás- és vendéglátóipari költségek, a közlekedéssel, a jegyvásárlásokkal, a mérkőzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások teszik ki. Becslések szerint azok az angol és francia szurkolók, akik már pénteken megérkeztek és vasárnap távoznak, átlagosan 300 ezer forintot költhetnek el fejenként. Szabados Mihály sportközgazdász azt mondta, az úszóvilágbajnokság vagy az atlétikai VB több hét alatt vonz annyi nézőt és pénzt Budapestre, mint ez az egy mérkőzés.
3: Közel 100 ezer ember, ha ők mondjuk ilyen közel 1000 eurót elköltenek, ekkor már rögtön 100 millió euró körüli összegről beszélünk, tehát forint 10 milliárdokról, ami ugye itt a helyi vállalkozásoknál csapódik le. Hosszú távon viszont az, amit Budapest marketing értékben, városimázs értékben kap, én azt gondolom, hogy még ennél is fontosabb.
1: Mivel a világ egyik legrangosabb sporteseményéről van szó, 450 millió foci rajongó nézte a meccset élőben vagy televízión keresztül. Ennek óriási marketing értéke van Magyarország és Budapest számára. Itt a Krónika. Letért az útról, majd fának ütközött a reggeli órákban egy autóbusz Pécs és Hirt közelében. A sofőr a helyszínen életét vesztette, 23 utas pedig megsérült. A pécsi sportiskola közleményben tudatta, hogy a bérelt busszal aerobik szakosztályuk utazott a fővárosba a Magyar Kupa második fordulójára. A buszon 19 versenyző, 3 edző és 6 szülő, valamint a sofőr tartózkodott. A balesetről Berlász Viktória, a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy az autóbusz Pécs felől Budapest irányába közlekedett, amikor Hirt térségében eddig tisztázatlan okból áttért a szembejövő sávba, majd az út mellett egy fának ütközött.
4: A buszban összesen 28-an, köztük felnőttek és gyermekek is utaztak. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Erősödött a forint, miután Brüsszelben bejelentették, több mint 6000 milliárd forintnyi eurót szabadíthat fel az Európai Unió Magyarországnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint ősszel már meg is indulhat az uniós támogatások kifizetése hazánknak, ami a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat. A brüsszeli lapok viszont kevésbé optimisták, mivel a kifizetéshez augusztus 31-éig teljesíteni kell a kötelezettségvállalási lista tételeit. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, az EU-ban hazánknak van a legstabilabb kormánya, és végrehajtja a kifizetések feltételeként szabott reformokat. Nagyon nagy munka lesz. Erre hívta fel a figyelmet a Külügyi Intézet kutatója. Stefán Csaba rámutatott, a helyreállítási alaphoz szükséges úgynevezett 27 szuper mérföldkő összesen 350 kisebb lépésből áll.
5: Ezek elsősorban technikai szabályok, a szupermérföldkövek is technikai szabályok elsősorban, tehát itt arról van szó, hogy a közbeszerzés szabályokon így úgy kéne változtatni, ezeket viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, de megint csak magamat ismétlem, nagyon sok technikai szabályról van szó, amik viszont egymásra épülnek, tehát nem lehet egyszerre az összeset áttolni a magyar parlamenten, hanem egy részét megcsinálni, megválni és aztán a következőt.
1: A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a Tisza kormány előtt is nyitva állnak azok az uniós eljárási könnyítések, amelyek védelmet nyújtanak a forrásvesztés ellen. Már a következő tanévtől újraindul az Erasmus program Magyarországon. Erről Ursula von der Leyen beszélt, miután Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt Brüsszelben.
6: Good news, Hungarian students can also be again part.
7: Jó hír a magyar hallgatóknak, újra részesei lehetnek az Erasmus közösségnek. Az Erasmus az Európai Unió egyik legikonikusabb programja. Generációkat formált, barátságokat és lehetőségeket teremtett Európa szerte. Nagyon fontos, hogy a magyar fiatalok is részesüljenek ebből az élményből.
1: Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány fokozatosan kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelenlegi rendszerét, amivel visszaadja az egyetemek autonómiáját. Ez kell ahhoz, hogy a modellváltó egyetemek újra részt vehessenek az Európai Csere programban. 11 pontos javaslatot állított össze a magyar diplomácia a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítására. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. A kormányfő azt mondta, ha Kijev a magyar javaslatokat elfogadja, akkor megkötik a politikai megállapodást Ukrajna uniós csatlakozásáról. Ukrán sajtóhírek szerint a 11-ből 9 pontban már megvan az egyesség. Egy kijevi lap közben arról ír, idézem, Orbán Viktorral ellentétben Magyar Péter valóban a kapcsolatok helyreállítására törekszik Ukrajnával.
8: Nagyon remélem, hogy rövidesen le tudjuk zárni ezt a 11 pontot. Az ukrán fél garanciát fog tudni arra, hogy ezeket átülteti a jogszabályaiba pár hónapon belül, és utána létre tud jönni egy hivatalos találkozó is a magyar külügyminiszter és az ukrán külügyminiszter között, és én továbbra is tartom azt az ajánlatomat, üzenetemet, hogy nagyon szívesen találkozom ezen ügyek lezárása után egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.
1: Az Európai Bizottság elnöke megerősítette, Ukrajna csak érdemi alapon csatlakozhat az Európai Unióhoz. Magasrangú kubai katonai vezetőkkel találkozott az amerikai déli parancsnokság vezetője. A találkozón azonban a kubai hadügyminiszter nem vett részt, ő ugyanis Havanna közelében felügyelt egy hadgyakorlatot, mivel a szigetország továbbra is készül az amerikai beavatkozásra. A pánik hangulat egyik oka, hogy a napokban megérkezett a Karib-tengerre egy amerikai repülőgép hordozó, amelyről bármikor pusztító támadást indíthatnak a szigetország ellen. Donald Trump kormánya pedig egyre nyíltabban beszél arról, hogy le akarják váltani a kubai vezetést. Erre utalt Marco Rubio külügyminiszter is.
9: Kuba nagy bajban van, ugyanis számukra sajnálatos módon egy rakás inkompetens kommunista vezeti az országot. Kommunistának lenni rossz, inkompetens kommunistának lenni viszont a legrosszabb.
1: Miguel Díaz-Canel kubai elnök a napokban arról írt közösségi oldalán, hogy egy katonai támadás vérfürdőhöz vezetne, a következményei pedig beláthatatlanok lennének. Vezető tanácsadóival egyeztetett Donald Trump az iráni háborúval kapcsolatban. Végső álláspontot szerettek volna kialakítani, jelentős előrelépést ugyanakkor továbbra sem sikerült elérni. Az amerikai elnök ismét leszögezte, hogy Iránnak bele kell egyeznie a Hormuzi szoros újranyitásába és abba, hogy soha nem lesz atomfegyvere. Teherán atomprogramjával kapcsolatban továbbra sem tudnak dőlőre jutni a felek. A csütörtöki megállapodás szerint 60 nappal meghosszabbítják a tűzszünetet, és folytatják a tárgyalásokat az iráni atomprogramról.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten lesz a leghűvösebb. Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a technikai munkatársak Sors Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket. Ciprusz Évát hallották, viszont hallásra 21 órakor.
0: Műsorajánlat.
10: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
11: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
0: Esti mese. Kedves gyerekek! Iva Hercikova Kicsente el a vizet című meséjét Domján Edit mondja el.

0: Volt egyszer egy kert, a kertben egy kis kutya, s a kutya feje fölött ott ragyogott a nap. Lassan bandukolt az égbolton, s olyan hevesen tüzelt, hogy maga magának is melege lett tőle, hát még a kis kutyának. Hiába lefetyelte a vizet, hiába kortyolt percenként a tálból, a hőség ellen egyszerűen nem volt orvosság. Futkározni sem volt kedve, de még egy vakkantása sem futotta az erejéből. Bebújt a házába, s ott szunyókált, bóbiskolt naphosszat. De mit tegyen a nap? Hasztalan fürkészte az égboltot, egy árva felhő sem volt sehol. Nem volt hová lehajtania a fejét. Irigykedve pislogott a kiskutyára, amint az kényelmesen elnyújtózott a kuckójában. És ekkor észrevette a vizes tálat. Megörült. Egyetlen sugarát leküldi, és mindjárt felhő lesz a vízből. A kutyus úgy is alszik, nincs szüksége vízre. Ahogy gondolta, úgy is cselekedett. A vízből felhő lett, ami lassan felszállt az égre. Amikor már jó magasan járt, a nap elkapta, a feje alá gyűrte, mint valami finom tolpárnát, és békésen elszundított. Aludt a nap, aludt a kiskutya, csak a virágok suttogtak halkan. De egyszerre csak a kutya felébredt. Oh, ez a szomjúság, sóhajtott fel, s rohant, hogy igyék a vízből. De mit látott, hol a víz, hová tűnt, pedig az előbb már majdnem tele volt a tál. Lehet, hogy lyukas, és kifújt belőle a víz, de nem, itt nincs semmiféle lyuk. Valaki kiitta a vizet, amíg ő aludt. De ki lehet az? Épp arra sétált a kacsa, méltóság teljesen kiöltözve, mintha a látogatóba készülődne. Aha, gondolta a kiskutya, a kacsa szereti a vizet, ezt mindenki tudja. Jó napot kívánok, köszönt először is illedelmesen, mert jól nevelt kutyus volt. Bocsánat a zavarásért, de a tálkámban még nem is olyan régen víz volt, s most szőrén szálán eltűnt. Nem tud véletlenül az ügyről valamit? De a kacsára nem hatott a jó modor, dübegurult. Még hogy ő, kacsa ő méltósága, holmi ostoba kiskutyák vizes lábasával foglalkozzon. Ki hallott már ilyet? És egyáltalán, hogy merészelik zaklatni őt? Hiszen neki ott a kacsa úsztató tele vízzel, ha éppen vízre szottyan kedve. A kiskutya alig tudott eliszkolni. Ó, úgy látszik, gondolta magában keserűen, az udvariassággal nem sokra megyünk. Épp ezért, amikor a réten megpillantotta a kisbocit, kertelés nélkül rátámadt. Miért ittad ki a vizet a tálamból? Ilyen nagy boci! Jelentette ki komolyan a boci. A kiskutya többre már nem is volt kíváncsi. Akinek ilyen hatalmas hangja van, azt jobb nem faggatni. Zsupsz! A kerítésen keresztül vissza a kertbe. Hanem aztán most mit kezdjen? Boldogtalanul körülnézett, sehol semmi, csak a kínzó szomjúság. Ha nem sértette volna meg a kacsát, most lemehetne a kacsaúsztatóhoz. Megnézi, nem maradt-e véletlenül egy csepp víz abban az öntöző kannában, amivel esténként a virágágyasokat locsolják. Nem éppen kényelmes dolog, lihegett, a kanna mély, nehéz megközelíteni a fenekét. Jaj, pedig valami csillog az alján, és mi csilloghat egy öntöző kannában? Hurrá! Újjongott fel a kiskutya, amikor látta, hogy a felfordított öntöző kannából vékonyka vízsugár folydogál ki. És még egyszer hurrá! De amikor fel akarta lefetyelni a vizet, csak egy pár szem nedves homok tapadt a nyelvéhez. Aha! Már tudja, hová tűnt a vize. A földbe bújt előle. Ő azonban kikaparja. Visszarohant a tálkához, és ásni kezdett. Ásott, ásott. Olyan lelkesen, hogy csak úgy repült szét a homok. Egyszer csak valami megcsiklandozta a talpát. Oda néz. Hát, néni, egy giliszta. Biztosan ő itta meg a vizét. Vald be! Vald be, giliszta! Kiabált a kiskutya. Mi tudjuk ám, ki itta meg a vizet? Su-su-su, mi tudjuk? Hallatszott hirtelen a háta mögül. Megfordult? Senki. Csak egy pár szál margaréta susogott a szélben. Ha valaki tud valamit, azonnal mondja meg! Dühödött fel a kiskutya. Azonnal mondja meg, mert különben valami szörnyűségeset teszek. De a margarétáv csak susogtak, s fejüket felfelé, a nap felé fordították. A nap, a nap, a nap itte el a vizedet, énekelte a pacsirta. Ő ugyanis látta, hogyan jutott párnához a nap. Könnyű azt mondani a pacsirtának, hogy a nap. De hogy juthatna fel a naphoz egy szerencsétlen kiskutya? Akár mekkorát kiált is, a nap nem hallja meg, akár mekkorát ugrik, még ha a legmagasabb dombról is visszaesik. Ha repülni tudna, mint a pacsirták, vagy olyan könnyű lenne, mint a gyermeklánc fűmagja, akkor igen. Napocska, napocska, add vissza a vizemet, suttogta magában a kiskutya, mert már kiszáradok a szomjúságtól. A kerítésen piros léggömb himbálódzott, a gyerekek felejtették ott. Rángatta a zsinórját, szabadulni akart. Próba szerencse, gondolta a kiskutya. Fogta a madzagot, kioldotta a csomót, a szél felkapta, s már szállt is az udvar, a rét, az egész vidék felett a napocskához. Amikor lepillantott, a boci a kerítés mellett egészen kicsinek tűnt, s az óriási kacsahúztatóból csak egy kis tükör maradt. Csak nehogy lepottyanjon. Napocska, ne aludj! Kiáltott a kiskutya. Vendéged érkezett! Meglepődött a nap. Mióta sétálnak kiskutyák az égbolton, hiszen oda a hold való, meg a csillagok. Légy olyan kedves, add vissza a vizemet! Kérlelte a kiskutya, és körülnézett, hogy hová dughatta a vizet a nap. A nap elmosolyodott, és a kutya orra elé tolta a felhőt. Tessék, itt van.
1: De hiszen ez nem víz, vinnyogott a kiskutya, aki félt ilyen magasan.
0: Menj csak haza, mondta kedvesen a nap, rögtön visszaadom a vizedet. Csak hogy felszállni a naphoz nehéz volt, de leszállni még nehezebb. Engedje el a léggömböt és ugorjon, még csak az kellene. A kutyus rántott egyet a zsinóron, hasztalan. Megpróbált a nap is ráfújni, de attól még csak magasabbra emelkedett a léggömb. Végül a leghevesebben tűző napsugár segített. Beleszúrt a léggömbbe, mire az szétpukkadt. Zuhant a kiskutya, csak úgy sűvített a füle mellett a szél. Ahogy földet ért a kutya ól mellett, már érezte is az első nagy esőcseppet az orrán, aztán a másodikat, a harmadikat, s egy pillanat alatt tele lett a vizes tál. A kiskutya felnézett az égre, a felhő eltűnt, s az égen csak a nap mosolygott.
1: Kutya úr, bocikám, giliszta, láttátok, hol voltam, tudom már, hova tűnt a vizem,
0: kiáltott a kiskutya, s rohant, hogy kedvére igyék, mielőtt újra gondol egyet a nap, és aludni szottyan kedve.

Ivá Hercikova Kicsente el a vizet című meséjét Bojtár Endre fordításában Domján Edit mondta el. Szerkesztette Ungvári Ildikó. A hangfelvétel 1972-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
1: Tandori Dezső a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth és József Attila díjas magyar költő, író, műfordító volt. Saját műveinek száma 124 és közel 300 műfordítást jegyez. Műfordításai során többek között 16 Nobel-díjas író, költő alkotásait ültette át magyarra. Tandori Dezső egy régi varrat és Szakmámra gondolni című versét Kézdi György mondja el.
2: Egy régi varrat. Mintha egy régi varrat, mit a test feldolgozott egy sejtig, milliárdnyit, mégsem maradhatna így, mint halálig nyugodva, mint magad majd, egyenes, nyújtózó a nagy napfényben, mely a közönséges napra-napi eltelenség, és nem tudja, mi romlásod, szerencséd, lazulni kezd, bár rég nem önmaga. Vagy analógiát szolgáltat más helyednek, megugratja, mint te a sort, a rendet, mert kimondta, hogy jeltelen. Amid. Hiába vigyázott sokszor felejtett viseleten túlinak hit varrataid, egyszerre megugranak villámló pusztulásaid. Talán mégsem bírtál teljes alhasból csak a csendnek hódolni, tenni, nem tenni, amire az aszkéz is tanít. És biskát nyitsz, sebész kést, mely kinyit, vagy nézed helyette a kórház legfelső emeleteit. Szakmámra gondolni. A tényleges szaktársaknak. Szakmámra gondolni se szeretek. Mégis minden második percemet két elmedobbanás közé permetként oda pergetett légi semmi kéri, ami övé. Nem lennék légi semmi én magam, állandó névben lakhelyen ruházni engem nem kellene. De szakmámnak volt némi kelleme. Ez már oda van. Inkább féltétlen. Robot se akármi. Két elmedobbanás, meglüktető perc közén a legjobb gyalogolni, de mihelyt nem is a ház kapuján kilépek, már nem tudom, hova lenne sor a menésnek. Hasmenések, vizelések gyötrelmei kísérnek. Félelmek, elintézendők és tétova áldogálások gátolnak, hogy hazatérjek onnét, ahová már alig is vágytam. Így élek azonban szívemben még mindig ott lakozgató szakmámban. Bánnám, ha menne északnak, keletnek, nyugatnak, délnek. Ki ne újítsam sérvemet, keveset cipelek, alig robotolok, magammal szakszerűtlen kitólok, azzal, hogy de minek éljek? Ma is szakmámnak élek.

0: Andori Dezső verseit Kézdi György mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Vas Albert-től származik. Tanulni annyit jelent, mint megérteni a világot. Vas Albert az erdélyi magyar irodalom meghatározó alakjának gondolata arra emlékeztet, a tanulás nem pusztán adatok és ismeretek gyűjtése. A tanulás a világ megértésének művészete. Annak felfedezése, hogy minden összefügg és minden tanulságot hordoz. Az író számára a tudás nem hideg tényező volt, hanem út a lélekhez és a világhoz. Aki tanul, az nyitottabbá válik, érzékenyebbé, és képes meglátni a mélyebb értelmet is. Üzenete ma is él. A tanulás gazdaggá tesz, nem csak az elmét, hanem az egész embert.
3: Műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
5: Jelenlét. Roma közéleti magazin.
6: Dévészerekhávtumén Romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Amit én kaptam az élettől, azt szeretném visszaadni másoknak. Vallja Gáspár Sándor, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának mentora, aki számára ez a munka nem csak hivatás, hanem társadalmi felelősségvállalás is. Egy Nógrád vármegyei kis településről, Szalmatercsről indult, ma pedig már a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának mentora. Gáspár Sándor középiskolás fiatalokat segít abban, hogy megtalálják a saját útjukat, higgyenek a továbbtanulásban, a kitörés lehetőségében. Sándor jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója, miközben mentorként nap mint nap azon dolgozik, hogy a hozzá hasonló fiatalok több lehetőséget kapjanak az életben. Te ugye most a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának az egyik mentora vagy, de mesélj kérlek, hogy milyen út vezetett idáig, honnan indultál?
7: Szia, elsőként is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek az én személyes életutamról, illetve szakmai életutamról. Én onnan indítanám a történetemet, hogy én egy Nógrád vármegyei kis településről származom, Szalmatercsről. Ez Salgótarjántól körülbelül egy ilyen 12-13 kilométerre található. Általános iskolás éveimet az első István Karancsági általános iskolában töltöttem. Itt végeztem el az alapfokú képzést. Már az általános iskolás éveimben is valahogy megfogalmazódott az bennem, hogy szeretek tanulni, szeretek a diáktársaim miért dolgozni, és már akkor egy ilyen közösségi szerepet felvállaltam, akár mondhatni a diák önkormányzatban. Hatalmas ugródeszkaként jelentett számomra, amikor a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjában nyertem felvételt. Ez egy 5 éves képzésről beszélünk, és itt megkaptam minden a kompenzációkat, amit sajnos a családom nem tudott nekem megadni. Mivel édesanyukám nagyon sokáig egyedül nevelt engem és testvéreimet, illetve maga az anyagi háttér nem tette lehetővé azt, hogy nem tudom, nyelvvizsgát fizessen, vagy jogosítványt szerezzek. Ezt mind a program ebben tudott nekem segíteni, így szereztem jogosítványt, szereztem német középfokú nyelvvizsgát, illetve megszereztem a számítógépes jogosítványaimat is. Aztán, ami nagyon fontos, hogy igény támasztott. Én eddig nem nagyon jártam mondjuk a vármegyén határán kívül. Nem volt az a szellemi tőke, az az alapvető a családban mondhatni érték, vagy lehetőség, hogy mondjuk mi színházba járjunk, vagy hogy a család nyaralni járjon, vagy hogy múzeumba járjunk. És amikor ebben a programba bekerültem, akkor nagyon jó érzés volt azt megtapasztalni, hogy ezeken a bennmaradó, úgy neveztük, hogy bennmaradó hétvégéken erre lehetőség van. Síktáborban vehettem részt, és ezek mind olyan élmények voltak, hogy van egy új világ, hogy kinyílt a világ előttem. Ez nekem tetszett, hogy szeretnék én is majd egy olyan életet élni, olyan egzisztenciát megteremteni magamnak és a családomnak, egy olyan polgári középosztálybeli emberré válni, aki ezt meg tudja magának teremteni, és tudatosan efelé menni. 2015-ben érettségiztem, és akkor gondolkodtam, hogy melyik az az irány, ami igazából nekem való. A tanáraim mindig is egy ilyen példaértékű emberek voltak, akár az osztályfőnököm, akár a nevelőtanárom, akár az általános iskolai osztályfőnököm, illetve általános iskolában volt egy diákönkormányzat vezető, aki szintén egy példaértékű és hatással volt az én úgymond életutamra. Ebből adódóan jött az a felismerés bennem, hogy lehet, hogy a tanári pálya illene hozzám. Mert hogy azok az emberi alapértékek, amiket ők képviseltek, illetve az a szakmaiság, ezek vonzóak voltak nekem is, és úgy gondoltam, hogy én akkor még az Eszterházi Károly főiskolára jelentkeztem, történelem etika tanári szakra, és sikeresen fel is vettek engem 2015-ben. Én megéltem azt is, hogy az Eszterházi Károly főiskolából egyetemmé vált, úgyhogy ennek nagyon örültem, és bekerültem az egyetemi vérkeringésbe.

0: kezdetben fura volt. Tehát, hogy nem mondom azt, hogy nem volt érdekes világ számomra. Egyedüliként, úgymond egy kis faluból, aztán egy kisebb városból bekerülni egy ilyen nagyobb egyetemi városba, ez egy óriási mérföldkő volt számomra, és igyekeztem felvenni a ritmust, az életet a többi szaktársaimhoz hasonlóan. Azt gondolom, hogy az első fél évet követően sikerült is. Barátságokat kötöttem, megismertem az egyetem polgárait, megismertem maga az egyetemi működést, úgyhogy egy nagyon izgalmas világ tárult elém. Ezt követően nyitott szemmel láttam, és én mindig is egy olyan ember voltam, aki ilyen proaktívnak mondhatja magát, és jelentkeztem különböző programokba, az egyetemnek a különböző szerveibe. Itt arra gondolok, hogy például jelentkeztem Hők mentornak, és akkor már az első éves belépő gólyákat én mentoráltam. Én indultam ezen a Hők választásokon, sikeresen megszavaztak engem képviselőnek, és azután pedig beszédet kellett tartani, hogy ki milyen pozícióra jelentkezik, és én a bölcsészettudományi és művészeti kari alelnök pozíciót pályáztam meg, a hallgatótársaim engem választottak meg, és ezt a pozíciót két éven keresztül tudtam szolgálni. Ez egy tényleg olyan lehetőség és olyan élmény is volt számomra, amelyben a tudásomat is tudtam kamatoztatni, másrészt azt, hogy a hallgatótársaim érdekeit is tudtam képviselni, illetve egy olyan híd voltam, amely így a hallgatóság és a vezetőség között egy kapocs volt.
1: Akkor ez a jelenlegi munkádhoz is szorosan kapcsolódik, így ahogy meséled az életedet, akkor végig minden életszakaszban megjelent az a fontos momentum, az a fontos pont, hogy te képviseled ugye a társaidat, a korosztályodat, és egy hidat is képezel ugye az intézmény vagy az iskola között, úgyhogy mondhatni akkor egy nagyon egyértelmű út vezetett idáig, hogy te most ugye az MCC-ben dolgozol. Ide hogyan kerültél és mikor?
0: 2024. szeptember 18-án kerültem állományba, itt az MCC Roma Tehetség programjába. Igazából volt egy lehetőség, annyit hozzáteszek, hogy én ezelőtt a közigazgatásban dolgoztam, majd 3 évet, és azt gondoltam, hogy én még nagyon fiatal vagyok, hogy egy munkahelyen töltsem az éveimet. Ez a közigazgatás egyébként ez egy minisztériumi munka volt, akkor társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságnak hívták. Abszolút a szívügyemnek tekintettem, hogy ezen a területen dolgozhattam, de mivel az a trendi, hogy most már nem egy emberöltő dolgozunk egy munkahelyen, hanem szerettem volna még mást is kipróbálni. És ahogy nézelőttem, szembe jött velem ez a lehetőség is, az MCC Roma Tehetség Program mentor pozíciója, és eljöttem ide egy állásinterjúra, ahol Antal István programvezető interjúztatott, illetve egy HR-es kollega, és nagyon izgalmas volt maga az interjúnak is a menete, nagyon érdekes volt a feladatkör, és igazából itt elmondták nekem, hogy ők milyen munkára hívnak meg engem. Ezt követően sikeres volt ide a felvételim.

0: Milyen feladatok tartoznak hozzád mentorként, pontosan mivel kell foglalkoznod?
1: A mentori feladataink közé sorolnám azt, hogy a diákoknak az egyéni fejlesztési terv készítése. Itt átbeszéljük azt, hogy jelenleg ők most hol tartanak, és hogy mik a rövid távú és hosszú távú célok, mik az ő tantárgyi erősségeik, mik az ő, ha mondhatni vannak, olyan fejlesztendő területek, amelyek a későbbiekben még több figyelmet kell erre fordítani. Aztán van egy személyadatlap, ami igazából arra szolgál, hogy picit én is jobban megismerjem őket, betekintést nyerjek az ő belső világukban, az ő belső kis családi hátterükbe, illetve maga az a folyamat, az a menedzsment munka, ami azt öleli körül, hogy én ott vagyok egy fiatalnak, és kvázi, mint egy, nem is azt mondanám, hogy mankó, de hogy egy olyan ember, aki mindig ott van, ha kell, és aki látótakat vázol fel eléjük. Én nem az vagyok, aki pontosan megmondja nekik, hogy mire van szükségük. Nyilván, ha megkérdeznek, akkor az én életemből adódóan vannak megküzdési stratégiáim, van rengeteg tapasztalatom, azok a nehézségek, amiket ők mondanak, azokat én már megéltem, tapasztaltam, így tudok miből merítkezni. Én mindig azt tartom szem előtt, hogy látótakat vázoljak fel, és ebből ő eldönti, hogy mi az, ami neki szimpatikus, vagy amit én elmondok neki, kiveszi, amit magáinak érez.
0: Akkor az nagyon fontos, hogy a diákok, a fiatalok egy nagyon hiteles embernek tartanak ezáltal, hogy ugye rengeteg személyes tapasztalatot is be tudsz építeni a munkádba. Hány fiatal tartozik hozzád?
1: Jelenleg 50 fiatallal dolgozom, ők az ország minden területéről érkeznek hozzánk. Ez egy nagyon izgalmas munka, megszervezni azt, hogy egyrészt figyelmet szenteljek rájuk, hogy ők fontosak, és azt is, hogy én nem csak telefonon vagy online mentorálást végzek, hanem maga szerintem ez is egy óriási erőssége a programnak, hogy van arra lehetőség, hogy én ellátogassak személyesen, akár az intézménybe, akár a családhoz. És azt gondolom, hogy ez a hármas szög, amelyben középpontban a diák áll, ez egy óriási produktum, mert hogy garancia mind az intézménynek, mind a szülők számára az, hogy megvan ez a hármas kör, és itt tudunk egymásnak jelezni, hogyha a fiatal nagyisten bármilyen kis akadályba ütközne. És nagyon jó érzés az, hogy látni azt, hogy akár a fiatalok hogyan működnek, milyen az ő személyiségük mondjuk akár otthon, a családi környezetben megismerni a szülőket, a tesókat, illetve megint az is nagyszerű, amikor ellátogatok egy intézménybe, egy oktatási intézménybe, vagy egy kollégiumba, ahol az osztályfőnökkel, vagy éppen a kollégium nevelőtanárral tudok találkozni, és beszélni a fiatalról, és annak lehetőségeiről, hogy hogyan tudunk egyébként még szorosabban együttműködni, illetve maga az, hogy a fiatalnak a lehető legjobban, fókuszáltan támogatni az ő szakmai előmenetelét.

0: diákjait között vannak középiskolások és egyetemisták is vegyesen?
1: Nem, én kifejezetten csak a középiskolás diákokkal foglalkozom. Én vagyok az, aki így menedzseli a kis életüket, illetve akihez tudnak fordulni különböző kérdésekkel, de így még emellett így a mentorálás mellett van pár feladatom, amit még így végzek a programon belül, ilyen a Roma Dialóg, amiről, hogyha összefoglalóan kellene beszélni, van egy téma, amit még kitalálunk, és elszívunk egy tudományos előadót, aki mondjuk 15-20 percben keretezi ezt a témát, majd 3-4 szakértővel a panelben ezt megbeszéljük, és igazából ezt nevezzük Roma Dialógnak, és ide meghívunk mindig az MCC más szervezet egységeikből, vagy külsősök is ide eljöhetnek, meghallgatják, a fiataljaink is itt vannak, inspirálódnak, kérdéseket tehetnek fel, illetve nyilvánvalóan tágul az ő látókörük, mert alapvetően ezek nagyon izgalmas témák szoktak lenni, próbálunk mindig egy ilyen trendy, fancy témákat behozni, hogy minél jobban hallgatóközpontú legyen, és ez érdekes téma legyen a részükre is. Illetve ezen felül még a rekrutáció munkában működök közre, eljárok iskolába, különböző intézményekhez, szervezetekhez, és népszerűsítem a programot, előadom, hogy igazából itt milyen munka is folyik, hogy épül fel a Roma Tehetség Program, és hogy mi kiket várunk ide, kik azok a fiatalok, akik hozzánk tudnak jelentkezni. Arról beszélek, hogy ez az ő életükben, ez egy milyen ugródeszka lehet.
0: Akkor neked mentorként ugye a szakmai kérdéseken felül a személyes életüket is valamennyire egyengetni kell, és abban is segíteni. Mennyire kötött a munkád? Úgy kérdezem, hogy nyilván lehet, hogy ugye este találnak meg, vagy éppen akkor van a diákoknak szabad idejük. Mennyire jelent ez nehézséget számodra, hogy ez egy viszonylag így kinyúlik ez a munkaidő, amiben elérhetőnek kell lenned?
1: Nem azt mondom, hogy nem voltak nehézségek. Nyilvánvalóan maga a mentor pozíció, ez rugalmasságot kíván. Tehát ez egy más feladatkör, mint egy programkoordinátor vagy egy projektasszisztens, mert itt mindig adódhat bármiféle kérdés. Alapvetően úgy próbálom ezt az egészet megszervezni, illetve maga a diákokat is egy olyan keretben tartani, hogy majd a későbbiekben, akár hogy amikor majd az egyetemi pályájukat megkezdik, akkor ez egy óriási előnyük lesz az ő részükre. Tudják azt, hogy mikor és hogyan tudnak engem keresni, tehát hogy ezzel nincs probléma. Nyilván voltak a kezdetben az első lépéseknél még ilyen nehézségek, hogy akkor tudom, még este 11 órakor is, akkor még Sanyi, tudsz-e nekem ebben segíteni, vagy hú, elfelejtettem ezt és azt. Nyilván nem azt mondom, hogy ezek nem fordulnak elő, de most már ritkábban kialakítottam azokat a csatornákat, ahol ők tudják azt, hogy milyen kérésekkel pontosan hogyan tudnak engem megkeresni. Van egy folyamatos jelenlét így az életükben. Azt az érzetet biztosítja, hogy van egy személy mögöttem, akihez mindig oda tudok fordulni. És a diákok részéről is ez a visszacsatolás érkezik, hogy szó szerint idéz, hogy tök jó, hogy vagy nekünk, Sanyi.

0: ha egy példaképet kellene említeni, akkor én Benedek Tibor nevét említeném meg, aki őt nem ismerni, ő egy olimpikon volt, illetve a magyar vízilabda válogatottnak a vezető edzője volt, sajnos már elhunyt. Egyszer megkérdezték tőle, hogy ha össze kellene foglalnia, hogy mi az ő sikerének a kulcsa, akkor mit mondana? Ő azt nyilatkozta, hogy sose ő volt a legszebb, a legokosabb, a legjobb úszó, a legerősebb, hanem mindig ő akarta jobban. És ezt annyira magaménak tudom érezni, hogy a saját életemre vonatkozóan, hogy én mindig kitartóan és szorgalmasan dolgoztam azért, hogy ahonnan én indultam, mondjuk valahonnan a -2-ről, és most megérkezzem oda, hogy egy, mondhatni már, hogy egy középosztálybeli polgári emberré válhassak.
1: Mennyire nehéz a diákoknak a motivációját, az inspiráltságát fenntartani? Ugye már ez a generáció, ahogy beszéltük is korábban, nagyon szépen halad előre, tudatosak, a tanulmányi eredményükben is minden fontos dolgot elérnek. Mennyire nehéz őket még motiváltabbá tenni, vagy olyan kihívásokat állítani eléjük, amitől nem azt érzik, hogy kicsit hátradőlhetnek, hanem hogy még azért teljesíteni kell.
0: Nagyon izgalmas kérdés, mert én első körben azt csinálom, hogy amikor megismerkedem a mentorátjaimmal, akkor első lépésben egy mély beszélgetés veszi kezdetét, egy bizalmi kapcsolatnak a felépítése. És ezután, amikor megismertem a diákjaimat, megvan ez a bizalmi kapcsolat, akkor nekem ez már vázolódik fel, hogy én hogyan tudok hozzájuk kapcsolódni. Igen, nagyon sokszor felmerül a motiváció kérdésköre, az, hogy ők tehetséges roma fiatalok. Volt már arra precedens, hogy azzal találkoztam, hogy Sanyi, folyamatosan jól teljesítek, minden tantárból majdnem, hogy kitűnő vagyok, nyelvvizsgával rendelkezem, de hogy a családom már nem is az, hogy örül neki, hogyha jól teljesítek, hanem inkább már elvárják, és hogy már kevésbé tudok ennek örülni, hogy akkor én most jól teljesítek. Én, mint mentor, erre hogyan tudok jól reflektálni, hogyan tudok erre szakmailag válaszolni. Erre én azt válaszoltam, hogy van nekünk egy egyenesünk, ahol meghatározunk különböző stációkat. Ezekben a stációkban vannak középtávú és hosszú távú célok, tervek. Mi az, amit ő saját magának felállított, mi az, amit el szeretne érni az életében, mik azok a kihívások, amiket ő szintén szeretne teljesíteni. Én ebben hogyan tudok neki segíteni, hogyan tudom őt jól támogatni, nem tanácsot adok nekik, hanem látótakat vázolok fel, illetve nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy fontos az, hogy ők sikeres legyen, és hogy kiteljesedjen, de hogy tudjon kikapcsolódni. Engedje meg magának, hogy ő pihenjen, engedje meg magának, hogy ő lazíthasson. Ezeknek is megvan a lehetősége és a keretei, ezáltal új lendülettel kipihenten tud nekiállni, és akkor utána nyilvánvalóan, amikor pedig munka van, vagy tanulás van, akkor pedig tegye oda magát. És ez így is van rendben.

0: Hogy látod az itteni diákokat, a roma identitásukban mennyire kell erősíteni?
1: Nagyon diverz a társaság. Tehát vannak olyan diákjaink, akik rendben vannak az ő identitásukkal, tudják azt, hogy ők milyen cigányok, illetve ismerik a cigány költőket, Kossuth Díjasainkat, szóval, hogy teljesen rendben vannak. Vannak olyan diákjaink, akik már kevésbé, úgyhogy próbálunk a programban arra is odafigyelni, hogy ezek a hiányosságok, hogyha vannak a diákjaink életében, akkor ezekben is választ adjunk. Akár a kultúra kapcsán több olyan képzési hétvégén is voltak olyan kurzusaink, ahol mondjuk a roma kultúrával találkozhat.

0: akár mondjuk egy táncház keretében, akár mondjuk egy előadás keretében, egy képzőművészeti alkotás keretében megtaláljuk annak a lehetőségeit és módjait, hogy hogyan tudjuk az ő identitásukat erősíteni. Van, amikor csak egy ilyen szemtől szembeni beszélgetésben, mert arra van igény, de nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy nekünk, hogy egy jó közösség kovácsolódjon itt az RTP-n belül, és hogy amikor a diákokat megkérdeztem például, hogy soroljanak fel legerősebb elemeit a programnak, akkor például a közösséget első helyre tették, és azt gondolom, hogy ez sok mindent elárul, hogy bátran tudnak egymáshoz hozzáfordulni, bátran tudnak egymásról kérdezni, mert igen, itt van romungró, van olácigány, van bászcigány, kíváncsiak egymásra, és érdeklődőek, és fontos nekik, hogy erről beszélgessenek. Olyan jó ezt látni, hogy nagyon sokszor nem is az van, hogy ezt nekem kellene szorgalmazni, vagy maga mondjuk a programban ezt be kellene építeni, hanem ez egy alulról jövő kezdeményezés, és ezt a diákok vagy kérik, vagy ők egymás között megbeszélik. Erről nagyon jó diskurzusok szoktak lenni.
1: Hogy látod, roma értelmiségiként fontos bizonyos társadalmi kérdésekben is állást foglalni, vagy véleményt nyilvánítani?
0: Én azt gondolom, hogy roma értelmiségiként mindenképpen. A roma értelmiségnek egyfajta közösségi kapőr szerepet kell felvállalni. Itt arra gondolok, hogy igenis, hogyha akár a szakmában, akár a közéletben, de hogy hallatni kell a hangunkat, és hogyha olyan idézőjelben támadás, vagy olyan hangok hallatszódnak, ami nem releváns, nem igaz, sértő, bántó, és még sorolhatnám, akkor a roma értelmiségnek ebben meg kell szólalnia, és állást kell foglalnia. És én azt gondolom, hogy most már kitermelődött egy olyan roma értelmiségi réteg, akik hitelesen meg tudnak szólalni ezekben a kérdéskörökben, példát mutatva is, akár a fiatalabb, vagy a jövő generációnak.
1: Hogyan látod a jövődet? Meddig szeretnél itt az MCC-ben tevékenykedni?
0: Köszönöm a kérdést. Jelen állás szerint most itt ugye mentori pozíciót látok el, és ez egyfajta társadalmi felelősségvállalás is, hogy amit én kaptam akkor az élettől, próbáljak ebből visszaadni valamit a fiataloknak. Most még azt érzem, hogy ezzel még munkám van, ezt csinálnom kell, addig azt én ezt folytatom. Nem azt mondom, hogy ezen a pályán fogok nyugdíjba vonulni, én emellett még hallgató vagyok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományok Karán, hamarosan végzem, diplomázom, körülbelül még egy másfél éven van, előfordulhat, hogy vissza fogok kanyarodni akár a szakpolitikához, és szeretnék szakpolitikai kérdésekkel, akár az oktatással foglalkozni, akár mondjuk a foglalkoztatáspolitikával, vagy ifjúságpolitikával. Nekem is megvannak az ambícióim, én is egy agilis fiatalembernek tartom magam. Pontos, exakt választ most nem tudok neked arra vonatkozóan mondani, hogy meddig tervezek itt maradni mondjuk az MCC kötelékeim belül. Jól érzem magam, egy nagyon jó közösség tagja vagyok, nagyon szeretem azt a munkát, amiben én benne lehetek, és hálás vagyok, hogy megismerhettem ezen diákokat. De nyilvánvalóan, hogy az ember, ahogy a közmondás is tartja, hogy jó pap holtig tanul, én is szeretnék még fejlődni, szeretnék még kiteljesedni, ezt majd a Jóisten elrendezi.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 21 óra, jó estét kívánok! Büntető párbaj dönt a budapesti BL fináléban. A ráadásban sem bírt egymással a Paris Saint-Germain és az Arsenal csapata a Bajnokok Ligája döntőjében a Puskás Arénában. Adásunk idején a mérkőzés 11-es rúgásokkal folytatódik. A rendes játékidőben 1-1 lett az eredmény. A mérkőzésre mindkét csapat fejenként 17 000 jegyet kapott. Emellett úgy tudni, hogy Londonból több tízezren érkeztek hazánkba a döntőre. Az arénában több mint 60 ezer szurkoló követi a mérkőzést. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében bár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. A nyomozók emellett az alaksorban több zsák ledarált dokumentumot is találtak. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek és két edző súlyosan. Őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Pécs polgármestere közölte, hogy a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. Topolya lovasa Kisutcai Miklós nyerte meg My Boy Merlin nevű lovával a 14. vajdasági vágtát Szabadkán. A második helyen Adorján versenyzője, a harmadikon pedig Bács Fekete-hegy képviselője végzett. A döntő első négy helyezettje indulási jogot szerzett a Nemzeti Vágta Szilvásváradi döntőjére. A rendezvényt lovasbemutatók, néptáncprogramok és kézműves vásár is színesítette. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebességet fokozatosan emelik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat, a szél élénk helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. A híreket Fehérvári Petra szerkesztette, Ciprusz Évát hallották. A késő esti krónikával majd 22 órakor várom önöket. 21 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
3: Lex Orbán vagy indokolt intézményi korlát. A Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslata szerint nem választható meg miniszterelnöknek az, aki 8 évig már betöltötte a tisztséget. De mit mond a jogtudós? Gazdasági várakozások a hitelminősítések mentén, és magyarországi GDP növekedés a kifosztottnak titulált államkassza tükrében. Jönnek-e az EU-s pénzek, és tolják-e felfelé az életszínvonalat? Közgazdászt kérdezünk. És átvehetik-e a nyomozóhatóság, az ügyészség és a bíróság szerepét a most felállított parlamenti vizsgálóbizottságok? Vajon mi a cél, és milyen megfontolás áll e mögött?
1: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
4: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
5: az első világháború az embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
4: Rendhagyó történelem óra
5: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
4: Múltunk árnyai.
5: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
4: Közös hét a fontos helyszíneken.
6: Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vette el Magyarországtól.
5: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
4: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
1: Sportvilág.
7: A Paris Saint-Germain nyerte a Bajnokok Ligája döntőjét. Arne Slot távozik a Liverpool éléről. Magyaros döntőt rendeznek a férfi kézilabda Európa Ligában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
1: Ez a Sportvilág.
7: Szokatlan időpontban 18 órakor kezdődött a labdarúgó bajnokok ligája döntője ma a budapesti Puskás Arénában, és csak néhány pillanattal ezelőtt ért véget. A frissen a Premier League bajnokává koronázott Arzelán a címvédő Paris Saint-Germain-nel csapott össze a trófeáért. Az események elemzésében a segítségünkre lesz most egykori kiváló labdarúgó, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László, aki itt van velünk. Szia Laci, köszöntelek!
8: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat.
7: No, hát kezdjük is rögtön az elején. A mérkőzés rögtön némiképp talán váratlan eseménnyel kezdődött. Az ágyusok Kai Havertz révén már a 6. percben megszerezték a vezetést, de hogyha azt mondom, hogy ez egy váratlan esemény, mennyire volt ez váratlan?
8: Számomra nagyon, mert a Párizs jobban kezdte a mérkőzést, az Arzenál csak a kontrákra rendezkedett be, és a félpályán a Hakimi fel akart indítani, szeretett volna jobb szíren, és egy teljesen váratlanul eltalálta az ellenfelet, akiről Havertzeli pattant a labda, de ő nagyon éles szögből vitte a bal színen a labdát, és a kapus sem számított rá, hogy onnan rá fogja lőni, 3 méterre az alapvonaltól óriási gólt ragasztott a rövid felső sarokba, nagyon éles szögből.
7: És egyébként, hogy a Kai Havertzet említettük, azért neki története vagy történelme van, hiszen ő egyszer már eldöntött egy bajnokok ligája döntőt, de itt ez most nem bizonyult döntő gólnak.
8: Igen, akkor nagyon reménykedhetett az Arzenál, mert az ő szempontjukból persze megszerzi a csapat a vezetést, az mindig jó, de a Párizs szerezte volna meg, az borzasztó lett volna az Arzenálnak, mert kontrát játszhat a Párizs, ott a teljes félpálya nekik, akkor kivégezték volna véleményem szerint az Arzenált. Jól alakult a mérkőzés, a Párizs nem tudott a labdabirtoklásban nagy fölényben volt, de nem tudott döntő nyomást, helyzeteket nem tudott kidolgozni az első fél időben. Az Arzenál remekül tolódott, jól védekezett, lövő helyzetig sem engedte jutni a párizsiakat. A második fél időben ez megváltozott, ott nagyobb nyomást helyezett a Párizs az Arzenálra, és ennek meg is lett az eredménye, egy kényszerítő passz után Kvaraszélia remekül lépett be Moszkvere elé, aki érdekes, hogy már volt egy sárgalapja, mert húzta az időt, itt meg kellett volna kapja a második sárgalapját, vizsgálta a VAR, hogy 11-es vagy nem, teljesen jogosan megadták a büntetőt, viszont második sárgalapot nem kapott, így az Arzenál maradt teljes létszámban a pályán, a büntetőt pedig Dembélé értékesítette.
7: És egyébként, ha már a statisztikát említette, tehát tényleg most félszemmel ránézek, azért nyilván itt az XG, tehát a várható gólokat tekintve csak nem 2 a Paris Saint-Germain, 0,44 az Arzenál, de ami tényleg különösen szembeötlő, a labdabirtoklás 75-25, az összes lövés 21-7 a Paris Saint-Germain javára, tehát ekkora nagy fölényben játszott a címvédő?
8: Ez meddő fölény volt, mert az első fél időt említettem, hogy helyzetekig nem jutott a Párizs, tehát egy ilyen kézilabda hasonlattal élnék, tehát egy állófal előtt adogattak keresztbe, sokszor az ellenfél 40-esén, hát Vitinyának megnézték, a fél időben mutatták, én nem vagyok ilyen nagy adatböngésző, de például a Vitinya hőtérkép, hogy a saját körívén vette át rengetegszer a labdát, ott volt a legtöbbet, és onnan forgatta jobbra-balra, tehát nem tudták föltörni az Arzenál védekezését. Ez a gól szinte nem azt mondom, hogy semmiből, mert akkor már többet tett a Párizs az egyenlítésért, de egy rossz helyezkedés Moszkvere révén, és Kvaraszélia a remek helyzetfelismerése, hogy belépett a védő is a labda közé, ezáltal a védő oda nyúlt, 11-es teljesen jogos, ez megváltoztatta a mérkőzés képét, mert onnantól kezdve már nem kellett annyira menni a Párizsnak, attól függetlenül, hogy még csak döntetlen volt az eredmény. bejött Viktor Gyökeres, több csere volt Manduéke és az Arzenálba, akkor egy picit támadóbb lett az Arzenál. De az Arzenál igazi helyzetet nem tudott kidolgozni. A Párizsnak volt egy-két lehetőségecskéje, Kvaraszéliá megugrott a balszélen, de ha azt veszük, hogy Kvaraszéliát is le kellett cserélni, Vitinyát, Dembelét, és mindegyiket valamilyen sérülés miatt, tehát nagyon idegesek voltak, hogy le kell jönniük, de ez csapatérdek, mert sajnos megsérültek, már a párizsiak szempontjából sajnos, de akik a helyükre jöttek, nem vallottak szégyent. Barcola rendkívül gyors volt, ő majdnem megszerezte a párizsiak vezetését a rendes játékidőben, de a kapus remekül jött ki. Igazából, ha most az Arzenál nyerte volna a 11-est, akkor is azt mondanám, hogy megérdemelte, mert mind a két csapat rengeteget tett. Igaz, ez a 75-25%-ével nem lehet vitatkozni, de ez meddő fölény volt, tehát helyzetekben ez nem mutatkozott meg.
7: Egyébként érdekes, hogy azt mondtad, hogy megérdemelten nyerte volna bármelyik csapat. Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha most egy picit visszatekintünk az egész sorozatra, és ugye tudjuk azt, hogy a Paris Saint-Germain volt a címvédő. Tényleg most a párizsiak a legjobb csapat Európában, és tényleg ez a két legjobb csapat, akik a BL döntőt játszották? Ez nyilván mindig szubjektív, de mégis ez a két legjobb csapat most Európában?
8: Hát maximálisan egyetértek a kérdés második felé, vagy szubjektív. Véleményem szerint a Bayern München, én őt vártam a Paris Saint-Germain mérkőzésen, óriási csata volt, de hogy 5-2-re elhúzott az első meccs, ott még följött 5-4-re a Bayern. De attól függetlenül nem a visszavágó ment el a Bayernnek, hanem az, hogy 5-5 kapott, mert egy Bayern nem kaphat 5-5, 4-et rúgsz és kikapsz mégis. Tehát én azt gondolom, hogy a Bayern München lett volna a másik csapat, a Paris Saint-Germain mellett, a Barcelona is nagyon megérdemelte volna, de tudjuk, hogy a Ha nevű játékos nincs a fociban, nem játszik, tehát az, aki a pályán eléri az eredményt, és az Arzenál 22 év után megnyerte a Premier League-et, ami egy óriási dolog. Hétfőn több mint 1 millió embert várnak Londonban a kupa átadásra, ugye arra készültek, hogy két kupát emelhessenek föl London kerületében, és én azt gondolom, hogy most ma még szomorúak lesznek, de hétfőn már az, hogy átveszik a Premier League első helyre álló trófeát, azért az óriási dolog, hogy 22 év után megnyerték. Nagyon rossz elveszteni egy BL döntőt, de azért ebben vigasztalódhatnak.
7: És egyébként ugye az Arzenálnak ez nem az első elvesztett döntője, és ugye hosszú-hosszú éveken keresztül mindenki, hát egy picit talán mosolygott az ágyúsokon, hiszen ugye mindig ott voltak a lehetőség a siker kapujában, és soha nem tudtak megnyerni semmit. És mondhatnánk, hogy akkor gyakorlatilag ez ismét beigazolódott, lehet, hogy már említetted a Premier League-át, tehát az angol bajnokságot sikerült behúzniuk, tehát talán ez mégsem egy olyan örök vesztes csapat akkor.
8: Igen, és tavaly az elődöntőben pont ez a párosítás volt, ami most a BL döntő. Ugye Londonban 1-0-ra nyert a Párizs, a visszavágón 2-1-re hazai pályán, tehát kettős győzelemmel búcsúztatta az Arzenált. Én úgy fogalmaztam a mérkőzés előtt, hogyha 10-szer játszanának, valószínű 7-szer biztos, hogy a Párizs nyerne, de ez egy meccs, ma itt Budapesten, ami a sok elsőség, hogy először van Budapesten BL döntő, az Arzenál először lehet BL győztes. Én bíztam egy kicsit a magyar szálba is, hogy Viktor Gyökeres, amikor bejött, hát ha tud valami maradandót alkotni, még ha nem is minket választott válogatott szinten. Ez így nem jött össze, de a Párizsnak meg óriási kalapemelés, hogy másodszor megnyerte a BL zsinórba. Két csapat volt, akinek háromszor sikerült zsinórba, az Ajaxnak 1971-72-73, és a Bayern Münchennek 74-75-76, hogy triplázni tudott, de tudjuk azt, hogy a sorozatok egyértelmű királya a Real Madrid, aki 15-szörös győztes.
7: És egyébként megint csak elébe mentél a következő kérdésemnek. Beszéljünk egy kicsit a győztesről, hiszen tényleg le a kalappal a Paris Saint-Germain előtt megvédték a párizsiak a címüket, és ha egy picit visszamegyünk az időben, akkor gyakorlatilag a Galaktikusok number 2, tehát a második számú nagyon nagy költő és pénz, tehát pénzszóró csapatként vonult egy időben a Paris Saint-Germain a köztudatba, aztán ott történt egy váltás, és egy picit inkább a csapat egységre próbáltak ugye ott építeni, vagy arra próbáltak hagyatkozni, aztán jött ugye Luis Enrique, aki hát tényleg megint csak tudjuk, hogy ahova megy, ott sikert sikere halmoz, és tényleg úgy tűnik, hogy most egy picit megint csak összegezve a saját korábbi kérdésemet, szerintem és valószínűleg a Paris Saint-Germain teljesen joggal nyerte meg az egész sorozatot.
8: Igen, és ha már a két edző közös múltját nézzük, Arteta és Luis Enrique, a Barcelonában igaz, hogy Luis Enrique 12 éve idősebb, de La Masia nevelkedett Arteta is, és azért nem tudott bekerülni, mert Xavi, Iniesta, Luis Enrique-t ide azért bekerülni, ezek világklasszis labdarúgók, fantasztikus játékosok, innen elkerült különböző helyekre Arteta, játszott az Arzenálba is a tévet, de az, hogy a spanyol edzők ilyen magas szinten teljesítenek, az nem lehet véletlen. A Párizs ugye 1970-ben alakult egy fiatal klub, és ahogy te is említetted, ugye körülbelül 15 éve vannak a katariak, Messi, Neymar, Mbappé, utána volt Ibrahimovic, nem sorolom végig, Ramos, stb. Mindenkit, aki számít, odahoztak. A döntőig eljutottak, de föltenni az íre a pontot nem tudták, és ez nagyon nagy keserűség volt akkor, és utána az mellett tették le a voksukat, hogy akik csapatemberek, nagyon jó futballisták, de még ugye nem Messi szint, meg Mbappé, klasszisok, de hogy azokból csinálnak egy csapatot, és Luis Enrique útmutatásai alapján választották ki a keretet, és hát az eredmények bizonyítanak mindenkit, igazolnak mind játékos, mind edzőt. Hát Luis Enriquét ennél nagyobb dolog, hogy a csúcsot, tehát a BL-t, ami a klubfutball csúcsa, kétszer egymás után megnyered, úgyhogy ilyen csapatokat utasítasz magad mögé, az ilyen csapatokat, tehát mindenkit magad mögé utasítasz, mert megnyerted a BL-t, hát le a kalappal, úgyhogy a PSG, tudjuk, hogy a legnépszerűbb francia csapat, 22% szurkol nekik Franciaországban, Marseille-ban mögöttük 20%-kal.
7: És ugyanilyenkor nem illik az egyénekről beszélni, de mégiscsak nem lehet nem kiemelni ugye Ousmane Dembélét, aki ugye eleve kérdéses volt a játéka, nem nagyon játszott mostanában a sérülésből, azt mondta tegnap épp a sajtótájékoztatón, hogy teljesen rendben van, és hát lám, ugyan idézőesen csak egy 11-es volt, de mégis ő hozta vissza a csapatát a döntőben ahhoz, hogy megnyerhessék, és ugyan a 11-eseknél már nem volt ott, de a végén a párizsiak céloztak jobban.
8: Hát pontosan, hogy mennyit számít, mert valóban, ahogy fogalmaztál, hogy egy 11-es berúgni, csak egy 11-es, de ott is akkor kell berúgni, mert utána már beszélsz róla, hogy ja, hát jó, hát most kihagytam így, meg úgy, de ott azért rendkívül fontos momentum volt, hogy a Párizs fölállt, 1-1 lett az eredmény, onnantól kezdve egy új meccs kezdődött, mert akkor elkezdte volna húzni az időt az Arzenál, akkor nagyon nézhetetlen meccs lett volna szerintem, ha nincs ez az 1-1, mert akkor még jobban széttördelik a játékot. Így azért mindkét csapat megpróbálta eldönteni a rendes játékidőbe, egy picit többet tett a Párizs ezért, de a számomra azért meglepő volt a statisztikai fölény, meg a labdabirtoklási fölény ellenére, hogy viszonylag kevés helyzetet dolgozott ki a párizsi alakulat. Egy-egy szabadrugás, szögletekből egyáltalán nem, és az mindig benne volt, hogy volt egy nagy bedobás, de az Arzenál keveset jutott el a párizsi kapuig, de volt egy nagy bedobás, volt kavarodás, szögletek után, amit előre számítani is lehetett, ugye a Premier League-ben 19 szöglet után szerzett gólt az Arzenál, és 41 akciógólja volt csak, ami ilyen kevés góllal akcióban nem is nyert Premier League-et semmelyik csapat. De ezeket nem kell magyarázni, mert a szurkolónak teljesen mindegy, hogy nincs egy csúnya gól. Tehát gól van, győzelem van, BL győzelem van, ez most a párizsiaknak kétszer egymás után sikerült, Luis Enrique előtt le a kalappal, tényleg beírta magát már szerintem tavaly a legnagyobb edzők közé, ez meg, hogy BL tudott ismételni. Hát talán Ancelotti van, aki 5-ször nyert, de hát ezek félelmetes dolgok. Tehát ez a klubfutball csúcsa, és ezt megcsinálta újra és újra. Tudjuk, hogy a Barcelonából jön, tudjuk, hogy milyen focit játszott, hogy Guardiola iskola, és utána levált, és teljesen olyan focit játszott, hogy az ő csapatainak a játékát nagyon jó nézni.
7: És akkor még ezt, hogy említetted, igazából semmit nem kell megmagyarázni, gól van, eredmény van, győzelem van, és akkor a ténykedvéért még egyszer a budapesti bajnokok ligája döntőjét a Paris Saint-Germain nyerte, miután a döntőben hosszabbítás és 11-esek után legyőzte az Arzenál gárdáját. Vukovics Lászlónak nagyon szépen köszönöm, és akkor folytassuk egyébként még mindig labdarúgással, illetve következnek főbb híreink. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet is szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ilyen is csak 5. helyen végzett a Premier League legutóbb idényében, a negyed döntőben búcsúzott a BL-től, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Lott és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW kijutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburgot 37-30-ra felülmúló Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Melsungen lesz a holnapi döntőben. A BVSC nyerte a bronzérmet a férfi vízilabda OB1-ben, mivel a helyosztó szombati harmadik mérkőzésén 15-11-re legyőzte a Szolnokot, ezzel 3-0-ra megnyerte a párharcot. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a sikerből. A házigazda svájci válogatott 6-0-ra kiütötte a norvégokat az A-csoportos jégkorongvilágbajnokság elődöntében, ezzel elsőként bejutott a döntőbe. Az alpesiek ellenfele a jelenleg is tartó Kanada-Finnország mérkőzés győztese lesz majd. A folytatásban vívás. A párbajtőrözők múlt heti Berni világkupa versenyén végre kijött a lépés Andrássy Tibornak. A csapatban olimpiai bajnok magyar vívó ezüstéremmel zárt az egyéni versenyt, a hazaérkezése után Keszidóra készített vele hosszabb interjút.
9: A szezon utolsó világkupáján összejött neked is az érem, nem tudom mekkora kő esett le a szívedről, hogy ez meglett, mert azért az utóbbi időben az látszódott rajtad, hogy kicsit bántott a dolog, hogy nem jött ki neked a lépés annyira, mert ugye előző szezonokban is azért legalább egy érmet szereztél egyéniben. Milyen volt most az a verseny, hogy érezted, tényleg mekkora kő esett le a szívedről? Gratulálok az ezüst érmethez.
10: Köszönöm szépen, hát tényleg nagyon örültem neki, mert nagyon készültem már és vártam erre az eredményre. Jól indult a szezon, ott egyből a legelső világkupán sikerült a 8 közé jutnom, és ott előnyből kaptam ki a 4-be jutásért, de utána rögtön ezüstérmes lettem az országos bajnokságon, ráadásul jó vívással, úgyhogy bíztam abba, hogy hasonló lesz a folytatás. Egészen eddig ez nem jött össze, jött számos egytusos vereség, meg nagyon szoros vereségek egyéniben, úgyhogy csalódott voltam, mert azt éreztem, hogy sok munka van bennem, és hogy egyszerűen nem jön ki mégsem a versenyeken, de most aztán visszakaptam ezeket a dolgokat, mert tényleg hát az utóbbi másfél évemnek a legjobb vívását mutattam, és jöttek az egytusos győzelmektől elkezdve a fordítások is, úgyhogy tényleg egy jó kis nap volt.
9: De ennek a titkát sikerült megfejteni, mert az tényleg látszik, hogy a munkát beleteszed, ez kétségtelen, meg hogy nagyon jól is vívsz, tehát hogy nyilván nem az a kérdés, hogy elfelejtettél vívni, ez inkább mentálisan volt valami blokk benned, vagy ez sikerült megfejteni, hogy minek volt köszönhető az, hogy nem annyira jött ki a lépés, vagy mondjuk érmet nem sikerült szerezned?
10: Hát mentálisan mindenképpen egy kicsit máshogy mentem ki erre a versenyre, éreztem, hogy sokkal élesebb vagyok, sokkal jobb állapotban vagyok, nem kellett óriási nagy változtatásokat azért csinálnom, inkább csak ilyen kis apró mindennapi dolgok, amikre odafigyeltem, mert tényleg ezek csak ilyen nüanszokon múlnak, hogy átbillenek-e a pozitív törvénybe, és ahelyett, hogy inkább versenyről versenyre rosszabbul menjenek, meg edzésre rosszabbul menjenek a dolgok. Úgyhogy tényleg egy kis apróságokon próbáltam változtatni, meg hát igyekeztem türelmesnek lenni. Hát majd a világversenyek után kiderül, hogy rájöttem-e a titokra, és hogy sikerült-e valamit megfejteni, mert nyilván az a cél most már, hogy ezt a jó hullámot fenntartsam, és hogy ezt meglovagolva a világversenyeken is majd érmes lehessek. Azért, hogyha azok jól sikerülnek, akkor talán mondhatom azt, hogy igen, sikerült rájönni azt, hogy mind kellett változtatni, de még egy versenyből nehéz levonni a következtetést.
9: Na, de hát ez legalább már egy jó út, hogy felfelé elindulsz tényleg. Tavalyi szezonod az szinte közel azonos volt így az olimpia utáni szezon, mint a mostani, mert ott is a csapattal azért nyertetek érmeket, egyéniben szintén egy ezüstérmet szereztél, ha jól emlékszem, akkor ugye Heidenheimben, és akkor azt mondtad, hogy ez nem rossz, de lehetett volna jobb is, főleg egyéni szempontból, és hogy szerettél volna fizikálisan erősödni, hogy a sérülések elkerüljenek. Ilyen szempontból milyen volt ez a mostani szezon?
10: Ebből a szempontból sikerült, mert tényleg ez volt az első olyan év, ahol igazából nagyjából fájdalom nélkül tudtam levívni, ezért sokat is dolgoztam. Gyakorlatilag egy olyan hét volt, amikor becsípődött a derekam, de az is inkább ilyen pont egy költözésben segítettem, illetve hát így a magánéletben csináltam plusz olyan dolgokat, amik megterhelték a derekamat, ráadásul jó hideg is volt akkor, úgyhogy tényleg 5 nap volt, amit ki kellett hagynom kisebb sérülések vagy fájdalmak miatt, de azon kívül nem hátráltatott semmi a munkában. Úgyhogy ennek nagyon örültem, mert azért szerencsére nagyobb sérülésem még eddig nem volt, de azért sokszor fájt a térdem, bokám, az utóbbi években, és az mindenképpen egy pozitívum, hogy ezeket sikerült kiküszöbölni és megelőzni, valamint a különböző felméréseknek az eredményei is azt mutatják, hogy fejlődtem sokat fizikálisan.
9: és a regenerációra tényleg mennyire figyeltek, bár tudom, hogy te csinálsz ilyen irányított nyújtást is, meg egy-két vívóról tudom, hogy mondjuk jár jógázni, de egyébként kevesetek figyel erre igazán oda, és azért ahhoz képest, hogy fiatal válogatottunk van, nagyon sokan küzdködtek sérülésekkel, vagy akár szükség volt műtétre is, de ilyen szempontból tényleg mi az, amit még csinálsz, mi az, amire még odafigyelsz, jársz-e még külön foglalkozásra ezzel kapcsolatban?
10: A masszázs az nagyon-nagyon fontos, bár azt én tudom, hogy mindannyian járunk, így akik a válogatott közelében vannak, de azt is igyekeztem idén még beépíteni, hogy tényleg a pihenőidőmet is hasznosabban töltsem el, mint az utóbbi években. Igyekeztem többet szaunázni, jacuzzizni, beszereztem itthonra masszázspisztolyt, meg különböző olyan eszközöket, gépeket, amik segítik kicsit a keringésemet javítani, a regenerációt fokozni, úgyhogy tényleg minden olyan kis apróságra próbáltam odafigyelni az étkezésről, aztán nem is beszélve, de eddig is odafigyeltem rá, de próbáltam arra is még rátenni egy lapáttal, tehát hogy tényleg sok munka van ebben így a hétköznapi életben is, és azt mondhatom, hogy sikerült ezeket olyan szintre fejlesztenem már itt az utóbbi hetekben, hónapokban, hogy már egyáltalán nem teherként élem meg, hanem igazából úgy a tényleg az életmódom része, és nem egy nehézség az, hogy odafigyeljek ezekre.
9: Visszatérve erre a berni versenyre, jött a döntőben az egyiptomi Mohamed El-Sayed, ott 15-12-re ő nyerte nyilván ezt a döntőt. Mit tud ez az egyiptomi versenyző, hogy ennyire uralja a mezőnyt, mert ő azért tényleg nagyon sokat fejlődött szintén is, és nagyon az élen jár.
10: Igen, hát az olimpián, amikor vívtunk a bronz meccsen, akkor ott nagyon csalódott voltam, hogy megvert, és utána Heidenheimben vissza is vágtam neki a tavalyi ezüstérmemnél, ott pont az elődöntőben, és simán megvertem, de azt gondolom, hogy ezúttal két meccs óta most fejlődött egy szintet, és idén tényleg nagyon jól vívott. Technikailag is és fizikálisan is olyan dolgokat megcsinált, amikre egyáltalán nem számítottam, és hát egy 0-5-tel kezdtük a meccset. Annak nagyon örülök, hogy ott volt bennem tartás és erő, és fel tudtam állni, és 7-7-nél ki is egyenlítettem, de ott pedig megint ő tudott egyet váltani, és kaptam 3-4 tó zsinórba, mert nem emlékszem pontosan, hogy volt, és vezetés sajnos nem tudtam átvenni, de végig mennem kellett már ott az eredmény után. Szerintem az a meccs is jó volt, izgalmas volt, mert meg kell nézni, hogy technikailag miket változtatott, az biztos, hogy fejbedő most nagyon erős, nagyon sok önbizalommal van tele. Hát ezek nagyon gyakran változnak, hosszúak a szezonok, meg az évek is, még messze van azért az olimpia, arra próbálok törekedni, hogy most, ahogy nekem is volt egy jobb széria után egy rosszabb széria, hogy most ezt minél tovább ki tudjam nyújtani, és hogy legyenek nekem is ilyen éveim, amikor úgy tudom uralni kicsit a mezőnyt, ahogy fogalmaztál.
9: Tehát a fantasztikus egyéni sikered után jött a fekete leves, mert a csapatban viszont 18. helyen végeztetek, ilyet nem is tudom, hogy valaha láttunk-e már tőletek, talán még junior korotokban sem. Mi történt ott a 32 között Ausztria ellen, ugye mondjuk igaz, hogy egy tussal, de ők nyertek.
10: Igen, hát tényleg ez talán így a minden idők leggyengébb eredménye tőlünk, sajnos. Semmi nem akart összejönni azon a napon, én ugye a padon kezdtem, pihentem még az egyéni fáradalmait, és hát tudtuk, hogy nagyon kellemetlen ez az osztrák csapat, mert tényleg kellemetlen a legjobb szó rájuk, mert hát voltak egyéniben is egy-kettőjüknek eredményeik, hogy bejutottak a legjobb 8-ba, 16-ba már többször, de azért azt gondolom, hogy vívó tudás alapján így is illet volna magabiztosan megverni őket, de végig tudták tartani magukat, nem tudtunk ellépni a meccsekben, sőt, belenéztünk egyszer-kétszer egy pártisos vereségben is, úgyhogy még igazából a fejező asszót azt úgy adtuk el Dávidnak, hogy öttussal ők vezettek, és abból lett végül hosszabbítás. Úgyhogy nem találtuk rajtuk egyáltalán a fogást. Azóta leültünk, átbeszéltük ezt egymással is, az edzőkkel is, és hát igyekszünk minél gyorsabban változtatni ezen, mert most az látszik, hogy a csapattal egy kicsit rosszabb szériánk volt, de hát most jön majd a szezonnak a lényege, mert aztán jövőre a kvalifikáció kezdődik, úgyhogy én azt gondolom, hogy még hogy ezek figyelmeztető jelek, még nincsen óriási nagy baj, de most már tényleg oda kell figyelni, és az a cél, hogy visszakerüljünk oda a pódiumra, meg a dobogó legtetejére minél hamarabb.
9: Hát egyébként nem csak a ti eredményetek volt ez meglepetés itt csapatban, hanem ugye Panama verte Japánt. Az mekkora meglepetés volt nektek, mikor meglátátok? Mondjuk Panama is kimondottan nem egy vívó nagy hatalom, de hát ezek szerint ott is azért megtanultak az emberek vívni. Ez ilyenkor mekkora meglepetés, hogy már ilyen országok is feljönnek?
10: Igen, hát nyilván óriási nagy meglepetés volt. Panamáról még annyit sem hallottunk, mint Ausztriáról, akiket azért jól ismerünk, és tudtuk, hogy tényleg egy kellemetlen csapat, akik a testekbe tudnak meglepetéseket okozni. Hát ez is mutatja azt, hogy mennyire kiszélesedett a mezőn, és hogy mennyire erős most már így a erős ellenfeleket lehet kapni akár a 16-ba jutásért, és hogy az aktuális olimpiai és világbajnokságnak az első két helyezett csapata, amiben a legjobb 16-ban már kikapnak Panamától, illetve Ausztriától. Hát igen, ez is ritkaság számba megy. Hát dolgozunk azon, hogy ez többször ne fordulhasson elő.
9: Hogy te is mondtad már az előbb, hogy ráfordultunk, ugye az év két legfontosabb versenyére jön az EB és a VB. De az EB-ken utóbbi években azért kevésbé jött ki a lépés nektek szintén csapatban, ugye 25-ben ötödikek lettetek, előtte negyedikek, mondjuk a 23-as Európa játékokon ott aranyérmes lett a csapat, tavaly a világbajnokságon ugye ezüstérmesek lettetek. Mit lehet még csiszolni mondjuk akár az Európa bajnokságig?
10: Hát túl sok idő nincsen, mert ennél feszített a tempó, most ezen a héten még félig pihenőt kaptunk, és jövő héten pedig megyünk edzőtáborba, az utáni héten meg már utazás van, úgyhogy óriási világmegváltó dolgokat már nem fogunk tudni begyakorolni az edzéseken, inkább a formában hozásnak van itt az ideje. Én azt gondolom, hogy a csapat összhangon, a beszélgetésekben lehet inkább javulni, fejlődni, és azokat megtenni még így az EB-re, egy kicsit jobban összezárni a csapatnak, és megbeszélni, hogy hogy tudjuk kihozni magunkból és egymásból a legjobbat a csapatversenyeken is, és abban egyetértettünk a srácokkal, hogy ha ez sikerül, és azt a kis pluszt hozzá tudjuk tenni, akkor aztán tényleg félhetnek az ellenfelek is, mert bárkit képesek vagyunk megverni.
7: Kedves hallgatóink, ennyi fért most a sportvilágba. 22 óra 30 perctől teljes napi összefoglalóval várom önöket, addig is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: A sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
11: Mésző Miklós, Szaulusz. 9. rész.
12: Tohu már kora reggel az udvart seperte. A levelek nem voltak ott a szemétkupacban, csak bőrhulladék, piros rongy, fadarabkák, egy agyakkorsó füle, por. Nem keresett senki? Tohu vidáman nézett föl a tetőre.
13: De igen, engem kerestek.
12: Téged? Mikor?
13: Este. De jól elintéztem a dolgát. Elküldtem. Tohu nem lakik itt. Tohu ismeretlen helyre költözött.
12: Ne butáskodj. Mit akart tőled?
13: Azt nem tudom. Sose láttam még. Mindenáron itt akart maradni éjszakára. Azt mondta, a szerszámos kamrában is szívesen megalszik.
12: Lerohantam a tetőről. Durván kikaptam kezéből a seprűt, de erre se hagyta abba a nevetgélést. Nem adtál szállást neki? Te? Hiszen mást se vársz folyton, csak vendéget.
13: Nem. Ennek nem. Azt mondtam, hogy tűnjön el ebből a házból, de minél előbb, és hogy vissza ne jöjjön többet.
12: Nagyon jó szíved van.
13: Azt hiszem, igen. Csak rendet tartani nehéz, hogy minden a helyére kerüljön. Add már vissza azt a söprűt, nem is áll jól a kezedben.
12: Séjáék nem értesítettek. Mikor délben bementem a városba, már meghozták a döntést a nagy templom csarnokában. A fiatal törvénymagyarázót reggel 9 órakor tartóztatták le. A ügynökei a templom egyik belső udvarában. Rabbi Abiatár csak meghívott tanúként volt jelen az elfogatásnál. Az egyik hadnagyot küldték érte. Azt mondják, először húzódozott az ügytől, és egy régi szokásjogra hivatkozott, ami előírta, hogy meghívottként csak azt tanúskodhatik kellő érvénnyel, aki a szertartásos kézmosást már a felkérés előtt elvégezte. Végül mégis elvállalta a tanúskodást, de a döntésbe nem szólt bele. Isztefánoszt, így hívták a törvénymagyarázót, majdnem 100 főnyi tömeg vette körül, amikor Rabbi Abiatár megérkezett. De sokan még akkor sem hitték, hogy arra kerül sor, ami bekövetkezett. Inkább csak puhatolódzó vitára számítottak, szúró kérdésekre, ami hozzátartozott a tervszerű kifárasztáshoz. Kiderült azonban, hogy ezúttal visszavonhatatlan választ várnak. Két ügynök már a vita kezdetén közre fogta Isztefánoszt egy magas fal előtt, ahová lépcső vezetett fel, és egész idő alatt nem szólaltak meg. Az ő dolguk csak az volt, hogy kitartóan figyeljék a törvénymagyarázót, lehetőleg mozdulatlan arccal, jobbról és balról, s még a leghevesebb vita és kiáltozás esetén se változtassanak a magatartásukon. A tömeg a lépcsőkön helyezkedett el, Rabbi Abiatár a legfelső lépcsőfokon, szélről, belevegyülve, de azért el is különülve a tömegtől. Uzza meséli így, aki éppen a nagy templomnál volt ügyeletes akkor éjjel, és az elfogatást is végignézte. 4 éve sokat beszéltek arról, hogy az áruló rabbi maga igyekezett előkészíteni az elfogatását, sőt, irányítani is megpróbálta, mintha az ítélkezés tekintélye is őt illetné. És mindezt úgy, hogy végig ugyanarra a törvényre hivatkozott, mint mi. Ez a kevély felajánkozás, számító védtelenség akkoriban nagyon felizgatott. Nem csak a mi döntésünket akarta értelmetlenné tenni, egyszerűen mindent ki akart húzni a lábunk alól. Körmön font tisztaság megbocsátani valamit, amit magunknak se bocsáthatunk meg. Állítólag Isztefánosz is megpróbált valami hasonlót. Megköszönte a két ügynöknek a kitartó figyelmet, amivel hozzásegítették, hogy a félelmét leküzdje, s csak azt mondja, amit igaznak érez. Aztán önként elindult lefelé a lépcsőn. Már akkor lehúzta magáról a köpenyt, pedig még senki sem kényszerítette rá. Csak az ágyék kötője maradt rajta. Az egyik poroszló belecsípett a mesztelen combjába. Még van időd? Röhögött. Mit sietsz? Isztefánosz a csarnok bejárata felé mutatott, s azt mondta, hogy az áruló rabbi ott várja mesztelenül, s vállára akarja teríteni a köpenyt. Séja nem bánta volna, ha másnapra marad a megkövezés, de a tömeg követelte, hogy azonnal hajtsák végre. A bárányok kapuján vezették ki a városból, ott értem őket utól. A forró szél aznap sem enyhült. A sziklás Kedron völgy felé vonultunk, a fecskék alacsonyan húztak el mellettünk. Ez esőt is jelenthetett volna, de képtelenség volt azokban a kora délutáni órákban esőre gondolni. Isztefánosz mesztelen háta száraz volt, mint a dörzskő. Mi viszont annál jobban izzadtunk, legalábbis én. Valami indokolatlan különbség mindig adódik ilyenkor. Isztefánosz tudta, hogy én is ott vagyok. Egyszer hátranézett, és pontosan eltalálta az irányt. Emlékszem, bíztatóan próbáltam mosolyogni. Valamit odaszólt nekem, de nem értettem jól. A szél elkapta a hangját. Az az Iszák is vele volt, amelybe a két saruját belerakta akkor éjszaka, a kútnál. Most is abban vitte őket. Sajnáltam és gyűlöltem ezt az embert. A beszélgetésünk azonban tiszta maradt bennem, még azok után is, ami történt. Tudtam, hogy igazam van, s ő az Úr eszköze, hogy engem megerősítsen. Ahogy távolodtunk a várostól, egyre csöndesebbek lettünk, mintha az eltökéltségünket gyengíthette volna a hangoskodás. Kis idő múlva kiáltás hallatszott fel mögöttünk. Egy római járőr sietett a nyomunkba. A százados vezette őket. Gyorsan átdobtam fejem fölött a köpenyem szárnyát, nem akartam, hogy ő is fölismerjen. A prokurátor parancsára jöttek utánunk, hogy tisztázzák, jogosan bíráskodunk-e az ő megkérdezésük nélkül. Séja nem volt velünk, de az egyik ügynök felmutatott egy érclapocskát a kézjelével. Ez elég igazolás volt, hogy nem politikai ügyről van szó, s a prokurátort csak ez érdekelte. A százados sokáig forgatta kezében az érclapot, aztán visszaadta az ügynöknek.
14: Hová viszitek?
15: A szokásos helyre, uram.
14: Miért nem hajnalban csináljátok? Vagy este?
15: Nem szégyeljük.
12: A katona, aki a százados mögött állt, elröhögte magát, aztán sorba a többi is. Csillogott a mellvértjük, a szél ráfeszítette izmos combjukra a ruhát. Őket szemből fújta a szél, bennünket hátulról, s ez már önmagában is elég volt, hogy őket érezzük fölényben. A katonák kihízott, csupasz arcáról lerít, hogy undorodnak a szakállunktól, s föl se fogják, hogy mitől vagyunk szomorúak, és mégis elégedettek. Egyedül a százados nem titkolta felindulását. A szája nyitva volt, s mint egy gyerek, a körmét rágta. Vártuk, hogy mit akar még mondani. Isztefánoszt úgy körbefogtuk, hogy nem férhetett hozzá, meg kellett kerülnie bennünket, hogy szemtől szembe lássa. Némán követtük a szemünkkel. Ez eltartott néhány percig. Akik szélről álltak, azoknak mind a szemébe nézett. Végül megtalált engem. Akkor már én is leengedtem fejemről a köpenyt. Lásson, ha akar. Nem szólt semmit. Tovább lépett. Amikor szembe került Isztefánosszal, hirtelen újra visszanézett rám. Fölismerte a törvénymagyarázót, akit a zarándokszálláson hallgatott, s akiről nekem beszélt. Megvetés volt az arcán.
14: Te már akkor is tudtad?
12: Intettem, hogy nem. A többiek nem értették, hogy miről beszélünk, s türelmetlenkedni kezdtek. És váratlanul Isztefánosz is felordított, mintha énekbe akarna kezdeni. Mert a te jó voltod, nagy én rajtam. De valahogy most senki se törődött vele. Mindenki a százados szavára várt, hogy tovább indulhatunk-e. Ennyit azért kötelezőnek éreztek a prokurátor tisztjével szemben. A százados azonban még mindig nem adott jelt. Lassan újra körbe sétált bennünket, s ez már majdnem megalázó volt, pedig tudom, hogy nem annak szánta. Amikor odaért a katonáihoz, rövid parancsszóval visszaküldte őket a városba. Ütemes fegyvercsörgésüket hamarosan elnyelte a szél, de még akkor is csak mustrált bennünket. Álltunk a tűző napon, és nem szólt. Végül Isztefánosz magától megindult, s újra rákezdett gajdolva. Tessék, uram, néked engem megszabadítani! Erre mi is magunkhoz tértünk a bénultságunkból, és tovább vonultunk a völgyszakadék felé. Én majdnem leghátul mentem. Csak jó 200 méter után torpant meg a menet, ott kezdődött az ösvény, mely a völgybe vezetett le. Sorra minden társam eltűnt a szemem elől, egyedül én maradtam fönt. A százados még mindig ott állt a lapos térségen, ahol magára hagytuk. Kicsit megzavart ez az érzelmesség. Isztefánosz egyedül mászott le a kőfejtő akna aljába. Nem kellett lekísérni. Mi fönt helyezkedtünk el, 8-10 méterre följebb, a félkörös sziklafal szélén. Köpenyét és iszákját fönt hagyta az akna lejáróval szemben. Intett, hogy én őrizzem. Mozdulata majdnem cinkos volt, s nem tagadom, hogy kényelmetlenül érintett a többiek előtt. Némán nézték, hogyan lépkedek oda a ruhakupachoz. Én meg zavaromban, hogy mit is kell most csinálnom, és miért, rátettem a lábamat a köpenyre, meg az iszákra. A napfény az aknába is bevágott. A szél nem, csak a mi köpenyeink csattogtak. Isztefánosz mosolyogva fogadta az első kőzáport. Ezek kisebb kövek voltak. Később arca elé emelte a két karját, és letérdelt. Társaim közben egyre vadabbul kezdtek ordítozni. Hangjuk elnyomta a kőzuhogást. Nem tartott tovább 15-20 percnél. Utána énekszóval vonultak el, szokás szerint senki sem fordult vissza. Így az sem tűnhetett fel, hogy ismét utolsónak maradtam, és nem csatlakoztam hozzájuk. Már feljött a hold, amikor fölkeltem a ruhakupac mellől, és lenéztem az aknába. Igaza volt a századosnak. Lent valahogy sokkal nagyobbak a hullák. Kivettem az iszákból a sarut, kicseréltem a magaméval, aztán a köpenyt és az üres iszákot ledobtam Isztefánosz mellé. Én is énekelve mentem vissza a városba a bárányok kapujáig. Már csukva volt, de az őr megismert, beengedett, megpróbált tartóztatni, hogy beszélgessünk, de megráztam a fejemet. Akkorra már minden leegyszerűsödött. És az is világos lett, hogy nincs hová hazamennem. Amit én tudtam, arról már nem volt kivel beszélnem a városban. Talán Támárral még, de ő úgyse válaszolt volna. Teli hold volt. Hajnalban se szólt semmit, fönt a sátramban, amikor a bűnt követelte tőlem az úr. Jójada, Rabbi Abjatár, vagy Abella? Tőle sem várhattam többet, mint amit már addig is adott. Megépítettem a magányt magam körül, annélkül, hogy akartam volna. Még azt találtam legjobbnak, ha minden híradás nélkül eltűnök a városból. Csak még nem tudtam hová. Homályos vágyat éreztem, hogy Tarzuszba látogassak, és ez a gondolat majdnem föllelkesített. Talán ez lesz a megoldás. A szederfák, a cidnuszpart, az apám meséi, talán a gyermekkor, igen, valami igazolás, hogy azért ember maradtam a feladat ellenére. Szembenézni a régi házunkkal, Cipporáik házával, a sikátorral, ahol halat loptunk, s utána oda ajándékoztuk az árusnak, akitől elloptuk, az olajfaligettel, ahol az öreg görög tanított, Athenodorus, akihez beszöktem egyszer, s hallgattam, hogy miről vitatkoznak. A lelkiismeret, az benned az Isten, mondták. Mi, zsidók, másképp értelmezzük a szavakat, mint mások, de egy gyerek még nem ismerheti hibátlanul a szavak értelmét. Apám nem szólt semmit, mikor elmondtam neki, hogy mit hallottam. Csöndben végigette az ebédet, aztán bement a műhelybe a szövőlegényei közé, s nem hívott magával, mint máskor. Én meg nem mentem magamtól. Éreztem, hogy nem ok nélkül viselkedett így. Egész délután a városban kóboroltam, a régi kikötőben, ahol minden pusztult, csak a nagy Afrodité szobor nem. Még Kleopátra emlékére állították oda, mikor a szerelem istennőjének öltözve a városunkig felhajózott. Apám sokat mesélt erről a régi gyalázatosságról, és közben az arcomat leste, hogy kíváncsian hallgatom-e, vagy felháborodva. A királynő érkezésekor a mieink közül is sokan lerészegettek, mirhát égettek, áldozatot mutattak be, pedig nem volt ünnep. Én őszintén iszonyodtam mindettől, de annyira, hogy évekig gondolnom kellett rá, különösen, ha jól lakottan feküdtem egy fa alatt, a levegő meg tehetetlenül vibrált. Ilyenkor még élveztem is ezt az iszonyatot. És senki nem volt a pajtársaim közül, aki annyi részletet tudott volna a gyalázatosságról, mint én. Akár két napig tudtam volna sorolni, hogy mi az, amit megvetni és gyűlölni kell. Végül Sardana Pál szobra alatt ültem le az árnyékba, és a hajókat néztem. Amikor alkonyodni kezdett, a vitorlák olyanok lettek a rézsút fénytől, mint a vér. Vászon és vér. Ezt azóta se felejtettem el. És a görög fölírás a szobron. Utas, egyél, igyál, minden egyéb haszontalan. Még egy gyermek is tudja, hogy ez mit jelent. Este úgy mentem haza, hogy már Athenodoroszt is odaképzeltem a kárhozottak közé. Hamisnak és csalónak éreztem a szelídségét. S csak annál türelmetlenebbül vártam, hogy apámmal beszéljek. De még a pillantásomat is kerülte vacsora alatt. Csak utána kérdezte meg.
16: Gondolkoztál?
12: Igen.
16: Én nem gondolkoztam. Emlékeztem.
12: És akkor egyszerre rádöbbentem a kicsiségemre. A zsámoly, amelyen ültem, cédrusfából volt. Még dédapám idejében vágták ki a hegyek között. Több mint 100 éve úsztatták le a síkságra, de azóta is ugyanazon a helyen állt a szobánkban, a fal mellett. Szemközt az ötszögű vakablakkal, ahol apám őrizgetett néhány anyámtól maradt dísztelen övet, homlokkötőt. Ezen a zsámolyon kuporogtam, és néztem őt, aki sokkal magasabb volt, mint az ajtó nyílása. Éppen a hóna alatt láttam ki az udvarra. Ez a testéből formálódó rés annyira lekötötte a figyelmemet, hogy elfelejtettem a szemébe nézni, pedig hozzám beszélt. Közben ránk sötétedett, s csak az udvarunk világított, mint a pusztai fehérség. Mire emlékeztél? Apám a fal mellé húzódott, egyedül hagyott a betűző holdfényben.
16: Tudod, milyen törzsből való vagy?
12: Tudom.
16: Benyámin, ragadozó farkas. Reggel martalékot eszik, este zsákmányt oszt. A szelídség pedig arra való, hogy szétosszuk.

0: Sok vendégetek van?
1: Csak 5. Ne félj, lesz a ma elég.
0: Nem félek. Mintha akkor ébredt volna föl igazán, pislogva rám bámult.
1: Mit csináltál az arcoddal?
0: Hogy mit? Az arcoddal, mondta, s az ujját felém nyomta. Úgy kellett elkapnom a fejemet. Te csak ugyan alszol még.
1: Már nem. Csak nem számítottam rá, hogy még ilyen későn is.
0: Egy keskeny folyosón mentünk ki az udvarra. A fiú mögöttem csoszogott. Kint a holdfényben jobban megnéztem magamnak. A szakálla ritkásan serkent, homloka, mint a gubacs, tele pattanás dudorral. Ez meghatott. Ha élne, csak valamivel lenne nagyobb a fiam. De még ha élne is, késő. Más hűségre rendeltek. Vagyok, cselekszem, futok, akár a szememet is behunyhatom közben, mindegy. Csak hajnalig bírjam ki, aztán úgyis az történik, amire előkészítettek. Az épületnek szárny égforma kiugrója volt, egyik fala fekete darócfüggöny, és ez volt egyúttal a bejárat is. A pusztaiak, akik nem voltak szokva kőépülethez, szívesebben aludtak ebben a kiugróban, mint a belső helyiségben. Ott néhány prics is volt, itt kint csak szalma, kupacokban. Itt csináltam magamnak helyet. A fiú pokrócot hozott, és egy csupor vizet. Rajtam kívül még ketten aludtak a fal mellé húzódva. Fejüket nem láttam, csak a négy meztelen talpat. Kicsit ferdeszögből, oldalról, s így szokatlanul nagynak látszottak. Isztefánoszra kellett gondolnom. Hajnalban mennek érte, hogy eltemessék, mielőtt a madarak meglepnék a pusztáról. A csupor még mindig ott volt a kezemben, elfelejtettem letenni. A fiú újra az arcomat nézte. Reggel tovább megyek.
1: Maradhatsz, ha jól érzed magad.
0: És ezek?
1: Nem tudom. Azt hiszem, Damaszkuszból jöttek. Az nagy város, ugye?
0: Nagy.
1: Te jártál már ott?
0: Egyszer, igen.
1: Az apám is. Szeretett mesélni róla.
0: Most már nem szeret?
1: Beteg. Azért helyettesítem. Azt hiszem, nagyon beteg. Pedig fiatal még.
0: Letérdelt mellém a szalmára, és a pokrócomat igazgatta.
1: Itt aludhatok melletted? Talán már nem zörget meg be hajnalig. Nem szeretek kint a kapunál.
0: Gyere! Elférünk itt.
1: Mesélsz Damaszkuszról?
0: Most?
1: Ha fáradt vagy, akkor ne.
0: Ő aludt el hamarabb. Egyszer arra ébredtem fel, hogy a vállamba kapaszkodik. Még nem világosodott. A fal mellett a két damaszkuszi suttogva beszélgetett. Nem kellett nagyon fülelnem, hogy megértsem, miről. Isztefánoszról. Hogy Damaszkuszban még biztos nem tudják a barátai, mi történt vele, s hogy időben értesíteni kell őket, mielőtt ott is nyomozni kezdenek. Első pillanatban elég süketen hatott rám a néhány elkapott szó. Még el is aludtam utána a rövid időre. Aztán megint fölriadtam. A függöny résén kiláttam az égre. Már halványodtak a csillagok. A fiú csendesen szuszogott mellettem. Rájöttem, hogy semmi újat nem tudnék mesélni neki Damaszkuszról. Előbb oda kell mennem. És minél gyorsabban. Olyan döntés volt ez, mint a megnyilatkozás. Nem Tarzusz, nem a visszafordulás. Ez fontosabb feladat most. Nekem kell színvallásra kényszerítenem Isztefánosz barátait. Nem úgy, hogy a szokásos módszerekkel faggatóra fogom a két gyanútlan idegent, ezt akkor már túl olcsónak éreztem. Tudatlanként akartam Damaszkuszba menni, hogy így tegyem próbára a küldetésemet. Már csak egy utam volt Jeruzsálemben. Séja a kis csarnokban fogadott. Rövid volt ez az utolsó beszélgetésünk, s végig az volt az érzésem, hogy még így is nehezére esett. Nekem is. S nem is nagyon titkolta, hogy örül a távozásomnak. Abban ugyan nem hisz, mondta, hogy valami komolyabb ügyre akadnék, arról már nekik is volnának jelentéseik. De azért csak menjek.
2: Neked is jobb lesz egy kis környezetváltozás. Nekünk is.
0: Még meg is öleltük egymást búcsúzóul, kínos udvariassággal. Végül kaptam tőle egy érclapocskát, hogy igazolni tudjam magamat az idegen városban. Amíg rácsomóztam a köpenyem belső szegélyére, hátratett kézzel nézte a mozdulataimat, mint valami rögtönzött mutatványt.
2: Egyszerűbb csomót nem is tudsz kötni.

0: kötni. Látod, ezzel rontod el.
1: Azt is csak alaposan érdemes. Arra gondoltam, hogy néhány kísérő...
0: Azt viszel magaddal, akit akarsz. Aki hajlandó veled menni.
1: Köszönöm.
0: Hát akkor jó utat.
1: Remélem, jó útunk lesz. Még aznap este útnak indultunk, alkonyatkor. Nem búcsúztam el senkitől. A piacon vettem 2 piros pántlikát, és elküldtem az egyik templomi őrrel, Benájának és Támárnak. Pirosat, ami annyit is jelentett, hogy visszajövök. Nem tudom. A damaszkuszi kapun hagytuk el a várost. Az első magasabb dombról visszanéztem. Mint a leszegett fejű nyáj, úgy préselődtek a házak egymáshoz a szürkületben. Összeszorult a szívem. Lassan hűlnek a kövek errefelé. Nem tudom, hányadik éjszaka ez, de nem is nagyon érdekel. Már nem annyira a cél hajt, mint inkább a konok alázat, hogy végig kell menni az úton. Alacsony sziklaszoros bejáratánál éjszakázunk. Olyan környék ez, ahol biztonságosabb tűző napon célpontnak lenni, mint ilyenkor. Ameddig a tűzfénye elér, rozsdás vörösek az árnyékok. A sziklák is rozsdás vörösek. Csak a mi köpenyünk fehér, mint a Hermon hava. Meghitt, és mégis számkivetett ez a fehér szín most. Kedmach egy bokor alatt gugol és nyög. Különben csend van. Disán keserves arccal ül egy sziklapadon, lepényt rágcsál, duzzadt piros szája tele van sömörrel. Én egy vászon darabkával nyomkodom a sebes talpamat, kegyetlenül feltörte Isztefánosz sarúja. Kóré a tüzet piszkálja és halkan dúdol. Míg eljő ama nap, és elmúlnak az árnyékok. Azt hiszem, elégedett vagyok. Nem magam miatt. Annak örülök, hogy saját magukat nem hagyták cserben, pedig felajánlottam nekik az egérutat. Szívesen megyek idegen kísérőkkel is, de először nektek akartam szólni. Mondtam Kedmachnak, és estére már készen állt a 4 felmálházott szamár. Most a farukat fordítják a tűz felé. Bóbiskolnak.
2: Elhangzott Mészöly Miklós, Saulus. A 9. részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Domokos László, Dóra Béla, Hunyadkürti István, Jaskó Bálint, Mózes András, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Rádiószínház műsorával. Legközelebb, holnap, 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprus Éva vagyok, főbb híreink, először röviden. A PSG nyerte a BL döntőt, Budapest és Magyarország mindent megtett, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, erről a miniszterelnök beszélt. Ősszel már megindulhat az uniós pénz kifizetése hazánknak, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Topolya lovasa Kisutcai Miklós nyerte meg My Boy Merlin nevű lovával a 14. vajdasági vágtát Szabadkán. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat, 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Következnek a részletek. A Paris Saint-Germain nyerte a BL döntőt 4-3-ra az Arsenal ellen a budapesti Puskás arénában rendezett mérkőzésen. A két csapat a 90 perces játékidőt 1-1-el zárta, a 2x15 perc alatt sem változott az állás, végül a 11-esek döntöttek a franciák javára. Több tízezer szurkoló érkezett Párizsból és Londonból is, mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de tízezrek jöttek el jegy nélkül is. A két csapat rajongói számára két külön szurkolói zónát is kialakítottak Budapesten, illetve a főváros több pontján kivetítőkön lehetett figyelemmel kísérni a meccset. Mindent megtett Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen. Erről a miniszterelnök beszélt a mérkőzés előtt a közösségi oldalán. Magyar Péter kiemelte, hogy ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi.
2: Elképesztő logisztikai teljesítmény, hiszen sok ezer önkéntes is dolgozik a rendezvény zavartalan lebonyolításán, de ha csak azt nézzük, hogy nem volt még olyan, hogy ennyi repülő érkezzen egy napon belül Budapestre, akkor ez is óriási szervezési munkát igényel.
1: 50 milliárd forint hasznot hozhat a fővárosnak a ma esti BL döntő. Mivel a világ egyik legrangosabb sporteseményéről van szó, 450 millió foci rajongó nézte a meccset élőben vagy televízión keresztül. Ennek óriási marketing értéke van Magyarország és Budapest számára. Szilágyi Béla összeállítása.
3: Vendégek és szurkolók tízezrei érkeztek a döntő miatt most Budapestre. A legtöbben repülővel, ezért külön erre az alkalomra megnyitották a légi kikötő egyes termináját. A drukkereket külön charterbuszjátokkal szállítják a szurkolói zónákba. A belvárosban külön erre az alkalomra felállított információs pultoknál segítenek nekik. A kereskedők is készültek, a kávézók, a cukrázzák, a kiskocsmák és a pékségek már kora reggel kinyitottak. Számukra ez a nap az év egyik legjobb bevételével kecsegtett. A GKI gazdaságkutatónál kiszámolták, hogy akár 50 milliárd forint közvetlen gazdasági hatása is lehet a BL döntőnek, vagyis ennyivel többet költhetnek el a magyarok, és főleg a külföldiek egy nap alatt. Ezt az összeget a szállásköltségek, a vendéglátóipari költségek, a közlekedéssel, a jegyvásárlásokkal, a mérkőzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások teszik ki. Becslések szerint azok az angol és francia szurkolók, akik már pénteken megérkeztek és mondjuk vasárnap távoznak, átlagosan 300 ezer forintot költhetnek el fejenként. Nem csak a sport, hanem a gazdaság szempontjából is kiemelt jelentősége van a budapesti BL döntőnek, az M1-nek nyilatkozó sportközgazdás szerint.
4: Egyedi egynapos sportesemények között ez a csúcs a világon, ennél nincsen nagyobb.
3: Szabados Mihály azt mondta, az úszó világbajnokság vagy az atlétikai VB több hét alatt vonz annyi nézőt és pénzt Budapestre, mint ez az egy mérkőzés. A várakozások szerint legalább 100 000 szurkoló érkezhet a döntőre.
4: Ha ők mondjuk ilyen közel 1000 eurót elköltenek, akkor már rögtön 100 millió euró körüli összegről beszélünk, tehát forint 10 milliárdokról, ami ugye itt a helyi vállalkozásoknál csapódik le. Hosszú távon viszont az, amit Budapest marketing értékben városi más értékben kap. Én azt gondolom, hogy még ennél is fontosabb.
3: Világszerte várhatóan 450 millióan nézik majd a döntőt a televízióban. A márka és marketing értéket, amit Budapest ezzel a döntővel kap, hagyományos eszközökkel vagy reklámokkal nem tudná elérni. Szakemberek azt is kiemelik, hogy a BL történetében még sohasem volt olyan rendező város, amely ne zárta volna nyerességgel a legrangosabb kupa döntőt.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Kármán András pénzügyminiszter szerint az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós támogatások kifizetése hazánknak. A Reuters elemzése szerint a magyar gazdaság az elmúlt években gyakorlatilag stagnált, ezért a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat. Szilágyi Béla összeállítása.
3: Oktatásra és kutatásra, az elektromos hálózat felújítására, illetve a vonat és hévszerelvények beszerzésére költi majd Magyarország az uniós pénzek jelentős részét. Összesen 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó.
5: Ezek a pénzek jönni fognak.
3: Ezt a miniszterelnök erősítette meg, miután sikeresen tárgyalt az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter leszögezte, hogy a forrásokat közlekedésfejlesztésre, egészségügyre és oktatásra fordítják. Regős Gábor a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Szerint ennyi pénzzel már komoly GDP növekedést érhet el Magyarország.
6: A 6000 milliárd forint ez nem egy jelentéktelen összeg, hogyha az éves GDP-nkhez hasonlítjuk, akkor közel ilyen 7-8%.
3: Szakemberek azzal számolnak, hogy ha minden jól megy, a gazdasági növekedés akár a 2%-ot is elérheti idén az uniós forrásoknak köszönhetően.
6: Az elmúlt években láttuk a beruházások visszaesését, a beruházások elmaradását. Ugye ebben nagyon nagy szerepe volt az uniós források hiányának, illetve annak, hogy az önkormányzatoknak és az államnak nem volt pénze beruházni. Most, hogyha ez a pénz érkezik, akkor ezek az elmaradt beruházások elkezdődhetnek. Ugye nagyon sok területen nagyon sok beruházást tudnánk felsorolni, amire igen nagy szükség van.
3: Az elemző kulcsfontosságúnak nevezte a kis és középvállalkozások fejlesztését. A kis cégek ugyanis a magas kamatok, majd a kereslet szűkülése miatt nem tudtak fejleszteni korábban, ezért csökkent a versenyképességük. A Reuters elemzése szerint a magyar gazdaság az elmúlt években gyakorlatilag stagnált, ezért szerintük az EU-s források felszabadítása különösen fontos. Ráadásul, ha egy beruházást EU-s pénzből finanszíroznak, akkor azzal az állam jelentős költségvetési forrásokat takarít meg, amit másra költhet, vagy csökkentheti belőle a hiány mértékét. A forint árfolyamára és kedvező hatással vannak az uniós források, erősödik a hazai valuta, amely például az euró bevezetése szempontjából nélkülözhetetlen. De az uniós pénzek felszabadítása azt is jelzi a befektetőknek, hogy a Brüsszel és Magyarország közötti viták rendeződnek, ezzel pedig az ország kockázata is csökken. A pénzügyminiszter szerint 2026 utolsó negyedévében már megindulhat a pénzek konkrét kifizetése. Kármán András arról írt, az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg. Szerinte a mintegy 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítása arra utal, hogy az Európai Bizottság erős bizalmat mutat Magyarország iránt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is megszólalt, szerinte a forrásokat mostantól az ország nem felesleges presztízs beruházásokra fordítja, hanem oda irányítja, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Tarzoltán aláhúzta, a források hazahozataláról szóló megállapodás igazi nyertesei a magyar emberek.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszer gazdaságért felelős miniszter. Buna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Már a következő tanévtől újraindul az Erasmus program Magyarországon. Erről Ursula von der Leyen beszélt, miután Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt Brüsszelben. A kormányfő bejelentette, a kormány fokozatosan kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelenlegi rendszerét, amivel visszaadja az egyetemek autonómiáját. Ez kell ahhoz, hogy a modellváltó egyetemek újra részt vehessenek az Európai Csereprogramban. Jakab Szintia összeállítása.
7: Good news, Hungarian students can also be again part of the Erasmus community.
8: Jó hír a magyar hallgatóknak, újra részesei lehetnek az Erasmus közösségnek, fogalmazott Ursula von der Leyen pénteken Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke szerint már a következő tanévtől újra csatlakozhatnak a diákok az Európai Ösztöndíj programhoz. Az Erasmus az Európai Unió egyik legikonikusabb programja. Generációkat formált, barátságokat és lehetőségeket teremtett Európa szerte. Nagyon fontos, hogy a magyar fiatalok is részesüljenek ebből az élményből, mondta a bizottság elnöke. Az Erasmus az Európai Unió egyik legismertebb oktatási programja. A résztvevők egy vagy akár több fél évet is eltölthetnek külföldön, amihez ösztöndíjat is kapnak. A magyar egyetemisták egy része azonban több mint 3 éve nem vehet részt a programban. 2022. decemberében ugyanis az Európai Unió kizárta a 21 modellváltó magyar egyetemet a csereprogramból. Brüsszel szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésével kapcsolatban nem voltak megfelelő garanciák az átláthatóságra és az összeférhetetlenség kizárására. Először a Corvinus Egyetem került alapítványi fenntartásba 2019-ben. Később újabb intézmények csatlakoztak. 2020-ban hónapokon át tiltakoztak az átalakítás ellen a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói. Az SFE ügye országos politikai vitává vált. De a program folytatódott. Néhány év alatt összesen 21 egyetem került közérdekű vagyonkezelő alapítványok alá. Például a MOME, az Állatorvosi és több vidéki tudományegyetem is. Az Orbán kormány akkor azzal érvelt, hogy az új rendszer gyorsabb döntéshozatalt, rugalmasabb működést és több fejlesztési lehetőséget biztosít. De sokan arra figyelmeztettek, hogy sérül az egyetemek autonómiája.
9: Az egyetemek szabadságának visszaadása.
8: Választási győzelme után Magyar Péter arról beszélt, hogy az egyetemi autonómia helyreállítása fontos feltétele az uniós források felszabadításának. Leszögezte, az egyetemi rendszer átalakítása lesz az egyik első és legfontosabb kormányzati intézkedés.
10: Nincs ilyen terv, hogy állami gyámság alá helyezze bárki az egyetemeket.
8: A kormányfő kedden a parlamentben hangsúlyozta, senki nem akarja állami gyámság alá vonni az egyetemeket. Azt is mondta, már egyeztetnek az érintett alapítványokkal és az intézményekkel.
10: Egészen másra kell fordítani a magyar adófizetők pénzét, mi egyeztetni fogunk erről, és higgy el, hogy egy olyan megoldást fogunk találni, ami elfogadható lesz, és sokkal jobb lesz a magyar felsőoktatási intézményekben tanítóknak, és természetesen tanulóknak is.
8: A miniszterelnök Brüsszelben azt is bejelentette, hogy augusztus 31-ig megszűnnek azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek nem működtetnek egyetemeket. Mások mellett például az MCC-t fenntartó közérdekű alapítvány is megszűnik nyár végén.
1: A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A miniszter a 3400 nyugállományú katonát képviselő szervezet vezetőivel is egyeztetett. 11 pontos javaslatot állított össze a magyar diplomácia a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítására. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. A kormányfő azt mondta, ha Kijev a magyar javaslatokat elfogadja, akkor megkötik a politikai megállapodást Ukrajna uniós csatlakozásáról. Ukrán sajtóhírek szerint a 11-ből 9 pontban már megvan az egyesség. Egy kievi lap közben arról ír, idézem, Orbán Viktorral ellentétben Magyar Péter valóban a kapcsolatok helyreállítására törekszik Ukrajnával. Ambrus Robert összeállítása.
11: Példátlan erejű orosz támadás zúdult Kijevre egy hete, több ember meghalt, iskolákban és lakóházakban keletkezett kár. Az ukrán elnök akkor szokatlan nyíltsággal őrült barmoknak nevezte az orosz vezetést. Volodymyr Zelenszkij most újabb Kijev elleni orosz csapásra figyelmeztet. Vannak hírszerzési jelentéseink arról, hogy Oroszország újabb komoly támadásra készül. Arra kérjük az embereket, hogy figyeljék a légiriadókat és maradjanak biztonságos helyen. Mentőszolgálataink készültségben állnak, figyelmeztetett az ukrán elnök. Az orosz elnök közben arról beszélt, Oroszország nem akarja megtámadni Európát. Vlagyimir Putyin szerint az európai vezetők hazugságot terjesztenek, amikor erről beszélnek. Mindaz, amit ők tesznek, arra szolgál, hogy folytassák az Oroszországgal szembeni összetűzést, és igazolják a saját túlzott költségvetési kiadásaikat, mondta Vlagyimir Putyin. Az európai vezetők továbbra is azzal vádolják Moszkvát, hogy nem akar békét. Brüsszel közben azon dolgozik, hogy újabb szakaszba lépjenek a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Magyar Péter azonban többször egyértelművé tette, hogy Ukrajna háborúban álló országként még évekig nem lesz alkalmas az uniós tagságra.
5: Készek vagyunk egy új fejezetet nyitni.
11: Magyar Péter pénteken Brüsszelben arról beszélt, a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítását várja el Kijevtől. Magyarország csak ebben az esetben támogatja a csatlakozási tárgyalásokat. A kormányfő azt mondta, 11 pontos javaslatot dolgoztak ki.
5: Nagyon remélem, hogy rövidesen le tudjuk zárni ezt a 11 pontot. Az ukrán fél garanciát fog tudni arra, hogy ezeket átülteti a jogszabályaiba pár hónapon belül, és utána létre tud jönni egy hivatalos találkozó is a magyar külügyminiszter és az ukrán külügyminiszter között, és én továbbra is tartom azt az ajánlatomat, üzenetemet, hogy nagyon szívesen találkozom ezen ügyek lezárása után egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.
11: Az Európai Bizottság elnöke ugyanezen a sajtótájékoztatón megerősítette, Ukrajna csak érdemi alapon csatlakozhat az Európai Unióhoz.
7: Our line is very clear.
11: Teljesen világos az elvárásunk, ha Ukrajna és Moldova minden feltételnek megfelel, akkor tudjuk megnyitni az első tárgyalási fejezetet. Ukrajna és Moldova nagyon keményen dolgozott és dolgozik azon, hogy a szükséges reformokat életbe léptessék, mondta Ursula von der Leyen. A Kijev Independent közben arról ír, 9 pontban már megállapodott egymással a magyar és az ukrán diplomácia. A lap egy elemzőre hivatkozva kiemeli, Orbán Viktor nem volt érdekelt a kárpátaljai magyarok ügyének rendezésében, inkább belpolitikai célokból konfrontálódott Kijevvel. A Kijev Independent szerint Magyar Péter ezzel szemben konstruktív uniós partnerként pozícionálja magát.
1: Ukrajna újabb hadi támogatásokra számíthat nyugati szövetségeseitől. Finnország például 125 millió eurót ad Kijevnek. A háborúban álló ország minden segítségre számít, ugyanis az orosz csapatok folyamatosan nyomulnak előre. Részletek Iváncsik Attilától.
12: Több lakóház és hivatali épület is a földdel vált egyenlővé a kelet-ukrajnai Szumi megyében, amikor orosz légi csapások érték a régiót. A kijevi vezérkar jelentése szerint az orosz hadsereg Iskander típusú nagyhatótávolságú rakétákat és szárnyas rakétákat is bevetett. Ukrajna válaszcsapásként az oroszországi Krasznodár megyében található Fekete-tengeri kikötői hálózatot támadta. Taganrog városánál repülőtér, tankerhajó és üzemanyagtározó is lángolt. A kijevi sajtó arról ír, hogy az elmúlt két hónap ukrán légi csapásainak következtében Oroszország elvesztette dízelgyártási kapacitásának ötödét. Közben Ukrajnát továbbra is kiemelten támogatják nyugati szövetségesei. Legutóbb Finnország jelentette be, hogy 125 millió eurót ad Kijevnek, amelyet főleg hadi kiadásokra költenek. Kanada is új bejelentést tett, közösen fognak drónokat gyártani Ukrajnával.
1: Vezető tanácsadóival egyeztetett Donald Trump az iráni háborúval kapcsolatban. Végső álláspontot szerettek volna kialakítani, jelentős előrelépést ugyanakkor továbbra sem sikerült elérni. Az amerikai elnök ismét leszögezte, hogy Iránnak bele kell egyeznie a Hormuzi szoros újranyitásába és abba, hogy soha nem lesz atomfegyvere. Teherán atomprogramjával kapcsolatban továbbra sem tudnak dőlőre jutni a felek. A csütörtöki megállapodás szerint 60 nappal meghosszabbítják a tűzszünetet, és folytatják a tárgyalásokat az iráni atomprogramról. Magasrangú kubai katonai vezetőkkel találkozott az amerikai déli parancsnokság vezetője. A találkozón azonban a kubai hadügyminiszter nem vett részt, ő ugyanis Havanna közelében felügyelt egy hadgyakorlatot, mivel a szigetország továbbra is készül az amerikai beavatkozásra. A pánik hangulat egyik oka, hogy a napokban megérkezett a Karib-tengerre egy amerikai repülőgép hordozó, amelyről bármikor pusztító támadást indíthatnak a Szigetország ellen. Donald Trump kormánya pedig egyre nyíltabban beszél arról, hogy le akarják váltani a kubai vezetést. Erre utalt Marco Rubio külügyminiszter is.
13: Kuba nagy bajban van, ugyanis számukra sajnálatos módon egy rakás inkompetens kommunista vezeti az országot. Kommunistának lenni rossz, inkompetens kommunistának lenni viszont a legrosszabb.
1: Miguel Díaz-Canel kubai elnök a napokban arról írt közösségi oldalán, hogy egy katonai támadás vérfürdőhöz vezetne, a következményei pedig beláthatatlanok lennének. Újabb kábítószert szállító hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon jelentette be az amerikai déli parancsnokság. A hajót egy terrorszervezetnek nyilvánított drogkartel tagjai vezették. A déli parancsnokság szerint az ismert kábítószercsempész útvonalon haladó járművön tartózkodó három ember meghalt. Itt a késő esti krónika. Jelentősen megemelkedett az első lakásvásárlók aránya az Otthonstart programnak köszönhetően. Erről beszélt a bankmonitor.hu vezető pénzügyi elemzője. Asgyalán József elmondta, a kedvezményes hitel hatása abban is érezhető, hogy egyre többen finanszírozzák kölcsönből az ingatlan vásárlást. A legutóbbi statisztikák szerint az adásvételek kétharmadához kapcsolódik valamiféle lakáshitel. A szakértő hangsúlyozta, a fix 3%-os hitel a kölcsönpiac alakulását is befolyásolja. A hitelszerződések volumenének mintegy 70%-a az Otthonstarthoz köthető. Hozzátette, számos bank a kialakult verseny miatt a 3%-nál alacsonyabban tartja az Otthonstart kamatát. Argyelán József arról is beszélt, hogy a program felpörgette az ingatlanárakat, tavaly az elmúlt 25 év legnagyobb reál emelkedését rögzítette a piac. A szakértő ugyanakkor a következő időszakban már a lakásárak stagnálására számít.
14: Ha az adásvételek számára tekintünk, a tavalyi év azonos időszakához képest visszaesésről beszélhetünk. Tehát a kereslet már mérséklődött, és igen, bizonyos szegmensekben, gondolok itt mondjuk a budapesti panellakásokra, amelyek hirtelen nagyon kilőttek az Otthonstart program indulásra követően, ott már lehet látni akár árkorrekciókat is, mondhatni azt, hogy többet tudnak alakulni.
1: A Mi Hazánk mozgalom szerint folytatódik a taxisok kivéreztetése Budapesten. A párt azt kifogásolja, hogy a személy fuvarozók 3,5 éve változatlan tarifákkal dolgoznak, és a budapesti közgyűlés eheti ülésén sem született pozitív döntés számukra. Balogh Csaba, a Mi Hazánk budapesti elnöke szerint a taxisok egyre nehezebben tudnak megélni.
15: Mondva csinált indokokra hivatkozva a tegnapi napon sem történt érdemi előrelépés a fővárosi közgyűlésben. A BKK, a Városháza és a frakciók együtt építik le és teszik tönkre a magyar munkavállalókat, miközben a külföldi tulajdonú multinacionális cégeket helyezik előnyös pozícióba. A Mi Hazánk mozgalom következetesen kiáll a magyar munkavállalók mellett a külföldi tulajdonú cégekkel szemben.
1: Az MSZP szerint elfogadhatatlan, hogy a nyíltan baloldali értékeket képviselő Népszava nyomtatott kiadása egyik napról a másikra eltűnjön. A szocialista párt ezt a média pluralizmus elleni támadásnak tartja, mivel ahogy fogalmaztak, a nyomtatás és a terjesztés döntő része a Fidesz által kiépített média birodalom kezében összpontosul Magyarországon. A szocialistásták azt is írták, hogy idézem, az ügy túlmutat a Népszaván, ahogy a Népszabadság kinyírása is túlmutatott egy napilap ellehetetlenítésén. Változatos programokkal folytatódott a közmédia 12. Torockói Dunanapok fesztiválja. A helyi unitárius templom kertjében Olasz Ferenc Psalmus Hungaricus című fotókiállítását láthatják az érdeklődők. A tárlat a Kárpát-medence népi vallásosságának emlékeit mutatja be, és a művész 6 évtizedes munkásságából válogat tájékoztatott Csécs Márton torockói unitárius lelkész.
16: Ráirányítja a figyelmünket arra, hogy a vallásnak is van ilyen tárgyi kultúrája, tehát a tárgyi kultúra is tud segíteni abban, hogy megéljük a vallásosságunkat.
1: A vajdasági vágta döntőjét Kisutcai Miklós Topolya lovasa nyerte Maibor Merlin nevű lovával. Ő indulhat majd a nemzeti vágtán októberben Szilvásváradon. Bumfort Tivadar főszervező szerint a vajdasági lovasok évek óta kiemelkedően szerepelnek a nemzeti vágtán. Tavaly Magyar Kanizsa lovasa meg is nyerte a döntőt.
17: A külhoni magyar közösségekből egyedül a vajdaságinak sikerült 4 alkalommal elhozni az első díjat a nemzeti vágtáról. Én ezt annak tudom be, hogy mi a szervezőtársaimmal 14 évvel ezelőtt elég magasra tettük a lécet.
1: Hősi képzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Az OMS 2018-tól országszerte ingyenes képzéseket biztosít az életmentés iránt érdeklődőknek. A programot a nyári hónapokra új elemekkel bővítették ki. Bújtás Szintia és Brieska Dániel összeállítása.
18: Légzést vizsgálunk, ez az. Körülbelül 10 másodpercig, ha nem lélegzik, akkor sajnos újra kell éleszteni.
19: Az újraélesztés lépéseit mutatják a hősképzés egyik tanfolyamán. Az Országos Mentőszolgálat programjának lényege, hogy az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenes újraélesztési oktatáson vehetnek részt az OMS megyeszékhelyi mentőállomásain. A népszerű kezdeményezést idén a nyári hónapokra új, a fiatalok számára különösen hasznos elemekkel egészítették ki, mondta az OMS szóvivője.
20: Mi azt valljuk, hogy a világ egyik leggyönyörűbb hivatása az életmentés, és szeretnénk, hogyha ezt mások is meg tudnák látni, megizlelni, ezért bővítettük ki a programot, most már hősképzés plusznak hívjuk. Arra gondoltunk, hogy a nyári időszak az a fiatalok szempontjából bizonyos értelemben egy sokkal szabadabb időszak, vagy az idejükkel talán jobban tudnak gazdálkodni, és ha ez így van, akkor nyújtsunk nekik egy olyan programot, ami több, mint egy egyszerű életmentő képzés, egy kicsit bepillantást nyerhessenek a mentők világába, a sűrű ellátás világába, a segítőhivatásnak érezzék meg a szépségét.
19: Györfi Pál hozzátette, a program pályaorientációs jelleggel is bír.
20: Természetesen ide bárki eljöhet, annál is inkább, mert hozzánk nem csak pályakezdők jöhetnek dolgozni, hanem tulajdonképpen bármelyik korosztályból nagyon sok példa van arra, hogy érett felnőttként valaki pályát módosít, de arra is, hogy mondjuk az alapfoglalkozása mellett megtalálja a helyét egy ilyen segítő hivatásnak is az életében, úgyhogy bárki előtt nyitva van a kapu.
19: A szakember arról is beszélt, hogy az érdeklődők mikor és hol csatlakozhatnak a képzésekhez.
20: Minden megyében megteremtjük a lehetőséget, minden hónap első hétfőjén, az első az már rögtön most lesz, ugye a következő hétfőn. A részleteket, hogy hol lehet jelentkezni, az pedig a mentőszolgálat honlapján www.mentok.hu lehet megnézni.
19: Györfi Pál hozzátette, a tanfolyamon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten lesz a leghűvösebb. Budapesten 21 órakor 21 fokot mértek a tengerszintre átszámított légnyomás, 1014 hektopaszkál, mérsékelten süllyed. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Sors Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket. Ciprus Évát hallották a holnapi viszonthallásra.
0: Műsor ajánlott.
21: 56-70.
22: Hogyan építette ki a kommunista hatalom a propaganda rendszerét Magyarországon? Miként vonták ellenőrzés alá a rádiót és a sajtót, és hogyan próbálták a műsorokon keresztül formálni az emberek gondolkodását? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
21: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
2: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14:30 a Dunán.
0: A Kossuth Rádió Pécsen FM 95,9.
4: Ez a Sportvilág.
6: Címvédés 11-esek után ismét a Paris Saint-Germainé a bajnokok ligája. Arne Slot távozik a Liverpool éléről. Magyaros döntőt rendeznek a férfi kézilabda Európa ligában. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Nyágúi Gergely.
4: Sportvilág.
6: A labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Paris Saint-Germain 11-es rúgásokkal győzte le a friss angol bajnok Arsenal csapatát. Az angolok Kai Havertz góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést, amit a párizsiak Dembélé 65. percben szerzett 11-esével egalizáltak. 90, majd 120 perc után is 1-1 volt az eredmény, a büntetőrugásoknál aztán a franciák céloztak jobban, így megvédték címüket a sorozatban. De akkor halljuk, hogy a korábbi kiváló labdarúgó, egyben a Nemzeti Sportrádió szakkommentátora Vukovics László hogyan látta az eseményeket. No hát kezdjük is rögtön az elején, a mérkőzés rögtön némiképp talán váratlan eseménnyel kezdődött, az ágyusok Kai Havertz révén már a 6. percben megszerezték a vezetést, de hogyha azt mondom, hogy ez egy váratlan esemény, mennyire volt ez váratlan?
23: Számomra nagyon, mert a Párizs jobban kezdte a mérkőzést, az Arsenal csak a kontrákra rendezkedett be, és a félpályán a Hakimi fel akart indítani, szeretett volna jobb szíren, és egy teljesen váratlanul eltállta az ellenfelet, akiről Havertz elé pattant a labda, de ő nagyon éles szögből vitte a bal színen a labdát, és a kapus sem számított rá, hogy onnan rá fogja lőni, 3 méterre az alapvonaltól óriási gólt ragasztott a rövid felső sarokba, nagyon éles szögből.
6: És egyébként, hogy a Kai Havertzet említettük, azért neki története vagy történelme van, hiszen ő egyszer már eldöntött egy bajnokok ligája döntőt, de itt ez most nem bizonyult döntőgólnak.
23: Igen, akkor nagyon reménykedhetett az Arsenal, mert az ő szempontjukból persze megszerzi a csapat a vezetést, az mindig jó, de a Párizs szerezte volna meg, az borzasztó lett volna az Arsenalnak, mert kontrát játszhat a Párizs, ott a teljes félpálya nekik, akkor kivégezték volna véleményem szerint az Arsenalt. Jól alakult a mérkőzés, a Párizs nem tudott, a labdabirtoklásban nagy fölényben volt, de nem tudott döntőnyomást, helyzeteket nem tudott kidolgozni az első fél időben. Az Arsenal remekül tolódott, jól védekezett, lövő helyzetig sem engedte jutni a párizsiakat. A második fél időben ez megváltozott, ott nagyobb nyomást helyezett a Párizs az Arsenalra, és ennek meg is lett az eredménye, egy kényszerítő passz után Kvaraszélia remekül lépett be Moszkvára elé, aki érdekes, hogy már volt egy sárgalapja, mert húzta az időt, itt meg kellett volna kapja a második sárgalapját, vizsgálta a VAR, hogy 11-es vagy nem, teljesen jogosan megadták a büntetőt, viszont második sárgalapot nem kapott, így az Arsenal maradt teljes létszámban a pályán, a büntetőt pedig Dembélé értékesítette.
6: És egyébként, ha már a statisztikát említette, tehát tényleg most félszemmel ránézek, azért nyilván itt az XG, tehát a várható gólokat tekintve csak nem 2 a Paris Saint-Germain, 0,44 az Arsenal, de ami tényleg különösen szembeötlő, a labdabirtoklás 75-25, az összes lövés 21-7 a Paris Saint-Germain javára, tehát ekkora nagy fölényben játszott a címvédő?
23: Ez meddő fölény volt, mert az első fél időt említettem, hogy helyzetekig nem jutott a Párizs, tehát egy ilyen kézilabda hasonlattal élnék, tehát egy állófal előtt adogattak keresztbe, sokszor az ellenfél 40-esén, hát Vitinyának megnézték, a fél időben mutatták, én nem vagyok ilyen nagy adatböngésző, de például Vitinya hőtérképe, hogy a saját körívén vette át rengetegszer a labdát, ott volt a legtöbbet, és onnan forgatta jobbra-balra, tehát nem tudták föltörni az Arsenal védekezését. Ez a gól szinte nem azt mondom, hogy semmiből, mert akkor már többet tett a Párizs az egyenlítésért, de egy rossz helyezkedés Moszkvára révén, és Kvaraszélia a remek helyzetfelismerése, hogy belépett a védő és a labda közé, ezáltal a védő oda nyúlt, 11-es teljesen jogos, ez megváltoztatta a mérkőzés képét, mert onnantól kezdve már nem kellett annyira menni a Párizsnak, attól függetlenül, hogy még csak döntetlen volt az eredmény. Bejött Viktor Gyökeres, több csere volt Manduéke és az Arsenalba, akkor egy picit támadóbb lett az Arsenal. De az Arsenal igazi helyzetet nem tudott kidolgozni, a Párizsnak volt egy-két lehetőségecskéje, Kvaraszélia megugrott a bal szélen, De ha azt veszük, hogy Kvaraszéliát is le kellett cserélni, Vitinyát, Dembelét, és mindegyiket valamilyen sérülés miatt, tehát nagyon idegesek voltak, hogy le kell jönniük, de ez csapat érdek, mert sajnos megsérültek, már a párizsiak szempontjából sajnos, de akik a helyükre jöttek, nem vallottak szégyent. Barcola rendkívül gyors volt, ő majdnem megszerezte a párizsiak vezetését a rendes játékidőben, de a kapus remekül jött ki. Igazából, ha most az Arzenál nyerte volna a 11-est, akkor is azt mondanám, hogy megérdemelte, mert mind a két csapat rengeteget tett. Igaz, ez a 75-25%-ével nem lehet vitatkozni, de ez meddő fölény volt, tehát helyzetekben ez nem mutatkozott meg.
6: Egyébként érdekes, hogy azt mondtad, hogy megérdemelten nyerte volna bármelyik csapat. Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha most egy picit visszatekintünk az egész sorozatra, és ugye tudjuk azt, hogy a Paris Saint-Germain volt a címvédő. Tényleg most a párizsiak a legjobb csapat Európában, és tényleg ez a két legjobb csapat, akik a BL döntőt játszották? Ez nyilván mindig szubjektív, de mégis ez a két legjobb csapat most Európában?
23: Maximálisan egyetértek a kérdés második felé, vagy szubjektív. Véleményem szerint a Bayern München, én őt vártam a Paris Saint-Germain mérkőzésen, óriási csata volt, de hogy 5-2-re elhúzott az első meccs, ott még följött 5-4-re a Bayern. De attól függetlenül nem a visszavágó ment el a Bayernnek, hanem az, hogy 5-5 kapott, mert egy Bayern nem kaphat 5-5, 4-et rúgsz és kikapsz mégis. Tehát én azt gondolom, hogy a Bayern München lett volna a másik csapat a Paris Saint-Germain mellett. A Barcelona is nagyon megérdemelte volna, de tudjuk, hogy a hanevű játékos nincs a fociban, nem játszik, tehát az, aki a pályán eléri az eredményt, és az Arsenal 22 év után megnyerte a Premier League-et, ami egy óriási dolog. Hétfőn több mint 1 millió embert várnak Londonban a kupa átadásra, ugye arra készültek, hogy két kupát emelhessenek föl London kerületében, és én azt gondolom, hogy most ma még szomorúak lesznek, de hétfőn már az, hogy átveszik a Premier League első helyére álló trófeát, azért az óriási dolog, hogy 22 év után megnyerték. Nagyon rossz elveszteni egy BL döntőt, de azért ebben vigasztalódhatnak.
6: És egyébként ugye az Arzenálnak ez nem az első elvesztett döntője, és ugye hosszú-hosszú éveken keresztül mindenki, hát egy picit talán mosolygott az ágyúsokon, hiszen ugye mindig ott voltak a lehetőség a siker kapujában, és soha nem tudtak megnyerni semmit. És mondhatnánk, hogy akkor gyakorlatilag ez ismét beigazolódott, de hát ahogy már említetted, a Premier League-át, tehát az angol bajnokságot sikerült behúzniuk, tehát talán ez mégsem egy olyan örökvesztes csapat akkor.
23: Igen, és tavaly az elődöntőben pont ez a párosítás volt, ami most a BL döntő. Ugye Londonban 1-0-ra nyert a Párizs, a visszavágón 2-1-re hazai pályán, tehát kettős győzelemmel búcsúztatta az Arzenált. Én úgy fogalmaztam a mérkőzés előtt, hogyha 10-szer játszanának, valószínű 7-szer biztos, hogy a Párizs nyerne, de ez egy meccs, ma itt Budapesten, ami a sok elsőség, hogy először van Budapesten BL döntő, az Arzenál először lehet BL győztes. Én bíztam egy kicsit a magyar szálba is, hogy Viktor Gyökeres, amikor bejött, hátra tud valami maradandót alkotni, még ha nem is minket választott válogatott szinten. Ez így nem jött össze, de a Párizsnak meg óriási kalapemelés, hogy másodszor megnyerte a BL Ginorba. Két csapat volt, akinek háromszor sikerült Ginorba, az Ajaxnak 1971-72-73, és a Bayern Münchennek 74-75-76, hogy triplázni tudott, de tudjuk azt, hogy a sorozatok egyértelmű királya a Real Madrid, aki 15-szörös győztes.
6: Megint csak elébe mentél a következő kérdésemnek. Beszéljünk egy kicsit a győztesről, hiszen tényleg le a kalappal a Paris Saint-Germain előtt, megvédték a párizsiak a címüket, és ha egy picit visszamegyünk az időben, akkor gyakorlatilag a Galaktikusok második számú nagyon nagy pénzszóró csapatként vonult egy időben a Paris Saint-Germain a köztudatba, aztán ott történt egy váltás, és egy picit inkább a csapat egységre próbáltak ugye ott építeni, vagy arra próbáltak hagyatkozni, aztán jött ugye Luis Enrique, aki hát tényleg megint csak tudjuk, hogy ahova megy, ott sikert sikere halmoz, és tényleg úgy tűnik, hogy valószínűleg a Paris Saint-Germain teljesen joggal nyerte meg az egész sorozatot.
23: Igen, és ha már a két edző közös múltját nézzük, Arteta és Luis Enrique, a Barcelonában igaz, hogy Luis Enrique 12 éve idősebb, de La Masia nevelkedett Arteta is, és azért nem tudott bekerülni, mert Xavi, Iniesta, Luis Enrique-t ide azért bekerülni, ezek világklasszis labdarúgók, fantasztikus játékosok, innen elkerült különböző helyekre Arteta, játszott az Arsenalba is 5 évet, de az, hogy a spanyol edzők ilyen magas szinten teljesítenek, az nem lehet véletlen. A Párizs ugye 1970-ben alakult egy fiatal klub, és ahogy te is említetted, ugye körülbelül 15 éve vannak a katariak, Messi, Neymar, Mbappé, utána volt Ibrahimovic, nem sorom végig, Ramos, stb. Mindenkit, aki számít, odahoztak. A döntőig eljutottak, de föltenni az íre a pontot nem tudták, és ez nagyon nagy keserűség volt akkor, és utána az mellett tették le a voksukat, hogy akik csapatemberek, nagyon jó futballisták, de még ugye nem Messi szint, meg Mbappé, klasszisok, de hogy azokból csinálnak egy csapatot, és Luis Enrique útmutatásai alapján választották ki a keretet, és hát az eredmények bizonyítanak mindenkit, igazolnak mind játékos, mind edzőt. Hát Luis Enriquét ennél nagyobb dolog, hogy a csúcsot, tehát a BL-t, ami a klubfutball csúcsa, kétszer egymás után megnyered, úgyhogy hogy ilyen csapatokat utasítasz magad mögé, az ilyen csapatokat, tehát mindenkit magad mögé utasítasz, mert megnyerted a BL-t, le a kalappal, úgyhogy a PSG, tudjuk, hogy a legnépszerűbb francia csapat, 22% szurkol nekik Franciaországban, Marseille van mögöttük 20%-kal.
6: És ugyanilyenkor nem illik az egyénekről beszélni, de mégiscsak nem lehet nem kiemelni, ugye Ousmane Dembélét, aki ugye eleve kérdéses volt a játékon, nem nagyon játszott mostanában a sérülésből, azt mondta tegnap épp a sajtótájékoztatón, hogy teljesen rendben van, és hát lám, ugyan idézőesen csak egy 11-es volt, de mégis ő hozta vissza a csapatát a döntőben ahhoz, hogy megnyerhessék, és ugyan a 11-eseknél már nem volt ott, de a végén a párizsiak céloztak jobban.
23: Hát pontosan, hogy mennyit számít, mert valóban, ahogy fogalmaztál, hogy egy 11-es berúgni, csak egy 11-es, de ott is akkor kell berúgni, mert utána már beszélsz róla, hogy ja, hát jó, hát most kihagytam így, meg úgy, de ott azért rendkívül fontos momentum volt, hogy a Párizs fölállt, 1-1 lett az eredmény, onnantól kezdve egy új meccs kezdődött, mert akkor elkezdte volna húzni az időt az Arsenal, akkor nagyon nézhetetlen meccs lett volna szerintem, ha nincs ez az 1-1, mert akkor még jobban széttördelik a játékot. Így azért mindkét csapat megpróbálta eldönteni a rendes játékidőbe, egy picit többet tett a Párizs ezért, de a számomra azért meglepő volt a statisztikai fölény, meg a labdabirtoklási fölény ellenére, hogy viszonylag kevés helyzetet dolgozott ki a párizsi alakulat. Egy-egy szabadrugás, szögletekből egyáltalán nem, és az mindig benne volt, hogy volt egy nagy bedobás, de az Arsenal keveset jutott el a párizsi kapuig, de ezeket nem kell magyarázni, mert a szurkolónak teljesen mindegy, hogy nincs ilyen csúnya gól, tehát gól van, győzelem van, BL győzelem van, ez most a párizsiaknak kétszer egymás után sikerült, Luis Enrique előtt le a kalappal, tényleg beírta magát már szerintem tavaly a legnagyobb edzők közé ez meg, hogy BL tudott ismételni. Hát talán Ancelotti van, aki ötször nyert, de hát ezek félelmetes dolgok. Tehát ez a klubfutball csúcsa, és ezt megcsinálta újra és újra. Tudjuk, hogy a Barcelonából jön, tudjuk, hogy milyen focit játszott, hogy Guardiola iskola, és utána levált, és teljesen olyan focit játszott, hogy az ő csapatainak a játékát nagyon jó nézni.
6: És akkor még ez, hogy említetted, igazából semmit nem kell megmagyarázni. Gól van, eredmény van, győzelem van, és akkor a ténykedvéért még egyszer a budapesti bajnokok ligája döntőjét a Paris Saint-Germain nyerte, miután a döntőben hosszabbítás és 11-esek után legyőzte az Arsenal gárdáját. Vukovics Lászlónak nagyon szépen köszönöm, és akkor folytassuk egyébként még mindig labdarúgással, illetve következnek főbb híreink. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Minost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben rögtön bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyed döntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokságra készülő Skócia és Curaçao felkészülési mérkőzésen Glasgow-ban a hazaiak hátrányból fordítva 4-1-re nyertek. A június 11-én kezdődő VB-n Skócia sorrendben Haitivel, Marokkóval és Brazíliával találkozik a C csoportban, míg Curaçao az E-jelű négyesben szerepel Németországgal, Ecuadorral és az Elefántcsontparttal. Közel került a Ferencváros kispadjához Borbély Balázs, aki két hete még az Etóval lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A felvidéki szakember már felbontotta tegnap győri szerződését, menedzsere Paunok Péter szerint pedig javában zajlanak a tárgyalások az FTC-vel.
3: Balázs miután megnyerte a Győrön a bajnokságot, elég komoly érdeklődés mutatkozott iránta szakmán belül, amit egyébként nem is csodálok, hiszen objektív tények alapján is Kelet-Közép-Európa egyik legtehetségesebb fiatal edzőjéről beszélünk. A Ferencváros érdeklődése volt az, ami véleményem szerint szakmailag egy olyan lehetőséggel kecsegtetett Balázs számára, amit érdemes volt megfontolni, és Balázs élt a szerződés, adta lehetőségekkel, és felmondta a szerződését.
6: Vukovics László, a Ferencváros korábbi játékosa szerint a Fradi ajánlatát nehéz visszautasítani.
5: Nem mindegy szerintem, hogy milyen csapatnál érkezik ez a felkérés, és melyik csapathoz szól az, hogy invitálnak téged. Itt most ugye az ország legnépszerűbb csapatáról, a Ferencvárosról beszélünk, aki 7-szer egymás után volt bajnok, és most taszította le a Győr vezetőedzője Borbé Balázs. Meg én azt gondolom, hogy a Győrből Vitális Milánt, a Bembuálit szerintem el fogják vinni. Így sokkal nehezebb lesz a Győrnek a Bajnokok Ligájában, mert ez a két legjobb játékos mondjuk ki a győri csapatban, de nyilván ott is lesznek erősítések. Viszont azt ne felejtsük el, ha egy Ferencváros hív, már pedig ez most megtörtént. Én nagyon üdvözítőnek tartom azt, hogy egy magyar edző kerül végre oda a Ferencváros élére, mert bizonyított, bajnok lett a Győrrel, megkapja a lehetőséget. Ugye Hajnal Tamás ismeri őt a Bundesligából, dolgozott már a Fradi utánpótlásában, onnan is ismerik Borbé Balázs. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ez arra is mutat, hogy ezek szerint a Ferencvárosnál rendben lesz az anyagi háttér, a költségvetés. Én bízom benne, hogy meg tudják tartani a legjobb játékosokat. A sors furcsa fintora viszont az, hogy így a Fradi nem a Bajnokok Ligájába indul, hanem a Győr indul a Bajnokok Ligájába. A Fradinak az Európa Ligában kell 4 mérkőzést nyerni ahhoz, hogy a Európa Liga főtáblájára jusson. Kérdés, hogy mennyi pénz lesz arra, hogy még új játékosokat igazoljon, meg hogy Győrből ki az, akit el tud hozni magával, mert ha most behelyezzük kontextusba, hogy ki az, aki a Fradinak most egyből erősítés jelentene Győrből, az előbb említett két ember, ugye Vitális és Bembuári azonnal, Singer Márk is erősítés jelentene, és Tóth Rajmund is magyarként, és akiről beszéltem, ebből 3 magyar, aki a magyar szabálynak is megfelel. Tehát ezek nagyon nagy kérdések, hogy őket ott tudják-e tartani Győrben.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
6: Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-on legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburgot 37-30-ra felülmúló Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató Melzungen lesz a holnapi döntőben. Olasz Gergő kérdezte az érintett magyar játékosokat, sorrendben Imre Bencét, Sipos Adriánt, majd Palasics Kristófot.
8: Gratulálok, Bence, bejutottatok az Európa Liga 4-es döntőjének fináléjába. Legyőztétek a Montpellier-t 29-28-ra. Nem titkolt cél volt talán, hogy visszavágtok most a tavalyiért.
9: Igen, abszolút így van. Ez kb. Ugyanolyan meccs volt, mint a tavalyi. Annyi különbség, hogy most a vége nekünk dőlt el, pedig azon, hogy egész meccsen azért mi irányítottunk. Egyszer volt, hogy átvették a vezetést a másik fél időből, de összességében mi akaratunk érvényesült. Hát nem titkolt célunk volt, az a célunk, hogy megnyerjük ezt a 4-es döntőt, hisz ezzel van esélye a csapatnak a Bajnokok Ligájára. Úgyhogy itt mind a 4 csapat arra hajt most, úgyhogy az a címünk, hogy holnap is bárki az NMP-re nyerjük.
8: A fél időben 3 góllal vezetetek, aztán a második játék részben volt, hogy a Montpellier 2 góllal is elhúzott, utána sikerült, aztán visszajönnötök, és a végén egy egészen szenzációs dupla védés Wolftól. Mit értél ott át éppen a kispadon?
9: Hát igen, nagyon jó védett az ND, nagyon kellett nekünk, mert támadásban elfogytunk még az elején úgy, ahogy, de már az első fél végén is azért pontatlanabbak voltunk, és egész meccsen mindig a nehezebb pillanatokban hozzá tudott tenni, és ennek köszönhetően is megnyertük, mert ebben a meccsben ő vette ki a legjobban a részét, mert nem is tudom, hány védése volt, szerintem 10 fölött, úgyhogy tényleg fantasztikus volt ez a világ egy legjobb kapusa.
8: Ezzel a mai eredménnyel az is biztossá vált, hogy a kieli pályafutásodat, legalábbis ami az európai kupa porondot illeti, egy döntővel fejezed be. Egy biztos, a szüleid nézik majd a helyszínről. Izgatott vagy már a holnapi nap miatt?
9: Izgatott vagyok, de hogyha sipék el, akkor már volt egy döntőnk a német kupában, úgyhogy ez egy visszavágó lenne. Izgatott vagyok, de a hétvég előtt is az voltam, szóval az egész csapat. Ez talán így, hogy bejelentette az EF, hogy a Bajnokok Ligája helyett is megy. Ez a 4-es döntő, így szerintem még jobban még mindenki kapott egy plusz löketet, de egy plusz stresszfaktort is úgy mond, hogy ezt mindenkinek meg kell nyernie ahhoz, hogy akinek az a célja, hogy a BL-be induljon, és itt minden 4 csapatnak az, úgyhogy hát izgatottak vagyunk, most gyorsan visszamegyünk a szállásra, aztán regenerálódás, fel akik nyilván, akik sokat játszottak, de azt gondolom, hogy holnap inkább a szív és a fej fog dönteni, nem tepedjük a fizikai kvalitás.
8: Sipos Adriánnál mellettem, gratulálunk, Sipi, bejutottatok a döntőben, fölényes győzelem, azt hiszem mondhatjuk ezt a Flensburg ellen, 37-30-ra nyertetek. A mérkőzés előtt, ha bárki azt mondja neked, hogy nyertek egyáltalán, azt hiszem már azt is aláírtad volna.
10: Természetesen köszönjük szépen a gratulációkat. Mindenki aláírna egy Flensburg elleni győzelmet, hiszen nézhetjük az idei főleg az idei szezonban nagyon jól játszanak és nagyon jól teljesítenek. De az, hogy ilyen magabiztosan tudtunk végigvezetni a mérkőzésben és ekkora arányat tudtunk nyerni, ez egy óriási dolog. Nagyon örülök, nagyon büszke vagyok a csapatra, de ezt már beszéltük a meccs lefolyása után, hogy ez csak az első fél idő volt ebből a hétvégéből.
7: Kétszer találkoztatok már a Bundesligában egymással ebben az idényben a Flensburggal, egyikből sem jött ki túl szépen a Melsungen. Mi volt most a különbség azokhoz a mérkőzésekhez képest?
10: Most viccelek, de az első mérkőzésen én nem játszottam, mert sérült voltam, viccet félretéve. Ahogy említettem, az előbb nagyon jó szezont futottak itt a szezon végéig, egyelőre még nincs vége a bajnokságnak, de nagyon jól meneteltek, hiszen a bajnokságban nagyon sokáig az elején voltak a második helyen. Most egy kicsit lehet, hogy elfáradtak, vagy ilyen dolgok, de ami biztos, hogy mi nagyon-nagyon felkészültünk minden egyes apró dologra, de azt tudni kell, hogy ők a világ egyik legerősebb támadó sorával állnak föl. Nekünk egész jó a védekezés, nem mondanám most per pillanat, hogy a világ legjobb védekezése van, de összesítésben a kapussal és a kapus teljesítménnyel és a védekezésünkkel meg tudtuk őket állítani, és előre nagyon-nagyon jól működött a gépezet ma, és tényleg nagyon-nagyon jól találtuk meg a helyzeteinket, és góra is váltottuk őket.
7: Ha már a védekezés, nem tudom, emlékszel-e, vagy akkor extázisban voltál, hogy ez kiesett. Az 54. percben még olyan is volt, hogy egyes védekezés.

0: emlékei vannak a Melsungen kiemérkőzésekről. Te hogyan érzed ezt?
1: Így van. Én nem szeretek számolgatni azzal, hogy ki a következő, azt majd a meccs után mindig az ember meglátja, szóval nem azzal számoltam, hogy most ők lesznek, vagy a Montpellier. Természetesen szeretek ellenük játszani, hiszen mind az Imre Bence ellen, mind a Kiel ellen egy jó élmény játszani, de most remélem, hogy fordul a kocka, és ebben az évben, ebben a kupában most mi fogunk nyerni, és nem ők.
2: Palasics Kristóf, gratulálunk! A Melsungen ott van a döntőben. Imre Bence azt mondta egy másfél órával ezelőtt, amikor őt interjúztattuk, hogy szeretné, hogyha ti ellenetek játszanák majd a döntőt. Hát ez sikerült, ti szerettétek volna, ha ki lenne játszani a döntőt?
3: Mi bárkire szerettünk volna a döntőt játszani, azt gondolom, hogy nem tudom, hogy a klub volt-e már valaha döntőben európai sorozatban, úgyhogy biztos, hogy ez ma történelmi napként megy le a mi csapatunk, meg a mi klubunk számára. De nyilván azt gondolom, hogy a Melsungen viszont sokszor volt már nagyon közel nagy sikerhez. Most azt gondolom, hogy efelé az első lépést megtettük, és mindenképpen holnap bele szeretnénk adni minden, hiszen ki tudja, mikor van még egyszerűen lehetőség, hogy egy európai sorozatban játszhatunk döntőt, úgyhogy hát örülök én is nyilván azért ennek, így lesz egy magyar különlegesség ennek a találkozónak, de mi mindenki ellen csak döntőt szeretünk volna játszani.
2: Biztosan tudod te is, hogy tavaly egymás ellen játszotta ez a két csapat szintén az elődöntőt, akkor a Flensburg jött ki győztesül. Készültetek külön a videózásokkal arra, hogy a Flensburg hogyan játszott tavaly, vagy hát azóta azért volt sok mérkőzésetek a Bundesliga-ban, tehát jól ismeritek egymást?
3: Ne, nyilván azért nagyon sok minden változott azóta egy év alatt. Inkább itt az volt a lehezebb, hogy ugye azért a bajnokságban már kétszer játszottunk velük. Jól emlékszem, otthon 8-al idegenben 10-zel kaptunk, szóval eléggé nagy arányú vereségeket szenvedtünk. És igazából erről beszéltünk, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak. Nem jobb ennyivel a Flensburg, mint amennyivel a ligába kétszer kaptunk, és szerintem ez mindenkit extra motivált. Nyilván ehhez állt a tavalyi elődöntő, ami ellenük nem sikerült, és minden összeadódva azt gondolom, hogy olyan teljesítményt tudott kihozni a csapatból, amit ma láthattunk.
2: És akkor holnap a döntő következik pedig. A Kiel lesz az ellenfél, tehát ahogyan azt korábban említettük, ismerős arc biztosan lesz majd Imre Bence személyében. Hogyan készültök ti addig a mérkőzésre, és belefér esetleg a BL döntő nézése például ebbe a készülésbe?
3: Jó kérdés, nem tudjuk a tervet, őszintén ezek most csak a meccsig kaptuk meg. Nyilván ilyenkor azért azt gondolom, hogy fogunk örülni neki az öltözőbe, de ahogy elmegyünk az arénából, nyilván tudjuk azt, hogy holnap mi történik és hogy milyen nap van. Ennek függvényében fogunk készülni, nyilván videózni, este az azzal fog telni, illetve azok a játékosok, akik sokat játszottak, nekik a regeneráció és a készülés holnapra, de ilyenkor nyilván a regeneráció az nagyon nagy szerepe van. A Kiel is ez nagyon-nagyon izgalmas és egy kemény mérkőzés játszott, azt gondolom, ami belőlük is biztos, hogy sokat kivett, úgyhogy ezen is fog múlni, egy kicsit egy több idejük volt pihenni, de nyilván ilyenkor a készülés, pihenés, és illetve mindenki ahogy. Van, aki szereti esetleg kikapcsolni a fejét, ezáltal akár foci BL-döntőt nézni, van, aki lehet találkozik a családdal egy-két szóra, úgyhogy ez mindenkinek más, ahogy éppen fel tud töltődni.
4: A férfi vízilabda OB egy bronzmérkőzésének harmadik mérkőzésén a BVSC a Szolnokot fogadta. A találkozóról Kovács Márk tudósít.
5: Szombaton hazai medencében szerezhette meg a bajnoki bronzérmet a BVSC, amely a Szolnok elleni párharc két mérkőzését megnyerte. A harmadik találkozót is hasonlóan lendületesen kezdte Varga Dániel együttese. Az első negyedben három hazai gólra csak egy vendég válasz érkezett. A 3-1-ről kezdődő második játékrész viszont a Szolnokról szólt. A kéksapkások szépen kidolgozott akciókkal a nagyszünet előtt 5-5-re kiegyenlítettek. Sőt, a harmadik felvonás elején egyből fordítottak is. Később kiderült, hogy a vendégek ekkor álltak utoljára úgy, hogy kiharcolják a párharc folytatását. A BVSC ugyanis kijött a hullámvölgyből, és 5 gólt szerzett válasz nélkül, így Susiás Vili lövését követően már 10-6-ra vezetett. A folytatásban ugyan a Szolnok többször is két találatra felzárkózott, de a zuglóiak sikeréhez nem férhetett kétség. A hajrában a BVSC mindkét kapusa betalált. Előbb Gyapjas Viktor volt eredményes, majd Korom Dániel gólja zárta a találkozót és a párharcot is. A BVSC 15-11-re győzött, amivel 3-0-ra megnyerte a helyosztót, és az előző után a jelenlegi idényben is bronzérmet szerzett a férfi vízilabda OB1-ben.
4: A BVSC mestere Varga Dániel így értékelte a sikert Vasvári Lilinek.
6: A 3-0 az azt jelenti, hogy jelenleg mi vagyunk a harmadik legjobb magyar csapat, és bár a céljaink ennél egy picit magasabbak voltak, de talán a minimum elvárásoknak meg tudtunk felelni. Van azért hiányérzet mindenkiben, hogyha a szezon egészét nézzük, és ha egy picit a szezon egészét nézhetem, akkor nagyon sok jó dolgot is találok, de összességében ez a bronzérem, ez a tavalyi évnek az ismétlése az eredményesség tekintetében. Egyik szemem sír, a másik kettő nevet, de azért az is valami. Jó játszottuk a mai mérkőzésen, az első negyedben és a negyedikben, a kettő között meg egy jó nagy káosz volt. Elsősorban az ilyen mérkőzések a furcsa helyzetből adódó koncert.

0: Koncentrációt igénylik, ez a koncentráció néha megvolt, néha nem, amikor megvolt, akkor el tudtunk húzni, amikor nem, akkor pedig feljött ránk a szolnok, de ezekre a meccsekkel egyetlen egy dolog számít, csak hogy végül tudtunk nyerni.
1: A nagyon sok jó közül mi az, amit mégis kiemelne a szezonból?
0: Rengeteg jó élmény van, jó meccseink voltak. Az Eurókupa elődöntőig jutottunk, ahol a Jadran Splittel az utolsó percben derült ki, hogy ők jutnak tovább a döntőbe, tehát közel voltunk ahhoz, hogy fölülírjuk a történelmet. Azt gondolom, hogy az alapszakaszban is a Fradi kivételével, de ez minden csapatra elmondható, Honvéd volt az egyetlen csapat, akivel két darab egy gólos vereséget szenvedtünk. Kiegyensúlyozott teljesítményünk volt, sok játékos sokat tudott fejlődni, de mindegyik példa mellett, amit az előbb elmondtam, ott van egy de. Ott van az Eurókupában a de, ott van a Magyar Bajnokságban a de, és ott van az egyéni fejlődések szempontjából a de, mert bár voltak fejlődések, de lehetett találni még olyan részeket, amiben lehetett volna jobb ez a csapat, és akár egyedileg is.
1: Ezt a bronzérmes csapatot mennyire lehet, vagy mennyire van terben az egyben tartás, vagy van esetleg szó már játékos mozgásról, érkezőkről, távozókról?
0: Igen, van, sőt a vízilabdában az elmúlt években ezek a játékos mozgások a tavaszi időszakra előrébb jöttek, így tehát én azt gondolom, hogy a legtöbb csapatnál végleges keret van, vagy véglegeshez közeli keret van a jövő tekintetében, ez nálunk is így van. Feltételezem, hogy lesz egy hivatalos publikációs részemnek, amikor úgy is tudok róla beszélni, hogy nem csak köztünk marad.
1: Úgy fogalmazott, hogy egyik szemesír a másik kettő nevet, és ez a tavalyi év megismétlése volt a következő évre. Milyen löketet adhat ez a bronzérem? Hogyha most egy kicsi hiányérzet van még inkább bennetek, milyen célokkal vágtok majd neki a következő idénynek?
0: Szerintem a bronzérem az érzelmi skálának mindkét oldaláról adhat löketet. Az egyik az, hogy a csalódottság, illetve az picit elégedetlenségnek a dühe és a hiányérzete az, ami kell, hogy adjon egy erős belső motivációt mindenkinek. És az előbb említett pozitív dolgok pedig adhatnak az érzelmi skála pozitív tartományából visszaigazolást arra, hogy egyébként jó úton vagyunk, jó munkát végzünk, és nagy potenciál van a csapatban, mert többször megmutattuk ezt a bajnokság során. Tehát rengeteg okunk van, hogy jövőre egyelőre lépjünk legalább.
2: Most pedig hallgassák meg a szolnokiak mesterét, Hangai Zoltánt.
3: Először is gratulálok a BVSZ-nek, nyilván megérdemeltem, megszerezték a bronzérmet. Más célokért kezdtünk el küzdeni ebben az évben. Én azt gondolom, hogy én erre a csapatra most borzasztóan büszke vagyok, amit csináltunk egész évben, amilyen mélyen voltunk nagyon sokszor, és be tudtunk így is jutni a négybe. Nekünk ez felér egy éremmel. Itt a bronzcsatában egy picit úgy éreztem, hogy egy ilyen sebzett vad vagyunk. Végig futottunk az erdőben, és a legfontosabb, hogy talpot tudtunk maradni a végén. Nem dőltünk ki, és szerintem felemelt fejjel mehetünk haza Szolnokra. Nyilván nagyon sokat lehet tanulni ebből az egész párharcból. Nagyon sok hiányzónk volt, ennyire tellett, gratulálok a BVSZ-nek, és jó pihenést is kívánok mindenkinek.
2: És még mindig vízilabda, az OB egy osztályozós csoportjában PVSK UVS-e 16-17, Kaposvár Beac 21-7. A házigazda svájci válogatott 6-0-ra kiütötte a norvégokat az A csoportos jégkorong világbajnokság elődöntőjében, ezzel elsőként bejutott a döntőbe. Az alpesiek ellenfele a Kanadát 4-2-re legyőző Finnország lesz majd. Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyesúszás döntőjét szombaton a Mare Nostrum versenysorozat harmadik záróállomásán Barcelonában. A szombati döntőkben érdekelt magyarok közül még Ábrahám Minnának sikerült érmes helyen végeznie. A nem főszámának tekinthető 50 méter hát fináléjában 28,49 másodperces eredménnyel a harmadik helyen csapott célba. A Münchenben zajló sportlövő világkupa verseny légpuska vegyes csapat versenyszámában a Dénes Eszter Péni István páros az 5. helyen végzett, míg a nagybányai Nagyanna Pekler Zolán 2-s a 9. Dénesék mindössze 0,3 körrel maradtak le a 4-es döntőről. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló torna Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnokunk a selejtezőből a 4. legjobb pontszáma jutott a fináléba, a döntőben azonban tovább javított teljesítményén, és 13,6 ponttal a mezőny élén végzett. Kedves hallgatóink, ennyi fért a sportvilágba, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
4: Ez volt a sportvilág!
5: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: 23 óra. Jó estét kívánok az hírszerkesztő Fehér Pári Petra nevében is. A mikrofonnál Nagy Viktória. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Puskás arénában. A francia csapat 1-1-es döntetlent és a ráadást követően 11-esekkel 4-3-ra győzte le az Arsenalt. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról vár információkat a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogy hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is folytat nyomozást, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. A nyomozók emellett az alaksorban több zsák ledarált dokumentumot is találtak. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének rendezvényen azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Állami beavatkozással rendezni a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig jelentést kell készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A kormány emellett meghosszabbította a Dunaújvárosi Vasmű a Dunafer közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kaphat. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Egy lányt ápolnak még kórházban azok közül, akik abban a buszban utaztak, amelyik balesetet szenvedett Pécs és Hírt között. A bérelt járművön a Pécsi Sportiskola aerobik osztálya utazott egy budapesti versenyre. A sofőr a helyszínen meghalt, 23 megsérültek, köztük 2 kisgyerek és 2 edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények között tért át a szemközti sávba és fának ütközött, majd árokba hajtott. Nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák vasárnap országszerte a gyereknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenes és előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. A nyílt napon bemutatják a tűzoltói hivatást, a látogatók kipróbálhatnak több speciális felszerelést, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak. Végül a várható időjárásról. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor és zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél élénk lesz, helyenként akár erős is lehet. A hajnali 10-18 fokról 24-30 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
4: Lex Orbán vagy indokolt intézményi korlát. A Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslata szerint nem választható meg miniszterelnöknek az, aki 8 évig már betöltötte a tisztséget. De mit mond a jogtudós? Gazdasági várakozások a hitelminősítések mentén és magyarországi GDP növekedés a kifosztottnak titulált államkassza tükrében. Jönnek-e az EU-s pénzek és tolják-e felfelé az életszínvonalat? Közgazdást kérdezünk. És átvehetik-e a nyomozóhatóság, az ügyészség és a bíróság szerepét a most felállított parlamenti vizsgálóbizottságok? Vajon mi a cél, és milyen megfontolás áll e mögött?
5: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
7: Határon túli magyar cukrászdák nyomában családi főzések történetei, diótermesztés modern szemlélettel és borok a csobánc oldalából. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
5: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
8: Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a meccsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. Emlékszünk-e, ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot, rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
5: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
5: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Rádiókabari a Tália téli kertből. A házigazda Felméri Péter.
11: Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, mélyen tisztelt szobanövények! Köszöntöm Önöket itt a Rádiókabaréban, a Tália téli kert színpadáról, én, a mai műsorvezető, Felméri Péter. Tudom, hogy nem most voltak a választások, és tudom, hogy mindenki arra vágyik már, hogy a politika picit hátrább lépjen az életünkből, én is nagyon erre vágyok, de még nem tudtam lejönni a szerről. És én tényleg annyira rápörögtem, hogy rengeteg cikket elolvastam, elemzéseket, statisztikákat néztem, ilyen másfél órás podcastokat hallgattam végig, miközben otthon a házi munkát végeztem, hogy néztem, hogyha még egy százados kitállal, én kiégetem ezt az inget, értitek, hogy nekem ennyi kivasalt ingem még életemben nem volt. És mindent hallgattam, minden oldalról, és rájöttem, hogy Magyar Pétert ilyen másfélszeres sebességgel kell hallgatni, Orbán Viktort meg kétszeressel, mert ő sokkal lassabb, és akkor többet meg lehet hallgatni egységnyi idő alatt. Orbán Viktorról volt amúgy ez a mondás, talán emlékeztek, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz, mint egy jó horoszkópnak, ugye? És legutoljára is például, pont az egy ilyen podcastban emlékszem, hogy mondta, hogy úgy gondolja, hogy majd a utána következő miniszterelnök az a Varga Judit lesz. És mennyire igaza lett, nem? Hogy nem pontosan az ember talált el, de a családot. Mert ugye az ex-férje Magyar Péter lett a miniszterelnök, és Orbán Viktornak meg gratulálni kellett neki, és ezt megtette, és le a kalappal. Én azt gondoltam, hogy ez nehezebben fog menni, hát helyezkedjetek az ő helyébe, hogy értitek, van egy csávó, aki már évek óta idegesít, meg így folyton ott van, hogy elegem van belőle, ez a csávó fiatalabb, meg fittebb, mint te, meg ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy a saját politikai pártod is sokkal többször tette ki az ő arcát plakátokra, mint téged, tehát, hogy belül is lehet egy ilyen feszültség, azt most elveszi a hobbidat, és még neked kell gratulálni, hogy nem egyszerű, de mégis megtette, és pontosan, hogy egy sajtótájékoztató Magyar Péter elmondta újságírói kérdésre, hogy volt ez a gratuláció, és ha nem tudnátok, akkor én elmondom, mert én meg megjegyeztem. Tehát az volt, hogy Magyar Pétert először Gulyás Gergely hívta fel, mert ők régóta barátok. És Gulyás Gergely mondta, hogy figyelj, mindjárt hív a főnök, készülj fel. De Magyar Péter meg akarta kérdezni, figyelj, de milyen számról, mert én nem veszek fel akármilyen telefon. Erről fog, és mondta Gulyás Gergely, nem a sajátjáról fog hívni, de nem mondta el a teljes telefonszámot, csak a végét mondta el, hogy ugye rá tudja jönni Magyar Péter, hogy mi az a szám, ennyit mondott, ez a vége, sító. Mert ugye, hogy nincs hívás azonosító. Mármint én gondolom, hogy Orbán Viktor nem akarta megadni, hogy kijelezze a számát Magyar Péternek, illetve, hogy rendszeresen SMS-ezzen neki, vagy hívogassa, tehát nem. De a lényeg, hogy ugye kicsörgött, fölvette, és itt jön számomra a legérdekesebb az egészben, bemutatkoztak egymásnak. Hogy mi van, hogy értitek? Magyarországon a két legismertebb ember. Bemutatkoztak egymásnak, én Magyar Péter vagyok, Orbán Viktor megmondta, ugye találóan, hogy én Orbán Viktor, és szeretnék gratulálni. Mármint biztos nem szeretett volna, csak ugye kellett neki gratulálni. De megvolt a gratuláció, és hát Orbán Viktornak nem tudom, mi lesz az útja ezután, ugye? Ő már Magyarországon nem lehet miniszterelnök, hogyha a Tisza ezt a törvényt behozza, amit terveznek, hogy mindenki csak ugye két ciklusig lehet miniszterelnök, úgyhogy esetleg a nemzetközi porondot tudom elképzelni számára, hogyha még fennebb törni, hogy esetleg ENSZ főtitkár legyen, vagy az UEFA-t vezesse, nem? Vagy még fennebb törés, ő lesz a Mikulás. Magyar Péter pedig az új miniszterelnök olyan, mint egy Duracell nyuszi. Nem? Mint egy úthenger, hogy csak így megy, és nem tudom, honnan van ennyi energiája, de én megfigyeltem már a győzelmi beszédében, ugye a választások éjszakája, hogy kiállt oda, mondta a beszédét, és alul ilyen kis ablakba lehetett követni a jeltolmácsot. Emberek, már füstölt a keze egy idő után. Adott pillanatban le kellett cseréljék. Egyszerűen nem bírta. Szóval, hogy most ugye elkezdődött a Tisza kormányzása, nem tudjuk, hogy milyen lesz. Ugye még csak pár napja kezdték, majd egy-két év múlva tudjuk meglátni, hogy akkor ez most jó, vagy nem jó. Az elején nehéz ezeket megmondani, mert a Fidesz is ilyen jól indult. Én az elején például szavaztam rájuk. Fiatal voltam és demokrata. Hát mondom, pont ez a nevük. És figyelj, hát az dobja rám az első követ, aki rosszul céloz, jó? Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de azt lehet látni, hogy repedezik a NER. Ennek egyik jele a Balázsi Gyula interjú, ugye, hogy elment pityeregni abban a műsorba, és elmondta, hogy jó, hát oké, sok pénzt kapott, de hát ő nem luxiszta el. Tényleg nem luxiszta el, belegondoltok, használt Ferrarit vett. És a Lamborghini is szervizbe volt, értitek? Tehát ő nem jó minőségű autót vett. Elmondta, hogy ő nem luxiszta ezt, hanem ő befektette. És ezért akkor sokkal érthetőbb az egész, hogy ingatlanokat vett külföldön, amiket kiadott, amíg ő nem volt ott. Milyen jó érv, nem? Hogy ha vele gondolsz, hogy kirabolnak az utcán, és még visszaszólatul, vagy hogy figyelj, nem piára költöm, jó? Magyar állampapírt veszek, jó helyen lesz a pénze. Nyugodjál meg. Elkezdte a működését az új kormány is, és Hegedű Zsolt, az új egészségügyi és táncminiszterünk, ő felkérte Karikó Katalint a tanácsadónak, és Karikó Katalin, ugye friss Nobel-díjasunk, el is vállalta ezt, és elmondta, hogy az egészségügyben az egyik legfontosabb dolog, amivel foglalkozni kell, hogy a betegeket távol tartsuk a kórházaktól. Úgyhogy hatalmas kerítéseket kell fölhúzni, ugye? Nem így gondolta, hanem úgy gondolta, hogy három alappillére kell odafigyelni, ugye az ember egészséges maradjon, és ne kelljen orvoshoz kerüljön. És ez a három alappillér az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a minőségi alvás. Ezt a hármat sorolta fel. Hát, hogy is mondjam, próbálkozok, odafigyelek erre, mert tudom, hogy mik az irányvonal, például a csoki, az tilos. Tehát azt felejtse el az ember, abból megvan, hogy milyen minimális adagot lehet enni. Ezt olvastam, és nemrég tudtam meg amúgy, hogy a táblacsokin ezek a kocka vonalak, ez nem minta, ez adag. Hogy megvan, hogy ennyit lehet enni. És mivel gyerekeim vannak, én oda kell figyeljek az egészségemre, hogy mozogjak, hogy rendesen aludjak, hogy mit táplálkozok, és az van, hogy megeszem a csokiból is a kis adagomat, és aztán visszacsomagolom az egészet, és leteszem, hogy figyelj, majd jövök hónap, jó, ne menj sehova. És így kezdtem élni, amíg rá nem jöttem, hogy oké, odafigyelek mindenre, de 43 évesen kimegyek az utcára, és elüt egy busz, én olyan mérges leszek. Értitek, hogy ott halok meg makkegészségesen. És az utolsó gondolatom nem a család, meg az életem filmje fog leperegni előttem, hanem az lesz, hogy otthon egy fél tábla csoki még vár rám. hűséges hallgatói már megszokhatták, hogy a megújult rádiókabaréban minden alkalommal igyekszünk egy-egy közreműködő művészt közelebbről is bemutatni egy beszélgetés keretében. Nem lesz ez másképp ma sem. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Vida Pétert és Szerednyei Bélát.
10: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy felkonferáljam én magam is kollégánkat, aki utoljára a Stefánián lépett a Rádió Kabaré színpadára, de most itt van velünk Szerednyei Béla.
12: Köszönöm a bizalmat.
10: Zúgatabs, de hát egyértelmű, a tévéképernyőkről, mozi vászonról, szinkronból is ismer a nagy érdemű, de azért elsősorban színház és színész vagy. Így megkerülhetetlen a te pályádon a Madách Színház többek között, ahol a Macskákban csúcstartóként léptél színpadra te a legtöbbször.
12: A férfiak között a Mitchell Rumley szerepét 895-ször játszottam el.
10: És mi is ez a szerep, mert valami fontos jeleneted van egy cilinderrel.
12: Csekhe Péternek a szólószáma a Vonatos szám, aki ismeri a Macskákat, meg látta, szerintem majdnem mindenki látta. Egy hatalmas cilinderből állítottuk össze a vonatot, macska léptékben gondolt el a jelmeztervező és a díszlettervező, a cilinder volt a vonatnak a kéménye. Egy ilyen nagy spanyol gallér volt a vonatnak a frontja, és egy nagy köpeny, így állt össze a vonat. Mikor azt mondta a koreográfus, hogy akkor most a vonat össze omlik hirtelen egy adott zenére, és a cilinder menjen ki a színpadról, mondta ő, mondtam, jó, hát akkor viccesen hogy tud kimenni a színpadról, úgyhogy nem így viszem ki, mert így bárki ki tudja vinni, hanem így elengedtem egészen a földig, hiszen bokámig ért. Elindultam vele, hogy nagyon viccesen, ez nagyon tetszett mindenkinek, különösen a gyerekeknek, majd véletlenül mellé léptem a színpadnak az egyik lábommal, és beestem az első sorba. Az elég kellemetlen volt, mert alig bírtak hárman fölemelni, hogy valahogy kimásztam belőle.
10: A másik ilyen ikonikus darab az Operaház fantomja.
12: Igen, azt se kevésszer játszottam. Hát ugye ezernél tart, én szerintem olyan 890-at játszottam belőle, mint igazgató. És a Galbenis Thomas-szal, aki egy vékony, sudár görög srác, mi voltunk a két igazgató, ki kellett szaladni a színpadról, és megjelenni fönt a páholyban, és tapsolni az éppen színpadra lépő Krisztinnek, aki egy gyönyörű áriát énekelt. Közben szaladva feladtak rám egy frakkot, fel is vettem, fölmentem, és nem tudtam tapsolni, és nem értettem, hogy miért nem. Hát kiderült, hogy a Galbenis Thomas-nak a frakját adtam rá.
10: De nem csak felső ruházattal, hanem alsó ruházattal is.
12: Igen, jártál, volt az egyszer három néha négy című angol bohózat, amiben be kellett mennem a színpadra karácsony után. Ugye a színész az egy olyan állatfajta, akinek nem nagyon van ünnep, és az egyik ilyen előadáson, talán 26-án délután bementem, ugyanúgy rám kellett adni egy smokingot, rám adta az öltözszető, és úsztam, az Isten nem megy. Hogyan francba, két nap alatt, hogy lehet ennyire meghízni? Nem tudom, valamit csináljunk, a civilizált ideig sikerült felhúznom, gyorsan jöjjön a spanyol öv, azzal meg tudtok oldani, az gyorsan ide keresztbe raktok, ugye ez egy ilyen szélesebb öv a smokingon, és bementem egy nagy levegőt véve, hogy nehogy leszaladjon a civzár, és nagyobb sikerem legyen, mint szokott. És kijöttem, mi történt? És a Székely Józsi, aki azért nem vette észre, hogy őt viszont az én nadrágomba öltözzették be, szintén smoking nadrágban, mert ő egy tolószékbe szerepelt ebben a darabban, és nem tűnt fel neki, hogy az ő nadrágja viszont ilyen bokalengetős volt.
10: Köztudott rólad, hogy a vitorlázás nagyon nagy szerelmese vagy évtizedek óta már. A kék szalagok alkalmával többször versenyszerűen is bizonyítottál. Mesélted, hogy az abszolút 13. helyről sikerült is feljönni.
12: Abszolút 7., ami elképzelhetetlen volt. Ez egy embert próbáló verseny. Most már csak azért csináljuk, hogy tisztelegjünk ennek a hatalmas tónak, és Európa legnagyobb vitorlás versenyének több mint 500 hajó szokott rajta szerepelni. Nekem volt két aranyérmem a 33-as osztály, és most nyáron, akit volt Balatonon, találkozott vele, zöld szúnyog inváziót tudtunk elkapni.
10: Ez az árva szúnyog az.
12: Árva szúnyog, igen, ami egy napig él, azt mondják, de ezek nem. Ezek nem tudom, honnan repültek ide, talán Csernobiból. Ezek több napig éltek, és a kék szalag pont egy ilyen helyzetbe került. Természetesen elindultunk, egy nagy flaute volt, egyszerűen semmi szél nem fújt, állt, olaj volt a Balaton, és minden hajónak a vitorlája zöld volt. És hogyha én rácsapott az ember a vitorlára, akkor hirtelen fehér lett, mert ugye elrepült, mára még élt. És 2 órakor még Kenes és Siófok között voltunk, és még hátra volt az egész tó. És akkor megfogadtam, hogy többet egy kék szalagra nem megyek. És aztán 3 évvel ezelőtt a játékszínnek az igazgatója, a Bank Tomi, aki szintén hajós ember, azt mondta, hogy induljunk már, csináljunk egy ilyen csapatépítő tréninget, a vitorlázók álljanak össze. És megcsináltuk a játékszínnek a vitorlás csapatát. Mondtam, hogy nem létezik, hogy én annál jobbat érjek el most a katamaránok, meg a gyors liberáknak a világában, amik hát száguldó hajók, szinte meg nem lehet fogni őket, hogy az abszolút 13. helynél jobbat érjünk el. Hát tavaly sikerült, mert egy akkora északnyugati kemény vihar fújt végig a szalagon, hogy soha nem fordult még ilyen elő velünk. Naplementébe futottunk be Füreden, ami lehetetlen. A 9-es rajt után a 50-50 2 órakor ért be, mint nem tudom milyen rekord. A jó Istennek sose lehet azt mondani, hogy ez már többet nem megy, soha nem mondta, hogy soha, hogy 13-ról abszolút 7-nek befutunk, ez nem hitte volna senki.
13: Biztos tudják folytatni, nem, hogy Nils Holgersson ott repül. Hát itt van Nils Holgersson velünk. Azért nagy dolog volt ez, hogy 87-ben, hogy te megkaptad ezt a szinkron szerepet.
12: Hát igen, nagyon sokat szinkronizáltunk. Akkor a színészek úgy voltak, hogy, mert szerintem még te is emlékszel rá, hogy felkentünk reggel 7-kor, bementünk 8-ra a szinkronba, 10-re átrohantunk a próbára, én akkor babettával, vagy biciklivel, aztán később már autóval. 2 óráig tartott a próba, akkor gyorsan ebédeltünk ott valahol valamit, visszarohantunk a rádióba, be voltunk a rádióba este 6-ig, 6 órakor berohantunk újra a színházba, lenyomtuk az esti előadást, és mentünk utána a szinkronba, és akkor éjjel olyan 12-ig fel voltunk a szinkronba. Tehát ez volt a színésznek egy napja. Ezzel tudtuk azt a hatalmas pénzt megkeresni, amivel éppen meg tudtunk élni. És annak idején volt egy ilyen kívánság annak a kollégának, akit nem nagyon szeretsz. Tudod mit? 7 reggel 8-kor pálinkónál egy tekercs. Ez azt jelentette, hogy ki kellett menni a hűvös völgybe egy tekercs reggel 8-ra, ami elég kemény volt. Most ez, hogy Nils Holgerssont reggel 8-kor szinkronizálni, ezzel a baritonnal, ami ráadásul ugye a éjjel 4-ig tartó balettcipős bajorimis beszélgetések után, hogy reggel körülbelül így, hova mész, melyek a szinkron, mit csinál? Azt éneklem, Nils Holgersson! Tulajdonképpen az a második sor, hogy ott repül Márton Ludon. Ezt én meg úgy szoktam énekelni ma akkor, hogy Nils Holgersson, de tele van! No, és akkor még egy sztori erről a filmről. Hát ugye, hogy ez egy hosszú svéd film, és már a közepénél tartottunk, amikor valaki egyszer csak azt mondta, hogy gyerekek, hát ornitológus feleségem van. Nőstény, a vezérvadlúd, aki a V betűnek az élén repül. Igen ám, de addig Gruber Hugo szinkronizált. Mert Várai Ibike a rendező nem volt ornitológus, tehát ő nem tudta pontosan, hogy ez így van.
13: Kákalaki akka, igen.
12: És én akkor viccből bevittem a Hugónak egyszer egy rakott szoknyát, hogy vegyen. És onnantól szegény Hugó rakott szoknyába szinkronizált a kákalaki akkát.
13: A második sorozatban aztán Pásztor Erzsi vette, hát én gondolom a szoknyát, nem? És akkor zárásképpen azért a népszerű embert megállítják az utcán. Régen kértek egy autogramot, egy közös selfit mostanában. Veled is fordult elő hasonló.
12: Hogyne, elég sokszor fordul elő. A selfiket nem nagyon szeretem, mindig fogdosnak, de mindegy, most már a színés simogatást lassan kezdi megszokni az ember, meg már lassan kell örülni annak, hogyha valaki még emlékszik. Nézd, Holgerssonra! De Füreden sétálgattunk a családdal, feleségem a 2 már elég nagy gyerek, és van egy nagyon aranyos kedves kis kutyám, éppen ma vittem el a második kontrollra, mert ugye szakad a lába szegénynek, hát Border Collie mit csinálna, hogyha nem rohanna 1 méterrel a föld felett. 11 évesen, és sétálgattunk, ez csak oda jön egy kedves család, 2 gyerekkel, mondják, hogy jaj, jó napot kívánok, művész úr, tudnánk csinálni egy fotót? Mondom, persze, természetesen már. Álljanak, nem örül a kutyára.
13: Hölgyeim és uraim, a Rádió Kabaré színpadán a 11 éves Border Collie helyett Szerednyei Béla.
11: Amennyiben önök szeretnek nevetni, de nem szeretik a hosszabb hangvételű dolgokat, esetleg a figyelmük könnyen lankad, akkor a következő blokkunk önöknek szól. Rövid viccek, pársoros poénok, csodálatos színészek által előadva. Ez az Apróságok 130. kiadása. Írta Szabados Gábor. Előadják Bokor Barna, Gubás Gabi és Szerednyei Béla.
14: Ernő bácsi és Edit néni.
15: Editkém, elárulom neked, hogy ahogy idősödünk, egyre gyakrabban gondolok a halálra.
16: Ernő, hát ne gondolj már a halálra.
15: Nem az én halálomra gondolok, hanem a tiédre.
17: Autó részletre.
18: Vettem részletre egy vadonatúj autót.
15: Drága.
18: Meglehetősen.
15: Mennyi a részlet?
18: Az első részlet 370 000 forint, ennyit fizetek idén.
15: Hogy idén?
18: Úgyhogy ebben az évben a bal ablaktörlőt vettem meg.
17: Bandi bácsi és Béla bácsi.
15: Felajánlottam az úr kormánynak a teljes kis nyugdíjamat.
19: De miért?
15: Azért, hogy adjon helyette nagy nyugdíjat.
17: Köszöni szépen.
15: Köszönöm szépen. Nagy segítség volt, amit ön nyújtott nekem.
18: Szívesen tettem, ne köszönjen, nincs mit.
15: De, nagyon köszönöm.
18: Kérem, örülök, hogy segíthettem, ne köszönjen.
15: De én köszönöm. Engem te ne utasítkass, mondom, sokat segítettél nekem.
19: A francálja magába, soha többet nem segít.
15: Szemétláda.
19: Barom.
15: Aki mondja.
19: Megöllek!
14: Ernő bácsi és Edit néni.
15: Úgy döntöttem, hogy felajánlom az államnak a legdrágább kincsemet.
16: És milyen felajánlani való kincsed van neked, Ernő?
15: Editkém, te vagy az én legdrágább kincsem.
14: Fogorvosnál.
17: Nagyra nyissa a száját, úgy, még nagyobbra, most pedig még ennél is nagyobbra, igen. Pedig szükség lesz rá.
15: Miért?
16: Mert belejtette magába a fogót.
15: Nyaralás.
17: Te, lemondod a nyaralásodat a hantavírus miatt?
18: Biztos, hogy nem.
17: Te ilyen bátor vagy.
18: Nem bátor vagyok, hanem immunis. Ráadásul nem csak én, hanem az összes magyar.
17: És ezt miből gondolod?
18: Hát abból, hogy ha nem lennénk rá immunisak, akkor már rég bele kellett volna halnunk abban a rengeteg hantába, amit az elmúlt években kaptunk.
11: Hölgyeim és uraim, most pedig fogadják nagy szeretettel a nyírség szószólóját, Ricsi fiút, azaz Kertész Richárdot.
20: Szeretettel köszöntöm Önöket. Jó szeles volt a tavasz, és ugye nem csak a politikában, hanem hát az időjárásban is. Ott nálunk bemondta a híradó, hogy tornádó volt, és hát tényleg az egyik tujját kidöntötte, meg a zsindelyt leszette a sufni tetejéről, de végül is nem jöttem ki rosszul, mert hozott egy pár új kerti széket, meg szinte új trambulinunk van. Anyósom már kevésbé járt jól, mert ő pont a kerti gravitációs pottyantóson üldögélt.
21: Jaj, Ricsi fiú, jött a tornádó, azt elvitte a budit a fejem fölül.
20: Magát meg ott hagyta anyuka. De, milyen tornádó az ilyen, de nem? De most csak így segítek maguknak elképzelni, hogy jön a tornádó, és hát ugye repkennek ott fóliasátrak, meg napernyők, meg minden életed, anyósom, meg mind a 10 körmével ott kapaszkodik a WC deszkába, ez csak ő, mint egy matyó butha. Szerintem nem volt tornádó. Csak a meteorológusok így túl mondják, hogy 4-es erősség, meg 5-ös erősség, meg vörös riasztás, meg ilyenek, de most már nekem van saját mértékegységem a viharokra. Mondom növekvő sorrendbe. Kis szél, nagy szél, hun az anyós. úgyhogy én így fogom eldönteni, és hát most már május van, kis feleségem most már nyaralást tervezgeti, be van neki nyomodva a satnya ide, ilyenkor rátapad a Facebookra, mint fejőgép a tehéntőgyre, érted? És akkor, hogy nézed, a Margiték a tengerre mentek nyaralni. Jaj, mondom, Illike, emlékezz vissza, mondom, 2 évvel ezelőtt, amikor mink a tengeren voltunk nyaralni, 2 nap múlva olyan herpeszed lett a napsütéstől, 1 hónapig nem ismert fel a telefonod a Face ID-n, érted? Hát jó itt nekünk a hűvösbe, tudod, így szépen elődögélünk, gyerekeket odaadjuk a nagymamának, kikapcsoljuk tévét, telefont, azt nem szólunk egymáshoz. Ó, csodálatos nyaralás lenne, nem? Ja, és az hogy teszem ki a Facebookra? Hát mondom, pont úgy, mert hogy ott kamu minden, ezt csak így mondom maguknak, már nyilván sejtik, ezt a Facebook dolgot, ezt egyébként már az én nagymamám feltalálta ott az 1980-as években. Igen, úgy hívták, hogy vitrin. Kitette rólam a kis képeket, tudod, az tényleg interaktív volt, mert ha valaki átjött, akkor ma már mesélt neki róla, hogy itt a kisunoka, meg hogy kitűnő tanuló, azt aki elhitte, az kapott Éva Vermutot. Úgyhogy így érdekelnek, és most van egy kis, hát egyéb történet, hát képzeljék most, hogy járok. Otthon borotválkozok, tiszta hab a fejem, és rajtam volt a kis feleségemnek a köntöse, mert nekem nincs köntösöm, én hát férfi ember nem fázik. Esetleg, ha nem látja senki, akkor fölkap az asszony, de jó rám egyébként a feleségem köntöse. Comb középig ér, és rózsaszín, meg ilyen rózsák vannak rajta, de nem zavar, mindegy. Hát hamupipőkének néznének egy melegbárba, de most nem ott vagyok, hát nem látja senki. Épp így húzok egyet a borotvával, a feleségem bekiált odakintre, hogy ó, Ricsi fiú, úgy volt annyi eszed, hogy kihúztad a kukát. Ugye milyen bájos a kérdés? Ilyen, amikor Illikémnek jobb napja van. Ha rosszabb, akkor, ó, ugye milyen hülye vagy, már megint elfelejtetted kihúzni a kukát. Hát ugye ott álltam, azonnal eldobtam mindent, kirohantam a házból, mint Zrínyi, diadalmasan, Ildike köpenyébe, habos fejjel, tudod, mint egy ilyen amatőr Mikulás, akit így megtépázott az óvodás csoport, elindultam kifelé, mentem, elkaptam plastik Arturit, úgy gyere te szemétláda, és az a szemétláda, a szemétláda, mert gáncsol. Ahogy húzod, tudod, rögtön rugná ki a lábam, a kukásautó, meg ugye gázfék, mert ugye ezek mennek, hát a kukásnak olyan a feje, mint Verstappennek, ilyen szögletes arc. Szóval szerintem fejbe Monakóba van azt, hogy nyomja. Hátul meg ugye a 2 exatlon pampalini. Azok ilyen Tarzan unokája, te azok olyan tempóval, hát nem én, várjatok meg, te várj, de azok csak nyomják ezt a kukás öttusát. Tudják, súlyemelés, futás, távolugrás, diszkosztvetés, anyázás. A diszkosztvetés az, amikor megküldik a zsákot, az anyázás, amikor meg szétszakad, hogy ott azok anyját neki. És így megyek utánuk, tudod, gáz, fék, de gyors, ezt így meglátja ugye az egyik. Csak így mondom ugye, hogyha most így a Hősök terén lengetem a gyíkot ordibálva, az ugye nem egy nagy... De ott nálunk a mi kis falunkban azért ez újdonság számba megy, tehát Margit néni ott integetett, szurkolt nekem, ott lentem 4-5 házal arrébb, ott bandibás, ott emelte a kiskapát, ordított, én meg várjatok, meg várjatok, így szaladok, érted? Egyszer csak az egyik pampalini előre szólt a Verstappennek, hogy meg kéne állni, hogy na akkor Verstappen, satufék, én meg hátulról egy ilyen klasszikus ráfutásos balesettel így lágyrészsel felakasztottam így a szemétszállító autóra magamat. Na akkor tudod, így méltóság teljesen lejövök, így Ildikének a kis köntösét így összehúztam a családi ékszerelőt. Mondom, köszi, hogy megálltatok. Azt mondja, csáva, hogy hát nincs mit, haver, de mi a szelektívet visszük, emezeire 1 óra múlva jönnek. Nagyon szépen köszönöm.
0: Ahhoz, hogy a következő jelenetet önök is megfelelően félre tudják érteni, a következőket kell maguk elé képzeljék. Helyszín: egy társasházi folyosó. Kenesei bácsi papucsban járkál fel alá, minden sarokba benéz, az ajtaja résnyire nyitva. Megérkezik Sándor, a közös képviselő. Remélem, most már minden tiszta. Következzen hát a félreértés. Írta Heckel Krisztina. Előadják ifjabb Jászai László és Neider Zoltán.
1: Napot, Kenesei úr! Csak nem ellenőrzést tart!
22: Ne is mondja, Sándor! Már megint megszökött a mancika.
1: Jó, ráfázott vele, de mint tudjuk, ugye? Kapuzárási pánik.
22: Nem kapu, ajtózárás, a kis hamis. Úgy kell utána loholnom, mint egy 10 évesnek. A múltkor itt kaptam el a lépcsőfordulóban, már épp kelletni akartam magát a szomszédoknak.
1: A lépcsőházban? Nem túlzás az egy kicsit? Aj. A múltkor még azt mondta róla, hogy szemérmes.
22: Hát igen, akkor még az volt. A vendég jött, keresett magának egy csendes sarkot. Amikor a postás benézett az ajtó, Mancika bebújt a kanapé alá, hogy csak a feneke látszott ki.
1: Kanapé alá? Hogy fért be?
22: Há, kicsi és vékony. Nem magyar, Kínából jött. Néha úgy duruzsol nekem, hogy egészen ellágyulok. Máskor meg hát egészen heves.
1: Heves? Azért erre nem gondoltam volna, ennyebej.
22: Hát, igen, legutóbb nekem jött. Utána akkora robajjal borította fel a padlóvázát, hogy azt hittem szétveri a házat.
1: Sakban tartja magát. Kenesely úr maga nem fél. Hát azért a maga korában a vérnyomása, ugye?
22: Jaj, ne is mondja. A gyógyszereimet is lerántotta már az asztalról a csekkekkel együtt. Jaj, játékos, érti? Oh. Jaj, szeret kergetőzni, bujócskázni. Oh. Egészen parányi helyekre bemászik. Éjszaka különösen aktív. Pedig mondtam neki, hogy hagyjon pihenni. Olyankor dühösen villog a szeme a sötétben. És mondhatom, sokkal különb, mint az a földszinti nő. Az csak karattyol, meg hangoskodik. De Mancika, hát a tisztaság megszállottja, amióta velem van, ragyog a parketta. Nincs se morzsa, se sár, halkszavú, engedelmes. Jó, bár amikor akar.
1: Jó, értem én a tisztaság. De hát azt is mondta, hogy válogatós, hogy gurigázik az étellel. Eléggé extrém ez a Mancika.
22: Igen. Ami túl nagy neki, az kiköpi. Csak így lögdösi a földön. Megmondtam neki, kerekperec, ha nem viselkedik, akkor becsomagolom és visszaküldöm Kínába. 14 napom van rá, hogy meggondoljam magam.
1: Csere garancia egy nőre.
22: Nőre? Ki beszél itt nőről, Sándor? Én a Manciról beszélek, a robotporszívóról. A nevét nem tudom kiejteni, valami olyasmi, hogy Sencseny Hunyping, vagy valami ilyen. Hát elneveztem Mancikának. De látjam, itt is van. Mancika, állj a helyedre. Ez ám a fegyelem, nem olyan, mint az a földszintidő. Na, bejön egy korsó sörre.
1: Inkább kettőre, Kenesely úr. Már azt hittem, maga lett az új lakótelepi Kaszanova.
0: Tombol a demokrácia az országban, nem csoda tehát, hogy Csáton is összegyűltek egy falugyűlésre az emberek. A rádiókabaré színpadára már is érkezik Bozó Andrea, ifjabb Jászai László, Nádas György, Schneider Zoltán, Vida Péter és a szerző Ihos József.
22: Csátiak, polgártársaim! A mai falugyűlésnek két napirendi pontja van. Az első a faluval kapcsolatos javaslataik és ötleteik felvetése. A második a felvetett javaslatok és ötletek azonnali elvetése. Most pedig len hallgassuk meg a polgárőrünk, Boleráz úr beszámolóját a falu közbiztonsági helyzetéről.
1: Jelentem, biciklitolvajok garázdálkodnak a faluba. Tetten is értem az egyiket, és a biciklimre pattanva majdnem utolértem.
22: De miért csak majdnem?
1: Mert üldözés közben kilopták alólam az én biciklimet is.
16: A semmi. Tegnap este a sötét parkon keresztül jöttem, és elém ugrott egy idegen férfi. Hát esküszöm, maguknak úgy megijedtem, hogy majdnem elkezdtem védekezni.
22: Javaslom a riasztók felszerelését a lakóházakba.
2: Nekem nem kül riasztó.
1: Ezt megértem, mivel maga anélkül is elég riasztó.
2: Az én házamból nem tudnak semmit elrabolni, mert kielszálltam egy okosságot.
16: Miféle okosságot?
2: Mielőtt elmegyek hazudról, az összes butot meg minden értéket kipakolok az udvarra. Így a házból semmit nem tudnak elvinni.
3: Mama, a maga agysejtjei olyan messze vannak az okosságtól, mint Fekete Pákó ő betűi a szögedi tájszólástól.
4: Örömmel mondhatom, hogy az idén mindenkinek van munkája a faluban.
2: Na, régen is volt. A Liska is a telefonközpontban dolgozott.
6: És mit csinálni ott egy tehén?
2: Ő volt a búgóhang. Remélem, hogy az én kacsáim majd megtisztítják a kertet a spanyol csigáktól. Léor maga nem fél az efére csúszóban szoktuk.
6: Nem félni, Lica lát szeretni minden állat.
2: Tiszta szíve?
6: Nem, tojásos rizzel. Én családom hinni liféle reinkarnáció.
3: Mi az?
6: Az, hogy bejönni konyhára cirmosica, és újjászületni, mint narancos kaca.
4: Jó lenne az idei nyárra újra feltámasztani egykori futballcsapatunkat, a Csáti Vádli Görcs SC. Állítólag a Boleráz valaha az NB1-ben is focizott.
23: Zöld-fehéreknél kezdtem, aztán
4: piros-kék lettem.
3: Csapatot látott?
4: Nem, utolértek a szurkolók. A Lee családban is van sportkedvelő?
6: Lee öcike szeretni lóverseny, egyszer összehozni 50 000 euró egy lóval.
3: Milyen lóval?
6: Fénymászó lóval.
4: További hírem, hogy a tanárnő az idén is vállalja az adóbevallások elkészítését. Hogy halad eddig, Elvirácska?
24: Felemáson, mivel a nőkkel nehéz volt zöldágra vergődni, viszont a férfiaknál már az első találkozáskor kézzel fogható eredmények születtek.
23: Aztán mit kell tudni az ilyen adóbevalláshoz?
24: Hát például az, hogy mi az a forgóeszköz.
3: Hát nekem a készpénz,
2: nekem a grillcsirke.
4: Apropó, elkészült a főtéri szökőkút, már csak a vízköpő faun szobra hiányzik belőle.
6: Én javasolni vízköpőnek Cilinger bácsi.
4: Miért pont őt?
6: Mert ha víz kerülni szájába, azonnal kiköpi.
24: Jó, de a faunnak szarvai vannak, és mesztelen.
23: Szerintem a szarvakról a felesége gondoskodik, mi meg ragasztunk neki oda egy fügefa levelet.
2: Hát, fiatalkori tapasztalataim szerint elég lesz neki egy kisebb babérlevél is.
4: Zárszóként még csak annyit, hogy elkészült a Csáti strandfürdő 100 méter hosszú élménycsúszdája.
3: Mikortól használhatjuk?
4: Szociálpolitikai okok miatt csátiaknak tilos.
6: Na de miért?
4: Mert nem szeretném, ha nyáron tele lenne a falu lecsúszott emberekkel.
11: Hölgyeim és uraim, most képzeljenek el egy vasúti pályaudvart, egy úgynevezett állomást. Ezen belül is a panaszirodát. Benne egy ügyfélfogadó menedzserrel és egy reklamáló utassal. Megvan? Jó. Ez alapján talán már sejtik, hogy mi következik, de nem lesz igazuk. Mert ez most pont nem így lesz. Na de akkor hogy? Hát kérem, hegyezzék a fülüket, mert következik a Lassan jár tovább érsz című jelenetünk. Írta Horváth Tibor, előadják Győri Péter és Szerednyei Béla.
25: Jó napot! Ez itt a MÁV panaszíroda?
12: Igen, miben segíthetek?
25: Panasz szeretnék tenni a menetidővel kapcsolatban.
12: Uram, nem jönne vissza holnap. Ma ön a 312. késés miatt reklamál.
25: Igazán! Nekem épp az a bajom, hogy a vonatom pontos volt.
12: Ugye most csak szórakozik velem.
25: Dehogy szórakozom. Tényleg pontos volt.
12: Az ki van zárva. De ha mégis, akkor ígérem, ilyen soha többé nem fog előfordulni.
25: Remélem is. Nagyon kellemetlen volt.
12: Miért baj az magának, ha egy vonat úgy hébe-hóba pontos?
25: Nézem, én egy pedáns ember vagyok. Én mindenhonnan ugyanannyit kések. Még a vasútállomásról is. Mindig hajszál pontosan 40 perccel később érek ki a pályaudvarra, hogy elérjem a csatlakozásomat. Erre ma mégis lekéstem. Ez felháborító. Hát hogy bízzak így magukban?
12: De nyugodjon meg, kérem. Honnan, hova akart utazni?
25: Tiszasenyvesről Mezőragyásra.
12: Érdekes. Ezen a vonalon szinte mindig sikerül tartanunk a 40 perces késést. Tudja, a vonat eredetileg Sajósatnyáról indul, ami 25 kilométerre van Tiszasenyvestől.
25: És ezt a nyamvat 25 kilométert teszi meg 40 perc késéssel?
12: Igen, ami valljuk be, nem kis teljesítmény. A mozdonyvezetőnek ugyanis folyamatosan fékeznie kell, nehogy elkapja a sebességmámor. Másrészt a késéshez az is hozzájárul, hogy indulás után pontosan 10 perccel történik egy felső vezeték szakadás. Ezt egy szakképesített villanyszerelőnk intézi, nehogy áramütés legyen a vége.
25: Felső vezeték szakadás? De hisz ezt a szerelvényt gőzmozdony húzza.
12: Na és ne vesszen el a részletekben. Inkább örüljön, hogy nem valamelyik mellékvonalunkon utazik. Na de menjünk tovább. 5 perccel a felső vezeték szakadás után egy fa dől a sínekre.
25: Na ne hülyítsen. Ezt honnan tudja ilyen pontosan?
12: Így van megbeszélve Józsi bácsival.
25: Ki az a Józsi bácsi?
12: Egy nyugdíjas erdész. Ő dönti a fákat a sínekre. Nagyon megbízható. Csak sajnos a vasúti pálya mellől már elfogytak a fák, ezért úgy kell neki odaszállítania. Természetesen ez is növeli a menetidőt.
25: Van még valami?
12: Mi az, hogy? Mezőragyás előtt 5 kilométerrel egy hosszabb szakaszon hiányoznak a sínek pálya felújítás miatt.
25: Te jó ég! És akkor mit csinál ott a mozdonyvezető?
12: No, para, a Sanyi már annyira rutinos, hogy egész ügyesen elnavigál a töltésen, sőt, gyakran még a sínekre is visszatalál.
25: Na most jól megnyugtatott. De akkor ezek után, hogy lehetett ez a vonat ma reggel mégis pontos?
12: Fogalmam sincs, de ígérem, előkerítjük a felelősöket. Nem ússzák meg szárazon.
25: Tudja, engem azért elkeserítenek ezek a késések is. Régen sokkal pontosabbak voltak a vonatok.
12: Régen, igen, de azóta megkezdődött a klímaváltozás.
25: Miköze a klímaváltozásnak a késésekhez?
12: Nagyon is sok. Melegben ugyanis kitágulnak a sínek, és hosszabb lesz a vasúti pálya. Főleg Vas megyében, illetve Vár megyében, ami egyébként azért Vár megye, mert az utas arra vár, hogy a vonat megye. Jó, mi? Ezt én találtam ki. Egyébként nem tudom, hallottál, de Magyarországon már van Hogwarts Express is.
25: Ó, mint a Harry Potterben?
12: Igen.
25: És honnan indul?
12: Természetesen a 9¾ vágányról.
25: De olyan nincs is.
12: Téved. Mióta a 10. vágány egy részét a színes fénygyűjtők ellopták, azóta van.
25: Maga nem vesz engem komolyan.
12: Épp ellenkezőleg jöjjön hozzánk dolgozni.
25: Most viccel?
12: Dehogy viccelek, a Magyar Vasút életpálya modellt ad az embereknek.
25: Ez komoly.
12: De még mennyire? Az egyik kollégám például pályakezdőként az ország leghosszabb kelet-nyugati vonalán kezdett, mint kalauz, és mire elértek a végállomás, a vasútmérnökként nyugdíjba is ment.
25: Maga folyton csak hülyéskedik. Pedig igazán kárpótolhatnának valamivel, ha már így jártam.
12: Na, lássuk csak, mit szólna mondjuk egy ingyenes helyjegyhez?
25: Na és mit csináljak vele? Az én vonatomra nem kell helyjegy.
12: Azért tegye csak el. Ez nem egy közönséges helyjegy.
25: Azt látom. Ezen még a felirat is hibás. Pontos J-vel írják rá, hogy hely.
12: Igen, mert ez a helyjegy nem arra való, hogy ülőhelye legyen.
25: Hanem mire?
12: Ha a késés esetén felmutatja a kalauznak, nyugodtan felkiálthat, hogy hely, de marha voltam, hogy nem gyalog indultam el.
11: Vannak, akik már a 2030-as választásokra készülnek azzal a felkiáltással, hogy na majd meglátjuk, mi lesz itt 4 év múlva. De nem így Aradi Tibor. De nem ám. De ő sem a mában él, ő egyenesen 2042-re gondol előre. Indul a választási műsor. Írta Aradi Tibor. Előadják kiváló színészeink, Gubás Gabi, Kerekes József, Vida Péter, Szerebnyei Béla és Aradi Tibor.
5: Jó estét kívánok, kedves nézőink! A 2042-es választások eredményeit követjük figyelemmel mai élő közvetítésünkben. Köszöntöm itt a stúdióban politikai elemzőnket, alkalmatlan Tibort. Tibor, szerinted ki az esélyese az idei választásoknak?
7: Én úgy gondolom, hogy minimális különbség fog dönteni az IDCB, vagyis az ígérünk, de cseszünk betartani javára a Fiatal Arisztokraták Szövetségével szemben, melynek rövidítését most inkább nem mondanám ki. De természetesen nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy véleményem szerint bőven eléri majd a parlamenti küszöböt az egyre jobban előre törő szélső jobboldali párt, az MCLK, azaz a még a cigány pecsenye láttán is kivonulunk. De ne felejtsük el, hogy az utolsó hetekben igen megerősödött a Ne álljon közénk a vallás mozgalom is, melynek elnöke, Istenes Bence társelnöke Ördög Nóra.
5: Köszönjük szépen, Tibor, a gyors elemzést, mely téged ismerve...

0: házban.
1: Most már remek, mert pár perce derült ki, hogy a svéd asztalon lévő muffin szalmonellás, és eddig csak a politikusok ettek belőle. Na de térjünk a lényegre. Mellettem áll egyforma Richard. Képviselő úr, hogyan látja pártja esélyeit?
2: Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős kampánykörúton vagyunk túl. Több mint 200 településen jártam az elmúlt két napban.
1: Az igen, ez hogy sikerült?
2: A Hollandiában dolgozó nagyobbik fiam által küldött cigaretták hatásától.
1: Hogyan fogadták a településeken a lakók?
2: Olyan lelkesedéssel, hogy sokokat még le is kellett fogni. Öröm volt látni, hogy az emberek örömükben szinte szét akartak szedni. Kár, hogy mindezt mezőgazdaságban használatos szerszámokkal, de ugye a szándéka fontos.
1: A gazdák pozitívan fogadták a beszédét?
2: Természetesen, hiszen komoly ígéreteket kaptak tőlem.
1: Mit ígért nekik?
2: Természetesen fűtfát.
1: Köszönjük szépen, stúdió!
0: Mi pedig azonnal át is adjuk a szót Bifidus Laurának és Fatmagül Vajknak, akik rögtön megosztják önökkel az eddigi eredményeket.
3: Köszöntöm a kedves nézőket! Az már most látszik, hogy igen jelentős a részvételi arány. Volt olyan település, ahol délelőtt 9 óráig a lakosság 125%-a ment el szavazni. De sajnos van olyan falu is, ahol eddig 0% volt a részvételi arány, mert a szavazóhelységet csak két irányból lehet megközelíteni, és mindkét irányból előbb esik útba az italbolt.
0: Köszöntöm én is a nézőket. Bizony olyan magas a részvételi arány, hogy van olyan település, ahol már be is fejeződött a választás, és ezt onnan tudjuk, hogy a helyi hentes már újra a feleségét veri, és nem az aktivistákat. Na de nézzük akkor a rész eredményeket. A 3587-es választókörzetben nagy előnnyel vezet Korrupt Mihály, az áfás számla tagadók szövetsége jelöltje, aki a szavazatok több mint felével előzi meg a Ne engedjük be az ukrán búzát front elnökét, Kassa Tibit.
3: Vas megye, 365-ös választókörzet. Itt érdekes módon Kolompár Ronaldinho vezet, ami azért érdekes, mert az előrejelzések szerint a választók többsége attól tart, hogy a győzelem esetén Vas megye a fémtelepen végzi.
0: Köszönjük szépen! Tibor, meglepődtél az eddigi eredményeken?
4: Hát az mindenképpen meglepetés, hogy a szélső jobboldali kétfogú Vidra párt egyelőre nem szerzett mandátumot, holott választási ígéretükben többek között az is szerepelt, hogy visszacsatolják Erdélyt és ráteszik Ukrajnára. De számomra az is meglepetés, hogy a pesti urbánus nők civil integrációja, vagyis a punt... Szóval ők még egy szavazatot sem kaptak.
0: Bocsánat, de gondolom azért, mert nem is indultak az idei választáson.
4: Hát most megleptél, mint Győzikét az akkord. Ennyire le vagyok maradva?
0: Igen. Kedves nézőink, inkább akkor kapcsoljunk egy újabb külső helyszínt. A rövidebb miniszoknyát Barta Szilviának mozgalom székházából jelentkezik Hadari Mihály. Szervusz, Misi! Milyen a hangulat nálatok?
5: Szóval köszönjük a helységeket! Nem is
0: Misi, szerinted van-e összefüggés a között, hogy semmit nem lehet belőled érteni, és hogy a csatorna igazgatójának ugyanaz a vezeték neve, mint neked? Nagyon szépen köszönjük, hogy felsoroltad nekünk a cseh jégkorong válogatott névsorát. Most pedig arra kérlek, hogy sétálj egyet Újpesten egy hajrá Fradi feliratú pólóban. Most pedig a legfrissebb adatokkal jön Laura és Vajk.
4: Már is mutatjuk a jelenlegi állást. Célapát falva 88-as választókörzet. Dr. Vigyor Melinda, a dolgozók az egyórás munkahétért jelöltje, óriási fölénnyel vezet Münchhausenné Hári Jolán előtt, aki, mint az köztudott, erősen ellenezte kampány körútja során az euró bevezetését, mert a széfében van az összes.
3: Verebb 798-as választókörzet, itt Mutyi Gergő vezet. Ő az a polgármester, aki Verep község nevéből az ékezetet kölcsön adta Szárnak.
0: Kedves nézőink, újabb helyszínt kapcsolunk. Kiküldött tudósítónk mindjárt Zoltán az egyik fővárosi szavazókör előtt készített riportot a választópolgárokkal.
4: Szervusztok, köszöntöm a nézőket. Itt állunk az egyik szavazóhelység előtt, és ahogy látszik, még mindig hatalmas a sor mellettem áll egy kedves nyugdíjas hölgy. Kezét csókolom, ön kire fog szavazni?
6: Én senkire, lelkem.
4: Hogyhogy?

0: Nézze, fiatal ember, ebben az országban olyan gyűlölet uralkodik, hogy ezt egyik párt se fogja tudni megoldani, pedig a legfontosabb a szeretet. A szeretetnél nincsen fontosabb. Szeretni kéne egymást, az embereknek kezet nyújtani a másik. A szeretetnél nincsen fontosabb. De hát, ezek a ganajok nem tudják már megoldani a franc egyebek, a büdös pufet, pülyarsok rohadék, mocsok állat, szégyen, fúj!
1: Na de ha senkire nem fog szavazni, akkor miért állt be a sorba?
0: Hát gondoltam, ha ekkora a sor, akkor odabenn valami biztos akciós.
1: Újabb beszélgető partnerem van. Ön egyedül jött szavazni?
2: Nem, itt egész család.
1: És mekkora a család?
2: Ha mekkora a sor.
1: Ön mit vár az új kormánytól, ha mondjuk leváltják a régit?
2: Ha nézz, én vállalkozó vagyok, lomtalanítás, parfümértékesítés, valamint olyan gépjárművek forgalmazása, amelyeket nagy erőkkel keres a osztrák hatóság. Úgyhogy én mindenképpen azt szeretném, ha egyéni vállalkozóként újra katázhatnék.
1: És mit vár a külpolitikától, a szomszédországokkal való viszonyt mennyire tartja fontosnak? Lesz-e ön szerint román, magyar, történelmi megbékélés?
2: Ott az nem lesz, testvér.
1: Ön miből gondolja?
2: Azért nem lesz történelmi megbékélés, mert nem történelemből vesztünk össze velük, hanem földrajzból.
1: Talán még egy riportalanra van időnk. Elnézést, uram, megállna egy pillanatra?
3: 2 perc, azt próbálom, de még mindig vissza lendület.
1: Kedves nevét elárulná?
3: 4. asztal.
1: És leadta már a voksát?
3: Le. Ott van a sarkon, de... Én a helyében nem nézegetném, az biztos.
1: Köszönöm szépen, további szerencsés utat hazafelé. Mi lesz a következő program?
3: Következő program? Találkozás Zahár Gáborral.
4: Kedves nézőink, lejárt a műsoridőnk. Most híradó következik, de utána újra jelentkezik választási műsorunk, és ahogy a jelenlegi állást nézem, már nem velünk. Viszontlátásra!
5: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Felméri Péter volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatorna igazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
6: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: Éjfélmúlt 2 perccel jó estét kívánunk, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. A mikrofonnál Nagy Viktória és Vörös Domonkos. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Puskás arénában. A francia csapat 1-1-es döntetlent játszott és a ráadást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált.
1: A mérkőzés ideje alatt komolyabb baleset vagy sérülés miatt nem riasztották a mentőszolgálatot, közölte a szervezet szóvivője. Györfi Pál tájékoztatott, hogy a mentőszolgálat munkatársai kisebb sérülések miatt intézkedtek 40 esetben.
0: Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez.
1: A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor, a miniszter a szervezet vezetőivel is egyeztetett.
0: Állami beavatkozással rendezni a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig jelentést kell készíteni arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A kormány emellett meghosszabbította a Dunaújvárosi Vasmű a Dunafer közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését.
1: A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja.
0: Ukrán drón csapódott a zaporizsiai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A cég közlése szerint a drón a 6-os blokk turbinacsarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra.
1: Ismét csapást mért egy feltételezett drogkereskedő hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceáni térség keleti részén. Közlésük szerint a jármű kábítószert szállított, és olyan szervezetek kezén volt, amelyeket Washington korábban terrorista csoportoknak minősített. A műveletben 3 meghaltak, ugyanakkor az amerikai haderő egyik tagja sem sérült meg. Az amerikai kormány szeptember óta a Karibi-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, hogy visszaszorítsa a nemzetközi kábítószerkereskedelmet.
0: Idehaza egy lányt ápolnak még kórházban azok közül, akik abban a buszban utaztak, amelyik balesetet szenvedett Pécs és Hírt között ma reggel. A bérelt járművön a Pécsi Sportiskola aerobik szakosztálya utazott egy budapesti versenyre. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek, közülük 2 kisgyerek és 2 edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott.
1: Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok, tette hozzá.
0: Topolya lovasa Kisutcai Miklós nyerte meg a My Boy Merlin nevű lovával a 14. vajdasági vágtát Szabadkán. A második helyen Adorján versenyzője, a harmadikon pedig Bács Feketehegy képviselője végzett. A döntő első 4 helyezettje indulási jogot szerzett a Nemzeti Vágta a szilvásvárati döntőjére. A rendezvényt lovas bemutatók, néptánc programok és kézműves vásár is színesítette. sporthírekkel folytatjuk.
1: Ahogy adásunk elején is elmondtuk, a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Paris Saint-Germain 11-es rugásokkal győzte le a friss bajnok Arsenal csapatát. A 90. majd a 120. perc után is 1-1 volt a végeredmény, az eredmény, a büntetőrugásoknál azonban a franciák céloztak jobban, így megvédték címüket a sorozatban.
0: Azonnali hatállyal, közös megegyezéssel távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet is szerzett a csapattal. A folytatásban ugyanakkor a Liverpool már csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyeddöntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és egyetlen trófeát sem tudott nyerni.
1: A BVSC nyerte a bronzérmet a férfi vízilabda OB1-ben, mivel a helyosztó szombati 3. mérkőzésen 15-11-re legyőzte a Szolnokot, ezzel 3-0-ra megnyerte a párharcot. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a sikerből.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél élénk lesz, helyenként erős, a hajnali 10-18 fokról 24-30 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten lesz a leghűvösebb.
0: Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk véget ért. A hangmester Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket. Nagy Viktóriát és Vörös Domonkost hallották. További jó rádiózást kívánunk!

0: Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Kellemes délután kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztő társammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is Túrkevéről, a 26. Kevi Juhász Fesztivál helyszínéről jelentkezünk. Most viszik, kezdhetnénk énekelni a jól ismert kedves gyerekdalt, de itt Túrkevén nem Danikáné lányát viszik bíborban, bársonyban, hanem épp bíbor és bársony viszi az apró népet különleges kecskefogatom. A két barátságos kecske már visszatérő vendége, mondhatni sztárja a Kevi Juhász Fesztiválnak. Már is hozzánk is bekocognak fogadjuka, amelyre ma már sok-sok gyermek felült. Természetesen gazdaasszonyukat, Edinát is magukkal hozzák, akitől megtudhatjuk azt is, mikor és miért kerültek ezek a kedves négylábúak, bársony és bíborkecskék a személy szállítás felelősségteljes posztjára. Aztán jól nyírt fazon, könnyed sportos stílus felkészülés a forró nyári napokra. No, nem a fodrászat kulisszatitkairól szólunk majd, sokkal inkább állattartási szempontból is fontos, szakmai, ugyanakkor érdekes és különleges perceket kínálunk. Érkezik hozzánk ugyanis egy fiatal ember, aki a juh nyírás fortéjait mutatja itt be a Kevi Juhász Fesztiválon az érdeklődőknek. Hogy mikor fogott először a kezébe birkanyíró eszköz, tudna-e akár hagyományos ollóval is birkát nyírni, és indult-e már birkanyíró versenyen, már is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az országjáróval, a 26. Kevi Juhász Fesztiválról jelentkezünk Túrkevéről egészen 17:30-ig.

0: Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
1: Turkevére is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van velem Kis Simon Edit, hagyományőrzés, Juhász Fesztivál, Népi Udvar. Sok-sok minden kötődik a nevéhez, sőt még képviselő is, de kezében egy szalag, amit fölkötünk az országjáró vándorbotra, és ezen a szalagon egy olyan jelmondat van, ami kifejezi az itteniek mindennapjait. Mi ez a jelmondat?
2: Turkeve a gyógyvíz, a napfény, a kunhalmok és a pusztai természet városa.
1: Akkor ebben a hármasságban minden benne van, mondhatnánk, ez a Szent Háromság.
2: Négy. A négyesség lett,
1: mert hogy benne van még ugye a fesztiválok, vagy mire a negyedik?
2: Hát, hogyha beleszámoljuk, akkor az négynek kell lenni.
1: Szóval akkor ez
2: napfény, gyógyvíz, kunhalmok és pusztai természet.
1: Ez a négyesség határozza meg mindennapjaikat, mert hogy a természet adta kincsek, lehetőségek, azok olyan varázslatosak, hogy az ide térő ember számára is meghatározó lehet.
2: Ez így van. Így van, hatalmas külterülettel rendelkezünk, Turkeve külterület elég nagy, és mindenféle madárvilágban, állatvilágban gazdag.
1: És ön ebbe beleszületett, mint kislány?
2: Így van, én tanyán is születtem, ott is nőttem föl, sőt most is tanyán lakom, tehát...
1: Gazdálkodnak?
2: Gazdálkodunk, így van.
1: És mivel foglalkoznak?
2: Állattenyésztéssel és növénytermesztéssel, a kettő ugyanálunk együtt jár, állattenyésztésbe vegyes szántóföldi növénytermesztés, illetve gyepgazdálkodás, állattenyésztésbe pedig sertő és jó, marha, ló, strúc, ami érdekességként meg apró jószágok.
1: Tehát ön tőzsgyökeres turkevei, és az itteni értéket keresi, kutatja, sőt, hát ugye az a fő mottoja, és hogy beszélgettünk, hogy minél jobban megismerni ezt, és továbbvinni, továbbadni.
2: Így van, minden jobban megismerni, és továbbadni. Úgy gondolom, hogy városunkban ugye azért a Juhász Fesztivál például akár a Népi Udvar része is hozzánk köthető, mert most például ott az állatsimogatót csináljuk, a saját jószágainkkal vagyunk kint, birkanyírásnál is a saját juhaink vannak kint, amit nyírunk. Illetve ugye a hétköznapjainkat meghatározza, de mivel ezt be tudjuk mutatni, úgy gondolom, hogy ez a fiatal generációknak is sokat jelent, hogyha látják, illetve a saját gyerekeim is benne vannak a mezőgazdaságban. Ugye mi múlt héten nyírtunk, ezeket hagytuk meg ide nyírásra, és ők is ott voltak gyapjúszedőként és segítségként a nyírás.
1: Családi vállalkozás, akkor apraja, nagyja, mindenki kiveszi a részét ebből a gazdaságból, de hogy látja a mai fiatalság, és mondjuk maradjuk az önök családjánál, mennyire tudja ezt, vagy akarja tovább vinni?
2: Nagyon meghatározva az első pár év, úgy gondolom, és mivel nekik nem is volt nagyon más választások, mivel hogy mi ott élünk, ezt csináljuk, ezt látta tőlünk, ezt látja édesapáméktól, a gyerekek ezt látják, nem volt más választásuk, ebbe születtek, ebben nőttek bele. Náluk nyilván könnyebb. Sokszor csinálunk iskoláknak, óvodáknak ilyen tanyatúra nevezetű dolgot, és ott is van, nagyon érdekli a fiatalságot, akit tartósabban megfog, az visszatér hozzá, akit nem, azt nem igazán, de nyitottak rá. Most szerintem felnőtt egy olyan generáció, ami egy picit távolinak érzi magától, és pont ezekkel a Juhász Fesztiválos attrakciókkal is be tudjuk mutatni neki.
1: Na jó, de ez csak egy nap, és egy érdekesség, de hogy ebbe benne lenni, ezt meg kell tanulni, szóval ez egy tudás.
2: Így van, de ezt a tudást azt úgy tudja megszerezni az ember tapasztalat útján.
1: Jó, ott benne kell élni.
2: Így van, de azért van nekünk például a Népi Udvar, hogy egy picikét bele tudjanak kóstolni, hogy mit tesznek az állatok, ugye ott etethetik, itathatják őket, vannak a gabonaszemes öllőbúzától a cipőig attrakciók, vannak a paraszt udvar részlet, és ebbe belekóstolhatnak. Benne kell élni, de hát ez nem igazán adatik meg most azért a mai világban.
1: Hát igen, messzire el kell jönni, mondjuk Turkevére ahhoz, hogy az ember ezt lássa, és itt kell legyen, benne legyen. De önökhöz például ebbe a Népi Udvarba, amit itt bemutatnak, ez mikor látogatható?
2: Reggel körülbelül 9:30-kor pakolunk ki, és délután 17:30-ig vagyunk mind a két napon, és akkor látogatható.
1: És a hétköznapokban?
2: Hát hétköznapokban, hogyha valaki nagyon szeretne, és úgy tudunk időt szakítani rá, ki szoktak járni a tanyára, de azért nem annyira jellemző, mert ugye nekünk ott munkavégzés folyik, és nehéz összeegyeztetni ezt a úgymond hobbi célú bemutatást azokkal, ami tényleg élesbe megy. De szoktak óvodák, iskolák, táborok kijönni, hogyha előre egyeztetünk, és akkor megismertetjük a fiatalsággal a dolgot.
1: És önnek mindez mit ad azon túl, hogy a megélhetés? Mert ahogy nézem a csillogó szemét, ahogyan erről beszél, érzem, hogy ezt nem kényszerből csinálja, hanem belülről, szívből jön. Bármennyire is nehéz ez a munka, nincs hétköznap, nincs hétvége.
2: Kitartást, azt mindenféleképpen, hiszem, hogy alázatosságot, legfőképpen ezt, munkaszeretetet, de nyilván ezt szívből kell csinálni, mert aki nem abból teszi, az nem valószínű.
1: És mindezt, hogyha valaki mondjuk el szeretné kezdeni előről, egy ilyen gazdaságot építeni, akkor el lehet ezt ma kezdeni, vagy ebbe benne kell lenni, és csak tovább lehet örökíteni valamit, tehát a nulláról is el lehet indulni itt a mai világban?
2: Mezőgazdaságban nagyon-nagyon nehéz most a nulláról indulni, ez ugyanúgy a 15-20 évvel ezelőtti viszonyokat is tekinti, mert nagyon nehéz földet szerezni, földhöz jutni, állatokat tartani, annak megteremteni a hátterét, így az átvétel az nyilvánvalóan, amikor itt édesapám még megteremtették, ez nyilván így könnyebb, de így sem könnyű.
1: És akkor most mi a munka java? Most ünnep van, fesztivál van, de egyébként a gazdaság az ugye tovább ugyanúgy működik, mert nincs megállás. Éppen most mi a legfőbb teendő? Birkanyíláson most már túl vannak, akkor abban a gazdaságban mi mindent kell csinálni? Még a vetés is gondolom már kikelt a búza.
2: Igen, most utoljára a vegyszerezés volt, illetve az etetés az mindennapos dolog, és várjuk az esőt, imádkozni az esőért.
1: Ezt akartam pont kérdezni, hogy esővel hogy állunk itt? A polgármester is mondta, hogy a vízszűkét valamilyen formában jó lenne itt megoldani, meg a vízrendezést. Reméljük, hogy ez sikerül, mert hogy víz nélkül nem megy, de egyáltalán van itt erre lehetőség, ilyen csatornázásra többi, vagy hogyan lehet önökhöz a vizet eljutatni az önök gazdaságába?
2: A mi gazdaságunkban igazából nem sok földünk mellett található olyan öntözhető rész, ami tényleg használható erre. Most adtunk be évelején egy nagyobb pályázatok, ilyen két zöld infrastruktúra, majdnem 2 milliárd forintos költségvetéssel, ahol szeretnénk újra beindítani akár a szürke vizek megtartását, akár a csatornáknak az újrakotrását, kiszintezését, befogadását is elvezetni a tájba, hogy az ott tartósan megmaradjon és visszapótolja.
1: Hallgatom ön, mindenhez kell érteni, szóval itt tényleg, ahogy mondták régen, hogy egy földdel foglalkozó ember, gazda ember, az mindenben mérnök kell, hogy legyen.
2: Hát igyekszik az ember, ha nem is mindenben, de próbál. Szerintem folyamatosan tanul az ember az élete végéig. Nyilván vannak újabb kihívások, tanulni szeretek. Innestől kezdve a tapasztalat meg azt mutatja, hogy a tapasztalat a legjobb tanító.
1: És ha Edith ezt újra kezdhetné, akkor is ezzel az úton haladna tovább?
2: Úgy gondolom, hogy igen. Hiszem, hogy erre vagyok teremtve. Mert belülről van egy meggyőződésem, hogy jó az út. Még ha nehéz is, és most tényleg nehéz, akár visszatekintve, hogy a gyerekkorom óta ebben vagyok a szüleim által, vagy szüleim révén, illetve a nagyszüleim révén is, de nem néha ha vannak kisebb kilengések, de mindig visszatérek. Tehát, hogy nekem az állatok közelsége, a földnek a szeretete, az nekem megnyugtat. Tehát ahol békességet találok, az nekem fontos.
1: Fontos, és ez az, ami mozgatja. Hát nagyon szépen köszönjük szépen. Vendégünk volt itt az Országjáróban. Kis Simon Edith hagyományőrzésről beszélgettünk, Juhász Fesztiválról, Népi Udvarról, illetve fölkötötte az Országjáró Vándorbotra a szalagot, de még mielőtt elengedném, elmondja még egyszer az Országjáró szalagra írt jelmondatukat, mert az egy szép mondat.
2: Turkeve a napfény, a gyógyvíz, a kunhalmok és a pusztai természet városa.

0: a Futni mentem zenét hallhatják itt a hátam mögött még az országjáró műsorában, és hát bizony-bizony nagy futásban volt részem, mert hogy kerestem következő vendégeinket, Bíbort és Bársonyt, na meg persze az ő gazdasszonyukat, Tóth Edinát. Hát Bíborba, Bársonyba, Bíbor és Bársony megérkezett, hát ők itt a főszereplők a Kevi Juhász Fesztiválon. Mit kell róluk tudni? Hát azért ők nem Bíborba, Bársonyba öltöztetett a nevük ez.
1: Ez csak a nevük nekik, igen, amúgy szánentáli fajtájuk van, az egyik őjük 5 éves, a másik pedig 3.
0: Hát ők kecskék, ugye? Mert ez egy kecskefogat, amin tetszik ülni.
1: Igen, egy kecskefogat, ivartalanított kecskék.
0: És egy szenzációs kocsi van mögéjük szerelve. Hát én még kecskefogatot nem láttam. Azt el tudom képzelni, hogy a kecskére ráaggatunk mindenféle teherhordásra alkalmas zsákot, puttonyt, egyebet, de hogy kocsit is húzzanak, ez egy nagy találmány.
1: Igen, úgy néz ki, hogy Magyarországon csak az enyém. Nincs másik, még nem találkoztam vele kiállításon se és bármilyen rendezvényen se. Ez már sajnos a 3. pár kecskefogatunk nekünk, mert minden párban az egyik őjük elpusztult. Aztán így tanultani kellett mindig, mert nem szeretem úgy hajtani őket, hogy mellé fogom a másikat. Mindig együtt szeretem őket betanítani.
0: Össze kell, hogy szokjanak, úgy, mint a lovak is, ugye?
1: Igen, mindenféleképp összeszoknak.
0: És egyébként melyik a bíbor, melyik a bársony? A bársony az, vagy a bíbor, amelyik nagyon menne? Vennük van azért, hogy menni kell.
1: Igen, a bársony már nagyon akarja, hogy menjünk. A bíbor az egy kicsit nyugodtabb, ő a frissen újonnan tanult.
0: Mehetünk közben, és a közben egy picit, hogyha árnyékba jobban érzik magukat, vagy alapvetően az a lényeg, hogy menjenek? Most nem az az ő bajuk, hogy egy picit kilógnak a napra?
1: Nem, az állást nem nagyon szeretik. Menni, mindig menni.
0: Hát szeretik. Akkor ők jó igahúzók valóban, mert akkor, ha ők mindig mennek, akkor természetes, hogy a kocsit is elhúzzák.
1: Elhúzzák. Szoktunk járni óvodásokhoz ilyen rendezvényekre. Felülnek az óvodások, simán húzzuk őket. Azt szeretik, hogy menni tudjanak.
0: Hát itt is biztos volt ma jó sok utasuk.
1: Volt.
0: Megdamáltak reggel óta.
1: Nem panaszkodok, azért unják már most.
0: Mennének már haza pihenni egy kicsit?
1: Igen, már jó lenne nekik. Kifogtuk őket, le is pihentek egy kicsit, de azért az kevés.
0: És hogyan lehet kiválasztani a kecskék közül azokat, amelyek jók a fogat elé? Tehát amelyek eléggé, hát ha nem is kezes bárányok, de kezes kecskék.
1: Hát mindenféleképp kezes kell. Hát úgy tudjuk kiválasztani ezt igazából. Megpróbáljuk, ha sikerül, szerencsénk van. Ha nem, akkor nincs szerencsénk.
0: Le kell váltani, jön az újabb párosítás.
1: Igen, azért van már 3. is, hogy azért össze kell őket csiszolni.
0: Egyébként a szánentáli kecskékkel ön hobbiból foglalkozik, vagy azért van úgymond feladatuk is, azon túl, hogy kocsit húznak, tehát nem tudom, a tejükkel foglalatoskodik-e, vagy készül belőlük bármi egyéb kecskesajt a tejből.
1: Kecskével sose foglalkoztam, mindig csak fogadba foglalkoztam a kecskével. Igazából nekem a családom az csak Juhász dinasztiából származik. A kecske csak így jött ötletként, mert volt nekünk 4-es kos fogatunk is, és ötletként jön, hogy a kecske tudja-e. A kos tudta, akkor megpróbáljuk a kecskét is, hogy tudja-e.
0: És akkor jól tudják, ugye?
1: Igen.
0: Azt mondja, ez már a 3. páros, 3. fogat, akkor hány éve húzza a kecske fogatot itt a kecskék?
1: 2004 óta csináljuk. A kosfogatot 2003-ban tanítottuk be, a kecskét meg 2004-től hajtjuk.
0: Hát Edinának erősen kell fognia a szárat, a gyeplőt, mert Bársony és Bíbor nagyon menne, úgyhogy engedem is, meg hát a gyerekek is itt körbeállnak, még szeretnének még egy kört menni a kecskefogat, tehát akkor jövőre legalább ugyanígy a Kevi Juhász Fesztiválon itt lesznek, ugye?
1: Igen, minden évben itt vagyunk.
0: Na hát akkor engedem a csapatot, köszönöm szépen Tóth Edinának és Bíbornak és Bársonynak, hogy megálltak egy pillanatra ebbe a nagy jövésmenésbe itt Turkevén.

0: Turkevén vagyunk továbbra is, és akik itt járnak, kelnek, belefuthatnak a birkanyírásba, a birkanyírást láthatnak, egy különleges mesterség ez. Erről beszélgetünk Szűcs Patrikkal, aki juhnyírásban nagyon otthon van, sőt itt van a kezében egy juhnyíró olló, birkanyíró olló?
1: Igen, ez egy juhnyíró, elektromos juhnyírógép.
0: Nagyon speciális szerkezetről van szó.
1: Igen, spirál meghajtású, fogaskerék meghajtású nyírógép, ami elektromosan működik, 2800-at fordul.
0: Ön egy fiatal emberbe ezzel az oldóval, ezzel a birkanyíró ollóval hány juhot sikerült már megnyírni?
1: Hát ezzel konkrétan nem, ez csak kiállítási darab, de a másik géppel az, ebbe az évben közel 5000 darabot nyírtam már meg.
0: Miért kiállítási darab? Olyan régi?
1: Nem régi, ez tartalékgép. Úgy fogalmazok, hogy ez tartalékgép, ez mindig ott van az a ládába, ami velem van szezonban.
0: Ebből a szerkezetből is van olyan, ami a nagyon jó, a legleg?
1: Igen.
0: Ami kézreáll, jól viszi.
1: Igen, nincs két egyforma gép. Egyik jobban vágja a gyapjú, másik rosszabbul, másik érzékenyebb arra, hogy rossz minőségű a gyapjú, vagy hogyha a homokos szennyezett a gyapjú, akkor nem úgy viszi, de valamelyik meg észre se veszi.
0: Mondhatnánk, hogy egy humorosan ön a birkák fodrásza.
1: Igen, hát nagyon lényegesen az vagyok. 20 éve foglalkozok ezzel a szakmával, édesapámtól tanultam, ő pedig az ő édesapjától.
0: Ilyen fazonnyírás, nincs különbözőféle divatvágás, ugye, nyírás birkáknál?
1: Nincs. Tehát ez a gép amúgy csak úgy vág, hogy a bőrére rátesszük, és a gyapjú alját vágja el. Tehát nincs az, hogy a gyapjúba beletoljuk, és akkor hagyunk rajta 1-2 centit. Tehát ezt a bőrére rá kell fektetni, és követni kell a birka formáját.
0: Na jól megbeszéltük, hogy miről szól ez a mesterség, de hát ott van a birka maga, akire nagyon ügyelni kell, figyelni kell, hogy az a birka türelemmel eltűrje mindazt, hogy ön megnyírja. Itt mi a titok?
1: Hát a 20 év tapasztalat, meg hát egy élet munkáját csinálja ez mindenki. A fogásokat kell megtanulni, meg hogy a birkával hogy bánjunk ebbe a 4-5 percbe, mert egy normál birkának a nyírása 4 és 5 perc alatt van meg. Az a lényeg, hogy üljön a birka, és a kéz meg a láb is összhangban legyen. Mert valamikor a térdemmel feszítem meg a bőrt, az, hogy gömbölyű legyen a birka, hogy könnyen vigyen a gép, akkor a térdemmel nyomom ki. Ugye átfordítom a másik oldalára, az a bal kezemmel fog történni. Tehát ez mind lényeges mozdulat.
0: Milyen szép leírja ez. Nagyon otthonosan, tehát rá kell érezni, hogy a birka mitől tűri ezt a fogást.
1: Hát úgy mondom, inkább együtt kell mozogni az a juhval, abban 4-5 percben együtt kell mozogni, mert másképp ez nem megy. Szenved a nyíró is, de szenved az állat is ebben a 4-5 percben, még nyírunk, tehát a fogások azok nagyon lényegesek.
0: Ez a szenvedés, ez milyen szenvedés? Én néztem videó felképeket, ahol ön dolgozik, és olyan türelmesen a bárányot el volt.
1: Hát nem mindegyik olyan türelmes, de meglepő módon egészen jól tűrik. A felnőtt anyabirka az egészen jól tűri.
0: Megszokta már.
1: Meg. A fiatalabb a gyerkéket, amit meghagynak tovább tenyésztésre, Az sajnos az nehezebben, azok ugrálósak, ficánkolósak, azok nem úgy tűrik a nyírás.
0: Mit lehet ebben a szakmában, vagyis ebben a mesterségben elrontani? Mikor dolgozik rosszul a juhnyíró?
1: Hát, hogyha nem jól köszörülő meg a késit, például akkor belevág a bőribe, de ez minimálisan fordul elő. Tehát nem szokott nálunk előfordulni. De a lényeg az, hogy a kés éles legyen, mert életlen késsel nem tudunk hozzáfogni. A
0: versenyen is indult, beszéltük Hódmezővásárhelye, még fiatalabb korában, akkor volt pont 18 esztendős, ott is már azért nagyon otthonosan mozgott, szóval, sőt, még díjat is nyert.
1: Igen, harmadik helyezést értem el, 18 éves koromban, amire nagyon büszke vagyok. Én voltam egyedül, aki 18 éves volt, a többi az mind idősebb nyírótárs volt.
0: Igen, ezért, pont ezért hoztam szóba, hogy ilyen fiatalon ennyire jól megtanulni ezt a mesterséget, tehát akkor az eleje a nagyapa, a nagypapa nagyon tudhatott valamit ebből a mesterségből, önnek meg jó volt a szeme.
1: Igen.
0: Szóval genetikájukban lehet ez.
1: Igen, hát biztos, hogy van valami a genetikámban, mert nagyapám is az állami gazdaságban nyírókat oktatott. Ugye aztán édesapám vette át az oktatást, de ő már kivált ebből, és akkor úgy mondták a régi világban, hogy akkor már maszek volt, és akkor vállalkozóként csinált ezt a nyírást. Na most arról tudni kell, hogy ez szezonális munka, tehát olyan március 8 nőnapkor szoktunk kezdeni, és akkor aratásig járunk a ország területein, és sok gazdához járunk, de itt inkább az alsó megyékbe járunk az országnak.
0: És ugye 18 éves korában már ugye ott állt a dobogó, mint birkanyíró. újságíró. Van utánpótlás fiatal Siheder fiú, aki ugyanígy, mint ön annak idején szeretne jó birkanyíró lenni?
1: Hát kívülálló fiatal, az nem, itten nem tanul megnyírni, tehát akinek az édesapja, édesanyja nem nyíró, az, ne, az nagyon nehezen tanul meg.
0: De ezt nem lehet választani, ezt a mesztel, ebbe születni kell.
1: Így van, tehát ebbe születni kell, úgy, mint én, nekem édesapám volt a nyíró, de nem, nem ismerek nagyon sok hozzám korú nyírótársat.
0: Hát akkor meg kell becsüljük. Köszönjük szépen, Szűcs Patrik volt a vendégünk itt az Országjáróban. Hamarosan készítünk egy fotográfiát, amíg felkerül a Kossuth Rádió Facebook oldalára, és akkor ott is megismerkedhetnek Patrikkal.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: A Kevi Juhász Fesztivál forgatagában jelentkezik ma, az Országjáró magazin túrkevére hívogatjuk Önöket. Valamikor a pákászoknak nevezték azokat a lápvidék környékén élő embereket, akik kimondottan a rétből, a mocsárvidékből éltek, tehát földet nem műveltek, hanem abban éltek, amit a lápvidék készen adott, begyűjtötték a természet adta kincseket. Valamikor ezen a vidéken a pásztorkodás mellett a pákászat is jellemző foglalkozás volt, amelynek emlékei elvesztek az idők folyamán. Róluk mesél a nemrégiben itt Turkevén kialakított pákásztanyösvény, amelyen végig sétálva játékos formában ismerkedhetünk meg ezzel a kihalt mesterséggel, az egykori lápos, mocsaras élővilággal. Tartsanak velünk, már is mi is sétára indulunk ezen a pákásztanyösvényen. Aztán már is érkezik hozzánk egy hölgy, akinek birtokában annyi szerencse patkó van, mint egy átlagos családban pár cipő, és aki a csikós bemutatók szünetében legszívesebben fest és formáz, alkot és teremt, természetesen lovat, vagy olyan mesevilágot, ahol négy lábú barátunk biztosan feltűnik. Hogy mi volt előbb az életében, a lovaglócsizma vagy az ecset, esetleg a horgolótű, már is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az Országjáróval, túrkevére hívogatjuk Önöket egészen 17:30-ig.

0: csak egy pillanat hallhatjuk itt a muzsikában, és több lehet, mint egy pillanat, hogyha valaki a pákás ösvényen itt Turkevén végigmegy, megnézi, hogy milyen a környezet, a természet. A következőkben Takács Rolanddal beszélgetünk, akik egyébként éppen most, bocsánat, Kántor Lajossal beszélgetünk, mert hogy Takács Roland az nem érkezett ide, ő is jött volna, ugye kollega, aki szintén otthon van a pákás ösvényekben. De hát itt Lajos főzés volt, még ez a nap ezzel kezdődött?
1: Igen, hát hogyha arról lehetne beszélni, akkor el tudnám mondani, hogy a pákászokhoz abszolút kötődően most éppen birkó pörköltet főztünk, és a pákászok is mindig az élő világból éltek, illetve ők arra figyeltek, ők voltak a leginkább odafigyelő emberek, hogy minden megmaradjon a rendes helyén. Tehát nem volt a túl evészet, nem volt a túl halászat, viszont a madaraknak a tojásait nem az összeset természetesen a madarakból ettek, veszőből fonták a házaikat, és ilyen 3-4 hetente találkoztak egymással, tehát ez egy ilyen elég
0: nomád életmód.
1: Igen, a nomádok, tehát ezek voltak, a pákászok voltak a turkevei nomádok, persze nem csak turkeveiek voltak, de hatalmas hírók.
0: Na és akkor ez a tanösvény, ez mit rejt magában, hogyha valaki ezen az úton végig megy?
1: Én azt gondolom, hogy Turkevére, hogyha eljön valaki, akkor mindenképpen csodálatos dolgokkal tud megismerkedni, akár a gyógyfürdővel, de gondolom arról már beszélgettetek. És ott van ez a pákász ösvény, ahogy szerettünk volna ezt a régi ősi mesterséget megmutatni mindenkinek, és megismertetni azt, hogy valóban a pákászok mivel is foglalkoztak, ugye ilyen föld, ahogy a kolléganőd mondta, ilyen nagyon föld hátakon éldegéltek, vizes rész volt régen, amilyen elmesélések voltak, az egész tájat madarak borították, tehát egy hatalmas élővilág volt itt ezen a lápos vidéken, és a pákászok odafigyelve a természeti rendre összegyűjtötték a tojásokat, természetesen fogtak el madarakat is, de csak azokat, akik betegek voltak, ahogy az én anyósom szokta mondani a gyerekemnek, és azokat ették meg valóban, és magából a természetből és a természettel éltek, úgyhogy nem zsákmányolták ki a természetet. Én azt gondolom, hogy a mai világban is erre lenne a leginkább szükségünk.
0: Ezen a tanösvényen nevezhetjük ezt tanösvénynek is?
1: Persze, hogyha valaki akar tanulni, mindenhol lehet tanulni, mi adunk lehetőséget rá, és ahogy végigmegyünk a tanösvényen, különböző megállító táblák vannak, ahol a megállító táblákon elmondjuk és megmutatjuk, hogy a pákászok hogyan is éltek. Én azt gondolom, hogy érdekes lehet a végéről kezdeni, de sokkal jobb, hogyha az egyestől kezdjük, és akkor megnézzük végig, hogy van. Próbáltunk odafigyelni arra, hogy mindenféle rendkívül szép virág legyen, tavaszi virágok legyenek mellette. Tehát egy picit vissza tudjunk nyúlni a pákászok igazi életéhez. Elmondtuk és megmutattuk azt, hogy hogyan is éltek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Turkevére eljönni a pákásztanösvényre mindenképp egy csodálatos dolog.
0: Van ebben valami romantika, és szóval ebben az időutazásban?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen, bár még a feleségemmel soha nem voltam itt, de valóban megvan a romantika, hogyha nem turkevei lennék, és Turkevére jönnék, akkor a pákásztanösvényen végig sétálva nagyon jó lenne. A lányaim szoktak itt sétálgatni, a kisfiam még nem, de biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben ő is egy kislánnyal majd ott fog sétálni, mert csodálatos ez a hely.
0: Mert ugye itt a természet közelsége az, ami nagyon fontos és kiemelendő. Ott van, megérinti az ember, beleszippanthat a levegőbe, a szél is átjárja.
1: Ugye a Holdberettyó részén, a Holdberettyó mellett alakítottuk ki a pákásztanösvényt, tehát a víz közelsége mindenképpen csodálatos. Természetesen a szúnyogokra is gondoltunk, hiszen a pákászokat is csípte a szúnyog, úgyhogy ezt is át lehet venni. De döntően arról szól ez, hogy végig tudunk menni ezen az ösvényen, gyönyörű dolgokat leírva, gyönyörű dolgokat megtapasztalva. Egy picit valóban, mire a végére erre az ember is a lovardához ér, addigra egy picit pákásznak érezheti magát, bár nem evett tojást, nem evett semmilyen szárnyast, de összességében mégis egy picit át tudja élni azt, hogy milyen lehetett régen pákásznak lenni Turkevén a föld hátak tetején.
0: És mindezt mondjuk így a való világban meg lehetne tenni ezt az életformát itt a jelenben?
1: Nem túl régóta ismerlek, de természetesen nem. Tehát...
0: Most arra gondoltam, hogyha valaki egyfajta ilyen romantikára vágyik, hogy kipróbálja ezt a fajta életmódot, hogy belekóstoljon egy hétig például.
1: Hát az egyik legnagyobb bajunk itt az Alföldön az, hogy egy 50 év múlva elsivatagosodunk, és ez a víz megtartó lehető Föl kell, hogy figyeljünk rá, hogy milyen problémák vannak, és ezt nagyon kell, én úgy gondolom, hogy fejleszteni. Tehát a mostani időben nem tudjuk ezt megoldani. Én azt gondolom, hogy leginkább a pákászathoz és a pákász életérzéshez akkor tudunk közelebb kerülni, hogyha egy folyó mellé elmegyünk, és egy nagyon picit ténylegesen arra hagyatkozunk, hogy fával tüzelünk a bográcsba, eszegetünk, odafigyelünk, és élvezzük magát, a tájat, élvezzük a vadvirágot, élvezzük a vadvilágot, úgyhogy szerintem ezzel lehet ezt összehozni és visszahozni.
0: Fontos a természet közelsége.
1: Én azt gondolom, hogy ha Turkevére eljön valaki, akkor igen, hiszen Turkeve a 13. legnagyobb külterülettel rendelkező város az országban, úgyhogy ebben benne van Budapest is. Tehát, hogy csodálatos vidék, és három nemzeti park határán vagyunk. Én azt gondolom, hogy a Pákásztanösvénynél csodálatosabbat nem nagyon tudunk elképzelni, hogyha valóban arra vágyunk, hogy megismerjük ezt az életformát.
0: Hát nagyon szépen köszönjük Kántor Lajosnak, ez egy hangos meghívó is volt a természet lágyölére, Turkevére, és hogyha a pákászok életével közvetlenül nem is ismerkedhetünk meg, de azért bepillantást nyerhetünk abba a csodába, amit rejlik. Köszönjük!
1: Köszönöm én is!
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A 26. Kevi Juhász Fesztiválon vagyunk, és persze itt azért a birkák és a juhok szeretete mellett már a négylábú barátaink, a lovak is szeretete is előkerült az Országjáró délelőtti műsor részében. Hagyományőrző csikósok érkeztek meg hozzánk, és volt közöttük egy lelkes, tűzről pattant mellyecske, Cibiné Diószegi Diana Ibolya, aki most mint alkotó érkezett hozzánk, és természetesen a látnák a képeit, amelyeket én itt most látok egy kis leporelló formájában, akkor majd mindenképpen ott van a ló. Mi volt előbb, a ló szeretete, vagy az, hogy elkezdett valamit alkotni, és aztán most a csikós feleség élet áthatja az alkotásokat is?
4: Édesanyám elmondása szerint már 17 hónaposan megismerkedtem a ecsettel és a festékkel. Az akkori munkám az azóta is megtartotta, és őrzöm én is. Egy melegszínű és egy hidegszínű képet festettem akkor. Úgy gondolta, hogy ezen a pályán kell nekem befutni. Én egy kicsit máshogy gondoltam útközben, de nem hagytam el. Szóval a művészet minden területén kipróbáltam magam, festészet, szobrászat, alkotói művészet, minden téren. Most jelen pillanatban, mivel két gyermek édesanyja vagyok, a fotózással foglalkozom leginkább.
3: Természetesen lovakat is fotóz, gondolom.
4: Leginkább a lovakat, igen, a csikósokat szoktam fotózni, meg őket szoktam menedzselni, és ez kitölti igazából az életem nagy művészeti részét. A fotózás amúgy úgy kezdődött, hogy megörökítem azokat a pillanatokat, amiket majd egyszer meg fogok festeni. De már most annyi pillanat van, hogy most már fotókiállításba gondolkozok, nem festészetbe.
3: Igen, mert a fotó az gyorsan azonnal elkészül, még a festményekhez azért sokkal több idő kell. De hogy én nézem itt ezeket a festményeket, amelyekről hozott egy kis összefoglalót, azért itt a régi, a hagyománytisztelet, ugye akár a csikós élet, akár az ősi társbarát, a lónak a szeretete, az összekapcsolódik modern technikával. Itt UV színnel megkontúrozott lófejet is látok egy festményen például.
4: Ezt azért lehet nálam megfigyelni, hogy a hagyományőrzés és a modern festészet, mert a hagyományőrzés az párom, és a csikósokról jön velem, viszont én egy nagyon színes egyéniség vagyok, szóval az, hogy most nem rózsaszín, kék, zöld és lila a hajam, az azért, mert a magyar ruhába kicsit furcsán néznék ki színes hajjal.
3: Na de a ruhája az most azért színes, tehát hogy látszik olyan, hogy azért egy nagyon impulzív személyiség.
4: Ez biztos, hogy az impulzitásom az magas fokon van.
3: És akkor így párosította össze az alkotásban a régit és az újat.
4: Igen, ezt én találtam ki, ezt a inverz színt, mert később jöttem rá amúgy, mikor megcsináltam a diplomamunkámat, amikor fenn volt éve a nappaliba. Sötét volt, és egy ilyen hangulatvilágítás beindítottuk, ilyen piros, kék, zöld, ahogy váltakozott, elkezdett vibrálni a szín. Pontosabban irizálni a szín. És ez egy ilyen különleges dolog lett, ami azóta is megmaradt, és saját stílusomnak tartom, ahol a feketét a fehérig teljesen más színekbe, azaz 7 színbe teszem bele, és így ez az enyém.
3: Nagyon izgalmas, mert mondjuk, hogyha elképzelünk egy ilyen csikós romantikát ábrázoló képet, mondjuk ezzel az irizáló színvilággal, vagy különleges megvilágításban, ha előbukkannak ezek az irizáló színek, akkor a fiataloknak is izgalmas, trendi lehet akár, és akár lehet, hogy a hagyomány felé is akkor könnyebben lépnek.
4: Ez a szándékom ezzel a szín kombinációval, hogy ne csak a ló, ne csak a hagyomány, hanem a modern és a hagyomány egybe. Szóval mindenkit meg tudjon érinteni az, amit én csinálok.
3: Ugye a hagyományőrző csikós legényekkel, az ön párjával, férjével, illetve a társakkal beszélgettünk a délelőtt folyamán. Bírják még a lovak? Van még bemutató? Csinálják még egy kicsit arrébb? Jó idő lett!
4: most fejezték be a bemutatót, hál' Istennek nagyon sokan lejöttek, nagyon sokan kíváncsiak voltak magára a lovakra is, úgyhogy megvárták a bemutató végét, illetve volt, aki szinte majdnem végig sikította, visította, mert nálunk a lovak úgy gyorsulnak, hogyha hangos a közönség.
3: Aha, tehát van egy ilyen trükk is, interaktív valóban a Csikós bemutató. Akkor a Kevi Juhász Fesztivál az egy olyan helyszín, ahová gondolom visszatérnek, de hogyha keresik az ön alkotásait, Cibiné Diószegi Diánát, hogyha beírják az internetre, akkor holnap már a Kossuth Rádió Facebook oldalán is megtalálhatják majd az alkotásait, a festményeit. Érdekes, amikor a múlt és a jelen, meg egy kicsit a jövő találkozik. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Igazán.

0: ifjúsági perec között, ebben lesz nekünk segítségünkre. Varga Istvánné, Regina kezi csókolom, egy szép
1: Farkas
0: kis...
1: Farkas István.
0: Farkas Istvánné, hogy egy szakajtó kosárban mind a kétféle perec itt van, ugye?
1: Igen, mind a kettő ott van.
0: És akkor beszéltük, hogy ez keltésztából készül.
1: Igen, élesztős tészta.
0: Na és akkor mi a különbség a kevi meg a turkevei perec között?
1: Ugyanaz, sodrot perec meg kósági perec, tehát ezeket a sodrot perecet, ezt többféle néven használják, tehát mondják, mert van, aki kósági perecnek mondja, van, aki sodrot perecnek, lakodalmas perec, tehát többféleképpen.
0: És nagy hagyománya van ugye a perecnek itt különbözőféle eseményekor, például ha lakodalom van mondjuk
1: lakodalmas
0: a mi utcánkban.
1: Igen, azért mondják lakodalmas perecnek.
0: Mert ugye akkor a...
1: Mert ott a lakodalomra, és akkor olyankor a vőfi az szokta felfűzni madzagra, és akkor azt kínálja, lát, hát akik nézek. Úgy mondják, hogy a kíváncsiskodóknak...
0: Ez a sodrot perec ugye onnan van, hogy van a keltészta, kivesz belőle egy bizonyos mennyiséget, és elkezd így szépen a kezével,
1: kis
0: ilyen hosszú, kis...
1: Igen, és akkor úgy sodorja meg.
0: Milyen hosszúra kell? Mert annyira egyforma mindegyik, hogy mintha nem is tudom mivel, sablonnal készítette volna.
1: Hát ez már eléggé rutinos, mert már nagyon régen készítem, tehát lakodalmakban is készítem. Például itt Turkevén a Szüreti bárral szokta készíteni a Madarász Károly népdalkör.
0: Ez a kétfajta perec, mind a kettő sodrot, tehát az egyik kör alakú, a másik meg perec alakú.
1: Nem sodrot, ő nem sodrot, ez a sodrot perec.
0: És a másik, amelyik a nem sodrot?
1: Az kunsági perec.
0: Az a kunsági perec.
1: Sós.
0: És a sós, a másik is sós?
1: Hát a másikban is van só, de
0: annyi nem tesznek külön sót rá.
1: Meg ennek ugye rá van folyva a só. És ez azért kunsági peret.
0: És ez jó sokáig eláll, ahogy nézem, ez akár hetekig, hónapig.
1: Hónapokig eláll. Tehát nekem vannak olyan visszajáró vendégeim, akik elviszik a Balatonra. Tehát onnan jönnek érte.
0: Akkor mondjam azt, hogy világhírű majd, hogy nem.
1: Igen, nagyon, mert külföldre is vittek már belőle.
0: Azért ez nagy dicsőség.
1: Tehát nem csak innen. Nem csak itt Magyarországon.
0: Na és kitől tanulta, hogy ilyen jó perecet tud készíteni? Jól volt itt a mester a otthoni szülői házban?
1: Az én anyukám is készítette, mert ugyanis annak idején, ugye, mikor mi gyerekek voltunk, nem volt vaj meg margarin, csak zsír, mert az minden kamrában megvolt.
0: És akkor ez miből
1: akkor
0: készül most? Vajból?
1: Zsírkel, nem, zsír és margarin.
0: Így keveri fele-fele?
1: Fele alapon, igen. Negyed kiló zsír, meg negyed kiló margarin.
0: És mondjuk, hogy kell tészta, de mégsem hagyjuk, hogy felkeljen, meg kelljen a tészta. Egyből.
1: Nem szabad.
0: Nem szabad.
1: Mert akkor ducik lesznek. Nem lesz szép. Akkor és, duci lesz.
0: És hogyan süti? Kemencébe, vagy hogy ilyen szép mindegyik?
1: Sütőbe.
0: Egyenletesen átsült. Ez is.
1: Sütőbe. Igen. Csak van fortéja, mert a sodrot perec 200 fokon, a kunsági perec meg 250 fok.
0: Ugye mondom, láttam, én azért gondoltam, hogy valami trükk lehet, mert ilyen szépen megsütni a perecet, igen. Szóval azt nagyon érezni kell, meg tudni kell. És tetszett mondani, ezt tanulta, ugye a családból hozta, de ki fogja ezt tovább vinni, ennek a remek perecnek a receptjét?
1: Hát nagyon sok mindenki, mert nagyon sokan elkérik a receptet, nagyon sokan csinálják. Én nem vagyok így senkire, odaadom mindenkinek.
0: De én azt meggyőződéssel tudom állítani így ismeretlenben is, hogy nem lesz az olyan.
1: Sokan azt mondják különben, mert van, aki már vásárolt mástól is, és azt mondta, hogy ne haragudj, de a tiéd nagyon finom. Mondom, hát benne van a lelkem.
0: Ez az a fontos, meg a jó anyag, meg Regina tudja, ugye, nem is a recept, nem is a recept, hanem az, hogy érzi, hogy miből mennyi kell, mert nem mérleggel méri ezt
1: nem,
0: már.
1: Nem, már rutinból, csukott szemmel.
0: Na, hát akkor most csukott szemmel mi is megkóstoljuk. Köszönjük
1: jó,
0: szépen.
1: Én ezt odaadom önöknek.
0: Hát majd kínáljuk a vendégeket.
1: Nejlon zacskót, és abba belerakjuk, jó?
0: Nagyon szépen köszönjük, a következő vendégek örülni fognak ennek, hogy ilyen perecet kaphatnak. Köszönjük szépen. Farkas Istvánné, Regina volt itt a vendégünk az Országjáróban. Kevi perec, Túri perec, erről beszélgettünk.

bízunk benne, kedves hallgatók, hogy az országjáró 335. adása, amely a 26. Kevi Juhász Fesztiválról, Túrkevéről jelentkezett, sok-sok színt mutatott önöknek a mai nap folyamán. Mi megéltünk itt nagyon sokféle hangulatot, ízt, lelkesedést, összefogást. Ezekről beszélnek majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán holnap. Képeink keressék az országjáró mai képes beszámolóját, jövő hétfőn pedig új játékkérdésünket. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Karai Aladár, Petelilla, Andróci Attila, Pap János, Szász László és Halupa Gábor, a hangmérnökök Kuklis Béla, Járic István, Galló Dániel, a zenéket Radics Zsuzsa válogatta, az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük Túrkevének, hogy mára befogadták az országjáró csapatát. Robogunk tovább. Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy óra. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Viktória. Megvédte bajnoki címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Puskás Arénában. A francia csapat 1-1-es döntetlent játszott, és a ráadást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. A mérkőzés ideje alatt komolyabb baleset vagy sérülés miatt nem riasztották a mentőszolgálatot, közölte a szervezet szóvivője. Győri Pál tájékoztatott, hogy a mentőszolgálat munkatársai rosszul léteket, kisebb sérüléseket láttak el, mint egy 40 esetben. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülések szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák ma országszerte a gyereknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenes és előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. A nyílt napon bemutatják a tűzoltói hivatást, a látogatók kipróbálhatnak több speciális felszerelést, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak. Egy sporthír. A BVSC nyerte a bronzérmet a férfi vízilabda OB1-ben, mivel a helyosztó szombati harmadik mérkőzésén 15-11-re legyőzte a Szolnokot, ezzel 3-0-ra megnyerte a párharcot. Tátray Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a sikerből. Az OB1 osztályozós csoportjában PVSK UVSE 16-17, Kaposvár Beac 21-7. Végül a várható időjárásról. Nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, a hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
2: Jókai Mór, és mégis mozog a föld.

0: 15. rész.
1: Két hétig tartott az előkészület az új darabra. Két hétig járta a hír Kálmán nevével az egész várost, előre kürtölve, hogy most jön egy remek mű, egy minden fát levágó óriás. Ez pedig nem jó szolgálat a hírtől. Minden ember még egyszer annyit vár, mint amennyit kap. A felizgatott kíváncsiság csoda dolgokat ígér magának, s a beteggé tett irítség szomjazza az áldozat vérét. Egyetlen magasztaló 10 kritikust idéz elő. Bányavári maga úgy járt kelt a városban a lás fel, mint egy őrült, s ismerőst, ismeretlent lefülelt az új művet magasztalva. Színlapjain előtte egy héttel elkezdte hirdetni az előadást. Két nap egymás után fog ugyanazon darab adatni. Helyek ára fölemelve, teljes bérletszünettel, erre a napra semmi szabad jegy sem érvényes. Mind hallatlan merényletek ezek Pest városában. A szerző személye is fokozta az érdekeltséget. Kálmán az előkelő körök kedvence volt. Az első előadás napjára a rundella páholyai mind előre le voltak foglalva. De Csériék maguktól kérték fel Kálmánt, hogy számukra is szerezzen egy páholyt e napra. Gondja volt rá, hogy olyat válasszon ki, ahová saját páholyából majd beláthat. A zsidók hosszú napja nem olyan hosszú nap, mint amelyen egy költőnek első művét színpadra hozzák. Egész nap láza van, nem tudja, mit csinál. Hamarabb ott van a színpadon, mint maga az ügyelő, segít rendezni, és szaporítja a zavart. Végre másodszor szól a súgó csengettyűje, s az előfüggöny allegóriái a magasba emelkednek. Szerzőnek egy gondolat villanik át agyán. Leugrani a páholyból, elkapni a súgó elől a darabot, s elszaladni vele.
2: Már késő.
1: A szerző néz és hallgat. Az nem emberi idegeknek való gyötrelem.
2: Hogy gyilkolják a legszebb verset? Én azt mind másképp képzeltem. Nem úgy van! Kihagyták a legszebb részét a párbeszédnek. Ennek itt csak keserűnek kellene lenni, s ahelyett komikussá lesz. S a közönséget kacajra ingerli, ott, ahol nem kellene. Bányavári maga sem látszik érteni, amit előad. Egészen másként szavalja szerepét, mint egykor az oltárkövön. Egyedül Cilike érzi, amit játszik. Egyedül az ő alakján lehet megnyugodni. Ő a töké.
1: Minden úgy üt ki, ahogy Biróci előre megjósolta. Lopva áttévedt tekintete az átelleni páholyba, ahol Decsériék ülnek, s arcaikról olvassa ítéletüket.
2: Hát, Dorotea?
1: Annak az arca egészen át van változva. Oly kifejezés ül rajta, aminőt Kálmán még soha nem látott. Mint egy szobor, oly mozdulatlanul figyel e mű minden szavára. A mestermű hatása a közönségre nagyon kétséges volt. Tapsoltak eleget egyes költői helyeknek, de az egyetemes, megragadó hatás, melyet Kálmán maga várt tőle, elmaradt. Hiába mondták barátai, kik páholyába sereglettek, hogy műve nagyon tetszik, ő érezte az ellenkezőt.
2: Művem nem tetszett, roppantul tetszett. A közönség meg van dühödve tőle. És aztán a mai előadás még csak főpróba volt. Majd holnap? Hát velem, hogy vagy megelégedve? Cilike imádandó volt.

0: Az előadás estéjét pompás díszlakoma fejezte be a Hét választónál. Ősi szokás szerint a szerző megvendégeli a színtársulatot, jó barátait. Hivatalos volt a lakomára kivétel nélkül minden Pesten lakó magyar író. Például Aszályi. Írnokból laptöltelék készítővé emelkedve, s principálisa által a nagyvilágpárt fogásába marasztalva, hogy ott egyék, ahol kaphat. Ezért a mellékneve Potya Aszályi. A potya szó alatt értik a magyarban, mikor valahol ingyen esznek. Néha nem is kínálják. A potya fogalma egyesíti magában az önkéntes megtelepedés művészetét is. Aszályi egyúttal műbíráló is. Ez a legkönnyebb tudomány, amihez semmi tanulmány nem kell. Ez a mesterség leginkább elvezet a potyához. Néhol ebédre hívják, néhol pofon verik érte, s mind a kettő ingyen. Hogy ne jött volna el Kálmán ünnepi torára?
1: No, hiszen majd meglátod holnap, ha a mulatságost olvasod. Hogy felmagasztalunk, hogy megkoszorúzzuk a nevedet. A mulatságost a nagyanyád is járatja. Majd hogy meg lesz lepetve, hogy azt a sok dicséretet olvassa felőled?
0: Kálmánnak émeigett a gyomra, sietett a kalapját megtalálni.

0: No, ha aztán arra volt kíváncsi Kálmán, hogy eltávozása után mit beszéltek a lakomáján, azt másnap nyomtatva olvashatá a még nyomda nedvesen asztalára tett mulatságosból. Ott volt tegnap előadott művének bírálata, Aszályi írói jegyével. Egy piszkolódó, gunyoros persziflázs elejétől végig, melyben ki van forgatva művének értelme, tragikuma nevetségessé téve, merész iránya denunciálva, még személyét is kigúnyolták benne. A tudatlan dendi, az asszonyok kegyence, s ez így ment két sűrű oldalon végig.
1: És ezt nagyanyám holnap már olvasni fogja ekképp.
0: De mit bánta azt Kálmán? Egyetlen kérdés folytott el nála minden egyéb aggodalmat.
1: Mit beszélnek most rólam Decsériéknél?
0: Legelőször is a hölgyeket látogatta meg. A hercegnőt együtt találta Dorotea grófnővel. A hercegnő felötlően szívélyes volt az elfogadásban, mindjárt áttért a Kálmánt oly nagyon érdeklő tárgyra, a tegnapi előadásra.
2: Há, valóban élvezetes este volt. Én a kordicai beiktatás óta nem láttam magyar előadást, de meg kell vallanom, hogy színészeink azóta nagyon sokat haladtak. Különösen önnek a rokona, Bányaváriné, az bármely idegen színpadnak díszére válnék. Apropó, miért mondta ön akkor, hogy az önnek testvére? Hisz a színlapon ez áll, Bányaváriné született Perkátai Cecille asszony. No, értem, együtt növekedtek fel, olyan, mintha testvére volna, igazán kedves, szeretetre méltó tünemény.
1: Miért dicséri ez most olyan nagyon azt a színésznőt éppen Dorotea grófnő előtt?
2: Ah, kár, hogy a szöveget nem értettem eléggé, csak Doroteától tudom, hogy az igen fenkölt mű, ő el volt ragadtatva általa.
3: Igaz, de azok borzasztó szépségek voltak.
0: Különös volt, hogy Dorotea ezúttal szabadságot vett magának nagyanyja jelenlétében Kálmánnal magyarul társalogni, amiből a hercegnő igen keveset érthetett.
3: Én némelykor meg voltam dermedve, mikor arra gondoltam, hogy ezek az eszmék az ön lelkében születhettek. Mikor gondolja ön ki ezeket? Mi az a költő, aki ilyeneket alkot? Valami hevítő mérget iszik olyankor? Hasist vagy mákonyt?
4: Nem, grófnő. Én egészen józanul szoktam írni. A gondolatot csak gondolat szüli.
3: De hogy szülhetik egymást az egymással ellenkező gondolatok? Ez a titok előttem. Hogyan tud valaki egy gyűlölt alaknak, egy méregkeverőnek, egy csábítónak sötét lelkihez méltó szavakat találni?
4: Grófnő, amivel a költő teremt, az a képzelem. Annak a hatalma pedig egybefoglalja az ismert virágot.
3: Hát saját magát látja-e azután? A sok alak közül, amit maga elé teremt, melyik az ő saját alakja? Kiből beszél az ő lelke?
4: Önnek a nézete szerint a gyilkos lelki állapotát csak gyilkos ecsetelhetné, a fösvényét csak a zsugori?
3: Valóban azt hiszem. A férfi költő művében tökéletesek a férfi alakok. A nők sohasem azok. Aztán kimagaslik mindig egy ideál, melyben a költő lelke nyilatkozik. Én ilyen volnék. Mi nő hát az ön ideája? Szépség, de rettenetes.
2: Nos, Jenői, nem, de Dorotea említette már önnek, hogy mi elutazunk.
4: Igen, de nem tudta a grófnő, hogy hová.
2: Ó, Florence-be megyünk, ott töltjük a telet. Dorotea egészségének jót tend az olasz lég. Kisunokám mondta, hogy ön is fog utazni Olaszországba. Az szép lenne, ha ott is felkeresne bennünket. De nem megy ön át fiamhoz, a főispánhoz? Ő már kérdezősködött önfelől.

0: az nem fogadta olyan nyájasan.
1: Jaj, kedves Jenői, mit csinált ön azzal a tegnapi darabjával? Ő fensége magán kívül van haragjában. Ma reggel voltam az udvarnál, még olyan indulatosnak nem láttam a nádort. Azt mondta, a színészekre nem haragszik, azok őszinte bátor emberek. De az a fiú, itt önt értette, aki idejön könyörögni, akire órahosszant vesztegetem a meggyőző indokokat, az minden fogalmat meghalad. De hogy lehetett olyan őrült cenzor a világon, aki ezt a darabot színpadra bocsátotta? A helytartó tanács rögtön elmozdította ezt a cenzort pesti állomásából, s áttette Nagyszombatba. Érti ön a helyzetét, kedves Jenői?
2: Egészen értem, s ismerem a teendőmet.
0: Kálmánnak első dolga volt hazamenni, s megírni leköszönését a fényes udvari hivatalról.

0: Még jóformán el sem végezte a maga dolgát Kálmán, midőn rohan be hozzá nagy zajjal Bányavári. Borzas haja egészen szét volt zilálva a homlokán, amint az ajtón betört, s lihegve a pamlogra veti magát. Két nagy pecsétes írás volt a kezében.
1: Olvasd ezt! A helytartó tanács betiltotta a tegnapi darabnak többszöri előadását.
2: Ezt bizony előre lehetett tudni. Azért ne essél kétségbe. A költségeidet majd megtérítem.
1: Könnyen diskurálsz, de olvasd már most ezt a másikat. A rundellában játszás a színészeknek a nemes város által felmondatik. Két hét alatt ki kell onnan költözniük, mert az ódon vármaradvány földig lerontatik, s a helyére sóraktár építetik.
2: Ugyan, ne légy gyermek, most eredj haza, láss a mai előadás után, hogy a közönség kárpótolva legyen. Hogy tovább mi történik, az az én gondom. Csak azért is.
0: Most már Kálmán gyakorlott fölényt Bányavári fölött. Az igazi veszély idején tűnik fel a váljegy, ami a valódi erőt jellemzi. Apró bajoknak helytállni, kicsiny urakkal perlekedni, éhezni, fázni, küszködni, Bányavárinak is volt ereje. De ahol komoly volt a baj, ott csüggeteg lett. Kálmánt pedig éppen ez emelte fel, hogy úgy egyszerre összeesküdött ellene minden, a kritikustól kezdve a szerető hölgyig. Ez acéllá edzette lelkét.
2: Csak azért is.

0: Kálmán másnap délben elment a decséri palotáig. Meglepetés várt rá. A hercegnő Dorotea grófnővel és egész cselédségével együtt elutazott.
1: Tegnap azt mondta a hercegnő, ne búcsúzzunk, még van elég időnk rá. Azt akarta, hogy búcsúzás nélkül váljunk el.
0: Kálmánnak eszébe jutott, hogy a házfelügyelő, az ő régi iskolatársa Csuka Feri felkereste őt. Csuka Feriben volt annyi baráti, józan tapintat, hogy a darabjáról nem kezdett el neki beszélni, hanem ahelyett egy cédulácskát nyomott a markába.
2: Tedd el, majd otthon vedd elő. Ő tőle van. Te majd megérted.
0: Egy bombon cukorka borítékja volt ez a papír. Egy cukorborítékon e három szót találta Kálmán, irónnal feljegyezve.
1: Bruno, Genua, Hedvig. Genovába utaztak. Hedvig a szűz szerelemben is boldog kedves, kit Brunójától Genova sem választ el.
0: Feledve volt előtte a bukás, az elhagyatás. Ez a kis papírdarab mindent kigyógyított. Hanem az mégis bántotta, hogy a hercegnő így megvető modorban igyekezett tőle megszabadulni. A dac megszülemlett már lelkében. Nem ment többé haza. Nem zárkózott el ismerősei elől. Eljárt mindenüvé, ahova máskor szokott.

0: Aznap este nagy álarcos bál volt. Erre a mulatságra decsériék is készültek. Még előtte Dorotea bizalmasan elárulá Kálmánnak, minő álcában fog ő megjelenni. Grúznő volt a bevallott álca. Kálmán elment a bálba, mégpedig álarc nélkül. Csak azért is meg akarta mutatni, hogy még mindig él, és tud a világ szeme közé mosolyogni. Az idén különösen népes és elegáns volt a bál, mint egy összekevert világ, tarkállott egymást kerülgetve a sok fényes álca. Minden nép viseletét, színpadi alakokat, mítoszi jelmezeket csodálatos keverékben egyesítve. Kálmán ott ügyelgett a tömkelekben, s engedte magát az ismerős álcák csípős tréfáival csiklandatni. Nem volt csiklandós. Egyszer egy finom kéz karja alá nyúl, s Kálmán egy deli álarcos nőt lát karjaiba fűződni. Grúznő volt. Karcsú, gyönyörű termet, dereka arannyal átszövött sállal átkötve, melynek végei domború csípőjén omlottak végig.
1: No, ugye, hogy itt van a grúznő?
0: Kálmánnak nagyot dobbant a szíve.
1: De nem az a grúznő, akit kerestél.
2: De csirjék valószínűleg visszaadták a megrendelt jelmezt a készítőjének. Az elárusította azt, s aközben elbeszélte boldog-boldogtalannak, hogy ezt Dorotea grófnő viselte volna, ha itt maradtak volna.
1: Hát te nem utazol Egyiptomba hieroglifokat megfejteni?
3: Legnehezebb hieroglif rám nézve az, hogy miért utaznám én Egyiptomba.
1: Úgy? A te barátod Bálvándi akkor jobb archeológ, mert ő kitalálta, hogy miért utazzék oda.
3: Szerencsés utat neki, és jó utitársakat!
1: Egy utitársának a neve Dorotea.
0: Kálmán egy percre elhalványodott, hanem azután felmelegítette az a kis bombonpapírka ott a keblében.
1: No, ne mélázzon ön olyan nagyon. Nézze, mi jön ott?
0: A sok szeszélyes álarc között valakinek az a tréfás gusztusa támadt, hogy medvének öltözzék.
1: Mi? Az ön medvéje. Nem lőné meg még egyszer?
3: Ismerlek, szép álca. Sejtettem már, mikor Egyiptomba akart küldeni.
1: Hát mit keresnek az emberek Egyiptomban?
3: Szenvedélyes vadászok, nílusi lovakat, régészek, múmiákat, melbetegek, langy levegőt.
1: És a szívbetegek?
3: Azok nem tudom mit.
1: Kigyógyulást?
3: Úgy én nekem nincs ott mit keresnem. Én nem vagyok szívbeteg.
1: De lehet, hogy valaki más, ha meggyógyul a szívbetegségéből, ön akkor lesz majd szívbeteg.
3: Igazán mondom, szép hölgy, Kleopátra tűjén nincs annyi hieroglif, mint amennyit ma ön velem találgattat.
1: Hagyja kitalálatlan, ami nehéz. Majd megtudja egyszer.
3: Fogad ön el holnap látogatást?
1: Az a kérdés, hogy ki látogat meg?
3: Egy derék, mívelt férfi, ki nekem jó barátom.
1: Ki az ön barátja?
3: Bányavári.
1: A színész igazgató?
3: Az.
1: S miféle ügye lehet annak velem? Az előadásaira nem járok. Tudja, a rundellába nem mehet az ember, mert ott a denevérek a hajába akadnak.
3: A rundellát lebontatja a város. Ön egykor így szólt hozzám. Ha azt kívánta volna, hogy döntsem ki a házam minden közfalát, s csináljak belőle színházat, megtettem volna. Magam számára nincsenek igényeim, de barátaimért mindent el akarok követni.
1: Önnek nehezen esik megalázni magát erre a szóra. Kérem. Ne mondja ki előttem. Az önnek fájna. Nekem van egy bérházam az országúton, s abban egy tágas terem. Abból könnyen lehetne színpad. Kitaláltam önnek a gondolatját?
0: Kálmán nem állhatta meg, hogy egy készszorítással ne válaszoljon igent.
1: Tehát megérem, hogy ön azt fogja mondani magában, mégiscsak jó, hogy ezzel az asszonnyal összehozott a véletlen.

0: Kálmán másnap korán reggel felkeresé Bányavárit, s utasítá, hogy hova menjen és mi tárgyban végezzen. Bányavári erősen kicsípte magát, hogy a szépasszonynál ellenállhatatlan legyen. Cilike maga kötötte csokorra a nyakkendőjét. Szegényke, azt sem tudta, hogy mi a féltés, olyan volt, mint egy galamb. Bányavári sokáig időzött a szép delnőnél, de végre előkerült. Tökéletes diadalt aratott.
1: Az úrhölgy meg van hódítva. Házának termét és mellékszobáit az egész idényre egy aranyért engedte át a színtársulatnak. Vigye a város már most azt az ócska denevér kastélyát. Nem szorul rá senki.
0: Kálmán megölelte Cilikét és hazament. Otthon találta már azt, amit kimaradhatatlannak tartott. Egy levelet nagyanyja írásával. Azt tette vele, hogy nem bontotta fel. A helyet ő írt hozzá.
2: Kedves nagyanyám, felbontatlan küldöm vissza a leveledet, mert nem akarom megtudni, mi keserű lettél ellenemben. Nem akarom megtudni soha, mit szóltál, mikor elűztél magadtól. Köszönöm eddigi jóságodat hozzám, örökre háladatos maradok érte. Én holtomig szeretni, és áldani foglak.
0: Ebbe a levélbe tette nagyanyja levelét. Azután megnézte íróasztal a fiókjában, mennyi pénze van még. Mint egy 2000 forint volt. Azt magához vette, hogy a levéllel együtt átadja Korca úrnak.
3: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 15. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Katona Péter Dániel. Katinka Szabó Erika. Hercegnő Gubás Gabi. Dorotea Kövesi Csenge. Borcsai Jámbor Nándor. Főispán Bede Fazekas Szabolcs. Aszályi Mózes András. Csuka Feri Hevesi László.

0: Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Jókai Mór, és mégis mozog a föld.

0: 16. rész.
1: Korca úr szokása szerint igen szívélyesen fogadta Kálmánt.
2: Ha-hó! Itt jön az én poéta barátom. Hát mi hír az Olimpon?
3: Az Olimpon? Beütött a száraz mennykő. Már be is adtam a hivatalomról lemondásomat.
2: És mi oknál fogva?
3: A darabom miatt. Az nagy visszatetszés szült a magasabb helyeken.
2: Balgaság! Az egy igen szép darab. Igaz abban minden.
3: Azt tudja ön, hogy nagyanyám kitagadás terhe alatt tiltál meg nekem, hogy költői pályára lépjek. Ő olvasta a malapból, melyet járat, a lesújtó bírálatot, s rögtön levelet írt nekem. Tudom, hogy végelválásunk van benne. Ki vagyok tagadva?
2: No, de mindenből nem lehet ön kitagadva. Csupán az öreg asszonyság szerzeményeiből.
3: De a tulajdon nagyanyám ellen csak nem fogok pert kezdeni.
2: Kedves barátom, a processzusainknak fele testvérek, rokonok, szülők és gyermekek között folyik.
3: Mások tehetik, de én nem. Visszaküldöm nagyanyámnak levelét olvasatlanul. Az összeget, ami még nálam van, hozzá mellékelem.
2: Jó, tehát ne olvassa ön el a levelet, hanem engedje meg nekem, hogy én bontsam fel, s olvassam el. Ha az van benne, amit ön sejt, nem szólok semmit, lepecsételem a saját pecsétnyomómmal, s ráírom, hogy én szakítottam fel.
1: Néhány perc múlva Korca úr szava hangzott.
2: Hallgasson ide.
3: Az ügyvéd szemei milyen nedvesek.
2: Hallgassa meg, mit ír önnek a nagyanyja. Kedves, szeretett gyermekem.
4: Olvastam az újságban a darabodról írt piszkolódást. Tudom, kitől jön. Aki egész életedben ellenséged volt. Az írígy kutya, aki mindig árulkodott nálam is, Tereád. Bizonyosan tudom, hogy nem úgy van, ahogy írja. A te darabod szép, okos, jeles munka. Tudom én azt. Nyomtasd ki, s küldd meg nekem is. Hadd olvashassam. Hanem, hogy a színészek gyalázatosan játszottak benne, s megbuktatták szándékosan, azt elhiszem annak a cudar kritikusnak. Ez igaz lesz. De ne légy leveretve. Fiatal vagy még, van tehetséged, van tudományod, nem hiányzik más nálad, csak a tapasztalás. Szerezd meg azt is. Most tél van, eredj Olaszországba. Járd be az egész világot, úgy jöjj haza. Korca urat fel fogom hatalmazni, hogy utazásodban mindig ellásson a szükséges költséggel. Mikor ráérsz, ír nekem levelet a messzi földről. Felejtsd el mindazt, ami idehaza bántott. De emlékezzél meg a te mindig szerető nagyanyádról.

0: Kálmán valódi költői lélek volt, mely könnyen felejt, könnyen emelkedik. Ma kész a temetőbe örökre lemenni, s holnap ismét lepkéket kerget. A betiltás adta meg művének a dicsfényt. Még aszályitól is kapott bocsánatkérő levelet.
1: Magam sem tudom, mit írtam. Szinte részeg voltam. A cenzor mind kitörülte bírálatomból a dicsérő passzusokat.
0: Kálmán a levelével pipájára gyújtott. Azután, hogy búcsút vegyen Bányaváriéktól, délfelé elvetődött hozzájuk.
2: Úgy kereslek, mint a tűt. Rám van bízva, hogy vigyelek el magammal ebédre egy különös patrónusunkhoz és mecénásunkhoz.
3: Ki az?
2: Ne jegy meg tőle. Egy becsületes csizmadia mester. A Magyar utcában. Cseresnyés uram, rendes színház látogatunk, s az egész társaság csizmáinak kiállítója.
3: Oda elmegyek.

0: Jó tiszta hideg idő volt. A fagy pompás járdát csinált a rundellát környező sárból. A vendégek gyalog mehettek Cseresnyés uram házáig. Az alacsony kapu fölött ott lebegett kinyúló vasródon a címere. Föléje írva Nemes Cseresnyés Márton, alája őszinte régi szóval Csizmadia mester. Amaz őseinek érdeme, ez pedig az övé. Különben török szó, ettől származik, hogy csizmedzi. A Csizmadiát írta csével, a Cseresnyést ts-sel. Abban a nyelvújításnak hódolt, ebben az ősi hagyományt tartotta fenn. De íme ő maga, a házi úr. Ha meg akarnók erőltetni emlékezetünket, rájönnénk, hogy ez alakot láttuk már egyszer. Ugyanaz volt, aki Csollán Berti kérdezősködésére a vadállatok hetce után azt felelte, hogy oda okos ember nem jár. Izmos tenyerében jól meggyűrt hírlapot tart.
1: Hozta Isten mindnyájukat. Tessenek helyet foglalni. S akinek melege vagyon, vesse le a kabátját. Engemet pedig ne tessenek megítélni azért, hogy a bőrkötényt fenntartottam. Ez az én mesterségemnek ruházata. Őseink dárdával harcoltak, azért ők páncélosan vannak a képeken lefestve. Mi mesterségünk szerszámaival harcolunk, azért a mi páncélunk a bőrkötény. És addig nem lesz Magyarországból sebbi, amíg a magyar ember szégyenli maga előtt a bőrkötényt. Éppen most olvasom ezen újságból, miszerint Angliában egy tudós feltalálta, hogyan lehet gőzzel vontatni a hajót víz ellenében. Sőt, egy másik tudós vasból készült kerékvágásokon tesz próbatételt gőz által hajtott szekéren. Az újságíró hozzáteszi, hogy higgyék a bolondok. Én pedig azt mondom, hogy jobb volna, ha oda menne a magyar, és megnézné, mit csinál az anglus, és tanulna tőle, mint hogy kicsúfolja őtet.
2: Egészen osztom önnek nézetét.
1: Arról előre is bizonyos valék. Meggyőződtem erről önnek a darabjában is. Ez olyan, mint az arany. Ezen változtatni nincs mit. Hanem csak egy hiba van. A hiba a publikumban van. Nem értik. Hogy is kívánhatnók tőlük, hogy ez a nép, mely eddig bikaheccel, kutyaviadallal, bérért birkózókkal találta lelki mulatságát, most egyszerre a legmagasabb gyönyörűség elfogadására legyen képes? Fokhagyma kell ennek, nem ambrózia.
0: Az asztalfőhöz ülteti a házigazda Cilikét, jobbra melléje Kálmánt, balra Bányavárit, ő maga az asztal végére ült. Elébb néhány percig összetett kézzel s behunyt szemmel megállva széke mögött, ami valószínűleg imádkozás volt. Általában mindig olyan komoly arcot csinált Cseresnyés uram, mintha arra gondolna, hogy van egy láthatatlan számvevő a háta mögött, aki minden szavát följegyzi, s a mondottakat egykor fejére idézi. Azért nem is szokott soha olyasmit mondani, amit előbb teljesen át nem gondolt volna.

0: megvárta, hogy előbb a levest megegyék. A levesevés alatt minden ember kizárólag a maga ura. A levesevés alatt még a síralomházban lévő rabot sem szabad megháborítani. A száraz hús, vagy mint Erdélyben mondják a sóban főtt, vagy mint Borsodban mondják a tehénhús, vagy mint Komáromban mondják a marhahús, hozzá a burgonya, vagy mint Erdélyben mondják pityóka, vagy mint Debrecenben kolompér, vagy mint Gömörben földi alma, vagy mint Komáromban mondják krumpli, már nem csak megengedi, sőt, egyenesen követeli, hogy beszélgessenek mellette.
1: Ja, bizony. Én nagyon jól emlékezem rá, mikor a krumpli legelőször bejött Magyarországba. A jó második Lipót király alatt. A nép nagy idegenkedéssel viseltetett az új tápláló növény iránt. A megyékben ingyen osztották a vetőmagját, de senki sem akarta azt elvetni. A tisztartók azt mondták felőle, hogy a sertések sem akarják enni az idegen gubókat. A népnek pedig olyan nagy volt ellene az írtózata, hogy az uradalmakban puskás csőszökkel kellett őriztetni a krumplivetést, hogy a dühött paraszt éjjel ki ne tépje a földből. Hanem aztán, amit a bódi meg nem tett, megtette az ínség. Jött a síralmas 1816, amikor a mostoha időjárás miatt országos éhhalál következett be. A búza lerohadt, a kukorica, vagy mint Erdélyben nevezik a bálé, vagy mint a bánátban nevezik a török búza, vagy ahogy az Alföldön hívják a tengeri, nem érett meg. Akkor tanulta meg a nép, hogy mi az a burgonya. Isten áldása! Az megmaradt a föld alatt, s gazdagon fizetett tápolójának.
0: Ilyen históriai magyarázatokkal fűszerezi Cseresnyés uram ebédjének legszárazabb alkatrészeit.
2: A burgonyának legnagyobb érdeme abból áll, hogy az ember nyeldeklő műszerének közepén megakad, s arra okvetlen egy pohár bort kell utána küldeni, hogy rendeltetése helyére lemenjen.
3: Cseresnyés uram, sok jót és rosszat tapasztalt már-e hazában?
1: Jártamban, keltemben vegyest, mind a kettőt. Csizmadia vagyok. Az apám is az volt. Az okát is feltárta előttem. Miért? Minden mesterség alá van vetve a módinak. Egy ideig fölfelé megy, azután aláfelé. A szepességen sok ideig gazdag emberek voltak a finom patyolatkészítő takácsok. Látszik, milyen szép házakat tudtak építeni. Egyszer feltalálják Angliában a géppelszövést. Ó, az angol gyolcs finomabb és olcsóbb lesz, mint a szepesi patyolat. S a takács azóta alig keresi meg a száraz kenyeret. Semmi sem volt olyan aranybánya, mint a hegy alján aszúbor termeszteni. Mint Lengyelországban máslással, négy puttonyossal kereskedni. Egyszer megosztoznak a hatalmas Lengyelországon. A franciák behozzák a pálinkát, az oroszok tökéletesítik azt, s attól fogva a tokai vincellér hagymát eszik fekete kenyérrel a drága máslás és négy puttonyos átalagok mellett. Tudósok tudománya, vitézek vitézsége, mindenki megy a módiból. Csak a csizmadia mestersége nem megy ki a módiból, soha. Ezért mondta az apám, légy fiam csizmadia. Nagy úr nem lesz belőled, de koldus sem. Híred nem lesz, de kenyered, borod, becsületed mindig lesz. Akár háború van, akár béke. Akár asszony uralkodik, akár férfi az országban.
2: De bizony híre is van Cseresnyés uramnak. Ismeretes messze földön a hazai művészek és írók buzgó pártolásáról.
1: Mert úgy van az, hogy sok országot bekóboroltam én jártomban keltemben. Láttam az idegenek fővárosait, néztem iparukat, bámultam művészetüket. És azután hazajöttem ide. Pestnek akkor ez volt a szélső utcája, ahol most vagyunk. Ennek a háznak a kerítése a régi bástyafal. Ennek egy szűk lőrésén keresztül, amire kiláttam, az a temető volt. Akkor még a kordoványt akartam venni. Rácul kellett beszélnem. Más nyelven meg nem értett a bőrkereskedő. Ha talpért mentem a tímárhoz, azzal budai sváb nyelven kellett beszélnem. Ha pedig valami dolgom volt a városházán, diák nyelvet kellett törnöm, s ha valakit az utcán magyarul szólítottam meg, úgy lökött oldalba, hogy elég volt feleletnek. Messze elmehettem, amíg egy boltot találtam, ahol könyvet lehetett kapni. Csak azt tudja, hogy meddig mentünk, aki látta, hogy honnan indultunk el. Mint én. Láttam téglát téglára rakni, nyomot nyom után haladni. Engem nem hagy el a reménység, hogy előre megyünk. Ott áll a múzeumunk. Még ugyan kevés van benne, de egyszer még szűk is lesz, ha mindent összehordunk. A Tudományos Akadémia már létesülni készül. Magyar színművészetet látunk a fővárosban. Már könyvnyomdánk is van, sőt, hírlapjaink is, okos is, bolond is, s mind a kettő szükséges. Már nevelődik a fiatalság, az iskolák, az univerzitás évről évre népesülnek, még a vallást is tolerálják. Én láttam az időket, mikor mindez nem volt, mikor mindennek az ellenkezője volt, és én nem estem kétségbe soha. Olvastam tudós Katona Mihály uram munkájában, hogy vannak apró állatocskák, mik a tenger alatt folyvást építenek, s sziget emelkedik ki a munkájuk után. Mindabban, ami lett, nekem is van egy kis részem. Egy tégla, egy fa, egy fillér. Ahol középület keletkezik, egy napig ingyen dolgozom mellette. Ha új könyv jelenik meg, azt megszerzem. Ahol nemzeti ünnepély van, megjelenek ünneplő ruhámban. Ha színészek jönnek a városba, ott vagyok tapsolni. S mi ez mind? Csekélység, porszem. De porszemekből áll a piramis, s ha hozzám hasonló emberek százan, ezeren, tízezeren egyet fognak gondolni, uram, a fillérből kincs lesz, a téglából város lesz, a könyvből biblioteka lesz, a népből nemzet lesz.

0: bizottsággal felelt rá.
1: Mindezeket pedig nem azért mondanám el önöknek, hogy megismertessem a magam érdemeit, amik csekélyek, hanem hogy megismertessem önökkel a maguk kötelességeit, amelyek nagyok. Hinni és tenni. Én öreg ember vagyok és csizmadia. Mégis hiszek és teszek. Önök fiatalok és lángelmék. Önök csüggednének el. Ön, Jenői uram. A darabja előadása után úgy járt az utcán, mint a kísértet. Nagyon le volt verve. És lássa, nem volt igaza. Ön, uram, magának írta azt a darabot, meg még 10 embernek, akik közül 5 még ezután fog születni. Ez nincs az elején kezdve. A fecske is a földön tanítja a fiait repülni, nem az égben. Ön nem gondolt a hallgatóira. Nem versben kell azokkal beszélni, hanem prózában. Mit érti most valaki azokat a rengeteg ősi erényeket a mai hivalkodó, haszontalankodó korban? Ki beszéli most azt a súlyos gondolatokkal teres nyelvet ebben a locska-fecske világban? Hozza ön a színpadra azokat az alakokat, akik most léteznek, hogy egyenként mindegyikünk magára ismerhessen benne. Íme az én vagyok ott. Ostorozza meg, gúnyolja ki mostani hibáinkat, gyarlóságainkat, mulattató, vidám, csípős módon, nevessetek, és azután idézze fel előttünk őseinknek magas erényeit. Sírjatok!
2: Eredeti egy ember, cseresnyés uram!
3: Följegyzem! De sajnálom, hogy e jó eszméket most nem valósíthatom, mert hosszabb időre el fogok utazni.
1: Ön külföldre megy?
2: Igen, ahol a citromfa virágzik.
1: Tehát Olaszországba? Talán Velencébe?
3: Még odább. Génuába, s talán messzebb is.
1: Genovába? No, ott valami más is virágzik, nem csak a citromfa.
0: Kálmán fülig vörösödött erre a szóra, hiszen neki is más virágon jár az esze. De hát mit tudhat arról ez a csizmadia?
1: Akkor merem önnek ajánlani, hogy szerezze meg az ismerettségét az én hajdani gazdám fiának, akinél Genovában legénykedtem. A lakását és a nevét följegyzem önnek. De el nem ulassza meglátogatni, mert attól majd meg fogja ön tudni, hogy mi virágzik még Genovában a citromfán kívül.

0: Utazni. Olaszországba utazni. Fiatal szívvel utazni. Lehet ennél boldogabb út a földön?
1: Kálmán a lehető legegyenesebb utat választotta ki magának. Postakocsival Triestig, onnan vitorlás hajóval Velencéig, onnan ismét a postával Génuáig. Kedvezett neki a szerencse. Megtudta, hogy Decsériék ugyanazt az útrendet követték, amelyet ő, csak hogy tovább időztek mindenütt. Mindenütt utánok lehetett találni, mint a szép tétisz csigára rá lehet találni a rózsa illatról, melyet maga után hágy.
0: Kedvező előjel.
1: Éjjel-nappal utazott aztán, hogy Genovába juthasson. Szándékosan más vendéglőt választott, mint amelyben Decsériék voltak szállva. A szép Madonna arc képmása s a bombon papírka a három rövid szóval melegítette keblét. Mikor aztán a kiküldött szolga visszaérkezett abból a vendéglőből, melyet Decsériék szállásokul feljegyeztek a velencei fogadóban, azt tudta meg tőle, hogy a hercegnő egy igen szép principesszával együtt ott volt, ugyan szállva, de tegnap előtt elutazott.
2: Azt sem hagyta hátra, hogy hová, sem azt, hogy mikor jön vissza. Az egész, amit meg lehet felőle tudni, hogy kíséretével együtt a Santa Barbara két árbócot

0: Fedőzetére szállt, s így az elutazottakat akár a szardiniai királyságban, akár a toszkánai nagyhercegségben, akár a római egyházi államban, akár a két Szicília fél és egész szigetein, akár az éppen most felszabadult Hellászban, akár Egyiptomban lehet keresni.
1: Egyiptomban. Mit mondott az a grúznő az állarcos bában? Kitől kérdezzek még valamit? Mit kérdezzek még valakitől?
2: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádió változata. A 16. részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Nagymama, Molnár Piroska. Cseresznyés, Hunyadkürti István. Borcsai, Jámbor Nándor. Korca, Zajzon Zsolt. Asszály, Mózes András. Szolga, Domokos László.

0: Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vida Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTBA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen.
2: 2 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Nagy Viktória. Ukrán drón csapódott a zaporizsiai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosszatom orosz állami vállalat vezérigazgatója. A tájékoztatás szerint a robbanás megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszélt és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Idehaza a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról vár információkat a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogy hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is folytat nyomozást. Egy lányt ápolnak még kórházban azok közül, akik abban a buszban utaztak, amelyik balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A bérelt járművön a Pécsi Sportiskola aerobikos szakosztálya utazott egy budapesti versenyre. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek, amikor a jármű eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti sávba, majd fának ütközött. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A cigánykultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart ma a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat a Kecskemét Film rajzfilm stúdióval közösen. A rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. Topolya lovasa Kisutcai Miklós nyerte meg My Boy Merlin